0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Monostori László atyával a beszélgetést. Ott hagytuk abba, hogy égői szertartóként, nem plébánia, hanem szertartóként kezdted el a nem könnyű munkádat, egy nem mindenki számára ismert, mi is az, hogy szertartás. Erről esetleg, ugye mondtad, hogy Süllei László volt elő, aki ugye Paskai Biboros úrnak is, meg Erdő Péter Biboros úrnak is szertartója volt. Aztán igen, különböző funkciókat ellátott most ugye a Mátyás templom plébánosaként. Meg hát nem tudom, általános helynöke még vagy nem, de végül is
1: igen,
0: ezt
1: az,
0: is,
1: az is általános
0: ezt is
1: helynök
0: ellátja,
1: abszolút.
0: Úgyhogy ő is eljutott egy olyan pozíció, hogy eljutott a plébániák.
1: Nem igen.
0: Is,
1: nem, 17 év után.
0: 17 év után, és nem is olyan könnyen. És ráadásul egy valóban egy olyan, amelyik kiemelten kezelt, és nemzetközileg is híres templomról van szó. Végül is ez a szertartás, amikor azt mondod, hogy az emberek látják a mise közben, hogy megjelenik a miséző főpap, és te időnként leveszed a süveget, vagy visszateszed, majd ezek mihez kötődnek? A liturgia egyes részleteihez, de hát nem mindenki tudja, úgyhogy ez egy kicsit ilyen vallási ismeretterjesztés.
1: Igen, így van, hát szívesen mesélek erről, például van, hogy gyerekek megkérdezik utána, hogy miért volt különböző sapka a bácsin? Tehát,
0: így
1: hogy
0: van.
1: Most bocsánat, hogy ennyire gyerek szóval kérdezem meg, csak tényleg, hogy lássuk, hogy ez abszolút nem evidens. Onnan kezdeném, hogy a püspök, amikor a szentmisét bemutatja, akkor van olyan része a misének, amikor semmi nincs a fején.
0: Igen.
1: Ez pedig a szentmisének az a része, amikor az átváltoztatás történik, amikor a kenyérből Krisztus teste, a borból pedig Krisztus vére lesz. És ez a legnagyobb tisztelet, az alázat kifejezése, hogy semmi nincs a fején. Aztán amikor könyörög, amikor imádkozik, akkor egy úgynevezett pileólus, egy kicsi, szerény, kerek fejfedő van a fején, tehát nem a díszes süveg,
0: igen,
1: hanem egy kerek fejfedő. Ennek a színe jelzi részben a rangját, tehát a püspököknek lila, a bíborosoknak piros, a szentatyának pedig fehér színű ez a igen, sapkája. A pileólus, ez, mint említettem, a könyörgésekkor, imádságokkor van a fején, és végül, amikor a püspöki hatalmát úgymond gyakorolja, tehát például a prédikáció alatt, amikor tanít, vagy amikor a bérmálás szentségét kiszolgáltatja, vagy amikor papot szentel, akkor van rajta a süveg, illetve az elején meg a végén ugye a be- és a kivonulásokkor. Tehát, hogy ezek a liturgián belül az egyes funkcióknak egyfajta megjelenítés.
0: Ez kell neked, hogy is elősegíteni.
1: Igen, igen, igen. Meg hát, hogy mondjam, tehát a főpásztor, vagy egyáltalán, hogyha van tényleg egy nagy mise, van mondjuk tévéközvetítés, vagy egyszerűen csak sok a hívő, meg hát mindig egy másik helyszínen vagyunk igen, gyakran. Tehát, hogy menni kellett ott vinni a felszerelést, az eszközöket, a kellékeket, a liturgikus ruhákat, hogy ezeket mind előkészíteni, akkor minden a megfelelő időben ott legyen, ahol lennie kell, összedolgozni a helyi asszisztenciával. Tehát kicsit ilyen asszisztensi feladat ez talán, igen, így mondom, hogy minél igen, több hallgató megértse. Tehát én voltam az, aki a fogorvosnál az asszisztens, aki a kezébe adja a megfelelő
0: igen,
1: pillanatban a megfelelő eszközt, azzal a különbséggel, hogy ezt szóbeli kommunikáció nélkül kellett, hiszen a bíboros úr, amikor a szentmisét bemutatja, akkor a legritkább esetben fordul oda, hogy add már ide ezt vagy azt, mert az nem olyan szép, ha közben ott susmorgunk, hanem ezt nekem ki kellett találnom, meg előre gondolni rá, hogy minden a
0: minden
1: megfelelő helyen legyen. Így van, meg hát segíteni őt, de ez egy szép feladat.
0: Nacikám, és mikor a pásztorbotot mikor kell a kezébe adni, és mikor kell elvenni?
1: A pásztorbot is hasonló a süveg használatához, a bevonulásnál, kivonulásnál mindenképp, akkor, amikor a püspöki hatalmát gyakorolja, illetve sok főpásztor a tanításkor, a prédikációkor is kezében igen, tartja, de például Erdő Péter bíboros atya, ő azt azért szokta mellőzni, hogy legyen szabad keze, hogy a jegyzeteit
0: igen,
1: kezelje.
0: Igen.
1: Tehát azt mondjuk főleg, hogyha valaki fejből beszél például, akkor gyakran fogják a pásztorbotot, de hát Ferenc pápa sem fogja mindig. Úgyhogy ebben van az illető főpásztornak is egy szabadsága.
0: Igen,
1: mondjam,
0: tehát nem kötelező nem, a pásztorbotot nem, minden ilyen alkalomkor kézbe igen, venni, de kibe az természetesen. Igen, hát végül is ezeket kérdezhetik a te gyerekeid is, már idézői, akkor, hogy mi miért történik akkor, és hát te persze ebben milyen szerepet játszol. Na most ugye ez a szertartóság, ez meddig tartott?
1: Ez a szertartóság, ez tulajdonképpen 2014-ig tartott, amikor is Kelemen Imre atya, a mostani egyházmegyei irodaigazgató, váltotta a Kovács Zoltán atyát. Mivel ő liturgiát is tanult Rómában, ő neki mélyebbek az ismeretei, kézenfekvő volt, hogy ezt ő vigye tovább, én pedig irodaigazgató helyettesként és titkárként, de hát tulajdonképpen ugyanannál az íróasztalnál ülve és a feladataim nagy részét hasonló módon ellátva, csak egy másik posztban, egy másik elnevezéssel folytattam a bíboros atya tevékenységeinek a segítését.
0: Tehát ugyanúgy segítetted az előkészületeket?
1: Így van. Tehát, hogy a szertartások ugye az azért a bíboros úr tevékenységének csak egy része. Időben tekintve egy aránylag kis része, hiszen titkárként, mert az is voltam, ott azért sokkal sokrétűbbek voltak a feladatok, nem ennyire speciálisak, hogy akkor csak a szertartások, hanem akkor tényleg az egyes megbeszélések előkészítése, a vendégek fogadása, az időpontok egyeztetése, a teljes levelezés kezelése, az e-mailek, a telefonhívások, akkor a különböző bizottságok munkáinak az összehangolása. Tehát tulajdonképpen, mint egy személyi asszisztens, aki az ő programjait szervezi, az ő megbeszéléseit előkészíti, aki neki háttérinformációkat gyűjt, aki előzetes megbeszéléseket folytat. Tulajdonképpen a teljes főpásztori tevékenységét próbáltam segíteni az én szerény eszközömmel.
0: Ez már mint titkár.
1: Így van.
0: Előtte irodaigazgató helyettes voltál, és utána titkár, vagy előtte titkár, és utána lettél.
1: Kicsit párhuzamosan folyt ez. Szertartó voltam, aztán lettem titkár, és akkor végül lettem irodaigazgató helyettes, de az úgy lettem, hogy titkár is maradtam. Tehát, hogy ez így, hogy mondjam, az egyházban ez többször előfordul, hogy így a feladatok azok nem úgy van, hogy eddig ezt csináltad, most csináld azt, hanem eddig ezt csináltad, csináld továbbra is, de még csináld ezt is, tehát hogy kicsit így több lett a feladat
0: idővel. Nem érdekes, amit mondasz, mert sokan megkérdezik, hogy egy ilyen, mondjuk egy bíboros vagy egy főpap környékén hány ember szolgálja őt. A legmagasabb rangú papról lévén szó, ennyi féle feladattal és kötelezettségek, hány ember van, aki segíti a munkáját, ebben mindent beleértem, akár a médiával való kapcsolattól kezdve, vagy akár a gépkocsi vezetésig is, vagy bár. Hány ember van mondjuk így az Úri utca 60-ban, aki ezt a feladatot látja el? Természetesen nem mindig a bíboros mellett, hanem annak a különböző feladatoknak a végrehajtásával, vagy közreműködésével.
1: Igen, hát szerintem a szám az nem olyan nagy, sőt, szinte megdöbbentően kevés. Én úgy gondolom, hogy itt egy 30-35 főről beszélhetünk, akik viszont hát rengeteg mindent csinálnak, hiszen az egész egyházmegyének a gazdasági szervezését, aztán az építészeti ügyeket, aztán a programok szervezése, a titkárság, a helynökség, az érseki bíróság, a primási bíróság, a hitoktatás, és akkor még nem beszéltünk a technikai személyzetről, meg kell portás és takarító is. De én ebben 30-35 főben már mindenkit beleszámoltam.
0: Én most is megköszönöm bíboros úrnak, hogy akkor, amikor 2000, hát nem tudom, talán 4-ben elindult a vallási ismeretterjesztő magazinnak a úgymond szerkesztése, akkor én azt kértem tőle, ez a Stáció nevezetű színes magazin, ami sajnos most már nem működik, hogy delegáljon az egyház is, mert egy ilyen társadalmi szerkesztő bizottság a különböző egyházak, hogy ez minél több információt adjon az olvasóknak, számoltam elsősorban a diákoknak, időseknek, szociális otthonokba, kollégiumokba, mai napig is egy színes magazinról van szó, és pillanatokon belül azt mondta, hogy Tóth János Csabát nagyon szívesen, hiszen az volt neki az úgynevezett sajtófőnöke, most nem tudom másképp.
1: És ő mind a mai napig.
0: Tehát, és mind a mai napig is. És aki valóban tényleg benne volt abba, amit mások számára el lehet mondani, és ami kötődött akár az egyház egészéhez, vagy a személyhez, akinek közvetlen a ilyen értelme az. És óriási média kapcsolata volt. Tehát sokat jelentett az, hogy de el ne csaljátok! És tényleg valóban a többi egyházzal együtt közösen tudtuk csinálni, és sajnálom, hogy ez megszűnt, tudnék azokban, evidenciák voltak benne. Nem olyan, hogy amit azt jelenti, hogy utána el lehet dobni, mint egy napi lapot.
1: Hanem érdemes volt megtartani.
0: Hát persze, mert olyan témák voltak benne, mondjuk azt mondom, hogy a 48-as szabadságharcban egyházak részvétel. Ezt valaki egyszer megírja, ez akkor is igaz, hogyha 20 év múlva olvas el.
1: Igen.
0: Vagy mondjuk a zsidó képviselőtől kértük, hogy írja, mi az, hogy kóser. Tehát vallási ismeretterjesztés.
1: És ilyen alapismeretek, alapismeretek is részben, hát ami hát szinte után... egy ilyen utána nézni, szinte kézikönyv lehetne, igen, hogyha nem folyóirat formában.
0: Ezeket nyugodtan, a feleségem egy négy évig működött születésnapi ajándékomra beköttette az egészet, hogy nekem megmaradt az összes. De hát sok helyre eljutottunk, és utána, amikor már sajnos már nem volt támogatás a kormányzat részéről, akkor ez megszűnt, pedig ez egy szenzációs. Még arra is gondoltunk, hogy a remitendákat hogy juttassuk el a kollégiumokba és szociális otthonokba.
1: Uh-huh. Értem, hát biztos nagy munka lehetett. De hát innen is látszik, hogy a sajtó, a média, hogy ez azért fontos.
0: Óriás.
1: Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy nekünk, katolikusoknak ez kötelességünk használni ezeket, igen, ezeket, igen, az eszközöket ahhoz, hogy hirdessük az örömhírt, hiszen nyilván jó, hogy eljutunk szemtől szembe is emberekkel, de ahhoz, hogy minél több embert elérjünk, jó, hogyha tudunk szólni olyan rétegekhez is ezek által, akik így esetleg van, nem jönnek el a templomba.
0: Így van.
1: Ezért ülök is most itt
0: egyébként. És ez azért jó, és azért van ez a sorozatom is, hogy aki ezt megnézi, és találkozik veled és hasonló, valóban az ember szolgálatára hivatott élményekkel tele életpálya példákat adó emberekkel, akkor így is lehet gondolkodni, és nem csak a mindennapi sztorit kereső sajtóból az, hogy ki mit mondott, hanem megtudni az igazat, hogy végül is milyen funkciója van ekkor, akkor, amakkor, és ennek a szolgálati része. Soha nem hatalom, hanem szolgálat ez a dolog.
1: Igen.
0: És ezt nem mindegy az, hogy ilyen mosolygó arccal mondja valaki, tűnik hitelessé válik, vagy elmond egy történetet. Úgyhogy, na, tehát itt végül is ugye ezzel nem fejeződött be az a te ugyan fiatal korod ellenére is azért a te munkálatod, mert ő is itt azért jelentős, hogy is mondjam, kapcsolatot tudtál kialakítani. És hát aztán előbb-utóbb a te úgymond, hát vágyad is megvalósult. Ez mikor történt?
1: Arra gondolsz, amikor lett igazi templomom, lett igazi közösség.

0: ilyenek. Sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de a szíve az egésznek az mindig ott volt, hogy emberekkel foglalkozni. Úgyhogy én kértem is a bíboros atyát, hogy hát ha az egyház érdekeivel ez nem ütközik, akkor azért erre biztosítsa
1: előbb
0: a lehetőséget. És akkor 6 év után ez a kérésem meghallgatásra talált, és azóta én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Én úgy érzem, hogy...
1: Mondjad azért, hogy hol vagy, mert mindenki tudja.
0: Igen, én Újlipótvárosban, itt Budapesten a Szent Margit templomban, amit sokan Leheltéri templomnak ismernek. Én most már azért kerülöm ezt az elnevezést, mert éppen néhány hónappal ezelőtt a fővárosi közgyűlés megváltoztatta a templom előtti tér elnevezését, és most már Szent Margit térnek hívják a Leheltérnek ezt a részét.
1: Ezt nem tudtam, de ez jó.
0: Nagyon nagy öröm volt, hogy a kezdeményezésünkre ez megvalósulhat.
1: Hát ha valaki a Váci úton végigmegy, akkor lát egy neoromán kéttornyú templomot, hát ez a te.
0: Ez az a templom, ez a amit sokan ismernek kívülről, mert ugye hát a Váci úton azért mindenki néha elautózik szerintem, aki a fővárosban lakik, vagy megfordul. És hát belülről is érdemes megnézni a templomot, mert gyönyörű. És amit én magam sem tudtam azelőtt, mert oda kerültem volna, hogy ide milyen sok ember jár. Tehát, hogy eddig volt 6 mise vasárnap, most bevezettünk egy 7-et, mert nagy igény van rá, hogy azért 1500-an megfordulnak ott minden vasárnap, jönnek közelről, távolról, nagyon jó a közlekedés, metró megálló, ott a nyugati pályaudvar, a West End, a piac, óriási házak, rengetegen laknak ott, és nagyon örülök neki, hogy most részben azért is megkészülünk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, de ez nem csak egy ilyen középtávú projekt, hanem ezt folytatni fogjuk később is. A templom egész nap nyitva van, tehát bármikor be lehet jönni, reggel 6:30 és este 7 között imádkozni, elcsendesedni, töltekezni, és úgy gondolom, hogy mi papok is jól tesszük, hogyha adunk erre lehetőséget, mert hiába panaszkodunk, hogy nem jönnek a hívek a templomba, hogyha zárva van a templom, akkor nem tudnak bejönni.
1: Hát igen, segítőd van.
0: Vannak sokan, tehát hétfőn délelőttöként tartunk a munkatársakkal megbeszélést. Van egy papi segítőm, a káplán atya, a Lakatos Bence atya, illetve civil munkatársakból is, hát egy tucatnyian segítik a munkámat, plusz még az önkéntesek.
1: Ezek diakonusok vagy is?
0: Nem, ők nem felszentelt emberek, vannak köztük áldoztatók, hanem akik ott az irodai munkát segítik, tehát közösségszervezők, programszervezők, rendezvényszervezők, anyagkönyvvezetők, sekrestében akik szolgálnak, illetve orgonisták, zenészek is.
1: Mikor lett esperes?
0: Nem olyan régen, nagy meglepetésemre, mert én nem is gondoltam arra, hogy én lennék az esperes. Elődöm a Szent Margit templomban is, és az esperesi székben is, Várnai Péter atya, ő betegség miatt nem tudta folytatni a szolgálatát, és hát megüresedett így módon az esperesi hely, mert lemondott erről egészségügyi okok miatt, és amikor összegyűlt az esperes kerület papsága, hogy válasszunk utódot, akkor megmondom őszintén, tehát az én nevem, én nem gondoltam úgy, hogy egyáltalán felmerül, hanem már viccelődtünk is egymás közt, hogy na vajon mikor gyűlünk össze, hogy megválasszuk a Kálmán Antal atyát, aki a béketéri Szent László plébánia plébánosa. De aztán mégis valahogy így adódott a legnagyobb meglepetésemre, hogy a cédulákon, mert ez egy titkos szavazás, ott az én nevem szerepelt, és hát nem törekedtem én erre soha, meg nem is számítottam rá, de úgy éreztem, hogyha a paptestvéreknek ez a szándéka, vagy ezt a bizalmat így megelőlegezték felém, hogy akkor elvállaltam ezt a feladatot.
1: Neked az esperesi körzetedben van-e egyházi iskola? És ezekkel neked milyen a kapcsolat?
0: Van, egy egyházi iskola van, mégpedig a 13. kerület egyetlen katolikus iskolája, amely a Kolping katolikus iskola, ahol ugye a Kosisza fenntartó, tehát mondjuk ez egy másik jogi személy, mint az EKIF, aki az egyházmegyei iskolákat rendezi, de abszolút katolikus iskola, tehát olyannyira, hogy ott minden hónapban minden gyerek szentmisén vesz részt, hetente van imádság, mindenki kötelezően hittan tanul, és hát az egész szellemiség az katolikus, és ilyen módon történik az oktatás-nevelés. Én magamat lelkiigazgató is vagyok, ez azt jelenti, hogy szervezek továbbképzéseket, lelki napokat a tanároknak, rendszeresen bejárok az iskolába, a gyerekekkel is élő kapcsolatom van, épp most pár nap múlva szalagavatóbálban fogom megáldani a szalagokat. De vannak köztük olyan diákok, akit még én is taníthattam hittanra, néhány éve még rendszeres hittoktatást is vállaltam.
1: De most nem tanítasz ott
0: hittan. Rendszeresen hittan most a káplán atya tanít, a Bence atya, én viszont így más módon, tehát a lelki élet szervezésével segítem az ott folyó munkát.
1: Világi hitoktatótok mennyi van?

0: Vannak többen is óraadók, hiszen állami iskolákba is járunk hitoktatni, illetve most nem olyan régóta van egy főállású hitoktatónk is, aki úgy gondolom, hogy nagyszerű, hogy van, mert segít megszólítani a fiatalokat, nem csak az általános iskolás korosztályt, hanem a nagyobbakat is, és nagy-nagy örömünk, hogy tényleg sok gyerek és sok fiatal van, akik nem csak az iskolában járnak itt arra, hanem valamelyik hétköznap eljönnek a templomba is, és ott tudunk velük közösséget építeni, és együtt lenni, és
1: ezek a
0: megszeretetni velük a vallást.
1: Ezek a ezek zömepedagógus vagy is?
0: Zömepedagógus, sőt, tulajdonképpen mindenki pedagógus, mert hogy ez egy előfeltétel. Néhány olyan csoportvezető van, akik önkéntes alapon egy-egy csoportot vezetnek, akik nem pedagógusok. De ezek általában vagy valamilyen különleges, speciális csoportok, mondjuk egy bibliakör, vagy a Babamama klub, vagy a Karitász, ahol nem pedagógusok vezetik a csoportot, de ahol konkrétan a szűk értelemben véve hitoktatás folyik, ott pedagógusokkal dolgozunk.
1: Neked úgy tudom, hogy a regnumoksokkal is van kapcsolat.
0: Mi az, hogy hiszen erre még nem is volt időn kitérni, hogy én a Regnum Marianum közösségben nőttem fel, tehát a plébánia és a családom és az iskoláim mellett a Regnum Marianum közösség is abszolút meghatározta egész életemet. Olyannyira, hogy amikor pap lettem, akkor nem is volt kérdés, hogy természetesen én papként is regnumi vagyok, az maradok. Aztán ott is kicsit az előbb emlegetett esperes választáshoz hasonlóan óriási meglepetésemre egyszer csak beválasztottak a vezetőségbe, illetve most 2 éve én vagyok az országos vezetője ennek a közösségnek, az úgynevezett házfőnök. Úgyhogy jelenleg valamivel több mint 2000 gyerekkel és fiatallal foglalkozunk, kis csoportos nevelésben, főleg Budapesten és környékén, de most már távolabb is, többek között Sopronban, akiknek a hitéletét, az egész személyiségét, annak a fejlődését igyekszünk elősegíteni, képzett vezetők és kis csoportos foglalkozások segítségével.
1: Tehát végül is a Zóborhegy tér 18-ba lévő Hajnal György atyát is, kanonokot is jól ismertet, hiszen ő is a regnumnak. Hát azt mondom, hogy a felrobbantó regnumnak utód intézményeként azért ő mindig is az volt, és így ő vele is.
0: Hogy
1: némi
0: ne ismerjük
1: kapcsolatom
0: egymást.
1: Volt, úgyhogy...
0: Igen, mi is ismerjük egymást, nem olyan régen felköszönthettem gerekpapi jubileuma gyémánt miséje alkalmából. Igen. Ő most már nyugdíjas, de az utóda, a Molnár Lojzi atya, az mindenki így ismeri Lojzi atya. Így van, akkor ezek szerint őt is ismered, na ő van most az Zóborhegytéren, úgy gondolom, hogy kiváló munkát végez.
1: Úgyhogy, sőt, egyszer meghívtak a regnumosok egy ilyen beszélgetésre, akkor te nem tudtál ott lenni.
0: Igen.
1: Hogy hát egy picit az állam-egyház kapcsolatok alakulásának, ha nem is 30 évéről, hanem egyáltalán alakulásának történetiségéről. Örülök, hogy sok közös ismerősünk van.
0: Van, és még hát, hány lenne, ha lenne időnk egy szóba hozni.
1: Elkezdenénk ezeket. Hát igen. Sok helyen.
0: Ilyenkor döbbenünk rá, hogy nem is annyira nagy ez a mi kis világunk.
1: Azt hadd kérdezem, ugyanezek kényes kérdések, de hát nem a kényesség miatt, hanem az, hogy végül is egy-egy templom hitéleti tevékenységet ellátó, és most nem a közfeladatokban van részvétel, ezt hogyan oldod meg finanszírozásra? Hogy van ennek a finanszírozás?
0: Szinte kizárólag a hívek adományaiból. És az az érdekes, hogy ez gyakran maguk a hívek sem tudják. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy nem tudom, itt a papokat, vagy az alkalmazottakat, vagy a rezsiköltségeket, hogy tehát ez biztos az állam fizeti, vagy az egyházmegye fizeti, de nem ez a helyzet itt Budapesten, hanem jó néhány olyan nagyon kicsi plébánia, amelyik tényleg a saját rezsiköltségét sem tudja kitermelni, ott az egyházmegye ad egyfajta segítséget, de alapvetően Budapest plébániainak a túlnyomó többségében ez a helyzet.
1: Önellátó.
0: Önellátónak kell lenni, és ez a jövő. És ez a jövő, és köszönöm is a kérdést, mert örülök, hogy erről is tudunk beszélni, mert úgy gondolom, hogy ez jó, hogyha tudatosodik mindenkiben, hogy az egyház mi vagyunk, és hogy az egyház az nem csak a papok, vagy csak a hitoktatók, vagy csak a püspökök, hanem akiknek fontos az, hogy legyen templom, hogy van hova oda menni, hogy legyen vasárnapi szentmise, legyen keresztelő, legyen temetés, legyen esküvő, legyen hitoktatás, hogy fontos, hogy összedobjuk azt, ami szükséges, mert itt senki nem meggazdagodni akar, hanem létezni szeretnénk, és nekünk is fontos, hogy akik dolgoznak, hogy akkor az ő megélhetésüket biztosítani.
1: Nektek is van alapítványotok, ugye?
0: Nem, nincsen nekünk. Tehát mi
1: Nektek
0: tényleg a,
1: nincs.
0: mi a hívek
1: Mert ugye
0: adományaiból
1: az
0: élünk.
1: alapítvány, egyház is létrehozhat alapítványt, és így a személyi jövedelemadó egyik százalékából lehet, a másik ugye az a 0011-be megy, hogy abból kapsz, vagy nem kapsz, az mindig attól függ, hogy...
0: Az a nagy kalap, tehát, hogy az egyház megyénél köt ki végső soron, mert a Magyar Katolikus Egyház ezt szétosztja egy bizonyos arányszám alapján az egyház
1: hát, ilyen
0: megyék
1: okra
0: között.
1: Kulcs, meg nem tudom.
0: Így van. És akkor ott, hogy például valamilyen felújításra van szükség, vagy valamilyen nagyon komoly beruházásra, akkor lehet abból kérni, és akkor az egyház megy eldönti, hogy ad erre pénzt, vagy nem ad. De ez akkor egy külön
1: Egyáltalán,
0: történet. De ez nem a működésre fordítva.
1: 45-ben, amikor elkobozták az egyházi vagyont, akkor ennek a templomnak volt valami, amiből tudott, volt valami kis vagyona, amiből tudott annak bevételéből működni, vagy nem hiszem, hogy volt.
0: Nem volt, tehát, hogy a plébánia épületet a 60-as években a kommunisták felrobbantották, az Alig utca sarkán állt, a metróépítés is közrejátszhatott, és végül, hát ilyen, akkoriban ezt, hogy mondták, ilyen tanácsi bérlakások, ugye van egy ilyen
1: az
0: kifejezés, hogy ezt adtak helyette, és mind a mai napig egy 90 lakásos társasházban működik a plébánia, annak az első emeletén, két egyben nyitott
1: De
0: lakásban.
1: Ott valami bevételt azért tudsz abból, ha a szolgálati lakást ki tudod adni, vagy nem a tulajdon?
0: De tulajdonosok vagyunk, de pont ellenkezőleg, mert nekünk is szükségünk van a helyre, és épp az, hogy most az egyházmegye segítségével vásároltunk még egy lakást ebben az épületben nem olyan régen, hogy több hely legyen a közösségnek, hiszen nincsen plébánia épület, így most amire leginkább szükségünk van az, hogy legyen olyan hely, ahol a templomon kívül össze tudunk gyűlni, és tudunk találkozni a hívekkel.
1: Aranyos Nacikám, nagyon köszönöm, hogy együtt lehettünk, és azért a te fiatal életpályádnak a mások által megismert, adhat egy példát, hogy így is lehet valóban az emberek szolgálatát, valóban a töltekezés érdekében, és nem a költekezés érdekében is ellátni. Úgyhogy ehhez a nagyon nehéz és szép munkához mindig is legyél boldog pap, mint ahogy kezdtük a beszélgetést. Még egyszer köszönöm.
0: Köszönöm a meghívást, Isten áldásával.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizenharmadik tanulmány. A római út.

0: A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy negyed éven keresztül az apostolok cselekedeteiről beszéltünk. Természetesen ebben nem minden apostol cselekedete van, hanem Jézus utolsó szava az volt a Cselekedetek könyve szerint, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Most azt fogjuk megnézni, hogy a föld végső határa, ez egy jelképes kifejezés, ugye Róma volt az akkori lakott világnak az ura, hogy jut az evangélium. Amikor Pál Rómába érkezik, vele együtt eljut az evangélium, vannak előtte is keresztények Rómába, keresztény gyülekezet fogadja Pált, az evangélium nagy erővel Rómába terjed, és egy egyháztörténeti adatot is hadd mondjak, második században a császár házából való hívek vannak a római gyülekezetbe. Tehát eljut a legmagasabb körökig Jézus Krisztus evangéliuma, még akkor is, hogyha nérói üldözés Pálnak és Péternek az életébe kerül, sok minden megpróbáltatás vár a rómaiakra is, de most arról fogunk beszélni, hogy jut Pál végül Rómába. Ahova mindig szeretett volna menni, de az Úr egy különleges utat nyitott azzal, hogy ő fellebbezett a császárhoz, és ezért el kellett őt szállítani védőőrizettel Rómába. Erről az útról fogunk beszélni, a római útról lesz, és én azt kérem, hogy rögtön kezdjük el a vasárnapi leckével, a hajóúttal, ami azért izgalmas és érdekes, mert a görög nyelvnek abban a szeletében, amiben a Biblia íródott, ez a Koiné dialektos, ez körülbelül úgy viszonylik a görög nyelvhez, mint Shakespeare-nek az angolja a mai amerikai angolhoz. Ez egy nemzetközi görög nyelv volt. De ebben is az amerikai angolban is van Hemingway is, aki Nobel-díjas írót, nagyon szépen lehetett írni. Ez a vihar jelenet, és ez a hajóútnak a jelenete, az egyik legstílusosabb, legnagyszerűbb leírása a viharnak, úgyhogy akármilyen görög nyelvkönyvben, ezt mintaként szokták emlegetni, Lukács ezt nagyszerűen megírta, ő is részese, átélője volt ennek az egésznek, ebből részleteket olvasunk, ezért a 27. fejezet 9-től 11. versét kérem, hogy Erzsike olvassa, és Sepec Erzsike, másik Erzsike, pedig olvassa a 21-22. verset ebből, csak emlékeztetőként erről a hajótról, és aztán megbeszéljük. Tessék, parancsoljatok!
2: Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz.
1: Igaza, jött a vihar, és éppen ezért hát bizony nehéz helyzet állt be a hajón, és most Erzsikét kérem, a Csepész Erzsikét, hogy olvassa ezt a nehéz helyzetet és ebben a páli tanácsot a 27. fejezet 21-22. verséből.
3: Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészelt közületek, csak a hajó.
1: Köszönöm szépen. Ezeknek a lelki tanulsága biztos bennetek van. Tessék, parancsolj, Gyula először, aztán Tivadar, aztán Marian.
4: Mondhatnánk, hogy Pál kiválóan bölcs és tapasztalt ezekben az utazásokban, de azért ott van a Jóisten, és itt mindig a Jóistennek a háttérbe őt kell lássuk, hogy mennyire megállja a helyét a tanács, és később aztán a tanácsnak az a tisztelet, ami Pált később övezi, amiatt, hogy a kezdetben, mert itt az van, hogy először tanácsolja, és utána azt mondja, megmondtam, hogy ne induljunk el, de hát van egy látomás, hogy túléljük ezt az egészet, mert mindenki tudta, tehát lehetne racionálisan is fogalmazni ebben a helyzetben, mindenki tudta, hogy ez egy veszélyes, kegyetlen út. Én Kárpátoszon voltam egyszer, az Szófia mellett van már majdnem benn, és érdekes szeptembertől egy folyam 24 órás őrült nagy szélzúgást hall az ember éjjel-nappal, és hát csak akkor volt a földközi tengerben, benne szigeten. Tehát itt még egyszer mondom, a gondviselő Jóistennek mindig volt, van, és ad kellő indítékat és bölcsességet, hogy mikor szólaljunk meg, és milyen tanácsot adjunk. És ennek aztán természetesen ennek a tanácsnak is megvannak a gyümölcsei.
1: Vadárnak adjad majd Mariannak.
5: Igen, ezt a gondolatot folytatván, tehát milyen csodálatos, hogy Isten hogy felhasználja Pál apostolt, mint ahogy Jézus idejében is, ugye, Péterék voltak a halászok, akik értettek a dolgokat, mégis Jézus adta nekik a tanácsot, hogy mikor és hol vessék be a hálójukat, és úgy lett, ahogy Jézus mondta. Most pontosan ugyanezt történt, hogy Pál apostol azt mondta, ne induljunk el, itt nagy baj lesz. És milyen különös, hogy utána visszatér rá, hogy ugyan én megmondtam, de nem én magamtól mondtam meg, hanem a Jóisten volt az, mert én nem értek igazán hozzá, de a Jóisten volt az, aki tanácsolt bennünket. De a Jóisten azt is megígérte, hogy egyikünk se fog elvészni. És ez milyen csodálatos, hogy egyik gondolat a másikra épül, és ezzel bíztatja az embereket.
1: Marian?
6: Késő ősz van, és novembertől márciusig bölcs hajós nem száll hajóra, és nem közlekedik, hiszen nagyon-nagyon veszélyes. Ugye itt is, ahogy a hatalmas viharba keverednek, ugye azt olvashatjuk, és ugye nem fogadják meg a tanácsát, mert tovább mennek, tehát azt mondja Pál, hogy teljenek át, és várják meg, amíg ugye ez az időszak lezajlódik, de mégiscsak hajóra szállnak, és ugye két veszedelem fejengette őket, ugye, mert hatalmas vihar tör ki, azt olvashatjuk. Ugye vagy neki csapja a hajót a korallzát, vagy pedig lesodorja őket a Cirinei tengernek a korallzátonyán, és akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, mert egyik verzió sokkal rosszabb, mint a másik. Vagy darabokra tör rögtön a hajó, vagy pedig majd később. Vici fáziskéséssel később fog megtörténni a dolog. És ugye a helyzet nagyon-nagyon rossz, és kilátástalan, és mindenki őrjöng, és mindenki kétségbe van esve, egy el lehet ezt a helyzetet képzelni a hajón, de egyedül Pál az, akinek a higgadtsága, meg a nyugodtsága megmaradt, hiszen ugye azt olvashatjuk, hogy azt mondja Pál, meg azt erősíti a társaságot, hogy ez éjjel mellém állt egy angyal az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondván ne félj Pál, a császár elé kell néked állnod, és én mi az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Tehát ugye mindenkit nyugtat, és mindenkit próbál, hogy őrizze meg a hideg vérét, hiszen nem más, mint maga az Úr volt az, akinek ígéretet tett, hogy mindenki épségben meg fog maradni.
1: Köszönjük, Laci, aztán Anikó és...
7: Az teljesen egyértelmű, hogy ez a tengeri hajóút nem volt egy kéjutazás. De Pál életében nem csak ez az egy nehézség volt, hiszen ha végig gondoljuk, többször megkorbácsolták, többször megkövezték, tehát rengeteg szenvedésen kellett keresztül mennie. A kérdés az, hogy mi lehetett ezzel Istennek a célja. Ugye fölfoghatjuk úgy is, hogy ennek pedagógiai célzata volt, arra akarta megtanítani Pált, hogy minden helyzetben biztosan számíthat rá. De lehetett edzés célja is, hogy a sok szenvedés elviselésével fölkészítse a további nehézségek elviselésére. De fölfogható próbaként is azzal, hogy ezeken a módokon is bizonyíthatja a feltétlen hűségét Istenhez. És ha még tovább megyünk, akkor lehet, hogy mind a három egyszerre volt. És gondoljuk a saját életünket, és hogy ezekhez az eseményekhez hogy viszonyultunk, miként fogtuk föl.
1: Éppen Anikónak adjam.
8: Ha megengeded, László, én még egy negyedik verziót is mondanék. Mégpedig azt a verziót, hogy azon a hajón sokan voltak. Azt olvastuk, hogy a szép kikötő, ahol ez a beszélgetés folyt, hogy most szabad indulni, vagy nem, nem volt alkalmas a telelésre. Az időjárás nem volt alkalmas a hajózásra, tehát volt egy kényszerhelyzet. És néha a kényszerhelyzetek kényszerítenek minket olyan szituációban, melyben Isten meg tudja mutatni a hatalmát, és talán azért helyez minket oda hívő embereket, hogy akik velünk együtt vannak a hajón, és ezt most képletesen értsétek, azok szembesüljenek azzal, hogy a nehézségekben lehet higgadt lenni, nem azért, mert olyan nagyszerűek vagyunk, hanem azért, mert velünk van az Úr, és erősít minket. Ezek az emberek, ez a 276 ember ugyancsak lehetőséget kapott arra, hogy az élő Istenről bizonyságot kapjon. Pálon és Lukácson, és nem tudom én, kik voltak még ott Pál kíséretében, ők rajtuk keresztül az élő Istennel találkozhattak. Tehát lehet, hogy Isten azért enged egy-egy nehézséget az életünkbe, mert valakiknek szólni akar. És még egy gondolat, ez egész más. Lukács, nem hiszem, hogy a vihar kellős közepén jegyzetelte le ezt a történetet, de hogy annyira pontosan és részletekben menően emlékszik mindenhez, az bizonyítja, hogy nagyon beleégett. Úgy gondolom, vannak ilyen szituációink nekünk is, amikor úgy nagyon belénk égnek az események. De az Úr velünk van ezekben a szituációkban is.
1: Tibor?
9: Két dologra szeretném a figyelmeteket irányítani. Nekem úgy tűnik, hogy szívesen koncentrálunk arra, hogy Pál mennyire higgadt volt, és ez teljesen igaz, de mennyire edzett volt. És itt ugye a higgadtság és az edzettség, a lelki megedzettség azért az nagyon összefügg, és ez nem egy emberi tulajdonság, itt ez az Úrtól van. Amikor a Korintusi első levél, második levél 11. fejezetét kinyitja valaki, ott egy egész listát kapunk arról, amiket Pálnak el kellett szenvedni, és szerintem mindjárt az elsőnél is elakadhatnánk, de azt mondja, hogy háromszor szenvedett hajótörést. Ebből egyet jegyezne nekünk az apostolok cselekedetei. Ezek szerint hajótörésben is volt némi gyakorlata, de nem ez a lényege, hanem az, hogy a legnagyobb vihar közepén, minden csatornától elvágva, és hogyha megfigyelitek, akkor teszi hozzá a Szentíró ezt a megjegyzést, amikor előtte Lukács lejegyzi, hogy minden reménységünk elfogyott. És akkor föláll Pál, és azt mondja, hogy itt állt az éjjel mellettem az Úr angyala. A tenger közepén, a viharban, itt állt mellettem. Úgy tűnik, hogy azért minden irány nem fogyott el, tehát az Úrnak a lehetőségei nem fogytak el, de nem azt mondta az Úr, hogy elviszi onnan a hajóról Pált, a többiekkel meg lesz, ami lesz, hanem hogy ajándékba kapja Pál az összes többi életét. Hát én ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy vajon állok én olyan hűségesen az Isten szolgálatában, hogy bárkire nézve Isten azt mondhassa, hogy azért, hogy a szolgálat előre menjen, még az ő életükről is gondot visel, mert az út, amin megyek, az Isten szerint való. Nagyon mélyen elgondolkoztatott.
1: És utána megyünk tovább Dénessel majd.
10: Századosra hívnám fel a figyelmet, aki ott kezdődött, hogy emberségesen bánt Pállal. De amikor Pál figyelmeztette, akkor nem hallgatott rá. És mi lett a vége, hogy amikor Pál elmondja, hogy van reménység, és ugye az akadályok ott vannak, hogy a matrózok és a katonák is ugye másként gondolkodtak, hogy ő akadályozza meg ezeket a nem kívánatos dolgokat, és ő hallgat Pálra.
1: Most Dénesnek adjátok, hogy ezt olvassuk el a Bibliából is, hogy hogy is volt ez a történet, mert ez is egy nagyon sok tanulságot rejtegető szakasz.
11: A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták. Egyúttal a kormányrút tartóköteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúrodva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. de a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután pedig a többiek, ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.
1: Ugye itt van az érdekesség, épp a századosnak ez a váltása, és itt van az ígéretnek a beteljesedése. Tessék, parancsoljatok, Marian először, aztán Tivadar.
6: Kettő mondatot szeretnék, amit az előbb a Dénes elolvasott. Csak ott ugye, hogy a százados ugye meg akarta tartani Pált, de ugye tudjuk, hogy ugye előtte már az úrangyala megjelent. Tehát tulajdonképpen neki már volt egy ígérete az Istentől, hogy neki ugye helyt kell majd állni, tehát ugye nem vészhet el, és ugye hát amit már Tiba is mondott, hogy ugye az egész csapatot ajándékba kapta. A másik gondolat pedig az, hogy ugye úgy indul, hogy ugye felhívja, tehát mennyire törődik a vele lévőkkel, mert ugye felhívja a figyelmüket, hogy 14 nap eltelt és még nem ettek. Tehát a testi szükségletekre is felhívja a figyelmet, és akkor ugye jó példával hálát ad az adományozónak, a teremtőnek azért, amit ad neki, megtöri a kenyeret és elkezd falatozni, és akkor mindenki veszi a bátorságot és hasonló. Tehát, hogy mennyire, tehát a testi szükségletek, a fizikai szükségletek, a lelki világok is tulajdonképpen, és ugye nyugtatja őket, hogy célba fognak érni.
1: Tivadar, aztán majd Tibor, és utána István.
5: Figyeljük meg azt a nagy küzdelmet, ami folyik a mi életünkbe, és látszik itt Pál életében is. Tehát egyrészt ott van az Isten ígérete, hogy ő meg fogja védelmezni, és meg fog menekülni. Másrészt ott van Sátán, aki el akarja pusztítani. Szóval egyértelműen azt mondja, hogy ez nem élheti túl ezt a vihart, hatalmas vihartámaszt, és azt mondja, már pedig, ha a viharban nem fog elpusztulni, akkor majd megölik ugye a fogvatartók, hogy nehogy megmenek, ugye ezt olvassuk a Bibliában. Tehát minden áron Sátán meg akarja ölni Isten emberét. De milyen csodálatos, hogy Isten ezt nem hagyja. Tehát egészen addig, amíg Isten úgy gondolja, hogy mi bizonyságot tehetünk, mi az ő eszközei lehetünk, addig ezt nem hagyja. Tudjuk, hogy később mégiscsak meghalt Pál, és nem is akármilyen módon, tehát erőszakos módon, de ekkor még nem jött el az ideje. Ekkor az volt az ideje, annak volt az ideje, hogy ő bizonyságot tegyen Rómában.
1: Nem. Tibor, és aztán István.
9: Nekem van egy furcsa kérdésem, megengeditek? Szerintetek Pál tudott úszni? Mert ugye az én Bibliámban ez nincs benne. De az benne van, hogy Pál arról prédikált, hogy ő hisz Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta. És milyen megdöbbentő, hogy amikor ez a zátonyra futás megtörténik, és azért még nincsenek a parton, egy viharzó tengerbe el kell indulni. Pálnak is. Tehát az igehirdető ezt nem ússza meg, ez most egy nagyon furcsa kép, de neki is menni kell. És az ő igehirdetésére egy csomó úszni nem tudó is. Ugye azt olvasjuk, hogy ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. De ott csengett a fülükben, hogy ne féljetek, bizakodjatok férfiak, hiszek Istennek, senki nem vész el. Azért úgy azon gondolkoztam, hogy én mertem volna ugrani. Pedig elvileg én tudok úszni, de azért más egy viharzó tengerben ezzel próbálkozni, mint mondjuk egy feszített tükrű úszodában. De azért gondolkozzunk ezen el, hogy az ige hirdetés nem ment föl az ige hirdetés megélésétől a mindennapi életben.
1: István Gyula, aztán.
12: Számomra nagyon egyértelmű az, hogy Pálnak a magatartása egy példaértékű. Tehát biztos sokan vagytok úgy, talán én is úgy lettem volna, hogy egy új történetet nyitottam volna azzal a címmel, hogy megmondtam előre. És akkor elletettem volna, na én megmondtam, jól megmondtam, látjátok, nem látjátok. De Pál nagyon-nagyon nyitott volt, azt a Marian gondolatát húznám alá, az emberek felé. Tehát ő neki a szívügye volt az emberekkel való bánásmód, törődés, ezt később is láthatjuk, egész élete során láthatjuk. És mindig a reménységet tette bele, hogy igaz, hogy lesznek problémák, nehézségek, elpusztul a hajó, de mi megmarad. Tehát a reményt, ezt oltotta mindig az emberekbe.
1: Gyula?
4: Arra hívnám fel figyelmet, hogy a szakemberek se a helyzet magaslatán voltak Annak ellenére, hogy ez volt, ami volt, mert az egész történetet elolvassuk, ott a két hét se éjjel, se nappal ad a véglet, és hát a legtöbb ember ilyen azt mondja, most föladom, és hát zátonyra futtatták mindent. Tehát abban a körülmények között, ahogyan reagáltak rá a hajósok, tehát az is az isteni csodának a része.
1: Köszönöm szépen, Sanyi.
7: Pál apostol szenvedéseit figyelembe véve hajótöréssel együtt, összehasonlítva Jeremiás szenvedésével, Jézus szenvedésével, vagy Jónás a halgyomrába kerül, vagy a János a Pátmos szigeten, a közös tulajdonság, hogy a mi küldetésüket nem végzik el, nem teljesítik be az isteni küldetést, nem halhat meg, bármilyen nehézségen mennek keresztül.
1: Köszönöm szépen. Na nézzük, hogy akkor Máltán mi történt. Azt gondolná az ember, na ezt megúszták, egy világi ember ez így gondolt, na ezt megúszták, utána most már itt van már a Kánán. Így van ez? Nem. Az Isten próbái, azok összeérnek. Az egyik próbából jön, a másik mindig. Na nézzük a máltai történetet, ebből csak egy kis részletet olvasunk, sajnos az idő mindig rövid. Az első 6 verset a 28. fejezetből, és a 10-et, és Esztert kérem, hogy olvassa.
13: Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt minnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét és a tűzre tette, a melegtől egy vipera bújt ki belőle és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.
1: Van egy baleset, és ennek a balesetnek is van egy próba része, de az utolsó vers nagyon jól elmondja, hogy ez az egész történet is lényegében evangélium hirdetés. Mi sokszor nem hiszük azt, hogy az evangélium hirdetés az az életünkben van, nem pedig a szószéken. Anikó?
8: Én arra sok véletlenre, és ezt idézőjelben értsétek, szeretném irányítani a figyelmet, ami történt itt sorozatban. Hogy lehet, hogy Krétáról ugye indult a hajó, Máltára vetődtek ki, hát ez jó pár száz kilométer, 7-800 kilométer. A földközi tengeren hogy lehet, hogy véletlenszerűen egy ilyen kis szigetre sodródott? Nem valahova, máshova. Hogy ott történt a hajótörés. Aztán a következő, hogy lehet, hogy senki nem veszett oda? Hát ez is logikátlan. Az úszni nem tudó emberek se vesztek oda. Hogy lehet, hogy a barbárok emberségesen fogadták őket, és véletlenszerűen segíteni akartak, még tüzet is gyújtottak? Aztán, hogy pont párra csimpaszkodott az a vipera, és hogy pont nem lett semmi baja, és hogyha tovább olvastuk volna a történetet, pont a sziget elöljárójának a birtokánál történt ez, akinek az édesapja pont beteg volt, és pont meg tudta Pál gyógyítani, persze Isten erejével. És aztán ugye a többi beteget is hozták hozzá. Tehát Isten módszeresen ott volt, és módszeresen készítette elő az eseményeket, és nem engedett sehol se egy pici hibát se, úgymond a gépezetbe. Nagyon sok nehézség volt. Borzasztó sok nehézség, és én se kívántam volna magamnak. De Isten egy percre nem engedte ki kezéből az események irányítását. És így Málta szigetének a lakói is szembesülhettek az evangéliummal, ami hát nem egy utolsó dolog.
1: Marian, aztán majd Tibadar, Gyula, Tibor.
6: Itt is ugye elöljára fizikai munkálkodásban, mert elmegy, szedi a rőzsét, gyűjtögeti és készíti össze a tüzet, és ugye amikor megmarja a kígyó, akkor a barbárok ugye azt várják, hogy ugye, tehát a tengerben megmenekül az ember, és valószínűleg ez gyilkos, vagy valami nagyon-nagyon-nagyon elborzasztó dolgot tehetett, hiszen várják, hogy majd mikor fog meghalni. És ugye jön, megy Pál, teszi a dolgát, és látszik, hogy teljesen jól van, és akkor utána megmódosítják a véleményüket, hogy hát ez mégiscsak akkor egy isten. És akkor tulajdonképpen, ahogy a gyógyításnak, Publiusnak, ugye a sziget legfőbb emberének, a Publiusnak, az apostolának a meggyógyítása, akkor gyakorlatilag azzal, hogy Pál meggyógyítja, Pál személyében az Istennek az ereje jelenik meg, és ismét ez egy bizonyságtevő történet. És ugye eszünkbe juthat az, hogy ugye a hajón is ugye ő adott bátorságot, és ugye azt olvashatjuk, hogy ha kígyót vesznek fel, nem tudom most pontosan az ige helyett hol van, hogy nem állhat neki, és bár igen, köszönöm szépen, betegekre vetik a kezüket is, meggyógyulnak, tehát gyakorlatilag Pál apostolt az Isten ereje átjárta, és tökéletesen tudta mindezt hozni, és bizonyítani azt, hogy vele az Úr van, és az ő erejével tudott gyógyítani is, meg beszélni is, meg prédikálni is, meg megmenekülni is ugye ebből a hatalmas lehetetlen helyzetből.
1: Köszönöm szépen, Gyula röviden, Tivadar, aztán István, aztán Tibor.
4: Föltehetnénk a költői kérdésre, mit lehet ebből tanulni? Mi a 20. század világa, megpróbálunk sajátos módon tervezni, és gondosan kitervezni a missziót, és láthatjuk az eredményét, és láthatjuk azt az apostolok történetét, amit itt az első században tanulunk. Hát óriási a kontraszt, és úgy gondolom, hogy sok-sok alázatot kell tanuljunk, és Istenbe való hitet és bizodalmat, mert az Isten mindent előkészít, csak nekünk közre kell működni vele.
1: Szépen Tivadar, aztán István és Tibor.
5: Számomra olyan vigasztaló az, amit Jézus mondott, hogy amit én megtettem, ti is meg fogjátok tenni. Tehát ez nem egy különleges dolog, hogy én lejöttem Istenként erre a földre, és ezt csak én tudom megtenni. Azt mondta Jézus, hogy ti is ebben részesülhettek, viszont mi az, ami alapfeltétel? Azt mondta Jézus, hogy ha hisztek, akkor ilyen jelek követnek benneteket, betegekre vetitek kezeiteket, mint ahogy Pál apostol is tette, hogy akár halottak támadnak fel, és ugye itt, amit Marian is mondott, hogy akár kígyókat is vesztek fel, nem árt néktek. Tehát a mérges kígyók se ártanak. Tehát azt kell mondani, hogy felnézünk Pál apostolra, mint ahogy a máltaiak is felnéztek, hogy hú, hát ez csak Isten lehet. De közben Jézus azt mondta, hogy ez az erő, a Szentlélek ereje mindannyiunk számára rendelkezésünkre áll, hogyha hiszünk, hogyha ráhagyatkozunk Istenre.
1: Köszönöm István.
12: Én Pálnak a feladatcentrikusságát húznám alá. Ugye, hogy legyen az rabszolga, legyen az börtönben, legyen az bilincsben, legyen az király, legyen az helytartó, legyen az kígyó. Mindenhol ez a feladatcentrikussága jön elő, hogy neki egyetlen feladata van, hogy bizonyságot tegyen Isten nevéről, és ez életében, ha megvigyeljük, ez az egy cél vezetett volna. Érdekesként merült fel számomra, csak egy zárójeles megjegyzés, hogy tulajdonképpen ő nem kellett volna a császárhoz elé sem mennie, mert már teljesen egyértelmű volt, hogy ártatlan, tehát nem ítélik el. És mégis vállalta ezt a lehetőséget azért, hogy azt a feltő feladatát, hogy bizonyságot tegyen az Istenről, a megváltójáról, ezt teljesíteni tudja. És ez számomra ez a feladatcentrikusság, ez egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság és példaértékű.
1: Köszönöm szépen, Tibor, és utána majd Magdi olvassa a következő igét.
9: Van nekünk egy elképzelésünk arról, hogy hogyan végezheti Isten az evangélium munkáját. De azt sokszor kifelejtjük belőle, hogy árgus szemmel figyeli a környezetünk, hogy egy-egy rendkívül nehéz helyzetben, vagy furcsa helyzetben mi hogy reagálunk. És az jutott eszembe, hogy amikor építkeztünk, nem hívők voltak, akikkel dolgoztam ugye a saját építkezésünkön, de én is ott dolgoztam a saját kezemmel is, és azt vettem észre, hogy árgus szemmel figyelnek, hogy mit csinál egy lelkipásztor, amikor dolgozik, és pláne, hogyha az újjára üt. És volt egy fiatal ember, aki nagyon pikírt hangnemben beszélt. Én fizettem a napszámát, de ettől még állt mellettem, és nézte, hogy dolgozom. és közben froclizott a különböző dolgokkal, és éppen azt magyarázta, hogy olyan nincs, hogy valaki nem káromkodik, meg képmutatók vagyunk mi mindnyájan keresztények, szóval ez volt a summája a dolgoknak, és én úgy imádkoztam, hogy hát uram, olyan jó lenne, ha valahogy adnál lehetőséget, adj szavakat a számra. És hát úgy közben húztam a betonacélt, és nem betonvasat, hanem acélt hajtogattam, és elpattant. És ahogy elpattant, végigvágott a betonacél, és így a szemüvegemen keresztül az álla még egy ilyen véres hasíték keletkezett, és hát hirtelen nagy csend lett, és néz rám a fiatalember, hogy mit kell ilyenkor mondani. És ezt így mondja is, és hát mondom, hogy áldott legyen Isten a megmaradt szemem világáért. És én nézett, és azt kérdezte, hogy ma este te fogsz prédikálni? Meghallgatnám. Pedig előtte eszibe nem volt. Ez most nem magamat szeretném ezzel fényezni, de megállapítottam utána, hogy én kértem, Uram, hogy adj egy olyan helyzetet, ahol én hitelesen tudok neki bizonyságot tenni. Kaptam. Néhány hét után meg is gyógyult.
1: Nézzük, ugye nem Málta volt a cél, bár itt sok tapasztalat van, és még tovább tudnánk folytatni. Nézzük meg, hogy Pál, mikor végre Rómába ér, az hogy is történt. Magdikát kérem, hogy olvassa a 28. fejezet 17-től 22. versig terjedő híradást erről az eseményről.
14: Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Férfiak, testvéreim, bár semmit sem vétkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemben mégis foglyul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétek nincs bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták. Mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem a testvérek közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik.
1: Igen. Rómába ér Pál, védőőrizetbe. Ugye ez azt jelenti, hogy ilyen házi fogságszerű volt ez. Tudnék, hogy bármikor, ha hívja a császár, akkor kéznél legyen, ne csábborogjon el. Ez volt a vérődő széria, de ide bátran jöhetett bárki meglátogathatta, stb. Ezért hívta magához a dolgot. Ezt csak a háttérként mondom. Gyula parancsolj, aztán Marian.
4: Én csak egyik aspektusát szeretném ennek a igen, felolvasásnak, hogy három nap múlva megint a zsidókat, és miért őket? Föl lehetnék tenni a költői kérdést, mennyi keserűséget okoztak a zsidók neki, Pálnak. És azért itt érezhető az a lelkület, hogy mindent megtenni azért a nemzeté, azért az elhívott népé, a kiválasztotté, legyen bármilyen helyzetben. Pár elment a zsidósággal a végletekig, hogy meg lehetne őket menteni, vagy nem. Hát tudjuk a Szentírásban és az egyháztörténelemből az eredményeket, de hát magunk fajta ember azt mondaná, hogy na, hát az elég, hát akárkinek, csak már nekiek nem. De hát Pál nem így állt hozzá, és hát ebben a mérhetetlen isteni alázat, kegyelem, ami beleszorult Pálba, irgalom, hogy mindent megtegyen a zsidóságé.
1: Mariannak adjátok, aztán majd tibodan.
6: Mondat, három különböző gondolat. Pál megy Rómába és viszi az evangéliumot, viszi a zsidóknak meg a pogányoknak. Azt láthatjuk, és az írásokból az derül ki, hogy a zsidók elutasítják, visszautasítják, a pogányok meg elfogadják. A másik, ugye, amikor azt olvastuk, ugye, hogy az appellál, amikor appellálni kezd, akkor az appelláció az ugye gyakorlatilag így inkább ilyen védő beszéd, vagy védelem saját magát, illetve most jó értelemben, tehát a maga igazát védve, és nem pedig vádaskodik. És a vége, a legvége ugye, azt olvashatjuk, hogy amikor kíváncsiak arra, hogy ugyan már fejtse ki és mondja el az ő beszédét és az ő véleményét, azt mondja, hogy reggeltől estig nagy bizonyságtétele szól az Isten országáról és Jézusról. Tehát nagy bizonyságtétel. Reggeltől estig, hát nem tudom, azért 12 órán keresztül, most ha csak a mi időszámításunkkal számolunk, és nem többel 12 órával az egész nappal, akkor tulajdonképpen azért nem tudom, tehát azért azt hiszem, hogy ahhoz is megfelelő fizikum kellett, de leginkább lelki erő és odafigyelés, hogy ezt így tudja tenni, és nagy erővel.
1: István és Tivadar után.
12: Ugye azt olvastuk az igébe, hogy amikor Pál elmondta, hogy miért jött, hogy lássa és ha beszélhessen velük, akkor azt mondták neki, hogy mi sem levelet nem kaptuk Judeából, semmilyen jelentett senki se róla semmi rosszat. És itt egy magatartás modellre szeretném felhívni a figyelmet, mert azt mondja a 22. versben, hogy helyesnek tartjuk, tehát hogy tőled halljuk meg, hogy gondolkozol. És itt a másik ellentéte az, mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Tehát itt van két dolog, és amit fontos is kiemelnék az, hogy meg szeretnének győződni. Hallottuk, itt vagy te, láttunk, beszélünk veled, győződjük meg a helyzet valóságáról.
1: Tivadar.
5: Én úgy örülök ennek a bibliai szakasznak, mert végre egy korrekt viselkedést találunk, és folytatva így István gondolatát, hogy ma is sokszor különböző hírek terjednek, és vannak emberek, akik azt mondják, hogy engem nem érdekel, hogy te mit mondasz, én hallottam rólad eleget. És ebben az írásban pedig most pont az ellenkezőjét találjuk. Azt mondják ezek a zsidó atyafiak, hogy minket, ha jönnének is hírek, akkor se érdekelnének. Mi tőled akarjuk hallani, hogy mi az igazság. És azt gondolom, hogy ebből nekünk is van mit tanulnunk, mert annyi pletyka terjed, mindenféle pletykák, mindenféle emberekről. De vajon oda megyünk-e a mi testvérünkhöz, beszélünk-e vele, és talán megkérdezzük-e, hogy te hogy látod ezt, vagy te hogy élted át ezt?
1: Laci?
7: Tulajdonképpen az István meg a Tivadar elmondta, amit akartak. Én inkább csak ráerősítenék, hogy előítéletmentesek voltak, és nyitottak voltak, és volt még egy harmadik dolog, hogy hagyták magukat a tényektől meggyőzni. És a kérdés az, hogy mi vagyunk-e adott helyzetben nyitottak, előítéletmentesek, és hagyjuk-e magunkat a tényektől meggyőzni.
1: Tibor?
9: Irányítsak valamire a figyelmet. Tudnilik, kizártnak tartom, hogy Jeruzsálemből nem indult útnak a levél, és nem indult útnak a hírnök. Csak úgy döntött Isten, hogy Ázsiából el lehetett menni Jeruzsálembe, és ott lehetett botrányt csinálni, Jeruzsálemből lehetett menni Cézáreába, és ott botrányt csinálni éveken keresztül, és én úgy gondolom, hogy ez a levél nem véletlenül soha nem érkezett meg. Lehet, hogy a vihartól kellene megkérdezni, hogy mi lett a levélnek a sorsa, és esetleg a hírnöknek a sorsa, de ha semmi mást nem, csak az abszolút pozitívat gondoljuk, akkor gondoljatok arra, hogy Pál Máltából indul, amikor a hajózási szezon végre elkezdődik, szemben azzal, aki Cézáreában kéne, hogy hajóra szálljon. Elég nagy előnnyel indul, ez 1000-nél több kilométer, tengeri mérföldben is több 1000-nél, tehát igazán nagy előnyt adott Isten, és ez a tabula rasa nagyon jót tett arra, hogy akkor most elmondhass, és mindenki nem az előre fölkészített dolgokat próbálja majd összerakni annak alapján, amit Pál mond, hanem meghallgatja és dönthet az írások alapján.
1: Anikó is utána Gyöngyike olvassa, hogy mi is történt Rómába, mert már érintettük ezeket a gondolatokat.
8: Én pontosan ezt a gondolatmenetet szeretném folytatni, amit Tibor elkezdett, mert viszont a testvérek értesültek Pál érkezéséről, és már várták. Elé mentek. Tehát úgy tűnik, hogy Isten szervezésébe egy pici hiba nem csúszhat.
1: Köszönöm szépen, és ez ma is igaz. Olvassuk akkor a Gyöngyike a befejező részét az apostolok cselekedetének a 24-től 28. versig.
15: Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, s ekkor Pál ezt az egy ígért mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról. menj el ehhez a néphez, és mondd meg. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani.
1: Igen, ebben egy kemény vád és egy lehetőség van. Mindjárt olvassuk el az összefoglalót, mert csak ennyi időnk van, és esetleg egy gondolatot lehet még mondani.
10: Krisztus szent megbízást adott egyházának. Valamennyi tagja legyen élő eszköz, akiken keresztül Isten közölheti a világgal kegyelme kincseit, Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. A megváltó leghőbb vágya, hogy képviselői legyünk, akik megismertetik a világgal az ő lelkét és jellemét. A világnak pedig legnagyobb szükséglete az, hogy az üdvözítő szeretete emberek által megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár, akik által Isten kinyilatkoztatja a kereszténység erejét. Sokáig várt Isten arra, hogy a szolgálat lelkülete az egész gyülekezetet birtokba vehesse, és képessége szerint mindenki érte dolgozzon. Ha Isten egyházának tagjai elvégeznék kijelölt munkájukat az inséget szenvedő bel- és külterületeken, az evangéliumi megbízás teljesítésével, az egész világ hamar figyelmeztetést kapna, és az Úr Jézus visszatérne a földre hatalommal és dicsőséggel.
1: Akar egy rövidet mondani, és ez lesz a zárszó.
9: A római út milyen kegyelem, ami az út közben, ez többször már látszott, szerintem Pál írja le legjobban a Filippieknek. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat verítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Ezért szívből várom és remélem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok.
1: Ez a gyönyörű tanulság zárja ezeket az igéket. Adja Isten, hogy mi is ilyen bizonyságtevői legyünk az ő kegyelméből. Amen.
0: Az Apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották.

0: Köszönjük figyelmüket!
1: Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel! Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: céljuk. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Szenteltessék meg a te neved. Máté evangéliuma 6. fejezet 9. vers. Isten nevének megszentelése azt kívánja, hogy a legfelsőbb lényről mondott minden egyes szavunk a legtiszteletteljesebb legyen. Szent és rettenetes az ő neve. Zsoltárok 111, 9. Soha semmilyen körülmények között ne ejtsük ki könnyelműen Isten nevét. Mindig tisztelettel szóljunk hozzá. Amikor imádkozunk, a mindenható fogadó termébe lépünk, tehát szent félelemmel közelítsünk felé. Színe előtt az angyalok eltakarják arcukat. A kérubok és a ragyogó szent szeráfok ünnepélyes tiszteletadással közelednek trónjához. Mennyivel inkább tisztelettudóan kellene megjelenni nekünk, halandó bűnös lényeknek, Urunk és Alkotónk előtt. Isten nevének megszentelése azonban ennél sokkal többet jelent. Krisztus kortársaihoz hasonlóan a tisztelet számtalan külső jelével halmozhatjuk el Istent, mégis állandóan megszentségteleníthetjük nevét. Az Úr neve irgalmas és kegyelmes, nagy irgalmasságú és igazságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 34:5-6. Krisztus gyülekezetéről írva van, és így fogják nevezni az Úr, ami igazságunk. Ezt a nevet kapja Krisztus valamennyi követője. Isten gyermekeinek öröksége ez. A család az Atya nevét viseli. Amikor Isten Izraelt sok szenvedéssel látogatta meg, Jeremiás próféta így imádkozott. Mi a te nevedről neveztetünk, ne hagyj el minket. Jeremiás 14:9. Ezt a nevet tiszteletben tartják az ég angyalai és az el nem bukott világok lakói. Azért, mikor imádkozol, szenteltessék meg a te neved, azt kéred, hogy ebben a világban általad legyen megszentelt. Isten téged emberek és angyalok előtt gyermekének ismerte el. Könyörögj tehát, hogy szégyent ne hozz arra a szép névre, amelyről neveztettek. Zakariás 2:7. Isten képviselőjeként küld téged a világba, nyilatkozzék meg hát az ő neve életed minden egyes részében. Ez az imakérés azt kívánja tőled, hogy Isten jellemével bírj. Csak akkor szentelheted meg és nyilatkoztathatod ki a világ előtt az ő nevét, ha életed és jellemed Isten életét és jellemét szemlélteti. Mindezt pedig Krisztus kegyelmének és igazságának elfogadása által teheted meg.

Ma azt szeretném, ha megvizsgálnánk a következő verset, és megnéznénk, mit jelent elcsendesedni a bajok és a kihívások közepette. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 10. vers.

Mózes második könyvében azt mondja Mózes a népnek: Ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik értetek. Mert azokat az egyiptomiakat, akiket ma láttatok, soha többé nem látjátok. Az Úr harcol értetek.

Ez akkor hangzott el, amikor az egyiptomiak az izraeliták után vonultak, közvetlenül azelőtt, hogy átkeltek volna a Vörös-tengeren. Kihívást jelentő idők voltak ezek. Néhányan Mózesen keresztül hallották Isten ígéreteit, de még mindig kételkedtek, panaszkodtak. Azt firtatták, miért vezette ki őket Mózes Egyiptomból.

Az Úr épp arra készült, hogy megmutassa népének, hogy bármilyen helyzetből képes megszabadítani őket. Bármilyen kihívást jelentsen is ez. Mindössze arra volt szükségük, hogy elcsendesedjenek, és szilárdan álljanak abban a tudatban, hogy Isten áll mögöttük.

Ez az ígéret alapjaiban befolyásolta az elmúlt néhány évben az életemet. Voltak idők, amikor úgy éreztem, hogy félreértenek. Úgy gondoltam, hogy magyarázkodnom kell. De minél többet próbáltam magyarázkodni, annál inkább elítéltek azért, mert megkérdőjeleztem dolgokat, megpróbáltam hallatni a hangomat. Isten közbelépett, biztosítva, hogy el tudjak határolódni bizonyos emberektől és helyzetektől. Azonban a kihívások idején megtanultam, hogy amikor hallgatsz, és Istent kéred, hogy győzedelmeskedjen, például az ilyen mérgező helyzetekben, ő nem csak kiáll, hanem harcol is érted. Milyen csodálatos Isten! Szeret bennünket, függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak rólunk.

nemrég mondtam fel a munkahelyemen, hogy egy ügyvédi irodában helyezkedjek el, és befejezzem a cikkeimet. Sokan megkérdőjelezték a döntésem bölcsességét, és azt kérdezték, hogy miként bírom majd anyagilag mostantól az életet. Egyikük emlékeztetett is arra, hogy még mindig a világjárványról van szó. A gazdaság gyenge, mi lesz, ha az ügyvédi irodád is bezár? Azt válaszoltam neki, hogy ne aggódj, barátom. Én hiszek az én Istenemben. Biztosíthatlak, hogy hamarosan hallani fogod a történetemet, amely Isten hatalmáról tesz bizonyságot, és arról, hogy miként vezetett ezen keresztül.

vigasztaljon minket a tudat, hogy Atyánk szeret bennünket. Csak annyit kell tennünk, hogy az ő igéjére támaszkodunk, időt töltünk vele imádságban, és fejlesztjük a vele való kapcsolatunkat. Ő hűséges, és biztosan gondoskodik minden szükségletünkről. Csendesedjünk el, és álljunk szilárdan.

csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár, 10. vers.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Meghívott vendégünk dr. József Erika. Vele fogunk beszélgetni rendkívül érdekes és izgalmas kérdésekről. Kedves Erika, a műsor időtartama alatt megengedi, hogy tegeződhetünk?
1: Természetesen, nincs akadálya.
0: Egy pár mondatban, ha bemutatkodnál kedves hallgatóknak.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Az alap szakvizsgámat házi orvostamból szereztem, ezen a területen dolgoztam legtöbbet, bár gyermekgyógyászat, belgyógyászati szakterületen is dolgoztam hosszú éveken át, és mondhatom azt, hogy fiatal orvos korom óta mindig nyitott voltam az alternatív megoldások felé. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a gyógynövények ismerete, a betegségekben a táplálkozásnak, az életmódnak a szerepe az, amire én mindig is koncentráltam, tehát nem pusztán csak a gyógyszereket hívtam segítségül egy-egy beteg gyógyításánál, és amit még fontosnak tartok, hogy nem csak testi, hanem lelki síkon is mindig foglalkoztam a páciensemmel, hiszen tudjuk, hogy milyen meghatározó, hogy milyen a lelki állapotunk, milyen a családi szerkezet, egyáltalán milyen a munkahelyünk, mennyire vagyunk stresszel leterhelve, mennyire fordítunk gondot arra, hogy relaxáljunk, pihenjünk, örömteli dolgokat végezünk. Tehát összességében mondhatom azt, hogy mindig is holisztikusan közelítettem egy-egy páciens felé, aki hozzám fordult segítségért. Ma már nem állami rendelésen dolgozom, hanem egy kis magánrendelőben folytatok tanácsadói tevékenységet, de bármilyen problémával, amivel egy házi orvos is fordulna, valaki megkereshetnek. Úgyhogy ez a mi mondjuk az orvosi ténykedést, ami egy más terület pedig, hogy 2012, azaz idestova 12 évvel ezelőtt hallottam először arról a szóról, hogy, vagy forgalomról, hogy molekuláris hidrogén, és ez volt az, ami nekem az egész pályafutásomat megváltoztatta.
0: Igen, a molekuláris hidrogén. Én egyszer találkoztam ezzel a szóval és ezzel a tablettával, de majd a műsoridő második részt szeretnék rátérni. Most nem olyan sokára, június 2-án lesz a második természetgyógyászat nap. Ez a Villányú 13-ban egy konferencia központban kerül megrendelésre. Ezen a természetgyógyász napon, Erika, mi az, amivel tudsz kedveskedni a látogatóknak, illetve mi az, amit tudnál mondani a rádió hallgatóknak, akit érdekel ez a tématerület, vagy meg tudnak téged itt találni esetleg, vagy tudsz valami tanácsot adni, aki személyesen eljön?
1: A Naturportál egy évvel ezelőtt is meghívott erre az egésznapos konferenciára, így most a második alkalommal is kis kiállítással ott leszünk képviselve a vállalkozásunkat, és a standhoz oda lehet jönni. Elsősorban az immunrendszer támogatása az, ami fajsúlyos, és ezen belül pedig, hogy hogyan tudjuk a szervezetünket a hidrogén erejével támogatni, segíteni, mi az, amiben most a mai embernek még inkább szüksége van arra, hogy a molekuláris hidrogént, vagy egyszerűen csak a hidrogén erejét, akár a betegségek megelőzésében, akár pedig kiegészítésként bevessük. Nekünk van egy 2018-ban fejlesztett tablettánk, ami azért nagyon érdekes, mert eddig azt szoktuk meg, hogy elektrolízissel vizet bontunk, és úgymond hidrogénes vizet fogyasztva juttatjuk be a hidrogént a szervezetünkben. Azonban 2010-ben egy szerb biokémikus fejlesztett egy olyan speciális ásványanyag tablettát, amivel a gyomorban tudunk hidrogént keletkeztetni, és ennek a továbbfejlesztése az, ami a mi cégünkhöz fűződik. Tehát ezt a ezt a készítményt, ezt a nevezzük hidrogén tablettát fogom elvinni a kiállításra is, és bemutatni azoknak, akik oda fognak jönni, és természetesen beszélhetünk arról, hogy miért is érdemes oda jönni a standunkhoz, kézbe fogni, vagy akár megvásárolni a tablettát.
0: A hidrogénről csak annyit szeretnék mondani a kedves hallgatóknak, hát a mennyelév táblázata, mindjárt emlékszünk, hát a mennyelév táblázata a hidrogénnel kezdődik, tehát az alfája és az omegája minden anyagnak, a hidrogénből szintetizálódott tulajdonképpen az egész mennyelév táblázat, kivéve a króm és az arany, mondják ezt egyes tudósok, de ebbe most nem menjünk bele, maradjunk a hidrogénnél. A hidrogénnek a gyógyhatása az onnan nyomon követhető, hogy léteznek olyan források Franciaországban, ezeket szent gyógyító forrásoknak tartják, hogy nagy mennyiségű hidrogén tartalmaznak. Miért, miben fejti ki ezek a forrásvizek a hatásukat? Erről kutatásaid alapján tudnál valamit mondani a kedves hallgatóknak?
1: Őszintén szólva, amikor én először hidrogén tablettáról hallottam 2010-ben, hát nagyon szkeptikus voltam, hiszen a hidrogén egy gáznemű anyag, hogy a csodába kerül ez a tablettába, kérdeztem én. Hát nyilván nem a tablettában van a hidrogén, hanem ennek hatására keletkezik, de ugye sokkal egyszerűbb ezt az egészet így hidrogén tablettaként elnevezni, így is vonult be egyébként a köznapi nyelvbe. Szóval én ekkor kezdtem el a hidrogénnel ismerkedni, nem ismertem, mint gyógyító gáz ennek a jelentőségét a szervezetünkben, tehát ugye itt kezdtem el a szakirodalmát olvasni, és akkor hát meg kell mondjam, hogy magam is ledöbbentem, hogy mi mindent tud ez a negyedik gyógyító gáz, ugye nitrogénmonoxid, akár vagy az oxigénről, ugye ezekből tudjuk, hogy élettani szerepe van, használjuk is. Ami viszont a hidrogénnel érdekes a történet, hogy az említetted Lourdes-ot, ugye, hogy az egy szent hely, az valóban egy szent hely, ott van egy csodálatos forrás, amihez már az 1600-as évek közepén zarándokoltak az emberek, mert aki megfürdött, ivott a vizéből, ugye csodálatos gyógyulásokról számoltak be. Hát zárójelben megjegyzem, hogy van még ilyen, ugye Mexikóban, Németországban, Nordenau, tehát vannak még ilyen csodálatos gyógyhatású források. Na most valamikor a 1970-es években elemezte ki egy japán tudós egyébként a víz minőségét, és ő jött rá, hogy hidrogénben gazdag ez a víz, és ennek is köszönhető ezek a gyógyulások.
0: Akkor egy japán tudós, aki elemezte a vizeknek a összetételét, illetve az ásványi és gáz anyagtartalmát, és vont párhuzamot a hidrogén tartalom, illetve a rendkívüli gyógyítások között?
1: Igen, és igazából ekkor fordult nyilván maga a tudományos élet is, hogy a hidrogénnek milyen szerepe van a szervezetünkben, de a mondjuk egy klinikai vizsgálatig nagyon sokáig kellett várni, valamikor a 90-es években született először olyan állatkísérlet, ahol daganatos patkányok, májrákot csináltak nekik, és ott vizsgálták a hidrogén szerepét. Tehát maga, amit mi az orvoslásban, az orvostudományban, egyáltalán gyógyászatban elfogadunk, ugye ilyen típusú vizsgálatok innentől datálhatók, tehát ugye történtek főként első körben betegségmodellek, szövettani vizsgálatok, állatkísérletek, és nagyjából az 1900 Hát azt mondom, a 97-es év az, amikor az első humán vizsgálatokat a hidrogénnel lefolytatták. Ma már nyilván ennek nagyon nagy irodalma van, hogyha valaki szakértőként vagy érdeklődőként keres a PubMed-en, akkor csak egyszerűen be kell írni, hogy molekuláris hidrogén, és akkor jönnek a stadik, a közlemények. Egyébként Magyarországon a Szegedi Élettani Intézet is végzett két PhD-s dolgozat kapcsán vizsgálatot, ezek is állatkísérletek voltak. Az egyiknél az újszülött kismalacokat hozták oxigénhiányos állapotba, majd hidrogéngáz lélegeztettek bele, és azt találták, hogy a maga az agy, a szöveti sérülés sokkal kisebb volt, jobban regenerálódott a hidrogéngáz lélegeztetésére. A másik hasonló, de ott felnőtt malacoknak csináltak sztrókot mesterségesen, és ott adták szintén a hidrogén gáz formában lélegeztetve. Ugyanez volt a konklúzió, hogy a hidrogénnel agyszövetet lehetett menteni, tehát egyébként a szakirodalomban a legtöbb ilyen irodalmi hivatkozás az ilyen oxigén hiányos állapotok kapcsán lehet találni, most akár egy szívinfarktus, stroke és bármely szervnek az úgynevezett oxigén hiányos állapotában történt, de majd folytatva a sort, hogy milyen területeken tudjuk még használni, visszaadom a szót neked, hogy kérdezz, és akkor én nagyon szívesen folytatom, hogy mit tudunk erről.
0: Ja, igen, itt ámulva hallgattam a hidrogén tabletta alkalmazásának a lehetőségeit. Hát én a saját tapasztalatomat tudnám mondani. Pár évvel ezelőtt kórházba kerültem, és akkor hallottam a hidrogén tablettáról először. Nagyon komoly fájdalmaim voltak, egészen addig, ameddig nem kapta meg az első doboz hidrogén tablettámat. Utána olyan minimálisan 20%-kal csökkentek a fájdalmaim. Ennek a tablettának a fogyasztása révén kerestelek meg, és adtam egy lehetőséget ennek a technológiának, hogy a kedves hallgatók is megismerjék, akinek ilyen jellegű problémája van, hogy esetleg egy gyógyulás, vagy egy különböző tüneteknek az enyhítésére, hogy használják. Az elején mondtad, hogy a sejtekre való hatása a hidrogénnek ez nagyon komoly. Milyen hatása van a hidrogénnek a sejtekre? A hidrogén az egy a legkisebb molekula a Mendelejev táblázatban, tehát ő maga, mint molekula, mindenhol át tud diffundálódni. Tehát az, hogy én egy gázpalacból beleengedem vízbe, amik itt vannak ilyen kísérletek, illetve ilyen jellegű technológiák, az én véleményem szerint az azonnal már fönn is van a mennyezeten, illetve mennyezeten keresztül kidiffundál a légtérbe, és már valahol a csillagos ég felé száguldoznak ezek az apró kis molekulák. Tehát akkor a kérdésem az az, hogy sejtszinten miben testesül meg a regeneráló képessége a hidrogénnek. És említetted az oxigén hiányos állapotot. Hát ha oxigén hiányos állapot van egy sejtben, akkor a hidrogén ezt hogyan stabilizálja? Mi a mechanikája ennek a technológiának?
1: Hát menjünk akkor oda vissza, amit nagyon helyesen említettél, hogy egy apró, a legkisebb molekuláról van szó. Így van, tehát ez nanométerekben mérhető, amit tudjuk, hogy a milliméter egy milliomod része, tehát egy nagyon határtalanul tényleg mindenütt át tud jutni, és ez a szervezetünkben egy rendkívül fontos sajátság, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy antioxidáns hatás, akkor tudjuk, hogy az antioxidánsok, azok ugye a szabad gyököket kötik le, és ezzel védik meg a sejteket. A szabad gyökökből pedig külsődlegesen is kapunk bőségesen, de az élő működés pont az energiatermelésünknek egyik melléktermékeként ott van, plusz mindenfajta gyulladásnál, akár ilyen sejtkárosodásnál rendkívüli mértékben felszabadul, és hát az egyik jelentős tényező az öregedéssel és a különböző krónikus civilizációs betegségeinkkel kapcsolatosan pont a szabad gyökök. Tehát a hidrogén az egyik olyan antioxidáns, ami nem csak hogy apró, de ráadásul még tapasztott hozzá a tudomány egy szót, hogy szelektív. Tehát az azt jelenti, hogy szokásos antioxidánsok, akár a C-vitamin, akár egy glutatión, akár egy Q10, sorolhatnám ezeket, a szelént, vagy az E-vitamin, ugye ezek akkora molekulák, hogy ezek nem tudnak minden határon átjutni egyrészt, másrészt pedig nem tesznek különbséget a szabad gyökök különböző formái között. Na most ez azt jelenti Ezt úgy kell olvasni, hogy a szabad gyökök között vannak olyanok, amelyek hasznosak a szervezetünk számára, jelző funkciója van, azaz nem kell az egészet legyilkolni a szervezetünkben, semlegesíteni. És a hidrogén ezért különleges, mert hogy ezt az egyensúlyt a jó szabad gyökök között nem borítja fel, csak a kifejezetten a sejteket roncsoló szabad gyökökkel lép reakcióba, és azokat semlegesíti. Ez az egyik dolog, de mégis van egy plusz különbséges, ezt a mondatot még befejezem, hogy amellett, hogy szelektív antioxidáns, amellett, és ez egy direkt hatás, tehát, hogy szembe megyünk és megkötjük, a hidrogén képes a sejtekben azokat a molekulákat, azokat az enzimeknek a termelését fokozni, amelyek a szervezetünk belső védelmi vonalát képezik a szabad gyökökkel. Ezek enzimek. Kataláz, peroxidáz, glutatión peroxidáz, tehát ezeknek az anyagoknak a szintjét emeli meg, és ezzel a belső szabad gyök elleni védekezésünket erősíti. Tehát ez egy különleges antioxidáns hatás, amit most elmondtam, plusz nem fog támadó molekulává válni, mint egyébként az antioxidánsok maguk is, hát csapdába eshetnek, és maguk is támadóvá válhatnak, kivéve a hidrogén.
0: Tehát a sejtek közötti kommunikációt segíti elő?
1: Nem a kommunikációról beszélünk, hanem szabad gyök elleni védekezésről beszélünk, és amikor azt mondtam, hogy az immunrendszer szempontjából fontos jelző molekulákat nem semlegesíti, ez azt jelenti, hogy pontosan hagyja azokat dolgozni, mondjuk egy hidrogénperoxid, annak funkciója van, vagy egy singlet oxigénnek, annak funkciója van. Tehát, hogy magyarul nem fogom kikapcsolni a tűzjelző berendezést ezzel, hanem hagyom abban, hogy az jelezzen, és a szervezet tudjon akár fertőzések, akár daganatos sejtek, degenerált sejtek elleni védekezésben tudjon működni.
0: A kataláz nevezetű enzimet említette Erika, és az egy azért nagyon izgalmas enzim az ember szervezetében, mert az öregedéshez hozzájárul. Idővel a kataláz az eltűnik az ember szervezetéből. Annyit kell tudni, kedves hallgatóink, hogy egy hidrogénperoxid, ami egy rendkívül radikális, a maró anyag, az felszabadul az ember szervezetébe, ahogyan idősödünk. Ennek köszönhető a bőrnek a ráncosodása, illetve a izomzatnak a tónusossá válása. Az ilyen 45-50 éves korban teljesen megszűnik a kataláz enzimnek a előállítása. Ezek szerint a hidrogén tabletta ezt tudja pótolni? Hogyan tudja ezt a pótolni az ember szervezetébe? És mi az a tulajdonság, amit még a hidrogéntől kapunk, hogyha ezt rendszeresen fogyasztjuk? Esetleg energiatermelés?
1: Hát visszakanyarodva akkor itt a hidrogénperoxid, ez azért jó kérdés, és ezt köszönöm neked, Gyuri, mert nagyon sokan nem tudják a különbséget a hidrogén, meg a hidrogénperoxid között, és előszeretettel ugye divatos, hogy is tudják a különbséget a hidrogén, meg a hidrogénperoxid között, és előszeretettel ugye divatos, hogy isszák a hidrogénperoxidot, aminek hát egyébként semmi létjogosultsága nincs, a gyomorban amúgy is azon nyomba vízre, meg oxigénre szétbomlik pillanatok alatt, de ahogy említetted, maga a hidrogénperoxid az egy erőteljes oxidáló, roncsoló anyag, tehát ez nem, mi nem erről beszélünk, az egyik az oxidál, a másik meg

0: redukált, tehát két ellentétes ugye, ilyen folyamatról beszélünk. Tehát a katalázra visszatérve pedig ugye ott van a jelentősége, hogy a molekuláris hidrogén a gének szintjén ezeknek az enzimeknek a termelődését, tehát a szuperoxid dizmutáz, kataláz, glutatión, ugye tudjuk, hogy egy fontos belső ugye, antioxidánsunk, ennek a termelődését segíti, és így az egész szabad gyökök elleni védekezés támogatja meg, és ezzel az öregedésnek szabgátat egyik mechanizmusként. A másik pedig, amit kérdeztél, hogy mit tud még, hát ugye a gyulladásnak a csökkentése. Ugye azt is tudjuk, hogy a krónikus betegségek, azoknál mindig van gyulladása a szervezetben, ez laboratóriumilag ki is mutatható, például a CRP nagyon jó jelzője ennek, de egyéb más markerek is vannak, és a hidrogén azt tudja csinálni, hogy a fehér vérsejtekből azokat az anyagokat, amik indítják és szabályozzák magának a gyulladásnak a folyamatát, azoknak a kiáramlását blokkolja, és ugye ezzel gyakorlatilag karöltve szabad gyök elleni védelem, gyulladás csökkentés, nagyon sok oldalúan, ugye tudjuk a szervezetben ezeket a civilizációs betegségeket befolyásolni. És az energiatermelésben ugye a hidrogén az alapvető, amúgy is, tehát aki hidrogént fogyaszt, az nyugodtan számolhat azzal, hogy energikus lesz, jó közérzet lesz, hát a sportolók sem véletlenül fogyasztják ezt egyébként, mert megnő a teljesítményük, tehát így azért lehet csúcsokat dönteni. Nyilván a mindennapi életben mi csak azt szeretnénk, hogy sokáig fiatalosak maradjunk, külsődlegesen, belsődlegesen, a krónikus betegségek előfordulását tudjuk csökkenteni, vagy ha már valami van, akkor ugye annak kiegészítéseként használjuk, illetve bírjuk a napi strabát szellemileg is, testileg is.
1: A riportban most mondod másodszor a civilizációs betegséget, itt a sejtburjánzás alapú betegségekre gondoltál elsősorban?
0: Nem csak. Ugye a daganatos betegségek, ugye azok alapvetően úgy indulnak, sok teória van, nyilván én most csak egy dolgot ragadok ki, az biztos, hogy amikor egy sejt károsodik, ugye elsősorban a sejthártyájuk, a genetikai anyag pont ugye a szabadgyökök miatt, akkor az már nem fogja a funkcióját betölteni, adott esetben ez az egyik, hogy ott van a szervezetben, mint egy toxikus, mint egy szemét, már bocsánat, egy ilyen selejtes sejt, de a gond ott van, amikor neki indul korlát nélkül szaporodni, ugye, és akkor így kialakulnak ugye ezek a daganatok. Tehát a hidrogén ezt is fékezi, de a krónikus civilizációs betegségben benne van az érelmeszesedés, az elhízás, a cukorbetegség, a különböző tüdőfibrózis, akkor az agyi területeken az Alzheimer típusú demencia, a Parkinson kor, azt hiszem nagyjából így felsoroltam. Tehát mindaz, amivel egyébként a házi orvosnál az ember nap mint nap találkozik. Tehát ezeket hívjuk mi ilyen krónikus, degeneratív, csak ugye ez nem egy fogható szó, inkább ez a civilizációs betegség kifejezés ment be a köztudatba, de a rák az benne van.
1: Említetted, hogy házi orvosként kezdted pályafutásodat. Történt-e változás a betegek összetételével, amikor még kezdő voltál és a mostani állapotok? Tehát arra akarok asszociálni, hogy mintha felszaporodtak volna a betegségek.
0: Hát most összességében azt tudom mondani, hogy azok a problémák, amik mondjuk régebben, és ez például a mozgásszervi betegségek, izületi kopások, autoimmun betegségek, hogy ezeket ne hagyjuk ki ezekből a krónikus bajok közül, hogy sokkal korábban jelennek meg. Amikor mondjuk régebben egy infarktus, stroke, az mondjuk a 70-es éveiben járó embereket sújtotta, most nem ritka, hogy 30-as éveikben járókat terít le az infarktus, vagy akár a stroke. Sajnos a gyerekeknél is ugye egyre inkább tombol az elhízás, ahogy a lakosságban is. Ez nyilván inzulinrezisztencia, cukorbetegség, annak aztán rengeteg egyéb szövődménye van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy globálisan elmondhatjuk, hogy azért azok, akik nem figyelnek a táplálkozásukra, nem mozognak, mert ezek mind életmódi dolgok, azoknál sokkal korábban jelennek meg ezek a problémák. És ez a stressz se hagyjam ki, sokkal stresszesebb ez a világ, és a táplálékoknak a minősége, hát azt nem is lehet minősíteni, tehát az valami elképesztő, és a sok toxinról meg egyebekről ne beszéljünk. Tehát én összességében azt mondom, hogy az, aki nem tudatos populáció, ott rosszabbak az egészségügyi kilátások, tehát ezt lehet látni, és ugye muszáj megemlíteni a Covidot, és nem marketing szempontból, teljesen átírta az egész világot, és most nyilván én elsősorban az egészségügyi vonatkozásról kell, hogy beszéljek, teljesen tönkrevágta az immunrendszert, ami az egyik legfontosabb funkciónk. Az öregedésben, a betegségeinkben óriási jelentősége van, nem csak a fertőzésekkel való megküzdésben, hanem pont a daganatok elleni küzdelemben. Tehát mondhatjuk azt, ilyen nagyon eszett tacsra lett vágva az emberek immunrendszere, és innen nagyon nehéz fölállni, tehát vannak bizonyos problémák, immunológiai problémák, daganatok, amelyeknek a gyakorisága hatványozott lett.
1: Ennek köszönhető az, hogy az általános iskolának az alsó tagozatában megjelentek olyan betegségek, például, mint a kettes típusú diabétesz, például, mint a hipertónia, például, mint a stressz és a szív- és érrendszerű betegségek?
0: Azt egyértelműen mondhatjuk, hogy ez nem a COVID következménye, hanem ez a rossz táplálkozás, a stressz, amiről beszéltünk, környezeti ártalmak, tehát már a kicsi gyerekek elhízottak, tehát én találkoztam olyan 3 éves gyerekkel, hogy ledöbbentem, mert 60 kiló volt körülbelül annyi, mint én, és valóban ugrásszerűen terjed a kettes típusú diabétesz, nem csak Magyarországon, a világban mondhatjuk, Magyarországon is évente több mint 1000-en nő diabéteszes gyerekek száma, köszönhetően ugye az elhízás és a rossz minőségű táplálkozásnak is, ugyanígy a fiatalok között, már a 10 éveseknél belepárhuzamosan a magas vérnyomás, úgyhogy hát igen, ezek a gyerekek sokkal fiatal, ha nem változtatnak, akkor sokkal fiatalabb korban szenvedik el az első infarktust, az első sztrókot, mint mondjuk a nagypapa, ha esetleg ő is hasonló állapotban volt.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a értékes információt a kedves rádióhallgatók nevében is. Még egy utolsó kérdés ebben a témakörrel kapcsolatban, hogy a hidrogén bevitele az tulajdonképpen vízzel is történhet, vagy tablettával történhet, vagy mind a két variációt tudod javasolni a hallgatóknak?
0: Bármelyik metodika jó, nyilván egy gázpalackkal nem járhatunk, nem életszerű. A hidrogénes víznél figyelni kell az, hogy milyen minőségű vízből történik ennek az előállítása, milyen berendezéssel, ne legyen nehéz fémcilinder, mert ugye akkor bekerül a vízbe. Nyilván a hidrogénnél a deutérium tartalmat az figyelembe kell venni, úgyhogy ezért zseniális ez a találmány, hogy a szervezetünkben, a gyomrunkban ott lévő hidrogénionokat használjuk arra, hogy abból hidrogén molekulát képezzünk, és onnan aztán az gyorsan fel tud szívódni és elterjedni. Tehát ez egy egyenletesebb, hosszabb, és egy, hát azt kell, hogy mondjam, egy minőségibb hidrogén telítés jelent a szervezet számára, illetve a mennyiségi lényeg, tehát a mennyiség lényeg tablettából extra adagokat is be tudunk jutni, hogyha az egészségi állapot azt kívánja. Nyilván egy szívelégtelen betegnek én nem tudok 8 liter vizet adni, pedig hidrogénből mondjuk ennyivel tudnám segíteni az állapotát. Tehát egy egyszerűbb, a mindennapi élet szempontjából egy egyszerűbb, kezelhetőbb ennek a tablettának az alkalmazása, de persze vannak olyan jó minőségű, ugyanakkor persze magas árfekvésű hidrogénes vizet előállító berendezések, amivel egyébként lehet hidrogént bevinni a szervezetbe.
1: De a hidrogénes vízzel nekem csak az az averzióm, hogy azt vagy folyamatosan állítja elő a hidrogéngenerátor, és ha azt folyamatosan állítja elő, akkor hogyan tud bejutni az embernek a gyomrába, anélkül, hogy nem tud átdiffundálódni a sejtnek a szövetein keresztül. Itt hogyan kell elképzelni a hidrogén tablettát, hogy nedvességet kap, és akkor egyszerre kiadja az összes lehetőséget, amit ő elő tud állítani, vagy egy folyamatos hidrogén utánpótlás biztosít az ember szervezetére. Hát ez volna az egyik kérdésem, gyorsan a másikat is fölteszem. Említetted a deutériumot. A deutérium az mennyiben káros, illetve hasznos az ember szervezetére? Tehát akkor az első a hidrogénnál, hogy az egy fröccsöt ad, egy nagy bökést, vagy egy lassú?
0: Igen, tehát ez egy lassabb hidrogén felszabadulást és ellátást jelent a szervezetnek. Egyébként ez egy biokémiai reakció, szerintem ezzel most nem szeretném terhelni a hallgatóságot. Tehát ez egy biokémiai tudáson alapul, és lényeg, hogy egy apróbb, egyenletesebb hidrogént ellátást tudunk vele biztosítani, illetve hát, hogyha szükséges, akkor sok tablettával ugye ezt föl tudjuk erősíteni ezt a folyamatot. A deutérium ugye, mint nehéz hidrogén, pedig annyiból káros a szervezetünknek, hogy az energia termelő szervecskénk, a mitokondriumok idegen szóval, ott van egy úgynevezett nanomotor, ami szó szerint pörög, és a hidrogén pörgeti. Olyan, úgy kellene ezt elképzelnünk, mint ahogy mondjuk a vízimalmot a víz meghajtja, úgy hajtja meg ebben az energiatermelő szervecskében a hidrogén, és képződik a biokémiai energiánk ennek kapcsán. Tehát a nehéz hidrogén ugyanúgy becsorog, de nehéz ennek a nanomotornak, tehát ugye egy vízimalomnál sem mindegy, hogy mondjuk vízzel hajtom meg, vagy mondjuk valami sűrűbb, egy sáros vízzel hajtom meg, az tönkre fogja tenni.
1: Tehát a deutérium csökkentett víznek akkor azért van hatása az emberi szervezetre, mert könnyebben fel tudja dolgozni?
0: Hát ebben a mitokondriális energiaszintézisben, ebben nem fogja tönkrevágni ezt a kis nanomotort. Úgyhogy a deutérium csökkentések kapcsolatban egyébként tudjuk, hogy ma már ennek a daganatos betegek kezelésében is jelentősége van, de ez megint egy másik műsor,
1: másik téma lehet. Könyvtárnyi anyag foglalkozik ezzel a témával. Hát nagyon szépen köszönöm az információt. Kedves hallgatóink, dr. József Erikát hallgatták, és ezen megköszönöm ezt a sok értékes információt, amit a kedves hallgatóknak nyújtott. De még egyszer mondanám a hallgatóknak, hogy a második Naturportál természetgyógyász napon találkozhatnak dr. József Erikával a Villányi út 13-as szám alatt.
0: Én is köszönöm szépen a értékes kérdéseket.
1: Kedves hallgatóink, aki érintett vagy közelebbről szeretné megismerni a hidrogén technológiát, hidrogén tabletta technológiát, látogasson el a második Naturportál természetgyógyászati napon, amelynek az időpontja június 2-a vasárnap, a Villányi úti konferencia központban. Ez Villányi út 13 szám alatt. Tud kérdéseket feltenni dr. József Erikának, a hidrogén, illetve a hidrogén tablettának a gyógyászati alkalmazásával kapcsolatban.

Ugyan itt a kedves látogató, illetve a kedves hallgató találkozhat egy rendkívül érdekes dologgal, ez pedig a Hírudin medicinális kiállítás egyik érdekessége, az orvosi pióca. Személyesen találkozhatnak vele a látogatók. Miért tartom ezt fontosnak? Nem olyan régen volt nálam egy ember, aki az internetről vásárolt magának orvosi piócát, legalábbis ő azt hitte, hogy azt veszi, de mint kiderült, egyszerű horgászpióca volt. Nagyon nagy szerencséje volt ennek az embernek, hogy nem okozott különösebb fertőzést, mert a normál pióca és a Hírudin medicinális között azért ég és föld a különbség. Ránézésre is, tehát ha valakit ez a témakör érdekel, feltétlenül látogasson meg, és meg fogom mutatni azokat a

ismérveket, amit a fehéren-feketén meg fogja tudni különböztetni a egyszerű horgász piócát, a hirudin medicinálistól, az orvosi piócától. Pár mondatot mondanák, hogy mitől gyógy a gyógypióca. Hát az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ultrahanggenerátora van. Ezzel az ultrahanggenerátorral tulajdonképpen minden vírust és minden baktériumot megöl táplálkozása közben. Ezeket a kis csodalényeket akupunkturális pontokra szoktuk tenni. Táplálkozás közben az akupunkturális pont környékén lévő véreregbe keringő vért is lefertőtleníti az ultrahanggenerátorával. Amikor ő kóstolót vesz a kliensből, rögtön háromféle anyagot juttat az ember szervezetébe. Egy fájdalomcsillapítót, ezt azért, hogy ne tudják felderíteni, hogy ő megtámadott valakit, tehát rejtve maradjon, ne érezzen fájdalmat. Most nevezzük az áldozatának egy görcsoldót. Ezt a görcsoldót azért küldi be az ember szervezetébe, hogy ellazuljon, egy ellazult, sima izomzatú egyéntől sokkal könnyebben tud táplálékhoz hozzájutni, illetve egy gyulladáscsökkentőt. A gyulladáscsökkentőt azért küldi be az ember szervezetébe, mert addig, ameddig ő összeállítja az enzim gyárában, így szoktuk mondani, az enzim gyárában, azt az enzim turmixot, ami személyre szabottan annak az egyénnek a legjobb, addig is feljavítsa, fel tudja javítani a táplálékát. Tehát a hirudin medicinális nem egy jótét lélek, ő nem akar jót senkinek a világon. Ő azért csinálja ezeket az anyagokat, azért tolja be az embernek a szervezetébe, mert a saját táplálékát akarja felgyógyítani és feljavítani. Ezzel a feljavítással indítja be az egyénnél az öngyógyítási folyamatot. Tehát elsősorban gyulladásos alapú betegségekre nagyszerű, például visszér, például izület, például béköntiszta, például a Reimann-szindróma esetében tud jótékony hatással lenni minden egyén számára. Ezek az anyagok, amiket a orvosi pióca előállít, ezek 10-szer erősebbek minden patikai készítménynél, és természetes anyagok. Egy előadást megtartása közben valaki feltette nekem a kérdést, hogy tudok-e a teremtésre példát mondani. Én lecsaptam, és rögtön rácsaptam a kérdésre, hogy igen, persze, hogy ne tudnák. Ez a hirudin medicinális, az orvosi pióca. Ugyanis ez a pici lény, ez alapban 80, maximálisan 140 enzimet állít elő egy beteg ember számára, az ismert és az ismeretlen betegségeit ő remekül tudja detektálni az ultrahanggenerátorával. Ha létezne az evolúció, akkor kellene léteznie olyan félig orvosi piócának, ami csak 20 és 40 enzim előállítására képes, de ennek a továbbfejlesztett változata, vagy fejlettebb változata, az evolúciós továbbfejlett változata, az már viszont 80 és 140 enzim előállítására alkalmas. Kedves hallgatóim, ilyen köztes lény nem létezik. Egyszer csak a semmiből megjelent a orvosi pióca, ami olyan gyógyhatással bír, hogy az elmúlt több ezer évben őt alkalmazták, mint gyógymód és gyógyítási eszköz. Na hát egy ilyen valódi orvosi piócával találkozhatnak a kedves hallgatók.
aki meglátogat, és természetesen válaszolok a kérdéseikre itt a kiállításon. A hírudi medicinálison kívül még egy érdekesség lesz a standunkon, ez pedig az új generációs körbelelpálca. Az emberi testet, illetve minden élőlényt és nem élőlényt rezonancia rezgés vesz körbe, rezgés

Eric Kübler úr kifejlesztette a technológiáját, csak ez egy kicsit precízebb, kicsit másképpen áll az embernek a kezéhez, ez nem okkultizmus, ez még egyszer a környezetünk rezgésének a detektálására alkalmas eszközről beszélünk. Itt a mérést végző egyének lehetősége van különböző mérések elvégzésére. Kicsit másképpen fogalmazva, a csöves televíziók időszakában, amikor egy csöves tévé be volt kapcsolva, ha oda tettük a kezünket a tévé képernyőre, akkor a televízió fölvett egy rezgést. Ha egy érett gyümölcsöt tartottunk oda a csöves televízió képernyőjén, megint fölvett egy másik rezgést. Ha egy romlott gyümölcsöt tettünk viszont oda, akkor egy megint egészen másféle rezgést vett fel. Ezt a rezgés mintákat tudja a kedves hallgató detektálni egy új generációs köbrelpálcával, és a rezgések alapján tudja eldönteni azt, hogy az a gyümölcs, vagy az az étel, az megfelelője az egyének a rezgéséhez, tehát elfogyaszthatja, vagy nem fogyaszthatja. Ez már egy komplett tudományág, könyvtárnyi anyag foglalkozik ezzel a tudományággal, de létezik a kereskedelmi forgalomban olyan berendezés, amivel beszkeneljük az egyént, minden paraméterét felvesztük, tehát a súly, méret, vércsoport, hajszín, bőrszín, rengeteg minden paramétert. Ezután ennek a berendezésnek a serpenyőjébe elhelyezünk mondjuk egy körtét, és a berendezés kírja, hogy az egyén, aki be van szkenelve, az ezt elfogyaszthatja, vagy nem fogyaszthatja, vagy beleteszünk az edénybe egy gombapörköltet. A berendezés detektálja a ételt, és kírja, hogy a beszkenelt egyének ez hasznos vagy nem hasznos. Igen, ám csak egy ilyen berendezés 4,5 és 6 millió forint körüli értékben van. Hát egy új generációs köbrelpált és a hozzátartozó rezonanciás tudás fillérekből meg lehet szerezni. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy együtt voltak velünk, köszönöm, hogy végighallgattak bennünket, és még egyszer elmondanám a címet, Villányi úti konferencia központban vagyunk megtalálható, Villányi út 13. június 2-án vasárnap. Isten áldja Önöket, szép napokat kívánok mindenkinek!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: gyógyítás sebészi beavatkozással. A mai ige Hóseás 6:1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Gondolatok az igéről. Az Úr megsebez, mielőtt meggyógyít. Szíve őszinte szeretetéből teszi ezt, biztos gyógyító kézzel. Megver, mielőtt bekötözne, mert csak így tud teljes munkát végezni bennünk. A törvény az evangélium előtt jár, a szükség a beteljesülés előtt. Próbál a Szentlélek meggyőző és megtörő ereje? Próbál, kedves olvasom, vagy éppen újra a félelem szolgaságába kerültél. Mindez csak előkészület arra, hogy közeledhessen hozzád a gyógyító, bekötöző evangélium, és teljesen rendbe hozzon. Ne esd kétségbe, hanem közeledj az Úrhoz felszakadt sebeiddel, fájdalmaiddal. Egyedül ő tud meggyógyítani, és ő örül, ha megteheti ezt. Urunk tiszte a megtört szívűek bekötözése, és ő valóban ért ehhez. Ne tétovázz, hanem térj vissza haladéktalanul az Úrhoz, aki mellől eltévejedtél. Mutasd meg neki tátongó sebeidet, és kérd, hogy vegyen kezelésbe, és vigye véghez benned is a munkáját. Melyik sebész metszi fel betege testét, és azután hagyja elvérezni? Vagy talán azt gondolod, az Úr lerontja régi házadat, és nem fog számodra egy jobbat építeni? Vajon növelte az Úr valaha is fölöslegesen egy szegény, gyötrődő lélek kínjait? Ilyet ő nem tesz. Soha. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz. Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak ismét összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit, nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határokon túl is. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. Törekedj igazi egységre másokkal.

Szent atyám, tarts meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi.

A Szent Háromság személyei elválaszthatatlanul és tökéletesen egyek. Jézus, az emberélet ige, engedelmessége által mindvégig megtartotta az Atyával való tökéletes egységet, amit példaként állít a tanítványai elé, és elénk is. Minden közösségben, de a családban különösen is fontos, hogy egyetértés legyen. Mégpedig nem valami látszólagos egyetértés, hanem szív szerinti, igazi, hiteles, mert csak ez a teherbíró. Ez pedig csak úgy valósul meg, ha az Úrban értünk egyet. Ez a házasságban például azt jelenti, hogy mindkét fél őszintén alárendeli magát Jézus Krisztus akaratának. Ő a legfőbb tekintély. Mindketten keresik, hogy mi lehet az ő elképzelése, és ha felismerték, attól kezdve nincs vita. Mindenki számára egyértelmű, hogy ami attól eltér, azt abba kell hagyni.

Feszültség, békétlenség mindenütt támadhat, ahol emberek együtt élnek. Házasságban, családban, munkahelyen, de még az egyházi közösségekben is. Nem kell ezt soha végzetesnek tartani, de nem szabad belenyugodni. Meg kell oldani. Igazi megoldáshoz pedig csak az Úrban juthatunk el. Az az ember, aki alázattal fejet tud hajtani Isten akarata előtt, aki begyakorolja azt, hogy Jézussal szemben soha nincs igaza, hanem mindig kész neki igazat adni, az nem fog 10 körömmel ragaszkodni a maga igazához. A legtöbb viszály ugyanis ebből következik.

Ha igazi egységbe akarsz kerülni a körülötted élőkkel, mindenekelőtt arra kell törekedned, hogy a te életedben Jézus határozzon meg mindent. Ő szabja meg a rendet, és minden az ő igéjéhez igazodjon. Ha e szerint élsz, könnyebb lesz egy akaratra jutni a szeretteiddel, és másokkal is.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 14-e. Apostolok cselekedetei első fejezet, 1-től 11. versig. Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Hazamegy a vándor. Sokan ismerjük, szeretjük Pintér Béla dalát. Talán többször vigasztalódtunk általa, amikor saját elmúlásunkra vagy szeretteink halálára gondoltunk. Eszünkbe jutott-e már Jézus az ének kapcsán? Egy hosszú út állt mögötte, kemény harcok, sok fájdalom, elutasítás, ítélkezés, fárasztó viták, végül a kínzó kereszt halál. Bizonyára voltak szép emlékei is, barátai, követői, édesanyja, az utazások, a nevetések, őszinte beszélgetések. Küldetését elvégezte, győzött, nincs már itt a földön feladata, hazatérhet. Erről álmodott ő százszor, folytatódik az ének. Hányszor gondolhatott Jézus a mennyei hazára, ahol nincs betegség, sem fájdalom, sem önzés, sem irigység, sem képmutatás, sem harag, csak a tökéletes szeretet, ahol angyalok milliói éneklik örökkön örökké, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten. Jelenések 4:8. Mennyire árnyéka csupán a világ minden szépsége és öröme annak, ami oda át van. Végre eljött a nap. Búcsúzkodik tanítványaitól, követőitől, de tekintete már felfelé néz. Oda át már várják őt. Nagy ünnepség veszi kezdetét a mennyben. Jézus előre ment azért, hogy nekünk is helyet készítsen oda át. Egy napon mi is hazatérhetünk majd. Várod már? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: tudósok ezt a jelenséget a 24 órás ritmusnak tulajdonítják, ami mint egy belső biológiai óra szabályozza a viselkedésünket. Ez a belső óra segít a napraforgóknak, hogy hajnalban kinyissák a szirmaikat a beporzást végző rovarok előtt, és optimalizálja a fény befogadását a fotoszintézishez. Ahogy elgondolkodtam, rájöttem, hogy ha az élőisten felé fordítom arcomat, Istentől világosságot nyerek, és a lelkem megtelik erővel, bátorsággal, a világ kihívásaival való szembesüléshez. Amikor tekintetemet Istenre vetem, Istennek prioritást és figyelmet szentelek. Megtanultam, hogy Isten soha nem rejtőzik el előlünk. Arra hív minket, hogy bibliaolvasás, imádság, Isten tisztelet és mások segítése által közel kerüljünk hozzá. Isten ismeri szükségeinket és betölti őket. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek, mondja az Úr. Példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Ha Isten felé fordulunk, mély, bensőséges kapcsolatba kerülünk vele, amire Isten is vágyik. Isten bőségesen megáld minket. Hűséges Istenünk, segíts mindig rajtad tartani tekintetünket. Amen. Napi gondolat, mindig keresni fogom Istennek az arcát. Imádkozunk a kertészekért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Keresztesi József, Mennybe menetel napján. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe, és ottan vettél hatalmat, nagy birodalmat teljességbe. Lelkünk áldja istenséged, és híven téged magasztalunk, bárha nem látunk szemünkkel, de hitünkkel megtapasztalunk. Te is dicsőségedből, szent székedből fordítsd le szemed, erőtlen teremtéseidre, híveidre öntsd ki érdemed. Mennyben létednek hasznában, javaiban részesekké tégy. Szent atyád előtt érettünk, kik vétettünk, esedezőnk légy. Mivel te utat nyitottál és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy tégedet kövessünk és siessünk nyomodba lenni. Segíts igyekezetünket, vont szívünket te magad után, hogy a te akaratodnak s nyomdokodnak járhassunk útján. Míg bújdosunk-e pusztában, s míg hazánkba, az égbe érünk, légy kezesünk, védj bennünket, és hitünket neveljed, kérünk, hogy veszedelmek között, megütközött köztünk ne légyen. Hitünknek elevenségét, reményét ne érje szégyen. Majd, ha megfutjuk pályánkat, várt pálmánkat a kezünkbe add, lelkünket, ó szerelmesünk, hű kezesünk, magadhoz fogadd. Testünket is emeld végre, dicsőségre isteni karral, hogy tégedet szemlélhessünk, dicsérhessünk az égi karral.

0: Napfény.
1: A jó egészség feltételei. Valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot. Prédikátor könyve 11.7. Gondolatok az igéről. Csak kevesen tudják, ahhoz, hogy egészségesek és vidámak legyünk, szükségünk van bőséges napfényre, tiszta levegőre és testmozgásra. Sajnáljuk a kicsin gyermekeket, akiket bent tartanak, amikor odakint fényesen süt a nap. Fiaitokat és leányaitokat öltöztessétek megfelelően, engedjétek ki őket, mozogjanak a szabad levegőn, hogy egészségesek és boldogok legyenek. Menjetek ki a napfényre, s a növényzettel együtt élvezzétek a nap melegét, életadó, gyógyító erejét. Otthonunkban egyetlen helyiséget se tekintsünk jól berendezetnek a megvidámító, megelevenítő világosság és napfény nélkül, amely a menny ajándéka az ember számára. Amikor Isten a mi világunkat teremtette, és sötétség volt a mélység színén, így szólt: legyen világosság! És világosság lett, s Isten látta, hogy jó a világosság. Ne zárjuk be otthonunkat a napfény elől, ne rekesszük ki a világosságot, amelyet Isten jónak mondott. A mozgás, a levegő és a napfény olyan áldások, amelyeket a menny ingyen kínál mindenkinek, s életet és erőt adnak mindnyájunknak.

0: Gyógyító ima.
1: Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, az irgalmasság Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy azzal a vigasztalással, amellyel Isten megvigasztal minket, megvigasztalhassuk azokat, akik bajban vannak. Korintusbeliekhez írt 2. levél 1. fejezet 3. és 4. vers. Szerető atyánk, ezekben a csendes pillanatokban, mielőtt egy újabb napot kezdünk a beteg és gyászoló emberekkel, add, hogy a gondolatok, szavak és csendek sokaságából, amelyeken keresztül megyek, és az egészségügyi dolgozói lét misztériumából és csodájából a te hangod egyre mélyebben szóljon hozzám, hogy segítsen nekem felismerni, hogy a fáradt és nagyon beteg, de nagyon csodálatos világnak mekkora szüksége van arra, amit te tehetsz. Segíts, hogy tudjam, hogy vannak az igazság és a gyógyítás szavai, amelyek soha nem maradnak kimondatlanul, ha csak nem mondom ki őket, és az együttérzés és gondoskodás tettei, amelyek soha nem maradnak meg, ha csak nem teszem meg őket. Segíts, hogy soha ne keverjem össze a sikert a győzelemmel, és a kudarcot a vereséggel. Segíts, hogy el tudjam viselni a nem tudás, a nem törődés és a nem gyógyulás pillanatait. Segíts, hogy szembenézzek azzal a valósággal, hogy időnként nincs erőm, és hogy szükségem van a tőled kapott erőre és segítségre. Segíts, hogy emlékezzek arra, hogy minden mosoly mögött ott van a könny, minden ölelésben ott van a magány, minden barátságban a távolság, és a fény minden formájában a sötétség, hogy nélküled és szeretet nélkül csak könnyek, magány, távolság és sötétség van. Most, amikor megyek a betegeimhez, legyen szívem dobbanása meleg és megfelelő. Reményeim ne törjenek meg, és ne oszoljanak el. Szeretetem ne ingadozzon, és elkötelezettségem ne törjön meg. És add, hogy hamarosan eljöjjön a nap, amikor én és betegeim a te trónod előtt állunk, mindannyian meggyógyulva, és örökké dicsérve nevedet. Amen. Van valaki, akiről tudod, hogy hasznát venné gyógyító érintésednek? Mondd el ezt az imát, és Isten adja meg neked a Szentlélek energiáját és bölcsességét, hogy megvigasztalhassd a sebesültet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 14-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Példabeszédek könyvének 23. fejezetéből, a 17. versből olvasom. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Az Újszövetségi igét pedig a Lukács szerinti evangélium 24. fejezetének 46-tól 48. versében találhatjuk. Jézus így szólt tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve, és ti vagytok erre a tanúk. Kié a szívünk? Aki nem adja teljes szívét Istennek, az kiszolgáltatott marad. Irigykedve néz másokra, elakadhat félúton, vagy talán el sem indult azon az úton, amelyről Jézus ezt mondja, az életre vezet. Miért a szívünk? Mert az ókorban az ember szívét nem egyszerűen csak az érzelmek forrásaként emlegették, hanem az ember lelki életének a középpontjaként, amely mindent meghatároz. Ahol az érzelmek, a gondolatok, a szavak és a cselekedetek mozgatórugói vannak. Nem is ajándékozzuk könnyen másnak a szívünket. Szinte bármiről hamarabb lemondunk. Életünk során ugyan sok mindent kipróbálunk és megtanulunk, sok mindennek utána járunk, de amíg a szívünk nincs benne, addig nem érint meg olyan mélyen bennünket. A szívünket adva azonban mindent odaadunk. A szívünket Istennek adva adjuk oda egészen önmagunkat. Itt nem érzelmi átadásról van szó, hanem az életünknek, az Isten akaratának való alárendeléséről. Amikor a szívemet adom, akkor magamat egészen az ő rendelkezésére bocsátom, keresve akaratát és engedve, hogy alkalmas eszközévé formáljon. Ez hozza az igazi változást, miközben lépésről lépésre, igéjében adott útmutatásához igazodik az életünk. Ez adja a védettség, a biztonság érzését számunkra, és ez tesz alkalmassá, hogy a környezetünk számára is tartó oszloppá válhassunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, nincs semmink, amit ne tőled kaptunk volna. Hadd adjuk ma is a te kezedbe a szívünket, és vele a teljes életünket. Töltsd be szent lelkeddel, formáld, erősítsd, gondozd, hogy ebben a világban a te szereteted csatornájává válhassunk. Amen. Az áhítatot Kondor Péter püspök írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Jézus így szólt tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve, és ti vagytok erre a tanúk.

Olga elhatározta, hogy mindig pozitív nevelést alkalmaz a fiával szemben. Már az első lépésektől kezdve megtanította neki, hogy mit kell tennie. Mint minden gyerek, néha hallgatott rá, néha nem. Amikor követte anyukája utasításait, akkor dicsérő szavakkal, mosollyal és szeretettel látta el Olga a kisfiát. Néha még játékokat és édességet is adott neki. Viszont amikor nem engedelmeskedett, egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Igazság szerint a módszer nagyon jól működött, és Olga gyakran elmondta, hogy a fia 3 éve alatt soha nem kellett fegyelmeznie. Amikor a fia 4 éves volt, Olga megszülte a 2. gyermekét. A nagyobbik féltékeny lett a kisebbre, és egyszer, amikor a kicsi aludt, úgy ébresztette fel, hogy megcsípte. Ezért a testvére rettentően ordított. Az anya, aki tanúja volt ennek a rosszalkodásnak, azonnal felpofozta a fiát. Még aznap meglátogatta a család egyik barátja, aki meglepődve hallotta az esetet és felkiáltott. Olga, hát azt hittem, hogy te soha nem bünteted a gyerekeidet, és csak pozitív tanítást alkalmazol. Olga így válaszolt. Az az igazság, hogy az én módszerem hatékonyabb, mint a büntetés. De vészhelyzetben a súlyos következmények elkerülése érdekében nekem is büntetést kell alkalmaznom.

gyermekeink nevelése Isten előtt szent megbízatás. A szülői felelősség nem csupán a szabályok és büntetések rendszerének fenntartása, hanem egy isteni jellem formálása, szeretettel, türelemmel és példamutatással. A gyermekek fegyelmezésének nem szabad önkényesnek vagy dühös indulatból fakadónak lennie. A fegyelmezés célja nem az, hogy megtörje az akaratot, hanem hogy segítse őket Isten akaratához való igazodásban.

A szülők könnyen beleeshetnek abba a hibába, hogy a fegyelmezést saját haragjuk levezetésére használják. Ilyenkor a gyermek nem az igazságosságot, hanem a félelmet tanulja meg. Minden szülő legyen türelmes, kedves, és előbb imádkozzon, és csak aztán fenyítsen. A szeretetteljes fegyelmezés nem gyengeség, hanem Krisztus jellemének tükröződése. Jézus is fette tanítványait, de mindig együttérzéssel és az üdvösségük iránti mély szeretettel. Soha ne fenyítsd meg gyermekedet addig, amíg te magad nem vagy békében Istennel.

praktikus, gyakorlati tanácsok. Magyarázzuk el a gyermeknek, miért következik a büntetés. A szeretet mindig nyilvánvaló legyen. Öleljük meg, bátorítsuk a büntetés után. Soha ne fegyelmezzünk haragból. Előbb csillapodjunk le és imádkozzunk. Példamutatással tanítsunk. Ahogy mi viselkedünk, úgy fog ő is viselkedni.

Uram, segíts, hogy a gyermekeimet ne a saját indulatom, hanem a te szereteted vezérelje a nevelésükben. Tölts be türelemmel és bölcsességgel, hogy fegyelmezésem mindig a te igazságodat és kegyelmedet tükrözze. Amen.

aki kíméli a vesszőt, gyűlöli fiát, de aki szereti őt, idejében megfenyíti. Példabeszédek könyve, 13. fejezet, 24. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: A mennybe menetel ünnepnapja. Mennybe menetel, áldozó csütörtök, áldozó nap, Urunk mennybe menetelének ünnepe. Húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. A magyar katolikusok inkább a második és harmadik kifejezés valamelyikét, míg a protestánsok, különösen a reformátusok az első megnevezést használják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben három helyen szerepel. Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyve első fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30-a, a legkésőbbi pedig június 3-a. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, és nemrég meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes bibliai tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Könyörülj, Istenem! Könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. 57. Zsoltár.

0: A kétségbeeséstől a hálaadásig.
1: Volt egy kislány, akit mindössze 8 évesen, 1945-ben, a háborúban elválasztottak az édesanyjától menekülés közben. Még évekkel később is le tudta írni óriási kétségbeesését ebben a helyzetben, de azt a végtelen hálát is, ami eltöltötte, amikor néhány nappal később ismét megtalálta édesanyját. Dávid nagy kétségbeesését fejezi ki ebben a zsoltárban. Már egy ideje menekül Saul elől, aki életére tör. Azokat az embereket, akik Saul parancsára meg akarják őt ölni, oroszlánokhoz hasonlítja. De kétségbeejtő helyzete ellenére is kitart amellett, hogy Isten beragyogja a földet az ő dicsőségével és hatalmával. Ennek az Istennek mondja el kilátástalan helyzetét. Ezáltal újra megerősödik benne a bizonyosság, hogy Isten mindenről tud és gondoskodni fog arról, hogy üldözőinek saját gonoszságuk legyen a vesztük. A 8 éves kislány esetétől eltérően Dávid itt még nem tapasztalja meg azt, hogy a kocka a javára fordul. Annál figyelemre méltóbb, hogy énekét ennek ellenére dicsérettel és hálával fejezi be. Védve érzi magát Isten szárnyai alatt. Ezt a védelmet kívánom a mai napon mindannyiunknak, akármilyen szükséget is viszünk imánkban Isten elé.

ritkán hagyom a nem szócskát kicsúszni a számon. Hisz lelkem előtt világos, hogy Isten az igent, igent, igent kiáltja a lét minden fényes moccanására.

0: Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk.
1: Édes mennyei atyám, töredelemmel megvallom, szívemet gyakran elzártam előled, de érzem, te mégsem fáradsz bele abba, hogy igéd által mindig újra hívj. Köszönöm neked, hogy nem szűnsz meg magadhoz vonzani. Uram, add meg nekem az örömet, hogy ma is meghallhassam szavadat. Segíts, hogy szívem közömbösségét és tehetetlenségét legyőzzem, hogy örüljek fölkelő napodnak. Kérlek, adj erőt, hogy figyeljek arra, amit ma mondani akarsz. Adj lelkembe békét és tudást ahhoz, hogy örvendve hirdessem megfelelő életemmel jóságodat, hogy sokan fölébredjenek közömbösségükből, hogy hívetként folytassák napjukat. Köszönöm ezt az új lehetőséget, ezt az eljövendő napot. Amen.

0: közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 14-e. 1817-ben e napon lett pápai lelkész Tóth Ferenc egyházi író, aki a Göttingeni Egyetemen végzett. A Dunántúli Egyházkerület az előző évben választotta főjegyzővé, az 1821-22. Évi generális konvent jegyzői tisztét is ő vitte. A pápai egyház megyében 1823-tól esperesi hivatalt viselt, míg 1827-ben egyházkerülete püspökségre emelte. 1830-ban a Göttingeni Egyetemről teológiai doktori oklevelet érdemelt ki. Pápán jogi tanszéket, valamint nyomdát alapított. Művei közül néhányat említünk. Keresztjén erkölcstudomány. A magyar és erdélyországi protestáns eklézsiák históriája. Homiletika, lelkipásztori gondviselés. Liturgika, a lelkipásztori teológiának első, második és harmadik darabja.
2: Csécsi János tanár 1650-től 1708-as haláláig járt a zaklatott életútját. Összegzően sárospataki református tanárnak, költőnek nevezhetjük, de számtalanszor űzték el harcok és természeti csapások különböző iskoláiból, tanulóként és tanárként egyaránt. Megjárta Kassát, Debrecen, Gyulafehérvárt, Utrechtet, Amsterdamot, Göncöt, Sárospatakot. Tanulmányain, értekezésein kívül utolsó évében megjelent magyar nyelvtanában, a magyart a keleti nyelvek közé sorolta, többek között a héberrel mutatott kirokonságot a szavak és a nyelvtani szerkezet egyezései alapján.
1: 1989-ben hunyt el dr. Sulek Tibor, evangélikus lelkész, esperes irodalomtörténész. Budapesten, Sopronban, Lipcsében hallgatott teológiát, az ELTE-n pedig magyar-német-angol szakos tanári vizsgát tett. Nevelő tanárként, majd a Magyar Evangéliumi Keresztjén Diákszövetség titkáraként dolgozott. 1930 és 48 között hivatásos tábori lelkész. 1934-től az Induló Keresztjén Igazság című folyóirat egyik szerkesztője. 1948-1963 között komáromi lelkipásztor és a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye esperese volt. A régi magyar irodalommal, az imádságok és énekek témakörével kapcsolatos cikkei, tanulmányai hazai és külföldi, egyházi és tudományos folyóiratokban jelentek meg. Önálló művei többek között régi magyar imádságok, régi magyar istenes énekek, kantáte, énekeljetek, a keresztjéni gyülekezetben való isteni dicséretek.
2: A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a miénk, ha ismerjük. Vallotta Nemeskürti István, Széchenyi, József Attila, Balázs Béla és Kossuth nagydíjas író, egyetemi tanár, irodalom és filmtörténész, kandidátus, aki 1925-ben született. Előbb tanár, majd a Magvető kiadó szerkesztője. 1959-től a Budapest Filmstúdió, majd a MaFilm vezetője volt, számos közéleti feladatkörben is helytállt. 1961 óta a Színház és Filmművészeti Főiskola filmtörténeti előadója is, 1993-tól művelődéstörténetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Kutatási területe a 16.-17. századi magyar irodalomtörténet és a 20. század első felének magyar filmtörténete. Számos munkája közül most a következőket említjük. Bornemissza Péter az ember és az író. A mozgóképtől a filmművészetig. Ez történt Mohács után. Requiem egy hadseregért. Magyar Zsoltár.
1: 1931-ben e napon született Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus, forgatókönyvíró, dramaturg, Balázs Béla díjas, érdemes művész, posztumus Kossuth díjas. Nagyértékű játékfilmjei a Szinbád 1971 és a Csontvár.

0: nevet adni félelmeinknek és álmainknak, ezeknek a vágyaknak, gondoknak keresek kifejezést a filmjeimben.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez a testednek, és felüdülés csontjaidnak. Példabeszédek könyve 3. fejezete, 7.-8. vers.

Ma nagyon népszerű az egészségtudatos életmód. A sztárok is erről beszélnek. Sokszor még a receptjeiket is megosztják. A hírességek népszerűsítik a mozgást, a vitaminokat. A vevők a boltok piacain egyre több bioélelmiszerrel találkoznak. Mind több egészségexpót rendeznek, előadást tartanak, sok cikk és műsor foglalkozik az egészséggel. Ezzel ellentétben sokan cigarettáznak, gyakori az alkoholfogyasztás. Sok kortársad fogyaszt energiaitalokat, míg a nap nagy részében csak ül vagy fekszik.

Salamon ma ismét felhívja a figyelmet arra, hogy egyedül nehéz eligazodni a világban. Még inkább így van ez az egészségünkkel kapcsolatban. Olyan csodálatosan összetett, bonyolult felépítésű és komplex működésű a testünk, hogy nem könnyű kiismerni, mire van

0: szüksége, mi használ, vagy éppen mi árt neki. Ezért a bölcs azt tanácsolja, hogy ebben a kérdésben se menjünk a saját fejünk után. Isten a Szentírásban egészségügyi törvényeket és tanácsokat is megfogalmazott több ezer évvel ezelőtt. Ez az ige azt tanácsolja, hogy ne képzeld túl okosnak magad, mint aki mindent tud. Figyelj Istenre, és fordíts hátat a gonosznak, vagyis tartózkodj mindattól, ami az egészséged vagy a lelked kárára van. Figyelj oda magadra, és dönts jól.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Győzelem az étvágy felett.
1: A mai ige Máté evangéliuma 4. fejezet 3.-4. verse. Ekkor a kísértő odament hozzá, és mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő pedig azt felelte: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Gondolatok az igéről. Krisztus nagy megpróbáltatása a pusztában, az étvágy területén az önmegtagadás példáját volt hivatva az emberek elé állítani. Ez a hosszú böjt arra szolgált, hogy meggyőzze az embereket azon dolgok bűnös voltáról, melyet állítólagos keresztények is megengednek. Krisztus pusztában kihívott győzelme megmutatta az embereknek, mennyire bűnösek azok a dolgok, melyekben kedvüket lelik. Az ember üdvössége forgott kockán, és Krisztus pusztai megpróbáltatása döntötte el kimenetelét. Ha Krisztus győz az étvágy felett, akkor az embernek is esélye lesz a győzelemre. Keresztények, akik értik a kegyesség ama titkát, akik megszentelt ismerettel rendelkeznek az engesztelésről, és akik Krisztus pusztai szenvedéseiben a számukra kihívott győzelmet látják, hatalmasan megerősödnek, ha buzgón és folytonosan összehasonlítják életüket az igazi mértékkel, Krisztus életével. A szórakozások, melyek léhasághoz és Istenről való elfeledkezéshez vezetnek, nem nyernek jóváhagyást Krisztus, a világ megváltója részéről, aki az ember példaképe és egyetlen biztonságos követendő mintája. Ha az ember győzni kíván, amint Krisztus győzött. Az ember most Ádámhoz képest előnnyel bír a sátánnal folytatott küzdelemben, mert Ádám engedetlensége és abból következő bukása figyelmeztetésként áll előtte, hogy elkerülje Ádám példáját. Az embernek ugyanakkor ott van Krisztus példaadása is, az étvágy és sátán többszörös kísértéseinek legyőzésében, a hatalmas ellenség teljes körű leküzdésében minden területen, hogy győztesként kerülhessen ki minden összecsapásból. Az evés és ivás szokásait a legnehezebb legyőzni, mert sátán erősen odaláncolja az embert harci szekeréhez. Mindenki, aki Krisztus szolgálatára szenteli magát és követi példaadását, tökéletes győztessé válik.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én hatalmas Isten vagyok. Semmi sem túl nehéz nekem. Céljaim eléréséhez hozzád hasonló gyengéket választottam ki. A gyengeségeddel az a tervem, hogy megnyisson téged az én erőm előtt. Ezért hát ne félj a korlátaidtól, és ne a saját erődhöz mért a nap feladatait. Amit megkívánok tőled, az az, hogy maradj kapcsolatban velem, rábízva magad az én kimeríthetetlen forrásaimra. Amikor váratlan feladatokkal kerülsz szembe, nem kell pánikba esned. Ne feledd, én veled vagyok. Beszélgess velem, és figyeld, ahogy az én szavam átvezet minden kihívást jelentő helyzeten. Én nem egy gondatlan Isten vagyok. Amikor nehézségeket engedek meg az életedben, teljes mértékben felkészítelek arra, hogy megbirkózz velük. Engedd el magad a jelenlétemben, és bízz az én erőmben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Lukács evangéliuma első fejezet, 37. vers. Korintusbeliekhez írott második levél, 12. fejezet, 9. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve, 41. rész. Isten szabadulással biztatja népét. Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje! Jöjjenek ide, azután beszéljenek, szálljunk perbe egymással! Kiindította el napkeletről azt, akinek lépteit győzelem kíséri. Kiadja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon le. Porrázúzza őket fegyvere, íja előtt szétszóródnak, mint a pejva. Üldözi őket, háborítatlanul nyomul előre, lába is alig éri az ösvényt. Kitette ezt, kivitte véghez. Kihívja elő örök idők óta a nemzedékeket. Én az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. Látják ezt a szigetek, és megijednek, a föld szélein is remegni kezdenek, közelednek egymáshoz, és összejönnek. Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak, légy erős! Biztatja a kovács az ötvöst, a kalapáccsal egyengető azt, aki az üllőt veri, és ezt mondja a forrasztásról, jól van. És megerősíti szegekkel, hogy majd ne inogjon. De te szolgám Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda. A föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy. Kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Új és élesfogú cséplőszánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket, és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig újongani fogsz az Úrnak, dicsekedni fogsz Izrael szentjével. A nincstelenek és szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat. A pusztát bővízű tóvá változtatom, és a szomjú földet vizek forrásává. A pusztában cédrust növesztek, meg akáciát, mirtuszt és olajfát, a kietlen tájon borókát ültetek, kőrist és ciprusfát. Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izrael szentje teremtette. Egyedül az Úr az Isten. Álljatok elő peres ügyetekkel, mondja az Úr. Adjátok elő érveiteket, mondja Jákób királya. Adják elő, és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni. Mondják meg, mi volt régen, hadd szívleljük meg. Jelentsék ki nekünk, mi fog következni, hadd tudjuk meg a jövendőt. Mondjátok meg, mi lesz ezután, hadd tudjuk meg, Istenek vagytok-e. Tegyetek akár jót, akár rosszat, hadd lássuk azokat csodálkozva. De ti semmik vagytok, semmit sem ér, amit tesztek, utálatos dolog, ha valaki titeket választ. Elindítottam északról azt, aki eljött, napkeletről azt, aki hirdeti nevemet. Széttiporja a helytartókat, mint a nyers vályogot, ahogy a fazekas az agyagot széttapossa. Ki mondta meg ezt régen, hogy tudhatnánk jó előre, hogy azt mondhatnánk, igaz? Senki sem mondta meg, senki sem hirdette, senki sem hallotta szavaitokat. Én mondtam először Sionnak, itt vannak már. Én küldtem Jeruzsálembe az örömhírhozót. szétnézek, de nincs köztük senki, aki tanácsot adhatna. Ha megkérdezném őket, egy szót se szólnának, mert semmik ők mindahányan semmit sem érnek tetteik. Bálványaik csak olyanok, mint a puszta szél.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 41. Keleten, India északnyugati részétől egészen az Égei-tenger partjáig, a mai Törökország földjén minden terület Nal-Círus perzsa hadvezér hatalmas birodalmához tartozott, akinek érkezését Ézsaiás már megszületése előtt 100 évvel megjövendölte ebben a fejezetben. És Círus eljött. A különböző perzsa törzseket egy nemzetben egyesítette. Krisztus előtt 550-re bekebelezte a méd birodalmat. 3 évvel később legyőzte a kis-ázsiai Lüdia nagyhatalmú királyát, Krőzust, aki a bevehetetlennek hit Szárdiszból uralkodott. 539-ben megostromolta és bevette Babilon városát. Magáinak tudta Perzsia, Ansán, Média, Babilon, Sumér és Akkád és a föld 4 szélének királya címeket. De Isten megkérdezi, ki tette ezt? Ki indította el napkeletről, hogy királyokat tiporjon le? Ki tette, ki vitte véghez ezt? A válasz, Isten maga. Lehet, hogy Círus, mint pogány királyt használta föl, de a mozgatórugó végig Isten célja volt. Az ellenséges királyok megijedtek Círus megállíthatatlan hadjáratától, szövetségeket kötöttek egymással azt mondva, legyünk erősek, és aranybálványokat készítettek, hogy azok megvédjék őket, de mindez hiába volt. Az írás egyik legcsodálatosabb ígérete, amit Isten adott népének a bizonytalan időkre, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Milyen fölemelő biztosíték! Isten 2-szer nevezi rabszolgájának Izraelt, és egy alkalommal a féreg szót használja, hogy érzékeltesse népének elvesztett jogait és bűnös természetét. És mégis az egész föld ura vállalja, hogy megmenti őket erős jobbjával. Milyen hatalmas és jóságos a mi Istenünk! Még tovább megy. Biztosítékot is ajánl a megígért segítségre. Összehasonlítja magát a többi nép isteneivel, és kihívást intéz hozzájuk. Álljatok elő peres ügyetekkel, adjátok elő érveiteket. Adják elő és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni. Mondjátok meg, mi lesz ezután, hadd tudjuk meg, istenek vagytok-e? Így a 21-23. vers. És ő maga bizony kinyilatkoztatja, mi fog történni. A történelem pedig pontosan igazolta őt. Círus fölszabadította Izraelt, nem sokkal azután, hogy legyőzte Babilont. Évekkel később Jézus megmagyarázza a proféciák célját. Most mondom ezt nektek. Mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. János 14:29. Ha az, amit Isten megjövendölt, pontosan úgy következik be, ahogy ő mondta, akkor segítségének és megváltásának ígérete is úgy válik valóra, ahogyan megígérte. Bízzunk benne mindannyian.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

ezt a példázatot mondta el. Volt egy embernek egy fügefája a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Ezt mondta a vincellérnek. Íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, de nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet hiába. Ő pedig felelvén mondané ki. Uram, hagyj békét néki, még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. Ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Lukács evangéliuma 13. fejezet, 6. verstől a 9. versig. Az intés hozzánk is, nekünk is szól. Vajon te is gyümölcstelen fa vagy-e az Úr szőlős kertjében? Mióta kapod az ő ajándékait? Mióta figyeli és várja, hogy viszonozd szeretetét? Micsoda megtiszteltetés számodra, hogy az Úr szőlőjében lehetsz, és élvezheted a kertész éber gondoskodását. Látszólag egyházának, Krisztus testének a tagja vagy, de nem tudod, hogy mit jelent élő kapcsolatban lenni a szerető Istennel. Élete nem ragyog át a tiéden. Jellemének igaz vonásai, a lélek gyümölcsei nem láthatóak az életedben. Látod ugye, ha homályosan is, hogy hiába foglalod a földet. Az irgalmas Isten mégis meghagyott. Nem néz rád ridegen, vádlóan. Nem fordul el részvétlenül tőled, nem engedi, hogy elpusztulj. Neked is azt kiáltja, mint évszázadokkal ezelőtt Izraelnek. Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael? Nem végzem el haragom hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember. Hoseás könyve 11. fejezet, 8. és 9. vers. A szánakozó megváltó rólad is ezt mondja. Kíméld meg még ez évben, amíg körülásom és megtisztítom. Milyen fáradhatatlan szeretettel szolgált Krisztus Izraelnek kegyelem idejük meghosszabbított időszakában. Mindaz, amit a menny adhatott, rájuk áradt. Isten gondoskodása és értük végzett munkája nem hagyott alább, sőt fokozódott. Isten ma még hív. Térj vissza hát, Izrael, az Úrhoz, a te Istenedhez. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből. Hoseás könyve 14. fejezet, 2. és 3.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ellentétek. Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik, van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal. Márpedig ilyen helyzet nincsen. Tolsztoj.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Negyedik rész. Ne keserítsétek gyermekeiteket. Pál kolossi beliekhez írott levele, 3. fejezet 21. vers. Ugyancsak gyakori félreértés tárgya a szülők körében a következő témakör. 4. Keserűség kontra jókedv. Mi a keserűség? Mélységes neheztelés vagy cinizmus? Hogyan keseríthetik meg a szülők a gyermekeiket? Több mindennel is. A. Következetlenség. Ez azt jelenti, hogy egyik nap autokrata és tekintélyelvű vagy, a másik nap pedig engedékeny. Amiért ma keményen megfeded a gyermeked, azon holnap csak elnézőn mosolyogsz, így soha nem tudhatja, mire számítson. B. Hangulat ingadozás. Ma vidám vagy és kellemes társaság, holnap viszont ingerlékeny és távolságtartó. C. Észszerűtlenség. Nem engedsz teret a megbeszélésnek, nem adsz alkalmat a gyermekednek arra, hogy kifejezze az érzéseit. Csak tedd, amit mondok, mert azt mondtam. Így a gyermeknek soha nincs lehetősége átgondolni az érveit. D. Bántalmazó viselkedés. Ez lehet testi, érzelmi, vagyis szeretetmegvonás, csendelverés, elutasítás, de verbális is, vagyis kiabálás, bántó szavak használata. E. Ha bort iszol és vizet prédikálsz. Hangoztatsz bizonyos elveket, de nem gyakorlod őket. Elvárod a gyermekettől, hogy tisztelettudó legyen, miközben te is tiszteletlen vagy másokkal. Becsületességet követelsz a gyermekettől, de tudja és látja, hogy sokszor csalsz és hazudsz. A gyerekek kiváló megfigyelők. Lehet, hogy nem szólnak, de szinte semmit sem tehetsz úgy, hogy az elkerülni a figyelmüket. Látják a következetlenségeidet, amikor a szavaid nincsenek összhangban a cselekedeteiddel. E viselkedésformák mindegyike keserűséget válthat ki belőlük. Ne keserítsd a gyermekeidet, ne veszítsék kedvüket miattad.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az evangélikus egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter, új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az evangélikus egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy lehetőséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az evangélikus egyház társadalomban végzett szolgálatára. Különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatában szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során felmerülő kérdéseket, és egyeztessünk a nemzet szolgálatában felmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök, Tisztelet és Szabadságpárt. Az én lelkemmel szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójára és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik, 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz, Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről. Személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi.

Szent Háromság személyei elválaszthatatlanul és tökéletesen egyek. Jézus, az emberélet ige, engedelmessége által mindvégig megtartotta az Atyával való tökéletes egységet, amit példaként állít a tanítványai elé, és elénk is. Minden közösségben, de a családban különösen is fontos, hogy egyetértés legyen. Mégpedig nem valami látszólagos egyetértés, hanem szív szerinti, igazi, hiteles, mert csak ez a teherbíró. Ez pedig csak úgy valósul meg, ha az Úrban értünk egyet. Ez a házasságban például azt jelenti, hogy mindkét fél őszintén alárendeli magát Jézus Krisztus akaratának. Ő a legfőbb tekintély. Mindketten keresik, hogy mi lehet az ő elképzelése, és ha felismerték, attól kezdve nincs vita. Mindenki számára egyértelmű, hogy ami attól eltér, azt abba kell hagyni.

Feszültség, békétlenség mindenütt támadhat, ahol emberek együtt élnek. Házasságban, családban, munkahelyen, de még az egyházi közösségekben is. Nem kell ezt soha végzetesnek tartani, de nem szabad belenyugodni. Meg kell oldani. Igazi megoldáshoz pedig csak az Úrban juthatunk el. Az az ember, aki alázattal fejet tud hajtani Isten akarata előtt, aki begyakorolja azt, hogy Jézussal szemben soha nincs igaza, hanem mindig kész neki igazat adni, az nem fog 10 körömmel ragaszkodni a maga igazához. A legtöbb viszály ugyanis ebből következik.

Ha igazi egységbe akarsz kerülni a körülötted élőkkel, mindenekelőtt arra kell törekedned, hogy a te életedben Jézus határozzon meg mindent. Ő szabja meg a rendet, és minden az ő igéjéhez igazodjon. Ha e szerint élsz, könnyebb lesz egy akaratra jutni a szeretteiddel, és másokkal is.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 14-e. Apostolok cselekedetei első fejezet, 1-től 11. versig. Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Hazamegy a vándor. Sokan ismerjük, szeretjük Pintér Béla dalát. Talán többször vigasztalódtunk általa, amikor saját elmúlásunkra vagy szeretteink halálára gondoltunk. Eszünkbe jutott-e már Jézus az ének kapcsán? Egy hosszú út állt mögötte, kemény harcok, sok fájdalom, elutasítás, ítélkezés, fárasztó viták, végül a kínzó kereszt halál. Bizonyára voltak szép emlékei is, barátai, követői, édesanyja, az utazások, a nevetések, őszinte beszélgetések. Küldetését elvégezte, győzött, nincs már itt a földön feladata, hazatérhet. Erről álmodott ő százszor, folytatódik az ének. Hányszor gondolhatott Jézus a mennyei hazára, ahol nincs betegség, sem fájdalom, sem önzés, sem irigység, sem képmutatás, sem harag, csak a tökéletes szeretet, ahol angyalok milliói éneklik örökkön örökké, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten. Jelenések 4:8. Mennyire árnyéka csupán a világ minden szépsége és öröme annak, ami oda át van. Végre eljött a nap. Búcsúzkodik tanítványaitól, követőitől, de tekintete már felfelé néz. Oda át már várják őt. Nagy ünnepség veszi kezdetét a mennyben. Jézus előre ment azért, hogy nekünk is helyet készítsen oda át. Egy napon mi is hazatérhetünk majd. Várod már? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Ever Ludis Aldarono López írta Virginiából, az Egyesült Államokból. Isten felé fordulás. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Krónikák első könyvének 16. fejezetének 11. verse. Egy napraforgó mezőn jártam, és elbűvölve láttam, ahogy a virágok a fejükkel követik a napot, ahogy az halad az égen. A tudósok ezt a jelenséget a 24 órás ritmusnak tulajdonítják, ami mint egy belső biológiai óra szabályozza a viselkedésünket. Ez a belső óra segít a napraforgóknak, hogy hajnalban kinyissák a szirmaikat a beporzást végző rovarok előtt, és optimalizálja a fény befogadását a fotoszintézishez. Ahogy elgondolkodtam, rájöttem, hogy ha az élőisten felé fordítom arcomat, Istentől világosságot nyerek, és a lelkem megtelik erővel, bátorsággal, a világ kihívásaival való szembesüléshez. Amikor tekintetemet Istenre vetem, Istennek prioritást és figyelmet szentelek. Megtanultam, hogy Isten soha nem rejtőzik el előlünk. Arra hív minket, hogy bibliaolvasás, imádság, Isten tisztelet és mások segítése által közel kerüljünk hozzá. Isten ismeri szükségeinket és betölti őket. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek, mondja az Úr, Példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Ha Isten felé fordulunk, mély, bensőséges kapcsolatba kerülünk vele, amire Isten is vágyik. Isten bőségesen megáld minket. Hűséges Istenünk, segíts mindig rajtad tartani tekintetünket. Amen. Napi gondolat. Mindig keresni fogom Istennek az arcát. Imádkozunk a kertészekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Keresztesi József, Mennybe menetel napján. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe, és ottan vettél hatalmat, nagy birodalmat teljességbe. Lelkünk áldja istenséged, és híven téged magasztalunk, bárha nem látunk szemünkkel, de hitünkkel megtapasztalunk. Te is dicsőségedből, szent székedből fordítsd le szemed, erőtlen teremtéseidre, híveidre, öntsd ki érdemed. Mennyben létednek hasznában, javaiban részesekké tégy. Szent atyád előtt érettünk, kik vétettünk, esedezőnk légy. Mivel te utat nyitottál és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy tégedet kövessünk, és siessünk nyomodba lenni. Segíts igyekezetünket, vont szívünket te magad után, hogy a te akaratodnak s nyomdokodnak járhassunk útján. Míg bújdosunk-e pusztában, s míg hazánkba, az égbe érünk, légy kezünk.

Tesünk, bígy bennünket, és hitünket neveljed, kérünk, hogy veszedelmek között, megütközött köztünk ne légyen. Hitünknek elevenségét, reményét ne érje szégyen. Majd, ha megfutjuk pályánkat, várt pálmánkat a kezünkbe add, lelkünket, ó szerelmesünk, hű kezesünk, magadhoz fogadd. Testünket is emeld végre, dicsőségre isteni karral, hogy tégedet szemlélhessünk, dicsérhessünk az égi karral.

0: napfény.
1: A jó egészség feltételei. Valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot. Prédikátor könyve 11.7. Gondolatok az igéről. Csak kevesen tudják, ahhoz, hogy egészségesek és vidámak legyünk, szükségünk van bőséges napfényre, tiszta levegőre és testmozgásra. Sajnáljuk a kicsin gyermekeket, akiket bent tartanak, amikor odakint fényesen süt a nap. Fiaitokat és leányaitokat öltöztessétek megfelelően, engedjétek ki őket, mozogjanak a szabad levegőn, hogy egészségesek és boldogok legyenek. Menjetek ki a napfényre, s a növényzettel együtt élvezzétek a nap melegét, életadó, gyógyító erejét. Otthonunkban egyetlen helyiséget se tekintsünk jól berendezetnek a megvidámító, megelevenítő világosság és napfény nélkül, amely a menny ajándéka az ember számára. Amikor Isten a mi világunkat teremtette, és sötétség volt a mélység színén, így szólt: legyen világosság. És világosság lett, s Isten látta, hogy jó a világosság. Ne zárjuk be otthonunkat a napfény elől, ne rekesszük ki a világosságot, amelyet Isten jónak mondott. A mozgás, a levegő és a napfény olyan áldások, amelyeket a menny ingyen kínál mindenkinek, s életet és erőt adnak mindnyájunknak.

0: Gyógyító ima.
1: Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, az irgalmasság Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy azzal a vigasztalással, amellyel Isten megvigasztal minket, megvigasztalhassuk azokat, akik bajban vannak. Korintusbeliekhez írt 2. levél, 1. fejezet, 3. és 4. vers. Szerető atyánk, ezekben a csendes pillanatokban, mielőtt egy újabb napot kezdünk a beteg és gyászoló emberekkel, add, hogy a gondolatok, szavak és csendek sokaságából, amelyeken keresztül megyek, és az egészségügyi dolgozói lét misztériumából és csodájából a te hangod egyre mélyebben szóljon hozzám, hogy segítsen nekem felismerni, hogy a fáradt és nagyon beteg, de nagyon csodálatos világnak mekkora szüksége van arra, amit te tehetsz. Segíts, hogy tudjam, hogy vannak az igazság és a gyógyítás szavai, amelyek soha nem maradnak kimondatlanul, ha csak nem mondom ki őket, és az együttérzés és gondoskodás tettei, amelyek soha nem maradnak meg, ha csak nem teszem meg őket. Segíts, hogy soha ne keverjem össze a sikert a győzelemmel, és a kudarcot a vereséggel. Segíts, hogy el tudjam viselni a nem tudás, a nem törődés és a nem gyógyulás pillanatait. Segíts, hogy szembenézzek azzal a valósággal, hogy időnként nincs erőm, és hogy szükségem van a tőled kapott erőre és segítségre. Segíts, hogy emlékezzek arra, hogy minden mosoly mögött ott van a könny, minden ölelésben ott van a magány, minden barátságban a távolság, és a fény minden formájában a sötétség, hogy nélküled és szeretet nélkül csak könnyek, magány, távolság és sötétség van. Most, amikor megyek a betegeimhez, legyen szívem dobbanása meleg és megfelelő. Reményeim ne törjenek meg, és ne oszoljanak el. Szeretetem ne ingadozzon, és elkötelezettségem ne törjön meg. És add, hogy hamarosan eljöjjön a nap, amikor én és betegeim a te trónod előtt állunk, mindannyian meggyógyulva, és örökké dicsérve nevedet. Amen. Van valaki, akiről tudod, hogy hasznát venné gyógyító érintésednek? Mondd el ezt az imát, és Isten adja meg neked a Szentlélek energiáját és bölcsességét, hogy megvigasztalhassd a sebesültet.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 14-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a példabeszédek könyvének 23. fejezetéből, a 17. versből olvasom. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Az Újszövetségi igét pedig a Lukács szerinti evangélium 24. fejezetének 46-tól 48. versében találhatjuk. Jézus így szólt tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve, és ti vagytok erre a tanok. Kié a szívünk? Aki nem adja teljes szívét Istennek, az kiszolgáltatott marad. Irigykedve néz másokra, elakadhat félúton, vagy talán el sem indult azon az úton, amelyről Jézus ezt mondja, az életre vezet. Miért a szívünk? Mert az ókorban az ember szívét nem egyszerűen csak az érzelmek forrásaként emlegették, hanem az ember lelki életének a középpontjaként, amely mindent meghatároz. Ahol az érzelmek, a gondolatok, a szavak és a cselekedetek mozgatórugói vannak. Nem is ajándékozzuk könnyen másnak a szívünket. Szinte bármiről hamarabb lemondunk. Életünk során ugyan sok mindent kipróbálunk és megtanulunk, sok mindennek utána járunk, de amíg a szívünk nincs benne, addig nem érint meg olyan mélyen bennünket. A szívünket adva azonban mindent odaadunk. A szívünket Istennek adva adjuk oda egészen önmagunkat. Itt nem érzelmi átadásról van szó, hanem az életünknek, az Isten akaratának való alárendeléséről. Amikor a szívemet adom, akkor magamat egészen az ő rendelkezésére bocsátom, keresve akaratát és engedve, hogy alkalmas eszközévé formáljon. Ez hozza az igazi változást, miközben lépésről lépésre, igéjében adott útmutatásához igazodik az életünk. Ez adja a védettség, a biztonság érzését számunkra, és ezt tesz alkalmassá, hogy a környezetünk számára is tartó oszloppá válhassunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, nincs semmink, amit ne tőled kaptunk volna. Hadd adjuk ma is a te kezedbe a szívünket, és vele a teljes életünket. Töltsd be szent lelkeddel, formáld, erősítsd, gondozd, hogy ebben a világban a te szereteted csatornájává válhassunk. Amen. Az áhítatot Kondor Péter püspök írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Jézus így szólt tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve, és ti vagytok erre a tanok.

Olga elhatározta, hogy mindig pozitív nevelést alkalmaz a fiával szemben. Már az első lépésektől kezdve megtanította neki, hogy mit kell tennie. Mint minden gyerek, néha hallgatott rá, néha nem. Amikor követte anyukája utasításait, akkor dicsérő szavakkal, mosollyal és szeretettel látta el Olga a kisfiát. Néha még játékokat és édességet is adott neki. Viszont amikor nem engedelmeskedett, egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Igazság szerint a módszer nagyon jól működött, és Olga gyakran elmondta, hogy a fia 3 éve alatt soha nem kellett fegyelmeznie. Amikor a fia 4 éves volt, Olga megszülte a 2. gyermekét. A nagyobbik féltékeny lett a kisebbre, és egyszer, amikor a kicsi aludt, úgy ébresztette fel, hogy megcsípte. Ezért a testvére rettentően ordított. Az anya, aki tanúja volt ennek a rosszalkodásnak, azonnal felpofozta a fiát. Még aznap meglátogatta a család egyik barátja, aki meglepődve hallotta az esetet és felkiáltott. Olga, hát azt hittem, hogy te soha nem bünteted a gyerekeidet, és csak pozitív tanítást alkalmazol. Olga így válaszolt. Az az igazság, hogy az én módszerem hatékonyabb, mint a büntetés. De vészhelyzetben, a súlyos következmények elkerülése érdekében nekem is büntetést kell alkalmaznom.

gyermekeink nevelése Isten előtt szent megbízatás. A szülői felelősség nem csupán a szabályok és büntetések rendszerének fenntartása, hanem egy isteni jellem formálása, szeretettel, türelemmel és példamutatással. A gyermekek fegyelmezésének nem szabad önkényesnek vagy dühös indulatból fakadónak lennie. A fegyelmezés célja nem az, hogy megtörje az akaratot, hanem hogy segítse őket Isten akaratához való igazodásban.

A szülők könnyen beleeshetnek abba a hibába, hogy a fegyelmezést saját haragjuk levezetésére használják. Ilyenkor a gyermek nem az igazságosságot, hanem a félelmet tanulja meg. Minden szülő legyen türelmes, kedves, és előbb imádkozzon, és csak aztán fenyítsen. A szeretetteljes fegyelmezés nem gyengeség, hanem Krisztus jellemének tükröződése. Jézus is fette tanítványait, de mindig együttérzéssel és az üdvösségük iránti mély szeretettel. Soha ne fenyítsd meg gyermekedet addig, amíg te magad nem vagy békében Istennel.

praktikus, gyakorlati tanácsok. Magyarázzuk el a gyermeknek, miért következik a büntetés. A szeretet mindig nyilvánvaló legyen. Öleljük meg, bátorítsuk a büntetés után. Soha ne fegyelmezzünk haragból. Előbb csillapodjunk le és imádkozzunk. Példamutatással tanítsunk. Ahogy mi viselkedünk, úgy fog ő is viselkedni.

Uram, segíts, hogy a gyermekeimet ne a saját indulatom, hanem a te szereteted vezérelje a nevelésükben. Töltsd be türelemmel és bölcsességgel, hogy fegyelmezésem mindig a te igazságodat és kegyelmedet tükrözze. Amen.

aki kíméli a vesszőt, gyűlöli fiát, de aki szereti őt, idejében megfenyíti. Példabeszédek könyve, 13. fejezet, 24. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenei áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. A Szent Poézis Néma Hattyú Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 200 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium Sopron Széchenyi tér 11. Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezetek, közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretetthid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor az ember újra és újra kinyitja a Szentírást, akkor sokszor úgy érezhetjük, hogy úgy nagyon-nagyon leparkoltunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének az elején, de hát okunk volt az elmúlt alkalommal olyan lassan haladni. Most az első misszióútra indulunk Pállal és Barnabással, na meg János Márkkal, és őszintén remélem, hogy azok, amiket olvasunk, nem fognak bennünket 2000 évnyi távolságra repíteni a mindennapjainktól, hiszen azok a dolgok, amik történtek velük, azok normális esetben, ha egy kicsit más résztvevőkkel is, vagy picit más környezetben is, de mégiscsak megtörténnek Isten mai gyermekeivel is. Az apostolok cselekedetei 13. fejezet így számol be arról, hogy hogy is esett az első misszióút első néhány lépése. A 4. verstől így olvasom. Ők a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Itt mindjárt meg is állok, talán a múltkor említettem, de ha véletlenül ezt elmulasztottam volna, akkor most különösen szeretném hangsúlyozni, hogy Ciprus az a terület, ahonnan Barnabás fölment eredetileg Jeruzsálembe. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ha valaki misszióba indul, hát semmiképpen ne a saját környezetébe tegye. Barnabás pedig nyilván a Szentlélektől véve, és ekkor még ő a döntéshozó Pál apostollal szemben, illetve mellett, ezt így kell mondani, tehát ő a vezetője ennek a missziós csoportnak, ő egy pillanatra sem gondolta, hogy ne tenne legalább egy kísérletet arra, hogy a sajátjai, akik vele egy szigeten éltek, el ne szigetelődjenek az evangéliumtól. Mert hogy honnan fogják megtudni az emberek, akik a környezetünkben élnek az evangéliumot? Nem azoktól tudhatják elsősorban, akik valóban az ő társaik, akik egy nyelvet beszélnek velük, és egy módon gondolkoznak velük? És talán megbocsátják nekem, ha most egy ilyen családi dologra emlékszem vissza, a dédnagyapám azok közé tartozott, akiket úgy írtak le a költő nyelvével, hogy kitántorgott Amerikába. Igen, ám, de ott Amerikában hitre jutott, és mikor megismerte a megváltót, akkor megváltoztak a szempontok. És ezért visszajött Magyarországra, és a bodrok közben egymás után járta a településeket, és kezdte hirdetni Isten igéjét. Ez azért mondom el, nem azért, hogy dicsekedjek, hanem azért, mert megváltozik a szempont, de akkor megváltozik az az érzés is, hogy és mi lesz az enyémmel? És amikor ennyit ír le csak a Szentírás, hogy hát elhajóztak Ciprusra, nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy de hát Barnabást az fűtötte, hogy és mi lesz az övéivel? Azokkal a rokonokkal, ismerősökkel, azzal a közösséggel, akik Cipruson úgy élnek, hogy várják a Mesiást, és nem tudják, hogy már elfogadhatnák. Hát eljött, hogy magukévá tehetnék az evangéliumot. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és álprofétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állt Szergiusz Paulusz helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. Itt most megint kénytelen vagyok megállni, mert hogy miről is van szó? Olyan jó lenne tudni, hogy mivel telt az idő Ciprus szigetén. Ugye itt egy néhány település nevét megemlíti Lukács, és azt is megemlíti, hogy jártak a zsinagógában, többen is, meg hogy az egész szigetet bejárták, de aztán valami miatt nem tartja fontosnak, hogy minden apró lépésről beszámoljon, de ezt ellenben nagyon fontosnak tartja, hogy egy ilyen kettős találkozásról beszéljen nekünk. Egyrészt ott van Szergiusz Paulusz helytartó, akinek a szívében vágy van az Isten igéjét megérteni. nagyon megdöbbentő, amikor egy helytartóról azt írják, hogy értelmes ember. Ami ugye nem annyit jelent, hogy esze van valamennyi, az általában szokott lenni az embereknek, legalább magukhoz való eszük, hanem azt jelentette, hogy több volt benne az érdeklődés az átlagnál. Azt jelentette, hogy az életet is próbálta úgy átgondolva megélni, és amikor az evangélium híre eljutott hozzá, akkor úgy gondolta, hogy akkor menjünk a forráshoz, és kérdezzük meg azoktól, akik idehozták ezt az evangéliumot. Ez egy nagyon-nagyon jó megoldás, egy nagyon bölcs megoldás, amikor nem csak hallomásból akar valaki tájékozódni, és mond valamilyen véleményt vagy ítéletet, hát Sergius Paulus olyan ember volt, aki meg akar győződni. És ugyanakkor van egy másik pólus. Milyen különös, hogy ezt a profétát Bar Jézusnak nevezik, és hogyha valaki esetleg nem tudná, ez azt jelenti, hogy Jézus fia. Márpedig ez a név azt jelenti, hogy az Isten a szabadító. Ugye ezt jelenti a Joshua, azaz Jézus. És ez az ember a szüleitől kapott ugyan egy nevet, majd mindjárt megtudjuk, hogy van neki azért egy másik neve is, de ő álprofétaként, illetve varázslóként van megemlítve. Nagyon nem szeretném, hogyha valaki a kézügyességben rejlő trükkökről kezdene gondolkozni. Nem arról van szó, hogy valaki úgy tud áthúzni egy gyűrűt egy másik gyűrűn, hogy közben nem vettem észre, mert nagyon gyorsan és ügyesen csinálta, hogy mikor nyílt a gyűrű. Tehát nem ezekről a kézügyességi dolgokról van szó. A varázslás az más, ott idegen szellemi hatalmak mozognak a háttérben, és ahogy annak idején Fülöp evangélista találkozott egy varázslóval, aki az Istennek a ma nagy erejeként volt tiszteletben tartva Samária városában, ugyanúgy Pál apostol és Barnabás is elég gyorsan összeakad az idegen szellemiséggel. De tessenek csak arra gondolni, hogy miért lepődnénk meg ezen? Amikor az Úr Jézus Gadara földjére teszi a lábát, akkor jön vele szemben az ördöngős, illetve hát Mátétól tudjuk, hogy nem is egyedül, hanem ketten jönnek, és azt kiabálják, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Mi tudjuk, hogy ki vagy, te vagy az Isten szentje, azért jöttél, hogy elpusztíts minket. És ez egy nagyon megdöbbentő dolog, hogy ahol Krisztusról szóló evangélium megjelenik, ott ez a másik erő is abban a pillanatban aktivizálódik. Ezt azért kell tudni, mert a Szentírás váltig állítja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És ha valaki csak amolyan színből hirdeti az evangéliumot, ez nem jelenti azt, hogy ott a másik oldal nem fog aktivizálódni. Csak nem lesz mivel ellene menni, nem lesz mivel ellene állni, nem lesz lehetőség semmiféle győzelemre, sőt, nagyon könnyen nevetségessé válunk. Tessenek csak arra gondolni, majd hónapok múlva el fogunk jutni Efézusba, úgyhogy talán most ennyit megemlíthetek, hogy ott Efézusban élnek egy Szkéva nevű főpapnak a fiai, akik kipróbálják azt a tükröt, hogy fölhasználjuk a keresztény üzenetet. Még ördögűzésre is. És azt fogják mondani, hogy parancsoljuk annak a Jézusnak a nevében, akiről Pál prédikál. És csúfos bukás a következmény. Mindenki előtt, országvilág előtt való megszégyenülés a következmény. Itt Pál és Barnabás nagyon hamar találkozik ezzel az ellentétes pólussal is. Hallgassuk csak, hogy mi történik. De Elimász, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Miért olyan fontos eltéríteni, távol tartani a helytartót a hittől? Hát azért, mert nyilván Elimász tudta, hogy ő eddig ebből élt. Ő el tudta adni magát. És mindig volt, aki ezt az eladást megvette. Bocsánat a helytelen magyarságért, de talán így képszerűbb. És azok az emberek, akik anyagi veszteségektől kell, hogy tartsanak, ahol megjelenik a kereszténység, abban a pillanatban áldás gyűlölőivé válnak a keresztényeknek, illetve mindent megtesznek azért, hogy nevetségessé tegyék, hogy lejárassák a hitet. Most gondolok például egy kocsmárosra, aki egy cigánytelep kellős közepén volt kocsmáros. Nem itt volt Magyarországon, hanem a határon túl, de ez bárhol megtörténhetett volna. Igen ám, de elkezdtek egymás után megtérni a cigányok. És amikor megesett még az is, hogy egy karácsonyra bevásárolt sörös láda készlet, és ezt így tessenek érteni, hogy sörös láda készlet, landolt a kocsma előtt, két nappal később, mert közben megtérésre jutott ott több család, és azt mondták, hogy soha többet nem kell. Akkor a kocsmáros rendkívüli mértékben földühödött, de aztán egy néhány hónap után be kellett, hogy zárja a kocsmát, ott, ahol igen kiválóan jól megért már generációk óta a kocsmából. De ezek az emberek, akik átélik ezt a veszteséget, mert az evangélium kigyógyítja a szenvedélyekből, vagy kigyógyítja az okkult dolgokból azokat, akik találkoznak vele, mert az Úr Jézus valóságos szabadító, aki az ördög hatalmából való megmentésünkre érkezett erre a világra, ő mondta, hogy azért jött az embernek fia, hogy a sátán munkáját lerombolja, lerontsa. Nyilvánvalóan minden erőt megpróbálnak megmozgatni. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel ránézett, és így szólt, te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most íme az Úr keze rajtad van, megvakulsz, és nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Erre mondják ma a hívők, és én ezt nem viccből mondom, még csak nem is valamiféle gúnyos éllel szeretném mondani, hogy na, ez nem lehet. Még hogy a Szentlélekkel megtelve mondja valaki a másikra azt, hogy te ördögfajzat. Te mindenféle gonoszsággal megtelt ember. Minden igazság ellensége. Nem, a hívők szeretik egymást, és szeretnek mindenkit, és maximum annyit mondhatott volna Pál, hogy hát pont azért jött az Úr Jézus, hogy az ilyen embereket is megmentse, és kérlek, gondold át újra. Milyen jó, hogy nem járt Pál apostol a mi gyülekezeteinkbe. Ne haragudjanak, kedves hallgatóim, de kénytelen vagyok ezt mondani. Tudnilik, a kereszténységnek és a humanizmusnak az összezagyválásából kijöhet egy olyan fajta kereszténység, amihez Krisztusnak semmi köze, de neki se Krisztushoz. Ez a szeressük egymást gyerekek hitvallás nem fog sehova vezetni, illetve hogy hova vezet, most kell, hogy azonnal korrigáljam saját tévedésemet, tessenek megnézni a mai gyülekezeteket, a mai fiatalságot, egyáltalán, hogy milyenféle lelkület, ami teljesen elfogadható, hogy a hazugság, a csalás, a trágárbeszéd, és most csak arról beszélek, amivel az elmúlt néhány napon belül találkoztam hívők között, magától értetődő, és hüledezve néznek sokan, hogy egyetem mi a probléma. Hát ez a normális, ez a magától értetődő, és hogy valaki okkult praktikákhoz nyúl. Hát ugyan már, ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, amolyan tanfolyam, hát ezek részei a mai ember életének, el se lehet kerülni, hát az iskola vagy a vállalat beiskoláz bennünket ilyen helyekre, csak el kell fogadni, hát hogyha nem fogadom el, akkor gyakorlatilag nem tudok megélni a mai világban, és miközben megkötjük ezeket a kompromisszumokat, amik egyébként nagyon sokszor nem egyszerűen kompromisszumok, hanem elvtelen, csak a pénztárcára, vagy csak a pocakunkra figyelő

Énteket hitt, elámulva az Úr tanításán. Mi kellett ahhoz, hogy a helytartó higgyen? Egy, hogy meghallgassa Pál és Barnabásnak a bizonyságtételét. És ez teljesen egybecseng a római levéllel, szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és a szánkkal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Hogyan hihetne valaki, ha nem hall hiteles bizonyságtételt? De ez a bizonyságtétel, ez valaki mellett elhangzó bizonyságtétel, és ez a valaki, ez Krisztus, ami üdvözítünk, ami megváltunk, és a bizonyságtételünk minden esetben valaki ellen elhangzó bizonyságtétel is. És ez pedig lelkünk ellensége. Ne haragudjanak, nagyon furcsa lesz a példa, amit mondani fogok. És talán önök nem tudják, de szeretném most elárulni, hogy karnyújtásnyira van mellettem most is a feleségem, miközben erről beszélek, tehát az ő jelenlétében mondom. Én minden nőt szeretek. Hát hogy ne szeretném, embertársként. Na de álljunk csak meg. Ha arról van szó, hogy ahhoz képest, ahogy a feleségemet szeretem, hogy gondolkozok a többi nőkről, mindenkitől elnézést kérek, de nekem egy rózsám van, a többi mint tövis. Mert amikor kimondtam a döntést, hogy igen, ő lesz a feleségem, ez egy igen volt neki, és hitben meghozott döntés volt mindenki más ellen. A többiek nem. Tehát embertársként, testvérként a gyülekezetben igen, szeretnék mindenkit egyformán és nagyon mélyen szeretni, ami a hitben lehetséges, de ez egy más kategória. És ugyanígy van a Krisztussal való kapcsolatunk is. Nem úgy van, hogy mi minden szellemiséget szeretünk. Mi mindent elfogadunk, mi mindenkit befogadunk, nem. Mi köze van Elimásznak a tarzuszi Pálhoz? Lehetnek-e ők úgy testvérek és úgy egy közösségnek a tagjai, hogy a tarzuszi Pál kiegyezik Elimásszal? Ma azt szeretnék, hogyha a kereszténység minden más ideológiával, vallással nem csak hogy kiegyezne, hanem lehetőleg átvenne dolgokat és tanulna tőle. Hiszünk-e mi abban a Krisztusban, aki a sátán munkáját lerontja? Hisszük-e, hogy nem egyszerű arról van szó, hogy van, aki érdeklődőbb a transzcendens dolgok iránt, és ezért szívesen próbál a függöny mögé lesegetni, ugye az okkult az azt jelenti, hogy elrejtett, és hát ebből adódik, hogy ez a vonzalom, hát többeknél azt is jelenti, hogy elmélyül ebben, de hát ettől még ülhetünk egymás mellett a gyülekezetben is akár. Jó, hát ő nem hisz Krisztus feltámadásában, a másik nem hisz Krisztus visszajövetelében, a harmadik nem hisz egyáltalán a szűztől fogantatásban, a negyedik meg azt nem hiszi el, hogy valóban lesz olyan, amikor mindenki ítéletre kerül, és hogy van mennyország, és szemben vele ott van a kárhozat, a pokol. Na de ettől mi még lehetünk nagyon jó testvérek. Na de hát ez egy katyvasz, nem gyülekezet. Ne haragudjanak érte. A Krisztus teste, a gyülekezet azoknak a kihívottaknak a közössége, akik átélték Krisztusnak a szabadítását, akik azt tudják mondani, hogy én tudom, honnan jöttem, és nem arról szól a dolog, hogy úgy nézek a többiekre a világban, mintha idegenek lennének, és én egy másik bolygóról jövök. Nem. Én ismerem azokat a mélységeket, amit a többiek járnak. De megszabadított az Úr. És van egy üzenet, amit rám bízott, hogy van bűnbocsánat, hogy van menekülés, hogy nem kötelező a sátán rabságában élni, hogy vannak dolgok, amikre nemet lehet, és nemet is kell mondani. És amikor valaki ennek az evangéliumnak, hogy Krisztus megszabadít, akár Jézus nevét bitorolva, a szájára véve, vagy akár mögé bújva másféle üzenete van, akkor teljes joggal mondjuk azt, hogy nincs közösségünk egymással. Pál apostol ennél messzebbre is megy, hiszen akárhogy is próbálnám szépíteni a dolgot, tulajdonképpen átkot mond, és azt mondja, hogy mivel ellene mentél a Szentlélek munkájának, most elveszíted a szemed világát, és egy darabig nem fogsz látni. Na de úgy tűnik, hogy a Szentlélek ezzel teljesen egyetért. Tetszik tudni, hogy honnan gondolom? Mert meg is történik. Pál apostol nem csak egy nagyobb bűvész volt, mint Elimász, akinek bejött ez a trükk, még kimondani is
borzalmas.

0: egy ilyen mondatot, hanem Pál Isten lelkének az erejével beszélt. És ennek az lett a következménye, hogy Isten mellé állt. Nem tudom, mennyire ismerős a kedves hallgatóknak Annie Winebrooknak néhány írása. Neki van egy kötete, amit a sok gyermek történet után adott ki, és ez pedig azt a címet hordja, hogy Aranyőrség. És ebben számos nagyon megdöbbentő dolgot ír le, de többek között azt is, hogy egyszer meglepte a kisvárost, ahol éltek, egy ilyen nagy varázsló, aki bűvésztrükkein túl hipnotikus hatást is tudott gyakorolni, annyira, hogy volt olyan, aki lépni nem bírt, de az ő mágikus erejének a hatására körbe táncolta a kisváros kútgyűrűjét mindenkinek a hüledezésére, és mindenki azt tette egy egész színházterembe, amit éppen ő akart, és ugyanazt látta, és ugyanazt érezte, amíg össze nem akadt a gyülekezet lelkipásztorával, Schaefer testvérrel, mert amikor összeakadtak a vasútállomáson, abból egy megdöbbentő lelki csata bontakozott ki, ahol nem volt karcsattogás, csak egymás szemébe néztek, elég hosszasan, és a váróterem elnémult, és Schaefer testvér tudta, kivel van dolga. Aztán egy jó 10-20 perc után kiderült, hogy ez a mágus, illetve a benne lakó lélek is megtudta, hogy kivel van dolga, és vonyítva menekült el a városból. Miért mondom ezt el? Azért, mert amikor azt mondja a sátánról az Úr, hogy a hazugság atya embergyilkos volt kezdettől fogva, nem hagyja itt a levegőbe lógni Isten igéje ezt a dolgot. Azt is tanítja nekünk, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És az a Sergius Paulus helytartó, aki annyira ledöbbent az evangéliumon, annyira vágyott megérteni, amikor végignézi az evangélium hatalmát, amikor látja, hogy emögött valóságos erő van, sőt, egy valóságos személy, Krisztus van, akkor azt olvassuk róla, hogy hitt. Mert itt nem az a legnagyobb dolog, hogy Elimász megvakul, hanem az, hogy a korábban lelkilátás nélküli Sergius Paulus látóvá válik. Rányílik a szeme a Krisztusra, rányílik a szeme a hitre, és életre jut. Ha megfigyelték, közben többször használtam olyan kifejezéseket, amikről lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez inkább a csatatérre való. Na de, mit tetszenek gondolni? Ez nem az. Pál apostol, aki ennek a történetnek igen aktív részese, azt fogja majd írni később az efézusiaknak, ami harcunk nem test és vér ellen zajlik, hanem olyan fejedelemségek és hatalmasságok ellen, akik a mennyei magasságban vannak. Fölkészült vagyok én arra, hogy csatát kell vívnom. Ma a legtöbb hívő azelőtt leteszi a fegyvert, még mielőtt egyáltalán szóba jönne egy ilyen csata. És milyen jogon tesszük le a fegyvert? Nem lehet, hogy amit Európában látunk, ennek a gyáva megfutamodásnak az egyértelmű következménye, kedves hallgatóim, az erkölcs megromlása, az ideológiai válság és minden egyéb válság nem ennek a következménye? Bár csak kinyitná az Úr a szemünket, és bár csak lennének olyanok, akik hallanák Krisztus mai misszióba hívottjainak a hiteles bizonyságtételet, és látnák azt, hogy Krisztus ott van emellett a bizonyságtétel mellett. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Talin Lóránt, a próféta imája. Hulló szárnyán az éj tovább oson, rózsás fényárban úszik Babilon. De még előzni zord ellenfelét, az éjszakát, mely rémes és sötét, a hajnal első lángoló nyilát a városon büszkén röpíti át. E fenséges harc szűzi csengiben még minden élet álmodon pihen. Szemei a gazdag márványfalaknak, az ablakok még mind lehunyva vannak. Csak észrevétlenül, mint egy magától, egy ablak van, mely csendesen kitárul. S még rajta át hajnalt hirdetve száll, a nap szeméből egy fényes sugár, ragyogva még tündöklőbb sugarakba, feltűnik a próféta szent alakja. Imádkozik, forró keblét kitárja, kitárja arra, hol a napsugára a ködöt már-már szintén elnyeli. Boldog hona, Jeruzsálem felé. Jehovához röpít forró imát, szabadságért, megváltásért kiált, míg a városnak ébredő zajában elhal, kialszik lángoló imája. De fut a nap e tündöklő szekér, a föld színéről égcsúcsára ér, lent meg zúgván verejték s könyv patakja, tombol, dühöng az élet forgatagja. S telelőjén e földi zűrzavarnak, ím újra nyílik erejtélyes ablak, és ismét távol, szép honán merengve, imába mélyed a próféta lelke. S még fátyol át az esti szürkület, halkan teríti el a föld felett, s a fátylon túl kék sátorán az Úrnak a csillagok egymás után kigyúlnak, s a paloták sok fényes csarnokában a bűn tivornyás csillogón vidáman az éj leszáll, s az emberek mulatnak. Harmadszor is kinyílik íme az ablak. Ó, Jehova! Népem nagy Istene, hatalommal, kegyelemmel tele, lelkem minden reménye, vigasza, ó, szabadíts meg, ó, vezess haza. Haza, hol távol a kék dombon ott, büszkén magasba fényes templomod, s trónodhoz, ó, te tiszta, ó, te szent, lobogó áldozat kék füstje ment. Ekként imádkozott az este még, s másnap sötét börtönbe vetették, oroszlánok vaskarmai közé, de Jehovája megvédelmezé. Az idegen jármot sem hordozá, a pogány csarnokokban már soká, imája a felhőket áttöré, és ő indul Jeruzsálem felé. Imádkozott és meghallgattatott. Ó, tárjatok ki minden ablakot, és szívetek ott csüngve igazán, ama távolban tündöklő hazán, rabláncotok, ameddig össze nem tör, buzogjon az imádság lelketekből. S e földi börtön oroszlányai, ne féljetek, nem fognak bántani, s egy nap, lehullván a nehéz lakat, a lelketek boldog lesz, és szabad, s keblébe zár majd, mely rég vár oda, az örök béke égi városa.

0: Egészségpercek.
1: Az utóbbi években világszerte fokozódik a középkorú nők halálozási aránya. Elsősorban a fejlett országokban. Egy amerikai felmérésben azt próbálták kideríteni, hogy az ilyen esetek hátterében milyen életmódbeli hiányosságok állhatnak. Közel 9000 halálesetet megvizsgálva azt találták, hogy az esetek felében daganat, míg ötödében szív- és érrendszeri betegség okozta a korai halált. Kimutatták, hogy majdnem minden harmadik halálozásért kizárólagosan a dohányzás, míg több mint a felénél a dohányzás, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a gyenge minőségű táplálkozás volt a felelős. Mindebből egyértelműen az következik, hogy a középkörű nőknél nagy erőfeszítéseket kell tenni a dohányzás és az elhízás visszaszorításáért, valamint azért, hogy a testmozgás és az egészséges étrend életviteli elemmé válhasson minél több ember életében. Ahhoz sem kell nagy képzelőerő, hogy belássuk, ezek a változtatások a férfiaknak is csak javukra válhatnak.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 89. rész. Isten szövetsége Dávid házával. Az ezráhi Étán tanító költeménye. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet, mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd akár az ég. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak, örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat, Szela. Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a fellegekben, aki egysorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz az Isten fiak között? Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. Uram, seregek Istene, ki olyan erős, mint Te, Uram? Hűséged körülvesz Téged. Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, Te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahabot, halálra sebezve, erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. Tied a menny, tied a föld is. Te hoztad létre a földkerekséget, és azt, ami betölti. Te teremtettél északot és délt, a Tábor és a Hermón a te nevedet zengi. Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. Boldog nép az, amely tud neked újongani, amely orcád világosságában járhat, Uram. Nevednek örvendeznek minden nap, és igazságot fölmagasztalja őket, mert te vagy díszük és erejük. Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, mert az Úrtól van a pajzsunk, Izrael szentjétől a királyunk. Ígéret Dávid házának. Egykor látomásban így szóltál híveidhez. Segítséget nyújtottam egy hősnek, kiemeltem a nép közül egy kiválasztottat. Megtaláltam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem őt. Kezem állandóan vele lesz, karom erőssé teszi őt. Nem csalja törbe ellenség, nem nyomja el álnok ember. Kiírtom előle ellenségeit és leverem gyűlölőit. Hűségem és szeretetem vele lesz, és nevem által emelkedik hatalma. Ráteszem kezét a tengerre, jobbját a folyókra. Így nevez majd engem, atyám vagy, én Istenem, szabadító kősziklám. Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, felséges lesz a földi királyok között. Örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. Megőrzöm nemzetségét örökké, és az ő trónját, amíg csak meg lesz az ég. Ha a fiai elhagyják tanításomat, és nem élnek törvényeim szerint, ha megszegik rendelkezéseimet, és nem tartják meg parancsolataimat, akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, és csapásokkal bűnükért. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, mert hűséges vagyok. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz utódja, trónja előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó, igaz tanú. Szela. Könyörgés szabadításért. Mégis eltaszítottad fölkentedet, megvetetted és megharagudtál rá. Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, porig aláztad koronáját. Mindenütt leromboltad kerítését, erős városait romba döntötted. Fosztogatja minden arra járó, csúfá lett szomszédai előtt. Fölemelted támadói jobbját, örömöt szereztél ellenségeinek. Még kardja élét is elvetted, hogy ne tudjon helytállni a harcban. Megfosztotta tisztaságától, trónját a földre döntötted. Megrövidítetted ifjúsága idejét, szégyennel borítottad el. Szela. Miért rejtőzöl el oly soká, Uram, miért lángol haragod, mint a tűz? Gondold meg, hogy mit ér az életem, milyen mulandónak teremtettél minden embert. Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és nem lát halált, aki megmenekülhet a holtak hazájától? Szela. Hol vannak, Uram, régi kegyelmes tetteid, hűséged, amelyet esküvel fogadtál Dávidnak. Gondolj, Uram, szolgád gyalázatára, amit lelkemben szenvedek sok néptől, mert gyaláznak ellenségeid, Uram, gyalázzák fölkented lábanyomát. Áldott legyen az Úr mindörökké. Ámen. Ámen.

0: Mai szakasz, 89. Zsoltár. Babilonban, a 70 évig tartó fogság idején, az Ezráhita Étán fölidézi Isten Dáviddal kötött lenyűgöző szövetségét. Étán ékes szólóan írja le Isten hűségét, nagyságát és erejét a föld, a menny, a tenger és a hegyek fölött. A Dávidról szóló leírás pedig olyan emelkedett, mintha nem is egy emberről szólna. Miután bizonyságot tesz Isten szövetségének hűséges voltáról, Étán nem fél panaszkodni sem. A nép, amelynek Isten fölemelkedés szánt, és az ellenség fölött aratott győzelmek, amelyeket Dávidnak ígért, visszájukra fordultak. Izrael nem tartotta meg a szövetséget, még Júda királya sem volt hűséges az Úrhoz. Étán fölidézi, hogy Isten látta előre ezeket, és mégis áldást ígért. Hogyan is ígérhetne Isten örökké valóságot Dávidnak és trónjának, ha nem egy nagyobb Dávidról beszél, a Messiásról, Urunk Jézus Krisztusról, aki egy nap uralkodni fog örökkön örökké.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten, az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Jakab 1.27. Sokan a feladataikat két csoportra osztják. Az egyik a nagy dolgokból áll, amelyeket Isten törvénye szabályoz. A másik az úgynevezett apróságokból, amelyekben nem érvényesítik a szerest fele barátodat, mint magadat, parancsot. A hangulatuk dönti el, hogy mit tegyenek. Ezért jellemük eltorzul, és Krisztus vallását hamis színben tüntetik fel. Sokan méltóságon alulinak tartják, hogy segítsenek a szenvedő emberen. Úgy vélik, hogy ők valamilyen jelentős vállalkozás támogatásával viszik előre Isten ügyét. Úgy érzik, hogy olyan nagyszerű feladatot teljesítenek, amelyet nem lehet abbahagyni a szűkölködők és lesújtottak miatt. Állítólagos nagy feladatuk végzése közben esetleg még sanyargatják is a szegényeket. Nehéz körülményeket teremtenek a számukra, megfosztva őket jogaiktól, vagy semmibe véve a problémáikat. Mindezt jogosnak érzik, hiszen véleményük szerint ők Krisztus ügyét viszik előbbre. Sokan elnézik testvéreik vagy fele barátaik mostoha körülményeit anélkül, hogy segítenének rajtuk. Azt gondolják, hogy ha a kereszténységüket megvallják, akkor képviselhetik Krisztust ridegen és önzően is. Krisztus e névleges szolgái a valóságban nem az ő munkatársai. Isten igazságának alig van hatása a világra, pedig nagy befolyást kellene árasztania a Krisztust követők által. Mondhatjuk, hogy mi követjük Krisztust, állíthatjuk, hogy hiszünk az ige minden igazságában, de mindez nem sokat használ fele barátainknak, ha mindennapi életünk nem tükrözi vallásos meggyőződésünket. Hitvallásunkkal, ha még úgy hangoztatjuk is, nem mentünk meg senkit, sem magunkat, sem embertársainkat. Önző élettel nem lehet Isten ügyét szolgálni. Isten ügye az elnyomottak és a szegények ügye. Az Isten félelem alapja a szeretet. Ez a lelkület pedig nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének a szívünkben kell élnie. Amikor az énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is kiárad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. Negyedik rész. Ne keserítsétek gyermekeiteket. Pál kolossi beliekhez írott levele, 3. fejezet 21. vers. Ugyancsak gyakori félreértés tárgya a szülők körében a következő témakör. 4. Keserűség kontra jókedv. Mi a keserűség? Mélységes neheztelés vagy cinizmus? Hogyan keseríthetik meg a szülők a gyermekeiket? Több mindennel is. A. Következetlenség. Ez azt jelenti, hogy egyik nap autokrata és tekintélyelvű vagy, a másik nap pedig engedékeny. Amiért ma keményen megfeded a gyermeked, azon holnap csak elnézőn mosolyogsz, így soha nem tudhatja, mire számítson. B. Hangulat ingadozás. Ma vidám vagy és kellemes társaság, holnap viszont ingerlékeny és távolságtartó. C. Észszerűtlenség. Nem engedsz teret a megbeszélésnek, nem adsz alkalmat a gyermekednek arra, hogy kifejezze az érzéseit. Csak tedd, amit mondok, mert azt mondtam. Így a gyermeknek soha nincs lehetősége átgondolni az érveit. D. Bántalmazó viselkedés. Ez lehet testi, érzelmi, vagyis szeretetmegvonás, csendelverés, elutasítás, de verbális is, vagyis kiabálás, bántó szavak használata. E. Ha bort iszol és vizet prédikálsz. Hangoztatsz bizonyos elveket, de nem gyakorlod őket. Elvárod a gyermekettől, hogy tisztelettudó legyen, miközben te is tiszteletlen vagy másokkal. Becsületességet követelsz a gyermekettől, de tudja és látja, hogy sokszor csalsz és hazudsz. A gyerekek kiváló megfigyelők. Lehet, hogy nem szólnak, de szinte semmit sem tehetsz úgy, hogy az elkerülni a figyelmüket. Látják a következetlenségeidet, amikor a szavaid nincsenek összhangban a cselekedeteiddel. E viselkedésformák mindegyike keserűséget válthat ki belőlük. Ne keserítsd a gyermekeidet, ne veszítsék kedvüket miattad.

A nyugalomnap az üdvösségtörténetben. Emberségünk titkát az idő rejti. A bűneset óta az embert csak az emberfia, Jézus Krisztus tükrében lehet megismerni igazán. Jézust kell fölismerni a világtörténelem egészében. Amikor a hetedik nap teológiájáról beszélünk, mérhetetlenül többről van szó, mint arról, hogy melyik napon és hogyan kell az istentiszteletet tartani. Ősi egyházi hagyomány szerint Jézus hét fő tisztségéről szoktunk beszélni a megváltás tervében. Ő a teremtő, az egész világ mindenség, a láthatók és láthatatlanok Jézus Krisztus által és őre nézve teremtettek. Ő volt a törvényadó is, aki megszabta a mindenség rendjét, és ennek foglalatát kinyilatkoztatta a 10 parancsolatban. Ő volt a nagy tanító, aki nem csak földi életében mutatta meg nekünk az élet útját, hanem ő volt az, aki proféták által is szólt. Ő a megváltó, a megígért messiás, aki legyőzte a bűnt, és lehetővé tette, hogy ismét Isten képére és hasonlatosságára formált emberek legyünk. De a megváltás nem csupán kollektív lehetőségünk. Ő nem általában halt meg az emberiségért. Szabadulásunk egyetlen útja az, hogy ő személyesen értünk cselekszik, mert ő a közben járó. Az embert a bűnétől Isten ítélete szabadíthatja meg. A bűn végső elrendezését Isten Jézusra, szent fiára bízta, a megöletett bárányra, aki elveszi a világ bűneit. Így számunkra az a kegyelem, hogy ő az ítélőbíró. Minden embernek az ő ítélő széke előtt kell megjelennie. Jézus ezt azért teszi, hogy ismét helyreálljon a teremtett világ harmóniája, és ő legyen a királyok királya, uraknak ura mindörökké. Így Jézus személyében leírható a megváltás terve, az üdvösség történet. Ezért a mai ember időkonfliktusát csak a megváltási terv tükrében tudjuk igazán, ígeszerűen, helyesen érteni. Minden napjaink időzavaraiban is keressük meg Jézus hét messiási tisztségében a nyugalomnapnak a szerepét, hiszen emberségünk egyik elengedhetetlen része. Nem az a célunk, hogy azt keressük csupán, melyik napot kell megünnepelni, mit szabad és mit nem szabad ezen a napon tenni. Az időt ajándékozó Isten tetteit keressük Jézus Krisztusnak az egész üdvösségtörténetet átölelő munkájában. Ez Jézus megváltói tevékenységének fontos, de kevéssé ismert területe. Benne nem a törvény szigorú követelése, hanem Isten ajándéka, szeretetének megoldása rejlik. Ez az evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: gyógyítás sebészi beavatkozással. A mai ige Hóseás 6:1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Gondolatok az igéről. Az Úr megsebez, mielőtt meggyógyít. Szíve őszinte szeretetéből teszi ezt, biztos gyógyító kézzel. Megver, mielőtt bekötözne, mert csak így tud teljes munkát végezni bennünk. A törvény az evangélium előtt jár, a szükség a beteljesülés előtt. Próbál a Szentlélek meggyőző és megtörő ereje? Próbál, kedves olvasom, vagy éppen újra a félelem szolgaságába kerültél. Mindez csak előkészület arra, hogy közeledhessen hozzád a gyógyító, bekötöző evangélium, és teljesen rendbe hozzon. Ne es kétségbe, hanem közeledj az Úrhoz felszakadt sebeiddel, fájdalmaiddal. Egyedül ő tud meggyógyítani, és ő örül, ha megteheti ezt. Urunk tiszte a megtört szívűek bekötözése, és ő valóban ért ehhez. Ne tétovázz, hanem térj vissza haladéktalanul az Úrhoz, aki mellől eltévejettél. Mutasd meg neki tátongó sebeidet, és kérd, hogy vegyen kezelésbe, és vigye véghez benned is a munkáját. Melyik sebész metszi fel betege testét, és azután hagyja elvérezni? Vagy talán azt gondolod, az Úr lerontja régi házadat, és nem fog számodra egy jobbat építeni? Vajon növelte az Úr valaha is fölöslegesen egy szegény, gyötrődő lélek kínjait? Ilyet ő nem tesz. Soha. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz. Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak ismét összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit, nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határokon túl is. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Zakariás és Malakiás próféta könyvéről.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a megjelenteket, és azokat is nagyon sok szeretettel köszöntök, akik a televízió vagy az internet segítségével kísérik nyomon előadásunkat. Legelőször Zakariás prófétáról szólnék néhány szót. Zakariásról, mint prófétáról meglehetősen kevés információval rendelkezünk. Néhány héttel ezelőtt, amikor Jeremiásról tartottuk az előadást, akkor azt mondtuk, hogy a próféták közül kiemelkedik, hiszen nagyon-nagyon pontosan ismerjük szinte életének minden egyes fontosabb lépését és mozzanatát, ugyanezt nem tudjuk elmondani Zakariás prófétáról. Zakariáhu azt jelenti, hogy Jahve megemlékezik. Kérem szépen, nagyon sűrűn előfordul az Ószövetségben két dolog. Az első az, hogy az embereknek nem egy nevük volt, amit életük születésének pillanatától a halálukig megkaptak, hanem bizonyos élethelyzetben névcsere következett be. És gyakorlatilag nagyon sűrűn előfordul a második, hogy amikor az Isten valamilyen különleges módon belépett az egyén életébe, akkor későbbiekben ez a pillanat meghatározta az életét, és ezért ennek a pillanatnak a nyomán egy nevet, egy új nevet kapott. Amikor azt mondjuk, hogy Jahve megemlékezik Zakariáhu, akkor ez azt jelenti valószínűség szerint, hogy a szülők, Zakariás szülei imádsággal fordultak a születendő gyermekért az Istenhez. Valószínűleg, hogy nehezen született meg ez a gyermek, és amikor végül is megfogant és megszületett, akkor a születést szerették volna emlékként úgy megőrizni, hogy névként is ezt adták Zakariásnak. Papi családból származik, tehát kohannita volt, így nem csupán feltételezhetjük, hanem biztosak lehetünk abban, hogy rendkívül mélyen ismerte a Tórát. Kiváló családból származik Berekjáhu és Iddó, a Berekjáhu az apja, Iddó pedig a nagyatja. Mind a kettő névvel találkozhatunk a Szentírásban, Círus király engedélyével nagyatja tér haza a fogságból a deportáltak első csoportjával. Így el tudjuk mondani, hogy Zakariás Babilonban született. Nagyon sok nagy tekintélyű ember, akik a későbbiekben igencsak feltűnnek Isten népe között, és nagy dolgokat alkottak, születtek Babilonban. Persze el kell mondani, hogy Babilonban egy zárt zsidó kolónia volt, és próbálták ezt a zárt zsidó kolóniát úgy berendezni, mintha Jeruzsálembe lettek volna. Ugyanolyan vallásos vezetés volt, ugyanúgy megtartották a törvényt, sőt, igazából Babilonban fedezik fel a szombat mélységes szentségét, nyelvüket, kultúrájukat, identitásukat, tehát ifjú időszakát és korát valószínűleg Zakariás Babilonban töltötte el. Ezért kiválóan ismerte a fogságban lévő gondolkodás módját, kifejezését, gondolatainak az irányultságát. És talán elmondhatjuk azt is, hogy tudta, hogy mi foglalkoztatta a népet. Hiszen ha a mai embernek mondunk egy kifejezést, akkor nagyon jól tudjuk, hogy ez foglalkoztatja-e a ma emberét, vagy nem foglalkoztatja a ma emberét. És ami 30-40 évvel ezelőtt esetleg téma volt, azt ma már a mostani fiatalok nem is értik, meg kell magyarázni, hogy miről van szó. Nos, tehát azt tudom mondani, hogy a fogságban lévőknek a gondolkodásmódját kiválóan ismerte. Segítője volt Aggeus prófétának, vagy Haggeus prófétának, és Zorobábelnek, aki a hazatérés után a nagy renovációt, az újjáépítést végezte el a Szentföldön. Zorobábel. csak erre a névre szeretném felhívni a hallgatók vagy a nézőknek a figyelmét. Ez azt jelenti, hogy már a nevében is megjelenik Babilon. Zorobábel, Bábel, ugye? Héberül az azt jelenti, hogy Babilon. Tehát bizonyos időszakokban bizonyos nevek voltak divatban. És ez így volt a zsidóság idejében is. Egy biztos, 520 táján Dárius második évében történt, hogy az emigrációból hazaérkeznek Izraelbe. Dárius 522-től 486-ig uralkodott. Már a fogságban Zakariás valószínűleg, hogy kapcsolatba került Ezékiel prófétával, hiszen ő is a fogságban volt, és ha valaki igazából papi és profétai gondolkodású egyén az Ószövetségben, és nem lehet tudni, hogy mikor melyik erősebb a papi a profétainál, vagy a profétai a papinál, akkor ez Ezékielnél igaz. És talán el tudjuk azt is mondani, hogy milyen óriási hatással volt Ezékiel új templomról szóló víziója, látomása, amely egész részletesen megjelenik a könyvében, Zakariás prófétára Babilonban. Valószínűleg, hogy a kis Zakariás ott ült a hallgatók első sorában, és hallgatta az igen nagy tekintélyű Ezékiel prófétának a jövendőlését, hogy lesz még egyszer új templom Jeruzsálemben. Újjá építetik majd a szent templom, amely le van rombolva. Természetesen ezt mindenki tudta, mindenki sejtette, már csupán azért is, mert a templom lerombolása után azonnal Jeremiás ezt megírja, a fogságba vitteknek levélben megírja, de kérem szépen az, hogy ez megvalósuljon, azért 70 esztendőn keresztül a nép gondolkodás ezt igenis életben kellett tartani, mert ha nincs nép, nincs kéz, nincs szív, nincs láb, nincs ember, aki hazamenjen a fogságból, hát akkor az angyalok nem fogják fölépíteni a templomot. Természetesen nagyon jól ismerte a fogság másik igen jelentős prófétáját és államférfiát, Dánielt is. Dánieli gondolkodás is felfedezhető Zakariás próféta könyvében. Fontos számára a kultusz, hiszen a kultuszt valamilyen módon nem gyakorolhatták a fogságban. Miért? Mert a fogságban építettek maguknak egy szent helyet, egy gyülekezetet, szó szerint ezt mondják rá, hogy gyülekezetet, egy knessetet. Nagyon érdekes, a modern Izraelnek a parlamentje is ez alapján van elnevezve, és a Knessetnek, a héber szónak a görög megfelelője pedig a szinagóga, vagyis a zsinagóga. Kérem szépen, az első zsinagóga Babilonban épül, viszont ez csak szónak épült ház. Ott áldozatot bemutatni, ahogy Jeruzsálemben sem étel, sem illatáldozat, sem egyéb áldozatot nem lehetett bemutatni, ott csak prédikálni, imádkozni, Isten igéjét felolvasni, a Tóra szövegeit olvasni, énekelni lehetett. Tehát nem keverték össze a templomot a zsinagógával. A zsinagóga egy átmeneti állapot volt addig, amíg fel nem épül majd a második templom. De amikor felépült, és a zsidóság szétszoratása nem szűnt meg, továbbra is építették a templomot. Így el tudjuk mondani azt, hogy Európában a Dohány utcai zsinagóga is egy nagyon jelentős építészeti alkotás, Európában a legnagyobb, a világon pedig a második, egyes beszámolók szerint harmadik legnagyobb zsinagóga. Tehát a zsinagóga és a templom között óriási nagy különbség volt. Zakariás nagyon fontosnak tartotta az Istennel való hűséges és bensőséges kapcsolatot. Nézzünk néhány gondolatra a könyv felépítését. A tekercs, hiszen ezek eredetileg tekercsek voltak, és nem könyvek. A tekercs és a könyv között ugye van egy alapvető különbség. A könyv az inkább a középkor, később a könyvnyomtatásnak a terméke. A tekercs pedig az ókori világ terméke, amely szépen föl volt tekercselve, és ezt egy különleges tekercs tartóba tartották. Sokkal nehezebb volt, sokkal lassúbb volt kikeresni egy bizonyos szöveget. Ez a kezünkben lévő Biblia rendkívül gyorsan kereshető, azért a tekercseknél nem ilyen gyors volt. Tehát a tekercs 14 fejezetből áll, némelyek kétségbe vonják az egységes szerkezetét és gondolkodásmódját, addig mások igyekeznek ezt az egységet a legteljesebb mértékben alátámasztani és bemutatni. Én a vitákra ma este nem térnék ki. A könyv gondolatmenete rendkívül gazdag, hiszen nagyon sok olyan témával találkozunk, ami az akkori embernek adott eligazítását. Központi téma egészen a 8. fejezetéig, és lényegében a 8. fejezet egy ilyen kiasztikus szerkesztési módban felépítve az egész könyvnek a központja, a mondani valója, a magja, az üzenete, és ez lényegében az új templomról szól. Szóval Ezékiel próféta igazából elég jól megfertőzte Zakariás prófétát, hiszen ő sem tudott másról beszélni, kérem szépen, mint az új templomról. A probléma az, hogy a 8. fejezet után egyetlen szó és említés sem történik a templomról. A 8. fejezetig folyamatosan a templom, az új megépítendő templom ott van, jelen van, de később a 8. fejezet után már nem történik említés róla. Az Ószövetségben kevés apokaliptikus szerkesztésű művel találkozunk. Apokaliptikusnak nevezzük azt, ami a jövőt írja le valamilyen módon. A jövő leírásának kétféle módja, irodalma, gondolkodásmódja volt. Az egyik az eszkatológia, és a másik az apokaliptika. Mind a kettő a jövőt írja le, de hogy a kettő között különbséget tudjunk tenni, talán mondhatnám, a perspektívra, a szemlélet alapvetően más. Ugyanis az eszkatológia a jelen, a proféta jelen helyzetéből tekint a jövőbe, és a jövőt a jelen fogalmai szerint próbálja érzékeltetni a hallgatókban és az olvasókban. Az apokaliptika pedig pontosan fordítva. A proféta nem a jelenben van, hanem a proféta a lélekben már a jövőben van, és a jövőben bekövetkezett eseményeket azokkal a fogalmakkal próbálja leírni, amit ott lát és tapasztal. Kinek? A proféta jelen idejében élő embereknek, és természetesen a jövő olvasóinak és hallgatóinak. Tehát az eszkatológia és apokaliptika, talán azt mondanám, hogy mind a kettő egy hatalmas nagy ívet húz, mint egy nagy szivárvány a jelen és a jövő között, de az eszkatológiánál a jelenből tekint a végidőre, és a jelen fogalmait használja a végidő plasztikus szemléltetésére és értelmezésére, az apokaliptikában pedig mintegy belefeledkezik a proféta a jövőben, és a víziója és látomásai során ő ott van a végidőben, és az ott és akkor tapasztaltakat az ott tapasztalt fogalmakkal írja le a proféta jelenjében élő hallgatóság számára. Az apokaliptika Zakariás prófétánál, és igazából azt tudnánk mondani, hogy két apokaliptikus könyv létezik az Ószövetségben, illetve azt mondanám, hogy kettő könyvben találunk apokaliptikus fejezeteket, de igazából egyik könyv sem apokaliptikus az elejétől a végéig, az egyik Dániel könyve, a másik pedig Zakariás proféta könyve. Mind a kettőnél inkább úgy mondanám, hogy megjelenik nagyon fontos szempont szerint az apokaliptika, de nem apokaliptikus műfajjal állunk szembe. Ugyanígy lesz majd az Új Szövetségben is, ott is lesz néhány apokaliptikus mű, viszont ott már megjelenik a jelenések könyve, amely teljes mértékben apokaliptikus műnek számít. Talán még egy dolgot hozzátennék, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy akár az eszkatológiát, vagy akár az apokaliptikát, az csak kizárólag a zsidóságon és a kereszténységen belül ismerték és használták. Természetesen a zsidóság kifejlesztett egy saját önálló eszkatológiát és apokaliptikát, azonban el kell mondani, hogy a világ más egyéb vallásai is ismerték ezt az irodalmi műfajt. De a zsidóság és a kereszténység egy relatív önálló műfajt alakított ki. Tehát az apokaliptika nem Izraelről szól, hanem egy világtörténeti eseményről, amely jellegzetesen dánieli gondolkodásmódba fedezhetjük föl. Dániel volt az a férfiú, aki a világtörténelem központi fogalmát nem csak hogy megálmodta, ezt idézőjelbe tesszük, nem csak megértette, ezt már nem kell idézőjelbe tenni, hanem leírta. Ez körülbelül olyan, mintha, nem tudom én, 2000 évvel ezelőtt valaki megjövendölte volna azt, hogy majd Európában egyetlen pénz lesz, és azt úgy fogják használni, hogy euró vagy euró. Ugye? Hát ez talán még 100 évvel ezelőtt is profétának kellett volna, hogy legyen, mert mindenki annyira saját nemzeti pénzét ismerve, féltve, használva alakította ki, és a világ arrafele megy, arrafele tendál, hogy igazából a kis nemzetek ezt a saját önálló pénzüket, azokat fel fogják előbb-utóbb adni. Dániel pedig azt mondta ennek az analógiájára, hogy kérem szépen, a világ történelem fogalmát, az idő fogalmát nem minden

világtörténelmi időzóna, amikor azt fogják mondani, hogy 2012. És ez a 2012 a legtávolabbi szigetektől, a legnagyobb országokig mindenhol ugyanazt fogja jelenteni. Ez a bibliai időkben ez elképzelhetetlen lett volna. Dániel és Dániel nyomán Zakariás leírja az apokaliptikán keresztül, hogy lesz egy egységes időfogalom. Sőt, nagyon sokszor találkozunk Zakariás proféta könyvében egy olyan helyzettel, hogy látja a látomást a proféta, de hiába látja, mert nem érti. Hát kérem szépen, ez nem idegen a Bibliától, hiszen Dánielnek is angyal jön, és angyal magyarázza meg, hogy értsd meg a látomást, és akkor elmondja, hogy ez az állat ezt jelenti, az az állat azt jelenti. Van, amit ért Dániel, de néha az összefüggéseket nem érti meg. És ez így van Zakariás prófétával, mert sokszor nem érti a látomás lényegét, látja, de nem érti ennek az eseménynek, ennek a látomásnak a következményét. Hozzá is jön egy angyal, és ez szépen elmagyarázza számára. És ahogy Zakariás az apokaliptikus látomásában a végidőre koncentrál, hiszen ő ott van lélekben a végidőn, azt látja, hogy a végidőben egy Isten ellenes erők fogják uralni a világot, míg a zsidóság, a kortársak arról voltak meggyőződve, hogy Isten uralma az, amely a pogányokat is befolyásolja. Isten uralma a pogányok felett is töretlen. És ezzel szemben pedig azt látja, hogy a végidőben úgy tűnik, hogy az Isten ellenes erők a végidőben nagyobb befolyással fognak bírni, mint maga Jahve. És ő ezt el is mondja. Nagyon sokszor Zakariás reflexióként visszatekint a múltba, és ezt nagyon sok próféta teszi, és ezt nagyon jó, hogy teszi. Nem csupán azért teszi, mert idősödik, és akkor ugye ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy bezzeg a mi időnkben, amikor mi voltunk fiatalok, és akkor elmondjuk, hogy mi történt, hogy történt, hanem azért megy vissza a múltba, hogy értse a jelent. Mert nagyon sokszor azt mondja Zakariás, hogy a jelen megértésének kulcsa a múlt tapasztalataiban van elrejtve. És ha megértem a múltamat, nem személyesen gondolja ezt Zakariás, hanem a népére vonatkozólag, akkor megértem a jelent is, hogy mi a feladatom, mi az, amit az Isten reám vagy reánk bízott. Nagyon sok szimbolikus cselekvetetet hajt végre. Hát, ha megnézzük ugye Ezékielt, ő aztán a szimbolizmusnak a koronázatlan királya volt, mert nagyon-nagyon sok szimbolikus cselekedetet tett végre, hajtott végre. Nagyon sok kép torlódik Zakariás proféta könyvébe is, és én azt hiszem, hogy Zakariás nevezhetném a kis Ezékielnek. Hiszen Ezékieltől tanult egyrészt azokat a dolgokat, amelyeket egy próféta eltanulhat egy prófétától, amelyeket egy pap eltanulhat egy paptól, de nyilván emögött ott van a mindenható Isten gondviselése is. Ezért a szöveget, Zakariás próféta szövegét, bibliai írását rendkívül nehéz értelmezni, csak úgy, mint Ezékiel könyvét. Néhány kortörténeti adatot is hadd mondjunk el. Ugye a Kébár folyó környékén ott vannak az izraeliták fogságban. Először ez egy valóságos fogság volt, de később ez a fogság, ez megszűnik, és átmentek telepeseknek, kézműveseknek. Nagyon sok mindent megtanultak abból a kultúrából, abból a népnek a szokásaiból, amellyel ők együtt éltek. És lényegében azt mondják, hogy a zsidók például a kereskedést Babilonban az araboktól tanulják meg, mert addig sem voltak ők rosszak, de igazából az igazi vénát, az igazi értéket ott és akkor tudták megtanulni. Iparosi jogokat kaptak, amiből azt jelentette, hogy tisztességesen meg tudtak élni. Évtizedek elteltével egyre nagyobb szabadságot kaptak, egy belső önrendelkezés, ezt a szót hadd mondjam, és azt hiszem, hogy mindenki fogja érteni, autonómiát kaptak, és ebben az autonómiában természetesen

0: sem megvoltak a határok. Ezt nagyon keményen a babiloniak leszögezték. De az, hogy most ki lesz közülük a főpap, ki lesz közülük ugye a nagy tanácsnak a vezetője, kik lesznek a vének, a bírák, ezt nem érdekelte őket. A babiloniakat egy érdekelte, rendes, tisztességes, becsületes emberek legyenek, és ne lázadjanak fel a birodalom ellen. Fizessék be az adókat, aztán azt csinálnak őt ott, amit akarnak. Hiszen a zsidó nép a babiloni nagybirodalomban nem volt egy tétel, egy csepp volt a tengerben. És nyilván a tenger cseppekből áll, tehát ha a cseppet lenézem, nem tekintem fontosnak, akkor a tengert sem előbb-utóbb. De ha megnézem, hogy mekkora hatalmas nagy volt ez a birodalom, és ebben a birodalomban az a 50-100 ezer ember, akit elhurcoltak, ez nem volt egy jelentős dolog. Tehát a diaspórában megtarthatták a vallásukat, nyelvüket, kultúrájukat, hitüket. Természetesen nagyon nagy dolog volt feldolgozni magát a fogságot. Hiszen idáig azt tanították számukra, hogy Isten, az Izrael istene, Jahve, minden vallás istenénél erősebb. És aztán megérkeznek Babilonba, és azt látják, mintha valaki Magyarország egy kis falujából, vagy egy jelentéktelen településéről elmenne mondjuk a világ fővárosába, New Yorkba vagy Tókióba, és akkor összemérné a falunak, a templom tornyának a magasságát, a hatalmas több száz vagy több mint 100 emeletes felhőkarcolókkal. Ez történt Babilonban. És a babiloniak mindig úgy egzegetizálták a történelmet, hogy a mi Márdukunk erősebb, mint a ti Jahvétok. Ezt az építkezések során érzékelték, de a szívükben mégsem hitték el. És előbb-utóbb fel kellett dolgozni azt a nagy krízist, azt, amit talán így is nevezhetünk, hogy az első soár, a nagy holokauszt, az első holokauszt. Miért engedte Isten meg? Azt hiszem, hogy a kereszténység körében sincs egyetlen egy olyan aktív keresztény sem, aki még ezt nem tette volna föl. Amit a zsidók akkor is ott. Miért engedte meg az Isten? Mert minden vitathatatlan tény, hogy a fogság nem csupán Isten megengedése, hanem Isten szándékos akarata volt. Nem csupán véletlen bekövetkezett baleset, hanem az Isten határozott elrendelése volt. És szerette volna, ha a népe valamit elfelejt, és valamit megtanul. És ezen folyamatosan gondolkoztak a zsidók, és az egész történelmüket, az egész múltjukat, az elmúlt 500 évet, amióta királyságról beszélhetünk Izraelbe, még egyszer nagyítóval végignézik. Azon gondolkoznak, hogy hol következett be a hiba, hol váltunk engedetlenné. Rádöbbennek arra, hogy voltak proféták, Jeremiás és a többi, Ézsaiás. És ezek a proféták folyamatosan arról beszéltek, ha Izrael nem tér meg, akkor Isten meg fogja büntetni. Akkor Izrael nem tért meg, akkor a fogság Isten büntetéseként is fölfogható. De ha van a fogságnak vége, és nem az Istennek ez az utolsó akarata, akkor a fogságból hazatérünk, ugyanolyan lelkülettel kell hazatérjünk, mint ahogy az elődeinket elvitték a fogságba. Akkor mire használ? Mit használ a fogság? Mire tudom használni az életemben? És ezeket folyamatosan feltették. És rádöbbentek arra, hogy mindez azért következett be, mert a nép hűtlen volt az Istenéhez. És ha mai kereszténységre nézünk, akkor vajon feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi, a 21. században élő keresztények, vajon hűségesebbek vagyunk-e az Istenhez, mint annak idején a fogságba vitt zsidók, ahogyan ezt tették. Menjünk tovább, És el kell mondjuk azt, hogy az a birodalom, amely fogságba vitte az izraelitát, új-babiloni birodalomnak nevezzük azért, mert volt egy másik babiloni birodalom, egy ó-babiloni birodalom, amely Hammurabi idejé alatt alakult ki. Ugye ez a Krisztus előtt az 1700-as évek elején kezdődött, és mint egy jó 50 éven keresztül uralkodott Hammurabi, és azért, hogy a két birodalmat meg tudjuk különböztetni, ezért az egyikre azt mondjuk, hogy ó, ez a Hammurabi, a Nabukodonozorira pedig azt mondjuk, hogy új. Elég rég volt már hozzánk képest, de hát a másik az még régebben volt. El tudjuk mondani azt, hogy lényegében 626-tól 540-ig, tehát azt is mondhatnánk, hogy még egy évszázadot sem tudott fennlenni a babiloni birodalom, mint vezető királyság. Hiszen annyira meggyengült, hogy 540 tájékán a méd és perzsa egyesített katonaság végül is elsöpri Kűrosz vezetésével. Na most gyorsan néhány dolgot el kell mondani. Kűrosz már gyerekkorában nagyon érdekes. Egyszer a társai azt játszották az iskolába, hogy válasszunk királyt. És Kűroszra esett a választás, és Kűrosz pedig azonnal egy kis hadsereget hozott létre az osztálytársaiból, és rögtön háborút indított 8 évesen, és aki nem engedelmeskedett, azt keményen megveszőztette a többi diákkal. Persze, akiket megveszőztetett, azok mind az uralkodónak, meg gazdag embereknek voltak a gyerekei. Másnap már az apjának, ugye, meg a kis Kűrosznak kellett menni a királyhoz, hogy ez miért történt. És Kűrosz 8 évesen öntudatosan azt mondta, hát király voltam egy napig, és aki nem engedelmeskedett, azt megbüntettem. Király se tudott más csinálni, jól van, menjél haza. Nem gondolta, hogy az a 8 éves gyerek majd őt fogja néhány év múlva letaszítani a trónról. Kűrosz, talán azt mondanám, hogy minden idők egyik legjobb gondolkodású politikai, vallási vezetője volt. Természetesen ide én most Izraelt nem számítom, csak a pogányságot. És Kűrosz volt az, aki rádöbbent arra, hogy kérem szépen, én azt szeretném, ha a birodalmamban béke, boldogság, mindenki boldog lenne, mindenki jól érezné magát, és nem a fegyverek döntenék el a hatalmat. Ezért minden nemzetnek azt mondta, menjetek oda, honnan származtok. Ezt az áttelepítési dolgot legelőször az asszírok használták a Krisztus előtt 11. században. És azt mondta Kűrosz, vége, mindenki menjen oda, ahol jól érzi magát. Mindenki azt az Istent imádja, amelyiket a legjobban szeretne imádni. Nincs tiltott Isten, és nincs legelső Isten. Vallásszabadságot adok az embereknek. Visszadom, amit elvettek az elődeim. Templomi kincseket, templomi eszközöket, használati tárgyakat. Mindent visszaadok. Nekem nem kell, hogy ott legyen a Panteonban, ez a ti értéketek. Menjetek haza, építsetek templomot magatoknak. Még adok nektek pénzt is. Érezzétek jól magatokat ebben a birodalomban. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Mindig így halljuk, hogy méd perzsa. Visszafele nem is tudnánk kimondani, hogy perzsa méd, ugye? Rögtön bántsa a fülünket. Miért? Két birodalom egyesült, a perzsák adták a katonaságot, a médek adták a vezetést. Egy kicsinke kis mag, a médek, azok voltak a vezetők, és a perzsák pedig adták a hatalmas nagy katonaságot. Nem volt ez jó így, de hát a történelemben mégis így alakult. Amikor elindulnak, és Zorobábel is megy a hazatérőkkel, akkor nagyon sokan nem hagyják el Babilont, a biztos egzisztenciát, a megélhetést, a jó fizetést, akik pedig hűségesek voltak az Istenhez, azok hazatértek. És azt mondták, hogy soha nem látott szegénység volt akkor Izraelben. Voltak, akik meggyengültek és visszamentek Babilonba, és azt mondták, haza ne menjetek, mert Babilonban még meg lehet élni, itt boldognak lehet lenni az embernek, de Jeruzsálemben, a Szentföldön éhség, nyomor, szegénység, nincstelenség és halál van. És mégis Lehet, hogy ez rövid távon így volt, de hosszú távon pontosan az ellenkezője alakult ki. Több mint két évtizedig, ugye 538-ban lett vége a fogságnak, és több mint két évtizedig nem tudták felépíteni a templomot. Aggeus, vagy Haggeus más néven. Ő lesz az, aki hatalmas nagy beszédeket mond, 90 évesen, és ő adja az utolsó lendületet. És az emberek az utolsó, utáni utolsót is odaadják, és felépítik a szentélyt. Hát ez olyan volt, Salamon szentélyéhez képest szegényes, kopott. Ezt a szót nem szabad mondani, hogy silány, de silány anyagokból épített. És akkor Aggeus felrázza a népet Zakariással együtt, és azt mondja, ne sírjatok, mert ennek a helynek nagyobb lesz a dicsősége, mint az előzőnek volt. A templom építés befejezése előtt első Dárius perzsa király reformokat vezetett be, és új közigazgatási területekre osztotta a birodalmát. Először 23-ra, majd később 31-re növelte, amelyeknek az élén általa kinevezett emberek voltak. Júda az 5. közigazgatási kormányzósághoz tartozott, Arábiával és Mezopotámiával együtt. Ebirnári név alatt. Ekkor Zorobábel helytartói tiszte megszűnt. Mert Zorobábel Dárius király által korábban kinevezett helytartó volt. Nagyon érdekes, a helytartói fizetését, amelyet az alattvalóknak kellett volna beszolgáltatni, soha nem használta fel, hanem visszaosztotta a jeruzsálemi építkezésekre. Aggeus és Zakariás többször, mint két név szerepel, de mindig Aggeus után jön Zakariás. Ahogy előbb azt mondtuk, hogy Méd Perzsa, ugyanúgy el tudjuk mondani azt, hogy Aggeus Zakariás, nem fordítva, valószínűleg, hogy valamilyen tanítványi viszony alakulhatott ki Aggeus és Zakariás között. Bizonyára nagyon jó barátságban lehettek, és nagyon sok gondolatot megosztottak egymással. Ebben az időben a zsidóságnál kialakul a Tóra vallás. A templom vallás helyett a Tóra vallás alakul ki. Ez azt jelentette, hogy a templom szent helye másod helyre kerül, helyette a szent iratok válnak igazából fontossá számukra. És olyan féltő szeretettel, gondoskodással, körültekintéssel ápolják a régi prófétáknak az iratait, akiket annak idején kivégeztek, és ország ellenesnek, haza ellenesnek nyilvánították, és rádöbbentek, hogy ezek az emberek voltak az igazi, hűséges hazafiak, és ők voltak az Istennek azok a követei, akik nem torzítottak el semmit az Isten üzenetéből. Számolták a betűket. És ha egy betűvel többet írtak, akkor azt megszüntették, elégették azt a Tóra tekercset, vagy elégezték azt a Jösajáhú tekercset. Tehát innentől fogva ezeknek az embereknek az üzenete annyira szent volt a múltban élő profétáké, hogy számolták a megírt, leírt prófétai üzenetüket betűnként. És innentől alakul ki a Tóra vallás, amely lényegében megőrizte ezeket a szentíratokat, és elérkezünk ugye a mai nappal az utolsó ószövetségi szentírathoz is, majd Malakiás könyvéhez, és lényegében Jeruzsálem pusztulása után Krisztus után 90 tájékán, Jamniában, vagy héberül Jabnéban zsinatot hívnak össze, és a legkiválóbb rabbik meghatározzák, hogy mi lesz a zsidóság számára a szent könyv tartalma. Melyik könyvek fognak beletartozni a kánonba, és melyek maradnak ki. Amelyeket meghatároztak, az lesz a kereszténység számára majd az Ószövetség. Tehát jól jegyezzük meg, Krisztus után 90-ben Jamnia vagy Jabne egy zsinat, amely meghatározza az Ószövetség 39 könyvét. Zakariás profétai szemlélete megegyezik kortársainak gondolkodásával, semmi különös teológiai meglátása nincs a kortársakhoz képest. Abban volt unikum, hogy könyvét át és át járja az apokaliptikus kifejezések formavilága, zárójelben megjegyzem, talán még jobban, mint Dániel könyvét, zárójel befejezve, és amikor végigolvassuk művét, akkor azt látjuk, hogy Zakariás könyve a partikuláris bezárkózásból Izraelt egy nyitásba, egy ajtónyitásba próbálja el elvezetni. És talán ebből a szempontból az egyik legértékesebb könyvé teszi ez a gondolkodás Zakariás könyvét. Néhány percet még a könyv üzenete mellett. Az első fejezetben meglátunk négy lovast. A négy lovas pedig az akkor élő emberek nagyon jól tudták, hogy a perzsa járőröket jelképezte. Ehhez hasonlítható, hiszen minden nap a perzsa uralkodó kiküldött a tartományának legtávolabbi pontján is négy portyázó járőrt, akik minden nap jelentést tettek, és az másnap reggel az uralkodó asztalán ott volt. Kérem szépen, ez volt az ókor mobiltelefonja. Azt mondja, hogy ugyanígy a nagy király járőröző és portyázó katonákat küld ki az ő birodalmába is. És nincs olyan, amiről a nagy király, Izrael istene ne tudna. Ezek a lovasok bejárják a földet, az ország legtávolabbi, legkisebb zugát is felkeresik, és megnyugodnak, ha mindenütt rend, béke és nyugalom uralkodik. Elmondja Zakariás azt, hogy amikor be fogják fejezni a templom építését, a szűk esztendők után Isten gazdag, bőséges áldása fogja kísérni Izrael életét. A próféta egy átmeneti kór hírnökeként jelent meg, kereste az utat, kutatta Isten akaratát. Nem olyan ember volt, aki más Istentől, Istenhez képest más ember üzenetét bólogatással elfogadta volna. Istenre hagyatkozott, és tudta, hogy az eljövendő messiás nagyon hamar el fog jönni Izraelhez. Amikor befejezték a templomot, olyan lázban voltak, biztosak voltak abba, hogy most jön el a messiás. És ez a lelki életüket, vallásos életüket megtermékenyítette. Zakariás olyan ember volt, aki nem akarta középpontba kerülni, sőt örült, ha Isten nem küldte az emberek közé középre. Szerény, egyszerű ember volt, és tudott második lenni Aggeus próféta mögött. Nem akarta Aggeus letolni a prófétai tekintélyről, a székről, a piedesztáról. Ő tökéletesen jól érezte magát második embernek is. Hiszen nagyon jól tudta azt, hogy Isten nem csupán az elsőket, hanem a másodikokat, harmadikokat, és a legutolsó helyen állókat is felhasználja ügye előbbre vitele szempontjából. Malakiás proféta könyvéről néhány dolgot hadd mondjunk el. Malaki az azt jelenti, hogy az én hírnököm, vagyis Jahve hírnökeként is fordítható. Van egy Jonatán nevű arámi targum, ez Jézus idejéből származik, és néhány száz évvel később élt Jeromos az egyik kommentárjában azt mondja, hogy ez nem tulajdon névként értendő, hanem egy köznév, és ez nem a proféta nevét, hanem a proféta szerepét jelenti. Ez alapján, Jeromos alapján a valóságos szerzőnek Esdrás tartották, és azt mondták, hogy Esdrás az ő prófétai, az ő szolgálatának a végén írta le ezt a könyvet. Ma ez a nézet nem tartható, hiszen Malakiás könyvében a prófétáról olyan sok személyes jellegű információt találunk, amely mindenféleképpen számunkra azt mutatja, hogy itt nem egy köznévvel, hanem egy személy névvel állunk szemben. A könyv keletkezési helye a Szentváros, Jeruzsálem lehetett. A templomot ugye már többször említettük, hogy Krisztus előtt 515-ben szentelték fel, és a könyv alapján már a templomban a kultuszi szolgálat folyik, tehát ez a felszentelés már megtörtént, sőt, Malakiás azt mondja, hogy a templomi papság visszaél az áldozatokkal, ezért nem hozzák be az emberek a szent tizedet, és úgymond megcsalják az örökkévalót. Ezért annak a módját szeretné elérni Malakiás, hogy mindenki hozza be a tizedet, és a papok úgy használják fel a tizedet, ahogy annak idején Mózes ezt elrendelte. A könyv keletkezési idejére vonatkozólag, tehát Malakiás könyvének keletkezési idejére vonatkozólag 460-as esztendőkre gondolhatunk a Krisztus előtt. Nehemiás fellépése környékét megelőző évekre gondolhatunk. Egy biztos, Malakiás ugyanazzal a problémákkal küzd, amellyel Esdrás és Nehemiás küzdött az újraszervezés időszakában. A könyv rövid tartalmával kapcsolatban a mű ítéletes és ígéretes proféciákat tartalmaz. Ítéletes az, amikor az Isten egyfajta magatartást, viselkedési normát vár el. Egyfajta aktív tevést és egyfajta valamitől való tartózkodást vár el. Ha ezt nem teszik, vagy pont teszik, akkor ennek az lesz a következménye, hogy Izraelt utoléri az ítéletes profécia. Az ígéretes profécia pedig az üdvöt Izrael meglátogatásának pozitív következményeit tartalmazta. Úgy gondolták az izraeliták, hogy Istent legjobban dicsérni és magasztalni a kultusz tökéletes megvalósításával lehet. Tehát amikor a papok a hivatásuk magaslatán vannak, amikor az emberek behozzák az áldoznivalókat, az áldozatokat, a tizedet, amikor mindenki a helyére kerül, és ez egy elég bonyolult rendszer volt, ez egy ellensúlyokkal, fékekkel és ellensúlyokkal és isteni kontrollal ellátott rendszer volt, és ha ezt Izrael megvalósította, akkor az Isten dicsősége tökéletesen megvalósult. Erőteljesen Malakiás is fellépett az idegen házasságok ellen, amely nem az idegenek elutasítását, hanem a bálványimádás és a szinkretizmus minden Izraelben fellelhető megnyilvánulását próbálta kiírtani. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy ez idegen nők, az idegen nők alatt nem izraelita származású nőket értek. Ezeknek semmi problémája nem volt Izraelben, ha ezek az idegen nők felvették Izrael vallását. Úgy gondolom, hogy Rútnál szebb és csodálatosabb dolog nincs, ugye? Egy moábi hölgy, és azt mondja, Istened az én Istenem, néped az én népem, valahová még követlek, és engem csak a halál választ el tőled. És azt is láthatjuk, hogy ez a Rút majd a születendő nagy király Dávidnak az ősanyja. Tehát az izraelitáknál nem volt ilyen idegen ellenes gyűlölet, ha valaki beállt az izraeliták közé, és tudta, hogy hol a helye. De ha ő úgy jött, mint pogány lédi, és ezt a pogányságát továbbra is megtartotta, lásd Jézabel, ugye? Áháb király felesége. Akkor ez mindig problémát szült, és ez a probléma fennáll a fogság után hazatérteknél is, amikor olyan pogány nőket választanak, akik továbbra is fenntartják a légi életüket, és a születendő gyermekeiket sem meg nem tanítják az izraelita nyelvre. Oda megy Ezrás, Nehemiás, kérdez valamit héberül a gyerektől, azok meg úgy néznek rá, minthogyha egy kínai kérdezte volna őket, mert nem értik már az őseik nyelvét. Miért? Mert az ember általában az édesanyjától tanulja meg a nyelvet. Ugye? És ha az édesanyja megtanítja, akkor ő tudja. De mivel az apa volt izraelita, és az édesanyja pogány volt, ezért mindenféle nyelvet tudtak ezek a gyermekek, csak nem tudtak héberül. És ez egy nagy probléma volt. Ezzel küzd Malakiás is. Szó van a könyvben Illés próféta ismételt megjelenéséről a 3. fejezet 1. versében. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti az utat előttem. Mindenki tudta, hogy ez valamilyen módon Illés prófétára vonatkozik. Az újszövetségi evangéliumok Malakiás könyvét nagyon szeretettel, erőteljesen idézik, és Keresztelő Jánost azonosítják az Illéssel, az illési lelkülettel. A 3. fejezet 23. és 24. verseiben ugye ezt látjuk, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam e földet, amikor eljövök. Hihetetlen modern gondolkodás volt. Biztos vagyok benne, hogy Izrael egy jelentős része ezt nem tudta elfogadni, ezt a malakiási gondolkodást. Miért, miből áll ez a gondolkodás? Az atyák szívét a gyermekekhez téríti. És a zsidó gondolkodás pontosan az ellenkezője. Nem az atyáknak kell a fiakhoz fordulni, hanem a fiaknak kell az atyához, és utána fordulhat. Tehát van egy rangsorbeli, egy tiszteletbeli sorrend. És azt mondja, eljön az idő, amikor az atyák annyira fontosnak fogják látni az eljövendő messiás érdekében és az eljövendő messiás miatt az időt, hogy a fiaikhoz fognak fordulni. A könyv tanításáról Malakiás a szövetség alapján szemléli az egész történelmi helyzetet, és a szövetség nála egy nagyon fontos teológiai kifejezés. Zakariással, Esdrással, Nehemiással együtt Malakiást is a judaizmus úttörőivé avanzsálhatjuk, sorolhatjuk, mivel Malakiás nélkül és az előbb felsoroltak nélkül valószínűleg Izrael eltűnt volna örökre. A kultuszt fontosnak tartja, de mégis a templom falain túllátva egy számunkra ismeretlen kultusz körvonalait írja le, amelyet majd csak az új szövetségben Pál apostol gondolkodása alapján fogunk tudni megérteni. Ha a nép szíve tiszta és megtartja a szövetséget, akkor Isten is meg fogja tartani a szövetséget. Nagy reformot hirdet Malakiás. Azt mondja, hogy a reform az mindig a papságtól indul ki, mert a papság az, amelyik ki tudja alakítani a tiszta szívet, a tiszta kezet, a tiszta szájat, amely előfeltétele annak, hogy valaki áldozatot mutathasson be. Mert tisztátalan kézzel, tisztátalan szájjal és tisztátalan szívvel Istennek áldozatot nem lehet bemutatni. A próféta végül rámutat az igazságszolgáltatásra, a helyes és bölcs isteni igazságszolgáltatásra, amely azt mondja, hogy akkor is be fog következni, ha jelen pillanatban késni látszik. Malakiás szilárdan hitt Isten szavának megbízhatóságában. Ezért csodálatos hitként láthatjuk ezt a könyvet, az Ószövetség lezárásának és az intertestamentális kór 500 esztendejének íveként, hogy megjelenjen majd az új szövetség új gondolatának eszméje és jelentősége. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldja önöket, viszont hallásra, viszont látásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A mennybe menetel ünnepnapja. Mennybe menetel, áldozó csütörtök, áldozó nap, Urunk mennybe menetelének ünnepe. Húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. A magyar katolikusok inkább a második és harmadik kifejezés valamelyikét, míg a protestánsok, különösen a reformátusok az első megnevezést használják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben három helyen szerepel. Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyve első fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30-a, a legkésőbbi pedig június 3-a. Ökumenikus, lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, és nemrég meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes bibliai tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ellentétek. Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik, van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal. Márpedig ilyen helyzet nincsen. Tolsztoj.

0: Hol van a bölcsesség?
1: Ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 3.-tól 6.-ig terjedő versek.

10 másodperccel korábban a képernyőn látható szerelmes pár még ártatlan pillantásokat vetett egymásra. Aztán hirtelen olyan hévvel kezdenek csókolózni, mintha egy mosógépbe kerültek volna. És folytatják. A szemüveged bepárásodik. Ebben a filmben ilyen jelenetre nem számítottál. A kérdés, hogy mit reagálsz? Íme a lehetőségeid. Első. Eltakarod a szemed, időnként azonban mégis kikandikálsz az ujjaid között. Második. Feszülten figyelsz és jegyzetelsz. Harmadik. Kivonulsz a moziból, és soha többé nem mész ilyen helyre, vagy negyedik, próbálsz kifogást találni arra, hogy miért is nézel olyan mozifilmet, amit bizony nem lenne szabad. Egyik válasz sem jó. Íme a legfontosabb kérdés. Miért mentél moziba? Mire számítottál?

Hogyan keresed a bölcsességet? Az isteni bölcsesség segít abban, hogy nyugodt életet élj, és sose kelljen félned a gonosztól, ahogy ezt Példabeszédek könyve első fejezetének 33. verse is mondja. Ez a gondolat éppen olyan vonzó, mint az a boldogság és kikapcsolódás, amit a különféle szórakozási lehetőségektől vársz. Egy játékfilm megtekintése, vagy egy kis zenehallgatás csupán a töredékét nyújtja annak, amire szükséged lenne. Mégis egybecseng az érzéseiddel, vagy épp egy életigazságot fejez ki. Mindezek mellett azonban nem nyújtja azt a folyamatos beteljesülést, amely a legnagyobb igazság és valóság megismeréséből fakad. Ez csak egyedül Isten bölcsessége nyújthatja. Légy őszinte. Sok esetben hajlandó vagy eltűrni nagyon sok rosszat, csak azért, hogy legalább egy picinke jóban részesülj. Különféle helyeken keresni a bölcsességet olyan, mint amikor apró pénzt keresel a szemetes kosárban. Lehet, hogy tényleg ott van, viszont nem ott érdemes keresni. Visszataszító gondolat? Bizonyára az. De pontosan ez történik, amikor az internet, a televíziós sorozatok vagy műsorok, a videoklippek, koncertek, folyóiratok, könyvek, képregények és számítógépes játékok szemetében keresgélsz. Az erőszak, a csúnya beszéd és a felnőtt filmek valósággal mellbevágnak, megalázó és önző jellegükkel.

0: az említett dolgok haszontalanok. Ha valóban a bölcsességet, az igazságot és az életadó valóságot keresed, léteznek sokkal jobb helyek, ahol azt keresned kell. A bölcsesség olyan kincs, amit érdemes keresni. Érdemes bölcsességért könyörögni, mert Istennél meg fogod találni. Ne azzal fárazd magad, hogy a szemétben keresed az aranyat.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Teremtés történeti sorozatunk 5. részében Alföldi Borús Dezső lelkipásztor többek között Ádám nemzetségéről és az ősi emlékezet átörökítéséről osztja meg az elérhető ismereteket.
2: Mózes első könyvének 5. részéből az első verset olvasom. Ez az Ádám nemzetségének könyve. Egyedül a Bibliában Isten kijelentésében maradtak meg tisztán a paradicsomi ősképek. Az az ember írhatta agyaktáblákra mindazt, aki együtt volt Istennel az Édenben a bűneset előtt. Gondoljuk meg, hogy Ádám 930 évet élt, és 700 évvel az özönvíz előtt halt meg. A bibliai beszámoló szerint pedig az özönvíz előtt már volt kultúra. Ismert volt a kézművesség, 1 Mózes 4.22, és bizonyos zenekultúra is kialakult, 1 Mózes 4.21, sőt a költészet is, hiszen az özönvíz előttről ismert a legősibb ének, költemény, a bosszú éneke, a lámek dala. Miért ne készíthetett volna Ádám feljegyzéseket? Miért ne írhatta volna meg az ember tragédiáját? Bizonyára rögzítette a paradicsomi ősképet, és továbbadta. De ha nem is írta volna le, átadta utódainak. Ezeket Noé a bárkában mentette át az utókor számára, és családja megőrizte Ádám szavait. A patriarkák szintén leírták életük dolgait. Például Ábrám korából sok ezer tenyér nagyságú agyaktábla maradt fent. Mári városában 30 ezer agyaktáblát találtak. Ilyen agyaktáblácskákon maradhatott fenn a teremtés történet, a patriarkák élete, és ezeket állította össze Mózes 40 éves írástudói tevékenysége alatt a Genezis könyvében. Ezekhez a gondolatokhoz ajánlott irodalom Wiesemann, Die Entstehung der Genesis, Brockhaus Verlag, Wuppertal. De ha Ádám nem is készített volna feljegyzéseket, átadta szóban utódainak, gondoljuk meg, hogy Ádám 200 évet együtt élt Metusélával, Metusélah pedig 300 évet együtt élt Noéval, vagyis Noé másodszájból hallotta az eredet dolgait, és ő is rögzíthette. Ádám beszámolója van előttünk tehát, csak az övé lehet, mert más szemtanú nem volt. Így van előttünk a teremtés történet, melyről Isten taníthatta Ádámot. A bűneset előtti boldogság, a bűneset, az ős evangélium leírása, és az ígéret az asszony magváról, egy férfiúról, aki eljön, és majd visszavezeti az elbukott embert Istenhez. Milyen volt a bűneset előtti élet? Az emberi beszéd sokszor kevés annak elmondására, amit Isten a kapcsolatban ki akar fejezni. Isten a kertben járt, hűvös alkonyatkor. 1 Mózes 3.8. Képzeljük el, semmi sem választotta el az embert Istentől. Tökéletes volt a kapcsolat, az egység közöttük, és ez volt az ember fő boldogsága. Isten otthon volt az embernél. A jelenések könyve tárja elénk majd az új ég és új föld képét, ahol Isten sátorra az emberrel lesz. Jelenések 21.3. Az ember artikulált nyelven beszélt, mert Isten kommunikáció képesnek teremtette. Kicserélhették egymással gondolataikat. Képzeljük el ezt a boldog házasságot, melyben Ádám és Éva is együtt szólhattak Istenhez. Nem mesés elbeszélés ez, és az a kép sem, hogy az ember oldalbordájából formálta Isten Évát, mert valóban egymáshoz illik a férj és feleség, és együtt egészítik ki egymást. És arra az ellenérvre, hogy akkor most miért nem hiányzik az férfiak egyik oldalbordája, azt lehet válaszolni, hogy ez az elváltozás nem genetikus, hanem szomatikus volt, és ez nem öröklődik. Mitikusnak tartják azt is, hogy az ember a föld porából vétetett. De ma a tudomány képes megvizsgálni az ember ásványi összetevőit, és megállapították, hogy ásványai ugyanazok, mint a földé. 43,5% kalcium, 29,1% foszfor, 4,3% klór, 4,3% nátrium, 10,2% kálium, 7,1% kén, 1,4% magnézium és 0,1% vas. Nem jelképes beszéd ez, amikor a zsoltáros így szól. Tudja a mi formáltatásunkat, és megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Zsoltárok 103.14. De nem csak számunkra titokzatos ez a nyelv. Ádám, Éva számára is volt valami titkos a kertben. A jó és rossz tudás fája, mely a kert közepén áll, és Isten szava, amit nem értettek, tudnék rájuk bízta, hogy őrizzék a kertet. Kitől? Minek? De ez nem zavarta őket, mert Istenre néztek, s amíg Istenre nézünk, nem látjuk a kísértést, és biztonságban vagyunk. A kígyó azonban a maga álnokságával megcsalta Évát, mondja Pál apostol a 2 Korintus 11.3-ban. És most a bűnesetről kell beszélnünk. Ez a szomorú történet az 1 Mózes 3-ban található. Mint mondottuk, ennek a résznek nyelvezete titokzatos és különös számunkra, de ez nem jelenti azt, hogy mesés elbeszélés van előttünk. Mert a történeti beszámoló egy eseményről szóló tudósítás ez, mely tér és időben történt, s aminek következménye az emberiség szomorú története. A későbbi bibliai könyvekben is van utalás a bűnesetre, mint megtörtént eseményre. Ézsaiás 43.27, Hóseás 6.7, Prédikátor 7.29, 2 Korintus 11.3, 1 Timóteus 2.14, Róma 5.12. A beszámoló így kezdődik. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál. 1 Mózes 3.1. Mi ez a kígyó? Vagy ki rejlik a kígyó mögött? A kígyó a sátán egyik neve. Lásd Jelenések 12.9, 22. A sátáról a Biblia azt tanítja, hogy Isten teremtménye volt, Ezékiel 28.15, ragyogó angyal fejedelemnek teremtette, Jób 38.7, Ezékiel 28.12, és Ézsaiás 14.12, fényes csillag, hajnal fiának nevezi. A Biblia beszél az ősbűről azonban, mely az angyalok világában történt, amikor a sátán fellázadt Isten ellen, mert olyan akart lenni, mint ő, Ézsaiás 14.13, az égbe megyek, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet. Emögött a gőg állott. Ez volt, ami Isten elleni lázadásra indította. Ezért Isten kitaszította a mennyből követőivel együtt, és bukásakor a sátán sok angyalt rántott magával. 2 Péter 2.4, Jelenések 12.4. A sátánnak különböző nevei vannak. A sátán jelentése vádló, Zakariás 3.1. Látjuk a bűneset után, miként vádaskodik Ádám és Éva által a sátán. Másik neve Diabolos, ami ezt jelenti, össze-vissza dobáló. És látjuk a bűneset után, hogy összezavart mindent az emberben, kapcsolataiban és a természetben. Tervéhez a kígyót használta fel. Nem hiába ez az egyik neve a sátánnak. Nem a mai kígyót kell elképzelnünk, hanem egy csodálatosan szép ős állatot, amely ma már nem létezik. Tudjuk, hogy sok őslény kipusztult, így például dinoszauruszok, melyek egy ideig együtt éltek az emberrel. Az evolucionista őslény kutatók rendszere szerint ez lehetetlen, mert szerintük ezek az ősállatok jóval az ember előtt kipusztultak. Ezek, mondják, a krétakorban éltek, körülbelül 350 millió évvel ezelőtt, az ember meg csak szerintük 1 millió évvel ezelőtt bukkant fel. De sok tény beszél az evolucionista származás táblázat ellen, például az a lelet, amelyet a Mexikó államban a Peluxi folyó medrében találtak, az egykorból származó dinoszaurusz és emberi lábnyom. Minden esetre a Biblia nem beszél sem évmilliókról, sem arról, hogy az ember nem élt volna együtt ezekkel az állatokkal. Sőt, a Biblia egyik legrégebbi könyve, a Jób könyve leírja a Behemótot és a Leviátánt, ezeket a ma már nem élő őslényeket, Jób 40-41. A kreációnista tudósok szerint ezek az özönvíz utáni jégkorszak évszázada

0: csúszott, és a port nyalta. 1 Mózes 3.14. Zoológusok mondják, hogy a kígyó testé rudimentumok, csonkok találhatók, melyek arra mutatnak, hogy egykor nem hasoncsúszó állat volt. Nos, ezt a lényt használta fel a sátán a terve véghezvételéhez. A másik, amit meg kell vizsgálnunk, az ember felelőssége. Mert Ádám szabad akarattal rendelkezett. Szabadot dönthetett, képes lett volna elzavarni a kísértőt. Mi, akik a bűnesét után születtünk, nem rendelkezünk olyan szabad akarattal, mint Ádám. Mi csak a külső dolgokban tudunk szabadon dönteni, a lelki dolgokban, az üdvösséget érintő kérdésekben azonban szolgai az akaratunk. Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. János 8.34. Mindez persze nem veszi le rólunk a felelősséget, mert ki kell maga bűnért bűnhődik. Ezekkel 8.4. A megtért, újjászületett ember akaratát felszabadítja Isten a jóra. Ágoston az egyházatja ezt így fogalmazta meg. Más volt az ember a bűneset előtt, után és a megtérés után és az újjáteremtés után. A bűneset előtt az emberre ez volt jellemző. Képes volt vétkezni, és képes volt nem vétkezni. Posse peccare, non peccare. A bűneset után nem képes nem vétkezni, non posse non peccare. A megtérés után pedig már képes nem vétkezni, posse non peccare, az újjáteremtett ember pedig majd Isten országába nem képes vétkezni, non posse peccare. De az Édenkertben Ádám teljesen szabad volt, és mégis megszegte Istenével való szövetségét. A Heidelbergi Káti ezt mondja, az ember az ördög ösztönzésére mind magát, mind utódait szándékos engedetlensége által megfosztotta az isteni ajándékoktól.
1: Kedves hallgatóink! A Teremtés történeti sorozatunk következő részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is Urunk megtartó szeretetét és áldását kívánva búcsúznak a szerkesztők Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallás!

Szeretettel köszöntjük a lélekhangoló hallgatóit. Győri András Timóteus bibliai igék hatása alatt kiformálódó hitéről beszélt Pilis Csabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A munkáját küldetésként megélő, már nyugdíjas egyházi médiamunkást, operatőrt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhatták a résztvevők. Örömmel osztjuk meg műsorunkban tanúságtételét.

Nagytolcsáról jöttünk. Nagytolcsai testvérek is vannak itt, és majd be fognak mutatkozni, de fantasztikus Nagytolcsának a története. A reformáció után református magyar gyülekezet volt, és a pestis járvány miatt kipusztult a környék. Cinkota úgy maradt meg, hogy vasvillákkal körbeálltak a falut, és nem engedtek senkit sérképseve. Nagytolcsa viszont majdnem teljesen kipusztult. És ezért Nógrád Hont megyéből szlovákokat telepítettek be, illetve lejöttek, mert ott meg ugye nem volt már jégföld. Most ezek hozták magukon a nagyon komoly mély hitüket, nem telt bele egy emberöltő, tehát 30 év, és megépítették az első evangélikus templomukat. Ez az evangélikus templom, ez 814-ben épült, 700-as évek végén jöttek. Nem telik bele egy évszázad, és kinőtték a templomot, és már követelőztek, hogy legyen parókus lelkészik, és ne filia legyen. És hát 1931-ben építették meg ezt a Sándi féle templomot, 7 hónap alatt. És ezek után jött egy hatalmas érvedési hullám, és édesapám így került ki Nagytolcsára ebben az időben, és ott is nagyon sokan voltak, akik a szegdje jártak Pilis Csabára konferenciákra. Nagy öröm, hogy itt lehetek, mert ilyenkor mindig visszagondolok a régi konferenciákra. Régen ez diakonista terület volt, és az én nagyapám és nagymamám és édesanyám itt laktak, ahol most a ebédlő van. Úgyhogy ilyen személyes emlékek is vannak. Gáncs Aladár missziói lelkész, illetve akkor diakonisztai lelkész volt, és a missziókat szervezte a 30-as, 40-es években. Hát ami a magam mondókája lenne az, hogy 67 évvel ezelőtt kezdtem meg a jövevénységemet itt a Földön, és ez a nagyon fontos szó a Bibliából, és ez az ige is, amit én nagyon sokáig nem értettem, és az egész élettörténetem feléig csupa olyan dolgot fogok mondani, hogy értelmeztem félre az igéket. Mert itt van például az az ige, hogy félelemmel és rettegéssel töltsétek el jövevénységetek idejét. És sok idő eltelt, mire rájöttem a nevem kapcsán, hogy kell értelmeznem ezt az igét. A keresztségben András Timóteus nevet kaptam, és ugye később eszméltem rá, hogy a Timóteus név, ez a Timeo szóból és a Teoszból áll össze, tehát a félelemmel, Isten félelemmel. És igenis hosszú volt az az út, amire azt megéreztem, hogy van egy félelmetes sátán, aki rettegtet, és ezért kell rettegésben élnünk, és mindig lesnünk, hogy hol támad, és hogy tudjuk kivédeni a támadásait, illetve hát az Istent félni kell, és az Isten félelme az a bölcsesség kezdete. És az Isten féltőn szerető Isten, ezért kell, hogy mi is így ragaszkodjunk hozzá. Én most ezt a jövevénységemet úgy szeretném ábrázolni, hogy én elindultam 67 évvel ezelőtt egy hídon, és ezek a hídnak vannak pillérei, mint a Margit hídnál, és ezek az igei pillérek hogyan segítettek, és hogyan tévedtem el ezekbe. Még visszatérve a jövevény szóra, a Biblia más helyen így mondja, hogy zsellérek vagyunk. Nem jobbágyok, abban benne van a szó, hogy jobb, pedig nem jobb, mert a jobbágy az földhöz kötött volt, a földes úrhoz tartozott, saját háza volt, földhöz ragadt volt, és a földes úrnak a vallása változott, akkor a jobbágyé is. A zsellér az nem, az jövevény. Hát így próbáltam én keresgélni azokat az igéket, most így visszamenőleg az életemben, amik nagyon meghatározók voltak. 80 voltunk testvérek, és a kisebb gyerekek 4-5-en mindig a nagymamának a szobájában aludtunk, és nagymamám ágya fölött ott voltak szépen a keresztélési emléklapjaink. Egyszerű kis szocialista időben kapható emléklap, dísztelen kis szöveges emléklap, de fölötte volt egy diakoniszáktól kapott igés kép. Ennyi meg gyönyörű, szegfűs és mindenféle vadvirágos fűzér volt, és alatta ez az ige szerepelt, és ezt olvasgattam mindig, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hát eltöltött a szívemet a boldogság, hát én mennyire szerető ember vagyok. De félreértem ezt a dolgot, ugye a szeretet himnuszából. Aztán később kezdtem el ugarászni az emléklapot, hogy hát mi is volt a prédikáció alapige, amit ugye nem hallhattam, hogy nem érthettem, és Mária és Márta történetet volt. És sajnos én a Márta életét éltem egész életemben. Papcsaládban nőttem föl, ott sűrögtem, forogtam, mindig tevékenykedtem, mert be is voltunk fogva a gyülekezet életébe, de nem az egy igaz dolgot akartam keresni.
benne voltam ebbe a légkörbe, és amikor itt a kis Gergőt elnéztem, hogy ő is itt van köztünk, és nyomogatja a gombokat, hogy én is ilyen voltam mindig, hogy szerette cipelni a cuccokat, meg drótokat, meg minden, és mennyi időnek kellett eltelni, hogy átmenjek Máriába, ha már távol.

tehát így éltem az életem. A következő stáció, ami a bennevelő lelket kicsit már megmozgatta, mármint a szent lelket, a sok-sok nagyon szívhez szóló, meg figyelemfelkötő prédikáció, meg ébresztő prédikáció mellett a konfirmációm volt. És akkor megint visszajött ez az ige, a szeretettel kapcsolatban, hogy ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetre való felbuzdulás véget. A felét nem értettem ezzel a régies szövegnek, de megint ott volt a szeretet, és megint ugye eltöltött engem az, hogy ja, hát igen, milyen szerető egyéniség is vagyok én, hogy állandóan ilyen égéket kapok. Ugyanakkor a konfirmációnál volt az első magángyónásunk. Édesapám nagyon komolyan vette azt, hogy 13-14 éves korban két évig tartott ugye a konfirmációk, hogy ezt nagyon vegyük komolyan, hogy mi nekünk bűneink vannak, és ezt a bűnt le kell tenni. És meg kell bánni, és beszélni kell róla, és megvallani, és utána igyekezni új életet élni. Na, de ez még mindig nem volt elég, mert ebben az összkomfortban éltem, hogy jöttek az ünnepek, meg az egész egyházi perikop, ami csodálatos és hordozó, de azért éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Hát így éltem el a kamaszkor 14 éves koromban, amikor 1971. január 24-én este 9:30-kor a nagytörzsi gyülekezet imáznak a kis termébe, itt volt az olajkájában, a duhogott, körbeültük, és a János bátyám bizonyságtételét hallottam. És nem tudok egy igét mondani, nem is emlékszem, hogy mik hangzottak el, csak azt éreztem, hogy igen, hát én is erre vágyok, hogy itt vagyok ebben a gyülekezetben, meg élek, de bűntudatom van állandóan azért kisebb, nagyobb dolgokért, de hogy, és akkor jött ez, most nagyon érdekes volt, hogy amikor idejöttem, mementünk itt az alaksorba, ki van téve ezek a stációk, adventi stációk, a széllel kapcsolatban a Szentlélek szele, hogy én ezt éltem át, hogy jött ez a fuvallat, hogy a bennem lelő Szentlélek elkezdett mozogni. Azt éreztem, hogy most, ha én jelentkezek, hogy én átadom az életemet, és leteszem Jézusnak a bűneimet, és elfogadom az ő kegyelmét, akkor megtisztulok, és akkor az a mérhetetlen nyugalom, békesség, és valami tisztánlátás is. Előtte is volt egy ilyen lelkiismeretféle dolog, hogy hát, hogy az ember tudta, hogy ez helytelen, de itt most élesen, kristály tisztán láttam, éreztem, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia az így írja le, úgy, hogy a jó és a gonosz között. Ez nagyon fontos, hogy gonoszt mond, mert a gonoszról, a sátánról van szó, a személyes gonoszról. De a megtérésem utánjátokról jött egy fantasztikus időszak, amúgy is sokan ébredtünk meg a 70-es évek elején, és akkor ez folytatódott egy 10 éven keresztül, amikor az első tűz, ez a szeretet, ez a láng, ez vitt, és tényleg egész máshogy kezdtünk el élni és viselkedni, és nem szeretem ezt a misszió szót, inkább az, hogy küldetésünk van, és üzenetet kell átadnunk, és akkor az osztálytársaimnak, mindenhol a gimnáziumból ki akartak rúgni, amiatt, hogy aktív voltam ilyen szempontból, hát ez a 70-es évek, akkor még nagyon nem nézték túl jó szemmel ezeket a dolgokat, de ez a hát nagy lendület és láng ugye meg volt bennünk, és hát akkor Békés Csabára is lejártunk. Tehát többféle volt ilyen ébredés itt az országban. Aztán jött az, hogy megismertem a feleségemet, Andreát, és az embernek ugye elképzelései vannak, megint csak mit írtunk a gyűrünkbe. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljesé bennünk. És édesapám adott minket össze, és mi a prédikációi alapige, Andi, egymást terjét hordozzátok. Hát majd eldurrant a fejem, most itt elkezd apám beszélni arról, amikor itt vagyok lila gőzbe, hogy mi is a házasság, hogy egymást terjét, terhek lesznek. És akkor az első 4-5 év, hogy születtek a gyerekek, meg minden nagy boldogság, minden, és akkor hogy jöttünk rá, hogy tehát ilyen vagy, én ilyen vagyok. Tehát, hogy jönnek ezek a dolgok, hogy rádöbbenünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és tényleg te elrordás. De hát a Isten igája könnyű, akkor, hogyha tudjuk, hogy hol az erőforrás. Ezért volt nagyon fontos számunkra az, hogy a 4 gyerekünket úgy tudtuk fölnevelni, hogy amíg a legidősebb gimnazista nem lett, mi reggeli állítottal tudtuk elindulni minden nap. Minden este tudtunk állítottat tartani, és ez nagyon fontos összetartó erő volt, és a nehézségekben is nagy segítség. Ugyanakkor a szolgálatot vissza kellett vennem, mert akkor építkeztem, és volt egy a 4-5 év, amikor
hát a megélhetés, anyagi gondok, stb. Jöttek, és olyan csodálatos volt, hogy Isten elénk hozta ezt az igét, hogy táplálj engem hozzám billő eredellel. Se túl nagy gazdagságot, se túl nagy szegénységet ne adj. De ugyanakkor voltak olyan dolgok, amikor 220 forint volt a hónap közepén, és a Imola lányok jön az iskolából, a fogászaton voltak, és azt mondta a doktornő, hogy ilyen görbe fogkefét vegyen, mert, vagy vegyünk a gyereknek, mert hogy hátul az a fogja tudni csak normálisan megmosni a fogát. Hát este ott tanakodunk Andival, hogy hát hónap közepén 220 forint egy darab ilyen fogkefe. Másnap reggel bemegyek a munkahelyemre, ahol a főnököm, a gazdasági vezető az kilépett valami fura módon egy hónappal korábban. Senkinek nem beszélt semmit, azóta azt se tudtuk, hol van. És a portás azzal fogad, hogy benn volt főnököm, és akkor még nem volt Magyarországon, nem voltak ezek a nagy reklámszatyrok. Két ilyen hatalmas reklámszatyorba tele élelmiszerrel, meg konzervekkel, minden, és a tetején 12 darab ilyen fogkefe. Na most hatan voltunk, fejenként kettőt kaptunk. És akkor hát, milyen érdekes, biztosító ablak alatt hallgatózott, hogy és nem adtunk hálát Istennek, és elmentünk felette, jaj, évekkel később, amikor majd fogok beszélni a forgatásaimból, amikor az egyik riportalanyomhoz beállítunk, az öreg Balú néni, és elkezd lelkendezni nekünk, hogy most adott hálát Istennek, mert, és vezet egy naplót, amiben leírja életem csodái címmel minden nap, hogy mennyi kegyelmet élt át, és akkor azzal fogad, hogy reggel, ahogy itt a kávét és a mézes kenyeret lenyelte, majdnem megfulladt, és hát Isten nem fulladtam meg, és bizonságot tesz arról, hogy micsoda csodák mentek, apró csodák és hatalmas csodák az életében, és ő leírta, napra leírta, és elővette, olvasgatta, hálát adott. És akkor megszégyenítő volt ilyenkor, hogy mi visszamegyek, te hogy is volt, és számtalan ilyen nagyon nagy példát láttunk. Visszatérve a megtérésemre, azért volt más, mert mindenkinek más a megtérése, mert én aztán később, amikor a médiában kezdtem el dolgozni, akkor csodálatos történeteket hallottam, meg igéket, meg minden, de nekem is ugyanez volt. Csak nem ez a látványos, nem ez a igéhez köthető, mégis bennem volt a lélek.

0: A Gyűri András, Timóteus és testvérei által fiatalon alapított Hermonsz együttes dala után a folytatásban is az ő tanúságtétele szól.
1: Életem következő stációja aztán az volt, hogy médiamunkás lehettem, és itt abban gondolkodtam el, hogy nagyon nagy felelősség, iszonyatos felelősség. Egyrészt Enikő múltkor itt a táborában ezt elmondtam, hogy hát nem egy nemes foglalkozás a mediátor, mert az ősünk a sátán. Ő volt az első, aki Isten és ember közé állt, majd ő megmagyarázza, hogy mi hogy van. És tényleg ez a média, és hogyha belegondolunk, hogy hallunk valamit, volt egy ilyen gyerekjáték, amit ifjúskorunkban is csináltunk, egymás fülibe soktunk mondatokat, és amire körbeért, már egész máshol volt szó. De hogyha csak egy embertől hallok valamit, és mondom, az én szubjektumomon keresztül már úgy adom elő, ahogy én ezt konvertálom. Tehát, hogy micsoda felelősség az, hogy embereknek a bizonyságtétele, vagy életértékét bemutatom, vagy valakiről beszélek. És ehhez nekem egy nagyon jó leszke volt az, hogy kint voltam Kanadában egy ilyen tanfolyamon, és egy pünkös is a tévénél tanultam, és ott tanultam meg, ami később nagyon fontos lett az életemben, hogy milyen fontos az imádság. Ott úgy kezdtük a napot, hogy egy óra ima életem volt, mire elindult a buszon. Kávézgottam, olvastam az igéket és imádkoztam. Utána beérkeztünk a tévébe, ott volt egy rövid állított, és utána egy órán keresztül imádkoztunk egymásért, meg mindenféle dolog, minden témákért. Tehát micsoda fontos, mert Luther mondta, ugye, hogy ma rengeteg dolgom van, egy órával többet kell imádkoznom, hogy mennyire hanyagoljuk ezt a dolgot, de ez majd most az életem végére reflektál majd, hogy most tartok ott, hogy újra föl kell vennem ezt a imaláncot. Viszont ezt a missziót, meg az egész küldetést nagyon sokszor félreértelmezünk, és a magunk feje után akarjuk csinálni. Amikor kim voltam itt Kanadában, minden héten más gyülekezetben mentünk el az egyik osztálytársammal, és az szokás volt Kanadában az, hogy a istentisztelet után összejöttek és kávé, kis ütemény, és ott beszélgettek. Mi ott voltunk ketten idegenek, egy ember nem jött hozzánk egyik templomba se. És ott ültünk, és öreg így néztek rám, megeszi a sitinket, vagy nem tudom. Elmentünk egy evangélikus helyre, végre hallottam egy tiszta, világos prédikációt, hallottam a korálokat, amiknek a szöveget tudtam, ahogy vége volt az istentiszteletnek, 20-an tódultak rá, kik vagyunk, hol vagyunk, miért vagyunk. Ebből se tanultam, mert évekkel később nagy tartsán járunk a templomban, mi is kijövünk az istentisztelet után, ott récselünk még a haverokkal, barátokkal, testvérekkel. És volt egy házas pár, akikkel nagy tartsára jártunk be Pestre, és mindig ugyanazon a buszon jöttünk, mentünk munkába. És a nő egy nagyon szép arcú nő volt, de már a kezén meg az arcán is látszott, hogy mennyire alkoholista, már vasárnap reggel ott sörös flaskóval rohangálta, hogy sétálgatott a faluba, és állandóan, mi amara hévent láttuk, vagy együtt mentünk, és ott mindig veszekedtek a férjével, meg minden, és hát egyszer csak, mit ad Isten, ez a férj eljön a templomba. És akkor vége az Isten tiszteletnek, kimegyünk, ott beszélgetünk, ott áll a fiú, körülöttünk áll. Hát gondoltam, biztos a lelkész várja akkor vele beszélni. És akkor eszembe jutott ez a történet, oda nézek, már nincs ott. Hogy Istennek milyen durván kell figyelmeztetni minket arra, hogy hát nem tanulod meg, hogy mi az, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell megélni a keresztény életedet. Habzsoljuk az igéket, meg az előadásokat, meg minden, és nem veszük észre, vagy nem veszem észre, hogy a hétköznapi életemben hát milyen fontos lenne az, hogy tényleg igazán megélje az ember. És hát most, hogy a nyugdíjas éveimet élem, visszagondolok arra az időre, amikor 17 éven keresztül dolgoztattam a médiában, és mennyit profitáltam abból, hogy voltak olyan riportalanyaim, amit én nem csak fölvettem, hanem ilyen utómunkát is ilyen csináltam. Rengeteg YouTube-ot publikáltam. A lényeg az, hogy nagyon sokat jelentett, hogy én az utómunkánál én többiről hegyire a beszélgetést visszanézem, meg vágom, rakom össze, és nem egyszer végig sírtam ezt az egészet, és ami nagyon fontos volt, azt nagyon komolyan vettem, hogy minden forgatásra úgy mentem el, hogy nagyon imádkoztam. A sátán ott volt, és ott támadott, és állandóan mondta, hülye vagy, nem értesz, vagy nem tudod megcsinálni, el fogod rontani. És azért imádkoztam, és csak mindig azt tudott megjutatni, hogy Istenem, hát majd megmutatod, hogy mit csináljak. És olyan csodálatos volt az, amikor hazamentem, hogy minden vágókép, meg minden stimmelt. És hát nagyon, nagyon örültem, hogy itt a teremben is van, akikkel csinálhattunk filmet. Itt van Varga Diana, az ő szentelése előtt voltunk nála, és megható volt az a egész történet, amit ő elmesélt, ez is van a YouTube-on, vagy a kiskörösi Sasoknak a lelkes éneklését, a gospel dalait, és hát például Hajni is ott tekerte a biciklit a egyháztörténeti kerékpártúra sorozatunkon, és hát Mátyáséknál is járhattunk Nagyváradon, és szenzációs dolgokról mesélt, hogy hogy beindult, belendült ott a lelki élet. Amikor még nem voltam nyugdíjas, és édesanyám meghalt, és mi heten ott körbeálltuk testvérek a koporsóját, és akkor nagyon szívemre ült az, hogy nem vagyok még kész arra, hogy folytassam, amit ő csinált. Azt az ima küzdelmet, azt az ima hátteret, amit nekünk biztosított gyerekeknek, unokáknak. És akkor eszembe jutott az a nagyapám, aki itt volt diakonisza, lelkész Gáncs Aladár, hogy a utolsó szavai ez volt, hogy több imádságot. És ezzel a több imádsággal eljutottam ahhoz a vezérigémhez, ami most idős koromban, vagy már öreg koromban elém állt, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És ezzel fejezem be, hogy itt most ez a nagy küzdelem, hogy jönnek a betegségek, jönnek a bajok, jönnek a mindenféle gondok, meg a világban körülnézünk, hogy hol tartunk, milyen a világ. Már kikívánkozunk innen. És akkor Isten megmutatta nekem azt, hogy a kórházi ágyon, hogy nem vagyunk katolikusok, de van purgatórium még hozzá, ez az öregkor. Amikor Isten fájdalmakon, megalázó körülményekben megtanít arra, hogy elhordozzunk fájdalmakat, hogy gondoljunk a betegekre, hogy tudjunk imádkozni a szörnyű emberi sorsokért, kegyelemért és a ránk bizottakért.

0: Győri András Timóteus tanúságtételét követően Szél Bulcsú lelkész áhítata szól az ő felolvasásában.
1: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Galata 5.22-23. A földbe vetett magot nem szabad szüntelen kiásogatni, hogy fejlődik-e már. Azért, hogy a fa gyümölcsöt teremjen, szintén nem kell tenni semmit. Az magától hoz termést. A fa létének következménye az, hogy gyümölcsöt terem. A hívő élet jó következményeivel is így van. Nem azért kell küzdenünk, hogy gyümölcse legyen az életünknek. Ez nagyon igyekezett ízű lenne. Egyszerűen a lélekre van szükségünk, ezt kell kérnünk Istentől. S a léleknek majd megterem a gyümölcse. Ha az apróbb dolgokat is megadja Isten, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Lukács 11. Isten lelkére van tehát legelőször is szükségünk. Különben lelketlen, száraz lesz az életünk, üresen cseng a szavunk, és szorítás lesz az ölelésünk. Formális lesz, amit teszünk, és hiteltelen a hitünk. De ha benne van az Úr, minden mássá lesz. Olyan ez, mint a kesztyű, magában üres és élettelen. De ha beledugjuk a kezünket, mozogni tud, fogni tudunk vele, és sok mindenre használhatjuk. Kérted-e már, hogy költözzék szívedbe, töltsön be az Úr lelke? Akkor erőt kapsz, alkalmas leszel a szolgálatra, és rezonálni fog szíved szeretetére az, akihez nemhogy Isten nevében, de az Úrral a szívedben közelítesz. És itt jön a folytatás, a következmény, a gyümölcs. Figyeld meg, a Galata levél 5. része először a test cselekedeteiről beszél, és felsorolja azokat, amelyek negatív tulajdonságok, majd azután következnek a lélek gyümölcsei. Milyen érdekes, hogy egyes számban van írva, a lélek gyümölcse. Miért? Mit jelenthet ez? Hiszen egy felsorolásról van szó. Úgy lehetne érzékeltetni, hogy olyanok ezek a gyümölcsök, mint egy szőlőfürt szemei. Külön vannak, de mégis együtt. Minden fürt magában hordozza a jövőt és a teljességet. Minden benne van, de csak kicsiben, kezdetleges formában. A szőlőtő magától teremni kezd kisebb vagy nagyobb gyümölcseket hoz. A szőlőszemek a különböző isteni adottságainkat jelentik. Nem egyoldalú, szakbarbár vagy sznob keresztjének kell, hogy legyünk. Többféle kincsünk azt jelenti, hogy több téren is segíteni tudok és áldás lehetek. Például a békesség nem zárja ki, hogy az örömöt is megteremjem, sőt, szinte szükségszerűen következik belőle. Aztán arra is gondoljunk igénk alapján, hogy különböző számú, különböző féle szemek vannak a fürtön. Sok képességgel, jó tulajdonsággal, talentommal. Nem kell elkeseredned, hogy kevés az adottságod. De mégis azon légy, hogy minél több szem legyen azon a fürtön, aki te vagy. Teljes nem lesz a fürt, de egyre több és érettebb szem lehet rajta. Ha komolyan veszed és befogadod az igét, az formálni fogja az életedet, és egyre inkább kiábrázolódik rajtad a Krisztus.

kedves hallgatóink szélbúcsú áhítata előtt Győri András Timóteus, korábbi médiamunkást, operatőrt hallhatták lélekhangolónkban. Tanúságtételének felvétele 2024 nyarán az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült. Minden a missziói konferencián elhangzott igei szolgálat és előadás megtalálható a missio.lutheran.hu igehirdetés és előadás menüje alatt. Műsorunkkal kapcsolatban visszajelezhetnek és üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az evangélikus egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter, új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az evangélikus egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy lehetőséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az evangélikus egyház társadalomban végzett szolgálatára. Különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatában szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során felmerülő kérdéseket, és egyeztessünk a nemzet szolgálatában felmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök, Tisztelet és Szabadságpárt. Az én lelkemmel szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójára és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik 10 órától, urvacsorás istentisztelet lesz, Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről. Személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti műsorát hallják. Engem Gondvin Györgynek hívnak, ennek a műsornak a rovatvezetője, akkreditált fitoterapeuta, ebből van államvizsgám, ezt azért tartottam fontosnak most elmondani, mert nem akármilyen helyen vagyunk, és pedig a CVAK Unikum Múzeum és bemutató termeit fogjuk virtuálisan végigjárni, és bemutatni a kedves hallgatóknak. Beszélgető partnerünk Szájbér Jernő úr, a CVAK Unikum társaságnak a protokoll vezetője. Szájbér úr, néhány mondatban bemutatkozna a kedves hallgatóknak, vagy mióta dolgozik itt?
1: Igen. Üdvözlöm a hallgatókat. Én 1998 májusa óta dolgozom itt a CVAK Unikumnál, és az Unikumház vezetője 12 éve vagyok. Ez a helyszín, ahol most vagyunk, ez az Unikumház, a CVAK család és az Unikum történetét bemutató intézmény.
0: Elkezdenénk akkor a sétánkat, fölsétáltunk az első emeletre, és benn vagyunk a múzeumnak az előterében. Mi az, amit itt tud mondani a kedves hallgatóknak, hogy mi az, amit itt először látunk?
1: A múzeumokba betérve a látogatók először egy filmben ismerkedhetnek meg a CVAK család és az Unikum történetével, máshol nem látható felvételeken követhetik nyomon az elmúlt 230 évét a családnak, illetve az Unikum történetének. Ezt követően a múzeumban nézhetik meg a tálatunkat, különböző vitrinekben található tárgyak és személyes relikviák segítségével ismerhetik meg jobban a család és a cég történetét, ami 1790-ben indul II. Józseffel, osztrák császár és magyar király komoly gyomorbántalmakkal küszködött, és az ő udvari orvosa, dr. CVAK készített számára egy italt, amiben a legendák szerint, amikor belekóstolt az uralkodó, ezt mondta, hogy dr. CVAK, das ist ein Unikum. Ez, ahogy említettem, 1790-ben történt, viszont a nagy közönség számára 50 évvel később, 1840-ben vált elérhetővé az ital, ugyanis CVAK József, aki Battalaugból, Morvaországból költözött Budapestre, ekkor alapította meg az első gyárát a belvárosban, az Erzsébet téren, és itt kezdte el készíteni kis mennyiségben az Unikumot, és már a nagy közönség számára is elérhetővé tette ezt az italt.
0: Mikor lett copyright a CVAK Unikum? Tehát, mert hát az, hogy Unikum, ezek szerint akkor bárki tudott gyártani Unikum néven üdítő italt, illetve valamilyen gyógyhatású italt. Ez mikor tudatosodott a CVAK családba, hogy na akkor ez a miénk?
1: 1883-ban védjegyeztették az italt és a receptjét. Ekkortól vált védett itallá, tehát innentől kezdve a recept és a palack, a név és az egyéb szimbólumok, amiket az Unikumon használnak, akkortól lett levédve.
0: Menjünk kicsit akkor végig a múzeumon. Itt a tárlóban mi az, ami látható? Itt, hogyha jól látom, akkor van az első világháborús, illetve a második világháborús emlékek, illetve háborúra emlékeztető tárgyak. De mit akarnak ezek?
1: Igen, tehát az, ahogy említettem, 1790-től indul a történet, egészen eddig a korig visszamenőleg mindenféle relikviák és fotók segítségével tudjuk nyomon követni a család és a cég történetét. A mostani generáció, aki képviselik a CVAK Unikumot, ők a 6. generáció képviselői, CVAK Sándor és CVAK Izabella. Az ő felmenőik, ugye CVAK József volt az első, aki a gyáralapító volt 1840-től, az ő egyetlen fotója látható a múzeumban, és a generációváltások során végig lehet követni CVAK József fiának, CVAK Lajosnak a történetét, majd ezt követően az ő két fia, 5 gyermeke volt egyébként CVAK Lajosnak, de a két fia, János és Béla vette át tőle a stafétát, a cég vezetését, az Unikum továbbvitelét. Ekkor írjuk a 19. század vége, 20. század elejét, és ez egészen a II. Világháborúig zajlott a cégnek a sikertörténete, és törés ebben az időszakban következett be a cég életében, ugyanis a II. Világháborúban komoly bombatalálatok érték a gyár épületét. A család a világháború lezárását követően igyekezett helyreállítani a gyár épületét, azonban 1948-ban államosították a gyárat. A család egyik része, Cvak János és a fia Cvak Péter, ők Amerikába menekültek. Cvak Béla egy rövid ideig a gyárban maradt alkalmazottként, azonban később pásztóra kitelepítették őket az államhatalom, és amikor erre lehetőség volt, akkor ők viszont Olaszországba menekültek, így sajnos a család mindkét ága külföldön élt a továbbiakban. A gyárépület megmaradt, továbbra is unikumot készítettek ebben a gyárépületben, viszont egy hamis recept alapján, amit Cvak Béla adott át az akkori gyárvezetés számára, az eredeti receptet pedig Cvak János vitte magával Amerikába.
0: Itt egy kérdésem lenne, ugye a kommunista érára mentünk vissza a Kádár rendszerbe, akkor is lehetett kapni unikumot, és meglehetősen jó volt. Tehát én azért úgy emlékszem annak a kívére, és annak is volt valamilyen gyógyhatása. Mennyiben különbözik, amennyiben ez publikus? Mennyiben különbözik ez a recept, amit itt a Kádár rendszerben hoztak forgalomba, attól a receptől, ami Olaszországba került forgalomba?
1: Cvak Béla, ugye az akkori kommunista gyárvezetés számára egy hamis receptet adott át, amiben az arányokat megváltoztatta, illetve kivett bizonyos gyógynövényeket ebből az italból. Aztán később persze a tervgazdálkodás miatt is ugye alacsony volt Magyarországnak a devizakészlete, és ebből ugye nem tudtak nyugatról gyógynövényeket megvásárolni, tehát bizonyos más gyógynövényekkel próbálták pótolni az ital összetételét. Nem volt egyébként rossz az ital, maga Cvak Péter is azt mondta egyébként, amikor megkóstolta ezt a szocialista vagy kommunista unikumot, viszont nem volt az eredeti, tehát nem az eredeti recept alapján készült. Ezt ő maga hozta haza 1987-88 tájéken, amikor is ugye visszavásárolta részben a céget, aztán később, amikor erre lehetőség volt, akkor az állami részt is kivásárolta, és akkor alapították meg a Cvak Unikum részvénytársaságot.
0: Tehát akkor azért elképzelhető, hogy Ferenc József erre az Unikumra is elmondta volna, hogy das ist eine Unikum?
1: Pontosítok, II. Józsefről beszélünk, ugye ő volt az, aki az ital névadójává vált ezzel, hogy a gyomormántalmaira készült italt megkóstolta. Hát furcsa kérdés, elképzelhető, hogy erre is azt mondta volna, viszont tudjuk, hogy ez nem az eredeti ital volt.
0: Ahogy itt sétálunk a tárlók mellett, itt középen található egy íróasztal egy fantasztikusan csodálatos mechanikus írógéppel. Mit lehet erről tudni, erről az íróasztalról?
1: Csodálatos módon ez a Cvak János íróasztala volt és megmenekült, tehát nem csak a II. Világháború viszontagságait, hanem a szocialista időszakot is átvészelte, és ezt a látogatók számára elérhetővé, láthatóvá tesszük. Olyannyira, hogy az íróasztalon egy telefonkészüléket is kihelyeztünk, egy tárcsás telefonkészüléket, amelynek a hívószámait, hogyha felhívják a látogatóink, akkor a Cvak család tolmácsolásában még további érdekes történeteket, sztorikat tudhatnak meg, hogy ismerhetnek meg a látogatók.
0: Kérem szépen, ossza meg ezt a hívószámot a kedves hallgatókkal.
1: Hát én például a 3-as hívószámot javasolnám minden látogatónak, hogy azt próbálják ki. Ez egy mozaik szó, ENR látható a telefonkönyvünkben, és ez a mozaik szó, az édesapám néz rám. Cvak Péter úr meséli az édesapjával kapcsolatos történeteket, ő nagyon tisztelte, nagyon kedvelte az édesapját, és ezt meséli a látogatók számára, hogy ő ezt.
0: Tehát akkor pontosítsuk, előveszem a kis rádiótelefonomat, és beleírom a 3-as számot, belenyomom, és akkor a Cvak...
1: Nem, az asztalon lévő telefonkészüléket kell használni, és azt a hívószámot, ami ugye kint van a telefonkönyvben, és a tárcsás telefonba kell tárcsázni, és akkor akkor válik hallhatóvá Cvak Péter.
0: Tehát kedves hallgatóink, aki elfárad ide a múzeumban, oda megy a Szovak családnak az íróasztalához, az ott lévő telefonon tárcsázza a hármas számot, és érdekes történetet fog hallgatni. Mi az, amivel még tudnak kedveskedni a hallgatóknak? Van még más karakter is, amihez fűződik.
1: Például Sándor és Izabella is mesél történeteket a gyerekkorukról.
0: Az a hányas szám?
1: Az az egyes, meg a kettes, illetve a, ha jól emlékszem, akkor a hetes, meg a nyolcas hívó szám azok, amik Sándor és Izabella történetét meséli.
0: Ez egészen fantasztikus. Ahogy szétnézünk itt a múzeumban, látunk egy csodálatos galériát üvegvitrinekkel. Mik vannak ezekben a vitrinekben?
1: Az is egy büszkeségünk, ugyanis tudomásunk szerint Európa egyik legnagyobb mini palack gyűjteményét láthatják a látogatóink. Ez 17 ezer darabot számlál, és ami a különlegessége, az az, hogy nincs két egyforma palack ezekben a vitrinekben. Lehet, hogy van két üveg unikum bent a vitrinben, de biztos, hogy egy picit a címke más egyik üvegen, mint a másikon. Természetesen ez nem mind a mi termékünk, ez a 17 ezer darab. Ez más konkurens cégeknek a termékei is láthatóak ezekben a vitrinekben. Földrészek szerint, illetve országok szerint van csoportosítva, és mindig bátorítjuk a látogatókat, hogy ezeket érdemes végignézni, hiszen különlegesebb, még különlegesebb figurák, például sakkfigurák, politikusoknak az arcképei láthatóak ezeken a mini palackokon. Tehát nem csak hagyományos üvegek, hanem egészen különleges formák is láthatóak.
0: Hát ez akkor elsősorban azokat a látogatókat fogja nagyon érdekelni, hogy például gyűjtik vagy gyűjtötték a mini üvegeket. Nekem szóval 140-180 mini üvegem van, ebből jó pár 30 évnél idősebb unikumos üveggel rendelkezik az én gyűjteményem. Köszönjük szépen, sétáljunk tovább, menjünk le az udvarra a képzeletben, és hogyha kilépünk az udvarra, akkor bal oldalt belépünk egy olyan helyiségbe, ahol valami egészen fantasztikus unikum illat van. Mit tud erről a helyiségről mondani?
1: Az még nem hangzott el a riport során, hogy a gyárépületünk az 1892-ben épült, tehát most már 132 éves, és próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, tehát 21-22 évvel ezelőtt, amikor az épületnek egy átfogó felújítása zajlott, akkor kerültek vissza a tornyok a Soroksár úti épületre, és akkor is próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, ahol lehetett. És ebben a helyiségben, ahová belépünk, ez a régi lepáló helyisége, ezt eredeti felvételek alapján próbáltuk a korabeli állapotában helyreállítani, és ahogy belépünk ebbe a helyiségbe, valóban az unikum illata csapja meg az órunkat, hiszen ebben az épületben zajlik mai napig is az unikumnak a gyártása, készítése. Ez egy folyamat, párhuzamosan zajlik a gyógynövényeknek a lepárlása és a kivonatolása, és ezt mutatjuk be, ezt meséljük el a látogatók számára, hogy hogyan is készül az unikum.
0: Amennyiben ez nem titok, vagy nem nagy titok, körülbelül hányféle gyógynövény tartalmaz egy félstampedli unikum?
1: Azt szoktuk mondani a látogatók számára, hogy több mint 40 féle gyógynövényből készül az ital. Ezért nem mondjuk, hogy pontosan mennyi, mert hogy mi sem tudjuk, hogy az a fűszer keverék, amelyet a család szerez be, hogy az hányféle összetevőből áll. Ezek a gyógynövények egyébként a világ minden tájáról érkeznek, tehát a többi összetevő, Mexikótól kezdve, Sri Lankán át, Egyiptom, és egy-két európai országból, természetesen ez az éghajlati adottságoktól függ, hogy mely országokból tudjuk beszerezni ezeket a gyógynövényeket. A recept az változatlan az ital első elkészülte óta, viszont a technológia az már modernizálódott, és sokkal modernebb eszközöket, gépeket használunk manapság.
0: Itt szemben látunk egy hatalmas tartályt és két oldalt egy-egy kisebb rézett tartályt. Ezt azért jegyeztem meg, hogy rézett tartályt, mert a háború alatt nem vitték el és nem olvasztották be lőszergyártáshoz. Ezek a berendezések még most is működőképesek?
1: Természetesen igen. Jelenleg nyugdíjazva vannak, tehát csak kiállítási tárgyként láthatóak a régi lepáló helyiségben, de ha szükség lenne rá, akkor a mai napig is egyébként üzemképesek lennének. Ezek több mint 100 esztendős lepáló berendezések.
0: Na most itt a helyiségben egészen fantasztikus unikum illat van, tehát nagyon-nagyon jól érzi magát az ember, aki ide bejön. Ez a gyógynövény illat, ez honnan jön?
1: A helység közepén egy nagy hordón láthatóak különböző fűszerek és gyógynövények, amik akár az unikum összetevői is lehetnek, de ezt elárulom a hallgatóknak, hogy van köztük olyan, ami természetesen nem az unikum összetevője. Például a mustármag is látható, és az nyilvánvalóan nem része az unikumnak.
0: Hát amit szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a gyógyszeriparnak, a gyógyszereinek a 70%-a növényi alapú, illetve szintetizált anyagok növényi gyógyhatásuknak a szintetizálásából jön elő, illetve kerülnek elő. De az, hogy ennyiféle gyógynövényből tevődik össze az unikum, joggal feltételezhetjük, hogy komoly gyógyhatása van. Erről én tudok beszámolni, de ez egy másik előadás története a unikumnak a gyógyhatásáról. Hát sétáljunk itt tovább egy picit. Egy fantasztikusan nagy kivetítő tábla előtt állunk. Mi az, amit itt meg tud osztani a kedves hallgatókkal?
1: Ezen a táblán az unikum gyártási folyamatát mutatjuk be a látogatók számára. Itt ismerhetik meg a folyamatok egyes lépéseit. Kezdve onnantól, hogy a gyógynövények beérkeznek a gyárba, 6-számjegyű kóddal ellátott zsákokban érkeznek. Ez azért van, hogy ne tudják beazonosítani, hogyha esetleg illetéktelenek kezébe kerülnének ezek a gyógynövények. És úgy említettem, egy lepárlás és kivonatolási folyamaton megy keresztül.
0: Tehát ez a sorszámozás, ez már a titkosításnak az egyik alapelve.
1: Így van, egészen pontosan így van. És a gyógynövénynek egy részét lepároljuk, ami egy meleg eljárás, ugye már nem beszéltünk a lepárló berendezésről, egy modernebb és nagyobb kapacitású lepárló berendezést használunk ebben az épületben, és közben a gyógynövénynek másik részét pedig kivonatoljuk, ami egy hideg eljárás. Ez azt jelenti, hogy áztatjuk alkohol és lágyított víz keverékében a gyógynövényeket.

0: hevítjük az alkohol és a lágyított víz keverékét, illetve ugye a gyógynövényeket betesszük ebbe a rézüstbe, és gyakorlatilag ebből készül a párlat.
1: Világos, és akkor a kivonatolás az mit jelent?
0: Ez pedig ugye hideg alkohol és lágyított víz keverékében áztatjuk, ezt egyébként a hallgatók számára talán úgy tudnám legjobban leírni, mint hogyha teát készítenének. Ugye a teafüvet beleteszik a forró vízbe, csak mi nem forró vízbe vagy alkoholba tesszük, hanem hideg vízbe és alkoholba, és így áztatjuk körülbelül 2 napon keresztül a gyógynövényeket.
1: De egészen fantasztikus. És mi történik ezekkel a gyógynövényekkel utána, illetve a párlattal, illetve az ázat anyaggal? Mikor lehet meginni?
0: Hát magut a gyógynövényeket, amiket a gyártás során használunk, ezek a gyártás követően a macerátum, ez egy konténerbe kerül átfejtése, amit elszállítanak tőlünk, és biogázt készítenek belőle. Tehát a hulladék gazdálkodásunk az a leghatékonyabb, hiszen nem kidobjuk, hanem ezt is még hasznosítják.
1: Erre majd a végén térjünk rá, ez egy külön kérdésem lett volna majd, hogy akkor ez a mix ezt hogyan érlelődik, és mennyi ideig érlelődik.
0: Igen. Tehát ez a nyers unikum, ami még cukrot nem tartalmaz, ez körülbelül 3 hónapon keresztül érlelődik tölgyfahordóban. Ez fontos, hogy mi tölgyfahordókat használunk lent a pincében, hiszen ez egy természetes közeg az ital számára, nem befolyásolja az ital ízét ez az érlelés. Összeérik szépen azok a gyógynövények, amik ugye alkotják az italt. Tehát kb. 3 hónapon keresztül érlelődik, utána egy nagy tölgyfakádba átfejtjük az italt, cukrot adunk hozzá, beállítjuk az alkoholfokát, és újabb 3 hónapra szintén tölgyfahordókba töltjük át az italt.
1: Hány fok alkoholfok tartalma
0: az unikumnak? 40 fokos az alkohol tartalma. Az egyéb vízvariánsok, például az Unicum Silva, Unicum Barista, ezek már alacsonyabb alkoholfokúak, 34,5 fokosak az alkohol.
1: Hát egyelőre maradjunk meg az Unicumnál, de majd egy kérdés lesz, hogy az Unicum Silva ez mit akar. Tehát akkor megtörtént a mixelés, megtörtént a kádva töltés, és megtörtént a kiszerelés.
0: Igen, cukrot hozzáadunk, beállítjuk az alkoholfokat, és újabb 3 hónapig érlelődik, tehát összesen körülbelül 1/2 éven keresztül érlelődik az ital tölgyfahordóban, és ezt követően palackozzuk az italt a Dunaharaszti gyáregységünkben, ahová tartálykocsival szállítjuk ki az italt.
1: Fantasztikus. Történik-e még érlelés, illetve érlelődik maga a termék az üvegben, vagy ha már kiszerelték, akkor befejeződött az érlelődése?
0: Akkor már befejezetnek tekinthető, tehát a palacban további érés már nem zajlik.

0: haladjunk itt tovább. Lemehetünk a pincébe, meg
1: természetesen igen, minden látogatók, aki eljön hozzánk ide a múzeumban, ez is a program része, tehát a pincébe is le tudunk menni, igen.
0: Hát menjünk le ezen a szép nagy vaslétrőn. Húha, én ekkora hordókat még nem láttam, ez hány literes?
1: A legnagyobb hordónk lent a pincében 16 000 literes, több mint 16 000 literes. Ebből viszonylag kevesebb van, összességében több mint 500 hordó van lent a pincében, a legkisebb a 100 literes, de a közepes méretű hordóink is azért általában ilyen több ezer literesek.
0: Tehát ezekben a hordókban sorszámozottan érlelődik a félig kész termék, és ebbe válik kész terméké?
1: Így van.
0: Hát itt, ahogy megyünk tovább, itt ilyen aranyszínű hordókat látunk, ezek miről híresek?
1: Ezekben unikum szilva érlelődik. Ez az a termékünk, ami aszfalt szilva ágyon érlelt unikum. Körülbelül fél éven keresztül történik ez az érlelés, vagy ez az áztatás inkább az italnak, illetve az aszfalt szilvának, és ebből nagyon kellemes, nagyon jó gyümölcsös ízű ital készül, ez az unikum szilva.
0: Ennek az unikum szilvának ki a megteremtője, és ez hogyan született meg?
1: Ennek az a története, hogy hát most már lassan egy 15 évvel ezelőtt, 2012-ben debütált egyébként a termékünk, de ezt megelőzően vendéglátó helyeken kóstoltattuk az unikumot aszfalt szilvával, és nagyon jó visszajelzések voltak, hogy ez mennyire jó ízhatást ad, és onnan kezdett el gondolkodni a család abban, hogy hogyan is tudnának egy palacba elkészíteni azt az italt, ami az unikum és az aszfalt szilva elegyét alkotja.
0: De egy kicsit bontolgassuk akkor ezt a kérdést, mert magában a cvakféle unikumban, tehát az eredeti unikumban, ugye említette volt, hogy 40 féle gyógynövény van, ebben a szilva unikumban, ebben mennyiben változik a gyógynövények arra?
1: Itt is az eredeti unikumot használjuk az érleléshez, hisz hogy az eredeti italt fejtjük rá az aszfalt szilvára. Itt az aszfalt szilva adja ezt a plusz ízt, azt az aszfalt szilva, vagy szilvás íz hatást. Tehát itt az arányokon nem változtatunk.
0: Tehát összegezők, kedves hallgatóink, nyugodtan lehet fogyasztani az aszfalt szilvás unikumot is, mert annak is hasonló gyógyhatása van. Köszönjük szépen a felvilágosítást, hát elhangzott az unikum szilva, és még milyen új termékekkel tudnak kedveskedni a unikum kedvelő családnak.
1: Bízom benne, hogy a két új termékünkkel is találkozott már a kedves fogyasztó, illetve rádióhallgató. Az egyik, ami a legújabb termékünk, ez az unikum barista. Ez kávé kivonattal együtt érlelt unikum. Ennek is a magyar vonatkozása, hiszen Bányai László sajnos már nem él, de ő vásárolt Kosztarikában kávé ültetvényt, és ezt a kávét ezt tőle vásároljuk, és ettől a vállalkozástól, amit most Tóth Sándor visz tovább, és ebből a kávéból készítünk kivonatot, és ezzel együtt érleljük az italt. És egy másik termékünk, ami már egy pár évvel kapható a piacon, ez az unikum rizárva. Ez a jelenleg a prémium kategóriába sorolható termékünk. Ez a pincében található legnagyobb hordóban érlelt unikum, utána tokajaszkus hordóba érleljük, és a legvégén még palackozás előtt adunk hozzá egy pici tokajaszut, Cvak Izabella a tokai pincészetéből, a dobogó pincészetből, és ez egyébként az ő hordóikban érleljük az italt is. Ez a négy fajta ízvariáns kapható az unikumból.
0: Akkor összegezhetjük azzal az unikum családot, hogy mind a négy variáns tartalmaz az eredeti Cvak doktor által kifejlesztett receptúrát. És így megvan az a gyógyhatása, aminek II. József császárunk még egyszer mondja el nagyon kedves a hallgatóknak, hogy mit mondnak?
1: Ő volt az, aki a legenda szerint azt mondta, amikor megkóstolta az italt, hogy Dr. Cvak, das ist ein Unikum.
0: Mi az, amit még tudunk mondani a hallgatóknak, illetve tud mondani a hallgatóknak, hogyha eljönnek ide a látogatóközpontba. Tehát például csoportokat is fogadnak?
1: Természetesen igen, és számukra a múzeumban is tudunk tálatvezetést tartani, és kedvezményes jegyárral tudnak belépni a múzeum területére. Ha busszal érkeznének, akkor a múzeum bejárata előtt biztosítunk számukra a megállási lehetőséget, és a túráink közül van egy normál túra, ahol az Unikumot Unikumszilvát tudják megkóstolni, és a prémium túrán keretében lehet az Unikum Barisztát és az Unikum Rizervát is megkóstolni.
0: Körülbelül milyen költségvonzata van egy ilyen buszos túrának, mondjuk 30 fő, 20 fő?
1: A csoportos jegyárunk az most pillanatnyilag 3000 forint per fő. Ez a normál túránk és a prémium túrán pedig 4700 forint.
0: Bejelentkedni kell egy ilyen csoportos túrán, tehát vidékről tudnak jönni a kedves hallgatók.
1: Igen, javasoljuk, hogy telefonon vagy e-mailen az unikumház.hu weboldalon található elérhetőségeinken érdemes bejelentkezni, és akkor tudjuk biztosítani számukra a tárlatvezetést.
0: Hát akkor, hogyha jól értelmezem, illetve remélem, hogy jól értelmezem, itt egy egész napos programot tudnak tölteni a kedves hallgatók. Étkezési lehetőség?
1: Ha szükséges, akkor ezt is tudunk biztosítani. Maga a múzeumi program olyan másfél-két órát vesz igénybe, és abban a helyiségben, ahol most ülünk, ez az úgynevezett füves bárunk, ebben a helyiségben tudunk étkezési lehetőséget biztosítani a látogatóink számára, amennyiben ezt előzetesen egyeztetjük velük. És ha már itt megemlítettem ezt a helyiségünket, az úgynevezett füves bárunkat, akkor erről muszáj, hogy megemlítsem önöket a hallgatók számára, hogy itt olyan gyógy- és fűszernövényeknek a kivonatát is megillatolhatják, vagy akár megkóstolhatják a bátrabbak is, illetve megnézhetik ezeket a gyógynövényeket, amik akár megint csak az Unikum összetevői is lehetnek. Illetve ebben a helyiségben van egy üvegfal, és az üvegfal mögött ténylegesen azokat a fűszereket és gyógynövényeket láthatják, amiket viszont már az Unikum készítéséhez használunk.
0: Itt a pult mögött egy egészen fantasztikus berendezés van. Ez a Unikum gyártásnak egy valamilyen eszköze, vagy mi ez a csodálatos berendezés?
1: Annak tűnhet, viszont ez egy Roventa kávé főző, amit a családtól kaptunk, hiszen nagyon-nagyon sok tárgyat ajánlottak fel a múzeum számára, és ez a kávé főző is így került ebben a helységbe.
0: Üzemképes?
1: Sosem próbáltuk, viszont valószínűleg működőképes lenne, de ez egy nagyon-nagyon régi kávéfőző. Én magam nem is tudom egyébként, hogy ezt hogyan is kell használni tulajdonképpen.
0: Akkor ez mint kiállítási darab, ami szerepel. Ami viszont nem kiállítási darab, de itt a műsor felvétele közben megszámolgattam, olyan 10-12 jó nagy üveg van fönt a polcnak a tetején, illetve ilyen nagyon helyes karcsúk és üvegek különböző párlatokkal, szerintem párlatok. Ezek azok, amiből kóstolót tudnak venni a látogatók?
1: Hát akár ebből is lehet. Ebben a helységben viszont csak a rendezvényekre bejelentkezett vendégeinket tudjuk fogadni. És itt például olyan italkóstolókat, italbemutatókat szoktunk tartani, amelyen akár például az Unikumnak az egyes fázisait, tehát a gyártás során zajló fázisokból, tehát a párlatot, a kivonatot, vagy akár a mixet is meg tudják kóstolni. Ez egy úgynevezett Unikum Mentor program.
0: Mi az, amit még meg tud osztani a kedves hallgatókat? Ha lejjebb megyünk, akkor a alsó szinten ott van egy shop. Itt tudnak vásárolni?
1: Igen, itt a múzeum látogatók számára egy kedvezményes kupont biztosítunk, tehát így kedvezményesen tudnak vásárolni. Ebben az üzlethelyiségben az összes általunk készített, gyártott, illetve forgalmazott szeszes ital és bor megtalálható, illetve nagyon sokféle reklámeszközt tartunk és biztosítunk a látogatóink számára.
0: Hát azért itt van nem reklámeszköz is, ahogy bemegyünk a shopba, rögtön bal oldal egy mini lepárlóval találkozunk.
1: Ez a kiállítási tárgyak, ez a dekoráció része az üzlethelyiségben, tehát ez nem vásárolható. Hát ezek a családi relikviákhoz tartoznak, erről pontos információk nincsenek sajnos, hogy ezt a készüléket hogyan is kellett használni annó.
0: Én itt felismertem egy lugózó berendezést, egy múlt századbeli, egy valamilyen darálót. Hát ezek mind olyan értékes kis kiállítási darabok, akiket érdekel hát a gyártás, illetve a technológia, akkor ezeket úgy meg tudja nézni, miközben kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne vásárolni, emlékbe hazavinni. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk lassan lejár. De van még egy-két kérdésem a Ernő felé, aki tájékoztat bennünket, és végig alakult a virtuális kiállításon. A Unikum cégnek a szerkezeti felépítése és a tőzsdei megosztása, hogy tudok esetleg részvényeket vásárolni.
1: A riport során már említést tettem arról, hogy Szpak Péter úr, amikor 1987-88 tájéken visszatért Magyarországra és visszahozta ugye a receptet, először a magyar állammal közösen hoztak létre egy Szpak Unikum Budapest Kft-t. Aztán később az állami részt ki tudták vásárolni Emil Underberger, aki egy német likörgyáros, és akkor alapították meg a Szpak Unikum részvénytársaságot, aminek a mai napig hasonló a tulajdonosi szerkezete, ez pedig a következő. 50% plusz egy részvény van a Péter Szpak konzorcium tulajdonában, ezt a céget jegyzi a Szpak család és az Underberg család közösen. 26% van a nagy nemzetközi óriás cég, a Diageo tulajdonában. Ők olyan márkáknak a tulajdonosai, mint a Johnny Walker, Captain Morgan, Smirnoff, Baileys, Gordon's Gin. Ezt gondolom a hallgatók már jól ismerik. És 24% mínusz egy részvény van kis részvényesek tulajdonában. Tőzsdei cég vagyunk, NRT a működési formánk, viszont a kérdésére válaszolva, sajnos részvény nem nagyon fog tudni vásárolni a tőzsdén, nagyon-nagyon kevés mozgás van, tehát nagyon kevesen szabadulnak meg a részvényeiktől, hiszen évről évre nagyon jó osztalékot fizet a cég.
0: Összegezzük, a kedves látogatók eljönnek ide a shopba, Unikumot tudnak venni részvényt, akkor nem tudnak venni.
1: Valóban ez így van, de terméket igen, reklámeszközöket igen, de sajnos részvényt nem forgalmazunk itt a mintaboltunkban.
0: Ha nem titok, akkor ha megosztaná a hallgatókkal, körülbelül hány liter Unikum készül per havonta, és tudják-e bővíteni a gyártásukat?
1: Az éves mennyiséget tudom önnek megmondani, ez több mint 3 millió liter, ez a teljes Unikum forgalmunk. Ha szükséges, akkor természetesen tudjuk a kapacitásunkat növelni. Az export stratégiánk az ez egyébként, hogy megpróbálunk minél több országba eljutni, minél több országban megjelenni az Unikummal, vagy esetleg más termékeinkkel. Itt elsősorban európai országokról beszélünk, de távol-keleti országok is szóba jöhetnek, illetve van egy tiszteletbeli nagykövetünk is, ő Péter Szpak Junior, aki Amerikában él, és ott képviseli a céget és a márkát. Amerika egyébként egy óriási piac, megpróbálunk ott is megjelenni a termék. Európában Olaszország az első számú exportpiacunk, hiszen ott egyébként készült is az Unikum, még a rendszerváltozást megelőző időszaktól egészen a 90-es évek végéig. Akkor döntött úgy a család, hogy teljesen hazahozza a termelés, és kizárólag itt Budapesten készítenek Unikumot. Más európai országokban, például Ausztria, Románia, Németország, ezekben az országokban is jelen vagyunk. Ezek azok az országok, ahol egyébként a gyomorkeserük, mert az Unikumot mi ebbe a kategóriába soroljuk, ahol ezek az italok viszont jobban fogynak, népszerűbbek, jobban szeretik a fogyasztók.
0: Igen, hát a gyomorkeserű, például az Underberg és a Unikum között milyen párhuzamot lehet hozni, vagy húzni?
1: Ahogy említettem a kedves hallgatóknak, a cég tulajdonosi szerkezetében ugye Péter Szpak konzorcium birtokolja a cég részvényeinek több mint 50%-át, és ezt a céget alapította Emil Underberg, német likörgyáros, és az ő kis termékét, ami kizárólag 2 centes kis üvegcsében kerül forgalomba, szalma, papírba csomagolva, ez az ital, ami egyébként hasonló, mint az Unikum.
0: Létezhet ennek is gyógyhatása?
1: Ezt nem tudjuk, sajnos ugye mi szeszes italokat készítünk, mi ezt soha nem hangsúlyozzuk, nem is hangsúlyozhatjuk ki, hogy ezeknek gyógyhatásai lennek, hiszen ezek szeszes italok, tehát élvezeti cikként értékesítjük. Mi csak azt mondjuk, hogy ezek gyógynövényből, természetes anyagokból készülnek.
0: Hát én csak arra asszociáltam megint, hogy hát a gyógynövényeknek azért a nevében is benne van, hogy gyógynövény, tehát kell lenni valamilyen gyógyhatásának. Műsoridőnk lassan lejár, de gyorsan-gyorsan még egy kérdést föltennék, hogy amióta a cégnél dolgozik, van-e olyan történet, ami az unikummal kapcsolatos, és megosztaná kedves hallgatóknak?
1: Jó néhány ilyen kedves történet van, ebből kettőt szeretnék most kiemelni a hallgatók számára. Az egyik ilyen volt, amikor pár évvel ezelőtt egy amerikai vendégünk elhozott egy üveget magával, amit még az ő egyik rokona vitt ki még a második világháború előtt Amerikába, és ő ezt hazahozta ide Magyarországra, és felajánlotta a múzeum számára. Ez is az egyik vitrinünkben látható, ez a palack, és megemlékeztünk a kedves vendégünkről is, akinek a rokona ezt az üveget annak idén kivitte magával. A másik nagyon kedves történetünk itt a múzeumban egy törött nyakú üveg, egy palack, ami szintén a második világháború előtti időszakból származik. És ennek az a története, hogy Ázsiágonál, ahol az első világháborúban magyar katonák is harcoltak ezen a fronton, és pár évvel ezelőtt olasz régészek ezt a területet feltárták, és a feltárás során találták meg ezt a törött nyakú üveget, és az egyik olasz régész felhívott bennünket, aki tudta, hogy itt van egy múzeum a Czvak családnak és az Unikumnak, és kérdezte, hogy ha ő ezt elhozná ide Magyarországra, Budapestre, akkor mi ezt kijárítanánk ki a múzeumba, és hát nagy örömmel fogadtuk, és még egy fényképet is hozott magával, ahol a magyar katonák láthatóak itt a fronton. Ez is többek között látható az egyik vitrinünkben, ez a törött nyakú palack.
0: Kedves hallgatók, hogy gondoljunk bele, hogy sorköteles lett a családnak a ifjú tagja, mit tudtak mellé adni, hát valamilyen gyógyhatású készítményt, hogyha valami baja történik. Valószínűleg ezért is vitték ki Amerikába annak idején a üveget, hogyha valaki esetleg megbetegszik és olyan betegsége van, akkor elő tudják venni. Hát kedves hallgatóim, műsoridőnk sajnos lejárt. Odaadom a mikrofont Ernőnek, hogy búcsúzkodjon el, és mondja el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hol is található ez a múzeum?
1: Ez Budapest 9. kerületében a Dandár utca 1-es szám alatt található. Hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig, és szombaton is 10-től 5 óráig látogatható ez a múzeum. Ez egy magángyűjtemény, tehát mi sajnos állami ünnepekkor nem tartunk nyitva más állami múzeumokkal szemben. A www.unikumház.hu weboldalon kedves látogatók minden szükséges információt megtalálnak a múzeum nyitvatartásáról, elérhetőségeiről.
0: Utolsó kérdésem lenne, hogy létezik olyan, hogy open house nyitott éjszakák, vagy szabadon be lehet jönni a múzeumba?
1: Most már sokadik éve hagyományosan a múzeumok éjszakájához a mi intézményünk is csatlakozik. Ez ugye mindig június 20-valahányadikán Szent Iván éhez legközelebbi szombaton szokott zajlani, és ilyenkor egészen fantasztikus esténk, éjszakánk van, rengeteg látogató jön el hozzánk, és ilyenkor szabadon látogathatóak a különböző tereink, a pincébe is, ahogy egyébként a múzeumprogram részeként is. Itt a múzeumok éjszakáján is a pincébe lemehetnek a látogatók, és itt még nagyon különleges programokkal is készülünk az udvarunkon. Mi mindenkit arra bátorítok, hogyha a múzeumok éjszakáján Budapesten tartózkodik, akkor látogasson el hozzánk is, és részesülhet ezekben a fantasztikus programokban.
0: A műsoridőm sajnos lejárt, búcsúzkodok Önöktől. Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 14-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: gyógyítás sebészi beavatkozással. A mai ige Hóseás 6:1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Gondolatok az igéről. Az Úr megsebez, mielőtt meggyógyít. Szíve őszinte szeretetéből teszi ezt, biztos gyógyító kézzel. Megver, mielőtt bekötözne, mert csak így tud teljes munkát végezni bennünk. A törvény az evangélium előtt jár, a szükség a beteljesülés előtt. Próbál a Szentlélek meggyőző és megtörő ereje? Próbál, kedves olvasom, vagy éppen újra a félelem szolgaságába kerültél. Mindez csak előkészület arra, hogy közeledhessen hozzád a gyógyító, bekötöző evangélium, és teljesen rendbe hozzon. Ne esj kétségbe, hanem közeledj az Úrhoz felszakadt sebeiddel, fájdalmaiddal. Egyedül ő tud meggyógyítani, és ő örül, ha megteheti ezt. Urunk tiszte a megtört szívűek bekötözése, és ő valóban ért ehhez. Ne tétovázz, hanem térj vissza haladéktalanul az Úrhoz, aki mellől eltévejedtél. Mutasd meg neki tátongó sebeidet, és kérd, hogy vegyen kezelésbe, és vigye véghez benned is a munkáját. Melyik sebész metszi fel betege testét, és azután hagyja elvérezni? Vagy talán azt gondolod, az Úr lerontja régi házadat, és nem fog számodra egy jobbat építeni? Vajon növelte az Úr valaha is fölöslegesen egy szegény, gyötrődő lélek kínjait? Ilyet ő nem tesz. Soha. A mennybe menetel ünnepnapja. Mennybe menetel, áldozó csütörtök, áldozó nap, Urunk mennybe menetelének ünnepe. Húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. A magyar katolikusok inkább a második és harmadik kifejezés valamelyikét, míg a protestánsok, különösen a reformátusok az első megnevezést használják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben 3 helyen szerepel. Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyve 1. fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30-a, a legkésőbbi pedig június 3-a. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, és nemrég meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes bibliai tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Az evangélikus egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter, új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az evangélikus egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy lehetőséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az evangélikus egyház társadalomban végzett szolgálatára. Különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatában szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket, az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során felmerülő kérdéseket, és egyeztessünk a nemzet szolgálatában felmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök, Tisztelet és Szabadság párt.
1: Kulturális programajánló.
2: Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenei áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Calvin téről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig Zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. A Szent Poézis Néma Hattyú, Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 200 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezetek, közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretetthid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Kora nyárias az időnk, de ez egy kicsit hűvösebb hét. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A déli szél mellett 18-24 fok valószínű. Mától már kissé melegszik az idő, de péntektől déliesre forduló áramlással ismét nedvesebb légtömegek érkeznek, ezért erősen megnövekszik a felhőzet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenei áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Calvin téről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. A Szent Poézis Néma Hattyú Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 200 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezetek, közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet. szeretetthid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 5. tanulmány. Hit az ószövetségi időkben. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanulmányunk Hit az ószövetségi időben címet viseli. Ha arról beszélünk, hogy hit a mindennapi életben, akkor másra gondolunk, mint a bibliai korban. Mi a hit alatt azt értjük, hogy valaki elmond valamit nekünk, vagy mond valamit nekünk, állít valamit, és mi elhisszük. Az ókorban a hit ennél több volt. A hit az bizalom volt. Én lényegében nem a szavakban hiszek, hanem abban, aki szól. Tehát bízok valakiben. Ezért a hitnek az igazi tartalma bizalom. De az ókorban épp úgy volt, mint a mai időben, hogy a hit az meggyengül az emberekben. És a Galáciai Levél tanulmányozása során, éppen a galatáknál, ezekben a gyülekezetekben, ami a galáciai tartományban voltak, és Pál ezt a levelet írt, aminek a tanulmányozását végezzük egész negyedéven keresztül, az volt az érdekes, hogy elindultak a bizalom útján, és egyszer minden ok nélkül, minden külső ok nélkül megszűnt ez a bizalom. Azért mondom így, hogy minden külső ok nélkül, mert jöttek hitetők, de Jézus Krisztus, akiben ezek az emberek hittek, nem változott. És pontosan ez a levél írásának az oka. Éppen ezért rögtön az első igét olvassuk, a Galata levél 3. fejezetének az első 5 versét, kicsit hosszabb szakasz, ahol ezt a problémát éppen Pál felveti a galatáknak, és Tóth Erzsikét kérem, hogy olvassa ezt a ige szakaszt, amelyik nagyon kemény szavakkal beszél erről a problémáról, amit az előbb jeleztem.
3: Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?
2: Igen, ez egy kérdőjellel befejeződő mondat, és várom az észrevételeteket. Tudnilik, itt ugye arról van szó, hogy az igét hallották, elindult egy lelki folyamat a galaták életében, és úgy gondolták, hogy ezt még felülírja valami. És éppen ezért, amit lélekben elkezdtek, azt tulajdonképpen elvesztették ezzel a saját erőködéssel. Tivadar, parancsolj!
4: Nem lehetett egyszerű az első században kereszténynek lenni, hiszen tudjuk azt, hogy még élénken bennük élt az első keresztényekben a krisztusi reménység, nagyon sokan még találkoztak Jézussal, és őtőle tanítottak. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy új gyülekezetek alakultak, és Pál apostol tudjuk, hogy ebben milyen szerepet játszott. Milyen érdekes lehetett, amikor Pál apostol tovább ment, és ezek a keresztények ott maradtak úgymond egyedül, de most már azzal a hittel, amit Pál apostol adott nekik. Ugye tudjuk a történelemből, hogy jöttek utána bizonyos tévtanítók, akik próbálták lerombolni Pál tanítását. És úgy elképzelem, hogyha ott lettem volna abban a gyülekezetben, vajon tényleg mire alapoztam volna tovább a hitemet. Pál azt mondja nekik, hogy balgatagok, mert hogy amit tanultak, amire eljutottak, most valaki próbálja megingatni őket. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy úgy kezdtem, hogy nem lehetett egyszerű abban az korban élni. Hát ma is hasonló nehézségek vannak a keresztény gyülekezetekben, és ma is hasonló módon próbál bennünket Sátán támadni, hogy eljutunk valamilyen igazságra az ige alapján, és utána valaki próbálja ezt lerombolni.
2: Igen. Tessék, parancsolj, Marian.
5: Mielőtt még elítélnénk a galatákat, el kell, hogy gondolkodjunk, és én is csatlakoznék Tivadarhoz, hogy valóban nem lehetett egyszerű. Ugye galaták megtértek, Krisztusba kapaszkodtak, és azok a jelek és csodák, amiket ők műveltek, az egyértelmű volt, hogy a Szentléleknek a kiárasztásának a jelei voltak, tehát a Szentlélekkel teltek voltak. És ugye fölteszi Pál a kérdés, hogy törvényből vagy a hit hallásában, mint költői a kérdés egyértelmű, hiszen ez annyira nem jelent vehet problémát. De ugye azt mondja Ellen White, hogy az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesített, ugye a Tivadar is mondta, hogy nem lehetett egyszerű az élet. Hát nem, mert azt mondja, hogy a modern Izrael, azaz mi, ugyanezzel a veszéllyel kell, hogy szembe nézzünk, és hát ez a veszély bennünket is fenyeget. És azt mondja még, hogy a világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát, hogy ez a veszély bennünket is fenyeget, és nagyon résen kell lennünk, hogy mi is ne kerüljünk tévútra, hiszen nem kell sok hozzá, és Sátán megvezet bennünket.
2: Köszönöm. Parancsolj, Tibor.
6: Azt hiszem, hogy itt arra is kell gondolnunk, hogy teljesen jogos az a fölvetés, amit Pál apostol mond, viszont én a másik oldalról próbálom hallgatni egy kicsit, a tanítók felelőssége oldaláról, mert ugye kétféle hibát követhet el egy gyülekezet, hogyha nem hallgat a tanítójára, meg ha hallgat. Ez mind a kettő akkor jön elő, hogyha nem, az Isten igéje teljesen az alap, és szilárdan az alap. És mikor Pál apostol elment, akkor a gyülekezet mellől elvették a karót. Azt a támasztékot, ami nagyon kellett lelkileg. Tehát Pál apostol bizonyságtétel az egy nagyon komoly támaszték volt. És amikor az ember bizonytalan, akkor utána kap egy másik támasztéknak. És itt jöttek valakik, akik felajánlottak egy mankót. És azt kezdték el magyarázni, hogy anélkül járni sem lehet. És nyilvánvalóan nagyon sokan rákaptak erre a felajánlásra, pedig mehettek volna tovább. Úgyhogy itt óriási a felelőssége a tanítóknak is, de ez nem jelenti azt, hogy akit tanítanak, az nem tudna járni. Tudna, csak kell hozzá az Isten igéjét nagyon komolyan venni.
2: Igen. Gyula, parancsolj.
7: Hát, amint láthatjuk, nem lehetünk biztonságban egyáltalán, se a szolgálat terén, se a gyülekezet terén. Hisz a kísértő gondoskodik arról, hogy minél kegyetlenebb, komolyabb, félrevezetőbb és kifinomultabb módszerei vannak, tehát a módszerek sokaságát fölvonultatja, hogyha lehet a választottakat is elveszítse. És ezért kell nekünk komolyan venni a Isten igéjét.
2: Köszönöm. Anikó?
8: Én leragadtam az első mondatnál, az ó, esztelen galaták, vagy ó, balgatag galaták. Ide csak egy kérdést tennék föl, hogy vajon mit szólnánk, ha valaki így szólítana meg minket, vagy engem így szólítana meg. Félek, hogy az első reakcióm az ellenállás lenne. És a másik pedig az, hogy ez a ki igézett meg titeket. Én ettől a mondattól asszociáltam az Édenkertre, ahol jött a Sátán, a kísértő, és valóban megigézte Évát. Mert hogy nem látott semmi mást, csak azt, amire Isten azt mondta, hogy nem az az út, hogy azt nem szabad, és mégis azt akarta. És hogy hány olyan dolog van, tovább gondoltam, amit az én szemem elé hozhat a kísértő, mint az egyedüli dolog, ami nélkül nem is élet az élet. Mert az igézés erről szól, hogy tulajdonképpen csak egy dologra fókuszálok.
2: Igen, köszönöm szépen. Az igézés, ez tényleg nagyon fontos. Lényegében a bűn az egy értékrend cserével következett be. Egy fájra adtuk az egész Édent. Nagyon jó bót volt, de látjuk ennek egy egész világtörténetben a következményét. Ugyanakkor, azt se szabad elfelejteni, a megtérés is egy értékrend csere. visszaáll az eredeti értékrend. És Galatáknál pontosan az volt a probléma, hogy ezt az eredeti értékrendet, amire Isten teremtett bennünket, vissza akarták fordítani egy földi értékrendre, egy másféle értékrendre. De hogyan lehet megállni? Ez a megállás pedig a hétfői leckében van, mert erősen állni az igében, ez a címe, és Dénest kérem, hogy a további verseket olvassa, a 3. fejezet 6., 7. és 8. versét.
9: Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe.
2: Lényegében itt miről van szó? Arról, hogy Pál előveszi a Bibliát, és azt mondja, hogy a hitről nem filozófálnunk kell. Itt van Ábrahám példája. Azok a tévtanítók, akik jöttek, ezek ilyen zsidós tévtanítók voltak, az volt a probléma, hogy körül kell metélkedni ahhoz, hogy a zsidó népbe betagozódjon valaki. És Pál pedig azt mondja, hogy nem a zsidó néphez, Ábrahám hitéhez kell betagozódni. És a hit az mindennél fontosabb, mert Ábrahám először hitt, és a körülmetélkedés jele csak jóval később jött. Tivadar, parancsolj!
4: Újra folytatnám azt a gondolatot, hogy annak ellenére, hogy Pál megerősítette őket a hitben, mégsem lehetett egyszerű nekik, hiszen ha belegondolunk abban, hogy mikor is játszódhatott le ez a történet, tehát tudjuk azt, hogy az első századnak az elején Krisztus halála után. Van egy profécia Dániel könyvében, amely éppen akkor járt le, és tudjuk, hogy tehát micsoda időket éltek át ezek az emberek. Ma eléggé népszerű mondani azt, hogy valaki liberális vagy konzervatív, és abban az időben is azok a tévtanítók, akik jöttek a gyülekezetekbe, úgy tűnt, hogy ők csak ragaszkodnak az igéhez, nem? Tehát nem mondtak valami, nem tudom milyen buta dolgokat, hanem azt mondták, hogy nézzétek, így van, megírva a Szentírásba. Csak elfeledkeztek valamiről, persze nyilvánvaló, nagyon sokan direkt feledkeztek el valamiről, hogy a proféciai időszámítás most már túllépett azon a koron, mint amiben voltak eddig. Tehát az Ószövetség ideje ilyen módon lejárt, és Krisztussal egy más időszámítás kezdődött el. És hát tulajdonképpen arra próbálták rávenni a gyülekezeteket, hogy lépjenek vissza az Ószövetségbe, és ne pedig azt az új dolgot, amit Pál tanított nekik Krisztusban maradva, azt kövessék.
2: Igen, egy mondatot csak ehhez annyit, hogy ugye azért ott van az Ábrahám ígéretben, hogy te magadba áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Mindig akkor lesz vak az Isten nép, ha elveszti a küldetés tudatát. Ez mindig így van, a történelemben mindig így volt. Amelyik pillanatban köldöknéző lesz, befele forduló, magyarázkodó, filozófáló, akkor elveszti a dolgot. Elveszti az igazi fonalat. Gyula, aztán Marian.
7: Én az ábrahámi hitről szeretnék egy kicsit beszélni, és az életútjáról. Fantasztikus a profét Ábrahámnak az életútja, nagyon sok hullámvölgy, nagyon sok csúcs, és eljut a abszolút Istenbe vezetett hitre és bizalomra, amik azt mondja, hogy vidd fel a te fiadat, és áldozz föl. Tehát ott én úgy érzem, hogy Ábrahámnak a történetet nézzük, tehát ott van a csúcs, teljes mértékig gyermeki bizalom, nem azt mondja a szolgáknak, hogy maradjatok itt a Szamára, és búcsúzatok el Izsáktól, mert ez a vége, hanem azt mondja, hogy maradjatok itt, majd Izsáknak is azt mondja, hogy hol a bárány, hát majd az Isten gondoskodik róla, hogy micsoda a hit, és nem lehet, ha kiváló példaképeket tudunk mutatni a gyülekezetnek, és nekünk is kiváló példaképnek kell lennünk, akkor van hatása annak. Tehát én úgy érzem, hogy a galáciai gyülekezetnek mindezen példakép, ahogy Ábrahámot a gyülekezet elé állították, azért meg lett ennek is az eredménye.
2: Marian.
5: Azt olvashatjuk, hogy Ábrahám hitt Istennek, és ezt tulajdonítottatott neki igazságul. Ábrahámot úgy szoktuk apostrofálni, és a Szentírásban is úgy szerepel, hogy a hitnek és az engedelmességnek a példaképe, mintaképe. Ugye a zsidókhoz írt levélben is pontosan ezt olvashatjuk róla. És azt mondja Habakuk prófita is már az Ószövetségben, hogy az igaz ember hitből él. És ugye Ábrahámnak a történetéből kettő olyan momentum van szerintem, ami emberileg nézve egy kicsit olyan érthetetlennek tűnik. Egyrészt, amit ugye Isten kért tőle, ami ugye emberileg nézve gyakorlatilag lehetetlen, nem valljuk be őszintén. A másik pedig Ábrahámnak a folyamatos hitküzdelme az élete folyamán. A buktatóival együtt, az engedelmességével, az engedetlenségével együtt, ezek meglehetősen emberpróbáló dolgok voltak. És ez viszont, tehát az ábrahámi példa azt mutatja, hogy tulajdonképpen ez jár az út mindenki számára. Mert amit az Isten Ábrahámnak ígért, az tulajdonképpen mindenki számára elvileg egy nyitott dolog. Tehát, hogyha az ember hittel fohászkodik, nem véletlenül hithősökről beszélünk, hogy ez mindenki számára ott van, és hogyha erős hittel és gyermeki bizalommal az Istenhez fordul az ember, és valóban megbízik benne, és valóban ráhagyatkozik, akkor mindenki számára ezek az ígéretek ugyanúgy teljesülhetnek az ember életében.
2: Köszönöm, Tibor.
6: Egy nagyon furcsa kép jutott eszembe. Remélem, hogy nem viszi el nagyon messzire a gondolataitokat, de én azt hiszem, hogy Pál apostolnak meg kellett küzdeni nem a hitnek a tételes dolgaival pusztán, hanem az érzelmekkel. És ezt az mindig nagyon nehéz, mert fölülírhat dolgokat. Mikor katona voltam, akkor volt egy különös nap, amikor azt mondták, hogy gázkamrába fogunk bevonulni, hogy megtanuljuk a gázállat szakszerű használatát. És a tiszt elmagyarázta, fölmutatta, hogy egy ilyen ampullát fog eltörni, amitől kiárad egy mérgező gáz, úgyhogy mindenki legyen biztos abban, hogy rendben van minden a gázvédelmi felszerelésével, a gázállatszal és mindennel. Úgyhogy egymás után mentünk, de hát olyan feladat is volt közben, hogy ki kellett cserélni a gázállarcot, mármint ugye a tiszt odaadta a sajátját, közben le kellett venni, visszatartva a lélegzetet, ebben semmi bonyolult nincsen. Igen ám, de egyik katonatársam totál rosszul lett. Úgy gázállarcban. És látszott, hogy el fogja veszíteni a teljes önkontrollt és mindent. És egy nagyon megdöbbentő dolog történt. A tiszt levette a gázállarcát már, a végén már rázta, és nem vette észre a fiatal ember, hogy nem lehet mérgező gáz abban a teremben, ahol a tiszt vele kiabál, és fogja a vállát, és magyarázza neki, hogy térjen már magához, mert nincsen semmi baj. Az érzelmeivel küzdött, de ettől a fiút úgy vittük ki többen a teremből, mert teljesen ő mérgezést kapott a semmitől. Na most Pál apostol valami hasonló helyzetben volt, azt mondja, hogy emberek, józanodjatok ki, nézzétek Ábrahámot. Valamit kaptatok, egy felesleges pluszt rátok akarnak erőltetni, nem az van, ki kéne józanodni, és ez a szó azt hiszem, hogy a Bibliában nem véletlenül sokszor előjön. A józanságot oda teszi a hit mellé. Hát ez egy nehéz vívás, és magunkban is néha ezt az érzelmi túlburjánzást vehetjük észre.
2: János, és megyünk tovább.
10: Hamzat az elején elmondtad, hogy a hit az valakiben bízunk. Amire nem szabad minden nap sajnálni, ezért ez két dolog. Az ima és az igének a tanulmányozása. Hogyha ez a kettő megvan, akkor nem fogunk célt téveszteni. Mert akkor a Szentlélek jelenlétében élünk, ha meghívjuk minden nap a mi életünkbe, akkor ő

0: Jézus a kőszikla, és erre kellett alapítani az igét, ugye? Tehát azok a ószövetségi igék, amelyek rámutattak, beteljesedtek, ugye? Betelt az időnek teljessége, és új korszaka, ahogy már elhangzódott, Jézus korszaka kezdődött el, és nem valamibe, tehát a régi ószövetségi előremutató igéket kellett még úgymond szajkózni, hanem a Jézusra kellett alapítani az egész, arra alapodott az új egyház is, ugye, Jézusra. És ebben a valakiben kellett hinni, ebben az erős igében, aki maga Krisztus Jézus.
1: Igen, most megyünk tovább, mert éppen ide tartozik a következő ige szakasz, a római levél 4. fejezet 3-tól 5. verséig. Csepec Erzsikét kérem, hogy olvasson Ábrahámról megint egy nagyon érdekeset.
2: De mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes ige. A reformáció évében nagyon kell erről az igéről gondolkodni, mert a reformáció egyik alaptanítása fűződik ide. Én teszek-e valamit az Istenért, vagy hagyom, hogy Isten tegyen az én életemben? Ez a hívő embernek az alapvető dilemmája. Nagyon sokszor mi tenni akarunk valamit az Úrért, csak éppen az Úr nem akarja azt, amit mi tenni akarunk. Fordított a keresztény élet. Nekem kell az Isten cselekvését elfogadni az én életemben. Ez az üdvösségnek a titka. Na, gondolataitokat kérem, Anikó, parancsolj.
3: Én amikor azon gondolkodtam, hogy mivel lehetne ezt emléltetni, hogy Isten a maga részéről mindent megtett azért, hogy nekem üdvösségem lehessen, akkor eszembe jutottak olyan családok, akik örökbe fogadtak gyermekeket. És olyan családok is, akik nevelőszülők voltak. Mindkettőt egészen személyesen közelről ismerem, ezeket a családokat. És ugye a jog is kimondja, hogy az örökbe fogadott gyerek, az teljes jogú gyerek, az örököl is. Ugyanolyan, mint a vér szerinti gyermek. Míg a nevelőszülő, az lehet, hogy ugyanúgy, és például keresztény családokat, akiket én láttam, ugyanúgy nevelték, mint a sajátjaikat, de mégiscsak nevelőszülők voltak. És Isten ilyen örökbefogadó édesatya. Minket örökbefogadott fia áldozata révén és ingyen kegyelemből, mármint a mi részünkről. Mi ezért nem tehetünk semmit, de a gyerek is jó esetben hálás a szülőknek. Azért, amit tettek vele, és volt, aki tényleg nagyon hálás volt, mert hát olyan helyzetből váltották ki, hogy nem akarom részletezni, de többek között ő vágta le a felakasztott apját. Tehát nagyon mélyről jött szegény kislány, és nagyon nagy szeretettel viszonyult a szülei iránt, mert hát életet adtak neki.
1: Köszönöm szépen a szép példát. Tibor, azután Marian.
4: Gyümölcs termés ideje van, és nem bírom ki, hogy ne mondjak el egy példát. Van az udvarunkban egy barackfa. Dugig van barackkal, nagyon finom, szép barackok teremnek rajta. Eredetileg nem az volt. Keserű mandulába lett oltva, és soha nem termett volna semmi olyasmit, ami finom. De abba a vad alanyba, amiben beleoltottuk, annak abból kijöve ez a barackfa viszont egy életerős és gazdagon termő valami lett. És nem azért terem nekem olyan barackot, mert ő tetszeni akar a gazdának, hanem azért, mert ő a barackfa, nem is tud mást teremni. Annak alapján, amivé vált az oltás alapján.
1: Igen. Marian, azután Tivadar.
5: A leckénk, a keddi leckénk címe ugye az, hogy akit Isten igaznak nyilvánít, és ennél a résztanulásánál mindjárt eszembe jutott kettő ige, az egyik egy jeremiási, a másik pedig egy jésaiási ige. Az egyik úgy hangzik, hogy ne dicsekedjék a bölcsöző bölcsességével, hanem azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. A másik az jésaiási ige pedig ugye nagyon közismert ige, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a megfelelt tisztetett ruha. Tehát ugye, aki dicsekszik, az ugye semmi másra nem dicsekedhet, és ráadásul ugye minden, amit jutalomnak hívunk, az is

0: Isten kegyelméből adatik az embernek. És ugye az eredeti görögben a tulajdonított szó, az ugye, ha lefordítjuk, akkor úgy hangzik magyarosabban még egy kicsit, hogy beszámítani, számításba venni valamit, igaznak nyilvánítani, és igazság iratni valaki javára, tehát valami ilyesmi körülbelül. És ugye semmi más az én életemben, az én bűnös életemben nem számít, csak Krisztus igazsága, ami által engem meg tud tisztítani. És ugye van egy, az 1880-as üzenetben, ugye ezt úgy olvashatjuk, úgy fogalmazódott meg, hogy a tulajdonított igazság jogcímünk a mennyre, a részesített igazság pedig alkalmasságunk a mennyre. Egy nagyon jó definíció, de szerintem ez így is van.
1: Igen, Tivadar.
2: Olyan csodálatos örömhír van itt a Galáciai levélben, és ahogy Ábrahámmal kapcsolatban olvashatjuk, hogy Isten őt igaznak nyilvánította. Mit jelent ez, hogy igaznak nyilvánította? Tulajdonképpen Ábrahámról tudjuk, ha az életét vizsgáljuk, hogy ő teljesen hozzánk hasonló ember volt. Csetlő, botló, hibázó, néha hazudó, néha olyan dolgokat tevő, ami hát nem helyes egy hívő ember számára, és persze ez nem azért van leírva, hogy bennünket buzdítson erre a bűnös életmódra, hanem azért, hogy Isten egy ilyen embert is fel tud használni, és egy jó irányba tud terelni. És hogyan? Tulajdonképpen itt van a kulcs szó az írásban, hogy neki tulajdonítja az igazságot. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten megelőlegezi a bizalmat nekünk. Tehát én még nem teszek semmit, én még mindig egy bűnös, egy csetlő, botló ember vagyok, de Isten már akkor kiemel ebből, bizalmat szavaz nekem, és ez a bizalom egy olyan erőt ad a hívő ember számára, amely most mondhatnám így, hogy szárnyakat ad, és képes bármire. És tulajdonképpen ez volt Ábrahám életében, és én úgy érzem, hogy valaki bízik bennem. Valaki annak ellenére igaznak nyilvánított, hogy én nem vagyok az, de az ő szemében már valóban azzá válok.
1: János?
3: Internetet használóknak egy házi feladat, a Tibor hozzászólása nyomán. Két verset legyenek szívesek megkeresni. Egyiknek az a címe, hogy Isten oltókése. A másik pedig vadózba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.
1: Így van. István?
4: Én még azt is aláhúznám, hogy azt egyértelmű, hogy külfontossága és központi eleme az, hogy nem csupán az Istenbe vetett hite, hanem az Istennel való kapcsolata is. És ezt a kapcsolatot nagyon aláhúznám. Mert a hit és a kapcsolat, ez nagyon-nagyon aláhúzta egymást, és ebből a kapcsolatnak egy termékeként lehet tekinteni azt is, hogy ahogy ez a kapcsolat növekedett és élő kapcsolat volt, hogy az információk is egyre sűrűbben áramoltak Ábrahám felé. Hát ugye azt mondjuk kezdetben földet és utódokat ért, később azt is kiderült, hogy Ábrahám lesz a Sárától született fiának az apja. Aztán Isten megígérte Ábrahámnak, hogy hatalmas nép apja lesz, fia feleségétől születik. Tehát ez a kapcsolatnak, ez egy fontos eredménye volt, az, hogyha az élő a kapcsolat, akkor az információ, az egymásról való kommunikálás is egyre nagyobb mértékben növekszik. És még egy momentumot húznak alá, hogy azért Ábrahám is ízikvéki ember volt, mert annak ellenére, hogy teljes mértékben hitt, mégis azért voltak többnyire olyan lépések, amivel küszködött, ami nem hitből született, például az, hogy hazudott, amikor a fáradó Sárával való kapcsolatáról volt szó, vagy saját kezébe vette az irányítást, ennek következtében Hágártól született a gyermeke. Tehát voltak ilyen emberi vonásai. Én azt mondanám, hogy mégis a botlásai ellenére a hitbeli a példaképnek tekinte Ábrahám Pált, és Ábrahám nagyon nyitott volt a hitre, de küzdködött is vele, mint minden ember.
1: Köszönöm, Gyula, Tibor, és megyünk tovább.
5: Egy rövid mondás A.G. White-tól, megkérdezik az amerikaiak, hogy a Jóisten minek alapján hívja el Ábrahámat, vagy az olyan embereket a Bibliában, akik ugyanolyan gyarlók, mint mi. És akkor A.G. White azt mondja, hogy egy szempont van, az Isten tudja, hogy ki formálható, és ki nem. Ábrahám is formálható volt.
1: Tibor?
6: Azt hiszem, hogy az a problémánk nekünk ezzel a tulajdonított igazsággal, mint a tékozó fiú bátyjának. Ő az igazságot tudta az öcséről, meg is mondta a saját apjának is. De amikor a tékozló fiú hazajött, az apa nem az általa is tudott igazsággal szembesítette, hanem megnézte azt, hogy milyen lelkülettel ért haza. És jött a saru, jött a gyűrű, jött az új ruha, ami mind kifejezte, ez a tulajdonított igazságnak az Úr Jézus által megmutatott formája, hogy egy vadonatúj élet kezdési lehetőséget kap ez a fiú, mert elfogadta az atya.
1: Köszönöm. Most a Gyöngyikét kérem, hogy olvassa a szerdait, mert ez a gondolat folytatódik tovább, most ideillik ez az ige.
7: Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak, általad nyer áldást a föld minden népe.
1: Nagyon fontos szó ez az előre. Ez az előre szó kifejezi az Isten bizalmát. Andi, akartál valamit ehhez mondani?
8: Igen. Tehát mit ér az Istennek, ha én nem hiszek benne? Tehetek én akármit, mindenféle dolgot, de az Istennek nem hiszek. Az Isten félelme az abból áll, hogy én félek az ő szeretet viszonyát megbántani. Tehát nem a bűnt fogom elkövetni, hanem igyekszek az ő kedvében és az igazság útján járni. Mert hogyha a hit nincs bennem, akkor csak vakon hiszek az Istenben. Nincs bizalom viszony bennem, amivel ő éltet engem. Tehát azért mondja, hogy az egész új szövetségben minden népet a hit alapján fogja üdvözíteni, nem cselekedetek alapján.
1: Köszönöm szépen. János, aztán majd.
3: Hinnünk el azt, hogy Istennek velünk is van terve, ami már régóta megvan. Mielőtt még megszülettünk, Isten már tudta, ő formált bennünket. És ha az életünket úgy éljük, hogy tudjuk, hogy ez nem egy véletleneknek a sorozata, hol ez történik velünk, hol nem az, hanem tudjuk, hogy Isten mögöttünk áll, hogy Isten egy tervet formált nekünk, és azt kutatjuk, keresjük, hogy mi Isten akarata az életünkben. Az az igazi siker, meg az az igazi boldogság egy életben.
1: Igen, Marian, aztán majd.
0: Ábrahám hitéről ugye szoktunk beszélni, hogy ugye van egy kulcsfontosságú elem, ugye az a hihetetlen bizalom, de itt igaziból nagyon fontos még, és szerintem ez legalább annyira fontos, hogy milyen volt a kapcsolata az Istennel, nem? Ez legalább annyira fontos gondolat, és azt láthatjuk, hogy folyamatosan kapja pontosabbnál pontosabb információkat, amikre különbözőképpen reagálnak ő is, meg az ő felesége is, hogy azt mondjuk, vagy azt olvashatjuk, hogy 100 éves volt, 90 a felesége sára már az asszonyi természettől gyakorlatilag mentes volt, tehát már szóba nem jöhetett, és ugye emberi logikával nézve gyakorlatilag ez egy teljesen lehetetlen dolog, nem? Viszont az Istennél tudjuk, hogy nincsen lehetetlen. Éppen ezért ugye Ábrahámnak vannak olyan momentumai, amik ugye nem az Istenbe vetett hite látható, hanem inkább az emberi természet, a nagyon emberi, és besegít egy kicsit. És látjuk annak azoknak a következményét is, amik meglehetősen keserűséggel töltenek el mindenkit, őt is, Sárát is, Hágát is, a született gyermeket is, egyebeket. És gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezeknek a botlásoknak és ezzel együtt mindeneknek ellenére Pál apostol mégis úgy utal rá, mint példakép és hitős, és azt se felejtsük, hogy tulajdonképpen az Isten barátjának nevezi Ábrahámot. Tehát ezzel együtt mégiscsak példakép, mert az ő hite mégiscsak olyan, ami tényleg követendő példa ezzel együtt, a botlásokkal együtt.
1: István, majd Annikót kérem.
4: Hát a szövetség középpontjában Isten ígéretei álltak. És ez érdekes, ez az ígéret, mindegyik egyoldalú ígéret, csak Isten az, aki ígér, nem pedig Ábrahám. Viszont Isten nem várt ígéretet Ábrahámtól, csupán az, hogy hittel fogadja el az ígéreteit. Bár azt is tegyük hozzá, ez nem volt könnyű ígéret, mert Ábrahámnak meg kellett tanulni, hogy teljesen Istenre hagyatkozni, és nem pedig önmagára, ami a mi életünkben is egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat.
1: Anikó?
9: Én egy nagyon rövid kérdést szeretnék a szívetekre tenni. Kinek van szüksége a hitre és az engedelmességre? Istennek vagy Ábrahámnak, Istennek vagy nekünk. Eszter története jutott az eszembe. Ugye ismerjük, hogy amikor ki akarták írteni a zsidó népet, és őt Isten oda helyezte a királyi palotába, akkor a nagybátyja azt az üzenetet mondta neki, hogy ha te most néma tudsz maradni, akkor Istennek lesz más útja. Magyarul, ha nem engedelmeskedsz Istennek, akkor Istennek lesz más útja. De te és a családod biztos elpusztul. Tehát soha ne felejtsük, hogy Nem mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogyha hiszünk neki, és azt tesszük, amit mond, hanem magunknak teszünk nagyon-nagyon jót, mert ez az egyetlen út a megmenekülésünkre. Mert Istennek lesz másik útja. Csak jaj nekünk.
1: Igen. Gyula?
5: Tehát, ha visszatérve még egyszer, Pál nagyon, de nagyon jól kezeli, ha újra elemeznék az egész gyülekezeti problémát, és hát itt a címe is, az Evangélium az Ószövetségben. Gyönyörűen előtárja, és a tévtanítók erre már nem tudnak mit mondani. Tehát, ha konfliktus kezelünk, akkor mindig vissza a gyökérhez és az evangéliumhoz. Hisz ez adja meg a értelmes választ a hamis tanítóknak, mindazoknak, akik a gyülekezetet el szeretnék vinni egy rossz útra.
1: Igen, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy most van itt az ideje, hogy lépjünk a csütörtöki leckére, aminek az a cím, hogy a törvény átkától szabadon. Pál apostol nagyon sokszor elmondja, hogy a törvény az jó dolog, csak mi vagyunk rossz viszonyban a törvénnyel. Ugye Bot Péter egy nagyon érdekes hasonlatot mondott, én azóta szeretem ezt a hasonlatot, mint a Szent Hertokrátészben, ami 1757-ben Szebenben jelent meg, olvastam, hogy a törvény van, mint a kerítés. Most jó-e a kerítés, vagy nem? Hát ha elvesztetted a kulcsot, és át kell mászni a kerítésen, akkor ez egy nagyon rossz dolog. Viszont, hogyha belül vagy, akkor ez egy nagyon jó dolog. Nos, Pál pontosan erről beszél, hogy ha Krisztusban belül vagy, akkor miért akarod kívülről átmászni a kerítést? Ez tulajdonképpen a dolog lényege. Vagyis egy egyszerű példával mondva, hogyha van egy parancsolat, a legegyszerűbb parancsolat, hogy ne ölj. Ha nekem ez a parancsolat az, hogy jaj, megölném ezt az ellenségemet egy fél kanál vízbe, de sajnos nem tettem, mert hívő vagyok, akkor ez a parancsolat nem ér semmit, hegyi beszéd szerint, ekkor már gyilkos az ember. Ellenben, hogyha én szeretem a másikat, akkor eszembe se jut, hogy én meg akarom ölni a másikat. Tehát a parancsolat megvédi a szeretetemet. Szóval itt van a lényeg, amit nagyon jól kell látni, és most Anikót kérem, hogy olvassa, hogy Pál erre mit mond, Galata levél 3. fejezet 9-től 14. verséig, egy hosszabb szakasz.
9: Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, amint megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk.
1: No, hát akkor megnézzük ezt az ígét, mert ugye sok ember azt mondja, hát akkor a törvény nem is ér semmit. De romboljuk le a kerítést. Ezt mondja most Pál, vagy pedig valami más, tivadar akar valamit, tessék, parancsolj aztán.
2: Igen, pont erre szeretnék reagálni én is, hogy nagyon sokan vannak a keresztények között, akik próbálják szembeállítani a törvényt és a kegyelmet. Mondván, hogy hát mi Krisztus által kegyelmet kaptunk, örök életünk van, tehát nincs szükség a törvényre. De nagyon sokan elfelejtik azt, hogy mi a törvénynek a célja. A törvénynek a célja az, hogy megmutassa, hogy mi a rossz, tehát mi a bűn tulajdonképpen. Ha nem tudom, hogy bűnös vagyok, hogyha nem tudom, hogy vétkeztem Isten törvénye ellen, akkor nem fogok menni Krisztushoz, mert nem érzem magam bűnösnek. Tehát, hogyha valaki nem beteg, akkor nem megy el orvoshoz, rá is nézzenek az emberek, hogy minek jött, ha nem beteg. Főleg most, hogy tele vannak a rendelők, ugye. Tehát a törvény mutatja meg nekem azt, hogy bűnös vagyok, és megmutatja azt is, hogy hova menjek, Krisztushoz menjek, aki tud rajtam segíteni, és itt jön be a kegyelem.
6: Tibor? Én állítom nektek, hogy átok dolog a világosság. Ugyanis amikor kisfiú voltam, én nagyon szerettem focizni. Úgyhogy rendszeresen délutánonként tettem egy néhány kerülőt, és hát sok időt töltöttem akár esett, akár fújt focival. Igen, de haza kellett indulni. És mondjuk egy szép novemberi napon délután, 4 óra után már hál' Istennek sötét van. És hát hazafelé én ezt sokszor magyaráztam én magamnak, hogy nem rossz ez annyira. Ez egészen úgy volt, addig tartott, amíg be nem léptem otthon a lakásba, és édesanyám azt kérdezte tőlem, hogy nézel ki. És erről az egészről a lámpa tehetett, mert ha nem lett volna lámpa, akkor nem látta volna. Ugye érzitek, hogy ez nagyon buta érvelés. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy valóban egy átok nekünk a törvény. Nem olyan régen valakit hallottam azt mondani egy igehirdetés után, imádságban, hogy Uram, akárhol nyitom ki a Bibliát, mindenütt azt látom, hogy milyen csúnyán elrontottam az életemet. De akkor ez nem azt jelenti, hogy be kéne csapni a Bibliát, ugye, hogy ne lássam többet.
1: Köszönöm szépen, Marian, aztán János.
0: A csütörtöki leckén cím a törvény átkától szabadon, és én erre egyáltalán egy szót találtam, hogy ez a kereszt. A kereszt, ami megold mindent, és azt mondja Ellen White az apostolok történetében, hogy a keresztjéntől megvonni a keresztet annyit jelenteni, mint kioltani a napot az égen. Rendkívül tartalmas és magvas mondat. A kereszt nélkül nem lehetne az embernek közössége az atyával. És van Turmezei Erzsébetnek egy verse, amelynek az a cím, hogy váltság, és ez pont erről szól, és ezt engedjetek meg, 4 sora van. Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva heggedjenek. Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, bűnt egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek, kegyetlen kín halált, hogy mi élők lehessünk. Rendkívül tartalmas és magvas gondolatok. És ugye a zsidók azt mondják, azt olvashatjuk Pál apostolnál, hogy a botránkozásra keresztül a korintoszi második levél első fejezet 18. versében, ugye, de akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, gyakorlatilag Istennek ereje.
1: Köszönöm szépen, János, és utána az összefoglalót kérem majd, hogy olvassa.
3: El tudtuk képzelni egy olyan munkahelyet, ahol azt mondjuk a dolgozóknak, hogy mindenki csinálja azt, ami jó kedve van, vagy amit szeretne. Mi egyszer ezt kipróbáltuk, elmentem a munkahelyről, az a munkahelyről, és mondtam, hogy jó, akkor most szabad a gazdag. Hát kb. Néhány óra telt az telefonálnak utána, hogy hát azért menjek vissza, mert valamit most már rendet kéne csinálni, mert vagy akinek kertje van. Ha nem veszük figyelembe, hogy a fagyra érzékeny növényeket mikor szabad elvetni, és lehetne sorolni. Tehát az a természet önmaga és maguk az emberi kapcsolatok is szabályok nélkül azok összeomlanak. És akkor káosz lesz belőle, és nagyon-nagyon rossz dolgok.
1: Köszönöm szépen. Még Bandi akar valamit röviden, és be kell fejeznünk.
8: Azt mondja, hogy a törvény árka. A törvény, ha én nem töltöm be, az halál, ugye? Mert aki a törvény ellen vétkezik, az halál. Ez volt a kertben is kimondva. Na de, ha valaki el van ítélve, az nem mindig a kegyelembe bízik? Hát ahhoz folyamodik, nem? Az igaz ember, hogy kegyelmet nyerjen. Ha beismeri, elismeri, megvallja, biztos, hogy az Isten a kegyelme megújul rajta.
1: Szépen köszönöm a gondolataitokat. Még az összefoglalót olvass el, Nyári Pista.
10: A keresztény életében az üdvösség alapja csakis a Krisztusba vetett hit. Isten Ábrahámot az ígéretekbe vetett hite alapján tekintette igaznak, és ugyanez az ajándék a megigazítás mindazoknak a rendelkezésére áll ma is, akik hisznek, mint Ábrahám. Jézus meghalt helyettünk, a bűneinkért megfizetett. Ez az egyetlen oka annak, hogy hibáinkért nem esünk kárhoztatás alá.
1: Galáciaiak eltértek Krisztustól, mi visszatértünk most Krisztushoz, mert a galáciaiak is visszatértek, amikor megtértek. Lényegében a megtérés az azt jelenti, hogy mi mindig visszatalálunk Jézus Krisztushoz. És higgyétek el, és higgy el mindenki, az életnek egyetlen megoldása van, ez Jézus Krisztus, Jézus Krisztus keresztje. Akkor vagyok közös nevező magammal, mert nem Istennek van szüksége az én hitemre, hanem nekem van szükségem a hit bizodalmára, arra a fogózkodóra, ami nélkül nem vagyok igazán ember. Köszönöm a gondolataitokat, tudom, hogy még nagyon sok gondolat van bennünk, de gondoljuk tovább, Isten áldja meg ezeket a mi szívünkben. Amen.
11: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: az ígéret első

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Máté evangéliuma 5. fejezet 7. vers. Az emberi szív természeténél fogva rideg, sötét és szeretetlen. Amikor irgalmas és megbocsátó, ezt nem önmagától teszi, hanem Isten lelkének befolyása munkája nyomán. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. 1 János 4.19. Isten az irgalmasság forrása. Az ő neve irgalmas és kegyelmes. 2 Mózes 34.6. Nem úgy bánik velünk, mint ahogy megérdemelnénk. Nem kérdezi, méltók vagyunk-e szeretetére, hanem ránk árasztja jóságának gazdagságát. Nem bosszúálló, nem büntetni akar, hanem megváltani. Gondviselésében megnyilatkozó szigorúsága is az elesettek üdvére szolgál. Leghőbb vágya, hogy az emberiség szenvedéseit enyhítse, és sebeit gyógyítsa. Isten előtt egyetlen ember sem bűntelen, ő azonban el akarja törölni vétkeinket. Az irgalmas emberekben Isten részvételes szeretete nyilvánul meg, mert ők az isteni természet részesei. Szívük egy ütemre dobban a végtelen szeretettel. Menteni törekszenek, és nem kárhoztatni. Istennek bennük való lakozása kiapadhatatlan forrássá teszi őket. Akiben Krisztus lakozik, annak szíve túlárad a jó akarattól. Ha a szerencsétlenek, a szűkölködők, a bűn és a hitetlenség áldozatai segítséget kérnek, a keresztény nem azt kérdezi, vajon megérdemlik-e, hanem hogyan segíthetek rajtuk. A legnyomorultabb és legmegvetettebb emberben is olyan lelket lát, akiért Jézus meghalt, s akik érdekében Isten megbízta gyermekeit, hogy a békéltetés szolgálatát végezzék. Az irgalmasok azok, akik részvétet éreznek a szegények, a szenvedők és elnyomottak iránt. Jobb önmagáról mondja, mert megmentém a kiáltozó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendezteném. Az igazságot magamra ölteném, és az is magára ölte engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme valék, és a sántának lába. A szűkölködőknek én attyok valék, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Jób 29, 12-16. Sokan vannak, akik számára az élet csak kemény küzdelem. Érzik kiszolgáltatottságukat, nyomorultak, hitetlenek, és nem tudják, hogy kinek és miért is tartoznának hálával. Ezeket az embereket úgy felüdítené egy barátságos pillantás, egy részvételes szó, az együttérzés kifejezése, miként a friss víz a szomjazót. A baráti segítségnyújtás megkönnyítené a terhet, amely oly nagy súllyal nehezedik fáradt vállaikra. Az önzetlen szeretet minden egyes szava és megnyilvánulása, Krisztus szeretetének kifejezésre juttatása az elveszett emberiség iránt. Az irgalmasok irgalmasságot nyernek. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Példabeszédek 11.25. A részvét teljes szív édes békét, csendes megelégedettséget érez, s míg másokkal jót tesz, önmagáról megfeledkezik. Ha Isten lelke a szívben lakozik, ami az életünkből egyértelmű kell, hogy legyen, meglágyítja a kemény szívet, és együttérzést, gyengétséget ébreszt mások iránt. Ki mint vet, úgy arat. Boldog, aki a nyomorultra gondol, az Úr megőrzi azt és élteti azt, boldog lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Zsoltárok 41.2-3. Aki életét Istennek ajánlotta fel az ő gyermekei szolgálatára, az kapcsolatba került vele, aki az egész világ összes javainak tulajdonosa. Életét változhatatlan ígéretek aranylánca fűzi az örökkévalóhoz. A szükség és bánat óráiban az Úr nem hagyja magára. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Filippi 4.19. A végső szükség órájában védelmet talál az irgalmas ember a részvétteljes üdvözítő irgalmában. Isten befogadja az örökkévaló hajlékokba.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: gyógyítás sebészi beavatkozással. A mai ige Hóseás 6:1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Gondolatok az igéről. Az Úr megsebez, mielőtt meggyógyít. Szíve őszinte szeretetéből teszi ezt, biztos gyógyító kézzel. Megver, mielőtt bekötözne, mert csak így tud teljes munkát végezni bennünk. A törvény az evangélium előtt jár, a szükség a beteljesülés előtt. Próbál a Szentlélek meggyőző és megtörő ereje? Próbál, kedves olvasom, vagy éppen újra a félelem szolgaságába kerültél? Mindez csak előkészület arra, hogy közeledhessen hozzád a gyógyító, bekötöző evangélium, és teljesen rendbe hozzon. Ne ess kétségbe, hanem közeledj az Úrhoz felszakadt sebeiddel, fájdalmaiddal. Egyedül ő tud meggyógyítani, és ő örül, ha megteheti ezt. Urunk tiszte a megtört szívűek bekötözése, és ő valóban ért ehhez. Ne tétovázz, hanem térj vissza haladéktalanul az Úrhoz, aki mellől eltévejettél. Mutasd meg neki tátongó sebeidet, és kérd, hogy vegyen kezelésbe, és vigye véghez benned is a munkáját. Melyik sebész metszi fel betege testét, és azután hagyja elvérezni? Vagy talán azt gondolod, az Úr lerontja régi házadat, és nem fog számodra egy jobbat építeni? Vajon növelte az Úr valaha is fölöslegesen egy szegény, gyötrődő lélek kínjait? Ilyet ő nem tesz. Soha. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz. Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak ismét összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit, nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határokon túl is. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégünk, régi kedves barátunk Székely Tamás, a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségi tagja. Üdvözöllek! Ha megengedik, a kedves hallgatók meg Tamás is, tegeződünk, mert iszonyatosan rég az ismeretségünk. Ezt a Tamás mindig vissza szokta igazolni.
4: Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, és mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök.
3: Ugye a rádiónknak alapelve, hogy politikával nem foglalkozunk, de és most se a politika kapcsán, de a változások kapcsán muszáj megtudni, hogy a szakszervezeti szövetség, illetve a vegyipari dolgozók szövetsége, hogy milyen új feladatokkal, kihívásokkal néz szembe. Legelőször is azt szeretném tudni, hogy mennyiben változott most az elmúlt évek alapján a szövetségetek úgymond feladata, milyen lehetőségeik voltak, és illetve voltak a korlátok?
4: Hát korlátok, igen, sok korlát volt, sőt, hogyha azt lehet mondani, akkor egy ilyen zárt szobát kell elképzelni a kedves hallgatóknak, ami a tevékenységet illeti az elmúlt 16 évben. Jelentősen csökkentek mind a munkavállalói, mind pedig a szakszervezeti jogok. Ezért is vagyok én egyfajta reménnyel feltöltve, mint ahogy a különböző rendezvényeket látva, sok-sok millió ember szerintem most reménykedik abban, hogy egy új helyzet adódik, és ezt az új helyzetet talán mindenki felelősséggel tudja értékelni is, meg előkészíteni azt, hogy egy jobb, megélhetőbb, egy élhetőbb világ jöjjön Magyarországra.
3: Itt kifejezetten a ti aspektusotok érdekel feladatok az, hogy újra gondolkodó munkavállalóvá neveljétek a feljövő generációkat. Lehet, hogy buta kérdés.
4: Nincsen buta kérdés. Egyébként a kérdés jó, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a szakszervezetnek mi a feladata, akkor természetesen abba az is beletartozik, bele kell, hogy tartozzon, hogy a munkavállalókat edukáljuk, képezzük. Annak érdekében, hogy minél több alapismerete legyen, hiszen azért, ha megnézzük az általános iskolától kezdve egészen az egyetemekig, nem sokat hallanak a diákok arról, hogy egyáltalán mi az, hogy munkajog, munkavilága, és ezen belül mi az, hogy szakszervezet. Tehát ez mindenféleképpen egy kihívás jelent, és én azt gondolom, hogy ha szemléletváltás történik a teljes oktatási rendszerben, akkor a szakszervezeteknek is helye van a tudásbázisban, pontosan azért, hogy ne lehessen azt megtenni, ami megtörtént az elmúlt időszakban, hogy munkavállalókat egyik napról a másikra bocsájtottak el, vagy olyan helyzetbe hozták őket, aminek következtében elveszítették az állásukat, mert adott esetben nem tudtak valami olyanról, ami adott esetben őket védeni.
3: Kezdem azt hinni az utóbbi idő, hogy egy szakszervezeti vezetőnek, vagy akik szakszervezetnek foglalkozik, ilyen, mondhat az oktatás, de ugyanúgy mondhatnám a természetvédelmet, meg az egészségügyet, az utóbbi időben nagyon-nagyon képbe kell, nem szó szerint, de képbe kell lennie ezzel kapcsolatban. Ezt meg tudod erősíteni?
4: Én azt gondolom, hogy ha egy szakszervezet, és az legyen vezető, vagy maga a közösség, valami érdemi munkát kíván végezni, azt szakmai tudással és nagyon sok hozzáadott értékkel kell, hogy végezze. Ehhez viszont szakértelem kell. Nyilvánvaló, hogyha a mi szakszervezetünket, a VDS-t nézzük, azért ez egy 120 éves szakszervezet, amelynek van hagyományai, vannak tudásbázisai, ezeket mindenféleképpen használni is kell, és természetesen azokat a szakértőket, akikkel mi együtt dolgozunk, azoknak pedig minden lehetőséget meg kell adni, hogy azt a tudást, amit ők biztosítani tudnak, részben a működés, részben pedig a szakszervezeti tagjaink, tisztségviselőink számára, az mindenféleképpen friss és új legyen.
3: Itt egy nagyon szinte nap mint nap minden oldalról elhangzik, hogy tulajdonképpen Magyarországon ma milyen szakemberekre van szükség, vagy szakemberekre van szükség. Ugye nagyon sokan mondták, hogy helyenként csak ilyen összeszerelő műhelyek vannak, viszont mennyire kell, hogy újra kialakuljon, vagy esetleg ez csak az én úgymond aggodalmam, hogy a szakképzett munkaerőre, illetve a magasan kvalifikált munkaerőre, és ebben mi a ti szerepetek?
4: Én nagyon nagy örömmel hallom a különböző megszólalásokat az új miniszterek részéről, hogy ezt a magyar gazdaságot, ezt egy teljesen más pályára kell helyezni, és ennek a pályának az alapja az a tudás, amit a munkavállalóknak meg kell szerezni ahhoz, hogy itt minél nagyobb hozzáadott értékű vállalkozások és befektetések legyenek. Ezzel teljes mértékben egyetértek, és kezdettől fogva, amióta én a VDS vezetésében szerepet vállaltam, legyek az alelnökként vagy elnökként, a legfontosabbnak a mi működési területünkön 9 ágazatban a tudás megszerzését, a szakoktatást tartom. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban a szakképzést rettentően szétverték. Nincs meg már az a tudás egy szakmunkás bizonyítvánnyal, friss szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező végzett diáknak, amivel egyik napról a másikra el tud egy fontos üzemterületén helyezkedni. És ezért látszik az, hogy az a fajta erőltetett, és kedves hallgatókat szeretném emlékeztetni, Parag László nevű úriemberre, aki hosszú időszakon keresztül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt, az ő világában, az ő elképzelésében egy inas ország lebegett mindig Magyarországról. Na, ezt kell elfelejteni, és minél kevesebb összeszerelő üzemre lenne szükség Magyarországon, és minél több innovatív, magas hozzáadott értékű vállalkozásnak a magyarországi bejövetelét kellene előkészíteni, támogatni és biztosítani.
3: Ugye bízunk benne, hogy mind munka, a munka szempontjában, minden a szakszervezeti szervezettség szempontjából talán egy új struktúrába tudtok belépni, vagy tud ez az ágazat és illetve több is belépni. Te hogyan látod, hogyan kezded el ezt a munkát, vagy muszáj, hogy már belefolyatok akár munkavállalói, munkaadói, vagy kormányzati szintekkel párbeszédbe az új folyamatokba? Van-e bármi ilyen tervetek?
4: Természetesen egy új kormányzat megszületésekor meg kell várnunk azt a kormányzati struktúrát, aminek következtében kialakulnak azok a pontok, ahol mind a munkavilágával, gazdasággal, különböző szinteken megjelennek az érdekegyeztetés lehetőségei. Az egyértelmű volt számomra, hogy az új kormányzat felállásának pillanatában az az üzenet az megvan, hogy ez a kormány, a Tisza kormány nagyon fontosnak tartja az érdekegyeztetést. Ez egy nagyon fontos üzenet egyébként. Szerintem minden szakma, legyen a szakszervezet, vagy más terület, hogy végre az, ami az elmúlt időszakban rettentően hiányzott, az értékként kezeli az új kormány. Most várjuk meg, hogy például a munkavilágát melyik minisztériumhoz fogják irányítani, kik azok a miniszterek, államtitkárok, akik kifejezetten feladatuknak tekintik majd, hogy a szakszervezetekkel leüljenek. Vannak üzenetek természetesen, és ezt örömmel is vesszük, hogy a kormányzat működőképes felállását követően elkezdődik az érdemi munka.
3: Itt nagyon sok mindenről beszéltünk, ugye természetvédelemről is én hoztam szóba direkten, de azt hiszem a ti területeteket, főleg az utóbbi pár évben, de előtte is nagyon sok olyan dolog foglalkoztatta, akár az akkumulátorgyárak ügyében, vagy akár egyéb biztonságos munkahelyi, illetve tágabb szempontból ökológiai környezet megteremtése érdekében. Ez folytatódik-e, illetve hogy látod a mostani helyzetet? Vannak-e krízisek, vagy ilyen szempontból mi teljesen megnyugodhatunk?
4: Szerintem senki sem nyugodhat meg. Az alap, ami az elmúlt időszakban a hátunk mögött van, az nagyon nagy óvatosságra int szerintem mindannyiunkat. Az látszik egyébként, hogy ugye azok a beruházások, amelyek az elmúlt időszakban mondjuk az akkumulátorgyártás területén történtek, azok nem voltak eddig kellően kontrollálva, illetve abban az esetben, hogyha kontrollálva is volt valamilyen szinten, nem volt sem a nyilvánosság előtt világos, hogy ezek milyen eredménnyel jártak, másrészt pedig, hogy a feltárt hibáknak milyen utókezelése történt, vagy egyáltalán történt bármi is. Ez szerintem alapvető feladata lesz a kormányzat bizonyos területén, és ebben én nagyon fontos szerepet látok például Gajdos Lászlónak, aki a környezetvédelemért fog felelni. Ebből a szempontból például az ő területét biztos, hogy érinteni fogja a különböző iparbiztonsági kérdések, és ebbe beletartozik természetesen a vállalatok környezet terhelésének kérdése, és az, hogy bizonyos vállalatok, akik eddig nagy mennyiségben, nagy összegben ruháztak be a saját tevékenységük során a környezet megóvására, és ezzel adott esetben versenyhátrányba kerültek azokkal szemben, akik hát nem nagyon tartották be a magyar, sem az Európai Uniós előírásokat. Tehát itt rengeteg feladat van, ami feltornyosult mindenki előtt. Ebben nyilvánvalóan óriási szerepe lesz mind a kormányzatnak, és hogyha a kormányzat úgy látja, hogy szerepet tud adni a szakszervezeteknek, mondjuk a VDS-nek, akkor mi ebben nagyon szívesen részt is veszünk.
3: Te hogy látod, szükséges lenne, hogy ti ebbe bele tudjatok folyni, illetve tudtok olyan segítséget, vagy szaktudást nyújtani, ami talán egy élhetőbb munkai környezet, és talán ökológiailag, egészségileg biztonságosabb feladatotok ez nektek?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon jó példáink vannak, külföldi példáink is vannak, hogy hogyan működik ez mondjuk Európa nyugati felén, vagy adott esetben a tengeren túl is van sok tapasztalatunk. Mi ezeket a tapasztalatokat, ezeket a tudásokat nagyon szívesen megosztjuk, akár vitára bocsátjuk a döntéshozók előtt, pontosan azért, hogy egy élhető ország legyen Magyarország.
3: Nagyon érdekesen beszélgettünk, de kérdés van a következő, hogy az emberek fejében, és egy kicsit vonatkoztassuk el, ott van, hogy ez egy szakszervezet mint tudja nyújtani, illetve tisztában vannak-e avval, hogy egy átlagembernek bizony ezekre a tudásokra, meg ezekre a szervezeti, munkaszervezeti, szakszervezeti, illetőleg munkabiztonsági alapismeretekre szükségük lehet és kell. Tehát egyáltalán felvilágosultak vagyunk-e egy átlagember esetében erre?
4: Ha őszinte akarok lenni, akkor nem. És ebben ugye a beszélgetésünk elején említettem, hogy ebben óriási szerepe lehet a különböző szintű oktatási intézményeknek, illetve egy új tantervnek, hogy ezeket a tudásokat, ezeket a kompetenciákat, ezeket a skilleket mindenféleképpen el kell sajátítani. Nyilván, hogy a matematikára, a természettudományra, a humán tantárgyakra is óriási szükség van, de a napi életben szembejövő kérdésekre adott válasz és biztos válasz megadásához olyan tudásra is szükség van, ami nem sorolható be ezekbe a tantárgyakba.
3: Oké, de most csak hipotézis, tehát az megkérdeznek titeket, talán meg is fognak, akár oktatási szinten, akár munkaszervezési szinten, akkor mit mondasz, hogy hol tudják ezt beilleszteni? Mert ez szépen hangzik, persze, csak hogy mondjuk általános iskolában munka érvényesítés óra, vagy most mondtam egy butaságot.
4: Nem, mi számos iskolával a klik megalakulása előtt partneri kapcsolatban álltunk, és ezeknek az iskoláknak a felkérésére személy szerint én is, de kollégáim is rendszeresen osztályfőnöki órán tartottak felső tagozatosoknak például a szakszervezetről, a munkavilágáról órákat. És amikor a klik bejött, akkor sajnálatos módon az igazgatók megijedtek attól, hogy hát a szakszervezet ne jöjjön be az iskolába, és inkább egy ilyen biztonsági reakcióként értékelem én, hogy azok sajnos elmaradnak. De ezt meg lehet tenni egyébként hivatalosan is, úgy kell összeállítani adott esetben egy tantervet, amiben ez mondjuk az osztályfőnöki órán szerepel. Én szerintem Magyarországon vannak kiváló szakszervezeti kollégák, akik nagyon szívesen vállalnak ilyen vendégszereplést az ország különböző pontjain. Tehát én személy szerint volt általános iskolában, gimnáziumban, sőt, felkértek különböző egyetemeken is, hogy a munkavilágával kapcsolatosan a szakszervezeti világot mutassam be.
3: Kicsit vándoroljunk, ugye bizonyos szempontból mindenkit, és szerintem a szakszervezeteket is pláne egyébként érinti valamennyire az üzemanyag problémát. Te mit gondolsz erről?
4: Az üzemanyag probléma, ha arra gondolsz, hogy ugye most kötött áron van, vagy szabott áron van az üzemanyag Magyarországon, ez nyilvánvalóan egy alapvető kérdés. 2026. május 12-én emelte föl a hangját a kis benzinkutakat képviselő szövetség, hogy nagy baj lesz, mert igazából véve a stratégiai tartalékba kifogyott a gázolaj, ami igazából nem fogyott ki, hanem ezen az áron biztosított gázolaj árát már nem tudják a kiskereskedőknek biztosítani, és ebből adódik, hogy itt egy óriási veszteség generálódhat a kis benzinkutak esetében is.
3: Ez szakszervezeti kérdéseket érinthet?
4: Szakszervezeti kérdést abban a szempontból természetesen minden kérdést lehet szakszervezeti szempontból is értékelni és megfigyelni, hogy adott esetben a kis benzinkutak milyen lépésekre kényszerülnek. Bezárják ideiglenesen a benzinkutat? Elbocsátják adott esetben a dolgozót? Ez számos olyan kérdést vet föl, ami szintén a döntések előkészítése során meg kell, hogy vizsgáljanak, ami eddig nem történt meg.
3: Értem, köszönöm szépen, és akkor kicsit menjünk tovább abba a dologba, hogy ugye beszéltünk arról, hogy igenis szükség lenne tudatosításra, meg minden, meg arról is beszéltünk, az emberek milyen szinten állnak ehhez a dologhoz, szerinted kicsit még gyengén állnak a tudatos munkavállalói alapismeretek tekintetében. Itt a kérdés az, hogy mondjuk, hogyha stratégiailag gondolkodunk egy-két évben, mik azok a legfontosabb feladatok most számatokra, amit így akár a változások tekintetében, de akár hosszú folyamatban most meg kell, hogy próbáljatok tenni képviseletben, tanulmányokban, nemzetközi kapcsolatokban?
4: Én azt gondolom, hogy első körben kell egy leltárt végezni, hogy tulajdonképpen mik azok a problémák, és ezt mi tudjuk, tehát ez a leltár kvázi megvan most már évek óta, ami a munkavállalói érdekképviseletet, a dolgozóknak a dolgait érinti. Én azt gondolom, hogy első lépésként, ahogy ezt korábban is említettem, meg kell nézni, hogy az a kormányzati struktúra, amely feláll, hol csatlakozik és hogyan csatlakozik az érdekképviseleti rendszerbe. Ez egy alapvető kérdés. És akkor elő lehet állni a különböző ágazati vagy országos kérdésekkel. Ide besorolnám például a munkatörvénykönyv kérdését, ide sorolnám a nyugdíjellátásnak néhány alapvető kérdését. Én meggyőződésem, hogy a nyugdíjakat, a nyugdíjkorhatárt rugalmassá kell tenni, mert ugye a mi működési területünkön, a vegyiparban, a gáziparban, és még sorolhatnám az ágazatainkat, folyamatos megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak az emberek, ahol a mi tanulmányunk szerint 62 év az átlag életkor. Tehát

0: egység, ugye, ami az Európai Uniós direktívákból ránk hárul, az hogyan lehet teljesíteni. Ebben is felkészült szakmailag a VDS, pontosan azért, mert rengeteg külföldi tapasztalatunk van, hogy ott az egyes ágazatokra milyen módon lehet jó megállapodásokat kötni. De ide sorolnám egyébként még a munkaegészségügy, a munkavédelem kérdését is. Számos olyan lazítás történt az elmúlt időszakban munkavédelem, munkaegészségügy terén, ami kárt okoz az embereknek, a dolgozóknak, egészségügyi károsodást. Meg kell reformálni a munkaegészségügyi vizsgálatot, tehát a munkaalkalmasságit. Ugye korábban
1: mennyire veszik komolyan, ugye? Tehát, hát, mert van a, bocsánat, és igen. Elnézést kérek mindenki, aki másképp csinál, de a legtöbb helyen az van, hogy ott ül egy üzemorvos, aki feltesz egy-két kérdést, és szeretne túl lenni rajta, ugyanúgy, mint a dolgozók, mert dolgozni akarnak tovább. És ez sajnos benne van a fejekben, már elnézést, lehet, hogy én vagyok egy
0: teljesen
1: kicsit...
0: teljesen jó. Na most ezt másfél évvel ezelőtt a kormányzat úgy módosította, hogy nem is kell már, nem kötelező bizonyos munkakörökre vonatkozóan ezeket az orvosi vizsgálatokat megtenni, holott adott esetben elképzelhető, hogy az adott munkavállaló ez az egy alkalommal találkozik egyáltalán orvossal, ahol kiderül az, hogy cukorbeteg, magas vérnyomása van, vagy olyan betegsége van, amit adott esetben vagy a munka során szedett össze, vagy más egyéb oknál fogva. Tehát ezek mind-mind szerintem alapvető kérdések. Úgyhogy van néhány kártyánk a menüben. Én nagyon bízom benne, hogy ezeket a kérdéseket megfogjuk az évek során, mert ez nyilvánvaló nem fog egyik napról a másikra menni, az évek során vitatni, és egy közös konszenzus alapján jobbá tudjuk tenni a magyarországi munkavállalók helyzetét.
1: Lassú érdekképviseleti egyeztetésre számítasz, vagy bizonyos dolgokba szeretnéd felgyorsítani?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy az ember most mindenki azt gondolja, hogy fú, az ő dolga a legfontosabb, és az ő dolgát kell az első számúvá varázsolni. Természetesen én is, és a kollégáim is, a szakszervezeti tagjaink is így gondolják. Én azt gondolom, hogy az érdekegyeztetés rendszerének az átgondolása és újra szabása az el fog tartani egy darabig. De hogyha azt mi jól csináljuk, akkor megéri mind az energiát, mind pedig az időt fordítani annak érdekében, hogy azokat a kérdéseket, mint amik például az előbb felsoroltam, azok megfelelően legyenek kezelve, és hosszú távon valamennyi munkavállaló számára biztonságot jelenthessen.
1: Én javaslom, hogy egy kicsit csemegezzünk az általad idézővel csemegézés felvetett problémákból, meg aktualitásokból, de most tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.

0: Ott tartottunk a szünet előtt, hogy ugye te kicsit a tudatosabb munkavállalásról meg beszéltünk, de említettél egy nagyon fontos dolgot a hosszabb távú terveitekben, a nyugdíj kérdés. Ugye te rugalmas nyugdíjról beszéltél. Hallottam nemleg egy olyan dolgot, hogy kifejezetten hívei egy-két cége annak, vagy egy-két olyan, hogy ha valaki elment nyugdíjba, de folytatni akarja a munkát, akkor a nyugdíj törvények vagy nyugdíj lehetőségek átalakítása egy rugalmas rendszert ki lehetne alakítani. Te erről mit gondolsz? Ezt már említetted te is. Itt nem csak a ti szakmátokban említett, hogy sajnos korai elhalálozás, vagy egyéb dolgok, vagy betegségek, hanem más szakmákban is, hogy mondjuk valaki még aktív, de nem akarja a nyugdíját se elveszíteni. Erre van megoldás, vagy kell egyáltalán az ilyen dolgokkal foglalkozni? És szakszervezeti dolog ez.
1: Szerintem igen. Tehát ez nyilvánvalóan a szakszervezeteknek ebben a kérdéskörben, mint ahogy más témákban is határozott álláspontja, vagy a mi részünkről konkrét elképzeléseink is vannak, amit érdemes megvitatni, és természetesen, hogyha azok a javaslataink, amelyek megszülettek már korábban, beépíthetők akár egy új rendszerbe, akkor ezt mi természetesen nagyon szívesen vesszük. De visszatérve az alapvető kérdésre, a nyugdíj rugalmasság tétele az szerintem mindenki számára egy fontos pont lehet. Ugye a beszélgetésünk első részében említettem a folyamatos megszakítás nélküli munkarendben, vagy a műszakos munkarendben dolgozókat. Ott nagyon-nagyon sok egészségügyi és egyéb probléma van. Nyilván, hogy azok a dolgozók, akik elérik a 65 éves nyugdíjkorhatárt, a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatárt, már nem nagyon szeretnének egyébként műszakba járni, azért azt el lehet képzelni, hogy valakik 12 órában dolgoznak egyfolytában, vagy olyan munkarendben dolgoznak, ahol mondjuk egy éjszakai műszak után váltva el kell, hogy éljék a délutáni vagy a reggeli műszakot, ez hosszú távon ez abszolút az egészségre ártalmas. De lehetőséget kell teremteni nyilvánvalóan, és ez látszik egyébként az egész munkaerőpiac okán, hogy nagyon sok területen, viszont akik elérik a nyugdíjkorhatárt, azok valamilyen oknál fogva, vagy a munkakörük, a munkaszeretetük, vagy anyagi helyzetből kiindulva szívesen dolgoznának tovább. Vannak ugye ma élő jogszabályok annak érdekében, hogy ezt megtehessék. Ezt el kell nézni, hogy ez milyen formában folytatható tovább, és azokat a pozitívumokat, amik a jelenlegi rendszerben vannak, azt meg kell tartani, és azokat a lehetőségeket, amikről még eddig nem volt szó, azokat meg kell vitatni, hogy van értelme adott esetben alkalmazni, vagy nincs.
0: Csak tudom, hogy ezek még nem léteznek, csak szerinted milyen ilyen lehetőség lenne? Csak egy példát, hogy kicsit a hallgatóink is megértsék, hogy miről beszélsz.
1: Én azt gondolom, hogy például a rugalmas nyugdíj rendszer kialakításában egy mínusz 5 év az, amit számításba lehet venni. Ugye korábban a korengedmény, korkedvezmény, amelyet az Orbán kormány szüntetett meg, lehetőséget biztosított arra, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj korhatár előtt bizonyos feltételek megléte után hamarabb elmehessenek a dolgozók nyugdíjba, mint ahogy betöltsék az adott érvényes öregségi nyugdíjkorhatárt. Szerintem ezt valamilyen formában vissza kell hozni. Ez lehetséges a munkáltató részéről is valamilyen magasabb juttatással, hogy amíg az adott munkavállaló eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, biztosítja valamilyen alapbefizetéssel, vagy bármilyen módon. De az is megoldás lehet szerintem, hogy kiszámolják adott esetben, hogy az adott munkavállalónak az öregségi nyugdíjkorhatár elérésével, a jelenlegi paraméterekkel mennyi lenne a nyugdíja, és akkor ezt bizonyos 0,xx-es szorzóval megállapítanának egy előrehozott nyugdíjat, ami természetesen az öregségi nyugdíjkorhatár értékéhez valamivel kevesebb. Egyébként ezt Szlovákiában alkalmazzák, és az viszonylag jól bevált.
0: Köszönöm. Itt van még egy kérdés jutott eszembe, ugye most hívjuk struktúra vagy paradigmaváltásnak, talán még jobban újra vissza tudnak a magyar munkások és szakszervezetek kapcsolódni az európai körforgásba. De hogyan látod, kell-e ebbe nektek most, vagy akár régebben segítséget nyújtani, hogy akár munkavállalói szinten, vagy munkadói szinten ez a körforgás még jobban bekapcsolódjon? Van-e ezzel kapcsolatban nektek feladatotok?
1: Óriási feladataink vannak. Én tagja vagyok az európai gázipari, papíripari és harmadik a vegyipari ágazati párbeszédbizottságnak. Valamelyiknek elnökét, posztját is betöltöm most ebbe az évbe. Én azt látom, hogy Európában számos olyan jó megoldás van bizonyos területeken, amelyeket érdemes lenne interpretálni Magyarországra. Ez ebből a szempontból nyilván vita tárgya lehet, de vannak olyan jogszabályok is, amelyeket még egyelőre Magyarország nem fordított le, illetve nem alkalmaz a jelenlegi magyar jogi környezetben, és kötelessége lenne. Ilyen például a bértranszparencia kérdése. Mindenféleképpen tenni kell annak érdekében, hogy a minimálbér, ugye az átlagkeresett 50%-át, legalább 50%-át, de inkább 60-at elérje. Tenni kell az ágazati kollektív szerződésekért, ugye erről beszéltünk már. Tehát számos olyan dolog van, amiben aktivitást kell, hogy mutassunk, mint érdekképviselet, és ebben szerintem a munkáltatóknak is van szerepe. Nyilván, hogy azokban az ágazatokban, ahol van egy szakszerű munkáltatói szövetség, ott ezek a kérdések párbeszéd keretén belül kezelhetőek. Tehát, de ide sorolnám egyébként azokat a jogszabályokat is, vagy azokat az Európai Uniós célokat is, amelyeket Magyarország nem tud nem figyelembe venni. Gondolok itt a széndioxid kibocsátás kérdésére, a különböző zöld programoknak a következtében lévő kötelezettségeinkre, amiben vannak munkavállalói érdekek is természetesen, lakossági érdekek is, és hát itt ütköznek adott esetben az érdekek más érdekekkel is, és ebben a kormányzatnak is óriási szerepe és felelőssége van, mint ahogy nekünk is.
0: Pont erről akartak kérdezni, hogy ebben a folyamatban hogy látod akár a szükemet saját szervezetedet, vagy a bővebb a szövetséget, mi hogyan tudtok feladatot vállalni, hogy akartok egyáltalán szélesíteni azt a kört, amit eddig fog működtetek? Vagy azt mondod, hogy ez így most már jó?
1: Én azt gondolom, hogy azok a csatlakozási pontok, amelyek az elmúlt időszakban megszűntek, elkoptak, azokat érdemes átgondolni. Nem biztos, hogy ugyanazt kell visszahozni, mint ami már volt korábban x évvel ezelőtt, de feltétlenül szükség van a párbeszédre, és a párbeszéden belül ki lehet alakítani egy olyan modellt, ahol azokat a javaslatainkat, azokat a szakmai tapasztalatainkat, amelyekkel mi rendelkezünk, azokat át tudjuk adni. Mert nem biztos egyébként, hogy egy-egy témában nekünk van igazunk, vagy nekünk a mi javaslataink a szuperek. De hogyha leülnek, meghallgatnak, akkor lehet arról beszélni, ja, ez is egy olyan fontos kérdés, amire még adott esetben bármennyire is föl vagyunk készülve, szakmailag nem gondoltunk. Tehát ezek mind-mind lehetőséget teremtenének tényleg egy élhetőbb Magyarország működtetésére.
0: Még egy aspektust szeretnék behozni erről, már említettem a riport elején is, már úgy értem a elejé beszélgetésbe, hogy ugye van most egy alapvető probléma, akár az akkumulátorgyárak, de például a szállított cégeknél is a vendégmunkások kérdése, illetőleg a magyar munkaerő védelme, és mind a kettő szükséges, mert azért itt beszélünk egyfajta humánumról, hogy minden ember érték. Ez azt hiszem, ebből ez nem is kérdés, de a szakszervezeteknek szerinted dolga mind a két félnek a képviselete, tehát akár a vendégmunkások, akár a magyar munkaerővédelmével, hogy állsz? Mert egy nagyon bonyolult etikai és egzisztenciális probléma.
1: Nekem ezzel komoly vitám volt különböző politikai szervezetek megnyilvánulásait is figyelve. Én azt gondolom, hogy a szakszervezetnek és a jelenlegi jogi környezet erre különösen rákényszerít minket, de nem is kell, hogy kényszerítsen, mert egyébként szerintem ez egy nagyon fontos szakszervezeti érték, hogy a vendégmunkások érdekeit is kell képviselni. Tehát ahhoz, hogy mondjuk ma Magyarországon nem is ágazati, hanem helyi szinten kollektív megállapodás szülessen a szakszervezet és a munkáltatók között, legyen az egy kollektív szerződés vagy egy bérmegállapodás, ahhoz a jelenlegi törvények szerint a szakszervezetnek az ottani dolgozók 10%-ának szakszervezeti tagnak kell lenni. Ha ez nincs meg, ez a 10%, akkor sem kollektív szerződés, sem bértárgyalás nem lehetséges. Na most képzeljünk el egy olyan céget, ahol vannak magyar dolgozók, és mondjuk harmadik országbeli dolgozók is, és beleszámít a létszámba. Lehet, hogy ha én az összes magyar munkavállalót szakszervezeti tagjaink sorába tudom, nem teszi ki a 10%-ot. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a külföldi munkavállalók érdekképviseletének az ellátása az ugyanolyan kötelezettsége a szakszervezeteknek, mint a magyar munkavállalók. Nyilvánvaló, hogy itt vannak kulturális, értékbeli különbségek, ezeket szerintem sok esetben lehet kommunikációval, különböző programokkal közelebb hozni. És ráadásul nekik nagyon sok egyéb speciális érdekeik is vannak a vendégmunkásoknak. Azt viszont jól látjuk, hogy ott, ahol nincs szakszervezet és vannak vendégmunkások, ott teljesen más már a részben a vállalatvezetésnek a hozzáállása a vendégmunkásokhoz. Nagyon sok esetben azt tapasztaljuk egyébként, hogy például a Fülöp-szigeti munkavállalók esetében kiemelkedő pozitív hangokat lehet hallani a munkáltatók részéről, nagyon szorgalmasak, nem dumálnak vissza, ők nagyon szívesen túlóráznak szemben mondjuk azzal a magyar munkavállalóval, aki a sok-sok túlóra mellett most már szeretne egyrészt pihenni, meg majd ott esetben a családjával lenni. Tehát ezek mind feszültségpontok lehetnek.
0: Igen, bocsánat, hogy félbeszakítok, amit elmondtál. Ezek munkavédelmi szempontból, még hogyha ők nagyon szorgalmasak és nem beszélnek vissza, nem pozitív nekik minden.
1: Ez semmiképpen nem pozitív, ráadásul én azt gondolom, hogy, és ez az idei bértárgyalásokon is több területen felkerült az asztalra, hogy egy-egy külföldi munkavállalónak az alkalmazása adott esetben plusz költségeket jelent a cég számára. Mire gondolok itt? Szállásbiztosítás, étkezés biztosítása, adott esetben a dolgozónak, a külföldi dolgozónak a munkába járását külön buszokkal biztosítják, szemben adott esetben a magyar munkavállalók, akiknek nincs meg, vagy vegyesen van meg. Tehát számos olyan kérdés van, ami mindenféleképpen meg kell, hogy vitassunk. Egy dologtól én egy picit tartok, vagy furcsa. Ugye itt elhangzott az, most már a miniszteri meghallgatások sorában is lehetett hallani, hogy a kormányzatnak az a terve, hogy július 1-től megszűnik a külföldi munkavállalóknak a alkalmazása vagy behozatala. Én látom azt, hogy a munkáltatók felsziszentek. Fölszínszentek, mert nagyon sok esetben ma már van olyan cég, ahol több a külföldi munkavállaló, mint a magyar. Na most ezt el lehet képzelni, hogy egyik pillanatról a másikra a munkavállalók esetében ezt a döntést hogyan kezelik a cég szinten. Ez sok kérdést felvet. Mondok egy konkrét példát. Az egyik akkumulátorgyár lassan elindítaná a termelést. Ehhez a termeléshez nemhogy több száz, hanem néhány ezer munkavállalóra lenne szükség, és az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy részben a akkumulátorgyárakkal szembeni kialakult hangulat, részben pedig tény, hogy nem kapnak magyar munkavállalót. Hiába hirdetnek a környéken, már az ország különböző területein, hogy a cégnél, és egyébként meg kell, hogy mondjam őszintén, nem olyan nagyon rossz bérért, tehát nem éhbérért, keresnek magyar munkavállalót. Nem jelentkeznek. Hogyan fogja ezt megoldani a cég? Úgy, hogy a saját anyavállalatától, vagy a saját adott esetben országából fogja azt az x ezer főt biztosítani, hogy a termelés elinduljon. Na most abban az esetben, hogyha azt mondja a jogalkotó, hogy már pedig ezt nem teheted meg, akkor a cég mit fog csinálni? Ott van, hogy el kéne indítani a termelést. A termelés elindítása ilyen-olyan formában valószínűleg gazdasági kérdés, mind nemzetgazdasági kérdés, mind pedig a cégnek a saját gazdasági kérdése. Itt beruházott, itt van a lehetőség, de nem tudja a munkaerőpiaci okoknál fogva kielégíteni azt a munkaerő igényt, amire a szüksége van. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon, és ez például a szociális párbeszéden lehet egy fontos téma, ezt meg kell vitatni, mert itt a munkáltatóknak az érdeke is jelentősen korlátozottak adott esetben egy ilyen döntés meghozatalát követően.
0: Hát azt hiszem, ez is nagyon fontos, nekem közben beszélgettünk, eszembe jutott egy másik dolog is, hogy ugye Európában nagyon nagy a itteni szakképzett munkaerő, akár felső szinten, akár középszinten kiáramlása. Ebben nektek van feladatotok, vagy ők kimentek, onnantól ez már rátok nem tartozik? Bocsánat, sarkított volt a kérdés.
1: Nem, teljesen jó, nem, teljesen világos a kérdés, és erre nyilván nekünk erre szakszervezetként van megoldásunk.
0: Mert ők is azért a...
1: Fönt kell tartani egy olyan bérstruktúrát, amelynek következtében a szellemi tőkét nem engedjük ki. És ebben én azt gondolom, hogy a különböző miniszter jelölti megnyilvánulásokban már utaltak egyébként egyes területeken, hogy ugyanis a kvázi agyelszívást, ami ugye látszik, azt valamilyen formában kezelni kell. Ennek több eszköze van egyébként, nem csak természetesen a bér, hanem számos olyan van működő projekt, amelynek eredményeként az adott munkavállaló, legyen az szakmunkás, tehát kvalifikált jó szakmunkás, vagy magas végzettséggel rendelkező, akár kutató is, nem külföldön végzi el azokat a feladatokat, amit Magyarországon is meg tudna tenni, és vannak, akik szerintem szívesen megtennék Magyarországon, csak az eddigi lehetőségek és a környezetnek, a feltételeknek a biztosítása nem történt meg, hogy ezt adott esetben itt Magyarországon végezze.
0: Még egy aspektusát felhozom, hogyha mondjuk valaki kinti munkavállaló lett, és mondjuk annak az érdekképviseletében ti már nem tudtok beleszólni.
1: De van rá megoldás. Nekünk ugye számos nemzetközi partnerszakszervezetünk van, legyen ez konfederáció szinten, például az osztrák ÖGB-vel, számos nemzetközi projekt volt a korábbi időszakban, amelynek következtében vagy szakmailag segítettük a külföldi Ausztriában dolgozókat, hogyan kell kitölteni egy adóbevallást, milyen feltételrendszer van, segítettük azt, hogy az adott ágazatban, ha szakszervezeti tag akar lenni, akkor hol legyen. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van. Ez kérdés az, hogy ezzel adott esetben az adott dolgozó, munkavállaló él, vagy nem. Hát természetesen mi nem fogjuk rá kényszeríteni azt, hogy már nem, pedig ezeket a kérdéseket itt és itt tedd föl, mert itt és itt megkapod. Mi ennek megfelelően különböző platformokat biztosítottunk és biztosítunk mindenki számára. Ezek elérhetőek, ebben tudunk segíteni, és adott esetben, hogyha valami nagyon-nagyon konkrét példa van, volt erre egyébként korábban példánk, hogy munkajogi problémával küzdött egy volt VDS tagtársunk Németországban, ott elbocsájtották, ráadásul jogszabályellenesen, és mi ezt jeleztük a partner szervezetünknek Németországban, és hát az ő közreműködésükkel szerencsés kimenetelt tudtunk ennek.
0: Ez azért jó, hogy mondod, mert hogy erről nem is tudnak egy csomóan.
1: Elképzelhető.
0: Bízunk benne, hogy azért tudnak. Hát sajnos lassan közeledünk, hogy mondjam, riportunk végére, és egy pici útravalót, ha szokásodnak hívják, annál azoknak, akik a most elkövetkező világban, akár mint új munkavállalók, vagy régiek, vagy nyugdíj előtt állok, hogy hogyan tudnak akár veletek kapcsolatban lépni, milyen az, amire figyeljenek, és milyen együttműködésre vágytok.
1: Én mindenkit arra biztatok, hogy legyen szakszervezeti tag, hogyha azt nézzük, hogy ma egy átlagos szakszervezeti tag az éves, legalábbis a mi működési területünkön, az éves szakszervezeti tagdíja az egy másfél napos bér összege maximum, akkor, és ráadásul ebbe ezt még az adó alapból vissza is tudja igényelni, illetve csökkenti az adó alapot pontosabban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, mert ennek köszönhetően lehetnek kollektív szerződések, bértárgyalások, és emellett még számos VDS-es szolgáltatást és élményt tudunk biztosítani. Úgyhogy én azt kérem a hallgatóktól, akik ezt még nem fontolták eddig meg, hogy keressék föl a VDS honlapját, platformjait, és ha érdekli őket a szakszervezet, akkor tegyék fel a kérdéseiket, keressenek meg minket, és mi nagyon szívesen állunk rendelkezésre.
0: Egy picit a legvégén úgymond a szakmai tudatosságról, meg a érzékenységről, hogy ilyen szempontból, ha egyénileg is közelítenek ehhez, mire figyeljenek oda? Akár mint pályakezdők, akár mint pályaközepén, vagy végéjárók.
1: Azt gondolom, hogy azon kell elgondolkozni mindenkinek kortól függetlenül, hogy ebben a világban az egyéni érdekérvényesítés egyre gyengébb. A közösségi érdekérvényesítésnek van ereje, és ezt viszont a szakszervezetek tudják megvalósítani.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Székely Tamásnak, hogy itt volt, és mind aktuális, mind pedig általános kérdésekkel tudtunk foglalkozni, illetve köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A mennybe menetel ünnepnapja. Mennybe menetel, áldozó csütörtök, áldozó nap, Urunk mennybe menetelének ünnepe. Húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. A magyar katolikusok inkább a második és harmadik kifejezés valamelyikét, míg a protestánsok, különösen a reformátusok az első megnevezést használják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben három helyen szerepel. Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyve első fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30-a, a legkésőbbi pedig június 3-a. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, és nemrég meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes bibliai tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Mindig kell, hogy figyelmeztessem magam, ne hagyd abba a szolgálatot, mert az isteni szeretet el nem múló szeretet. Bocsáss meg az ellenségeidnek, mert az isteni szeretet az el nem múló szeretet, és sorolhatnánk még.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban ma egy a legtöbbünk számára ismeretlen világba is beletekinthetnek. Cseh Sándor osztja meg velünk történetét alvilági múltjáról, valamint több évtizede kapott új Krisztus követő életéről. Második fél óránkban a roma emberek felé való szolgálatáról kérdezem Cseh Sándort. Beregszászon születtél, az akkori Szovjetunió területén. Milyen családba születtél?
1: Paraszt család sarjai voltak a szüleim. Édesapám, ő már heggesztő volt, gyárba dolgozott. Édesanyám pedig több helyszínen is eladóként, fagylaltárusként dolgozott. Amikor én születtem, akkor egy ilyen nehéz szülés volt. Elakadtam a szülőcsatornába, és akkor egy ilyen életmentő szülés volt. Aztán az akkori kornak megfelelő technológiájával egy fogóval kirángattak egyszerűen a szülőcsatornából. Nem biztos, hogy az volt a cél, hogy én megmaradjak. Nagy fokú agyvérzésem volt, de hát megtartott az úr.
2: A szüleid hívők voltak, vagy mit tudsz arról, hogy ők ezt hogyan élték meg?
1: Ők csak vallásos templomba járó emberek voltak. Valóban templomba járó emberek voltak, főleg az édesapám. De a szüleim élőhittel akkor még nem rendelkeztek. Körülbelül 10 éves koromig egy átlagos gyermekkorom volt, nem sok mindenre emlékszek, mondjuk a korszakig. Egy dologra emlékszem talán, 10 éves korom előtt arra, hogy egy születésnapon, 8 éves lehettem, amikor egy születésnapon játék közben meghalt egy gyermek. Belefut egy ilyen nyitott szennyvíz vezetékbe, és egy érdekes élmény, hogy egy játék és szülinap öröm, és akkor egy ilyen esemény történik. Azt tudom, hogy a születési trauma következtében mindig kellett, hogy injekciózzanak. Egy kis sírós, gyenge vézna gyermek voltam. Nem voltam olyan nagyon kapható a rosszra. Elég jó nevelést kaptam a szüleimtől, mindent megadtak nekem. És akkor 10 éves koromban ugye elkezdődött ez a bandázós élet. Amikor ezek a különböző baráti társaságok megjelentek az életem, akkor ottan elszabadult, mondhatni a pokol. Tehát 10 évesen most van egy ilyen emlékem, hogy egy falusi szénás padon cigarettázunk benne a szénába. Addig a helyzetig jó, be kellett mászni, tehát hogyha ott kigyulladt volna a széna, akkor nem tudtunk volna kimászni. Tehát ilyen emlékeim kezdtek lenni, aztán növegettünk, és akkor más bandák is előtérbe kerültek, és akkor elkezdődtek a banda háborúk kora. Tehát 13 éves koromtól mondhatni, hogy folyamatos életveszélybe voltam, mert hol csúszlival lőttük egymás, hol karókkal, hol láncokkal, aztán már kezdett a kés is előkerülni, és folyamatosan ilyen háborúkban voltunk benne is. Ráadásul ezt úgy mondom el, hogy a szüleim erről semmit se tudtak. Olyan önuralmunk volt, hogy hazamentünk, ha esetleg volt is egy-két kék a szemünk alatt, az egy ilyen valami ártatlan játéknak betudódott, de úgy igazából legalábbis én nem tudom, hogy a szüleim mondták volna, hogy tudomásuk lett volna ezekről a dolgokról. 13 éves, 14 éves korom, amikor új évet ünnepeltünk, akkor egy lakótelepi WC-be öntudatlanul alkoholos állapotban feküdtem órákon át, úgyhogy nem tudták rám nyitni az ajtót, hogy nem tudták, hogy élek-e vagy hallok, de nem is törődtek vele. Tehát eszméletlenre ittam magam.
2: Akkor nem is féltél a haláltól? Vagy csak nem is fogtad föl, hogy ezek életveszélyes helyzetek? Vagy nem lett baja ott is valakinek, amikor mondjuk tényleg nekiestetek egymásnak a bandaháborúkban?
1: Csontok azért törtek. Aztán megjelent megint a halál, szerelmi bánatból a szomszéd barátom felakasztotta magát, 15 éves volt. És ez még megismétlődött jó párszor. Tehát azt mondhatom, hogy így 20 éves koromra legalább most így hirtelen fel tudok idézni 4 embert, aki mellőlem meghalt. És 20 éves koromra úgy ünnepeltem a születésnapomat, hogy éppen az egyik barátomat megölték, és 3 másik pedig rablógyilkosság börtönből, és itt történt Budapesten, és ezek voltak a barátaim.
2: De erről azért a szüleid tudtak, nem? Már.
1: Igen, amikor súlyosbodott a helyzet, és 17 éves koromban először álltam a bíróság előtt, úgyhogy megvertem egy 27 éves rendőrt, mert közben ugye ez a bandázás azt hozta magát, hogy magadért ki kellett állni. Tehát jártunk edzésre, én küzdősportokkal kezdtem el foglalkozni egész korán, és hogy meg tud védeni magad, ezért folyamatosan edzettük magunkat és gyakorlatoztunk. Nagyon mélyen bele lehetne ebbe menni, hogy kikkel, mik történtek velem, mi történt, hogyan érintett ez a dolog. Igazából halál nem rendített meg. Sokszor a temetésük után szórakozni mentünk, mulatoztunk, nem rendített meg a halál. Mindig ott van a hitetlen emberben egy ilyen buta kényszer, ami abban azt mondja ki magának, hogy ez velem nem, hát vele megtörtént, ő egy lúzer, de velem ez nem történhet meg. Hát ezek még csak olyan banda háborúk voltak, hogy ezek még nem társultak a szervezett bűnözéssel. De később ez is bejött az életembe. Tehát látták, hogy egy vadember vagyok, látták, hogy nem lehet velem bírni, nem bír velem a rendőrség, azért munkahelyem is volt, de nem bírnak velem a szüleim. Hírnevet szereztem magamnak verekedések által, és akkor felfigyelt rám az alvilág 1995-ben.

0: Az első munkám az alvilági munkakörbe az illegális valutásoktól beszedni a pénzt, tehát adóztattuk őket, szép kifejezéssel élve. Körülbelül 30-35-40, mikor, hogy illegális valutástól szedtem be naponta pénzt. Az alvilágban nem nagyon kellett verekedni, mert olyan alvilági csoport volt, akitől mindenki félt. De viszont, ahogy mondják, hogy ebből jött pénz, ebből vész el, szóval nagyon rászoktam az italra, a szórakozásra, a könnyű drogokra, és ez mindig magával hozta az űröket. Tehát tulajdonképpen megtérésemig valamilyen gyilkos hajlam mindig uralta az életemet. Voltak fegyvereink, hideg fegyvereink, aztán később megjelentek a kisebb kaliberű lőfegyverek is, mert hát az űrök azok olyanok, hogy azok növekednek, és a veszély is, és egyre nagyobbá válik, amikor az ember egy ilyen életpályán megy keresztül. Nekem pisztolyt nem szegeztek a fejemhez, hogy gonosz életet éljek. Tulajdonképpen ez tetszett nekem, legalábbis úgy gondoltam, hogy nekem. Megtérésem után azért tudtam, hogy az ördög rabja voltam, a bűn rabja voltam, és megszállott démonikus hatások alatt is voltam ezáltal, az alkohol, meg mindenféle más dolgok által. Úgyhogy ez ment egészen 2000-ig.
1: Ahogy te is fogalmaztál, a történeted végül is keresztény szempontból arról is bizonyságot mutat, hogy létezik egy olyan gonosz valóság, ami sodorja, viszi az embert, és olyan hajlamokat előhoz, ami, ha tudatos lennél, akkor nem lenne ott benned. A másik pedig, hogy a rossz társaság tényleg mindent el tud intézni, vagy ezen keresztül is tényleg belenyúlt az életedbe a gonosz. Hogyan történhet ebből a mélységből egy változás, és mi volt az a fordulópont, ami segített gyökeresen megváltozni?
0: Hát ez a legsötétebb kor az életemben 1995-től 2000-ig. Talán nem is az volt a legnagyobb sötétség ebben, hogy miket csináltam, mert akkor egy ilyen nehéz időszak volt. Nagyon sokan cselekedtek hasonló dolgokat, hanem ami nagyon sötétté tette ezt a korszakot az, hogy én otthon éltem a szüleimmel. Hogy a szüleimnek ezt végig kellett éljék. Olyat is, hogy éjszaka bejön hozzánk egy ilyen osztag rendőr, és akkor a bizonyítékokat keres, mert én embert töltem. Holott ez nem volt igaz. És ez volt igazából a legsötétebb dolog, hogy te azoknak okoztál ilyen mély fájdalmat, akiket a legjobban kellene, hogy szeress és tisztelj. De viszont ez a csoda, hogy ők közben megtértek.
1: Mit tudtál te abból, hogy ők megtértek, vagy hogy ez mit jelent?
0: Ez nagyon szembetűnő volt. Minden reggel ki volt téve egy ige. A reggeli etettek, kitattak, elláttak, ugye. Beszéltek is Istenről, azért láttam őket imádkozni is. És bibliakör működött a házunkban ráadásul. És sokan beszéltek velem. Amikor én mentem éppen a sötét utaimra, akkor jöttek befelé a bibliórára több alkalommal, és akkor köszöntöttek, volt, aki írt nekem levelet, és ezek mind ilyen, hát ilyen nagyon nagy jelzőértékkel bírtak az életembe. Még visszatérnék ahhoz, hogy nagyon szerettem olvasni, ilyen 10-12 éves koromban elég sokszor elővettem a bibliát, bár nem értettem semmit. Ugye vallásos nagyszülők imádkozni is tanítottak, tehát Isten soha nem tagadtam, és 17 éves korom, amikor a bíróság előtt álltam, és azt mondták, hogy börtönbüntetés vár azért, amit tettem, ott szívből imádkoztam, majd napig emlékszek el. És Isten tényleg egy olyan csodát tett, hogy én nagyon-nagyon fiatal arcú voltam mindig. És amikor a bírósági tárgyalás volt, amikor ránézett a bírónő, nem tudta visszatartani a nevetését, és ránézett arra, akit megvertem, egy feje nagyobb, derék férfi volt, és mikor összerakta a kettőt, hogy egy ilyen gyerek megver egy olyan rendőrt, akkor tulajdonképpen az, hogy ilyen fiatal, láthatatlan arcom volt, ez mentett meg a börtöntől. Őre ez hatása volt, persze az imádság az Isten keze volt ebbe. Visszatérve, igen, hogy folyamatosan Isten impulzusokat küldött az életembe. Tehát ahol ott volt a gonoszság, mindig volt valami üzenet is, és ezek az egyre sűrűsödő imádságok és üzenetértékek a végén oda hajtottak, hogy elkezdtem én is keresni az Istent, és kerestem a kiutat, és elhittem azt, hogy a hit által lehet csak ebből kijutni. érdekes dologgá vált az életembe, hogy megterveztük nappal, hogy kit fogunk kirabolni, vagy mit fogunk csinálni, és este, amikor eljött az este, elkezdtem imádkozni azért, hogy ne sikerüljön. És elkezdték a bűntársaim észrevenni, hogy ha én velem vannak, valami olyan történik, amit nem tudnak megmagyarázni, és már kezdtek mellőzni engem. Amikor már láttam, hogy emberek elhagynak, hogy reményelve elhagy minden, akkor azt mondtam, hogy rendben, akkor kell az Isten. És amikor ezt kimondtam, akkor egy olyan verést kaptam, amúgy nagyon kevés alkalom volt, hogy megvertek. Egyrészt azért, mert nagyon jól tudtam verekedni, másrészt meg féltek ütni. De amikor eldöntöttem, hogy megtérek, akkor egy olyan verést kaptam, hogy abban majdnem belehaltam. És az úgy történt már, hogy azt gondoltam, hogy meg is halok 26 éves koromban, és akkor elhívták a lelkészt. És a fügelfa példázata volt akkor az alkalom szerint, és ezt az üzenettel eljött, nagyon hittel jött oda, fiatal lelkész volt, és akkor ő imádkozott, értem. Mondom, hogy meghalok, és akkor megfogta a kezem, és elkezdett imádkozni, és éreztem, hogy erő árad belőle, a remény ereje. Egy ilyen életerőt kaptam az imádság által, és akkor még 3 hónapig egy ilyen nagyon bukdácsolós volt, hol imádkoztam, hol húzott a világ, és aztán azt mondtam, hogy hát ezt vagy. Mikor eldöntöttem, 2 napra rá úgy volt, hogy Biatorbágy a férfi hét. Ugye oda is megvoltak már csatornák, nem csak a bűncsatornája Budapest felé, hanem ilyen értelemben is. És akkor az egyik bűntársammal elindultunk Biatorbágyra 2000 május végén.

0: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, Cseh Sándorral beszélgetünk.
1: Mikor értetted meg azt, hogy Jézus kicsoda, és hogy mit tett, érted?
2: Hát az, hogy mit tett, értem, azt szerintem egy élet kevés, hogy megértsem, de valószínű, hogy a lényegét akkor ott Biatorbágyon. Az ott mérvadó volt. Oda mentem, és akkor felálltam, kaptam egy igét, és elkezdtem bőgni, és elkezdtem mondani, hogy nagyon bűnös vagyok, és hogy az életem az egy csődtömeg, és hogy szeretném ezt az életet újra kezdeni. És akkor az Úr is látta ezt a megalázott helyzetet, és valóban megszánt engem, és ott elindult az új élet. Tehát megmondhatom azt, hogy Biatorbágyon újjászült a Szentlélek. Még szeretnék annyit hozzátenni ehhez, hogy amikor Biatorbágyról haza készültünk a barátommal, ő is megtért, hazafelé menet már az ördög készítette a csapdáját. A feleségem akkor várandós volt, már meg kellett hamarosan szülessen az első gyermekünk, és elhívták őt, a régi barátaim, egy ilyen piknikre. El kellett menjek a feleségemért, ahol bedrogozott, benarkózott italos bűntársaim, ma kellett rögtön találkozzak. Szinte az első perctől az volt a feladatom, hogy na most itt az idő, és azt mondjam, hogy vége van. És elmentem, akkor ők már tudták, hogy mi van, amennyire ők tudhatták, és régen mindig, amikor egy ilyen mulatozás kezdődött, az akár több napig is tarthatott. És most elmentem, egy fél óra, 3-4 óra beszélgetés után ott tudtam hagyni őket, és elhoztam a feleségemet. És ez nekik egy olyan arcülütés volt, hogy én ott hagytam őket, tehát igazából a bandavezért soha nem szabadott ott hagyni, ez egy ilyen iratlan szabály volt, hogy te nem jöhettél csak úgy el. És én ott a bandavezér előtt megvallottam a dolgokat, és szabadon eljöttem, félelem nélkül. És akkor éreztem, hogy megtört a gonosz hatalma. És nem volt erőködés, hogy ott hagyjam a bűnözést, ahol bizony nagyon sok megtorlás várhatott volna engem, mert rengeteg embernek ártottam. De hát egy nagyon jó közösség volt, meg ébredés volt a városban, azért nem mindegy, rengeteg ember megtért, és ennek híre volt. És a keleti népek sokkal istenfélőbbek, mint a nyugatiak. Tehát, hogyha egy bűnöző azt mondja, hogy te megtisz, és ez valódi, akkor ő téged tisztelni fog ezért. Ez nagyon érdekes dolog.
1: Hogyan történt ez az ébredés? Ezt azért még egy picit pendítsük itt meg.
2: Hát az ébredés elkezdődött ugye 90-es évek, hát a rendszerváltás után. Rendszerváltás utáni szabadság úgy elindított, ott megmozdított sok mindent. Tehát a Kárpátalja ébredés nem lehet annyira kötni valaki ilyen személyhez, vagy valamilyen időponthoz. Vannak kiemelkedő személyek, akik ezt jól látták, és idézőjelben jó kihasználták az alkalmat. Elindultak emberek Isten felé, nyilvánosan hirdették, az utcán is volt evangelizáció. És akkor én mondjuk így lekéstem egy olyan 5-6 évet ebből az ébredésből, viszont ennek is nagyon-nagyon csodálatos utóhatása van annak, hogy én akkor olyan gonosz utakon jártam, mert az ige is mondja, hogy megnövekedett a bűn, jobban kell a kegyelem. Valami olyan kegyelemben volt részem, amit én sokáig nem értettem, hogy miért nem kaptak ilyen kegyelmet mások. Hát mert nem mentek olyan mélyre. Azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon tudom a különbséget a világ közt, meg az Isten útja közt. Sok keresztének az a legnagyobb probléma, hogy nem tudják ezt. És nagyon sokszor kereszteződik. Nagyon-nagyon imádsággal kellene hozzányúlni, akár az internethez is, vagy a televízióhoz, vagy akár még a rádióhoz is. Nagyon bölcsen, csak az Isten igéje szemüvegén keresztül. De hát ez megint egy olyan kihívás, hogy ebbe segíthetünk is sokat testvéreinknek. Meg hát mindenki meg kell maga is harcolja azt, hogy a kísértésnek enged, vagy a Szentléleknek.
1: Valahol elmondtad, hogy attól kezdve te csak hitből élsz, azóta annyira Isten kezébe tetted az életed, az életeteket, hogy nem világi állást kerestél, hanem azt, hogy hol szolgálhatod Istent. Hogyan tart ő téged? Hogyan történtek az utána következő évek, évtizedek?
2: Ez volt egy fedő munkám, Beleg Szászon a polgármesteri hivatalban volt egy irodám, én vezettem a fizetős parkolókat. Volt egy ilyen csapat, akik dolgoztak innen a terepen, és akkor én őket felügyeltem, igazgattam, meg a mivel jár, könyveltem is. Ez párhuzamba ment. Megtanultam én kettős könyvelni, meg. Szóval sok simlisség volt. Amikor megtértem, akkor még ott dolgoztam tovább, és a könyvelést rendbe hoztam, és az emberekkel a kapcsolatomat rendbe hoztam, és mindent próbáltam megtenni, hogy ne bizonyuljak tovább tolvajnak, hazugnak, és stb. De összességében véve aztán nem értékelték, mert amikor már jó dolgoztam, becsületes lettem, a város bevételen jelentősen megnőtt, akkor elengedtek engem. Megijedtek. akkor eldőtt bennem, hogy ha nem kellek a világnak, akkor nekem se kell a világ. Én nem tudom ezt így kijelent, hogy én csak hitből élek, hogy ez mit jelent. De azt hiszem, hogy én elhittem, hogy Isten akar az életembe valamit. Én akkor a hitem szerint teljesen odaszántam magamat neki, és ez nem volt mindig könnyű anyagilag sem, viszont mindig eszembe jött a Salamonnak ez a mondása, hogy minden

voltam én személyi bankár is, elvégeztem a tanfolyamokat, mindent, de Isten mindig visszavezetett erre az útra. Egyszer emlékszem egy ilyen esetre, mert itt értünk Magyarországon, amikor személyi bankárként egy propagáló beszédet folytattam egy órán keresztül, hogy akkor hazafelé jövet, emlékszem, végig ordítottam az autóba egyedül, és mondtam, hogy ezért jöttél te ide Magyarországra, hogy pénzügyi tanácsokat adja embereknek. Nem Isten országáról kellene neked beszélned, akkor eldőtt bennem, hogy azt is ott hagyom. És többször megpróbáltam világi munkahelyre bemenni, és tényleg nem azért, mert bustoltam, hogy ügyetlen, hanem mindig Isten bezárta a kaput az utóbbi 26 évben.

0: Lélekhangoló.
1: Óriási kegyelem, hogy ő hordoz. Egyébként, amit még említhetnénk, hogy nagyon fontos számodra az ének és a zene, ebben viszont kiteljesedtél, és benne élsz, dalokat írsz, Istennel ilyen különleges kapcsolatban is vagy.
2: Igen, Isten adott egy ilyen csodálatos ajándékot, hogy le is tudom írni az énekeket, meg is tudom zenésíteni őket, elő is tudom adni őket. Nem mondom, hogy egy olyan nagyon magas színvonalon, mert ugye nem vagyok tanult zenész, de élvezhető módon. Ami nekem fontos a zenében az, hogy túlsegít mindig nehéz pillanatokon. Megerősít, felüdít, és sokszor a környezetem felé is ez érezhető. Feleségem is szereti a zenélek. Bárhol zenélek, amúgy, ha viszem a gitárt, utcán, strandokon is, bárhol, sok helyen zenéltem már így, igen, de tulajdonképpen, ami miatt én nem lehetek soha populáris, egyrészt azért, mert talán a mai korban olyan kiemelkedő, színvonalú keresztény zene megy, ez is benne van, de a másik része az, hogy én igéket éneklek meg, és mély igei mondani valókat is. Sajnos azt kell mondjam, hogy ma ez a kereszténységben nem kell. Egy ilyen pillanatnyi érzéseket adó, ilyen jó dallamú zenék kellenek, és nem akarok megbántani senkit, ennek is megvan a helye, de az én mondani valóm olyan mélyek, hogy én sokszor döbbenetet látok, amikor eléneklem ezeket az énekeket. Volt, hogy stúdióba elmentem, elkezdtünk dolgozni, és aki vette fel a stúdiót, az leborult, és meg tudott mozdulni, halogatta ezeket az üzeneteket. Látom az arcokat, amikor előadom mondjuk a Cigány Misszióban is egy-egy dalomat, ezért nem is erőltetem. Ez nem az enyém, amit az igéből veszek. Még most egy ilyen kis jóléti, ilyen kényelmeskedő kereszténységet élünk, de ez meg fog változni hamarosan. Amikor nagy nehézségek jönnek, akkor már bébi papival nem lehet dolgozni. Úgyhogy jönnek azok az idők, amikor nagyon mély és nagyon bátorító, erős eledelre lesz szükségünk ahhoz, hogy a ránk következő időszakokat venni tudjuk.
1: Fel tudsz-e most idézni akkor valami igei üzenetet?
2: Tulajdonképpen én így összefoglalnám, amik ezek a kemény üzenetek bennem elvégeztek. Aki meg akar maradni a hit útján, a legfontosabbá fog válni a mai korban az agapé, az isteni szeretet, amit én úgy nevezek magamba, hogy az el nem múló szeretet. A szeretet, amely leleplez. És azért nem nagyon akarták ugye a profétákat, se Jézust hallgatni, mert nem akarták hallani azt, hogy őket Isten milyennek látja. Isten minket nagyon szennyesnek lát első lépésben. De hogy ne így lásson minket, ezért elküldte az egyszülött fiát, hogy rajta keresztül lásson minket. És ez a szeretet, amelyet Jézus Krisztusban megmutatott a mi mennyei atyánk, ez el nem múló szeretet. Nem olyan, mint az emberi szeretet, hogy szeretlek, mert jó érzés téged szeretni. Hanem Isten ezt az undort, amely a bűn undorával köthető össze, ami benne van, hogy ő undorodik a bűntől, és ha mi egyek vagyunk a bűnnel, akkor tehát minket utál, hogy mégis az el nem múló szeretetet ránk öntse, ezért a Jézus Krisztusnak meg kellett halnia ezekért, az ocsmányságokért. És hogy ne utáljon minket, hanem szépnek lásson, ezért az ő egyszülött fia életébe kellett, hogy ő fizessen. Elfordult tőle az atya, de hogy ez mit jelent? Hogy a világtörténelemben, nem a világtörténelemben, hanem a mindenkori, a mennyek országa történelemben egyszer történt meg ilyen, hogy ők elváltak. És hogy ez nagyobb fájdalom volt. Felvázolva a legfontosabb üzenet, amit bennem is elvégzett, az, hogy az el nem múló szeretet. És mindig kell, hogy figyelmeztessem magam, ne hagyd abba a szolgálatot.

Bocsátott, mert az isteni szeretet el nem múló szeretet. Bocsáss meg az ellenségeidnek, mert az isteni szeretet az el nem múló szeretet, és sorolhatnánk még. És magamat bátorítom, amikor nagyon elcsüggedek, hogy nincs látható eredmény, de az el nem múló szeretet nem így látja. És ha mindent az el nem múló szeretet szemüvegével kezdünk el látni, és ebben megerősödünk, teljesen másképp látjuk a nehézségeket, teljesen másképp látjuk a kísértéseket, a csábításokat, a próbatételeket és az örömöket, mindent más szemmel fogunk látni. És hogy igazából ezek a nehéz, mély üzenetű, intő, de ugyanakkor mindig bátorítás is benne van a végén, üzenetű énekek, ezt formálták ki bennem, hogy a szeretet, az agapé, az isteni szeretet, az el nem múló szeretet, és tulajdonképpen, ha ezt valaki meg akar érteni, akkor mindent megért, ha nem akarja megérteni, akkor nincs értelme tovább győzködni.

0: Ez itt a Lélek hangoló.
1: Kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
2: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
0: a mai adás szerkesztőjét.
3: Önök továbbra is a Lélek hangoló
2: evangélikus műsort hallják.
3: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: A Lélek hangoló evangélikus műsorban Cseh Sándorral, cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk. Családoddal Kárpátaljáról 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Istent szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
4: Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és hát nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek. Különösebb módon nem foglalkoztatott ez ugye megtérésem előtt. A bűnözés lett az életem, akkor igen, ott voltak illegális valutások, roma származásúak, igen.
2: Ugye itt még a határon túli életedről beszélünk.
4: Csak így próbálom felidézni, hogy az életem során, hogy hogyan is kapcsolódtam a roma társadalomhoz. És aztán megtérésem után ilyen nagyon buzgó életet éltem, és ugye ott kárpátai ébredés a társadalom minden rétegében jelenlévő mozgalom volt. Nagyon szerteágazó szolgálatok működtek itt, többek között a cigánymisszió is. Hát volt egy dolog, hogy amikor megtértem, akkor elkezdtem rendezni az emberekkel, akikkel tudtam azt előző életemből adódó bántalmakat. Ez a gondolat vezérelt el először a Beregszász külterületén lévő cigánytelepre, ahová én bocsánatot kérni mentem. És látták, hogy én nagyon megváltoztam, hát ismertek többen, akik akkor ők is elkezdtek Isten felé fordulni, és azt kérték, hogy hát jöjjek gyakrabban, és segítsek nekik a hit útján járni. És akkor úgy elindult 2002 tájékán, Beregszászon az, hogy a cigányság felé elkezdtem szolgálni igével, meg mikor, mivel, diakóniával éppen, mit tudtunk, és akkor ebbe bekapcsolódtam én is. És ez tartott egy jó néhány évig, és aztán, amikor kiköltöztünk Magyarországra, akkor ez félbe maradt, és aztán itt néhány évet éltem, és szolgáltunk emberek felé, alapítottunk gyülekezetet, végeztünk különböző szolgálatokat.
2: Ugye ez Szárazdon volt egy erdélyi evangélikus lelkésznek a missziós telepén, ami egy afrikai ébredés nyomán kialakult misszió. Tehát Orbán Attila mellett kezdtél el te is szolgálni Szárazdon, Tolna megyében.
4: Igen, oda költöztünk 2012-ben, 6 tagú családommal, és néhány évig nem is merült fel, hogy a cigányság felé terelődjön a gondolat, és aztán a Bakai Péter hatására, ő a cigánymisszió vezetője evangélikus egyházba, és akkor az ő hatására többször ellátogattunk Sárszentlőrincre, tettem is ott bizonyságot, aztán különböző feladatokra megkértek, vittem cigány embereket csendes napokra, vagy éppen a közös asztaltáborba. És akkor Bakai Péter elköltözött Sárszentlőrincről, és felmerült az a gondolat, hogy nem-e vállalnám át a Bibliórának a vezetését, mivel már ugye tudták azt, hogy korábban is végeztem hasonló szolgálatot. Volt egy kisebb biblia közösség, amely főleg asszonyokból állt, egy-két férfi is járt, és akkor bibliórákat tartottunk, látogattunk családok körében is, hirdettük az evangéliumot, itt ugye akadnak mindenféle tennivalók, segítettünk eljutni helyszínekre, hogy tudják az ügyeiket intézni, vagy esetleg orvoshoz valakit kellett vinni. Itt végeztünk különböző alkalmi diakóniai szolgálatokat, volt eset, amikor padlót javítottunk, volt, amikor tetőt javítottunk, de aztán valahogy kezdett ez az egész mag széthullani, nem volt talán bölcsességem, vagy nem volt elég szeretet lehet a szívem, hogy értsem, hogy is kell végezni ezt a szolgálatot valójában. Egy magyar emberként a cigány társadalom felé, hogy még Isten keresők is, akkor hogy hogyan is kell hozzá ki úgy viszonyulni. hogy valószínű abban nekem is részem volt, valamilyen részem volt, hogy ez a biblióra aztán így elmaradt. És aztán jött a Covid, azelőtt még egy fölvenőben volt, még jöttek újak is, és amikor jött a Covid, aztán amikor újraindítottuk a koronavírus után időszakban, akkor már kevesebben jöttek, és végül elmaradtak. Azt tudom mondani, hogy ez nem olyan nagy tragédia. Mai napig mindenkivel, akik jártak, jó kapcsolatom van, mondhatni jó kapcsolatom van, bárki eljöhet velem, és elmegyünk. Tegnap is az Orsós Julianna telefonált, hogy hogy vagyok, mint vagyok. Meg szoktam őket látogatni, tartom velük a kapcsolatot. Sajnos azt mondhatjuk, hogy ott nem csak a cigány missziós biblióra hullott szét, hanem és nem csak ott, nem csak Sárszentlőrincen, hanem a magyar gyülekezet is eléggé megfogyatkozott, tehát tulajdonképpen a cigányok nem láthattak jó példát abban, hogy igen, érdemes templomba járni, vagy keresnék az emberek Istent, és templomba járnának. Sajnos Trolna megye számos településén van ez így, hogy akár meg is szűnnek gyülekezetek, kiöregednek, elköltöznek. Én ezt ismerem, az egész országnak a gyülekezeti látogatottságát nem ismerem, de a Dél-Dunántúlban amúgy magyarok tekintetében is vannak problémák, vagy magyar gyülekezetek tekintetében. De viszont megértette velem ez az eset, hogy a cigány misszió nem erről szól, hogy most biblióra van, vagy biblióra nincs, hanem arról szól, hogy mennyire tudom szeretni a cigányokat, és az el nem múló szeretet nagy segítség abba, hogy ha nem is akarnak ők közösségbe lenni egymással, de mégis jó kapcsolatot meg lehet velük tartani, és kell is. És amikor erre ráéreztem, egy teljesen más dimenzió, teljesen más irányú szolgálat, vagy struktúrájú szolgálat mutatkozott meg.

0: A lélekhangoló evangélikus műsorban Cseh Sándorral cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
1: Volt egy mélypont, amikor harcoltál azért, hogy mi a folytatás akkor ezután? Hogyan mutatkozott meg számodra, hogy merre mutat irányt Isten, és hogy tényleg milyen elmúlhatatlan az ő szeretete?
2: Nem egy tipikus rendszerben működő missziónak mindig vannak hátrányai. Tehát amikor nincs egy ilyen látható, megfogható része a missziónak, akkor az egy hitpróbát is jelent. De Isten azt mondja, hogy arra tanít minket, hogy ne nézzünk a látható dolgokra. És ne nézzünk a múltra sem, mert azt mondja, ne a múlton rengjetek, hanem a jövő felé tekintsetek. Mert Isten működik annak ellenére, hogy néha a formák megváltoznak. És nekünk ehhez igazodnunk kell. Nem akarok formabontó lenni, de hogyha valaki nem akar jönni közösségbe, nem szabad neki hátat fordítani. Egy igazi misszionárs, és gondolom egy lelkész, vagy ahogy mondja, jó pásztor, az elveszettet megkeresi, elmegy azután, az egy után. És hogy ez nem csak egy egyszeri alkalmat jelent, ezt kell megértenünk, hogy az elmúló szeretet szemszögéből látni azokat a történéseket, amit mi földi értelembe vetten, csak egy egyszeri alkalmat gondolunk. Hát egyszer elmentem meglátogatni, és nem akar jönni, és akkor már nem megyek többet. Nem. Nem úgy megyek el, hogy elvárásaim vannak, hanem egy igazi szolga szolgálni megy. Az igazi szolga nem felette áll annak, aki felé szolgál, hanem a szolgálatába áll. Valóban szolgálnak lenni. Miben lehetek a segítségedre? Nem elvárásokkal kell legyünk ma a gyülekezeti tagjaink felé, hanem valóban az igényeikhez mérten alakítani a szolgálatot. Arra van igény, hogy félrevonuljon. Hát hányszor volt ilyen Izrael életében? Hányszor volt ilyen, hogy le is rombolták a templomot? Most nincs a templomra szükség. Most úgy leszek jelen az életetekben, hogy kin vagytok a pusztába, hogy elmentek Babilonba, és ott is Isten vagyok, és ott is megyek utánatok, és mi nem lehetünk nagyobb a mi Urunknál. Ha Isten ezt cselekszi, akkor a mi dolgunk ezt cselekedni. De ha nem megyek keresztül ezen a úgymond látható felbomláson, akkor ezt soha nem értem meg ilyen mélységébe. Úgy gondolom, lehet, hogy hallottam volna róla, vagy azt gondolom, hát ez így van, de amikor átéled ezeket a nehéz időket, ezeket a nehéz lépéseket, hogy nem mond Isten le senkiről, mindig szoktam mondani, és kimondani könnyű, hogy Isten senkiről nem mond le mindaz idáig, amíg még utolsó dobban a szíve, nem mond erről, mindig várja, hogy megtérje, mindig várja, hogy hazajöjjön.
1: Hogy látod, hogy mire lenne szüksége leginkább a roma embereknek, akár ott Sárszentlőrincen, akár hogyha ezt kitágítjuk arra, hogy mire vágynak, hogyan éri el őket Isten, hogyha eléri?
2: Hogy mire vágynak igazán, arra ők tudnának választ adni. Hogy mire van szükségük, hát azt ugye igeolvasó, Isten hívő emberekként, elhívott szolgálként tudjuk, hogy az isteni szeretetre van szükségük, erre az ellenmúló szeretetre. Nagyon érdekes a romák helyzet a világban, és itt Magyarországon is. Hogy lehet az, hogy a cigányság nem vette fel évezredek alatt a keresztény vallást, úgy tényleg, hogy tradicionálisan, miért nem lettek keresztényekké, mondjuk egy keresztény kultúrába éltek, hát bántották őket. Hát ha bántanak minket, akkor mi elfogadjuk a bántók istenét? Hát volt régen ilyen az Ószövetségben, igen, hogyha legyőztek egyik nép a másikat, annak az istene is erősebb volt, de nem kezdtük el tisztelni még akkor se, ha legyőztek minket. Tehát nagyon érdekes helyzete van a világban a cigányságnak, én hiszem, hogy nagyon mély értelme is van. És a legmélyebb értelme a szeretet szemszögéből az, hogy jövevény voltam és befogadtatok, és most ide tehetünk fel kiáltójelet vagy kérdőjelet kell tegyünk. Tehát Isten támaszt ilyen népeket, akik jövevényként vannak közöttünk. Mi is egykor jövevények voltunk itt. Ők is tehetnek róla, hogy nem fogadták be a magyarok úgy a cigányokat, ahogy be kellett volna fogadják, de mi is tehetünk róla. De mit tegyünk? Hát mindenki a saját portáján rendezkedjen. Mindenki a maga bűne felett keseregjen, azt mondja a Biblia, és mindenki a saját kommunikációját, a saját kapcsolatrendszereit rendezze, a saját szokásait alakítsa úgy, hogy az jó legyen a másiknak is.

0: Angoló.
1: Egyre inkább érdeke lesz a magyar társadalomnak, hogy jobban legyen a cigánysággal, és egyébként asszimilálódnak, úgy látszik sokan. Mi lehet ebben a jó, pozitívan nézve, hogy tegyünk mind a két oldalról a közös jólétünkért?
2: Nem egyszerű kérdés, de le lehet egyszerűsíteni. Mindig akkor jó a másiknak, ha jót akarunk neki. Akkor jó nekünk is, ha mi másoknak jót akarunk. Ki mit vet, azt aratja. Ha mi szeretetet akarunk kapni, megbecsülést, ha békébe akarunk élni, ha tiszta környezetet akarunk, ha rendet szeretnénk, ez jobb kifejezés, ezt is egy cigányasszonytól tanultam, nem akarok, hanem szeretnék, akkor be kell fektessünk. Tehát az ellenségeskedés sokkal több energia, sokkal negatívabb jövőhozamot hoz. Ha nem vagyunk egymás felé nyitottak, nem vagyunk egymás felé befogadóbbak, saját magunknak bonyolítjuk meg az életünket. Amikor a faluba oda kerültünk, Szárazdon, ottan csak egy roma család van, de elég sokan ellenségeskedtek, igen, mert a misszióval a faluba elég sok ingatlan megvett, és azt gondolták, hogy nagyon fel fog fordulni a világ, és meg is értem őket, de mindig ez a példa ott él előttem, hogy voltak perek, voltak büntetések, de szeretettel lehet csak meggyőzni még az ellenségedet is. Úgy gondolom, hogy békességbe élünk egymással, mert nem a viszályt tápláljuk. Hát nem a legfontosabb az, hogy itt jól élünk a Földön, de mégis csak egy fontos része annak, hogy a szeretet megnyilvánul, és a szeretet nem csak szavakba áll, hanem tettekbe is. Tehát ha van kire számítani, és már bizony egyre többször olyan helyzetbe kerülünk, hogyha bajba kerülünk, hogy igen, akár lehet, hogy egy orvos, vagy egy ügyvéd, vagy egy bíró lesz roma származású, és nem mindegy, ő mit gondol, mit érez felénk. Úgyhogy jó, meg kell gondoljuk, hogy hogyan viszik tovább ezt a magyarok és a romák közötti viszonyt. Én bizakodó vagyok, mert én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni, hogy jó kapcsolatban lenni velük. Sőt, el kell jutnunk egy olyan pontra, hogy nem is kell megkülönböztető jellegűleg mondani, hogy ők cigányok, mi magyarok vagyunk, hanem csak mint emberek, így együtt mellett. És úgy is fogadjuk el egymást, és ez olyan természetes módon kellene már rég menjen, de ez még valahol nem így van. Na bocsánat, csak egy rövid történést hozzáteszek, hogy kiment egy ismerősöm Ausztriába, mert ott ember. Itt hol cigány? Itthol, amikor dolgoznia kellett, munkahelyén azt kellett érezni mindig, hogy ő cigány. Ezen változhatunk, de azért nem egyedül kellene ezt a harcot vívjuk, hanem aki hallja akár ezt az üzenetet is, az is elgondolkozhat, hogy mi kifizetődőbb számára lelkiekben mindenképpen. De aztán a fizika is ráadásként megadatik, így írja az igen.

0: itt nékül. Hol van a kereszténységnek a szerepe akkor, vagy Istennek a szerepe azért, hogy ne csak egy emberi törekvés legyen, hogy a jó viszony ápolására törekszünk a cigánysággal, kinek hogyan vannak jelen a környezetében? Ugye ez többféle, mert egy város részben, ahol ugyanúgy ott laknak a szomszédomban, egy kertes házban, mert van ilyen kerület, ott egész más, mint vidéken, ahol szintén vannak még nagyon szegény sorsúak közöttük, és rosszabb irányba elmehet a kapcsolat. De hol van Isten szerepe ebben? Mert ugye most itt keresztény emberekként ülünk, hogy megtörténjen ez az áttörés, vagy jobban menjen.
1: Ami alap az, hogy mikor Jézus Krisztus meghal a kereszten a bűnös emberért, akkor személyválogatás nélkül mindenkiért meghal. Ott nincsen, hogy zsidóért, görögért, magyarért vagy cigányért hal meg. Mindenkit egyen értékűnek tart, és mindenkiért egyformán hal meg. Tehát nem úgy, hogy a magyarokért jobban meghalt Jézus Krisztus, mint a cigányokért. Ez az alap. Ez az isteni szeretet. A második dolog pedig, ami fontos, az engedelmesség. Ha Isten engedelmességre ind bennünket, avval kapcsolatban, hogy fogadjuk be a jövevényt, ha nem vagyunk engedelmesek, magunkra bajt hozunk. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy az engedetlenség olyan, mint a varázslás. Vétke. Aztán ott vannak az engedelmességhez tartozó parancsolatok. Tulajdonképpen hálát adhatunk azért, hogy van egy ilyen helyzet, roma kapcsolatok, hogy megtanuljunk szeretni valóban. Ha esetleg ellenségeskedés is van, de hát van ez családokban is, meg minden sajnos. De ha most konkrétan ennek a két népnek a kapcsolatáról beszélünk, akkor megtanuljunk szeretni gyakorlatban. És példát tudjunk mutatni. Álltam az kézi otthonmosóba, és előttem állt egy roma férfi, egy vállalkozó. Egy ágdaráló volt, és egy kis teherautó, amit le akart mosni, és hát ez egy hosszabb folyamat. És akkor én álltam mögötte, és láttam, hogy egy idő után elkezd feszülté válni, és kapkodni. És mindig rám nézett, hogy én hogy reagálok arra, hogy előtt áll egy cigány, akire várni kell. Úgy érezte ennek a súlyát, hogy gyorsan kell cselekedni, mert ha nagyon, még lehet, hogy még beszólok ott neki. Vagy valami rosszanduló pillantástól is, már aki megvan csömölve, ugye annak már egy rosszanduló pillantás is. És akkor én megértettem ezt a helyzetet, hogy ő feszült amiatt, mert egy magyar áll mögötte, és egy magyarnak kell várni egy cigányra, én kimentem, és megnyugtattam természetes hangon, szóltam hozzá, testvér, nyugodj meg, mosodj csak nyugodtan az autót. Mondom, az asszony bevásárol, én meg addig eljöttem, sok időm van, hidd el, van időm, nyugodt lehetsz. Látszott, hogy a kapkodás és a feszültség így megszűnt belőle, és most, hogy beszélünk arról, hogy milyen kereteket öljön a cigány misszió, itt egyedül küszködök, de itt ez kellene, hogy néhány igazságot elsajátítsunk és gyakoroljunk. Hogy csak ilyen kifejezés módokat kezdjünk el egymás felé. Hogy nem kell azt, ami felépült benned a magyarok felé, amit gondolsz róluk, az nem biztos, hogy mindig így van, és fordítva is úgy kellene legyen.
0: Miből merít az emberhez erőt, vagy neked is volt-e valami, ami segített, vagy generálta, hogy tényleg ebben megerősödj, hogy így tudj viszonyulni pozitívan újra meg újra a cigány emberekhez?
1: Az én esetemben kicsit könnyebb a dolgom, mert Isten erre elhívott. Tehát amire elhív, gondolom, ahhoz ad bölcsességet és erőt is. A hívő embernek van egy óriási nagy előnye az, hogy az el nem múló szeretet, ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy valóságos, megtapasztalt jelenlétté válik az életedben. Mikor? Hát ha bizonyos dolgokat felismersz és félreraksz, annak érdekében, hogy a szeretet az valóságosan beléd áradjon. Egy rövid kis történetet hadd mondjak már ehhez kapcsolatban, hogy átveszi az új igazgató a régi gyárigazgatótól a pozíciót. A régi gyárigazgató nagyon sikeres munkát végzett, és úgy megy nyugdíjba, hogy egy nagyon-nagyon fellendült gyárat, vállalkozást ad át a fiatalnak. Fiatal bukdácsol, nem megy neki, egy idő után fölhívja a régi gyárigazgatót, hogy tudta te ilyen sikeressé tenni ezt a vállalatot. Szóval nekem nem megy. Hát azt mondja, sok tapasztalat által. És hogy szerezted ezeket az tapasztalatokat? Hát azt mondja, sok rossz tapasztalat által. Tulajdonképpen az hívő életnek az első része arról szól, hogy be akar Isten mutatkozni, de előbb magadat akarja bemutatni neked. Ki vagyok én valójában, és mennyit érek? Tehát a legnagyobb ellenség abban, hogy szeressek, az, hogy én magam vagyok. Ha erre rájövök, akkor már a dolog elkezd könnyebbedni. Nem véletlenül mondja Isten, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Tehát ha magadat legyőzöd, nem a másikba keresed a hibát, engeded, hogy Isten minden nap betöltsön, megvan a megfelelő időtartamod, amit Istennel a belső szobádba eltöltesz, amikor feltöltődsz, igével, Szentlélekkel, akkor van mit adni. De ezt minden nap meg kell tenni. Mi különböztet meg egy elhívott szolgált, egy átlag hívő embertől? Az, hogy egy elhívott szolgálnak mindig van ideje arra, hogy feltöltekezzen. Amikor nincs ideje, hogy betöltekezzen Istennel, akkor nem az ő útján van. Isten mindig ad lehetőséget betöltekezni, akár börtönbe legyél, akár kórházba. Neked mindig megvan az a késztetésed, hogy betöltekezz Isten szeretetével és bölcsességével. És ez a titka, és ebbe a mederbe is bele kell ezt terelni, magyarok, cigányok közötti kapcsolatba, hogy egymás különbnek tartsuk, hogy igazi szolgálnak olyannak kell, hogy jó a közelségében lenni, mert felemelő a jelenléte számodra. Gyógyító. Ilyen volt a Jézus jelenléte. Ha nem ilyen az a jelenlétem, akkor ne hagyjam ott a szolgálatot, csak újuljak meg. Sok oldalról lehetne erre rávilágítani, de úgy gondolom, hogy aki akar ebbe az irányba menni, az egy szóra is fog engedni, aki nem, annak meg a 100 szónak is ugye egy a vége, hogy nem.

0: milyen új dolgokat tervezel, vagy mi az, ami kinyílik előtted, vagy máshogy fogsz mostanában folytatni a cigánymissziós területeden?
1: A Biblióra az körülbelül 3 éve szűnt meg, és azóta kezdődött ez a másik gondolkodás, hogy szélesebb körbe is lehet, és másképpen is lehet ezt a szolgálatot vinni. Egy elsősorban keresek kapcsolatokat olyan újjászületett hívő cigány emberekkel, akiket majd segítek abba, hogy szolgáljon a saját népük felé. Én ezt dédelgetem magam, hogy a legjobban a cigányság felé egy cigány ember tudna szolgálni. Ha a magyar jön hozzánk, az vagy akar valamit, vagy ha magyar jön hozzánk, akkor mi akarunk tőle valamit. Az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk őket szeretni, mert nem tudjuk ők kik valójában. A cigánymisszió is olyan, hogy mindenki cigánymisszióhat, mert azt mondta Jézus, aki nincs ellenem, az velünk van. Tehát aki nincsen a cigányok ellen, az már a cigányokért van. És ezt tudatosítani magamba, és így élni, hogy ez tudatosuljon bennük is. Segíteni kell őket abban, hogy ők egyenjogúnak tartsák magukat, mert sokan azért agresszívak, mert kitörnek egy olyan kötelékből, amit rájuk nyomtunk, hogy ők nem egyenértékűek velünk. Egy cigány magára úgy gondol, hogy ő nem olyan értékes, mint egy magyar. Lehet, hogy ki sem mondja ezt, lehet, hogy most hallja először, de ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy viselkedik, ő magát is megbélyegzi. A kialakult helyzet, ami van, az egy darásfészek, az egy probléma. Én nagyba szeretném, hogy legyen nagy konferencia, mondjuk el ezt minél több embernek, de még nincs itt az ideje. Úgy érzem, hogy kell egy ilyen magot megalakítani, akik példamutatóak, akik meg tudják állni a sarat, akik szeretik egymást, akik készek akár egymásért életüket is adni. Én nem azt mondom, hogy egész országra kiterjedő, de legalábbis Tolna megye vagy Dél-Dunán túli régióba az lenne a jó, ha lenne egy példamutató közösség, ami főleg cigány emberekből áll, akik jó példák mások számára, és akkor azokkal már lehet különböző nagyobb fórumokat, vagy valamilyen rendezvényeket is szervezni. Úgyhogy tulajdonképpen itt állunk a mai napra, Isten segítse mindazokat, akik szeretik a cigányokat, és a cigánytestvéreknek is azt üzenem, hogy mi szeretnénk szeretni titeket, és próbáljuk meg együtt csinálni. Köszönöm szépen!

Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban vendégünk Cseh Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós munkatársa volt. Az Evangélikus Rádiómisszió interjúit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszio.luterán.hu rádiómenüje alatt, Spotify-on lélekhangoló podcastként, és a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra küldött üzenetben. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az evangélikus egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter, új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az evangélikus egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásokat. Nagy lehetőséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az evangélikus egyház társadalomban végzett szolgálatára. Különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatában szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket. Az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során felmerülő kérdéseket, és egyeztessünk a nemzet szolgálatában felmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök, Tisztelet és Szabadságpárt. Az én lelkemmel szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójára és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik 10 órától, urvacsorás istentisztelet lesz, Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről. Személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Merkaba hallgatóit. Újra itt van a nem csak égi szekér, de sokkal több, mint tank nevű műsorunk, amelyben a mai vendégünk I.S. Bence lesz, aki fotoriporter, és Bencét én először a médián keresztül ismertem meg, aztán személyesen, hiszen egy jelenséget kezdett el vizsgálni a fotójelentséjével, az pedig nem más, mint a magyarországi, kelet-európai vallási turizmusnak egy ága, amiről talán nem is tudnak sokan, hogy mennyire komoly ága. Hiszen évente 30-40 ezer ember, én azt mondanám, hogy 30-40 ezer ember, de ez sokszor, hogyha úgy állnak épp a csillagok, és hogyha minden halálozási évfordulót és egyebeket beszámítunk, akkor valószínűleg ez még duplájára is emelkedhet. Annyira sok vallási zarándok, zsidó vallási zarándok érkezik Magyarországra, illetve a környező országokba. Cádikok, vagyis igaz emberek, szenteknek a sírjainak a meglátogatására, és a sírjaiknál fohászkodnak, közbejárásokat, segítséget kérik, és ugyanolyan kis jegyzeteket, papír üzeneteket dugnak a sír közelébe, vagy dobnak rá, mint amilyeneket a siratófalba tesznek Jeruzsálembe az emberek. Arról mindenki tud, és azokról a halomnyi, több ezernyi papírról, amit ezek a cádik sírok környéke rejt, azokról talán kevesen, pedig az itt van, mint Magyarországon, vagy Erdélyben, vagy Ukrajnában, vagy Szlovákiában. Szóval Bence, Isten adott a műsorban.
4: Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: Mesélj nekem arról, hogy egy 90-ben született magyar pesti fiú. Hogyan kezd el ez a szubkultúra érdekelni? A zsidóságon belüli specifikus világ.
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy amikor a Svédországban, ahol tanultam szintén judaisztikát, onnan hazajöttem, ott nagyon tetszett ebbe a programban, hogy kifejezetten ösztönöztek minden részvevőt arra, hogy csináljon valamilyen saját projektet, tehát nagyon támogatták, és nagyon szimpatikus volt nekik, hogyha valaki saját önálló ötletekkel állt elő, önálló kutatással, vagy bármilyen projekttel, tehát az aktivistáskodást, ezt nagyon, nagyon támogatták, és amikor hazajöttem, akkor engem már egy jó ideje érdekelt a fotózás, azért így kicsit komolyabban is, és mindenképp akartam ezzel foglalkozni, illetve ezt a két dolgot összekötni, hogy a zsidó kultúra és a fotózás, és szerintem én, nem tudom, egy ilyen újságcikkben, egy ilyen egy-két mondatos cikkben olvastam erről, mert hogy ennyi volt az egész cikk, hogy Bodrog keresztúron zsidó zarándoklat van, és hogy hát nem volt szerintem konkrét számomra, hogy több ezer ember jelenik meg, és akkor volt egy ilyen, nem tudom, valahonnan szedett kép, ahol ilyen kalapos haszidok voltak rajta. És akkor ez ilyen több ismeretlenes dolog volt számomra, tehát, hogy a Bodrog keresztúr, mint olyan is egy ismeretlen fogalom volt korábban, akkor azt meg kellett nézni a térképen, hogy ez hol is van. Illetve az, hogy van zsidó zarándoklat.
3: Igen, ez sok.
4: És hogy honnan jönnek ezek az emberek, nyilván azt tudtam, hogy nem Magyarországról, hiszen ugye Magyarországon nincsen ilyen haszid közösség. És
3: viszont nagy részük innen elvándorolt, elszármazott ember.
4: Így van, pontosan.
3: Vagy pedig olyan haszidoknak a újdonsült tanítványai, akik bár nem Kárpát-medencéből származó családokból jönnek, viszont ezek a halott mesterek váltak a mestereik, és ezért tiszteletből látogatják szintén. Szóval van, akiknek nincsen mondjuk lengyel, vagy teljesen más mizrahi, keleti, orientális zsidó háttere van, de mégis fölkeresi esetleg ezeket a sírokat. No, ritka, de vannak olyan haszidok, akik hasziddá válnak, és utána azokat a embereket, akik szentek itt Kelet-Európa beltemetve, meglátogatják.
4: Így van, abszolút. Tehát sok olyan van, akik főleg a kisebb zarándoklatoknál, ahol minden részevő gyakorlatilag rokona egymásnak, és gyakorlatilag ez egy nagy családi esemény, és mindenki rokona mondjuk a cádiknak, tehát ugye az igaz embernek, vagy a csodarabbinak, ugye meg kell különböztetnünk különböző dolgokat, ugye a csodarabbi, ha nem tévedek, de javíts ki nyugodtan, mint a wunderrabbi, ugye igen, német kifejezésből ered, és ennek a tükörfordítása tulajdonképpen a magyarban, amit ugye annak idején ugye a neológok sokszor használtak kisé pejoratívan is, illetve mondjuk az ortodoxok is az irányzatok közötti disputában vagy vitában, de mindesetre ez megmaradt, alapvetően természetesen nem pejoratív, csak a zsidó kifejezés, vagy a héber kifejezés vagy elég más kategóriát takar végül is, ugye a cádik, amit mondjuk igaz embernek.
3: Igen, akik sokszor nem is kell, hogy közösséget vezető rabbi legyen, csak esetleg olyan hatású, vagy olyan könyvnek a szerzője, aki fölmagasult későbben, akár életében, de főleg halála után olyan szenté, akit látogatásra érdemesen tartanak. Viszont a Wunder Rabbi, vagy Rabbi, az a kifejezés mögött, azok a rabik vannak, akik a viccekben vannak, akiket ugye mindig mindennel kérdezik, mert hogy így mindenhez értenek, és a tanácsaik minden fölött működnek, vagy minden témában. Először azt kérdezném tőled, hogy hogyan tudtad ezeket a közösségeket megközelíteni, hiszen a közösségek ugye híresek arról, a haszidizmus maga egy ága volt a zsidóság, hát végül is egy olyan fajtájú válaszának, amelyik elzárkózott a modernitástól, elzárkózott a külvilágtól, az asszimilációtól, a akkulturációtól. És most ők jönnek Antwerpenből, New Yorkból, Bnébrákból, mikor, honnan, ezek mondjuk főleg gócpontok, kibocsájtó országok, városok, de hogy így hogyan engednek közel egy fotóst, hogyan engednek közel egy nem zsidó fotóst, hogyan tudsz a bizalmukba férkőzni?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, akkor visszatérve nem fejeztem be, hogy amikor ugye Bodrog keresztülről olvastam, és akkor...
3: Keresztír,
4: ugye minden egyes, mert el lehet mondani akár, hogy ezeknek a magyar településeknek ugye van egy jiddis neve, amit ugye a közösség magára alkalmazva használ, tehát hogy az az identitásának a fontos eleme, mondjuk a pápai szintén nagy haszid közösség, púpa haszidok.
3: Igen, New York-ban púpai jesiva, igen.
4: Igen, abszolút. Liszke, mint olyan olasz Liszka, és hasonlók, vagy keresztír, és akkor ez a fejemben volt, hogy ez létezik, és akkor eljött az ideje az arándoklatnak, és akkor lementem így abszolút a nulla tudással erre az egészről, csak tudtam, hogy lesz, és... Hát jó, hát előtte már voltam Izraelben, és akkor fotózgattam én már a Meási Árémban azért többször, tehát ilyen nem volt akkora félelem bennem, de hát természetesen, tehát azért ez kicsit egy félelmetes dolog, és valóban alapvetően nem szeretik különösebben, hogyha fotózzák őket, vagy idegenkednek. És akkor én lementem, és...
3: Van egy vallásos averzió is a fotózkodástól kifejezte meg az ábrázolást a sok esetben.
4: Igen,
3: egyeseknél.
4: Abszolút egyénfüggő tényleg. És akkor lementem, és akkor engem ez nagyon megfogott, ez a jelenség. Emlékszem, hogy mentem ott a Bodrog keresztül a fő utcáján, és akkor szóba elegyettem első ilyen haszíddal, aki ott volt, és akkor megkérdeztem, hogy honnan jött, mondta, hogy hát New Yorkból jött ma reggel, és akkor mondta, hogy mit csinál itt, és akkor itt lesz pár órát, és aztán ő megy vissza New Yorkba már, már az, és akkor ez ilyen elképesztő dolognak tűnt számomra, hogy valaki, tehát egy olyan helyre, amiről én az korábban nem is hallottam, meg ugye legtöbben nem is hallottunk, és neki ez ennyire fontos, hogy időt nem spórolva, ő eljön ide, és hogy neki van egy ilyen spirituális jelentősége.
3: És ő mi járatban volt? Elmondta, hogy ő is lenne házasodni készül, vagy milyen valami tervezésben volt benne, hogy így a cádiknak a tanácsát kérte, vagy közben
4: eresett? Igen, ez is ugye nagyon érdekes, hogy milyen okokból keresi fel az ember ugye a cádiknak a sírját. A halálozási évfordulókor, de egyébként nem csak akkor, tehát nyilván az a legideálisabb, ennek megvan egy kabbalista alapja, hogy akkor mi az, ami történik, vagy miért különösen fontos ugye a Yortzeitnak, ahogy az évfordulónak a napja, de ugye lehet máskor is, és keresik fel máskor is.
3: Persze,
4: abszolút.
3: Egész évben.
4: És hát igen, megvannak ennek az alkalmai, tehát amit például nem is olyan rég Marmaros-szigeten voltam, és ott mondták ezt nekem, hogy van egy ilyen szokás például, hogy a fiatal, hát igazából nem vőlegények, mert a vőlegény és a férj az gyakorlatilag ugye egy nap alatt ugye hagyományosan lezajlik, de hogy azok a fiúk, akik hamarosan házasodni fognak, nekik például szokás a házit közösségbe elmenni, és akkor a kivrécedi kémtárgya elmenni, igen. És akkor nem is egy rabbinak a sírját, hanem mondjuk akár egy héten keresztül utaznak, ugye Kelet-Európában, Lengyelországból elindulva Ukrajnán át Magyarországig.
3: A Kelet-Európai és... zsidó kamin, el camino.
4: Igen, abszolút. Abszolút, és akkor sírokat látogatnak. Aha. Tehát van egy ilyen szokás, ezen kívül van olyan is, hogy tehát a szülők is akár házasság előtt, gyerek születése előtt, akár fontosabb, nagyobb üzletkötések előtt.
3: Igen, igen. Szóval döntések előtt.
4: Igen, mert fontos, hogy a nehéz döntések előtt, abszolút.
3: Életutas események. Onnan lehet felismerni ugye a cadik sírokat általában, mondjuk 90-szerekben, hogy általában egy kisebb épület van ráhúzva arra a sírra, a cadiknak a sírjára, vagy cadik felesége, gyerekes, a többiek, vagy egy egész családnak a sírjára, és azok, a jobb esetben még akár imakönyvek és zsoltáros könyvek is vannak bent a házon belül, amit takarja. Igen, ez a sátor Ohel tekarja magát azt az igaz embernek, vagy a családjának a sírját. Ez meglepett téged, ez a fajta temetői látvány, vagy ezről tanultam már a Paideán, tanultam a Borzsén, ez már egy mint...
4: Erről tanultam, de azt,
3: de más hogy... életben találkozni, nem tudom,
4: hogy... Abszolút más, meg hogy ott mi történik. Ugye ezt is talán fontos elmondani a hallgatóknak, hogy mindig a zarándoklatra gondolunk, akkor ugye elsősorban mondjuk, ahogy mondtad is, az El Camino, tehát mondjuk az A-ból B-be jutás. Ez az egyik helyről, és az útnak, vagy a zarándoknak a lényege, hogy eljuss a Bébe, illetve nem is az eljutás, hanem maga az út.
3: Igen.
4: Most a zsidó zarándoklat az teljesen más koncepcióra épül, ugye az a jiddis úgy mondja, hogy Zuzan Avdikivré Cadikim, hogy ott jelen lenni akkor, és egy adott helyen, egy adott időben jelen lenni. Tehát, hogy ugye igen. Egy napon van, és egy adott konkrét helyen. Helyre korlátozódik.
3: Az erőfeszítés nem is annyira számít, az erőfeszítés nem, csak hogy ott legyen.
4: Igen, az erőfeszítés az nem olyan.
3: Igen, lényeges. Szóval nem kell, igen, itt végig kúszni, mászni, vagy lehet az
4: abszolút nem által, hogy busszal szoktak menni, úgyhogy ez igen.
3: Nem, különben, ha úgy nézzük, ha onnan nézzük, ha egy kicsit másképp nézzünk rá az arándoklatra, akkor alapvetően ez egy nagyon is központivá vált hagyománya egy majdhogy nem szakadár közösségnek, ami most már mainstream-mé vált, ezért ez az egész zarándokosdi kóserrá lett, de alapvetően ugye zarándokolni, sírokat látogatni, az ugye a bibliai kortól kezdve nem volt annyira elfogadott, zarándokolni csak Jeruzsálemben lehetett, és tudod, minden más hely, szent hely az. Igen, de lényeg az, hogy a rabbik tisztelete elindult a misnai korban, de főleg a kabala hatására, a Zohár szerzőjétől kezdve egészen a haszid mesterekig, ugye ez egyre inkább elfogadottá vált. Mondjuk, ugye az iszlámban tabu a sírlátogatás, meg általában a cicomás temetkezés, de a szufi mestereknél, meg dafke van, és nagyon is komoly, úgyhogy egy nagyon érdekes, hogy ugyanazt az utat járja be az iszlám, mint a zsidosság ebből a szempontból.
4: Plusz az is, az is benne van, hogy ugye a cedik sírjának a meglátogatása, az tulajdonképpen egy a cedik halála után egy folytatása annak az életben is meglévő gyakorlatnak, tehát hogy a nagyon sokan ugye a haszid hívők, tehát egy haszid udvarnak, vagy egy rebbének a követői, akkor évente egyszer, attól tehát abszolút a távolság függvényében, meg a lehetőségeik függvényében, de évente egyszer, lehetőség szerint még többször is ugye fölkeresik a rebbét, vagy
3: igen,
4: a csodarabbit.
3: Igen, mert nem halt meg, vagy a része, úgy gondolnak rá, hogy ott él tovább
4: igen,
3: a sírban.
4: Igen, abszolút,
3: egy része
4: abszolút. És ugyanazok az energiák, illetve ugyanazok a funkciók működnek igen, tulajdonképpen igen. Ott is. Igen.
3: Tudsz arról történeteket? Olvastál, ők maguk meséltek arról, hogy például hogyan látogattak ide a rendszerváltás előtt, a Kádár korszakban, hogy így akkor is volt zarándoklat, csak nyilvánvaló sokkal csöndesebb és finomabb, visszafogott, de hogy akkor is sem állt le. Szóval nem volt, csak nyilván az beindult, berobbant és kiszélesedett. De hogy meséltek, vagy tanultál, vagy olvastál arról, hogy mi zajlott itt 89 előtt?
4: Erről nem beszélgettem annyira velük, láttam a Jancsó Miklósnak volt, készített filmet Hegy alján, és akkor ott látszik egyébként, hogy összehasonlítva a mostani viszonyokat, tehát egyrészt az infrastruktúra is, tehát gyakorlatilag gyerekcipőben sem nyert a mostani helyzethez képest, másrészt sokkal kevesebben is jöttek, és hogy az egy nehezebb ügy volt. Abszolút. Egyébként ugye minden az egész keleti blogban, ugye a többi más országban is ugye akkor indult el így hirtelen ez a dolog. Ami engem érdekel egyébként, viszont egyrészt, mint tehát kicsit ilyen antropológiai vagy újságíró jelleggel is közelítem ezt a témát, illetve fotósként is én most már, ugye legalább 3 éve már fotózom ezt. Most az érdeklődésem az leginkább arra felé fordult, hogy a helyieknek és a zarándokoknak a viszony, mert ez egy nagyon érdekes, meg izgalmas kérdés. Ugye beszéltünk itt a számokra az elején, hogy 30 ezer, meg hasonló, és hát most képzeljük el, hogy ugye mondtunk a főközpontja, de nem az egyetlen, de mondjuk a főközpontja az ugye Bodrog keresztül, ami egy 1000 fős település a Tokaj-hegy alján, egy falu, és 30 ezer haszid zsidó jelenik meg egy nap alatt.
3: Igen.
4: Csak egy nap alatt ezen a helyen.
3: Amennyi ott sose élt akkor, mondjuk nagyon sok zsidó volt a környéken, de mondjuk én úgy tudom, hogy mondjuk így Munkás és Ungvár volt régi Magyarországon a legnagyobb zsidó város, ahol a 35-40%-a a lakosának talán 40 fölött is volt egy időben zsidó, de hogy semmilyen más település nem volt ekkora ilyen zsidósággal, ilyen méretű zsidósággal, vagy arányokkal, de hogy igen, szóval a lakosság, azt tudom, hogy Covid alatt voltak csúnya jelenetek, de előtte hallottál bármi mást így a Covid előtti állapotokról, hogy mennyire volt békés, vagy nem békés, vagy mennyire vannak ezek kibékülve a helyiek, hogy ez óriási bevételi forrás, és büszkék arra, hogy a településeik ilyen felkapottak a nagyvilágban. Szóval, hogy hogyan viszonyunk ehhez?
4: Hát ez nagyon komplex kérdés, és ez megint olyan, hogy településeként eltérő. Tehát, hogy nagyon másként van jelen az zarándoklat egy-egy településen, az infrastruktúra is teljesen másképp van kiépülve. Helyek között ugye legalább Én még a mai napig van, hogy felfedezek újabb zarándokhelyeket, amik létezik. Nyilván ezek kisebbek, de hogy létező zarándokhelyek. De azt mondanám, hogy legalább mondjuk 20 zarándokhely van Magyarországon, amit azért
3: van egy kis könyvecskéd, vagy beszélt azok a taxisokkal, akik mindig viszik le őket?
4: Nem, én a zarándokról szoktam beszélni, de igen, a taxisokkal is nyilván. Meg van erről könyv is, de abban is van olyan, ami igazából nem zarándokhely, meg a csomó zarándokhely, meg nincsen benne. Tehát még a 90-es évek elején adtak ki erről egy könyvet, azt szoktam használni.
3: Csak úgy fontos hozzátenni, hogy ugye a mai Magyarországnak a keleti, észak-keleti csücske az, ami így túl van, túl reprezentált ezen a szentek térképén.
4: Igen, igen.
3: Aztán van egy nyilván Vácó, meg Pestén is van elrejtve. Egy-egy, de hogy elcsöppentve, de alapvetően oda összpontosul a basarokba, és nyilván akkor az átnyúlik a mai Romániába, illetve Ukrajna-Szlovákiába is, ugye, meg Lengyelországba ez a...
4: Így van,
3: te színes fotókat készítesz,
4: igen,
3: főleg. Igen. Mindig is ebben aztán, mert adnál magát a téma nagyon a fekete-fehérre.
4: Pont ez az, hogy ugye... Én egyébként nem egészen pontosan értem, hogy milyen elgondolásból, hogy egy alapból fekete-fehér, kizárólag fekete-fehérben lévő embereket még megkontrasztosítunk az, hogy fekete vérben
3: fotózunk. Kortalanabbá válik úgy a dolog.
4: Tény is való, de én meg azt szeretem, hogy pont ez nagyon izgalmas, hogy mondjuk keresztúron ugye tavasszal, késő tavasszal szokott lenni az arándoklat, ez egy szőlős domb tetején van, ugye
3: igen,
4: a sír,
3: igen,
4: ugye,
3: ismerem, van, igen.
4: És akkor ott a természet is ki van zöldelve, akkor már, nagyon és szép. Akkor egyszer csak megjelennek tehát egy kicsit tájidegen elemnek tűnő, ugye haszid zarándokok fekete-fehérbe, tehát ez számomra ez egy sokkal jobb látvány, mint hogyha fekete-fehérbe lenne meg. Szóval én nekem már az elején sem gondoltam úgy, és azért sem szoktam ezt csinálni. Csak visszatérve, hogy hát igen, tehát ez egy kényes kérdés. Egyébként ez egy egész Kelet-Európában ez egy kérdés, tehát hogy most nyilván per pillanat Ukrajnában éppen nem, de korábban ugye Umán volt a legnagyobb központja, vagy hát az egyik lent,
3: talán a legnagyobb központja volt az zarándoklatnak.
4: Az zarándoklatnak, ahol nagyon komoly feszültségeket okozott, nyilván ez megint egy más volumenbe zajlik, igen. Tehát ott 80-90 ezer ember érkezik.
3: Igen, a meglévő 5-6 ezer mellé, akik vannak.
4: Igen, és ugye ez egy kisváros, igen. Nem tudom, pár ezer fős, vagy 10 000 fős kisváros. És ugye ott több napig vannak. Tehát,
3: és nagyon sok világi ember van, aki vallás, és frissen megtért neofita, szóval nem tradicionális emberek, akik úgy nőttek fel, hanem akik így a világban fél lábbal, vagy teljes lábbal ott vannak, és azért egy teljes más igényel lépnek fel, másképp fogyasztanak, és
4: igen,
3: vissza-vissza esnek.
4: Abszolút, tehát ott nagyon sok feszültséget okozott már, ez olyannyira, hogy azt is olvastam, hogy például helyi önkormányzati választásokon indult olyan képviselő, akinek az volt a programjának a lényeg, hogy beszünteti az arra. zarándoklatokat például. Tehát sok feszültség van a helyiekben, én azt tapasztaltam, azért mondjuk keresztúron, azt el kell mondani, de hát ahogy most vizualizáljuk, hogy tényleg, hogy megjelenik ennyi ember, ugye a helyieknek ez nem üzlet, tehát hogy ők ebben nem igazán tudnak részt venni, nincs olyan szolgáltatás nagyon, amivel ebbe részt tudnának venni.
3: Szóval van saját szállodájuk, vagy egy szállodában szállnak, pár szállodában megszállnak, nincsenek kiadó szobák.
4: Hát esetleg az maximum az, hogy akinek van. Illetve, de mondom, van más olyan település, ahol viszont nagyon békés és nagyon jók a viszonyok, például Pápán is azt tudom mondani, vagy Újfehértón.
3: Adnám magát, ugye elvagy a zsidóságot, ugye nagy részt borkereskedésből élt, ugye innen látták el Lengyelországot és összes többi északi vidékeket borral, ahol ugye szent dolgokhoz szükségeltetik bor, a ceremóniákhoz viszont ugye nem terem meg, úgyhogy ez az utolsó ilyen elágazási pont, ahol még van bor, és ugye nem véletlen, hogy ennyire sok zsidó település volt ezeken a helyeken, már a régen, úgyhogy ennyire tájidegennek, ugye most tájidegennek ők, de ugye ott voltak mindenhol. Azért kérdezem ezt, mert hogy adnám magát, hogy esetleg ők akarnak innen kivinni bort, szilvapálinkát, vagy bármi mást, ami ebből a földből, a cádikoknak a földjéből van, és akkor azt ígyják, arra mondanak le Haimot és Kidust, napnak a megszentelését ünnepnapokon New Yorkban, vagy Antwerpenben, vagy Jeruzsálemben, vagy Nébrákban. Szóval adnám magát az, hogy még egyéb dolgokkal is a helyiekkel tudjanak üzletelni, mert a helyiek

0: nem.
1: Tarhonyát esznek, mert csomószor vannak olyan fűszerezés, én amikor voltam hászítoknál, vagy ortodox helyeken, akkor nagyon sokszor ugye megőrzik annak a településnek, annak a vidéknek az ételeit, és sokkal kevésbé engednek be más kulináris áramlatokat.
0: Spontános tapasztalat, én ugyanazt ettem pápán, mint Bodrog keresztúrról.
1: Nem, az nem úgy értem, de nem magyaros ételeket ettél, vagy magyar ízek domináltak?
0: Hát a filtefish az mennyiben?
1: Az lengyel, a kelet-európai lengyel.
0: De egyébként inkább ilyen izraeli jellegű.
1: Aha. Inkább izraeli jellegű?
0: Inkább izraeli jellegű. És mindig szó szerint ugyanaz volt.
1: De csak azért, mert talán azért, mert nincsen infrastruktúra, és akkor azt lehet konzervő meg ilyen feltéphető dobozba idehozni. Nem?
0: Tehát, lehetséges.
1: Nem csak, mert ugye annyira én azt tapasztaltam ezeken a helyeken, hogy a nagypapa, a szentéletű Rebe, a szentéletű Zaidi nagypapának, nagyszülőknek a tisztelete miatt tanulnak meg magyarul, vagy sok esetben azt tapasztaltam, hogy mit tudom én, 56-os, vagy a 10-es, 20-as években kivándorolt magyarok Amerikába, nekik az unokáik, dédunokáik már nem tudnak magyarul, pedig hazafiak, és a magyar házba jártak, és magyar kulturális központba tartottak fel, és magyar nyelvű misékre jártak, vagy istentiszteletekre, azért sok esetben még harmadgenerációs, vagy negyedgenerációs zsidók, haszid zsidóknál főleg, megőrződik a helyi nyelv, a múlt tisztelete miatt.
0: Igen, az abszolút így van, ezzel én is találkoztam, bár ez is, mondom, megint csak nagyon egyénfüggő, tehát több idős az nyilván tud jól magyarul, és van, aki azért hát bizonyos szintig, de hogy megtanul, vagy sok kifejezést ismer, vagy igen, nagyjából megérti, hogy miről is beszél az ember.
1: Harmadgenerációsok, vagy
0: negyedgenerációsok. Igen, tehát mondjuk 50-60 éves, vagy akár annál fiatalabb, az abszolút még sok esetben tudnak magyarul valamennyire, igen. Meg hát nyilván, tehát maga az arándoklat is egy nagyon erős kötődés egy adott helyhez, egy adott földrajzi ponthoz, vagy pontokhoz, mert ugye sok több helyet is végig szoktak járni.
1: Főleg Magyarországra követed őket el, vagy pedig mész utána külföldre is?
0: Hát egyelőre most nekem az volt a koncepcióm, hogy szeretném az összes, vagy hát lehetőleg az összes magyarországi helyet lefedni, vagy ott fotózni, akár többször is fotózni, és hát mondjuk már voltam Máramaros-szigeten, és akkor mondjuk
1: Majd bővíted a kört.
0: Nagy Magyarországra bővíteném a kört, igen. Illetve hát aztán Lengyelországra, ugye Lengyelország talán a legnagyobb központja, tehát ott volt nyilván ugye Dél-Lengyelországban a legtöbb zarándokhely az
1: ott van. Született maga ugye a haszidizmus is, igen. Vagy Ukrajna és a lengyel határon.
0: Így van.
1: Innen folytatjuk a következő szegmensben.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkava mostani adásában, amiben I.S. Bencével, fotoriporterrel, most már azt is mondhatnám lassan, hogy jó ismerősömmel, aki ugye többször csatlakozott mindenfajta programunkra a zsinagógába, úgyhogy itt a 6. kerületben, a Hunyadi téren már is szintén sokat beszélgettünk. Most pedig arról beszélgettünk az előző szegmensben, hogy az ő érdeklődése hogyan terjed ki Pestim, nem zsidó magyar fiúként a haszid zarándoklatokra, kifejezetten a magyarországi letűnt haszid világ még itt hát csillogó gyöngyszemeinek a továbbélésére felé, és mondtad, hogy 3 évet már a Covid előtt fotóztad a zarándokokat, és vissza-vissza jársz ugyanazokra a helyekre. Már volt, hogy belefutottál ismerősökbe, már köszönnek neked, kialakulnak veled ilyen fajta viszony, illetve láttál-e már ilyen kicsi drámát, hogy valaki úgy kikel magából, vagy annyira átadja magát, vagy mentőt kell hívni, vagy valaki megszül, vagy láttál-e drámát már, bármifajta konfliktus, vagy örömet és eufóriát, amit nem is akartál lefényképezni?
1: Igen, abszolút ugye vannak ismerősök, meg olyanok, akik egy szoros vagy akár baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, és mondjuk e-mailben azóta is tartjuk a kapcsolatot, és hasonlók és segítenek nekem, tehát hogy informálva vagyok dolgokról, hogy mikor lesz megint zarándoklat mondjuk másik helyen, vagy hasonlók.
0: Küldtél nekik képet róluk?
1: Persze, én nagyon szívesen elküldöm nekik a képeket, egyébként van egy vicces történetem arról, ez tavalyról volt, hogy tavaly előtt, azt hiszem, amikor olyan szigorú Covid lezárás volt, hogy akkor tényleg nem lehetett jönni, ugye tavaly volt ez.
0: Igen.
1: Elvileg nem lehetett volna, de jöttek azért, ugye most keresztülről beszélünk, igen, és akkor volt egy ilyen nagy ilyen média esemény is az egészből, de az az előtti évben ugye pedig teljes lezárás volt, az is seki sebe, nem lehetett jönni. Nyilván talán azért 3 még, amikor is ezt meg tudták csinálni, de hogy alapvetően nem jöttett senki, és akkor volt egy ismerősöm, aki írt nekem egy e-mailt, hogy ha mondtam, hogy én azért lemegyek, hogyha just in case, hogyha esetleg van valami, vagy csak megnézni a helyet, vagy mi a helyzet, és akkor ő írta, hogy hát, hogyha egy mód van rá, akkor esetleg elvihetnék neki egy kvitlit, ugye beszéltek erre a kérőcéduláról, ami ugyanaz, mint a siratófánál is van, ugye az egyébként érdekes talán elmondani, hogy ugye mit írnak rá, ugye kérőcédul, úgy szerintem a legtöbb ember ugye egy konkrét kérés, egy egész levél hosszúságban, hogy szokott ráírni. Főleg a siratófalnál most a haszid szokás az, hogy ugye az ember csak a nevét írja rá. És ugye mindent, amit kívánsz, azt ugye az imádkozás során kell ugye elmondani. És tehát egy alapvetően csak egy nevet tartalmaz, és akkor elküldte, hogy mi legyen rá is, és akkor mondom, persze, hogy nagyon szívesen elviszem. És akkor már egy héttel az zarándoklat előtt voltunk, és akkor bejött egy következő e-mail, hogy ha már úgy is megyek, akkor esetleg elvihetnék még néhány nevet, és akkor átdobott mondjuk 2 tucat nevet. Most ez odáig jutott ez a történet, hogy amikor azt mentem, akkor nagyjából egy 500 neves lista volt ezzel, akiknek Nem, tehát teljesen jó, hogyha kinyomtatod, és akkor egy ilyen A4-es lapon ott vannak a nevek, de hogy nagyjából egy 500 izraeli haszidnak vittem el kvitlit végül. A keresztúri rabbinak. Tehát ez egy nagyon fontos számunkra, de ez egy tényleg nagyon fontos dolog.
0: A keresztúri rabbinál, most nem is emlékszem, mert azóta változott is a kialakítás és a felépítés ott a sírnak, ott nála csak úgy ilyen el van kerítve, és így bedobják, vagy pedig már eleve egy ilyen fém keret van ráhúzva, mint egy ilyen urna lenne, és akkor abban csak egy kis nyílás van, egy postaládán.
1: Olyan is szokott lenni, hogy ilyen postaláda, ott pont egy ilyen medence-szerű valami
0: változtatott. Látod a többi rengeteg.
1: Olyat is látom ott például, tehát ugye már csak a kéréseknél tartunk meg, hogy mi mindent lehet kérni. Én meg szoktam tőlük kérdezni, például Szatmár haszidokat megkérdeztem Sátorralja új helyen, csak hogy említsünk több másik zarándok helyet is. Ami ugye a Szatmár haszidoknak a zarándok helye egyébként, ugye kifejezetten Sátorralja új hely. Hogy miket szoktak kérni, és ugye teljesen profán kérésekkel is lehet fordulni, tehát nem csak a házasság és hasonló, hanem ennél jóval profánabb, és ez még annak idején volt, amikor ez aktuális volt, és akkor mondta, hogy ő például most azt kérte, hogy ha lehet, akkor Donald Trump maradjon a elnök, mivel hogy ez neki szimpatikusabb, mint az ellenfele. Tehát, sőt, ilyen kvitlit is láttam egyébként keresztúron, hogy Trump 2020. Mondjuk az nem jött be, tehát...
0: Pont rá akartok, nem tudom, ennyire bele fogsz menni a politikába, hogy ennyire, vagy ők belementek, és ennyire világi politikába, amerikai politikába is neked így elmondták, vagy láttad, vagy tanulságot tettek róla. Mennyire mesélnek ők neked magukról, akár csak ideológiai szinten? Szóval az ízlésüket, a preferenciáikat mennyire osszák meg veled? Most legyen ez az, hogy milyen kaját szeretek enni, sem beszélgettek, hogy szeretnél sült krumpli, nem tudom csinál, vagy de az is, hogy esetleg, hogy ezt a politikus szereti, azt nem szereti, nem cionista, ugye nagyon sok házszínű, anticionista, hogy így bevonnak-e téged bármifajta ideológ, véleményt mondanak a magyar politikai életről, szóval bármi szinten hallasz-e olyan tipikus nem PC-s megnyilvánulásokat, amikor ugye elmondják ugye a véleményüket, és megosztják veled, vagy csak úgy elszólják magukat?
1: Na, abszolút nyíltak, meg bevonnak, meg mesélnek arra a világról, amiben ők élnek.
0: Most, vagy régen éltek ott? Melyikre mesélnek inkább?
1: Nem, a mostról, meg én a mostról szoktam őket kérdezni azért elsősorban. Nyilván az adott helyhez való viszonyukat, vagy sokszor meg szoktam tőlük kérdezni, hogy neki milyen érzés személyesen mondjuk itt lenni, mert nyilván ő azt éli át, hogy ő ugyanazon a helyen van éppen, vagy csinál valamit, ahol akár a rokonai, vagy maga a csodarabbi, tehát mondjuk ugyanazt a tájat nézi, amit mondjuk a keresztúri rebbe, vagy hasonlók, és akkor, hogy ez igen, ez egy ilyen spirituálisan felemelő dolog mindenképp. Hát még egy vicces beszélgetés, csak hogy ne vegyük magunkat túlságosan komolyan, hogy például valakivel beszélgettem, és akkor valahogy szóba jött a művészet, meg a művészet, hogy hogyan jelenik meg el. Kíváncsi voltam, hogy sokszor láttam a médiába például, hogy egyik ilyen hitelesebb sorozatoknál ugye egy haszid otthon az egy teljes csupasz falak tulajdonképpen, de csak funkcionális tárgyak vannak, nincsen semmilyen díszítő művészet. És akkor beszélgetem erről egy fickó, hogy ez valóban így van, és akkor mondja, hogy szinte egy szatmár haszid sátor a jó helyen egyébként. És akkor mondta, hogy igen, ez nagyjából így van, de hogy ő nagyon szereti a művészetet. És akkor hát ennek nagyon megörültem, hogy na végre valaki álltak fel, ez most egy izgalmas beszélgetés lesz. És akkor mondtam, hogy hát én is nagyon szeretem a művészetet, ez nagyon jó. És akkor beszélgessünk egy kicsit erről, és akkor mondom, hogy hát Van Gogh, Picasso, meg tehát ezek a nagyok, azok, ő is szereti ezeket, ugye? És akkor mondta, hogy hát ő nagyon szereti a művészetet, igen, ahogy mondta. Ezekre az urakról még nem hallott idáig, de higgyem el neki, hogy ő nagyon nagy művészetrajongó valamint, tehát hogy csak, hogy mennyire ugye más világokban élünk. Igen. De egyébként azt is hozzátenném, hogy talán még az elején kérdezted a fotózással kapcsolatban, az se fekete-fehér, mármint a képeim igen, sem fekete-fehérek, meg az ő viszonyuk sem. Tehát, hogy van, ez egyébként de azt úgy tapasztaltam, hogy ez egy nagyon generációs dolog. Tehát az idősebbek között sok olyan van, aki, vagy több olyan van inkább azt mondom, aki mondjuk kérte, hogy ne fotózzam.
0: Kalapot leveszi, arc elé teszi.
1: Ilyen van, vagy csak ilyen, teljesen megőrült tőle. De sokan is vannak, akik kifejezetten kérték, hogy fotózzam őket, meg ez nagyon tetszett nekik nyilván, hogy valaki érdeklődik. Tehát nagyon vegyes a viszonyuk. Meg az is, hogy mondja, mennyire a haszidokkal kapcsolatban szerintem nagyon sokszor, régen is valószínűleg, meg most is az ember sztereotípiák, tehát külső sztereotípiák mentén tájékozódik. Tehát, hogy a hiteles képhez inkább tehát személyesen kell beszélgetni. Például amikor voltam Máramarosszigeten, mondjuk télen, nekem egy nagyon jó élmény volt, szintén ugye a Szatmár haszidok, ami ugye hát a igen. médiában is, meg ugye a közösségben is ugye a legszigorúbb haszid közösségként van apostrofálva. Na most ezután nagyon jól összebarátkoztam a sokakkal, legalább olyan 15 új követője lett az Instagram oldalamnak, ahol ugye a zarándokatos képeket adom fel, és ugye, hát pont ez az, hogy megkérdeztem tőlük, és ez is olyan, hogy hogy ez egyénfüggő, tehát, hogy ugye nyilván a Szatmárhaszit közösség az egy 150 ezer fős közösség nagyjából. Igen. Ugye nehéz pontos számokat mondani egyébként a haszit közösség méretével
0: kapcsolatban. A másik lenni, én úgy tudom, hogy a guri haszitok a legnagyobbak a világban, és akkor a szatmáriakról azt gondolom, úgy gondolom, hogy a második legnagyobbak, és akkor a valami 34. helyen vannak a lubavicsiak, persze az ő holdudvarok rettentő nagy, amivel a legnagyobbak lesznek, de haszidjaik talán nincsenek annyiak, mint a...
1: Igen. Én más sorrendet, ugyanaz a három, de más sorrendben, de igen, de... Na minden esetre, tehát, hogy ott is, mondom, van, aki egyébként a fiatalok között is volt, aki egyáltalán nem volt okostelefonja.
0: Igen, igen, igen.
1: A másik fiatal, vele egykorú ilyen bóher, vagy friss házas valakinak meg volt minden, amit el tudsz képzelni. Tehát, hogy egyénfüggő igazából. Illetve olyan szempontból talán közösségfüggő, hogy a kisebb méretű közösségek, kisebb méretű haszid udvarok, például azt mondjuk Pápán találkozó, az említett pupa haszidokkal, aki mondjuk egy pár ezer fős közösség, ott szinte senkinek nem volt. Tehát szigorúbbak. Igen, nagyobb a kontroll, igen.
0: Jó, hát és más politikai megnyilvánulások Magyarország Izrael irányába volt-e? Politizáltak-e abba az irányba, vagy csak amerikai politikát hallottál
1: Amerikai politikát hallottam, az abszolút mondjuk a konzervatív oldal természetesen. De a világi politika annyira nem, vagy hát csak az őket érintő kérdésekben igen. esetleg, illetve hát a Magyarországon is mondjuk arra voltak kíváncsiak, hogy mondjuk hogyan emlékeznek hogyha emlékeznek itt egyáltalán a helyiek bármire, mondjuk a holokauszttal kapcsolatban, illetve hogy az antiszemitizmusnak mi a helyzete Magyarországon, tehát nagyjából ezek a kérdések...
0: És naív, például koncepció nélküli kérdések? Szóval ez olyan, hogy nem olvastak utána, ezért csak úgy rákérdezem tőled így naívan, hogy mi a helyzet
1: az antiszemitizmussal. Elég kevés helyismerettel rendelkeznek, vagy az én tapasztalatom, volt például egy ilyen kérdés, Újfehértón, hogy egy ilyen fiatalabb amerikaiak, ők mind, akik annál jöttek. Egyébként nagyon érdekes, hogy hozzátennem, hogy nagyon nagy kulturális és viselkedésbeli különbség van amerikai és izraeli haszidok között. Nagyon nagy. Meg még az angliai és az izraeliek között is egyébként. És akkor megkérdezte, hogy az autópálya, amin ők jöttek, hogy az a vonatnak a sínét követi-e, vagy az arra épült rá. És akkor nem is értettem először a kérdést, hogy mi van? És akkor aztán rájöttem, hogy egyrészt nyilván a deportálások miatt kérdezik, hogy ez vajon ugyanaz az útvonal-e, és hogy olyan amerikai ilyen prekoncepcióban, hogy ez ilyen vasút, tehát ilyen nincs is, és akkor mondtam, hogy hát dehogy nem ott van a vasút, és az pont ugyanaz az állomás, és minden ugyanúgy néz ki, mint 80 évvel ezelőtt, tehát hogy tehát nagyon, nagyon kevés ilyen helyismerettel rendelkeznek, vagy ilyesmi.
0: Most már mennyire vagy kiművelt a haszid ruházat, udvarok kódjaiban? Mennyire tud megkülönböztetni a csoportokat a ruhakódok, ruha verziók alapján, öltözködés alapján? Be tudod lőni őket most már így? Ezt kezded?
1: Annyira nem sajnos, vagy hát a kalapok ugye az valamennyire felismerhető. Ugye a zokni az hiszem egy érdekes kérdés, mert múltkor például szinte Pápán, ahol voltam, volt egy srácom volt
0: zokni. Kaftán mintázat esetleg, hogyha ünnepnapon... Tényleg, mi van ünnepnapon? Bocsánat, mert nem is ugrálok, de hogy ünnepnapon mondjuk hogy maradsz egy hétvégére, vagy ott van az egy hosszabb időre, mert beleesik egy szombat, vagy beleesik bármilyen fajta ünnepnapon, akkor ott fölbukkanhatsz fényképezőgéppel?
1: Hát ezt még nem akartam feszegetni. Fogom mindenképp a jövőben, de...
0: Mert egy egészen más hangulat, egy egészen más látvány, szóval ott van téma, az egy, hogy ismerem neked, fotósnak zsíros falat. Nagyon-nagyon zsíros volt. Maga az, hogy akkor az ünneplőben levés, hogy akkor előkerülnek a sima kerek kalapok helyett a strimlik, ugye a szörmek
1: ucsmákkal. Strimlikat azért így is tudtam fotózni, ezeket mindig hozzák magukkal, meg mondjuk
0: mert fölveszik az évforduló miatt, ugye? Azért fölveszik, hogy arra kiöltöznek?
1: Nem, inkább, tehát olyankor voltam ott, amikor már jött be a szombat, vagy akár jött be a Jom Kipur, mert olyan is van, de azt még nem maradtam ott. Azt meg nem maradtam ott fotózni például.
0: Bence, mesélj, most beszéltünk ugye kapcsolatokról, jelenetekről. Hol vannak a nők?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye, hát a Hasid zarándoklatok, ez majdnem egy ilyen gentleman's club. Azért, bár itt megint az a vízválasz, hogy mekkora maga a zarándoklatot, hányan vesznek rajta részt. Mondjuk Bodrog keresztül van elég sok nő. Mármint, hogy arányosan nem de relatíve sok. De hogyha mondjuk, akkor megint visszaugrok Pápára, vagy Újfehértőre, ahol pár százan jönnek, ugye maximum ott csak is kizárólag férfiak vannak. Most nem azért, mert hogy a nők nem jöhetnének, vagy kevésbé előírás a nőknek, vagy tudom, valószínűleg ez a szokás, hogy itt főleg ugye férfiak jönnek. Hogyha vannak is, akkor is ugye azért elég szigorúan el vannak választott, a maga a sírnál is. Igen, hogyha,
0: igen. És az ugye, ő fényképezésük?
1: Hát az a legnagyobb tabu, ami létezik egy néhányszor, tehát vannak képeim azért nőkről.
0: És fal mögül kiugrasz?
1: Hát majd, hogy nem, de sokat beszélgettem nőkkel, viszont a fotózás az valóban egy nagyon nagy tabu. Ugye nem azért, tehát én úgy tudom, hogy ugyanaz a...
0: A szemérmesség még abba az irányba megy ezzel, abba az a kérdéskör vonja magával.
1: Persze, de ugye halálikusan nem vonatkozik külön szabály a nőkre, mint a férfiakra, de a Hasid világnak ez a szemérmessége meg a nőknek az elbújtatás, tehát a nők kérték meg, hogy ne fotózzam őket, nem a férfiak mondták, hogy ne fotózzam, mindig a nők kértek meg erre.
0: Ugye, úgy, hogy az arca ne látszódjon, csak a kontúrja, vagy csak a haja, meg az olyan, csak a színei, szóval így elmosódva, pasztosan, szóval úgy sem néz meg, hogy meg van fordulva, szóval hátulról se fényképezheted le, szóval sehogy nem akarják, szóval kifejezetten, szóval nem tudtál így kompromisszumot.
1: Hát ilyen alkotozásokban nem mentem.
0: Ja, persze, igen.
1: Igen.
0: Mert ugye más, hogy őszintén az ember elé áll, és akkor látja a kamerát, és azt mondja, ne, viszont más pedig az, hogy egy 50 méter ott van, és akkor ott áll egy sírnál, és akkor
1: vannak ilyen képeim, igen, de amúgy, tehát egyrészt nagyon kevés nő van, vagy van, amikor mondom, nincs is. Uh-huh. Másrészt ennek a kevés nőnek is a nagy része ugye nem akarja a fotózást, tehát ez egy nehéz ügy. Már és... amúgy is egy nehéz ügy, mert ugye ez, tehát nagyon limitált az idő, ugye egy napig tart egy zsidó zarándoklat, vagy esetleg, hogyha még maradnak egy kicsit tovább, akkor addig. És hát az viszonylag kevés idő arra, hogy az ember mindent lefotózzon, amit akar.
0: Mit tudnál megosztani a hallgatóinkkal az iránt, hogy az annak tekintetében, hogy ugye rengeteg legenda lengi körül ezeket a nagy személyiségeket, valamelyik ugye csak a közösségen belül érdekesek és tanulságosak, és mondjuk tegyük fel, nem forognak olyan, igen, szóval nem tudom róluk olyan sok ember, viszont vannak kifejezetten olyan legendák, amik magyar emberekhez, ugye a magyar nagy celebekhez, nagy hírnével szertett emberekhez kötődnek. Tudnál ilyet mondani esetleg, vagy bármifajt, vagy a legendát, amik ezekhez a cadikokhoz így köthetők, illetve megoszthatók így a pár percben a hallgatókkal?
1: Hát ugye...
0: Megmaradt benned.
1: Tehát amiket olvastam.
0: Olvastál, vagy ők meséltek, hogy ez rabbi, az a rabbi, meg az. Szóval így, ugye van egy rebe, ugye nem is rabbi, rebék, ugye, akikhez elvitték Kossuth Lajost,
1: amikor beteg volt. Igen, ez a Sátoraljóhelyi rabbiról van ez a történet, aki meggyógyította ugye Kossuth Lajost, sőt, ugye a jövőjét, illetve
0: megjósolta,
1: hogy nagy ember lesz belőle. A legismertebb történet ugye az, vagy hát ugye különböző rabbik vannak. Van, aki, ahogy mondtad korábban, ugye egy fontos könyvet írt mondjuk,
0: igen.
1: És akkor a könyve címe alapján hivatkoznak rá.
0: Eltűnik a neve, hanem mondja,
1: a
0: könyv címe a neve.
1: Így van, igen, így igen. Van. És mondjuk a sírján rajta van a neve, de a könyv címe is rajta szokott
0: igen,
1: lenni.
0: Igen.
1: Például tehát a Hasem Sofer is ilyen, de rá gondoltam, hanem a Yismach Moishe-nek hívják a könyvének a címe, de hogy csak így emlegetik. Ugye a keresztúri rabbiról van egy nagyon híres történet az egerekről, hogy Bodrog keresztúron a gabonaraktárakat, vagy hasonlót a egerek pusztították, és a helyiek nem tudtak egyszerűen mit csinálni, és mint minden ilyen esetben ugye a rebéhez fordultak, aki imádkozása ugye megszüntette ezt a nehéz problémát, amit ugye az egerek okoztak.
0: Azóta
1: ugye egeres rabinak hívek, és sokszor mondták nekem, nekem, hogy ha valakinek egere van otthon, nem tudom, Izraelben mondjuk ez egy tényleg létezhető probléma, simán abszolút, de talán Amerikában is egyébként nem tudom képzelni, akkor nem kell semmi más csinálni, mint kirakni a keresztúri rabbinak a képét otthon a falra, és ez meg fogja szüntetni ezt a problémát. És egyébként volt olyan, azt mondjuk, viszont pont angliai hasidok meséltek, hogy ezzel tényleg megtörtént.
0: Aha. Nem mertem fogadni, hogy esetleg megemlíted a Szolhakas Márnak a legendáját. De a Kossuth viszi szerintem abba a bért. Szóval az a legenda...
1: De minden esetre az fontos engem, hogy gyógyítottak általában sok esetben a csodarabbi, illetve ugye az első csodarabbi, ugyebár Sem Tov is tulajdonképpen egy gyógyító volt.
0: Igen, abszolút. Sőt, gyógyító. Talizmán készítő volt, akinek a talizmánja működtek.
1: Így van.
0: Igen, jó.
1: Egyébként a talizmáról is megkérdeztem, mert ugye olvastam korábban, hogy ez egy elvileg létezett haszid szokás volt, ugye azokat a talizmánokat, amiket a cádik készített, azt akár a ruhába bevarva viselni, vagy legalábbis az embernek magánál tartani.
0: Csecsemő mellé
1: Igen, és azt mondták nekem, hogy ilyen már nincsen. Egyébként már nem is írnak, tehát hogy nem szoktak már ilyen talizmánokat írni a mostani rabbék. Vagy maximum nagyon-nagyon kivételes esetben, de hogy ez a gyakorlat már megszűnt. Ugye a említett Jiszmák Mojse, tehát a sátorai újhelyi rabbi volt erről híres, annyira hogy ott a helyi ortodox és neológ közösség többször kiátkozta emiatt egyébként. Sőt, az ő fia, aki aztán ott maradt rabbinak, őt pedig elüldöztek, de olyan szinten, hogy a házat is felgyújtották a talizmánok kiadása miatt. Tehát, hogy ez komolyan eszkalálódott
0: ez az ügy. Ez a zsidó egység fölött mondott, igen, komoly kritika. Igen, ez mindig csak akik nem ismerik a zsidóságot, azt gondolják, hogy létező zsidó egység. Azt mondd el nekem, Bence, hogy hova tovább? Úgy értem, hogy rengeteg képed van már, gondolom, már voltak kiállításaid is, könyv, esetleg amerikai, izraeli piac, de hát nem is a biznisz részét akarom inkább azt mondani, hogy ez szinte ugye hát most még nem, most még ez egy nagyon komoly hobbi, egy nagyon komoly érdeklődés, de hát nem ebből élsz.
1: Nem ebből élek.
0: Mi a célod vele, és gondolom ez egy küldetés is részedről. Szóval valamit akarsz elérni a magyar többségi társadalomban ezekkel a képekkel, mert nyilván főleg neki készül, nem a hasidoknak készül, és mert csak kapnak belőle, ha akarnak, de hogy így mi a te küldetésed? Hogyan akarod megváltoztatni a világot ezekkel a képekkel?
1: Hát megváltoztatni azért nem akarom, vagy ez egy kicsit túl, jó, túl nagy cél lenne, de
0: szakmai általom.
1: De én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos, és viszont rendkívül kevéssé ismert szelete a magyar kulturális vallási örökségünknek, az, hogy nyilván a keresztény zarándok helyek, zarándoklatok ismertem, mellett, jó, amiket ismerünk, vannak zsidó zarándoklatok is a Magyarországon, sőt a világon, tehát nem túlzás azt mondani, hogy az egyik legnagyobb zarándok központja, vagy centruma az Magyarország a zsidó zarándoklatoknak. Ahogy mondtad az elején, mondjuk nagyon nehéz megtippelni, de mondjuk 60 és 100 ezer fő között érkezik minden évben.
0: Az nagyon ugye, komoly, nagyon komoly.
1: Hát, ugye a világ összes, vagy hát nagyon sok országából a haszid hívők. Tehát ez egy nagyon fontos jelenség szerintem. Én ezt szeretném ugye a tudásomnak, meg a lehetőségem szerint a legjobban ugye dokumentálni, és én azt gondolom, hogy ez van annyira fontos, meg értékes jelenség, hogy esetleg egy könyv formájában majd történetekkel, illetve az egész jelenségnek a bemutatásával együtt a képek mellett ezt ki lehessen majd adni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Bence, hogy befáradtál. Köszönöm.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Búcsúzunk. Ezen a héten Pészach ünnepe, az egyiptomi kivonulásnak az nagy ünnepe köszönt ránk. Mindenkinek boldog Pészachot kívánunk. Boldog és kóser Pészachot. Viszont hallásra.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenei áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. A Szent Poézis Néma Hattyú Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 200 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezetek, közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet. szeretetthid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma csütörtökön változóan felhős lesz az idő. Nyugaton eshet zápor, a déli szél mellett már 18-23 fokunk van. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső, a déli szél mellett 18-24 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Játékszabály, Jean Renoir 1939.
1: A híres pilóta, nemzeti hős, épp átrepülte az óceánt, hazaérve nyilvánosan szerelmet val az előkelő, mit előkelő, házas grófnénak, mire annak férje vidéki kastélyába hívja meg őt, aztán a barátokat, szeretőket egy hétvégi vadászpartira, ahol a dekadens urak és szolgák bonyolult csavaros szerelmi kalandjait, hazugságait és intrikáit nézzük, egy kis tragikus balesettel zárva a második világháború első éjszakáján.
0: Urak és szolgák együtt töltenek egy napot egy vadászkastélyban, de fönt és lent összekeveredése, valódi érzéseik kimutatása végül tragédiába torkollik.
1: Biztos? Van itt tragédia? Vagy mi a tragédia? Nagyon furcsa film. A magyar filmeket számon tartó oldalakon nincs az élen, nem szokás erről beszélgetni, nem
0: tessék
1: szokás megnézni.
0: Fölpontozni.
1: Így van. Ellenben, hát majd megbeszéljük a filmnek az egész történetét, de az, nincs még egy ilyen film, ami 1950-es évek óta mai napig a világ legjobb filmkritikusai és filmrendezői szerint a top 10-ben ott van.
0: Legjobb francia film, legjobb európai film, a világ második legjobb filmje.
1: És akkor mi az oka annak, hogy Magyarországon meg ilyen nagy csönd? Az valami igénytelenség van nálunk? Vagy pont akkor nem mutathatták be, amikor ennek megindult a pályája külföldön, és aztán valahogy a videókazetták meg, nem ezzel foglalkoztak meg a későbbi DVD-k?
0: Auguste Renoirral kell kezdenünk, ezer helyen kezdhetjük egyébként, a nagy festővel, aki 1910-ben egy Gyula kedvenc képét megfestette.
1: Na, melyik az?
0: Ez a nagy... Jean Renoir, mint vadász. És egy kisfiút látunk a képen, aki egy puskával és egy kutyuskával áldogál. Eltelik 29 év, és egy vadászat központi jelentőséget kap a filmjében.
1: Én azt hittem, hogy a bál a Moulin de la Galette-ben című festménnyel kezded. Csak akkor még nem élt a rendező.
0: Azért ez jó család, tehát apuka is ügyesen festegetett, és a fiú is jól rendezgetett.
1: Azért igaz? Annyira nem jó család, mert az édesapja nem magas sorból származik. Ez szerintem nagyon fontos az értelmezéshez, hogy ők ilyen szabók meg szabó segédek, de az apuka a tehetsége révén a legnagyobb festők közé emelkedik, de valószínűleg mindig érezte, hogy azért ő egy kívülálló. Mert ugye ez a film, ez csupa kívülállókkal foglalkozik.
0: Szörnyű első törvénye, így van.
1: Én kezdhetném...
0: Nem csupa, három kívülálló
1: vagy négy.
0: Van. Vagy négy. És
1: még fontosabb. Akkor a nyulak. Gabriel Renoir neve biztos ismerős neked. Ő egy rokon, unokatestvérnek mondhatnánk, ő a kis Renoirnak a dajkája, de apjának a modellje is. És amikor gyerek volt ez a kisrác, akkor erős kötelék alakult ki Gabriel és ő közötte. Például Gabriel vitte őt ilyen-olyan bábjátékokra, Montmartre-ba, stb. És nagyon érdekes, hogy életük végéig kitart ez a barátság, hogyha mernek mondjuk a francia históriáját olvassuk, akkor találkozunk ilyen történetekkel, amikor egy lány az egyszerre családtag, meg egy picit annál több is, és szolga is. Itt is érzünk ilyen tisztázatlan családi és nemi viszonyokat.
0: Így van. Úgy látom, hogy az adás abba fog állni, hogy ezerszer újra és újra elkezdjük a film elemzését. Én megint elkezdem akkor a saját filmélményemmel.
1: Erre nagyon kíváncsi leszek.
0: Mert hogy ugye be volt harangozva, hogy ez a második legjobb film a világon, és hát amikor letettem a tollat, befejeztem a mosogatást, teregetést, és közben néztem ezt a filmet.
1: Óriási hibát követtél el, nagy pászabolcs.
0: Ez egyébként igaz, a mélységélesség miatt, hogy erre gondolsz. Így van. Na, de hogy tehát nem teljesen értettem, hogy mások mit tesznek ezen a filmen, most már értem, mert utána gondoltam, olvastam, átbeszéltem, utána olvastam. A Brand vagyok teljesen biztos, hogy ez a második, de azt akarom mondani, hogy Nagy Pál első figyelmeztetése, és ezt a hallgatóinkkal konzultálva mondom, hogy tilos az erkölcsök oldaláról megközelíteni. Jó. Ne háborodj föl, ha fölháborodtál, akkor vesztettél.
1: De te fölháborodtál?
0: Nem fölháborodtam, inkább azon gondolkodtam, hogy nekem mi közöm ahhoz, hogy mindenki mindenkit megcsal, senki sem őszinte, nem bízhat senkiben.
1: Mert ez a és fárz.
0: És a végén se, úgy sincs semmi. Így van, ez a fárz, tehát ennek a francia drámában hatalmas hagyományai vannak. Könnyed vígjáték.
1: Jaj, most már akkor menjünk, érezzük itt a súlyosulást, hogy holnap, tehát hogy mit tudom én, Franco tegnap bevonult Barcelonába. Spanyolországban megint egy nagy vérontás volt, kivégzések. A francia elnök elismerte Franco hatalmát. Mussolini bevonult Albániába.
0: Németek bevonultak Csehszlovákiába.
1: Igen, igen, nagyon fontos. Adolf Hitler fegyverkezik, és mindjárt Lengyelország ellen fog indulni. És nyilvánvaló, hogyha Lengyelországon túl lesz Adolf Hitler, akkor utána Franciaország közeleg.
0: Nyilván erről beszélget a francia társadalom elitje egy kastélyban, rohadtul, nem?
1: Miért, de erről kéne? Mert amin gondolkodtam, a filmet újra nézve, ezek a small talkok, amiket te nagyon szeretsz, Szabi.
0: Nagyon, és szuper is vagyok benne.
1: Nem, ennek a small talkoknak megvan a maga kulturális értéke.
0: Hogy van, ismer... és ezt kell felírni, hogy hogy van.
1: Nem. Szerintem lehet színvonalasan small talkolni, csak az nem könnyű. Én ismertem
0: ember. Vagy a mester.
1: Nem, fordítva, te jó vagy benne, de nem szereted, én nem szeretem, de nem vagyok jó benne. De szóval egy liftben tudunk egy ismeretlennel, vagy fél ismeretlennel, azon fél perc alatt, vagy 25 másodpercben olyan jól kitölteni azt a létet, vagy csak úgy nézzük egymás bamba fejét. És akkor nagyon érdekes, mert a német nyelvterületen nincsenek olyan nagy hagyománya, nincs mondani valót, minek dumáz. Kelet-Közép-Európában itt felszínes nyugati szokásnak tartjuk, de ezt a franciák tudhatnák magas szinten üzni. Lehet, hogy az osztráknak nem megy, mert ő ezt nem tanulta meg. Szóval ez egyszer egy kommunikációs társas kenőanyag, vagy azért vagy a kommunikációnak az előszobája. Nyilván azt gondoljuk, hogy akkor van gond, ha nincs bejjebb.
0: Igen, ez az utolsó
1: szobai. Ha ez valami helyett történik, de azért nem lehet helyideggerre berontani a másiknak a hálószobájába.
0: De csak általában nem működik.
1: És akkor itt döbbentem rá, hogy de ezek, hogyha komolyan beszélnének, akkor miről beszélgetnének? Hát arról, amiket felsoroltam. A francnak van kedve napi szinten erről kommunikálni, akkor inkább beszéljünk valami csacskaságról, ami eltereli a figyelmünket. Mert hogyha Heideggerről beszélnék, bár Heidegger ekkor még csak kezd írni, ugye?
0: Hát a létisidő már megvan. Már megvan.
1: Jó, köszönöm szépen. Tehát Heideggerről már beszélgethetnénk, de hát az is egy hamisság volna, mert nem ez jár az agyunkban.
0: De akkor Nagy Pál második figyelmeztetése, és köszönöm, hogy ezeket kihozott belőlem, hogy ne arra figyeljünk, amit mondanak, de nem mondanak semmit, és ne is arra figyeljünk, ami történik, mert nem nagyon történik semmi, illetve ami történik, és még nagynak tűnik, az is teljesen elsikálódik a laposba. De akkor mire figyeljünk, Gyula?
1: Egyrészt a kamera munkára, és ez nagyon fontos, ezt húzzuk alá, hogy ezt a filmet nem lehet egy kis vacak laptopon megnézni. Be kell menni a moziba.
0: Én a mobiltelefonon néztem.
1: Jaj, de jó lehetett. Nézzük meg egyszer, és utána egyből kezdjük a mozigépészt megkenve újra nézni a filmet, vagy győzzük meg, hogy újra le kell menni ennek az adásnak.
0: A legjobb hely legyen a miénk, középüt.
1: Mert hogy amit az először nézünk, mondjuk a vetítővászon közepe, most a következő nézésnél nézzük csak a bal felső részeket.
0: Még nem láttál semmit, ha csak középre nézel. Egyszerre, és ez tényleg zseniális, technikailag ezt a nagy mélységéleség teszi lehetővé, tehát, hogy egyszerre éles a kép minden része, és az előtérben is csokkolóznak, a háttérben meg kergetőznek, balra fönn pedig püföli, és ez három cselekmény szál, és mindegyiket követheted, sőt követned is kell,
1: kicsit
0: mert állandóan összefonódnak.
1: Mint egy egy kisgyerekkel ilyen állatkerti böngészőt nézünk, és akkor most ott történik valami, hogy a macska szalad a nem tudom ki után, ott van a jegesmedve, stb. Ott van a postás, de ki a betörő. Szóval, hogy nézzük ezt, mondjuk egyik jelenetnél kamer...
0: Hát, Bröhő, meg Bos, tehát ott hogy egy hatalmas vászon, tele pici, és mindegyik nagyon érdekes, hogy miért fűrészelnek, miért korcsolyáznak.
1: Igen, miért tényleg, miért jönne, mi van a vadászoknak a kezében, tök jó. Tehát a kamera megy a főhős után balra a szobába, főhős idézőjelben, a másik szobában a jobb oldalon a cselédlány hirtelen elrántja a függönyt, és a kamera nem megy tovább a szobába, hanem hirtelen visszatáncol, és bemegy a másik szobába, mármint ahol a cseléd elrántotta a függönyt, és mi történik? Kiderül, hogy ez amúgy tökre ugyanaz a szoba, ahová a főhős emberünk balról belépett, csak a másik ajtón történt mindez, és akkor ez egy kicsit filozofikusan is megfogalmaz valamit, hogy egy labirintusban vagyunk, de ugyanoda nyitunk be, itt körkörösen lehet szaladgálni.
0: Magyarul útvesztő, de és hogy pont ezt akartam mondani, hogy 2026 van, it's 2022, a számítógépes játékok. Ez egy számítógépes játék, ahol a kamera előre megy, jobbra megy, ott is történik, lelövi, tovább megy. De lehetne újra forgatni ezt a filmet, hogy fordítunk egyet a dolgokon, és más összerendezésben, más szobákban megy a kamera, de a lényege ugyanez lesz egyébként.
1: Jelezzük a számítógépjáték készítőknek, hogy ha Stalkerről tudtak egy, vagy Stalkerből egy csodálatos videójátékot készíteni, akkor ebből a filmből is lehetne. Még egy ilyen szituációt,
0: de hogy itt az a cél, hogy megcsald a partneredet, ez 10 pont.
1: Igen. Szóval
0: Krisz... És leleplezd a téged, megcsalód 5 pont.
1: Krisztin, a grófnő vagy márkinő beszélget egy vendéggel, tudod, ami csacskaságról, arca hirtelen elkomorul, ki az? André, majd a kamera hirtelen, ők balra néznek, és a kamera is befordul balra, és látjuk, amint megérkezik a kastélyba André, hát nem tudom, ez szerelme, vagy ezzel a furcsa érzelmi viszonyban levő ember. És akkor látjuk őt belépni. Ez a kamera munka azért elég gondos szerkesztést igényel, vagy minimum pontos számolgatást.
0: És akkor megint jó tanácsok, tehát figyelj a kameramozgás, és figyelj a szerkezetre. Én nekem akkor állt össze a film, amikor a szerkezetet megértettem, de most még nem ezt mondanám, hanem a műfajt. Most a farsz az elhangzott, oké, de hogy...
1: Háborús film.
0: Az a nyulak miatt?
1: Nem, jó. Ne is. Szokták mondani, háborús film, háború nélkül.
0: Jó, ez jó. A Csehov is eszünkbe jut, és akkor, ha egyet kell kiemelni, akkor Nikita Mihalkov 1970-es etüdök gépzongorára.
1: De ha már Csehov meg, akkor nekem már Puskin és a felesleges ember.
0: Na, jól mondod, igen. Goncsarov. Már elemeztük, vagy ha még nem, akkor elemezhetnénk egyszer az Amerikai Birodalom hanyatlása, Denis Arcand 1986, és az azért érdekes, mert azt franciául írták, ugye ez egy quebeci film, tehát az benne áll ebben a francia hagyományban. Ott ilyen egyetemi professzorok beszélgetnek, tök ugyan arról, mint itt a játékszabályban beszélgetnek, meg csinálják is. A Robert Altman pedig azt mondta, hogy a játékszabályait a Játékszabály című filmből ismerte meg, tudni a filmkészítés szabályait, és a Gosford Park 2001 ugyanígy egy vadászkastélyban, egy társaság, tragédiába torkollik, szerelmi viszonyok, ugyanez az alaphelyzet.
1: Bálintnak a Nagy Gatsby jutott eszébe, amikor beszélgettünk róla. Nekem pedig a Buñuel filmek, de elég sok, legyen ez mondjuk a Bourgeoisie diszkrét bája, de akár a Viridiana, ha jól emlékszem, ott van az, hogy a cselédek egyszer csak a urai lesznek annak a kastélynak. És
0: de azt... az Öldöklangyalban is egy kastélyban vannak bezárva az arisztokráciát.
1: De jó. És akkor azt várjuk a szolgáktól, hogy majd ők jobbak lesznek, de nem.
0: De nem, és ezért már szerkezetnél vagyunk. Tehát oké, ami fönt az alant, és ismerjük az alapvető szabályát a világnak. Másképp is tudom kezdeni, hogy védj 4 embert, egy erényes feleséget, egy féltékeny férjet, egy kétségbe esett szeretőt, és egy közbeavatkozó idősebb barátot. Ezzel el is mondtam a 4 fönti főszereplőt, és illetve hát 3 fönti főszereplőt, középütt van Octave, majd beszéljünk róla, és alul ez a 3-as tükrözve van, Schumacher, Lisette, Marceau, tehát egy házas pár, ahol a nő hűtlen, a férfi túl komolyan veszi magát, és jön egy megcsaló ember, és próbálja ott utújgatni a hölgyet.
1: Kicsit vitatkoznék, mert Mert nekem a már szó, az bizonyos értelemben a szolgák alatti kaszt, aki ugye...
0: Az érinthetetlen Dalit.
1: Igen, aki ott a nyulakat fogdossa, lobdossa.
0: Jó, de őt fölemelik, és hát a kastélyba emelik föl, ami lehet, hogy magasabb, mint a Schumacher, mert a Schumacher kint van
1: az kint az esőben.
0: Az esőben, igen.
1: Igen, és akkor majd ennek az erkölcsi vetületet is meg lehet említeni, de hogy azért ez, hogy urak és szolgák világát látjuk egyszerre, vagy kis váltakozásra, az nekünk már ismerős Shakespeare Szent Ivániai álmából, ahol a Zubojék miatt szerettem én annó ezt nézni.
0: Így van, és hogy ismét, tehát ott is ez játszik Shakespeare, hogy is fölül van a minta, és alul meg ismétlik azokat a dolgokat, kicsit ügyetlenedben.
1: Jó, ez fontos, viszont a funkcióban van eltérés, mert itt a Zubojéknál ott dőlünk a nevetéstől, vagy ő rajtuk lehet igazán. A színésznek ott van óriási lehetősége egy nagyon szélsőséges figurát nagyon karikírozva bemutatni.
0: Jó, de nem rosszul nézzük ezt a filmet, önkritikusan mondom a játékszabályt, mert én is, tehát én egy erkölcsi ember vagyok, oké, és hogy ha ezt zárójelezi az ember, és esztétika emberként nézi, akkor ez elkezd vicces lenni. Hát ez marha vicces, hogy akiben addig megbíztunk, az is ilyen fapofával beszámol, hogy a szeretője az, azzal mikor találkozik. A legviccesebb jelenet, amikor a nő örök hűséget esküszik, következő pillanatban a férfi fölhívja a szeretőjét.
1: De igen, de a szeretővel szakítani szeretne, talán amiatt is, teljesen igaz. Még ide visszatérnék, és akkor de arra is, hogy simán lehet, hogy ez egy vígjáték, abszolút. Szóval, de hogy lehet-e vígjátékot alkotni így a világháború előtt, de én még ahhoz visszatérnék, tehát, hogy akkor Rómeus Júliánál ott a szolgáknak a verekedése indítja el a később az uraknak a nagy tragédiáját. Aztán a Tártüfnél meg azt látjuk, hogy az urak azok elvakultak, és a szolgák látják jól, egészségesen a világot józansággal. És erkölcsi fölényben is vannak. A Molière fösvényében is azt mint hogyha ők lennének a túlélésnek az igazi nagymesterei, és aztán hát ne felejtsük el Beaumarchais-nak a nevét, ahol már szintén a felvilágosodás szelleme jelenik meg, Figaro ott a szolga, és ő is egy pozitívabb szereplő, mint a Alma Viva gróf.
0: Ez is az eredeti címe Beaumarchais-nél, egy őrült nap, vagy pedig egy nap bolondság. Tehát 24 órában a klasszikus dráma szabályai szerint, mint ahogy ez a film is, helyidő és történet egysége, bele van sűrítve egy, hát egy katartikus tragédia, de hát ugye ez a poén.
1: Na most itt végül is a szolgának milyen szerepe? De mi a szerepe a szolgának? Itt végül is a Schumacher fogja majd lelőni.
0: Igen, tehát amikor összeér az alsó és a felső világ, itt semmiképp sem mint az alsó világ, belekotnyeleskednek, és egy ilyen tévedések vígjátéka, ugye folyamatosan, de legfőképpen a végén az alsó világ lelő valakit a felső világból tévedés miatt, nem lett volna szabad nekik ott a pálmaházban az szerelmeskedő urakat bámulni.
1: Viszont mi lesz a bünti? Mert én azt gondolnám, hogy így, ha nem látnám a filmet, akkor a legsúlyosabb büntetést érdemel egy szolga, hogyha egy urat lelő, de nem ez fog történni.
0: Abszolút
1: ő ki van rugva, és ezek után, hogy elsikálják az ügyet, hogy ne legyen botrány.
0: Igen, még azt is sejthetjük esetleg, most már nagyon a végén vagyunk, bár igazából nem a vége a lényeg ennek a filmnek, de hogy én még azt is sejtem, hogy visszaveszik őt.
1: Tehát, de szerintem így, igen. Szerintem akkor... el van sikálva, visszavesznek. Visszaveszünk, kedves Schumacher úr.
0: Azt jelenti ki, hogy ezt véletlen balesetként fogja a rendőrségnek
1: jelenteni. Ez engem egy picit a Casablanca-ra emlékeztet, ami mindjárt elkészül, az meg a háború közepén alakul.
0: És akkor van egy központi figura, Oktáv, és
1: őt ugye a rendező,
0: játszik. Hát így vagy úgy, vagy vitatkozhatunk rajta. Ők alapítottak egy filmgyártó vállalatot a három hatalmas filmsiker után.
1: Nem kellett volna.
0: Hát, vagy kellett volna, de nem ezt a filmet kellett volna leforgatni.
1: Hangsúlyozzuk, hogy itt óriási filmek vannak, tehát például, gondolom nem az éjjeli menedékhelyre gondoltál, hanem mondjuk az 1937-es nagy ábrándra, hangsúlyozom.
0: Egyszer beszélni kéne
1: hogy róla. Az tényleg a világ, tehát ez a, ennek a rendezőnek van két filmje, ami egészen biztos, hogy ott, ott van a top 30 között, nagyon nagy hatással volt ránk a Nagy Ábránd is. Ott egy picit már ott is az erkölcs, meg a nemzetek fölöttiség előjön, meg a zsidó karaktere, ott inkább elismerően csettintünk, hogy, hogy valahogy így is lehetne, nem? Ott már mindenki egy picit jobban jön ki abból.
0: Igen, bár a maga a cím is arra utal, hogy ez egy ábrázat, egy illúzió, egy káprázat volt, hogy itt békében fognak élni a népek meg testvériesen, hiszen néhány pillanat is kezdődik a második felvonás a világháborúban.
1: És akkor van az állat az emberben, meg, a meg hát ez ugye a játékszabály.
0: És megalapítják a céget, ami ezután a film után, ami teljes, totális kritikai és nézői kudarc, csődbe is megy ez a cég. A Jean Renoir játssza ezt az oktávot, és akivel alapították ezt a cég,

0: az egy
1: tényleg?
0: Magyar...
1: Mert ő goríciai, ma Olaszország.
0: Ott született, igen. Uh-huh. Tehát hogy ez egy fontos dolog, hogy nem értjük ma 2026-ban, hogy ez a nő, ez hogy lehet központi figurája, vagy legalábbis a top 4, vagy a nagy női múzsája ennek a filmnek, mert nem érezzük. 38 éves, és akkoriban egy 38 éves nő az még idősebbnek tűnt. Megfáradt, fakó, egyébként 10 évvel ezelőtt még gyönyörű volt, ha megnézzük korábbi
1: hát filmekben. Mondod, hogy fakó, igen, 9 év múlva öngyilkos lesz depresszió miatt. Tehát mint a látszanék ezen a filmen, igen, a depressziója. Igen. A rendező azt mondta a játékára, hogy olyan, mint egy műanyag zsiráf.
0: Amit nem érzünk túlzottan nagy dicséretnek.
1: De hamisnak se érezzük.
0: Igen, igen, igen. Most akkor fontos ezt jelezni, hogy ő egy osztrák nő, és erről beszélgetnek is ott. Tehát egy osztrák nőt játszik, meg egy osztrák színésznő is egyben.
1: A francia kiejtésén is játszik, tehát pont jó a szerepre.
0: És hát a franciáknál idegennek lenni az nem mindig jó. Főleg nem egy olyan néphez tartozni, akikkel egy 18 évvel ezelőtt még háborúztak, vagy 20 évvel ezelőtt, és régebbre vezet vissza az osztrák-francia rossz viszony, mert a Marie Antoinette, hát őt ugye Autry Chiennek és Chiennek becézgették, ami
1: ilyen
0: egyszer jelent
1: mondani.
0: Osztrák, osztrák hát ribancot, meg szukát is, és meg a Madame Deficitet is jelenti. És akkor egy picit a női karaktert nézzük meg, hogy ő mennyire komolyan vehető nő. Három férfi fejét csavargatja
1: el. Igen, tehát
0: el.
1: Hogy így ennek erős, jobb színésznőnek és fiatalabbnak, most kegyetlenül fogalmazok, de ahhoz, hogy érthetőbben maradjon a dráma számunkra, ennek kellett volna lennie. Az igaz, hogy ha 20 évvel azelőtti képeit és filmjeit nézed, akkor ez tényleg egy gyönyörű nő. Tehát ezt a filmet csak azok hiszik el, hogy ennek a nőnek az ujjai köré van csavarva ennyiféle ember, akik ismerik a korábbi Nora Gregort.
0: Uh-huh. És egyébként ennek a filmnek az egyik nagy erénye, hogy hát kevés ilyen film van, amiről úgy elröppen 90 perc megbeszélése során, hogy még 90 percig beszélgetnénk.
1: Igen, vagy mondjuk egy podcastben pedig pillanatok alatt elröppen a 30
0: perc. Jaj, nem tudom, mi lesz ezzel, de hogy valaki mondta a beszélgetésünk során, hogy ez a csaj, ez öntudatlanul kavarja a ganajt. Hogy szépen fejezzük ki magunkat, nem egy konzisztens karakter.
1: Tehát ez az osztrák kívülállás az, hogy tehát a színésznő zsidó, a filmben ő nem zsidót játszik, de van valaki, aki zsidót játszik a filmben, noha nem zsidó, ez Marcel Dalio, a Márki.
0: Már az előző filmben ez is játszott egyébként. Aha. Egyik főszereplője volt a Nagy Ábránnak.
1: Ő neki ez a kívülállása a társaságból. És
0: akkor nem tudjuk teljesen, hogy lehet egy zsidó Márki, de akkor valószínűleg arról van szó, hogy itt a franciáknál is változik ez a társadalmi felállás. Vagyis Magyarországon ekkoriban nagyon zajlik a... Hogy mondják? Jaj, nekem tudni kéne ezt, amikor a két társadalmi értékrend elkezd egymásra hatni, keveredni, stb., amit a Nosztifjú esete Tóth Mariban Mikszát tökéletesen ábrázol. Igen, Mikszát az azért jó példa, mert nagyon-nagyon szerette Renoir Mikszátnak a regényeit, ugyanis a Mikszát regényekben látjuk azt, hogy bemutatja ezt a elképesztően korrupt, idióta, érték nélküli, dekadens gentri világot, és közben egyetlen egy rosszaló megjegyzés nincs, ő szeretettel, derűvel, humorral, anekdotáról anekdotára mutatja be őket, és itt is az van, hogy mondjuk nem az a Mikszáti derű jön át, de olyan nagy ítélkezéssel biztos, hogy nem találkozunk.
1: A Márki az, aki abban is kívülálló, hogy a burleszk világából jön ez a színész. Ő tűnik annak, aki átlátja a játék szabályait. A film címének fordítóját kivégeztetném. És nem azért, mert nem magyarosan fordította, ugye néven nélkül játékszabálya a film címe, hanem minden más nyelven olyan erősen jön elő, persze ott fordítva alkalmazzák a birtokos szerkezetet, tehát előbb van a szabálya a játéknak, tehát magyarul a játék szabályai, és ugye milyen játék szabályairól van szó? Ez egy társadalmi vígjáték, amiről beszélünk, ismerni kell a játéknak a szabályait. Mondhatom általánosságban, hogy az életnek a szabályait, szerintem ez

0: figurák egyike se ismeri az élet szabályait, most bölcsességi értelemben, de a társasági életnek a szabályait azt ismerni illik, és akiket itt sorolgatunk, még a Roland Tuten által játszott repülőpilóta is kilóg a társaságból, ők olyanok, mintha vagy nem ismernék, vagy fittyet hánynának a társaság szabályaira, és akkor ez a repülőpilóta halálához is vezet egyébként.
1: Hát ugye az életünknek egy csomó játékszabálya van, társadalmi szabályok, pont ne lógj ki nagyon a sorból, normalitás megvéd, vagy tartsd be a törvényeket, van a kommunikációs szabályaink, nem mindig azt mondjuk, amit gondolunk, én nagyon sokszor így vagyok ezzel, érzelmi szabályaink, de azokat kontrollálni kell, gondolkodási szabályok, keres általában mondjuk okot a dolgok mögé, időszabályok, kapcsolati szabályok, stb. Stb. Írtál eszembe itt a film kapcsán egy ismerősöm, aki 35 évesen belépett egy munkahelyre, és rányomult minden nőre. 30 és 40 közötti magányos szívekre, egymás után vagy egyszerre, szinglikre, elváltakra, özvegyekre, de a házasságban élők sem gátolták meg kedves ismerősünket, hogy próbálkozzon, és akkor vagy sikerült, vagy nem, és hát nem telt el pár év, és ezen munkahelyen prédák, romok, lövészárkok, mindenfelé.
0: Ez egy jó film lenne.
1: Jó film lenne, házasságot is szétrobbantott, és amikor a cég vezetője felvetett, hogy esetleg elmehetne más munkahelyre, volt fölháborodva, hogy távozzon innen a lúzer, akit felszarvazott, meg az, akinek ez nem tetszik, stb. Stb. És még meg is fenyegette a cégvezetőt, hogy feljelenti, mert ő csak egy gyenge nő, na mindegy, nem is akarok folytatni, ő nagyon-nagyon sok, szabályt megszegett, kezdve a házi nyullal, apropó beszéljünk a nyulakról.
0: Igen, de a szabályokat még nem hagynám abba. A filmben nincs főgonosz, noha egy gyilkosság történik, a főgonosz az a szabályok, mégiscsak. Ezeket a szabályokat egyrészt ismerni kéne, gyönyörűen mondja az angol, hogy in the know, tehát, hogy a tudomásában van. A magyarul úgy mondanánk szerintem, hogy érti a csíziót. A csízió az a naptárnak, a kalendáriumnak a régi neve.
1: Mámetov Máricskú, mi így mondjuk ezt Csehszlovákiában.
0: Így is van.
1: Ismerjük a dörgést.
0: A dörgés, de jó. Igen, ezek mind jó fordítások. Tehát, hogy átlátja nem az a életet, szitán. Mert az életet azt a filozófus látja, és a teológus, meg a művész. Hanem a konkrét a mikrotársadalomnak a szabályait, érteni kell a csíziót, és mik itt a szabályok? Az, hogy nem kell hűségesnek lenned a házastársadhoz, nyugodtan lehet szeretőd, de tarts tiszteletben a házastársad személyiségét, hogyan, ennek nyilván megvannak módjai, tehát, hogy nem túl feltűnően csinálod, meg nem beszélsz róla, meg nem dörgölöd az orra alá, és így tovább.
1: Oké, akkor innentől kezdve az első, aki megszegi a szabályokat, az André, a film elején, aki, mint mondtuk, egy nemzeti hős, bár vitatkoznék, mert most már ő csak rekorder.
0: Már átrepülték azt
1: igen, a igen, bár fontos stratégiai jelentősége is lehet neki, meg ő egy nagyon nagy karriert is felépíthet majd, és mostantól lehet majd igazi hős, de egy játékrontó, ünneprontó, a nép bálványként, hősként ünnepli, ő meg mint egy kisgyerek ott picsok, hogy
0: erről
1: nem
0: kéne egy szakdolgozat a játékrontokról és az ünneprontokról.
1: Ez nagyon jó, tehát lehet, hogy megírom akkor.
0: Jó. Ezek a szabályok, ezek az erkölcsi értékekkel nincsenek kapcsolatban, hagyjuk is az erkölcsi értékeket. Ha figyelmen kívül hagyod, és akkor talán ez a legfontosabb szabály, hogy megcsalhatod, és lehet nemi kapcsolatod, de ne szeress bele. Ha beleszeretsz, vesztettél. Ha túl komolyan veszed a másik feltételezett érzéseid, de különösen a saját érzéseidet, tehát tulajdonképpen ne legyenek érzéseid, akkor vesztettél és összeroppansz. Nyilván, ahogy így most ezt előadtuk, tehát az erkölcstől elszakítás, érzelemtől elszakítás, ez azt jelenti, hogy az emberi természetettől vagy elszakadva, az élet ilyen laposságokban, az élet legkomolyabb, legszebb dolgai, szeretet, szerelem, testi egyesülés, ezek a legfelszínesebb szintjükön vannak csak értelmezve, és így is kell, különben vesztesz.
1: Szóval, hogy példa már ennél az Andrénál is fölmerül, hogy tényleg szerelmes Krisztinbe?
0: Biztos, hogy nem, ez csak az agyában Schumacher,
1: működik. Schumacher tényleg szerelmes a Lizettbe, ugye felesége olyan, mintha ő inkább birtokolná.
0: Külön is élnek, az egyik a városban, másik
1: és a Lizett az nem is szeretne, inkább az úrnője mellett van Párizsban, mint a férje mellett vidéken. Ugye érdekes, hogy a szexualitást se látjuk, és de nem... mégis van bennünk valami felháborodás.
0: Igen, de hogy, tehát nem csak, hogy nem látjuk, jó, hogy nem látjuk, azt mondja, csinálják. A, de hogy azt de se látjuk, csinálják. Hogy igen, hogy lenne valami érzéki bizsergés, ezt se látjuk, nincsen, akkor csak pofáznak csak róla.
1: Játék.
0: Ez játék.
1: Ez nagyon érdekes. Bocsánat, a szexuális kapcsolataik, vagy nemi együttléteik lennének, de nincsen azokban a szívük, akkor lehet, hogy ugyanúgy nem egy nagy dolog az az egész. Lehet, hogy csak rutinból lennének amúgy együtt.
0: De lehet, hogy az már nem is rutinból. Kell. A játék üzése az ezt jelenti, hogy megcsalom.
1: Nekem egyik cimborámnak volt egy olyan szerelmi története, hogy elindult, elkezdtek találkozgatni a lányjal, és érezte, hogy a lány az jégcsap, és a lánynak valahogy bele kell szeretnie, hogy itt valami áttörés legyen, és picit hamarabb kéne, mint neki, és mesélte nekem, hogy volt egy olyan pillanat, hogy azt érezte, hogy na most beleszeretett a lányba, és akkor szakított vele, mert tudta, hogy ennek nagyon-nagyon rossz. Most itt zuhanás fog következni, és most kéne még talpra esni.
0: Érdekes, hogy a rendező is bejátsza ezt a szerelmi játékot, tehát a vágója a filmnek az a felesége, Marguerite Renoir.
1: De közben meg
0: de közben szerelmes lesz a főhősnőbe, Nora Gregorba, kiszeret a főhősnőből, szakítanak, és az általa 12 éve ismert gyermekei dadáját veszi majd feleségül.
1: Úgyhogy úgy, saját dadája volt neki az egyik első nagy szerelme, élethosszig kitartóan.
0: Da, igen.
1: Na, és akkor önmagáról is szól ez a film kőkeményen. A másik, ami még nagyon fontos, egy, hogy hol vannak a gyerekek. Tehát, hogy ebből érezzük, hogy itt valami végzetszerűen el fog veszni.
0: Tényleg, igen, az mintha el lenne vágva, vagy nyilván vannak, csak ők
1: nem
0: máshol,
1: biztos, mert
0: vagy
1: semmi,
0: nincsenek.
1: Ha még témaként se jönnek elő, akkor... Aztán nekem eszembe jutott, hogy azért az Y nemzedéknél még nagyon-nagyon ment az exeknek a tartása, tehát hogy azért ismerek olyan fiút, meg olyan lányt, aki mögött 30-40 ex van, és hogyha ezek tudnak találkozni egy budapesti belvárosban, akkor egyszerre kellemetlen is lehet, de egyszerre valami hasonló túllépési képességgel, mint ami itt sincs meg a szereplőkben.
0: Azért ugye nagypály jó tanácsai, tehát vegyél egy világhírű festő apukát, és úgy rendezél filmet. A segéd operatőrnek kért föl a később világhírű váló fényképészt Henri Cartier-Bresson-t, a ruhákat ki más tervezni, mint Coco Chanel.
1: Mert szórakozt,
0: tényleg? Ez így van, ez így igen. Van, Gyula. Ha ezeket betartod, Gyula, akkor jó lesz a filmed.
1: A szerelmi háromszögeknél kulcskérdés, hogy ki mit tud. Hogy a szerető számára hűségesebb, vagy informatívabb a szerelmes, vagy a társa számára, és itt nem is tudom, hogy pontosan...
0: És akkor az a megcsalás nem is a testi, hanem hogy mögötte igen. Intézted, nem mondtad el, hazudtál neki.
1: És valaki mesélt nekünk egy ilyen történetet, hogy egy híres magyar poliamóriában élő párnál ki van adva, hogy mehet a férfi, vagy talán a nő is máshova, mondanám, hogy aludni, de nem mehet nemiség
0: csókolózni,
1: de nem aludhat ott. És ebbe belegondolva...
0: Az a főbűn.
1: Igen.
0: A kapcsolat ellen tudni illik.
1: Szabi, egy szép idézetet mondjál.
0: Ja. Van egy jó idézet a filmben, a világban csak egy rettenetes dolog van, hogy mindenkinek megvannak a maga indokai. Ha belegondolunk, ez tényleg rettenetes, másképp fogalmazva mindenki bármit elkövet, és ezt marha jól meg tudja indokolni. Mindenki meg fogja találni az igazolást, fölmentést a cselekedeteire, és ha mindenki ilyen, és a társadalom is ilyen, belegondolunk, ez egy borzalmas világ. Innentől kezdve ez egy borzalmas világ. Játékszabály! Jean Renoir 1939. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bátorító és reményt adó üzenet betegeknek. Valószínű nincs is ezen a földön olyan ember, aki ne lett volna már valamikor beteg, vagy ne lenne jelenleg is az, és szeretne egészséges lenni. A betegségek fajtáját szinte képtelenség felsorolni, mert olyan sokféle, és némelyikre nincs orvosság, ezért nincs remény a gyógyulásra sem. Mindannyian félünk a betegségtől, és amennyire lehetséges, igyekszünk úgy élni, hogy ne legyünk azok. Amikor Isten megteremtette a világunkat és benne az embert, akkor minden tökéletes volt. Azonban a bűn bejöttével minden megváltozott. Mert mióta az első emberpár vétkezett, önromboló, önpusztító életet élünk, aminek szörnyű, elkerülhetetlen következménye lett a különféle betegségek megjelenése, amelyek kialakulásában belső és külső tényezők is szerepet játszanak. Hogyan határozhatnánk meg a betegség fogalmát? A legegyszerűbben úgy, mint az egészség ellentétét, ami a testi és lelki egyensúly felborulását eredményezi. Nem a Teremtő Isten akarata volt, hogy az emberiséget porba sújtsa a fájdalom, hogy tevékenységeit korlátozza és az életét megrövidítse a betegség. De azokat a törvényeket, amelyeket az Alkotó az élet szabályozására létrehozott, az emberek nagyon gyakran felháborítóan áthágják. Bűn uralja a szívüket, és szem elől tévesztik, hogy az élet és az egészség forrásától függnek. Ezért törvényszegésük következménye nem más, mint szenvedés, betegség és halál. Az örökkévaló Isten már az ószövetségi időben tanácsolta választott népét, hogyan éljenek, és elmondta nekik, ha szavára hallgatnak, akkor nem lesz közöttük beteges. Erről ír Mózes a második és az ötödik könyvében a következőképpen. Ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, akkor egyetlen betegséget sem engedek hozzád férni azok közül, amelyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én vagyok az örökkévaló, aki meggyógyítalak téged. És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismersz, nem veti azokat te reád. Amíg Izrael népe Istenhez hűséges volt, valóban tapasztalták azt, amiről a 105. Zsoltárban olvashatunk. Nemzetségeikben nem volt beteges. Ennek ellenére sajnos sokszor előfordult, hogy voltak olyanok is, akik nem engedelmeskedtek, és Isten figyelmeztetéseivel nem törődtek. Ezért beteljesedett rajtuk az, amit Mózes 3. könyve 26. fejezetében olvashatunk. És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet, utasításaimat megutálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok és megtöritek az én szövetségemet, akkor én is így bánok veletek. Rémületes csapásokkal sújtalak titeket. Testet, lelket sorvasztó magas lázzal és betegségekkel verlek meg benneteket. Hiába vetitek be a földet, mert ellenségetek eszi meg annak termését. A Biblia tanítása szerint a bűn és a betegség között ok-okozati összefüggés áll fenn, mert akik áthágják az Isten alkotta parancsolatokat, azok veszedelmet és boldogtalanságot okoznak maguknak, hiszen nagyon sokan helytelen és egészségtelen életmódjuk, bűnös szokásaik miatt lesznek betegek. A bűntudat pedig aláássa a szervezetet és kizökkenti egyensúlyából. De aki engedelmeskedik az Úr szavának és megtartja rendeléseit, az tapasztalni fogja hűségének áldásos hatását. A világon nem létezne annyiféle nyomorúság, ha az emberek összhangban, harmóniában élnének a Teremtő szándékával.
Sátán az ember ellensége. Bűnre csábít, és ő a betegség szerzője. Ezzel magyarázható, hogy sokszor nyomorékon születik egy ártatlan csecsemő, vagy később halálosan beteg lesz. Továbbá gyakran egyes embereknél felnőtt korban váratlanul számos genetikai és ritka betegség lép fel, amire nincs gyógymód. Tehát nem mindig egy egyén konkrét bűnére vezethetők vissza az ilyen esetek. Nem beszélve a járványokról, amikor százezrek halnak meg. Soha ne Istent hibáztassuk és vonjuk kérdőre, miért engedi meg életünkben a szenvedést, a fájdalmat, a betegséget. Mert a bennünket érintő betegségek javarésze a helytelen gondolkodásunkból is ered. Csak akkor lehet reménykedni a javulásban és a gyógyulásban, ha megismerjük a helyes alapelveket. A betegség ugyanis nem más, mint a szervezetünk erőfeszítése, amely igyekszik megszabadulni az egészség törvényeinek áthágása miatt létrejött kellemetlen állapottól. Az egészségre káros körülményeken kell változtatnunk, és a rossz szokásainkat pedig elhagynunk. Mindig van remény a gyógyulásra, és szabadulás a fájdalom, a betegség, valamint a korai halál rémétől. Rendkívül sokat jelent felépülésünk szempontjából, milyen a mindenható Istennel való kapcsolatunk. Ezt támasztja alá Bölcs Salamon tanácsa is, amit a Példabeszédek könyve 3. fejezetében jegyzett fel. Bizodalmad legyen az örökké valóban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden te utadban megismered őt, és ő igazgatni, egyengetni, vezetni fogja a te utadat. Tiszteld és féld az örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. A 41. Zsoltárban Dávid pedig arra mutat rá, hogy az sem mindegy, hogyan bánunk a másik emberrel. Odafigyelünk-e azokra, akik bajban vannak, elesettek és segítségre szorulnak, mert ez is kihatással lehet az egészségi állapotunkra. Költeményében így fogalmaz. Boldog az, aki törődik a nyomorulttal, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi és élteti őt, boldog lesz-e földön, és nem adja oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt beteg ágyán, bármi is a baja, jobbulást ad neki betegségéből. Azt mondtam, Uram, kegyelmezd nekem, gyógyítsd meg a lelkemet, mert vétkeztem ellened. A 103. Zsoltárában magasztalja az örökkévalót, mert ő az, aki végtelen szeretetéből megbocsát, és aki a gyógyulást hozza el számunkra. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Ezek a bibliai igék olyan bátorító és reményt adó üzenetet tartalmaznak, amit mindannyian megtapasztalhatunk életünkben, ha hűségesek vagyunk Istenünkhöz, és elhisszük azt, hogy ő az, aki kiemelhet elesett állapotunkból, és nem hagy magunkra sohasem. Hogy mennyire így van ez, bizonyítja az is, ha Jézus életére gondolunk, akiről így szól az Ézsaiási prófécia. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. Földön járt akkor, nagyon sok beteg embert meggyógyított, és azoknak, akik egészségüket visszanyerték, ezt mondta.
imé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Az Úr Jézus az igazi és áldott orvos, akinek munkálkodása nyomán testi és lelki felépülésben egyaránt részesültek azok, akik hozzáfordultak. Az általa tanított és hirdetett örömüzenet, az evangélium, a lelki élet és fizikai gyógyulás üzenete volt, mert a bűnből való szabadítást és a betegek gyógyítását összekapcsolta. Máté evangéliuma 4. fejezetének a végén ezt olvassuk. Jézus bejárta egész Galileát, tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyította a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Híre is ment egész Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá mind a szenvedőket, akik rosszul voltak. A különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, az ördöngösöket, a holtkorosokat és bénákat, a gutaütötteket, ő pedig meggyógyította őket. Ezek az elesett emberek addig nem találtak megnyugvást, míg oda nem mentek Jézus Krisztushoz, aki egyedül nyújthatta számukra a békességet, a bűnbocsánatot és a testi-lelki egészséget egyaránt. De csak azokon tudott segíteni, akik hittel mentek hozzá, bízva az ő gyógyító hatalmában és erejében. Ma sincs másképpen. Ma is hitre van szükségünk ahhoz, hogy bizalommal forduljunk hozzá, és ne kételkedjünk benne. Pál apostol a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hit fontosságáról ír, és felsorolja azokat, akiknek hite csodákra volt képes. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekültek a kard élitől, felerősödtek a betegségből. A Bibliában gyakran olvashatunk olyan történeteket, amelyek arról szólnak, ha súlyos beteg emberek őszinte hittel könyörögtek Istenhez gyógyulásért, az Úr meghallgatta imájukat. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Szentírásban egy csodálatos eseményről is olvashatunk, ami várva várt boldog reménységünkről, ami nem más, mint Krisztus dicsőséges második eljövetele. Ekkor fog beteljesedni a profécia a benne bízókon. Feltámadnéktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Az újjáteremtett földön nem lesz betegség, fájdalom, szenvedés, halál, mert a megváltottak szomját az életvize oltja, és az életfájának gyümölcsei táplálékukat, a levelei pedig gyógyításukat szolgálja majd.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: gyógyítás sebészi beavatkozással. A mai ige Hóseás 6:1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Gondolatok az igéről. Az Úr megsebez, mielőtt meggyógyít. Szíve őszinte szeretetéből teszi ezt, biztos gyógyító kézzel. Megver, mielőtt bekötözne, mert csak így tud teljes munkát végezni bennünk. A törvény az evangélium előtt jár, a szükség a beteljesülés előtt. Próbál a Szentlélek meggyőző és megtörő ereje? Próbál, kedves olvasom, vagy éppen újra a félelem szolgaságába kerültél. Mindez csak előkészület arra, hogy közeledhessen hozzád a gyógyító, bekötöző evangélium, és teljesen rendbe hozzon. Ne esz kétségbe, hanem közeledj az Úrhoz felszakadt sebeiddel, fájdalmaiddal. Egyedül ő tud meggyógyítani, és ő örül, ha megteheti ezt. Urunk tiszte a megtört szívűek bekötözése, és ő valóban ért ehhez. Ne tétovázz, hanem térj vissza haladéktalanul az Úrhoz, aki mellől eltévejedtél. Mutasd meg neki tátongó sebeidet, és kérd, hogy vegyen kezelésbe, és vigye véghez benned is a munkáját. Melyik sebész metszi fel betege testét, és azután hagyja elvérezni? Vagy talán azt gondolod, az Úr lerontja régi házadat, és nem fog számodra egy jobbat építeni? Vajon növelte az Úr valaha is fölöslegesen egy szegény, gyötrődő lélek kínjait? Ilyet ő nem tesz. Soha. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz. Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak ismét összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit, nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határokon túl is. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fok valószínű. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel. Többfelé lehet eső, mérsékelt légmozgás és 16-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Köszöntünk titeket az Éted Podcast legújabb adásában. Ismét velünk van Jakab István. Az ő bemutató videóját már hallottátok, amikor az alkotásról, illetve a kreativitásról beszélgettünk, hogyha még nem hallgattátok meg, akkor tétek be a playlistetekbe, és ez a videó után hallgassátok meg azt is. Ma pedig egy újabb témával készültünk, amit szeretnénk közösen megbeszélni Rolival és Istvánnal, ez pedig a böjt témaköre. Úgy gondolom, hogy ez egy azért érdekes téma, mert ott van a keresztény életének a mindennapjaiban, mégsem tudunk róla eleget. Vagy nagyon sok kérdés felmerül bennünk.
3: Ez a biblikus egyébként.
2: Na, akkor le is zártuk az egészet. Illetve még az volt nagyon érdekes számomra, amikor készültem ezzel a témával kapcsolatosan, hogy mi úgy érezzük, hogy ez egy kötelesség, és nagyon szeretnénk minél többször tenni, viszont a Bibliában Isten nem várja el tőlünk, hogy böjtöljünk. Ajánlja, megmondja, hogy jó, ennek vannak nagyon pozitív hatásai, viszont az Ószövetségben is csak egy napot várt el az ő népétől, hogy böjtöljenek kötelezően. Az Újszövetségben pedig nincs is erről szó. Jézus azt mondta, amikor megkérdezték őket.
3: Utasításként is szó.
2: Igen. És Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy igen, kell a böjt, de most még veletek van a vőlegény, nem kell böjtölni. Tehát megvan ennek is a helye, de beszéljük meg, hogy mégis mikor van meg a helye, illetve mikor, milyen körülmények között kell böjtölni. Kezdjük is a legegyszerűbb és legelső kérdéssel, hogy mi a böjt.
4: Sziasztok, köszi, hogy itt lehetek veletek. Igen, nagyon aktuális ugye ez a böjt kérdés, most nemrég léptünk át ezen az időszakon. Arról beszélünk, hogy nekem mit jelent, vagy általában hogyan tudjuk meghatározni. Nyilván mindenki máshogy
2: általában.
4: Én úgy gondolom, hogy a böjt az egy lemondás önmagában, egy önmegtartóztató folyamat, aminek valamilyen célja van. És a célja az nem csak a diéta, az is lehet, de hogy önmagában ennél sokkal több. A cél az a találkozás Istennel, találkozás önmagunkkal, törékenyé válunk azért, hogy valamit jobban meg tudjunk érteni, vagy nyitottabbak legyünk arra az üzenetre, amit akár a húsvét hoz el, vagy bármilyen nagy pillanat, nagy ünnep, nem véletlenül, hogy általában ünnepek előtt szoktunk a böjtölni, ugye a nagy böjt az is húsvét előtt van, úgyhogy röviden azt mondanám, hogy egy lemondás, ami Istennel való találkozáshoz vezet.
3: Uh-huh. Teljesen azt mondom én is, tehát köszi István, hogy tehát valamit kiiktatok az életemből, és annak a helyébe beiktatom Isten, tehát próbálok rá figyelni, rá koncentrálni. Csak egy olyan dolgot kell nyilván, ami az ez tényleg működni sok, nem az, hogy na most ma nem eszek, és tehát az még nem böjt bibliai értelemben, ez a böjt, hogy fokozott a módon a helyet koncentrálok Istenre, figyelek rá, kérem őt, imádkozok, olvasok.
2: És erre gondoltam, hogy utána olvastam, hogy tudatosan lemondok valamiről, hogy Istennek több teret adjak az életemben. Tehát nem úgy, hogy te ma nem tettem uzsonnát, hát akkor ma neki állok böjtölni, és akkor elmondok egy imát a 30 perces ébőcünetemben, nem, hanem hogy vagyok egy bizonyos élethelyzetben, vagy szeretnék Istenhez közelebb kerülni, és ezért valamiről lemondok. Ugye ez régebben a Bibliában csak ételről szólt, de manapság már szólhat ez több mindenről, és különböző helyzetekben is megnyilvánulhat ez. Egy pásztortól például úgy hallottam ezt, hogy az is böjtnek számíthat, hogy ő egy előadáson van, és a végén ő már nagyon éhes, és már várják, hogy megvacsoráztassák, adjanak neki valamit, de valaki odajön hozzá, hogy te figyelj, ezt magyarázd már el nekem, te kérlek, imádkozz már értem. És akkor lemond arról, hogy ő most eszik, vagy megvacsoráz, félretesz egy órával kapcsolatosan, azért, hogy azzal a bizonyos személlyel beszélgessen, vagy elmondja neki valamit, és ezzel is Isten dicsőít, és több teret ad Istennek az ő életébe, illetve másnak is tud ezáltal segíteni.
4: Igen, a lemondásnak van egy... Meg amit te mondasz, ez a nem lemondás, hanem késleltetés, vagy hogy éhes vagyok, de még várok. Mondjuk a böjtben is ugyanez ez van, hogyha ételhez kötjük. Van egy olyan szépsége, hogy kicsit önmagunkat a háttérbe tudjuk tenni, tehát hogy alázatosan azt tudjuk mondani, hogy türelmesebb vagyok én ennél, vagy hogy erősebb vagyok én ennél, vagy hogy nem ez a legfontosabb. És ezek mind olyan dolgok, amik nagyon sokat tanítanak arról, ahogyan mi működünk, ahogyan működhetünk, és ahogy Isten működne velünk rajtunk keresztül.
2: Jó, és akkor térünk le a következő kérdésre, hogy mi kell a böjtnek az oka legyen. Talán Isten rávehető valamire, vagy miért állunk oda, hogy böjtöljünk?
3: Mi motiváljon a böjtre?
2: Így van.
4: Tehát, hogy azért böjtölünk el, mert cserébe kapunk
2: igen,
4: valamit.
2: Igen,
3: ez
2: igen.
3: A... Mielőtt egy nagy választ adnánk, azért mondjuk el, hogy Jézus is bátorított erre, tehát, hogy ez csak imádsággal is böjtel, mikor mondja a tanítványoknak, tehát nyilván, hogy ő is gyakorolta, tehát tennünk kell. Én azért látok Isten utasítást ebben, vagy motiválást, vagy késztetést. De gyere István, aztán én is reagálok.
4: Igen. Én ezt személyes oldalról tudom ezt megközelíteni, meg úgy általában szerintem a legtöbb dolgot, hogy amúgy is személyes oldalról tudjuk megközelíteni. Én most böjtöltem először, valamint igazából másodjára, meg karácsony előtt próbáltam ki először, amikor nagyjából arról szólt a böjtöm, hogy nem fogyasztottam cukrot meg alkoholt, és egyáltalán, és igyekeztem minden reggel egy rövid állítatot tartani, ami legtöbb szerint jelentett, hogy kedves barátom, lelkész barátom minden reggel feltett egy rövid üzenetet a gyülekezetének, adott hozzáférést nekem, és akkor azt meg tudtam hallgatni. És eddig nagyon óckodtam az a böjttől, tehát hogy ezelőtt. És ebben a folyamatban így tényleg ilyen katartikus úton történt bennem egy csomó minden. Tehát egyrészt az a felismerés, hogy ezt végig tudtam vinni. Nyilván ez önmagában nem elég, de attól még nagyon jó, tehát hogy le tudtam mondani ilyen dolgokra, majd nyilván az ilyen biológiai oldala, hogy fogytam néhány kilót, meg jobban éreztem magam a bőrömben, stb. De karácsonykor, amikor ugye azt mondtam, hogy akkor szentestétől eszek megint édességet, volt egy olyan nagyon jó élményem, ami így teljesen értelmet adott az egésznek. Az egyik az, hogy évek után először érkeztem meg az ünnepbe úgy, hogy tényleg ott voltam.
3: Ráhangolódtam.
4: Nem tudom, hogy mennyire van ez a böjt miatt. Valamennyire biztos. Más tényezők is vannak, tehát hogy amúgy is a magánéletem úgy sokkal inkább úgy érzem, hogy egy ilyen biztos mederbe beállt a családunkban, ugye az ilyen zűrösebb, meg útkeresősebb egyetemi évek után, de hogy ez a böjt, ez valahogy tényleg segített tudatosan készülni az ünnepre. És karácsonykor nagyon érdekes volt, én nem tudtam, hogy egy ilyen meglepetésben lesz részem. Édesapám ugye református lelkész, és ott oda tartozunk, de ritkán járunk oda, mert amúgy nem ott élünk. Most már 300 kilométerre élünk a gyülekezettől, ahova tartozunk még hivatalosan. De hogy ott voltunk karácsonykor, és nem tudtuk mi, és a párom, hogy készülnek ők egy meglepetés a szentestére, ami azt jelentette, hogy a fiatalok sütöttek a pogácsát, hamvasült, nem így mondják, hogy mi ennek a karácsonyi...
3: Kilencében.
4: Nem, ez a karácsonyi, mézes kalácsot.
3: Ja,
4: mézes kalácsot.
3: Mézes kalácsot.
4: Én lehet, hogy rosszul írtam körül. És a szentest istentisztelet végén mindenkinek odaadták, és az volt az első édesség, amit én több mint egy hónap után ettem ott a templomban. Tehát ez egy ilyen... Uh-huh. Lehet, hogy banálisnak tűnik, de így nekem egy nagyon nagy élmény volt. És az így az egész így beütött, hogy tényleg ennek a böjtnek ilyen ereje van. Nyilván közben voltak néhány pillanatok, de hogy éreztem, hogy úgy folyamaton végigmentem, megérkeztem itt egy kis ajándék, hogy most rávehető, vagy nem, most kicsit ezt érintjük. Úgyhogy ez nekem egy nagyon, nagyon jó élmény volt. Azok után, hogy a böjtre eddig legyintettem, azt mondom, hogy hülyeség vagy, fölösleges vagy, ómódi vagy, stb. Nyilván ez nem most volt, de hogy volt egy időszak. És akkor emiatt lett az, hogy azt mondtam, hogy akkor húsvét előtt is ezt kipróbálom. Kicsit szigorúbban, mert most már ugye bevettem a húst is, ami a hagyományos nagyböjtőhöz tartozik, hogy húst nem fogyasztunk. Igazából a folyamat önmagában tényleg nagyon sokat tud adni a lemondás terén is, és nagyon sokat tanulhatunk magunkról és arról is, hogy a világ hogy működik. Ez lehet most picit ilyen zárójelesnek tűnik, de amikor vendéglőben voltam, és észrevettem, hogy alig van húsmentes étel, tehát ugye 80 vagy 70 étel volt a menüben több helyen is, és 2-3 volt húsmentes. Azért felvett bizonyos kérdéseket, mert azért tudjuk, hogy nem egészséges az, hogy minden nap húst tegyünk, zárva bezárva. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó megtapasztalás volt, és bár azt is el kell mondanom, hogy most lelkileg nem volt annyira egyszerű megérkezni, lehet azért, mert a tavaszi változás, meg ugye magánéleti kérdéssel költöztünk, stb. Hasonlók nehezítek ebben, viszont valószínűleg ebben van egy kis kifogáskeresés is, tehát hogy én is ebben a folyamatban tudom, hogy még fejlődnöm kell, illetve hogy hogyan tudok változtatni az előző példát figyelembe véve, hogy ez sokkal mélyebb tudjon lenni. De most is az volt, hogy először mentem el az új közösségbe, ahol szeretnék járni, Szatmáron, oda költöztünk, és mikor megérkeztem a templomba, megint azt éreztem, hogy így valami történik, de hogy én tudom, hogy ez megint ilyen nagyon, vagy fontoskodóan, vagy ilyen hatáshajhászként hangzik, de tényleg én nagyon meg voltam azon lepődve, hogy mennyire azt éreztem, hogy otthon vagyok, és hogy annyira várom, hogy jöjjek megint. Pedig máskor is járok ilyen alkalmakra, és hogy mégis most volt bennem valami, ami megint a bőjt időszakban. Pedig most azt mondom, hogy nem tudtam annyira odafigyelni a bőjtre, vagy a lelki oldalára, mennyire szerettem volna, vagy amennyire kéne. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez biztos nem véletlen. És ennek biztos van valami üzenete, és a bőjtnek biztos van egy ilyen feladata, egy ilyen ereje, hogy azzal, hogy testileg is áldozatokat hozunk, ami azért nem egy olyan irdatlanul nagy dolog, tehát hogy ezt is hozzá kell tenni, hogy nem lehetetlen megoldani azt, hogy ne együnk húst, tehát hogy kell egy kicsi tudatosság, és akkor ez elég könnyen megoldható. De mégis vannak pillanatok, amikor nehezebb. Meg lelkileg is, hogy készítsük magunkat, és hogy egyre tudatosabbak legyünk ebben a folyamatban, ennek van előnye, van ereje. Tehát, hogy nem csak az van, én magam szemében, a nevében beszélve, hogy mások elmondják, és Bibliában olvashatjuk, mert amúgy tényleg így van, ami mondasz, hogy bőjt és imádság, de ez a kettő együtt jár, hanem meg lehet tapasztalni. Meg lehet tapasztalni úgy is, hogy egy ideig legyintettünk rá, vagy hogy nem éreztünk indítatást rá.
3: A gyakorlás az.
4: És amikor nem tűnik modernnek. Ugyanez ez van az zarándoklattal például. Én az zarándoklatra néztem így nagyon sokszor, hogy most oké. Tehát, hogy nyilván veszünk komolyan, tehát, hogy mégis milyenek és annyi előnye lehet, bár ezt még nem próbáltam ki, de most van erre is egy tervem, hogy ezt ki szeretném a nyáron próbálni, nem hagyományos módon, de olyan formán, hogy egy hétig sétálni valószínűleg édesapámmal és az öcsémmel 100-valahány kilométert, és akkor telefon kikapcsolni, és már csak annyi, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk bármiről, sok mindenről a természetben. Ugye a múltkor adásban beszéltünk erről, hogy az ingerektől megfosszunk magunkat, a digitálistól, az analógba kicsit átlépjünk, hogy a zarándoklat, vagy a természetben kintlét, a sétálás, tehát már ezt, hogy hallgatjuk a madarak csicsergést, ezek olyan banális dolgoknak tűnnek, viszont nagyon el vannak engedve. És hogy a bőjt is valahogy ugyanez, tehát hogy ad nekünk egy ilyen támpontot, egy útra vezet, amin keresztül könnyebben meg tudunk érkezni. Hogyha a húsvét előtti nagy bőjt van, akkor meg pláne az van, hogy ugye azért a húsvétnak van egy drámája, egy szomorúsága is, és hogy mi is így a törékenyé tesszük magunkat, és ezáltal könnyebben megértjük, vagy átéljük, felkészítjük magunkat arra, hogy ezen a folyamaton végig tudjunk menni. És szerintem a bőjtnek ez a legfontosabb oldala, hogy valamit teszünk, valamit visszafogunk, valamit újraértékelünk, lehet változtatunk, tehát most ugye nem az van, hogy akkor bőjt után össze-vissza eszünk megint mindent, hogyha megint az ételhez térünk vissza, hanem lehet újraértékelünk, hogy mire érdemes vigyázni, vagy mitől hogy éreztük magunkat, és lelki értelemben is ugyanez van, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem, és a jót, ugye a jót vigyétek tovább, most erősen parafrazálok, de ezeket a gondolatokat mind ismerjük, és a bőjt ebben eszköz.
3: Jó. Én annyit mondanék röviden, hogy nem dob hátast attól Isten, hogy most én egy napig nem eszek, vagy valamit megtartom magam, tehát ez nekünk kell, nekem van szükségem erre, hogy még jobban ráfigyeljek is. Tehát gondoljunk bele a lényegében, hogy tulajdonképpen megvonom magam az élelemtől, vagy olyat is hallottam, hogy valaki egy napig nem vett elő a telefonját és ehelyett. Tehát nem csak a megvonás a lényeg, hanem ahelyett iktasd be Istent az életedbe. Tehát a teremtő Istennel lépsz kapcsolatba, és többet koncentrálsz, többet figyelsz rá, többet imádkozol azon a napon, vagy abban az időszakban, most lehet, hogy milyen bőjtről beszélünk, hogy ez egy óriási dolog. És ez tényleg nekünk van erre szükségünk, hogy kapcsolódjak Istenhez. Tehát, hogy kapaszkodjak bele, hogy értsen meg. És bőjtben is megszólíthat, vagy vezethet, vagy kikistályosíthat valamit az életemben, vagy éppen ráhangol az ünnepre, és oda vezet a húsvéthoz, és megfelelőképpen élem át, vagy a karácsonyt. hogy azt, amit...
2: Tehát, nyilván tehát az, amit teljesen egyetértek azzal, amit mondatok, hogy meg kell vizsgálni a motivációnkat is, hogy mégis miért akarjuk ezt, mert a böjt az nem Istenért van, mert Isten nem lesz tőle se több, se kevesebb, attól, hogy én most böjtölök, legyen az bármilyen formában, nem másokért van. Erre a Biblia konkrétan kitér, hogy mikor te böjtölsz, senki ne vegye észre, tehát ne sajnáltasd magad, illetve ne azért csináld, hogy most másokat bátorítsál erre, vagy bármi, ez...
3: Az régen vakvágány, amikor azért teszed, hogy megveregessenek, hogy már hallottam, újra böjtöltél.
2: Igen, és ne magunkért tegyük, tehát ne a mi önzőségünkért tegyük, ne azért, hogy mások megdicsérnek, vagy ne azért, hogy mi most igenis sztrájkolunk, és mi most nem eszünk húst, mi most nem eszünk, most nem telefonozunk, de Istenem, akkor kérlek, add meg nekem azt a barátnőt, Istenem, kérlek, akkor add meg nekem azt a munkahelyet.
3: Legyen meg az én akaratom.
2: Igen, hogy ne ezért, hanem legyen teljesen önzetlen motivációja az egésznek, hogy uram, én feladom, tessék, itt van, kezdj valamit akart. És hogyha adsz valamit, akkor adsz valamit, ha nem adsz semmit, akkor...
3: Attól őszintén elmutatom, Istenem, vágyok erre, nagyon szeretném, és úgy érzem, most bőjben kell közel legyek hozzád, hogy így látom. Adj választ, vezess ebben, és fog. Lehet, hogy éppen meghallgatja az imádat, vagy megmutatja, hogy na, figyelj csak, erre kellene menni.
4: Uh-huh. Vagy akár, hogy Istenem, hallottam erről, beszélnek róla, nem értem. Szükségem van erre. Próbáljam meg ki, hogy próbáljam ki. És az a nehéz, amit mondasz, hogy kérünk valamit, a válasz sokszor nem akkor jön, vagy később
3: vagy
4: jön.
3: Másképp jön.
4: Vagyis lehet, hogy néhány év múlva jön. Tehát ez mind rendben van. Tehát azért mondom ezt, hogy az, hogy valaki nem böjtöl semmilyen formában, az még önmagában nem probléma, hogy mondjam, tehát hogy nem azt jelenti, hogy akkor neki most le is út, fel is út, vége, ezt az egészet nem érti. Tehát ez tényleg, hogy mondtad a legelején, Márk, hogy ez nem egy kötelesség, hanem ez egy nagyon lehetőség. Amivel élhetünk, és általában azon, aki kipróbálja, azután azt mondja, hogy látja az előnyét, és folytatni is fogja. Nagyon sok mindennel így van különben. Úgyhogy, igen.
3: Sok lelki gyakorlattal, így van.
2: És akkor beszéljünk még kicsit arra is, hogy a böjtnek milyen fajtái léteznek. Ugye megemlítettük a húsvét előtti nagy böjtöt, mikor az emberek úgymond tömegesével vállalnak egy bizonyos böjtöt, van olyan, amikor bizonyos szituációkban mi megvonjuk magunkat, vagy most a fitness világában is egyre elterjedtebb ez az időszakos böjt, az intermittent fasting, ami inkább egészségi szempontok miatt vállaljuk be, de milyen fajta böjtről hallottatok, illetve mi az, amit ti is gyakoroltatok eddig?
4: Hát, amit Lóri említette, vagy valamelyik őtök említette ezt a telefon megvonást, lehet, hogy te említetted. Ez lenne az egyik legnagyobb dolog, amit
3: ez nagyobb bőjt, mint a kaja, szerintem most a fiatalok körében.
4: Én például erre még nem vagyok kész, vagy nincs elég motivációm erre.
3: Én ismerek egy fiatal, tehát ez fiatal mondta nekem, hogy ő így szokott bőjteni, és nagyon szép. Tehát ha tényleg arról szól, hogy oké, nem a telefon, és aztán nem fitnesszenek a tévé előtt, hanem hogy Istenre figyelek, akkor ez tényleg bőjt.
4: Nekem van egy jó barátom, Attila barátom, nemrég beszéltem vele a telefonon, és ő mondta, hogy hónapok óta nem Facebookozik, és kérdeztem, hogy mégis milyen, nem maradsz le egy csomó mindenről, és azt mondta, hogy de hihetetlen, hogy mennyi mindenről lemarad, de azt mondta, hogy mégis, hogy végig gondolja, sokkal több rossz dologról marad le, mint hány jó dologról marad le. Tehát, hogy a lényeg még így is eljut hozzá, meg hogy megvannak azok a csatornák, nem kell digitálisan gondolni feltétlenül, ahol hozzájut az információhoz, amit Facebookon kapott, de hogy az a, már bocsánat, a sok szemét, meg a fölösleges inger, meg a fölösleges információ megszűnik, és hogy ez ad egy ilyen fellélegzést. Most egy picit képmutatónak tűnök, mert erről úgy beszélek, hogy én ezt nem végzem, de látom az előnyét, és tényleg ez például egy olyan dolog lenne, amit nagyon megérné a kipróbálni. De hogyha a természetbe való kilépésre visszatérünk, akkor már az is segíthet, már ez is valami hasonló dolog lehet, hogy nem megvonunk valamit, hanem annak az ellenpólusát erősítjük. Tehát arra gondolok itt, hogy nem feltétlenül az van, hogy a digitális világot megszüntetjük, hanem az analóg világot felerősítjük. Tehát, hogy gyakrabban megyünk ki a természetbe.
3: Találkozunk, beszélgetünk, társaság vagyunk.
4: Vagy nem az van, hogy hetekig nem veszük el a telefont, hanem már az is legtöbbünk esetében nagy dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy minden délután 5 órától 7 óráig nem telefonozunk. Vagy úgy megyek el nagy bevásárlásra, hogy nem viszek telefont, vagy valami ilyesmi. És ezek ilyen kis lépések, amik ilyen kis cseppek a tengerben, ami hosszabb távon nagyon sokat hozhat. Ugye szerintem ez a digitális böjt, ez az egyik legfontosabb dolog számunkra, amiről odafigyelhetünk. nyilván ezen felül mindenkinek valahogy a szenvedélyéhez, vagy a függőségéhez, nem feltétlenül a legrosszabb értelemben, mert függőségre gondolok, de hogy ahhoz kell kapcsolódnia.
3: Ami elvesz az időt.
4: Mert most én is mondhatom azt, hogy na hát, most egy évig nem cigarettázok. De hát én 25 éve nem cigarettázok, úgyhogy ez nem... Viszont más valakinek lehet ez egy nagyon, nagyon nagy lemondás.
3: Hát, illetve vannak ezek a kategóriák, tudod, hogy most egy napos bölcs, félnapos, többnapos, tehát ami időhöz kötött, vagy hogy valamihez, hogy most ételtől, hogy most, mit tudom én, utazástól vagy attól, amitől, ami beékelődött az életedbe. Csak én ezt hangsúlyoznám ki, hogy nem is a fajtája a lényeg, hanem hogy tényleg behozom-e Istent annak a helyébe. Mert tényleg, hogy koplalok, és semmi más nem történik, nem imádkozok többet, nem olvasok több igét, vagy nem figyelek jobban rá, akkor nem ért el a böjt a célját. Tehát, hogy eredményezze ezt, hogy az Istenre való koncentrásom az nagyobb legyen. De mondj te is egy néhányat.
2: Én még arra gondoltam ezáltal, hogy ebbe is lehetünk kreatívak. Ugye kicsit gondolkozunk bele, hogy gondoljunk bele, hogy mi az a dolog, amelyekkel nem tudnánk élni. Tehát, hogy a kávé az, hogy reggel nem tudom elképzelni a reggelmet, hogy egy kávéval kezdjem. Próbáld ki egy-két napig. Lehet fájni fog a fejed, lehet, hogy rosszul érzed magad, lehet, hogy kicsit grumpybb leszel, amikor reggelben mész a munkahelyre, de hogy ez is a te fejlődésed és a te javadat szolgálja. Azáltal, hogy ugye a bőtnek is az a célja, hogy rámutasson, hogy csak Istenre van szükséged. És csak ráfigyelj, és ő meg tud neked adni mindent, amire szükséged van. És most ezáltal, hogy minélkül nem tudnál élni, nem keresztény dolgokra dolgok, tehát nem keresztény dolgokra gondolok, mint imádkozás, meg bibliaolvasás, mert ezekből nem jó, meg nem kell böjtölni, de ezen felül megnézhetünk bármit. Ha a külsőünk az, akkor nem tudom, próbáljunk meg 3 napig úgy menni munkába, hogy nem néztünk a tükörbe, vagy nem tudom, valami hasonló, hogy vegyük észre azt, hogy csak Istenre van szükségünk, és gondolkozzunk be, egy kicsit reflektáljunk magunkba, hogy mi az, ami nélkül nem tudok élni, mi az, amihez nagyon ragaszkodok az én életemmel.
3: Egyébként minél többet böjtölsz, Isten jobban elrabdat erre, hogy hol kell te böjtölni, milyen területen kell böjtölni, ahol megnézheted egy kicsit magad, tükörben nézhetsz, Isten tükrében nézhetsz, és ez mindenképpen szükséges és hasznos számunkra.
4: Csak minél többet böjtölsz, annál nagyobb a csend, nem? Minél nagyobb a csend, annál nagyobb esély van arra, hogy történjen valami. Van egy...
3: Egy rockkoncerten nem lehet böjtölni, tehát ezt tudni. Tehát,
4: igen.
3: Rockkoncert közben.
4: van egy youtuber, akit én nagyon szeretek,

0: akár, bocsánat, átfogalmazom, hogy meghalljuk azt, hogy Isten megszólal, meg meghalljuk a saját hangunkat, és bármilyen bőjt gyakorlatilag ide vezethető vissza. De még a szolgálatban is nem jut eszembe sajnos a gyülekezetnek a neved, az egyik a budapesti gyülekezetnek a lelkészével beszélgettem, ahol nagyon sok szolgálata van a gyülekezetben, református gyülekezet, és ő mesélte, hogy talán 4-5 fiatal van, aki dicsőítést vezet, de van náluk egy olyan szabály, hogy senki nem vezethet több alkalommal dicsőítést, mint ahányszor résztvevő. És ez is valahogy ide vezet vissza, hogy kicsit visszafogni néha magunkat, kicsit néha elcsendesedni, nem a középpontban lenni, nem beszélni, nem hallgatni. Ez is nem direkt módon, de indirekt módon ide kapcsolódik, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, amit mondasz, ez a visszavenni egy kicsit a dolgokból.
1: Hát ebből a multitaskingból kijönni egy kicsit.
0: Igen.
2: Ezért még egy példát gyorsan megosztanék, hogy van egy ismerősöm, aki nem tudom, még egy évese vett magának egy új iPhone-t, és észrevette, hogy annyira leköti, meg annyira csak erre tud figyelni, hogy eladta, és vett magának egy billentyűs telefont.
1: Wow.
2: Szóval ezt ne gondolni
1: azért.
0: És tartja.
1: Ez már hithős kategória.
2: Szóval igen, ebben is a kreativitás, meg minél többet mondunk le, annál többet nyerhetünk meg, annál nagyobb a csend, ahogy azt te is említetted, ez egy nagyon jó példa volt.
1: Illetve azt hiszem, te mondtad, István, tehát aki őszintén bőjtölt, az nem bánta meg. Nem. Tehát aki isteni, azokkal a mércékkel, amelyeket említettél a beszélgetésünk elején, mert Márk, aki úgy bőjtöl, ezt nem bánja meg. Tehát, hogy találkozhatunk a teremtő, gondviselő, megmentő Istennel.
2: És mit mondtak, ezen kívül van-e bármilyen lelki vagy fizikai haszna a bőjtnek? Vagy hogy látjátok ezt?
0: Fizikai biztos van.
1: A lelkit meg én mondtam.
0: Igen, a lelkiről szerintem sokat beszéltünk, de a fizikai, tehát hogy tudom, most sokszor elhangzik, hogy ez nem egy diéta. És ez igaz. De azért mégis ott vannak ugyanazok az előnyei, amik a diétának vannak. Tehát az, hogy valaki akár lead néhány kilót meg. Arról szerintem nem kell beszélni, hogy a táplálkozásunkkal úgy társadalmi szinten mennyi probléma van. És az, hogyha erre picit tudatosabban odafigyelünk, vagy akár kevesebbet eszünk, az egyrészt súlycsökkenéshez vezet, ami közérzetjavulás, most kicsit úgy beszélek, mint a dietetikus, de ezek olyan dolgok, amiket én is megéltem, hogy jól esik tükörben nézni, jól esik mozogni a bőrömben, ezek olyan előnyök, amik fontosak, és nem, hát régen is a nagy bőjtök során ugyanúgy nagyon sokat fogytak. Tehát ez nem egy új keletű történet, hanem ez mindig hozzájárult, és kicsit segít az egyensúly megőrzésében. Nyilván, hogy karácsony felé az ember úgy többet fogyaszt, meg tényleg amúgy is, ha kevesebbet mozgunk, akkor úgy gyorsan befejezem ezt a gondolatot, mert tényleg olyan dietetikusként hangzok. Furcsa.
1: Illetve más területen is, tehát hogyha megvonod magad, akkor fizikumodnak jót tesz. Tehát, hogy nem bent ülsz a gép előtt a telefonon, kimozdulsz, ott vagy a családod. Nekünk volt olyan, hogy együtt bőjtöltünk. Akár étel is, vagy így, hogy megvontuk magunkat, és hihetetlen jó tett a családunknak, nálunk 3 gyerek van, tehát hogy egymásra kezd el figyelni, közösséget alkotsz tudatosan. Döbbenetes az, hogy az ember mennyire elmagányosodik, még társaságban is. Én a feleségemmel igyekszek heti szinten randizni menni, elmegyünk egy vendéglőbe vagy valahova, és többször látjuk azt, hogy kiteszik, vagyis egymás mellett, vagy egymásra szemben ülnek a párok, és telefonoznak. Míg várják, hogy megjön, telefonoznak. Addig teszik le, még esznek. És még próbálom kell figyelni, ne is vegyük elő, csak arra vedd elő esetleg, hogyha oda felírtam a jegyzetemet, hogy ma miről fogunk ma beszélni. Csak belekukantok és folytatjuk. Tehát, hogy oké, nem úgy segít, hogy most leadsz egy pár kilót, hanem egyszerűen elmozdulsz, kimozdulsz abból a mondjuk rabságból, amiben vagy. Tehát, hogy szabaddá teszed magad a kapcsolódáshoz, a közösséghez, hogy másokra figyelsz. Mit a nagyobb gyerek elkezd játszani a kisebb gyerekkel, nálunk van azért nagyobb is, meg kisebb is, hogy ez egy élményt hoz az életükbe, és mindenképpen hasznos fizikailag is.
2: Én amit még itt megemlítenék, és szó esett róla, de nem elég, az önkontroll. És ez két részben is megnyilvánul. Egyrészt, hogy én lemondok valamiről, és már pedig azt meg tudom csinálni, és tudok uralkodni magam fölött, másik pedig önkontroll az én érzéseim felett. Mert azért ne felejtjük el, hogyha ételbőjtöt tartunk, és nem eszünk egy napig, akkor meglátszik rajtunk. Sokkal ingerlékenyebbek vagyunk, és nehezebben tudunk mosolyogni, nehezebben mondunk egy jó szót bárkinek is, és azáltal, hogy én ezt is úgymond eltakarom, megkenem a fejemet olajjal, hogy mások ne lássák meg, hogy én most bőjtölök, és magamra erőltetem azt, hogy én jó fej leszek a másikkal, és kedves leszek. Annak ellen, hogy én nem érzem úgy, hogy kedves kell legyek, ez is nagyon nagyban segít az önkontrollt, és elősegítheti ez is az egységben élésünket.
1: Nagyon jó.
2: Hozzájárul. Mert azért bőjtnek van ez a negatív hatása, hogyha itt elbőjtölök.

0: gyülekezetről beszélünk, hogy sokat támadhatóbbak vagyunk, és az Jézusnál is meglátható.
1: De még másnál is, mert tehát ami be van ékelődve az életed, hogy nagyon is rutinszerű, és ott van, és be van épülve, és azt kiveszed, frusztrál. Tehát ez tényleg le kell.
0: Kivesz egy biztos pontot az életed.
1: Uram, értem, most nem kell legyek. Na, gyere már, gyorsan beszélgessünk. Tehát, hogy ezt le kell győzd, hogy na Istenem, nem ecek. Veled szeretnék találkozni.
2: De miután legyőzöd, akkor már próbáljanak kísérteni félegestén. Tehát ez úgy, ad egy tartást azért.
1: Így van. Tehát ez egy nagyon jó lelki gyakorlat.
0: Mert nem véletlenül Jézus akkor támadta meg az ördög, amikor 40 napig böjtölt, mert tudta, hogy akkor a legtámadhatóbb.
1: Meg képzeljétek el, ha ő böjtölt, akkor nekünk nem kell böjtölni. Tehát döbbenet.
2: És ő nem úgy böjtölt, valószínűleg nem úgy böjtölt, hogy mi böjtöltünk, hanem semmi.
1: Tehát, hogy... Hát ezt írja is az ige, hogy 40 nap is nem evett. Tehát, hogy
0: Igen, ez kicsit emberfeletti volt már, de megvan benne a példa, amit követnünk kell. Jó, és még egy utolsó kérdésemre szeretnék kitérni, hogy milyen más lelki gyakorlatokat, illetve javaslatokat tudnátok mondani a hallgatók számára. Ugye a böjtöt is említettük, hogy a böjt és ima az társul, de milyen más lelki gyakorlatokat tudnátok?
1: Én nagyon sokáig azt hittem, hogy két lelki gyakorlat létezik, az a bibliaolvasás és az imádkozás. És aztán meghallgattam egy előadást erről, és nagyon tetszett, és azt mondtam, egyik másikat el kéne sajátítani, és nagyon kell figyelni erre is, hogy ezt el tudsz sajátítani. Kettőt említek a teljesség igényé nélkül, az egyik a csend. Tehát, hogy az egy lelki gyakorlat a csend. És én mikor hallgattam ezt az igehirdetést, és ezt taglalt egy igehirdetésen keresztül, hogy a csend miért lelki gyakorlat, akkor rádöbbentem, hogy Uram, erre nekem szükségem van. Tehát tényleg kell a csend, amikor csende vagy csend, és akkor legyen egy fél óra, legyen jó, próbálj meg csendben maradni 15 percet, vagy fél órát. Tehát nagyon nehéz. És a másik dolog az egyedül lét. Tehát kimenni a természetbe, sétálni, tehát egyedül lenni. Nyilván az egyedül létben is nem úgy egyedül lét, Uram, te is a békén. Én ezt a kettőt mondanám, hogy ezek olyan lelki gyakorlatok, amelyekkel el is feledkeztünk, és jól lenne tudatosan gyakorolni. Én még egy olyat is el tudok képzelni, hogy akár közösségben is, vagy a közösség tagjait bátorítani, na mind lenne a testvérek, ha jövő szombaton megpróbálnánk ezt, hogy az egyedüllétet gyakoroljuk, és menjen el mindenki valahogy.
2: Szervezzétek egy alkalmat, hogy összegyűl a gyülekezet, és mindenki csendben van egy órán keresztül.
1: Tudok, egy lelkész, aki a feleségével szokta ezt, és kimennek a természetbe egész napra egyedüllét, és úgy csinálja, tehát tényleg külön vannak teljesen, hogy azért látóhatáron belül vannak, néhány száz méter egymást, hogyha mégis valami van, hogy jönnek a kutyák vagy a vadak, akkor tudják egymásnak jönni, de egyedül.
2: Csendről jut eszembe, hogy én nem voltam, a feleségem volt Tézében többször is, és ott mesélt, hogy ugye van egy, ha jól értettem, van egy ilyen sziget, ahol úgy van, hogy néhány órát ott kell töltsenek egy nap, tehát nem tudom, 4-5 napos, akár egy hetes ez a foglalkozás, de ők egy napot azon a szigeten kell töltsenek, és azon a szigeten nem szabad megszólalni. És így nagyon nehéznek tűnik, de nyilván az első 5-10 perc után az ember beleszokik, és ugyanezon után egy ilyen katartikus élmény, hogy egy napig meg se szólaltam kint a természetben, és ez megint egy olyan dolog, hogy nagyon sokan pozitívan beszélnek, és nagyon egyszerű. Nem mindig könnyű, de egyszerű. Tehát, hogy
1: egyszerű, de
2: igazából nem szólalsz meg, ennyit kéne csinálni, és nagyon jó, nagyon tetszik.
1: Há, jó, ne a suliban alkalmazzuk ezt, tehát, hogy meg, és akkor ma nekem ez a lelki gyakorlatom.
2: A következő podcast adást.
1: Bölcsen.
2: Nekem, ami még eszembe jutott, az írás, az, hogy leírni dolgokat, leírni érzéseket, akár a naplóvezetés, megint digitális analóg világhoz térünk vissza, rendes, fizikai, kézzelfogható füzetbe írni. Én most vettem magamnak egy füzetet 2 hónapja, azelőtt évekig nem fogtam írószert a kezembe, és most nagyon, nagyon élvezem, nagyon szeretem. Segít tudatosítani dolgokat, rögzíteni, meg már azért is, amit leírunk, az sokkal inkább megmarad, míg hogyha nem is olvassuk el soha, úgyhogy nekem az írás is egy ilyen dolog.
1: Nekem még, ami beugrik, lehet, hogy banálisnak tűnik, de ha így állnánk hozzá, az úrvacsora. Tehát az is egy lelki gyakorlat. Közösségi lelki gyakorlat.
0: És ami ehhez köthető, meg az első hozzászólásodnak az ellentét, az a közösséggyakorlás.
1: Hogy
0: tudatosan kimenjünk, és beszélgessünk. És olyan jó például most, hogy néztem a Chosen-t, ami Jézusról szól, és tanítványok megálltak, és beszéltek lelki dolgokról, és nyilván viccelődtek, nyilván nem tudom, nem csak Jézusról beszéltek, nem csak az igéről, de az is épít, hogy hallod, hogy másik mivel küzd, hogy megosztatod, te mivel küzdesz. Ez is egy jó lelki gyakorlat, ami által tudsz épülni, és Isten tud hozzászólni.
1: Kell a közösség, szükség van, és figyeljétek meg a mai trendet, tehát, hogy elizolál. Tehát egyre inkább erre törekszik minden, és ha nem figyelünk, és nem ragadjuk ki magunkat ebből a digitális világ fogságából, és megint visszatérünk, akkor ez ellen vétünk. Tehát kell, szükségünk a közösségre. Óriási feladat ez a gyülekezeteknek, ugye, ahol járunk templom, a házba, hogy ezt nyújtja nekünk, és ezért is szükségünk van a közösségre.
2: Meg azon belül a kis közösségekre és kis beszélgetésekre, tehát ilyen zárt körű beszélgetésekre néhány személy, akár baráti körben, tehát hogy ezek tényleg nagyon fontosak azért, mert nem, sokszor nem vagyunk képesek önmagunkban feldolgozni bizonyos információkat, vagy olyan dolgokat, amiket megélünk, viszont ha megosztjuk valakivel, egyrészt már kézzelfoghatóbbá válik, mert hangot adtunk neki, és kaphatunk olyan visszajelzést más valakitől, vagy csak azáltal, hogy meghallgatnak, eljuthatunk a következő lépésbe, tehát hogy segít feldolgozni, segít tovább lépni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az idő begyógyítja a sebeket, az nem csak arra vonatkozik, hogy magától, hanem hogyha foglalkozunk vele erőbefektetésével, pont az, hogyha visszaveszünk is, és erről őszintén, viszont ez nehéz, tehát hogy őszintén tudjunk beszélni valakinek a nehézségeinkről, úgy, hogy nem feltételezzük azt, hogy kihasznál minket. Tehát, hogy bizalmi kapcsolatot feltételezünk. Van, amikor gyülekezetben ez könnyű, de ott se garantált ez, nem egyből működik. Tehát azért az...
1: De működhet.
2: Ezzel abszolút megéri foglalkozni, meg nekünk is, tehát hogy most megint nem úgy beszélünk, mint akik ezt tökéletesen végezzük, hanem már azzal, hogy erről beszélgetünk, egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy tényleg ezt gyakorolhassuk.
1: Meg ebben a podcastes közösségben is serkedjük önmagunkat, egymást, meg a hallgatókat is erre a dologra.
2: Így van.
1: Egyébként érdekes lenne egy ilyen kérdés feltenni minden napi embernek, hogy végigmennék így az utcán, hogy te milyen lelki gyakorlatokat végzel, hogy mit mondanának erre? Tehát szerintem még a keresztény világban is, tehát hogy itt sokan elakadnának, hogy hát ima, böjt, néha bibliaolvasás, és aztán semmi. Tehát hogy ezek tényleg nagyon fontosak, meg erősítenek bennünket, meg alapoznak.
0: István, Lóri, nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Reméljük, hogy minden hallgatónk számára építő lehetett ez a rész, és köszönjük, hogy meghallgattatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Őrizkedj az önsajnálat vermétől. Amikor kimerült vagy, esetleg gyengélkedsz, ez a démoni csapda jelenti a legnagyobb veszélyt, amivel szembesülsz. Ne menj még a verem szélének a közelébe se. A széle könnyen beomlik, és mielőtt észrevennéd, már zuhansz is lefelé. Sokkal-sokkal nehezebb kikerülni a veremből, mint biztonságos távolban maradni tőle. Ezért szólok, hogy vigyázz! Sokféleképpen őrizkedhetsz az önsajnálattól. Amikor lefoglal, hogy nekem mondj hálát és dicséretet, közben lehetetlen sajnálnod magad. És minél közelebb élsz hozzám, annál nagyobb lesz a távolság közted és a verem között. Élj a jelenlétem fényében úgy, hogy a szemedet rám szegezed. Akkor képes leszel kitartással megfutni az előtted lévő küzdőteret, anélkül, hogy megbotlanál, vagy elesnél.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Zsoltárok 89, 16, 17, zsidókhoz írt levél 12, 1, 2.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át. Sokak szerint ez utópia. Ilyen csak a mesében van, ahol úgy ér véget a történet, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Rossz nyelvek szerint azért a boldog egymásra találásnál kell befejezni a történetet, mert ami utána jön, az minden, csak nem boldogság, a pesszimisták szerint még csak nem is élet. Pedig Isten nem erre szánt minket embereket, hanem ő valóban boldog életet tervezett nekünk gyermekeinek, csak éppen semmibe vettük azokat az utasításokat, melyek betartása elengedhetetlen feltétele lenne ennek. Épp ezért, ha Isten is élni enged minket, az elkövetkezendő hetekben megpróbáljuk együtt átgondolni azokat az alappilléreket, melyeken egy tartós és boldog kapcsolat nyugodhat. Ehhez Folkad és Gerlinde Scheinemann Boldogság és hűség egy életre át című könyvét használjuk segédanyagként, mely az evangéliumi kiadó gondozásában jelent meg. Az adások elkészítésében Réfi Oszkó Ildikó lesz a segítségemre.
1: Az itt elhangzó adásainkban szeretnénk arra ösztönözni mindenkit, hogy úgy gondolkozzunk el a férfi és a női életen, az apai és az anyai szerepeken, ahogyan a Biblia látja. Mindazt, amit az apai, az anyai, valamint a gyermeki lét jelent valójában, csak az írásból tudjuk meg. Ezek a gondolatok Isten teremtő gondolatai, amelyeknek eredetiségét és hatásosságát még csak távolról sem közelítette meg egyetlen más szellemi teljesítmény sem. Hogyan értelmezzük a családot és a házasságot? Ennek úgy kell egészen új módon tudatossá válni a számunkra, hogy közben Isten kezét fogjuk, aki a házasságot szerezte és a családot megtervezte. Az isteni terv örök érvényű. Ez bebizonyosodott a földrészek legkülönbözőbb társadalmi, politikai feltételei között, bárhol és bármikor is vált ismerté a Biblia. A témák semmi esetre sem lépnek fel majd a teljesség igényével. Sokkal inkább arra akarnak indítani, hogy mindenki maga kutasson tovább az írásban. Arra akarom bátorítani a férfiakat és az asszonyokat, hogy egymással és a gyerekeikkel beszéljék meg a hallottakat, és mindenek előtt gyakorolják és éljék át, érezzék és lássák, hogy jó az Úr. Ez lenne napjaink igazi, alternatív életstílusa. Ahogyan Izrael felett, úgy felettünk is beteljesedett az Úr Jézusnak az igéje, amely Máté evangéliumának 23. rész 38. verséből így hangzik: Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. Földünket és népünket a pusztulás jellemzi. Mivel az ember nem akarta elfoglalni a helyét az Isten rendelésének védő ernyője alatt, mivel megkérdőjeleztük mi emberek, és kiforgattuk az ő igéjét, ezért házaink, házasságaink és családjaink pusztává és kietlenné lettek. A pusztulásnak ezek a nyomai mélyen rávésődtek a nők és a férfiak, és már a gyerekek arcára is. Pedig Európa valójában a kereszt alatt jött létre. Városainknak a templomai megannyi kővétérré formává és rendé vált szellem, tanulja egy olyan életérzésnek és kultúrának, amely tudatosan Isten parancsára épült és azokhoz kötődött. Mi emberek pedig pusztává tettük ezt az otthont. Mondhatnánk azt is, hogy lakhely nélküliek vagyunk, és még meg sem születtek lettünk örök kísérletezők, és végül megcsonkítottak. Nincs a 10 parancsolatból egyetlen egy sem, amelyet ne utánoztak és alakítottak volna át. Polgári joggyakorlatunk elhagyta az isteni igazság szilárd alapját, és rábízta magát a humanista futóhomokra. Valóban nem maradt kőkövön, ahogyan azt az Úr Jézus előre megmondta. A belső szétesés nyilvánvaló, a külső összeomlás pedig csak időkérdése. Ez az a helyzet, amelyben élünk. Jézus Krisztus ezt a vajudás idejének nevezte. A vajudás fájdalmat okoz, de reményt is kelt, az új világ Isten eljövendő országa születésének szükséges előhírnöke. Amikor Jézus Krisztus kiment a templomból, a zsidó teológiát hátrahagyva, tanítványait az olajfák hegyén tanította, az utolsó időkről is beszélt. Hamis Krisztusok eljöveteléről, olyan üdvözőkről, akik a humanitás nevében az emberi együttélés új modelljeit üdvözítőként és boldogítóként fogják magasztalni. Arról is beszélt, hogy megkísérlik majd bejuttatni a pusztító utálatosságokat a szent helyekre. A legszentebb dolgokat is szét fogják rombolni. Azokat új bálványokkal és furcsa tevékenységekkel fogják helyettesíteni, ezek a szent helyek a Biblia és Isten parancsolatainak meggyalázásához vezetnek majd. Beszélt a hitetlenség elharapódzásáról, a szeretet kihűléséről. De arról is, hogy Isten országának evangéliuma felhangzik majd az egész világon, az utolsó napokban különösen, és az ébredő népek között is. Az Úr Jézus rólunk és a mi korunkról beszélt. Mindezt Jézus Krisztus az olajfák hegyén tanította, mennyei a minket körülvevő láthatatlan világbéli, ünnepélyes főpapi beiktatásának és hatalomátvételének helyén. Ez azonban újra eljövetelének, és látható e földi hatalomátvételének a helye is volt. Így lesz számunkra az olajfák hegye azzá a helyé, ahol megtanuljuk megérteni, mi az oka annak a megrázkódtatásnak, amelyek napjaink családjait és házasságait pusztítják. Ott az Úr Jézus az utolsó időkre érvényes látásmóddal ruház fel, és megörvendeztet az ő újra eljövetelére vonatkozó utalással. Így a keresztények nem csatlakozhatnak napjaink panaszkodásához, hiszen ők tudják, ennek meg kell lennie. Ha a vetés kisarjad, le kell azt aratni. De azt is tudják, hogy a tenger háborgása, amely omlással fenyegeti a hegyeket, a világ átváltozásának hangulata közepette, és együtt énekeli a Zsoltál íróval, egyfolyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Minden attól függ, hogy Istennek ebben a városában otthon vagyunk-e, hogy Isten hegyén vetettük-e meg az alapjainkat. Otthon létünk elemi elővel él a szent helyekhez, a felséges folyamaihoz és hajlékaihoz való kötődésünkből. Ezek a szent helyek életkútjainkkal és megrendíthetetlen alapjukkal számunkra, mint új szövetségi gyülekezet számára a Biblia igéi. Ha zűrzavaros a Bibliával való kapcsolatunk, ha ez a szent hely le van rombolva, akkor nincs számunkra többé igazi otthon sem. Nagyon mély összefüggés van a között, hogy felismerjük-e és elfogadjuk a barátságra, házasságra és családra vonatkozó isteni vezérfonalat, és a között, hogy nyugalmat és védettséget találjunk, valódi otthont fedezzünk fel itt, ezen a földön. Isten hegyen épült városa nem rejthető el. Ezt írja Máté evangéliumának 5. rész 14. verse. Így éppen a keresztényeknek kellene irányadóknak lenniük, e világ megrázkódtatásai és pusztulása közepette, mutatva Isten szebb, eljövendő városára. Ők már most benne élnek, és ezzel egyidejűleg élik meg a vajudást azért, ami eljövendő. Tudják, hogy időben behatárolt ez a jelenlegi, Isten nélküli tántorgás. Ezért tehát az az ige, amivel kezdtem mai adásunkat, amely így hangzik, íme elhagyottá lesz a ti házatok, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön.
0: Ahogy a naptára néztem, tudatosodott bennem, hogy a fagyos szentek időszakában vagyunk, ugyanis a magyar népi hagyomány szerint, ami évszázados megfigyeléseken alapuló bölcsesség, Pongrácz, Szervácz és Bonifác gyakran hoz hirtelen lehűlést az időjárásban. Ez különösen veszélyes lehet a már virágzó vagy frissen kiültetett növényekre, Épp ezért sok kertész azt javasolja, hogy a fagyérzékeny növényeket, például a paradicsomot, uborkát, csak május közepe után ültessük ki a szabadba, amikor már nem igazán kell fagyokra számítani. Ahogy ezen gondolkodtam, no meg az elhangzott tanításon is, eszembe jutottak az Úr Jézus szavai. Amikor látjátok, hogy felhőt támad nyugatról, szólt Urunk az őket hallgató sokasághoz, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön és úgy lesz. Képmutatók, ha a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Úgy tűnik, hogy az eltelt több mint 2000 évben nem sokat változtunk mi emberek, ugyanis a természet jeleiből ma is könnyebben olvasunk, mint azokból a jelekből, melyeket azért adott nekünk Isten, hogy felkészülhessünk Jézus második eljövetelére. És ezek közül az egyik a családok, és azon belül a családi kapcsolatok teljes széthullása. Elég egyértelműen tanított erről mesterünk, és a felvázolt kép nem szívterítő, de olyan, mintha jelen társadalmunkról szólna. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, tanította Jézus. Az anya a leányával, és a leány az anyjával. Az anyós a menyével, és a meny az anyósával, olvassuk Lukács evangéliuma 12. részében. Máté pedig így ír ugyanerről evangéliuma 10. fejezetében. Akkor majd testvér a testvérét, apa gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket. Csak részleteket idéztem a felvázolt jövőképből, s kizárólag a családi kapcsolatokra fókuszálva, mely megelőzi Jézus eljövetelét, de jelen társadalmunkat figyelve nagyon ismerősnek tűnnek ezek a kétségbejtő családi viszonyok. Könyvek, írások jelennek meg, melyben arra buzdítják a fiatalokat, hogy bátran szakítsanak meg minden kapcsolatot szüleikkel, testvéreikkel, mert azok csak mérgezőek és korlátozóak a számukra, s éljenek saját vágyaiknak, senkivel és semmivel nem törődve. Ugyanez igaz a házassági hűségre nézve is. Ha úgy gondolod, hogy számodra már nem vonzó a társad, harsogja a média, vagy unalmassá vált, lépj tovább, keresd mást, s élj a pillanatnyi vágyaidnak, nem törődve senkivel és semmivel. Ja, hogy mi marad utánad? Hát kit érdekel? Az az ő bajuk, te csak magadra gondolj. Ugye senki nem gondolja, hogy ezzel az életfilozófiával bárhova is el lehet jutni? Pontosabban el lehet jutni, csak az eredmény nem az, amivel a sátán hitegetett, hanem a teljes pusztulás, és ezt tapasztaljuk is. Pedig Isten tényleg nem ezt szánta nekünk, hiszen tudjuk, hogy a tolvaj jön azért, hogy lopjon, öljön és pusztítjon, és ez a tolvaj nekünk ellensége a sátán. De Jézus viszont azért jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk. És még egy figyelmeztetés ugyancsak Jézustól. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: gyógyítás sebészi beavatkozással. A mai ige Hóseás 6:1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Gondolatok az igéről. Az Úr megsebez, mielőtt meggyógyít. Szíve őszinte szeretetéből teszi ezt, biztos gyógyító kézzel. Megver, mielőtt bekötözne, mert csak így tud teljes munkát végezni bennünk. A törvény az evangélium előtt jár, a szükség a beteljesülés előtt. Próbál a Szentlélek meggyőző és megtörő ereje? Próbál, kedves olvasom, vagy éppen újra a félelem szolgaságába kerültél. Mindez csak előkészület arra, hogy közeledhessen hozzád a gyógyító, bekötöző evangélium, és teljesen rendbe hozzon. Ne esd kétségbe, hanem közeledj az Úrhoz felszakadt sebeiddel, fájdalmaiddal. Egyedül ő tud meggyógyítani, és ő örül, ha megteheti ezt. Urunk tiszte a megtört szívűek bekötözése, és ő valóban ért ehhez. Ne tétovázz, hanem térj vissza haladéktalanul az Úrhoz, aki mellől eltévejedtél. Mutasd meg neki tátongó sebeidet, és kérd, hogy vegyen kezelésbe, és vigye véghez benned is a munkáját. Melyik sebész metszi fel betege testét, és azután hagyja elvérezni? Vagy talán azt gondolod, az Úr lerontja régi házadat, és nem fog számodra egy jobbat építeni? Vajon növelte az Úr valaha is fölöslegesen egy szegény, gyötrődő lélek kínjait? Ilyet ő nem tesz. Soha. A mennybe menetel ünnepnapja. Mennybe menetel, áldozó csütörtök, áldozó nap, Urunk mennybe menetelének ünnepe. Húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. A magyar katolikusok inkább a második és harmadik kifejezés valamelyikét, míg a protestánsok, különösen a reformátusok az első megnevezést használják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben 3 helyen szerepel. Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyve 1. fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30-a, a legkésőbbi pedig június 3-a. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban, május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Az evangélikus egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter, új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az evangélikus egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásokat. Nagy lehetőséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az evangélikus egyház társadalomban végzett szolgálatára. Különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatában szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket, az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során felmerülő kérdéseket, és egyeztessünk a nemzet szolgálatában felmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve tisztelettel Magyar Péter elnök, Tisztelet és Szabadságpárt. Az én lelkemmel szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójára és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik, 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz, Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről. Személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket.
0: Kulturális programajánló.
1: Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenei áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Calvin téről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. A Szent Poézis Néma Hattyú Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 200 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezetek, közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet. szeretetthid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Kora nyárias az időnk, de ez egy kicsit hűvösebb hét. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fok valószínű. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel. Többfelé lehet eső, mérsékelt légmozgás és 16-23 fok várható. Mától már kissé melegszik az idő, de péntektől déliesre forduló áramlással ismét nedvesebb légtömegek érkeznek, ezért erősen megnövekszik a felhőzet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ellentétek. Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik, van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal. Márpedig ilyen helyzet nincsen. Tolsztoj.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik legutóbb is velünk voltak, bizonyára emlékeznek rá, hogy Pál és Barnabás elindul az első misszióútra, magukkal viszik János Márkot is, és ez az első misszióút Ciprus szigetén kezdődik, Barnabás eredeti felnevelkedési, illetve szolgálati helyén, ahol ő mint lévita végezte a munkáját, de aztán nyilván a hitre jutása után nem csak a jeruzsálemi gyülekezetnek lett nagyon fontos oszlopa Barnabás, hanem aztán később az antiochiai gyülekezetnek is, ahol ki is rendelték őt a szolgálatra, mikor a Szentlélek világossá tette, hogy egy újfajta munkába kell kezdeni. Ez az újfajta munka, ez apostoli munka. Az apostello szó azt jelenti az eredeti nyelvben, hogy kiküldök, elküldök. Amolyan nagyköveti munka összeházasítva az úttörésnek a munkájával. Tehát el kell menni képviselni az Urat, képviselni a Krisztusról szóló evangéliumot, de egyben olyan területekre kell menni, ahol korábban nem szólt az ige, ahol korábban nem járt a Krisztusról szóló evangéliummal még senki, vagy ha netalántán járt volna valaki úgy, mint aki Jeruzsálemből hazatért, és elmondta, hogy mi is történt ott, és mit tapasztalt, de az Isten hívását, az Isten megtérésre való felszólítását mindenképpen először fogják hallani. Így érkezett Pál és Barnabás, még egyszer mondom, Ciprusra, és az elmúlt alkalommal hallottuk, hogy az ott végzett munkának meg is volt a gyümölcse, hiszen egyik, másik, harmadik településen is keresztény közösség jött létre, sőt, Sergius Paulus, a helytartó, örömmel fogadta az evangéliumot, örömmel hallgatta meg az Isten igéjét. De az elején úgy kezdtem, hogy ez apostoli munka, ami azt jelenti, hogy elindítja ezt a folyamatot, ezt a munkát, utána azonban tovább kell menni, hiszen nem az a cél, hogy egy helyen letelepedve egy közösség létrejöjjön, és aztán onnantól kezdve az a közösség majd fejlődjön, és onnan vénüljön meg valaki, hanem az a célja ennek a kiküldésnek, hogy egyik településről a másikra haladva fölzendüljön az evangélium. Ezt a kettőt nem jó szembeállítani egymással, azért ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez Istennek a joga, hogy kit mire hív el, és azért azt fogjuk tapasztalni majd, hogy az apostoli munkának lesz egy olyan része is, amikor Pál és Barnabás világosan látja, hogy az elindítást ugyan elvégezték, de újra kell majd látogatni a közösségeket, hogy az építkezés munkája is folytatódjék. De ha már az előbb azt mondtam, hogy tovább kell menni, akkor nézzük meg az apostolok cselekedetei 13. fejezetéből, a 13. verstől, hogy mit is jelent ez a tovább menetel. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Itt most meg is kell, hogy álljak egy pillanatra. Tudnélik, bocsánat a szóért, kérem, hogy ne haragudjon meg egyik hallgatónk se, de Lukács nagyon kedves udvariassággal valami miatt nem köti az orrunkra, hogy mi történt. Mitől ijedt meg? Netán annak a bizonyos Elimásznak, a varázslónak a tevékenysége késztette őt meghátrálásra? Vagy belefáradt az egyik helyről a másik helyre utazgatásba, abba, hogy sehol nincs igazából otthona? Valahogy ő másképp képzelte el ezt a bizonyos úttörő munkát? Semmit nem mond Lukács, az apostolok cselekedetei szerzője, csak azt mondja, hogy elvált tőlük, és visszament Jeruzsálembe. Mondhatnánk, hogy a mama szoknyája mellé, de hát ez egy kicsit talán nehéz kifejezés lenne, mégis van ebben valami. Visszament oda, ahol ő felnövekedett, ahol biztonságban érezte magát, ahol az otthona volt, ahol a testvérek körülvették, szerették, ahol ő sok mindent eltervezhetett, meg a sok mindent átélhetett, és ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy na de hát mégiscsak. És azért szeretném most elmondani azoknak, akik úgy gondolják, hogy ez a mégiscsak nagyon is jogos, hogy miközben kimondhatjuk azt, hogy nagy kár, hogyha valaki egy ilyen útra indul, a másik oldalon azt is látni kell, mert a Szentírásból, hála Istennek, világosan tudjuk, hogy ez a Márk később az egyik evangélium szerzője lesz. Aztán azt is fogjuk tudni majd Pál apostoltól, hogy nagy segítőtárs, sőt, kivégzése előtt a római fogságában kifejezetten kívánja is Márkkal a közösséget, jó szolgálatnak bélyegzi, vagy minősíti, inkább így mondom, azt, amit Márk végez. Tehát Isten elvégzi a maga munkáját. De a Szentírásról nagyon sokat elárul nekünk, hogy meg se próbálja elhallgatni, hogy azoknak, akiket mi most lelki nagyokként tisztelünk, és úgy gondoljuk, hogy az evangélium terjesztésében, ott az elején, a hőskorban igen áldott munkát végeztek, meg kellett harcolniuk a maguk harcait. Mert hogy mi azt szeretnénk látni a legtöbbször, hogy elhív az Isten, szolgálatba állít az Isten, és onnantól kezdve emelt fejjel valaki megy, és minden lepattan róla, még csak meg se legyinti semmiféle negatív érzelem vagy gondolat, hanem felemelt fejjel, mint egy hős, a díszszemlén végig gyalogol egészen a mennykapujáig. Az a kis probléma ezzel, hogy a háború az nem díszszemle. És ott az ember puskaporos lesz, és a lövész árokban van, és bizony néha meg is sebesül, megsérül, és a győzelem nem azoknak adatik, akiknek por sincs a ruháján, bár a legtöbbször mi ezt valahogy így szeretnénk látni, hanem azoknak, akik mindvégig kitartanak. És a mindvégig kitartások nem úgy szoktak lenni, hogy soha nincs benne botlás, vagy esetleg meghátrálás közben. Azért mondtam mindezt el, mert ez viszont nem késztette Barnabást és Pált, hogy akkor menjenek el ők is. Nem mondták, hogy hárman indultunk, ha már nem mehetünk tovább hárman, hát akkor gondoljuk végig, hogy jól értettük, nem jól értettük. Egy másodpercre sincs bennük kétség, hogy nekik folytatni kell ezt a munkát. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a pizidiai Antiochiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói oda küldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik: testvéreink, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és azt mondta, de hogy mit mondott, azt mindjárt elolvasom, megígérem, csak mivel az egy ige hirdetés, muszáj lesz végigolvasni, ha nem is egy szuszra, de egy végtében. Viszont itt meg kell állni. Milyen érdekes, hogy Isten néha a sok évszázad

0: magától értetődően hozzátartozott.
1: Tudták, hogy mit fognak mondani Pál apostolék?
0: Egyáltalán nem. Ezt ugyanúgy nem tudták, mint amikor a názáreti zsinagógában Jézus kezébe oda nyomták az Ézsaiás tekercset, hogy ő olvassa föl, és kezdte el olvasni az aznapi következő részt, az Úrnak lelke van én rajta, mert fölkent engem az Úr, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek, és hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét. És emlékszünk rá, hogy Jézus utána elkezdett arról beszélni, hogy milyen módon teljesedik be éppen ezekben a pillanatokban az írás. Pál apostolék már túl voltak ezen a kötelező részen, már felolvasták a törvényt és a prófétákat, ezt Lukács hangsúlyozza, tehát az aznapi felolvasandók már megtörténtek, de úgy gondolta a zsinagóga előjárósága, hogy kérjük meg ezeket a messziről jötteket, akik egyébként tanítók, hogy szóljanak. Mit fognak mondani? Hát ez már az ő felelősségük. És Pál és Barnabás nyilván, miközben beilleszkedik a zsinagógai istentisztelet rendjébe, ezt majd mindjárt meglátjuk, hiszen aszerint kezdik el, ahogy a rabbinikus tanítás kötelezi őket, beilleszkedik a zsinagógai istentisztelet rendjébe, de Krisztusról fognak bizonyságot tenni. Hát akkor hallgassuk meg ezt az ige hirdetést, aminek nyilván a summáját közé velünk Lukács, de azt hiszem sok szempontból nagyon tanúságos lesz. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Izraelita férfiak, és ti, istenfélők, halljátok! Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyá tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez, mint egy 450 évig tartott, ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig, ekkor királyt kértek maguknak, Isten pedig Sault kisfiát, a Benyámin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta, megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint, miután János előre meghirdette még az ő eljövetele előtt, Izrael egész népének, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Küldetése végén János így szólt, én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Itt egy pillanatra hadd szakítsam meg a prédikációnak az olvasását, mert ha megtetszettek figyelni, valami hasonló gondolatmenet van, mint amit Pünköstkör Péter apostoltól hallunk. Van egy bevezetés, egy általános bevezetés, és aztán egy hirtelen kanyarral, nem természetellenes módon, tehát amikor szóba lehet hozni, azonnal szóba hozza Pál Jézust, az Urat, a megváltót. És nyilvánvaló, hogy a jelenlevő héber származásúak ismerték saját történelmüket, és nyilvánvaló, hogy a jelenlévő prozeliták, azaz istenfélők, ahogy másképp mondja itt az Isten igéje, ők szintén ismerték az írásokat, tehát a számukra az, ahogy Pál kézen fogja őket az elején, és elkezdi vezetgetni száguldva át Izrael történelmén, egyszer csak azt fogják tapasztalni, hogy és most Jézusról szól a tanítás. Nyilván keresztelő Jánosnak a személye nem volt ismeretlen, még a ciprusi, meg a pizidiai, meg az egészen távol lakó zsidó közösségek között is, hiszen gondoljunk csak arra, hogy minden évben följártak Jeruzsálembe, és vitték a híreket, és ekkor már azért 10 évvel túl voltunk Jánosnak a működésén, tehát bejárta a hír az akkor ismert világot. Tehát egy olyan információt visz tovább Pál, ami már ott hallomásból ugyan, de mégis több csatornán keresztül megerősítve tudott információ. És Pál építkezik. A tanításban is építkezik. És most Jézusnál tartunk, akit egyből és teljesen világosan a dávidi vonalból kiemelt messiás királyként, üdvözítőként mutat be a hallgatóságnak. Azt mondtam az előbb, hogy nagyon emlékeztet Péter apostolnak a pünkösdi prédikációjára, de kénytelen vagyok akkor azt is mondani, hogy
1: ahogy előre

0: megígérte Istennek a lelkéről az Úr Jézus, ugye emlékszünk rá, hogy is fog tenni majd, amikor eljön az igazság lelke, mondta az Úr Jézus, rólam tesz majd bizonyságot. Tessék megnézni a prédikációt. Egy szó nem esett eddig Pálról, meg Barnabásról, nem is fog, de Jézusról az első adandó alkalommal. És most ezzel a figyelemmel hallgassuk a folytatást. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők, nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltötték a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy elítélték őt, bár semmiféle halálos bűnt nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Muszáj megállnom. Minden szombaton felolvasnak, de hát most is szombat van, amikor ez az igehirdetés elhangzik, és éppen túl vannak a törvény és a proféták felolvasásán, és a proféták felolvasása közben nem igen akadhatott olyan istentisztelet, amikor legalább egy-két messiási profécia is ne került volna elő azok között a felolvasott szakaszok között, amit a zsinagógai istentiszteletben felolvastak. Tehát Pál úgy építi bele a saját mondani valóját az adott istentiszteletbe, hogy azok, akik jelen vannak, úgy érzik, hogy direkt folytatása annak, ami eddig történt. Hát tényleg, most is a messiásról hallottunk, és azt mondja Pál, hogy nem ismerték föl Jeruzsálemben a messiást. Nem ismerték föl, akit a proféták előre meghirdettek. De hogy azáltal, amit tettek is, mi is történt? Proféciák teljesedtek be. És még nincs vége a prédikációnak. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most is az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elbúlásba, így mondta meg, néktek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól, nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott, akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Hát az elején azt mondtam, hogy olyan nagy rokonságot mutat Péter apostol pünkösdi prédikációjával, most majdnem olyan, mintha abból hallottunk volna egy részletet. Egészen biztos, hogy Pál apostol ismerte is a pünkösdi prédikációnak a tartalmát, hiszen eddigre már jó pár éve hívő keresztény, és annak az ige hirdetésnek minden bizonnyal megmaradt a következménye, emléke a gyülekezetben, és bizonyára sokszor felemlegették, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugyanaz a Szentlélek vezeti Pált, és ugyanazon a nyomon megy az ige hirdetés. És nyilvánvaló, hogy ha ugyanazon a nyomon megy az ige hirdetés, akkor a tartalmi egyezések nem lehetnek véletlenek, de még mindig nincs vége, mert most jön a megszólítás. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Ez viszont egy nagyon kemény szembehelyezkedés, a zsinagógai rendel, vagy ahogy inkább ma mondanánk, trendel. Mert hogy miben hisznek a jelenlevők? Hogyha pontosan és precízen betartjuk a mózesi törvényt, az nekünk Isten előtt igazságunk lesz. És most jön egy tanító, egy rabbi, egy nagyon komoly képzett rabbi, mellette ott van egy lévita, aki nyilván nem farccal hallgatja Pálnak a prédikációját, és ezek ketten együtt tanúsítják, hogy a mózesi törvény alapján nem tudunk megigazulni. Belső tapasztalat van erre, hiszen mindenki tudta, hogy amikor bemutattuk az áldozatot, Egy órával később már nem lehetünk biztosak abban, hogy rendben van a lelkünk, hiszen az áldozat a múltunkra ugyan hozott eltörlést, de nem csinált velünk semmit, mi nem lettünk jobb emberek ettől. Különb emberek, nem változott meg a jellemünk, nem változott meg a természetünk. Ebből adódik, hogy visszük a magunk életterheit tovább. És most jön valaki, aki azt mondja, hogy bűnbocsánatot lehet kapni Jézusra nézve. Ő általa. És érte, miatta hirdetjük a bűnök bocsánatát. Attól tartok, hogy ma nagyon sok ember hasonló cipőben jár, egyébként úgynevezett keresztény hitvallással. Azt gondolja, hogy rendben van az Istennel. Azt gondolja, hogy ledolgozhatja valamilyen módon a bűneit. Nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy hát csak több egy kicsit a jó, amit tettem annál a rossznál, amit elkövettem. Hát majd valahogy Isten a mérlegelés során csak pozitívra hozza ki a dolgokat. Ez egy hiába való törekvés és önbecsapás. Tudom, hogy súlyos szavaknak tűnnek, kedves hallgatóim, de nem tehetek mást, mint hogy ezt kimondjam. Azért, mert nem hozza el semmiféle izmus, vagy semmiféle ilyen-olyan-amolyan tanítás, még teológiai tanítása nekünk az üdvösségünket. Ez egy személy. Krisztus, Jézus és az ő golgotai halálának az elfogadása, az ő vére árán a bűnbocsánatnak az elnyerése, és az ő feltámadásában való hit. Enélkül nem működik a bűnbocsánat. És szeretném azért hangsúlyozni az ő feltámadását, mert ezzel kapcsolatban is rengetegen manapság kételyeket támasztanak, sőt, egyenesen büszkélkednek azzal, hogy ilyen gyerekmesébe ők nem hisznek, ők anélkül is jók keresztények. Hát szeretném mondani, hogy aki nem hisz a feltámadásban, az gyakorlatilag nem hisz semmiben Krisztussal kapcsolatban, hiszen a feltámadása Krisztusnak egy olyan sarkolatos keresztény tanítás, ami nélkül minden más is borul. Pál apostol lesz majd így mondja a korintusiaknak jóval később, hogyha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való az ige hirdetésünk, hiába való a hitetek, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És tessék megnézni, ez az első olyan prédikáció, amit följegyez a Szentírás, amit Pál mondott. És ebben a prédikációban Krisztus feltámadása meglehetősen központi üzenet. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódók, ámuljatok, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el se hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Eddig tart az idézet a prédikációból. De tetszik tudni, nem a prédikáció közben szokott eldőlni, hogy az milyen eredménnyel jár, hanem amikor kimennek az emberek az ajtón. Az elmúlt időszakban újra és újra eszembe jut, hogy vajon hányan beszélnek az ige hirdetésről, csak egy fél órával az ige hirdetés után. Marad emlék? És volt-e olyan súlya az ige hirdetésnek, hogy netalántán még az asztalig is eljut vele a család, hogy beszéljen róla? Vagy pedig minden más fontosabb? Amikor ezek az emberek mentek ki az ajtón, azért van itt egy följegyzés, ami talán megszívlelendő. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Természetesen ez csak a kezdet, de minden missziós tevékenység alapja az az első alkalom, amikor megszólít Isten embereket. Úgy tűnik, hogy az ige hirdetés szíven talált embereket. Persze, mi legszívesebben azt olvasnánk itt, hogy és az egész zsinagóga fölkiáltott, Krisztushoz akarunk térni. Szeretném mondani, hogy ez nem lehetetlen, de valójában a legritkább esetben szokott előfordulni. Miért is? Mert ez mindenkinek a személyes döntése. Mint ahogy most ott a rádió másik oldalán, önnek is a személyes döntése, kedves hallgatóm, hogy mit csinálunk azzal a Krisztussal, akit Isten ide küldött ebbe a világba, aki értünk adta az életét, akire nézve igaz az, hogy minden profécia benne beteljesedett, és akire nézve igaz az, hogy föltámadt a halálból, és visszament a mennybe, és ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, és eljön majd onnan ítélni élőket és holtakat. De a döntést nem hozhatja meg helyettem egy ige hirdető. Nem hozhatja meg helyettem az édesanyám, az édesapám, a nagyszüleim, de fordítva is, igaz, én sem tudok dönteni a szüleim helyett. Ez kinek-kinek a saját döntése, és sürgető döntés. Nem tudjuk, hogy a következő szombaton hányan tudtak visszamenni a zsinagógába, és nem is ez a kérdés. De nem véletlen, hogy Isten igéje arra sürget bennünket, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert annyit talán elárulhatunk, a következő alkalommal majd részletesebben beszélünk erről, hogy azért nem csak pozitív folyamat indult el a pizidiai Antiochiában, hanem a gonosz is megkezdte már a munkáját. De az a kérdés, hogy én melyik részben vagyok benne? Pláne, ha úgy tesszük föl, én akarok-e a Krisztus mellé csatlakozni ezek között a folyamatok között? Bárcsak így lenne. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 14-e. 1817-ben e napon lett pápai lelkész Tóth Ferenc egyházi író, aki a Göttingeni Egyetemen végzett. A Dunántúli Egyházkerület az előző évben választotta főjegyzővé, az 1821-22. Évi generális konvent jegyzői tisztét is ő vitte. A pápai egyház megyében 1823-tól esperesi hivatalt viselt, míg 1827-ben egyházkerülete püspökségre emelte. 1830-ban a Göttingeni Egyetemről teológiai doktori oklevelet érdemelt ki. Pápán jogi tanszéket, valamint nyomdát alapított. Művei közül néhányat említünk. Keresztjén erkölcstudomány. A magyar és erdélyországi protestáns eklézsiák históriája. Homiletika, lelkipásztori gondviselés. Liturgika, a lelkipásztori teológiának első, második és harmadik darabja.
2: Csécsi János tanár 1650-től 1708-as haláláig járt a zaklatott életútját. Összegzően sárospataki református tanárnak, költőnek nevezhetjük, de számtalanszor űzték el harcok és természeti csapások különböző iskoláiból, tanulóként és tanárként egyaránt. Megjárta Kassát, Debrecen, Gyulafehérvárt, Utrechtet, Amsterdamot, Göncöt, Sárospatakot. Tanulmányain, értekezésein kívül utolsó évében megjelent magyar nyelvtanában, a magyart a keleti nyelvek közé sorolta, többek között a héberrel mutatott ki rokonságot a szavak és a nyelvtani szerkezet egyezései alapján.
1: 1989-ben hunyt el dr. Sulek Tibor, evangélikus lelkész, esperes irodalomtörténész. Budapesten, Sopronban, Lipcsében hallgatott teológiát, az ELTE-n pedig magyar-német-angol szakos tanári vizsgát tett. Nevelő tanárként, majd a Magyar Evangéliumi Keresztjén Diákszövetség titkáraként dolgozott. 1930 és 48 között hivatásos tábori lelkész. 1934-től az Induló Keresztjén Igazság című folyóirat egyik szerkesztője. 1948-1963 között komáromi lelkipásztor és a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye esperese volt. A régi magyar irodalommal, az imádságok és énekek témakörével kapcsolatos cikkei, tanulmányai hazai és külföldi, egyházi és tudományos folyóiratokban jelentek meg. Önálló művei többek között régi magyar imádságok, régi magyar istenes énekek, kantáte, énekeljetek, a keresztjéni gyülekezetben való isteni dicséretek.
2: A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a miénk, ha ismerjük. Vallotta Nemeskürti István, Széchenyi, József Attila, Balázs Béla és Kossuth nagydíjas író, egyetemi tanár, irodalom és filmtörténész, kandidátus, aki 1925-ben született. Előbb tanár, majd a Magvető kiadó szerkesztője. 1959-től a Budapest Filmstúdió, majd a Mafilm vezetője volt, számos közéleti feladatkörben is helytállt. 1961 óta a Színház és Filmművészeti Főiskola filmtörténeti előadója is, 1993-tól művelődéstörténetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Kutatási területe a 16.-17. századi magyar irodalomtörténet és a 20. század első felének magyar filmtörténete. Számos munkája közül most a következőket említjük. Bornemissza Péter, az ember és az író. A mozgóképtől a filmművészetig. Ez történt Mohács után. Requiem egy hadseregért, Magyar Zsoltár.
1: 1931-ben e napon született Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus, forgatókönyvíró, dramaturg, Balázs Béla díjas, érdemes művész, posztumus Kossuth díjas. Nagyértékű játékfilmjei a Szinbád 1971 és a Csontvári 1980, emlékezetes rövidfilmjei Elégia, Kapriccsó, Tisztelet az öregasszonyoknak, A piacere, asszociációkra építve kapcsolódó motivumvilágokkal vált ki erős érzelmi hatást, ezért is nevezhette magát saját szóalkotásával képírónak. Arszpoétikája. Benépesíteni a világot a szépség jeleivel, bízni a ráolvasás erejében, nevet adni félelmeinknek és álmainknak, ezeknek a vágyaknak, gondoknak keresek kifejezést a filmjeimben.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: és az ige testté lett, és lakozik mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János 1.14.
1: Istenünk legnagyobb csodája a kegyelem és a bűnbocsánat. Mindnyájan kegyelemre szorulunk, ifjak és idősek, kicsinyek és nagyok, szegények és gazdagok. Ezt a kegyelem és idősek, kicsinyek és nagyok, szegények és gazdagok. Ezt a kegyelem és idősek, kicsinyek és nagyok, szegények és gazdagok. Ezt a kegyelem

0: hívták. Megtartja, amit ígért. Mi viszont természetünk szerint szinte vakok vagyunk Isten dicsőségének meglátására. Bár kivételes élethelyzetben fölragyog előttünk Isten fiának dicsősége, és elhomályosul a világ ragyogása, Adi versével szólva, ilyenkor a jóság síró vágya vezet. Buzgóságban sohasem lohadni, semmit sem kérni, el se venni. Nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat se hazudni. Mégis víg hitet adni másnak. Kísérő sírás a sírásnak. Milyen jó volna áldni tudni. A talmi csillogás olykor mégis akadályoz bennünket ennek megélésében. Ahogyan ez történik akkor is, ha túlságosan fölnövesztjük saját énünket, ha önmagunkban tetszelgünk. Törekedjünk arra, hogy a megváltó nagysága legyen vonzó számunkra, hiszen ő tud minket kiemelni bűneink mélységéből, ő tud az isteni ösvényre vezet.
1: Áldott Krisztusom! Ma a 286. dicsérettel Batizi András versével fohászkodom hozzád. Jézus Krisztus, kegyelmes megváltónk, Úristentől adatot tanítunk, Szent Atyáddal felséges megtartunk, Szent Lélekkel mi megigazítunk. Azért vallunk téged királyunknak, és örökké való főpapunknak, Isten előtt minden gyámolunknak, e világon minden oltalmunknak. Te vagy nékünk, mi nagy igazságunk, jámborságunk és ártatlanságunk. Te vagy nékünk szentségünk, váltságunk, Isten előtt örök boldogságunk. Te vagy nékünk a mi reménységünk, ez világon mi nagy tisztességünk, Isten előtt minden dicsőségünk, mennyországban örök üdvességünk. Édes Jézus, elődbe járulunk, széked előtt arccal leborulunk, keservesen te hozzád óhajtunk, és nagy sírván mennybe fölkiáltunk. Adjad nékünk a te szent lelkedet, terjesztessed a te szent ígédet, ismerjünk meg mindnyájan tégedet, dicsérhessük a te szent nevedet. Tekints reánk most a magas mennyből, látogass meg királyi székedből, tégy jót vélünk kegyelmességedből, ments meg minket keserűségünkből. Vigasztald meg a mi siralminkat, teljesítsd be mi kívánságinkat. Mi is néked hálaadásinkat bémutatjuk mi áldozatunkat. Édes Jézus!

Néked hálát adunk jó voltodért, és fölmagasztalunk, ajándékot előd bemutatunk, dicséretet te nevedre mondunk. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A mennybe menetel ünnepnapja. Mennybe menetel, áldozó csütörtök, áldozó nap, Urunk mennybe menetelének ünnepe. Húsvét után a 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. A magyar katolikusok inkább a második és harmadik kifejezés valamelyikét, míg a protestánsok, különösen a reformátusok az első megnevezést használják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben 3 helyen szerepel. Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyve 1. fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30-a, a legkésőbbi pedig június 3-a. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa missziói és evangelizációs bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, és nemrég meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes bibliai tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvényük értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest, 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fok valószínű. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel. Többfelé lehet eső, mérsékelt légmozgás és 16-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Profétai üzenetek sorozatunkban. És most egy olyan új műsorsorozatot szeretnénk elindítani ezzel a beszélgetéssel, amely lényegében a proféciák kezdetétől foglalkozik. A legelőször elhangzott üzenetektől kezdve folyamatosan lépnénk olyan üzenetekre, amelyeket Isten annak idején elmondott, de majd így elmondjuk, hogy hogy mondott el, milyen formában, hiszen ebben a dologban sok a változás a történelemben, de most beszéljünk arról, hogy hogyan indult el ez a dolog, és egy olyan lelkésszel, aki azt mondta, hogy szívesen bevállalja, mert hogy ő foglalkozik ezzel, és gondolom, hogy prédikál is erről, Farkas Levente, református lelkésztestvérünk.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye, mikor a proféciákról van szó, az emberek általában jóslást értenek alatta, és fontos már az elején tisztázni azt, hogy mit is értünk, hogyha erről beszélünk, hogy egységesen gondolkodjunk ebben a témakörben, hogy mi az a profécia.
3: És bocsánat, ez nagyon jó hangzott el, hogy általában mindig akkor tudunk egységesen gondolkodni, ha visszalépünk az induló pontra, és gyorsan átnézzük, hogy egy közös úton haladjunk előre.
4: Igen. Tehát valójában mi is a profécia? Ha negatív oldalról közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy mi nem. Több ilyen dolgot fel tudunk sorolni, hogy mi nem a profécia. Például nem jóslás. Nagyon sokan jóslásként fogják fel. A jóslás az egy olyan dolog, amit Isten tilt. Tehát az ember nem teheti ezt. Most, hogy az Isten teheti, vagy nem teheti, az egy másik dolog, de magának az embernek ezt a tevékenységet megtiltotta. Tehát, hogyha proféciáról és profétákról, mint emberekről beszélünk, akkor nem beszélhetünk jóslásról, hogy a profécia az, ami jóslás lenne, mert a jóslás tiltja az Isten. Tehát egy ilyen diszkrepancia, tudathasadásos állapot állna elő, hogy Isten használ proféciákat, jóslásokat mondat, mikor közben tiltja a jóslást. Tehát nem jóslást jelent a profécia, talán ez a legáltalánosabb nézet a proféciákkal kapcsolatosan. De nem is jövendőlést jelent a profécia. Ugye az egy illegális, tehát Istentől nem megengedett dolog hasonlóképpen, hanem úgy tudnánk megfogalmazni, hogy Isten akaratának a legális közlése, tehát legális azt jelenti, hogy törvényes. Tehát mikor törvényes módon jutok hozzá valamihez. Isten akaratához törvényes módon jutok hozzá, és Szintén ebből a proféciának a jóslással való azonosításából ered az az elképzelés is, hogy a proféciák a jövőre irányulnak, ugye? Mert a jóslás az általában a jövendővel kapcsolatos, a jövőt akarja kikutatni, megmondani, hogy mi hogyan fog történni. De mivel nem jóslás, ebből már sejthető, hogy a profécia sem a jövendővel, vagy nem csak és kizárólag a jövendővel foglalkozó Istentől való megnyilvánulási forma, hanem azt mondhatnánk, hogy irányulhat a jövőre is a profécia, de nem csak a jövőre, hanem a múltra is irányulhat a profécia, és a jelent is átöleli. Tehát az időnek az teljes spektrumát felöleli maga a profécia, nem egyirányú, ugye, mint a jóslás, ami csak a jövővel foglalkozik, ráadásul nem is jóslás, maga a profécia.
3: Ez mind szépen ki fog majd derülni a történetekből, hiszen valóban így van, hogy múltról is szól, jelenről is, aktuális helyzetről, és a jövőről is, de az a kérdés, hogy akkor miért így van ez, mert hogyan néha elhangzott olyan történet, amikor emberek maguk meghallották Isten üzenetét. Ami azt jelenti, hogy igen, az agyunkban van egy olyan frekvencia, fogadás, hogy Isten, ha akarna, frekvencia, vagyis hangminőségben is tudna bennünket megszólítani. Meg is csinálhatná azt, hogy ő is létrehoz egy rádiót, és folyamatosan beszélne hozzánk egész nap egy frekvencián keresztül, hiszen tudja mindenki, hogy ez a szó, hogy frekvencia, ez valóban egy komoly dolog, hiszen ez ugyanúgy a mennybe hallható, mint ahogy itt a Földön nagyon messze is el tud menni ezek a hangok, de hogy akkor szerintem ez a kérdés, nem, hogy ez miért nem így van? Miért mindig egy emberen keresztül üzen Isten nekünk bármit?
4: És itt eljutottunk a másik nagy témájához, a témakörnek, a proféciák témakörének, a profétákhoz. Ugye eddig arról beszéltük, hogy mi a profécia. Most igen, akkor térjünk rá arra, hogy kik a proféták. Kik azok az eszközök, mondhatni, akiken Isten valami üzenetet el akar juttatni, és hogyan tudnánk őket meghatározni. Hogyha nagyon egyszerűen akarunk mondani valamit erről, akkor azt mondhatnánk, hogy Istennek a szócsövei voltak a proféták. Tehát azok az eszközök, akiken keresztül az ő akaratát közölte, mint egy szócső, amin keresztül az embernek a gondolatai és a közölni valója megérkezik. Hasonlóképpen azok a médiumok vagy közvetítő eszközök voltak, akiken keresztül megérkezett az emberhez Istennek az üzenete. És ilyen értelemben, hogy vannak-e még manapság is profétái az Úrnak, akin keresztül az ő akaratát közli, hát nyilvánvalóan nagyon sok ilyen van, mikor Isten üzen valamit, és akkor elmondja. Hanem itt igazán az az érdekes kérdés ebben, mikor a profétákat, illetve személyét nézzük, illetve hogy kicsodák a proféták, hogy van-e még manapság olyan új üzenet, amit Isten eddig nem mondott volna el, mint például a profétákon keresztül olyan új üzenetet mondott el annak idején, amit korábban még nem mondott el. Viszont ilyen értelemben úgy gondolom, hogy már nincsenek proféták manapság. Tehát amit Isten el akart mondani, mindent elmondott már, ott van a kinyilatkoztatás, a Biblia, a kánon lezárult, ugye amikor a proféták éltek és szolgáltak, akkor még nem zárult le a kánon. Ugye a kánon a bibliai könyveknek az összessége, tehát amiben benne van minden, amit Isten el akart mondani, és gondolhatunk a fő profétára, a proféták profétájára, magára Jézus Krisztusra, mint Isten utolsó szavára, vagy testamentumára, vagy végrendeletére, akin keresztül végrendelkezett az Isten, és elmondott mindent, amit közölni akart az emberekkel. Tehát visszatérve eredeti kérdésünkhöz, hogy kik a proféták, egyszerűen fogalmazva Isten szócsövei, mint eszközök, akiket Isten használt, ilyen sok lehet manapság, viszont hogyha azt nézzük, hogy a bibliai proféták új üzenetet adtak át, amit korábban Isten még nem mondott, olyan proféták már nincsenek manapság, hanem inkább azt mondjuk, hogy profétai ihletéssel vagy buzdítással él valaki, hogy ihleti tud embereket vagy embercsoportokat buzdítani tud, mint a proféták annak idején, ez egy profétikus jelenség. De nem olyan értelemben proféták, mint a Bibliában, hogy új, addig Isten által ne közölt üzenetet adnának át az embereknek.
3: Igen, hát ezt rögzítettük annak idején a kánonban, hogy a történelem végéig, ugye a jelenések könyve le van rögzítve, vagyis, hogy Isten elmondott mindent, még olyanokat is, amikre biztos, hogy erről sor kerül, hogy Dánielnek is mondta, hogy ezt most ezzel ne foglalkozzatok, tiltsad le, hogy olvassák, mert úgyse értitek meg, de amikor majd megvalósulnak, akkor meg kell értsük. Tehát, hogy ez megtörtént, de valóban így van, hogy például az olyan emberek, akikről kifejezetten azt mondjuk, hogy Isten nagy emberei, ők sem mondtak új üzeneteket, igaz? Luther is mindig ezt fogalmazta meg, hogy szól a szkriptúra, tehát nem mondott újat, de olyat, amit nekünk akkor csinálni kell, vagy arra mindig tudnak figyelmeztetni.
4: Igen, hát annyira így van, amit mondasz, hogy a reformátorok ilyen értelemben nem voltak proféták, hogy újat mondtak volna, hanem éppen az eredetihez, a forráshoz, a Bibliához való vissza átfontes elv alapján, ugye, ami a humanizmusnak is a jelszava volt, csak ők az ősi antik kultúrára való visszatérést értétek ez alatt, a reformátorok viszont nem az antik görög kultúrára való visszatérést értették ez alatt, a visszaforrásokhoz jelszóval átfontesz, hanem a bibliai kijelentéshez való visszatérést. Luthernél annyira domináns volt ez a jelenség például, hogy ő azt meg is fogalmazta, hogy teológia est grammatica, latinul van, magyarul azt jelenti, hogy a teológia nem más, mint nyelvtan. Ez alatt ő azt értette, hogy az teologizál, aki előveszi a Bibliának a szövegét, és nyelvtanilag ellemzi, lehetőleg az eredeti nyelveken, hogy mi van benne, hogy egyre jobban és egyre teljesebben megértse Istennek az üzenetét. Ez a teológia Luther számára. Tehát ennyire visszatért a Szentíráshoz, hogy ezt alapelvként megfogalmazta, hogy a teológia nem más, mint nyelvtan. Böngészd, értsd meg, próbáld minél nagyobb mélységekben megérteni azt, amit Isten már elmondott, kinyilatkoztatott, és ott van a kezünkbe a Biblia formájában.
3: Így van, hát hiszen ezért nekünk mindig oda kell figyelni, de annak idején Isten ezt rögzítette Izraelnek is, hogy egy betű se változhasson az íráson, de az is tény, nem, hogy már a mai héber nyelv már nem olyan, mint ami régen volt. Tehát, hogy mindig oda kell figyelni az értelmezésre, de ezt annak idején már nem csak a profétáktól kérte az Úr, vagy azoknak parancsolta, hanem kérte a családoktól is, hogy mindig a történelmet azt rögzítsétek, és mondjátok el a gyerekeknek, és hogy a család mindenki vigye tovább. Tehát ne várjuk meg, hogy eltűnik néhány száz év, aztán utána elkezdünk kutatni, hogy mi történt. Valóban így van, hogy Isten azt mondta, hogy ha mindenki kérdezhet tőle mindent bármikor, és ő csak azt fogja mondani, hogy ott van, le van írva. Nem kéne neki milliószor elmondani ugyanazt. Igaz?
4: Igen, ez így van, és hogyha említettük Luthert, ugye a teológia ez grammatika alapelvével, hadd említsem a másik nagy reformátor, Calvin Jánost, aki más szempontot domborít ki ezzel kapcsolatosan, és így kerek az egész. Tehát kiegészíti egymást a két reformátor, ugye, mert ez talán egy kicsit leszűkítésének tűnhet a valóságnak, amit Luther mond, hogy hát nyilvánvalóan a teológia nem csak nyelvtanból áll, hanem annál sokkal szélesebb látókörű disziplína, de ő ezt akarta hangsúlyozni, ugye, amit mondtunk, hogy miért mondta ezt. Calvin viszont nem véletlenül nevezik a Szentlélek teológusának. Ő nagyon mélységesen és részletesen foglalkozott a Isten lelkének, a Szentléleknek a munkájával, és ezt az értelmezésre, a Biblia értelmezésére is nagyon részletesen kibontva tárgyalja például az institúciójában, nem csak ott, hanem a különböző Biblia kommentárokban, könyveknek a magyarázatásában, stb. Azt hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy rendesen megértsük, hogy mit akar Isten mondani, nem elég a nyelvtan, amit hangsúlyoz Luther, hogy a teológia nyelvtan. Az fontos dolog a nyelvtan. Úgy is mondhatnánk, hogy szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy megértsük és jól megértsük Istennek az akaratát, üzenetét. Hanem ide hozzáveszi a nyelvtan mellé Calvin a Szentléleknek a vezetését, és így lesz egyensúlyba a kettő, és egyenlíti ki egymást a két reformátor, Luther és Calvin, és adja a Biblia értelmezésnek a valóságos spektrumát, ami hasznos lehet számunkra is a mai világban, és a 21. században is, ugye, hogy kell a nyelvtan, jó, hogyha ismerjük a nyelvtant, de az nem minden a nyelvtan, tehát a Szentlélek vezetésének ugyanúgy szükség van, hogy megértsük azt, amit ne félre menjünk ugye a különböző nyelvtani obskurus módon való boncolgatásokkal.
3: Hát igen, kedves hallgatóink, tehát akkor, amit elmondott a Levente eddig is, az most pont úgy van a Jelenések könyvébe leírva. Amikor már azt van ott az üzenetekben, többször elhangzik, hogy akik olvassák, meg fogják érteni. Vagyis, hogy már nem proféták fognak nekünk az utolsó napokban üzenni, hanem meg kell értsük. De ezt már maga Jézus elmondta, mint utolsó proféta, majd erről biztos beszélni fogsz, hogy onnantól kezdve, amikor ő elment innen a földről, azt mondta, hogy elküldi a Szent Lelket, és csak az fog tudni segíteni bennünket, hogy megértsük majd ezeket a gondolatokat pontosan. És pontosan ugye ez van leírva a végére, hogy aki olvassa, az majd érteni fogja. Vagy pedig másképp fogalmazva, hogy a gyülekezet, hogyha halljátok a hangot, akkor meg fogjátok érteni. Ezt mondja a Jelenések könyvében, ami úgy kezdődik, hogy ez kifejezetten Krisztus üzenete, amit János apostol rögzített, de így azt mondja, hogy akinek van füle, hallja majd, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És ez elhangzik mindegyik gyülekezeti üzenet után, a végén. Tehát, hogy ezek mind arra utalnak, amit eddig is te is mondtál, hogy igen, nekünk meg kell értelmezni, de ehhez a Szentlélekkel.
4: Igen, és mondjuk ez nem csak a proféciák értelmezésénél fontos alapelv, hanem egyáltalán Isten szavának a megértéséhez, mert olyan távoliak Istennek a gondolatai, a mi gondolatainktól, mint ég a földtől, tehát és ezt a hatalmas nagy szakadékot, hogy valamit megértsek Isten gondolataiból, a Szentlélek tudja áthidalni, és ezért fontos dolog mindig imádkozni igeolvasás előtt, most akár proféciát olvasok, vagy valamilyen más dolgot, ami nem profécia, hanem Isten szava, bármi is az, imádkozni Isten szent lelkének a jelenlétéért, munkálkodásáért, hogy megértsük, és a szívünkbe tudjuk fogadni, amit mondani akar.
3: Igen, ezt keresztény közösségek, vagy a kereszténység ezt rögzítette, hiszen lényegében minden Isten tiszteleti liturgiában ez így kezdődik, igaz? Mindig imádkozással kell kezdjük, utána jöhetnek az üzenetek, akár az ige olvasás, akár a lelkésznek a prédikációja, de előtte imádkozni kell, hogy megértsük. Igen.
4: Igen, és hogy visszatérjünk az eredeti témánkhoz, a proféciák és proféták a kérdés köréhez, hogy hogyan kapták annak idején a proféták a különböző üzeneteket, az nagyon sokféle. Tehát látjuk a leírásokból, hogy egyes proféták elmondják azt, hogy hogyan kapták azt az üzenetet, amit megértettek, és aztán amit továbbadtak. Hát voltak közöttük hallomások, például hallottak dolgokat. Voltak közöttük látomások, tehát láttak különböző dolgokat. A jelenések könyvében nagyon sok ilyen van, hogy így kezdődik, és láttam, vagy láttam, igen, és akkor elmondja, hogy Isten mit láttatott meg vele. Tehát ezek ilyen különleges közlési módok voltak annak idején.
3: Álmok is voltak.
4: Vagy álom formájában, igen, álomlátásban, amit nem szabad összetéveszteni a mai mi álmainkat azokkal az álmokkal, amit Isten annak idején adott ilyen értelemben, vagy ilyen jelleggel, főleg, hogyha tudjuk azt, hogy új profécia már nincsen manapság, legalábbis úgy, hogy olyasmit mondana Isten, amit eddig még nem közölt volna, tehát nem nincsen benne valamilyen formában a Szentírásban.
3: Hát igen, és az Ószövetségben ez még mindig a Tórában van, vagyis a Mózes 5. könyvében szépen leírva, illetve utána is, amikor Sámuel, az egyik leghíresebb proféta foglalkozott azzal, amikor Izrael királyságot akart létrehozni, akkor előtte szépen úgy rögzítve volt, hogy Istennek ez volt a terve, hogy a profétán keresztül üzen nekünk mindent, mi éljünk, foglalkozzunk magunkkal, hogyha problémáink vannak, akkor a bírákhoz elmenjünk, azok majd elrendezik ezt az ügyet, mire erre azt mondta Izrael, hogy nem, nekünk inkább királyok kellenek. És erre mondta Isten, hogy ez így nem azért van, mert engem szerettek, hanem azért, mert nem szerettek engem. Így itt a világhoz igazodott Izrael már annak idején, a nép, viszont mondom, ennek az alapja a proféta volt, hiszen a legfontosabb üzeneteket akkor a háborúkról, harcról mindig rajta keresztül, Sámuelen keresztül üzente, de majd természetesen még visszamegyünk egy kicsit előbbre, de mondjuk itt kezdődött el ez a fogalom igazából, hogy profécia, és aztán eljutottunk a Ószövetséget végigolvasva, eljuthatnánk egészen Jézusig.
4: Igen, és amiről beszéltünk ugye, hogy hogyan szólt annak idején Isten a profétákhoz, hogyan értette meg akaratát, ez fontos elmondani és hangsúlyozni, hogy mi manapság ne várjuk azt, hogy Isten hozzánk ma is hasonlóképpen szól. Ne várjam azt, hogy álomban nekem meg fogja jeleníteni az ő akaratát. Ne várjam azt, hogy hallomásaim legyenek, hogy halljam Isten hangját, és akkor meg fogja mondani egy bizonyos döntéshozatali helyzetbe, hogy mi az ő akarata. Ne várjam azt, hogy valamiféle látomásom legyen, hogy lelki szemeim előtt valami képek megjelenjenek valamilyen formában, és így Isten az ő akaratát közvetítse. Tehát ez fontos elmondani és hangsúlyozni és aláhúzni kétszer is, hogy attól, hogy annak idején a profétákkal így közölte Isten az akaratát, nem azt jelenti, hogy manapság velünk is így közli az akaratát. Manapság, ott van a kijelentés, ott van a Szentírás, Istennek a beszéde, vegyük a kezünkbe, imádságos lelkülettel olvassuk azt, hallgassuk azt, és ezen keresztül értjük meg Istennek az akaratát.
3: Igen, hát a történelmet át lehet nézni az Ószövetség könyveiből. Neves proféták, akiknek az üzenetei rögzítve vannak, de utána eljött egy időszak, legalább 400 év Jézus eljövetele előtt, amikor már nem szólalt meg senki, legalábbis nincs rögzítve, igaz?
4: Igen.
3: Tehát annak utána, amikor Izrael Babilonból kifutott, és újra elindította, onnantól kezdve ők se kaptak ilyen profétai

0: Nál is, mikor nincsen profétai üzenet, ez Isten ítéletét jelenti, vagy inkább úgy mondom, hogy annak idején ez így volt, nem manapság, mikor Isten már mindent elmondott, tehát nem azt jelenti, hogy manapság nincsen olyan értelem.
1: Ezt meg kell értenünk, nem? Hogy később ez többször szépen le van írva, hogy ezt az egész bűnügyet Sátán hozta létre, tehát nem maga a kis kígyó, hanem rajta keresztül, tehát magyarul a kígyó és Sátánok, ők egyek voltak akkor.
0: Igen.
1: És akkor innentől jön a következő üzenet, hogy és ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. És ez egy, lehet ilyen persze az állatokkal is, de ennek van egy jelképes üzenete is számunkra, ahogy Jézus fog viselkedni Sátánnal.
0: Igen, mindenképpen lehet látni ebben, hogyha szó szerinti értelemben veszük, és proféciaként, ugye ezt a 14. verset, hogy Isten felelősségre vonja a teremtményeit azokért a dolgokért, amelyek nem az ő akarata szerint történnek. Itt mostan mindegy, hogy most a kígyóról van szó, vagy másról van szó, de mindenképpen látjuk ezt az alapelvet megfogalmazódva, hogy ennek a világ mindenségnek van egy gazdája. Nem gazdátlan világban élünk, és ez a gazda lefektette az alapelveket, amelyek alapján működnie kell a teremtettségnek, amit ő hozott létre. Azt is mondhatnánk, hogy egyfajta használati utasítás ahhoz, amit ő létrehozott. Ugye a tervező tudja a legjobban, hogy amit tervezett és létrehozott, annak milyen funkciót, milyen feladatot szánt, és ennek megfelelően úgy tudja betölteni a küldetését vagy a funkcióját. Hasonlóképpen, mint egy használatihoz, hogy a gyártó a használatit azért adja, hogy azért találták ki ezt a gépet, arra való mosógépet ne használjuk favágásra, meg nem tudom, én most banális dolgokat mondok. Hasonlóképpen adott egy használati utasítást, és hogyha ez a használati utasítás nem valósul meg, hanem valami más valósul meg, akkor Isten felelősségre vonja a teremtettségben lévő lényeket, és így van ez az emberrel is. Ez egy nehéz kérdés, amit nem szeret az ember hallani, hogy a szerető Isten felelősségre, hát miért nem szeret engem? Szeressen úgy, ahogy vagyok, ne vonjon engem felelősségre, hagyjam, éljem az életemet, hogy én szeretem, közben meg szeressen. Na hát ez így nem működik. Tehát...
1: Hát igen, szoktunk erről is beszélgetni, ezt is akkor elmondhatnád, hogy mit jelent ez a szó, hogy szeretet? Hát Isten azt mondja, hogy akit én szeretek, megfeddem, megfenyítem.
0: Igen, tehát...
1: Mi meg másképp gondolunk, nem?
0: Az
1: aki szeret bennünket, az nekünk csak jó dolgokat ad. Isten azt mondja, hogy akit szeretek, azt én megfeddem, megfenyítem.
0: Igen, tehát a Bibliában a szeretet az nem majom szeretetet jelent, ahogy mi hajlandóak vagyunk talán értelmezni, meg sokan értelmezik is, hanem a bibliai szeretet mélysége ott ragadható meg számomra, hogy Jézus szenved a kereszten. Ez az isteni szeretet. Ami őrületnek tűnik, hát hogy mi az, hogy szenvedés és szeretet össze van kapcsolva? Igen, össze van kapcsolva. Hagyja a fiát szenvedni. Hát egy szerető Isten hogy engedheti a szenvedést? Ugye ez már egy sokkal szélesebb témakör lenne, de ilyen az isteni szeretet. Ez az isteni szeretet, nem mi, ahogy mi általában szoktuk értelmezni. És ugye ebbe beletartozik a felelősségvonás is, hogy itt látunk a kígyó esetében is, hogy Isten felelősségre vonja azért, amit tett. Nem töltötte be funkcióját, amiért teremtve lett. És ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy viszont az élettelen világnál nincs ilyen. Az betölti funkcióját, mert ott a természeti törvények uralkodnak, amit Isten bele táplált ebbe a világ mindenségbe, a gravitációval, meg a taszításnak a törvényével, meg az elektromágnes, stb. Akkor bolygóknak a mozgása például. Ott nincs olyan, hogy engedetlenkednek. Viszont az élő világ,

0: irányban lehetséges az engedetlenség, hogy nem az isteni törvények szerint, ahogy az élettelen világot is azok mozgatják, mozgat, hanem valami más törvény lép be az Isten törvénye mellett, és ezt felelősségre vonja az Isten. És ezt látjuk ebben az első proféciában, hogyha úgy tetszik, ha úgy értelmezzük, hogy itten szó szerinti porevés, ugye, ami a messiási korban fog majd a jövőben beteljesedni.
1: Hadd kérdezek akkor még egy fogalomról, hogy ez így van megfogalmazva itt a Bibliában, ez a fejezetnek ez a része így kezdődik, hogy átok és ígéret, ez a Károli fordításban így van beleírva. Viszont hadd kérdezzem meg, hogy van még egy fogalom, hogy ez az üzenet, amit itt Isten megfogalmazott, ez csak egy bosszú?
0: Igen, tehát ugye ez a címfelirat, amit utólag tettek bele, tehát nem az eredeti Biblia szövegnek a része, hanem redaktori ilyen összefoglalások, hogy átláthatóbb legyen az egész Biblia. Röviden igyekeztek mindig megfogalmazni azt, hogy miről van szó, és jól megragadja ez a valóság tartalmát annak a résznek tulajdonképpen, mikor ebbe a két pólusban igyekszik megfogalmazni, ugye, hogy átok, ugye, amit én nem isteni bosszúnak értelmezek, hogy Isten, ugye a bosszúnak egy olyan negatív előjele és tulajdonsága van számomra, hogy én meg akarom torolni azt a sérelmet, ami velem történt. Tehát Isten nem ilyen kicsinyesnek látom, hanem inkább azt látom, hogy Isten próbálja helyrehozni a dolgok működését, hogy működőképes legyen, mint mikor egy szerkezet elromlik. Most nekem nem az a célom, hogy megbüntessem azt, aki elrontotta, hanem helyrehozom a szerkezetet, hogy ismét működjön. Tehát a világ mindenség is, hogy működjön, helyrehozza Isten az elrontott dolgokat. Tehát én így látom ezeket, ugye az átkot is, hogyha úgy tetszik, hogy nem egy kicsinyes, bosszú álló Istennek a belenyúlása a világ mindenségbe, hanem próbálja helyrehozni, ami nem működőképes. Hogyha úgy tetszik, most ne értsük ezt blaszfémiának, istenkáromlának, mint egy szerelő megjelenik az Isten, és akkor az elromlott gépet helyre teszi.
1: Ezért kell értelmezni az induló pontot a végső célig, igaz? Tehát, hogy Istennek a teremtéskor is megvolt a célja, és amikor létrejött a bűn, akkor is megvolt a célja, hogy ezt hogy hozza helyre. És valóban nem bosszúval büntet bennünket, hanem meg akarja mutatni azt, hogy hogyan lehetne nekünk helyre állítani ezt a világot, illetve hogyan lehetne a bűnöket nekünk elkerülni. Nem, ezek ilyen üzenetek számunkra.
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit itt megfogalmazol, úgy gondolom, hogy Isten a Pactum Salutisban, tehát az örök tanács végzésében elvégezte ezeket a dolgokat, hogy mi hogyan lesz. Ő előre látta és tudta. A bűnesetet is előre is látta és tudta, és neki megvolt a megoldása. Tehát nem váratlanul érte őt, nem volt meglepetés számára, hogy akkor most kapkodva, septében, improvizálva valamit toldozunk, foldozunk, ilyen nem elsődleges munkát végezve, mert szükségállapotban ilyen tudtunk csak megoldást találni, hanem ő mindezt előre látta és tudta. És ezért nagyon fontos dolog, ugye, hogy ami itt történik, az isteni tanácsvégzésben, ez benne volt, át volt gondolva, ugye, hogy a Jelenések könyvében olvassuk, hogy a bárány a világ teremtése előtt megfeszített, vagy megölt tehát valami ilyesmi kifejezés szerepel ott, tehát Isten tervében már megvolt, még mielőtt megteremtette volna a világot, hogy lesz egy világ, ami elromlik, és akkor ez lesz rá a megoldás.
1: Igen, azért, mert hogy én még gyerekkoromban ezt észleltem, tapasztaltam, hogy annak idején mondták, hogy néha nekem is megéri, néha átélnem valamit, például, hogy ha egy forró kályhát én nem érek hozzá, akkor sose fogom megtudni, hogy mit jelent az a fájdalom, az a meleg sej. Tehát, hogy magyarul Isten így azt mondta, hogy jó, akkor ha ti ilyen világot akartok, mint amit Ádám és Éva elindított ezzel a kis kígyóval, akkor azt mondja, na jó, akkor nézzük végig, csináljátok meg, és bizonyosodjon be a legvégéig, úgyhogy mindenki elismerje, hogy ilyen világot nem lehet működtetni. És akkor ő vissza tudja állítani az eredetit, tehát nem csak az hatalommal és az ő akaratára, hanem bennünket is meg akar győzni ezzel, hogy ismerjük el, hogy ez csak így lehetséges.
0: Igen, és ami a pozitív része ennek a többnyire negatív tartalmú versnek, ugye itt a kígyóval, a proféciával kapcsolatosan, hogy a bűnzsoldja a halál. Isten megmondta Ádámnak és Évának, amely napon eljendél arronak a fának a gyümölcséből, halálnak halálával halsz meg. És mégis azt látjuk, hogy itt nem pusztítja el a kígyót, nem hal meg a kígyó, megkapja a büntetését, de ebbe Isten irgalmát és kegyelmét lehet látni, hogy életben hagyja. Nem pusztítja el. Tehát, amikor ezt az isteni rendbehozatali részt vizsgáljuk, akkor érdemes így is nézni, ugye, hogy az isteni irgalom és szeretet hogyan nyilvánul meg egyébként önmagában egy negatív részben, mert nem a teljes haragját önti ki és valósítja meg, nem csak a kígyón, hanem később látni fogjuk majd az embereken sem.
1: Igen, hát azt szoktuk mondani, hogy hát ezt sátánnal is megtehette volna, hogy amikor ellene fordult, azonnal kiírthatta volna. De ő nem ilyen világot akar, hanem meg akar győzni mindenkit, és lehetőséget akar adni mindenkinek, hogy győződjön meg arról, hogy amit ő mond, az igaz.
0: Igen, tehát az ördögék is tudják, hogy van Isten, létezik Isten, ahogy a Jakabhoz írt levélben olvassuk azt is, hogy az ő szava igaz, mégis ellenállnak, illetve szembe fordultak ő vele. Tehát ez az embervilágban ez egy nagyon nehéz dolog, ugye, mikor erre az ördögi szintre süllyed le, hogy tudja, hogy mi az igazság, tudja, hogy mi az Isten akarata, mégis tudatosan szembe megy ő vele.
1: Kedves hallgatóink, akkor ebben a sorozatban most a kis kígyóval kezdtük, hiszen ő kapta, bár előtte Ádámmal és Évával is megbeszélte az Úr, de ez viszont egy hosszú távú üzenet volt ugye a kígyó számára, ami egészen, ahogy utána idézted, a Messiás második eljöveteléig meg fog történni. Tehát, hogy ez volt az egyik ilyen első profétainek nevezett, mi nevezzük profétai üzeneteknek.
0: Igen, tehát előremutató a proféciáknak ez az egyik jellegzetessége, de csak az egyik, majd szó lesz a többiről is.
1: Így van, tehát jönnek majd a többi ilyen hasonló történetek, de ezzel kapcsolatban ugyanazt ajánljuk, mint amit mindig máskor szoktunk, kedves hallgatóink, olvassák el ezt a szöveget a Bibliában, nézzék át újra, gondolkozzanak róla, illetve beszélgessenek egymással is, testvéreinkkel, mert minden ilyen megéri. Kedves hallgatóink, akkor köszönöm szépen Farkas Leventének, hogy erről beszélgethettünk most, és majd folytatjuk a beszélgetésünket. Várjuk Önöket szeretettel a sorozat folytatásában.
0: Viszont hallásra!
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az evangélikus egyház püspöki tanácsa levelére így válaszolt Magyar Péter, új miniszterelnök. Főtisztelendő püspök urak, köszönöm az evangélikus egyház nevében küldött jó kívánságaikat és áldás kívánásukat. Nagy lehetőséget és bizalmat jelent az a felhatalmazás, amit április 12-én a Tisza közössége kapott a választópolgároktól. Az első és legfontosabb feladatunk az ország és a társadalom megbékélésének előmozdítása. Ebben a feladatban különösen is remélem, hogy együtt fogunk tudni működni a jövőben. Számítunk az evangélikus egyház társadalomban végzett szolgálatára. Különös tekintettel az önök által is említett évszázados oktatási és diakóniai szolgálatában szerzett tapasztalatokra. Amint azt programunkban is vállaltuk, az egyházakkal és vallási közösségekkel kiegyensúlyozott partneri együttműködésre törekszünk. Fenn fogjuk tartani a hatályos egyezményekben és megállapodásokban az állam által vállalt kötelezettségeket, az egyház képviselőivel rendszeres párbeszédben leszünk, hogy áttekinthessük az együttműködés során felmerülő kérdéseket, és egyeztessünk a nemzet szolgálatában felmerülő további lehetőségekről. Szolgálatukra Isten áldását kérve, tisztelettel Magyar Péter elnök, Tisztelet és Szabadságpárt. Az én lelkemmel szeretettel hívnak és várnak mindenkit május 16-án Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójára és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik, 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz, Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről. Személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A déli szél mellett 18-24 fok valószínű. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel. Többfelé lehet eső, mérsékelt légmozgás és 16-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Erdélyi László.

0: A kék magasba néz föl, ne kérd, hogy meddig érsz föl. Egyet pillant az Isten, és egész lesz a részből. Kedves hallgatóink, a mai együttértésünkben Sík Sándor tanár, költő, irodalomtörténész, cserkészvezető, egyházi író, szerteágazó, közéleti, teológiai, elméleti tevékenységei közül elsősorban irodalmi munkásságát idézzük föl. Rónai László szerint drámai küldetésében is megőrzött minden esetre egy olyan jellemvonást, melynek e században igencsak megnőtt az értéke, igaz ember volt. Szeretetre méltó, esendő, másoknak mégis mindig erőt adó, küldetését erkölcsi magaslaton teljesítő ember. Szerencsés volt, hiszen sok szeretetet kapott, s értett ahhoz, miképp sugároztassa azt vissza környezetére. De szerencsétlen is, hiszen alkatával ellentétes szerepeket kellett vállalnia és végigjátszania, s nem volt mindegy, hibátlanul mondja-e a szavakat. Ő azonban hitt a kegyelemben, s az megsegítette, hogy egyszerűen, tisztán végigmondja nehéz szerepének ígéjét. A küldetés tudatban áramló szeretet közlés áthatotta Sík Sándor esztétikát a teológiával ötvöző munkásságát.
1: Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy értenem adatot másokat, hogy a sírókkal sírni jól esett, hogy akik szerettek, szépen szerettek, hogy megtarthattam a hitet.
0: Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakos tanárjelöltként végezte. Itt érlelődött benne a költővé válás vágya. 1910-ben a Religió című folyóiratban három folytatásban jelent meg tanulmánya az ókori keresztény latin líráról, mely e szándékának konkrét híradása. Piarista középiskolai tanári működését az 1910-11-es iskolai évben Vácott kezdte meg, majd a következő évtől a Rend budapesti gimnáziumában kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett 1912-13-tól egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkészmozgalomnak. Számos pedagógiai, didaktikai munka is terméke cserkész időszakának. 1929-ben a Szegedi Egyetemen a Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanára lett. Rendszeresen publikált az Élet és a Fiatal Magyarság, meg a Vigília folyóiratokban. Ez utóbbinak 1946 után főszerkesztője is volt.
1: Engem magnak vetett a magvető, és kenyérnek, annak is feketének.
0: Rónai László ezt a vallomását javasolja életműve mottójául. E magányra, szemlélődésre termett személyiségnek vágyott ideálja, ahogyan sóhajtja.
1: Jó volna lenni búza virágmódra, csak lenni, szépen, csendben lenni, és dicsérni a boldog Istent boldogsággal.
0: E békesség óhajtónak viszont folyvást olyan szerepet szánt a sors, melyet egyháza és rendje érdekében vállalnia kellett. Közéleti ember lett, holott szerzetesi szobájában könyvei, jegyzetei között érezte magát otthon. A világgal való kapcsolatteremtésének, költői szemléletének módját mindvégig meghatározzák fiatalságának harmonikus esztendei, az ákászlombos orgonás gödöllői kert, ahonnan táskarázó vidámsággal indult iskolába, a tágas végtelenség, mely kínálta a szemlélődés, elmélkedés alkalmait, és amely mindvégig fontos motívuma maradt költészetének, a csipkés ablakban üldögélő nagymama, amint unokáit lesi, apjával tett esti sétái, s anyja csöndes, szenvedéssel átszőtt szeretete és bölcsessége. Aztán a titokzatos gödöllői erdők, amelyeket később is gyakran fölkeresett, s amelyek elmélyítették lírájának egyik legjellemzőbb elemét, a természettel való bensőséges, meghitt kapcsolatot, a tárgyakat antropomorfizáló szemléletét, amelynek lényege, hogy a világ minden szépségét Isten teremtette. A szent egész jegyében vágyott kialakítani alkotói világát, szüntelen tudatában Isten szeretetének és a világban való jelenlétének.
1: A végtelen szól hozzám akkor is, ha egy búgó kagylót tartok a fülemhez, ha egy parányi Szent János bogár pislanó mécsét látom lengeni.
0: Ady Endre, az egész világot lélekkel átjárt költő hatása, meghatározó, a pályakezdő, első köteteit megjelentető Sík Sándor formavilágában. Ez hanghordozásában, a felkiáltó jelek sokaságában, a jelzős szerkezeteiben egyaránt megmutatkozik. A másik erős befolyás Prohászka Ottokár, Isten lényét értelmező profétikus vitalizmusa. Sík Sándor Szembe a nappal 1910 és A belülvalók mécse 1912-es című verseskönyveiben voltak éppen az 1909-ben meginduló Élet című folyóirataihoz hasonló célokat igyekezett megvalósítani, megmutatva, hogy a modern líra hangvételével, sejtelmességével, jelképiségével is ki lehet fejezni a keresztény életérzés hagyományos értékvilágát. A Rafael nővérhez címzett 1939-es levelében írta az első kötet egyik versével kapcsolatban. Az 50 éves ünneplésen Komáromban Bíró Lúcián Bencés átnyújtott egy fiú meg egy leány dolgozatot. 5 éve a hajnal szerelmeséről írtak érettségi írásbelit. Kedves gondolat volt.
1: Sík Sándor, a hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő. A feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat. A hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek, a nagyszemű, nevető gyermek, akiben szűz minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelme az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé. Az én lelkem a tüzek lelke, az én dalom a hajnalé.
0: Többször kiadott imádságos könyvét szinte minden katolikus családban forgatták, nemzedékek adták tovább egymásnak. Az első világháború azonban megakasztotta látszólag harmonikusan ívelő pályáját. 1915 tavaszán tábori lelkészként szolgált Péterváradon. Ekkor írta Harangszó a viharban című ciklusát. A háborús években egyre gyakrabban foglalkoztatta az a gondolat, hogy más műfajokban is ki kellene próbálni a tehetségét. 1916-ban Ébredés címmel mutatták be színművét a piarista diákok az Urániában, s ugyanebben az évben írta Salamon király gyűrűje című egy felvonásosát. Már ekkor foglalkoztatta a középkori Szent Elek legenda, Évekig munkálkodott, mire befejezte Pázmány az Ember és az Író című mélyen szántó esszéjét, s mellette mind intenzívebben dolgozta bele magát Zrínyi Miklós életébe, akinek alakját szintén drámainak, hősiesnek látta. Szívesen elevenítette föl a misztériumjáték hagyományait. Az ő újszerű közelítése, ennek elegyítése a lélektani mélységekkel. Sík Sándor hivatása szerint való kötelességének érezte az értékek visszaállítását.
1: Fény vagy, világíts, most válik el, ha megfogantatott a szikra benned. Fellobban-e itt, fellobban-e ott, a végtelennek.
0: E feladatát vélte elvégezhetni a régmúlt korok nagyjai emlékének megidézésével, különösen a szép beszédstílussal és az eszmények fennköltségével. Életének fontos eseménye volt, hogy 1933-ban a Nemzeti Színház bemutatta István királyról írt tragédiáját. A műben megpróbáltam a Szent Király alakját romantika, görög tűz és elérzékenyedés nélkül idézni, tisztán, mint a magyar történelem legnagyobb problémájának megoldóját, egy óriási feladatnak cselekvő és szenvedő egyetlen hősét. Ez a tisztán történelmi szemlélet egyszersmind azt mutatja meg a nagy király alakjáról, ami, mert örök emberi és örök magyar, a mának is a legtöbbet mond, a mai embernek is érdekes. Írta darabjáról. Az 1921-ben megjelent Hét szép história kisepikai kötete a címével is a régi műfajra játszik rá. Történeteit a nemesítő szándékhatja át, a tiszta erkölcsiség jegyében megidézve a heródesi időket, a középkori legendák világát, a mesék erősítő, tanulságos bonyodalmait. Az első világháború befejezése után a kétségbeejtő trianoni békeszerződés következményeit látva Sík Sándor átértékelte addigi írói és nevelői útját. Szenvedélyesen ostorozta az igazságtalan, a nemzet egész létét és történetét megkérdőjelező békét. Fokozatosan mélyülő, a lélek belső értékeit intenzíven feltáró, a folytonos Isten közelségben elnyugodó szemlélet jelent meg bennük, mind nyugalmasabb tónusban. Fontosnak látta a lélek nemesítését, olyan emberi ideál fölépítését, amelyből nem hiányoznak a megértés és a szeretet gyakorlatának képességei.
1: Engem azt üzel ma is, ami vár még, ami jövendő és elvégezendő, ami feladat, ami küldetés. Lásd meg a rosszat, cselekedd a jót, jótét helyébe vissza jót ne várj, de szóra szót, de jóra jót találj, ölej magadba égen és a földön minden tudatot és ölelhetőt.
0: A világháborút követő esztendőkben rendületlen szorgalommal dolgozott egyre terebélyesedő Zsoltár fordításain. 1912-ben készítette első ilyen jellegű tolmácsolásait. A megfelelő versmértéket a magyar Jambusban találta meg. Fordításai alapelveiben ekkor még a nyugat nagy nemzedékének gyakorlatát követte. Az 1923-ban kiadott Zsoltáros könyve így a szép magyar vers jegyében született. 1955-ben viszont reálisabb tónusban fordította újra a Zsoltárokat, s 6 évvel ezután fokozottan hitelesebbé tette tolmácsolásait. Csupán a legrövidebbet választottuk összevetésül. A 116. Zsoltár első versében a 20. századi szóhasználatnak megfelelően elhagyja a pogányok megnevezést, s a magasztaljátok helyett a hirdessétek íge áll. Ezzel mintegy a tanítványi misszióvállalást is beépíti a szövegbe. A második versében A kegyelmesség személyesebb formája a kegyesség jelenik meg, mint egy földúsítja ezt az erős rajtunk névmási szerkezet, illetve az általánosabb tartalmú igazságot a hűségre cserélte, amivel szintén a szubjektív elem válik dominánsabbá.
1: Károli Biblia, 117. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, mind ti pogányok, magasztaljátok őt, mind a népek, mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat! Sík Sándor, 116. Dicsérjétek az Urat, minden népek, minden nemzetek, hirdessétek, mert erős rajtunk az ő kegyessége, és mindörökké megmarad hűsége.
0: Széles érdeklődését mutatja, hogy már 1923-ban irodalomtörténeti összefoglalást írt a Magyar Irodalom Rövid Ismertetése címmel. A műfajt az 1929-ben megjelent Gárdonyi Adi Prohászka című Lélek és forma a századforduló irodalmában alcímet viselő munkájában folytatta. A mű irányadó érték a korszak irodalomtörténet írásában. Célja volt a millenniumtól Trianonig eltelt negyedszázad irodalmának pszichológiai és esztétikai uralkodó jellemvonásainak föltárása. Majd tankönyvek sora összesen 26 fűződött nevéhez, tanártársaival együttműködésben. Alszegi Zsolt, Brizsics Frigyes, Techert József, Prónai Antal mellett társszerzője a Magyar Irodalom és Nyelvtan, Stilisztika, Retorika, Poétika tárgyakban írt köteteknek. Egyetemi előadásait Szegeden 1930 elején kezdte el, melyeknek alapvonása az ex fontibus elv, minden munkájához eredeti forrásokból merített ismereteket. A második fél évtől indította a Magyar Költészet a Millennium után című kollégiumát. Előadásainak anyaga legkedvesebb szegedi tanítványainak, így Baróti Dezső, Ortutai Gyula, Tolnai Gábor és Radnóti Miklós gyorsírással készített följegyzései alapján maradt meg hagyatékban. Radnóti Miklós 1939-ben írt köszöntője örökíti meg e termékeny együttmunkálkodást. Egy költőt ünnepeltek itt, ki Krisztust kiált, mikor az erőst is megtörte már a próba, s bárány helyett a farkast hirdeti a kemény öklére büszke Európa. Egy költőt ünnepeltek itt, ki mindenkit megért, és sohasem ítél. Virág és szél a hegytetőn, ösvény vezet felé, erős kapaszkodó, de hangot hallotok vigasztalót, s elétek villan fönn a régen áhított világ. A tanítványok sorában ott volt az előbbieken kívül Szerb Antal is, még a Pesti Piarista Gimnáziumban, s a hitelesnek elfogadható kortársi vallomás Kardos Klárái szerint József Attila is feltűnik környezetében, és egy pillanatra szinte úgy látszik, hogy a Szegedi Egyetem Sík Sándor személyében fogja jóvá tenni azt, amit Horger Antalban vétett ellene. Megbeszélik, hogy doktorálni fog nála, már ki is jelölik a disszertáció tárgyát, egy ritmikai témát. Sajnos József Attila állapotának rosszabbodása miatt erre már nem kerülhetett sor. Tanári, nevelői hitvallásának érezzük az 1931-es kötetében írott Ember című versét. Ebből egy részlet.
1: Embernek lenni. Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek. Föld szülte földnek, és Isten lehelte szépnek.
0: Az Árpádházi Magyar Szentekről tartott előadás sorozata 1936-ban könyvformában is megjelent, Szent Magyarság címmel. Ebben így vallott a magyarságról.
1: Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit sem tesz magyarrá, még az sem, ha a vére magyar, sőt, még az sem, hogy magyarnak vallja magát. A magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvésével úgy kell kiküzdenie. Magyarnak lenni, erkölcsi lendület. Magyarnak lenni, hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot.
0: Ugyanebben az évben, 36-ban jelentek meg újabb versei. Ez a kötet elsősorban azért újdonság Sík Sándor költői pályáján, mert itt talált leginkább kapcsolatot a kor valóságával. Érzékenyen, nagy beleérzéssel ábrázolta a magára maradt személyiség szorongását, a fenyegető történelmi jeleket fürkésző ember rémületét. Egyetlen kiutat lát. Erősíteni kell az emberekben az egymáshoz tartozás, a szeretet és a megértés erényeit. Ezek a gyermek ilyen alázatos, az ember semmiségét megfogalmazó, elégikus költeményei mutatják mély értékeit. A kötet végkicsengése, szeressük egymást, s tegyük meg, amit Isten rendelt tennünk. A magányos virrasztó fontos poétikai változást jelent az addig harmonikus pályán.
1: Ha szó vagyok is, nem kiáltás, csak suttogás, csak pihegés, amit mondok is, oly kevés, egy csendes áldás.
0: Az ellentéteket fölismerő lírikus ekkor talált rá arra a monológikus formára, melyben egyre tudatosabban törekedett a bölcselet és a költészet szintézisére, folytatva Madách Imre és Vajda János lírai hagyományát. Ekkor jutott közel az érett Arany János modorához is. Ez a hang fejezte ki leginkább szerény, visszahúzódó egyéniségét. Az 1940-es Isten fiatal című kötet Isten felé forduló verseiben dominál a bűnös világ komor rajza.
1: Durva szemünk hát csak a felszínt, a tarka köntöst látja meg. Az ember ösztön meg nem érzi azt, ami ember, ami egy, a butabari bölcsebb nálunk, és emberebb a kisgyerek. Embernek lenni emberek közt, mi nem tudunk, csak ember.

0: Már bújhat tőlem a titok, nem loholok, nem kutatok, csak nézek. Már elpihen a gondolat unalmas érverése, kék mámorával áhítat a végtelen vad íze, s úgy gyűlik bennem az áhítat, mint a fenyőfa háncs alatt a gyanta méze.
1: A dalszerűség a rövid terjedelemben, a bimetrikus ritmus, a jambikus lejtés és a hangsúlyos osztás ringató derűjében rejlik egyrészt, másrészt a rímek játékos csöndülésében. E rímek ráadásul, mintha gondolati összegzések is lennének, vezetik a bölcseleti ívet, jelen, ismerem, végzett, egészet, titok, kutatok, átitalt, áhítat. A gondolatiság meg éppen a teljes, ötszörös tagadás sortól, se múlt, se jövő, se jelen, se harc, se végzett, vezet a végtelen áhítatához, amely viszont megdöbbentő ellentétezéssel a parányi gyantamézet idéző hasonlatban jelenik meg. Tehát a hit tökéletes erejének és a természet aprócska tárgyának egymásra vonatkoztatása itt is megmutatkozik, mint Sík Sándor világképének új jellemző fundamentuma. Költői pályájának e szakaszától kezdve jellemző attitűdje a szemlélődés is, a lehetőségeket fölmérő magatartás, melynek verseiben kulcsszava a nézek, számos versében kifejezve a háborúban megnyomorodott világra már-már lemondóan pillantó emberséges hívő ember cselekvés képtelenségének keserűségét. Ennek fájdalmát hordozza a tagadás dominánsá erősödése a vers első szakaszában, amely a felütés után még a harmadik és a hatodik sorban is visszatér, nyomatékosan kifejezve a nem cselekvés szándékát is. A második strófa zárása mégis az önátadás bízó, titkos reménysége. 1942-ben adta közre háromkötetes esztétikáját. Ennek bevezetőjében rögzíti. Az esztétika egyszerre feltételez két ritka adományt, a filozófiai elmélyedésre és a művészi odaadásra való hajlamot. Hosszasan kutatja, hogyan kapcsolódik az aktuális érzelem hatása alatt a megragadott tartalomhoz a megfelelő forma és viszont. A költő sokrétűen válaszol a szépség létének, megszületésének, hatásának kérdéseire, bár szemléletére érezhetően a tomizmus gyakorolta a legnagyobb hatást, földolgozta a neokantiánus értékelméletet is, és értően építette bele fejtegetéseibe a bergsoni intuícióton eredményeit. Nem hiányzik azonban a bölcseleti közelítésekből sem a hívő mély alázata, például a ritmus definiálásában. A ritmus fölemeli a beszédet, értékessé teszi, nemességet ad neki, a felsőbb világba kapcsolja bele, illetve azt hozza le beléje. A rendet viszi bele, ami szükségszerűen az egésznek rendje. Ennek az egész rendnek részét, vetületét, képét, sejtelmét. Összefoglalja benne, szinte arszpoétikának tekinthetően, alkotói elveit. Az alkotás vallomás, tanúságtevés a belső, az igazi énről, nem az emberek előtt, hanem én magam előtt és Isten előtt. Tehát eleve kizárva minden gyakorlati alkalmazkodást, pedagógiai megfontolást, hatásra való számítást. Adni magamat úgy, amint vagyok, amint öntudatom legmélyebb mélyén látom magamat, amint lát az, aki legjobban lát. A szót, ezt a szürke adó,

0: Ott konvenciós, századoktól és embermillióktól elkoptatott jelet egy bizonyos kapcsolatban újjá, egyénivé, ragyogóvá tenni. Váratlan, soha nem hallott, páratlan és nagyszerű valamivé szublimálni, ez voltaképpen a költő művészete. 1944-ben Sik Sándor visszaköltözött Szegedről a budapesti rendházba. A pesti rész felszabadulását követően ő is részt vett a romok eltakarításában. Az 1945-ös Győződ-e még című kötetében összegyűjtött költemények a kor elkomorodó hangulatát rögzítik. Fájdalmas, magányos létérzést tükröznek, bár akadnak közöttük pasztel tájleírások is, melyek biztonságos pontot jelentenek, és az isteni elrendelésben való megnyugvást jelképezik.
1: Nyugtalan a szívünk, míg el nem nyugszik benned, Istenem.
0: Az újra éledő, rendeződő világban az igazodást, a kapaszkodót jelenti számára ismét a múlt értékeihez való visszatalálás, de most az élő hagyományok adnak erőt. Számos versét ihletik a népdalok, nyíltan vállalva, hiszen idézi is azokat kezdősorként, mozaikként, ihlető forrásként, címként akár, mint például az Ablakomba, ablakomba, tavaszi szél vizet áraszt, a Dunáról fúj a szél. A Bocsásd meg című versében számot is vett e vonzódásával, Istene elé tárva, ő hozzá kötve.
1: Bocsásd meg, én nekem, Uram, hogy könnyeket pillámra nem a mea culpa, hanem a rutafa nótája szűrt, meg a vizet árasztó tavaszi szél. Ó, Istenem! Ha az én árva bodzasípom egy század részét el tudná fütyülni annak, amit te mondtál én nekem magadról, egy paraszt dal egyetlen sorában.
0: A háborút követő ócsúdó esztendőkben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, s kivételes sikerrel olvasta föl Magyar Költők Isten élménye című székfoglalóját 1948-ban. A Szeretet breviáriuma című Juhász Vilmossal szerkesztett antológiában nyitott szemlélettel gyűjtötték egybe a világirodalom legszebb szövegeit. Szemléletére jellemző ekkor is a Sík Endréhez szóló 1947-es levelében írott gondolat. Mit kívánhat az ember többet ezen a világon, mint hogy cselekedhessék azért, amit jónak és szentnek tud? Jól lehet a költő ez időt hallgatott, mint egy fáradt csiga berejtékezve hordta börtönét. Életének belső drámája jó részt rejtve maradt környezete számára. Kevesen tudhatták, milyen válságokat, fájdalmakat kellett elviselnie.
1: Most csak szenvedni, szenvedni szabad, hordani együtt, kétségbe esett boldogan, némán, néma fiaddal, a néma keresztet. A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől.
0: A köré sereglők csak azt tudták, hogy rendszeresen megtartja konferencia beszédeit, melyekre mindig hatalmas tömeg sereglett össze, pedig nem volt szónoki alkat. Egyszerűen kedvesen beszélt arról, hogyan őrizheti meg, és teljesítheti ki az ember a hitét. Bebizonyította, hogy nehézségek és szorongattatások között is érvényes a keresztény küldetés. Akkor is lehet szeretetben élni, eszményeket adni a világ számára. Költészetének ritmusa, rímelése csöndesebb, az érzés pontos leírására, meghatározására törekedett, mint aki egy aránylag hosszú élet tapasztalatai után ráébredt a dolgok és az élet lényegére, s így emelte búcsúzó áldásra kezét. 1961. július 1-én ünnepelte aranymiséjét. Ezen a napon a piarista kápolnában mondta el hálaadását, a következőn a Knézics utcában, a sors kegyelméből ugyanannál az oltárnál, amelynél 1911. július 2-án első miséjét mondta. Erre az alkalomra szerezte vegyeskari művét, Sík Sándor Te Deumát, Kodály Zoltán, aki maga is ott ült az ünneplő közönség körében.
1: Sík Sándor, Te Deum. Téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót. Hála legyen, hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem. Hála legyen, hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram! Hála legyen!
0: 1963-ban még maga állította össze Áldás című kötete anyagát, melyről Pilinszky János írta, megsejtett valamit sors és hivatás paradoxonából. Nehéz feladatot vállalt, kapott osztályrészül. Olykor talán engedményeket tett a tiszta költőiség rovására, de neki volt igaza, mert végül is eljutott a lehető legbensőségesebb megoldáshoz. Sőtér István szerint a világ katolikus költészetében talán senki sem ábrázolta olyan pontosan és részletesen Isten és ember viszonyának egységét, mint ő. Jelen is Istvánnal egyetértve, ne feledjük, Sík Sándor papköltő volt, költőlétére teológiai műveltséggel és felelősségtudattal rendelkezett. Isten felfogása a keresztényi immanens és transzcendens szemléletre épít, az életről verselve Istenről, Istenről írva az életről beszél. E költeményekben Isten a világ, az emberek, a természet dolgainak közepette él, annak jelentéktelennek tűnő lényeiben. Sík Sándor a Költő vallomása művészetéről című, életében kiadatlanul maradt, majd a Vigiliában 1964-ben megjelent írásában így jellemzi vallásos költészetét.
1: Ha igaz, mint Hugo Viktor mondja, hogy minden Istent rejt, akkor a magunk fajta embernek lehetetlen nem érezni a leküzdhetetlen szenvedélyt, megtalálni Istent mindenben, tehát megnézni, tapintani, megélni, versbe venni mindent. Sok szín, sok dallam, sokféle ember, sokfajta táj, sok gondolat, sok érzés, sok törekvés, témák, ritmusfajták, műfajok, sőt, stílusok gazdag változatossága. Erre törekedtem mindig, ösztönösen előbb, utóbb tudatosan. Abban a költészetben, amelyet a mély vallásos élmény, az Isten szeretet hoz létre, szükségszerűen benne van az ember szeretet, az élet szeretet, a minden szeretet. A fenntartás nélküli egyetemes szeretet.
0: Ez a meghatározó költői alapélmény, világszemlélet és magatartásforma Sík Sándor szerint Szent Pál formulájában ragadható meg, aki Istenre vonatkoztatva írja, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így Isten nem csak mint személy tételeződik, hanem az emberben mint személyes valóság is élővé válik, az én, te, mint az ember Isten, az ember-ember kapcsolat átélésében. A personalizmus szemléletéhez kapcsolja Sík Sándort a másik, a te, az embertárs, a testvér iránti mérhetetlen felelősségérzet is, mely lelkipásztori hivatásának mély átéléséből fakadt, valamint az ember volt, az emberméltóság megőrzése, egyben meglátása a másik emberben, és a megláttatása is, fejtette ki Máté Zsuzsanna. Sík Sándor papköltő volt, híveihez szüntelen tanító igénnyel és felelősségtudattal szólt. Ennek az énben küzdő drámai kettőségét emeli ki Pilinszky János, az utolsó kötetet az áldást méltatva. Nem véletlen, hogy Sík Sándor lírája ekkor vált teljessé, amikor a költő és a pap már-már leroskadt terhe alatt. Az áldás versei a maguk eszköztelenségükben ritka művészi vallomások e kivételes felelősség drámájáról. E kötetével a modern magyar líra számára a lelkiismeret előtte ismeretlen területét sikerült föltérképeznie. Ezekben az utolsó versekben már nyoma sincs a kezdet himnikus modorának, de ami fölragyog benne, az valóban fényt áraszt. Nem eszménykép kíván lenni többé, hanem eszményképe az őszinteségnek. Sík Sándor kései költészetét az 1940-es évek közepétől a klasszicizálódás jellemzi, Arany János őszikéit idézve föl az olvasóban. Ez a klasszicizálódás együtt jár a mindennapisághoz, az emberi egyszerűséghez való közelebb kerüléssel, az életösszegzés, az ősz dicsérete, a halálra készülődés, az Isten jelenlét nagy témáival, valamint korábbi verseihez képest egyfajta formai és nyelvi egyszerűsödéssel. A tiszta beszéd, a líra mindenkori mértéke például az emlékezetesen szép Emberség című verse.
1: Sík Sándor, Emberség. Egy nap, mint rest csiga mászik, zivatarként zúg el a másik. Mindegy, csak ugyanoda érnek. Mit szólna ma tegnapi éned? Amit éltél tisztes erényben, csupa félség s ösztön a fényben, ami pejvát hult ki a rostán, nem lesz színig, az se gonosztán. Mindegy, tovazízzen az élet, elmélsz, s már itt az ítélet. Szíved, agyag ostoba röggé, magad így vagy amúgy, de örökké. Nincs szánva szemednek a holnap, ott légy igaz ember, ahol vagy. Most tedd, amit adatik tenned. Az Isten rügyezik benned.
0: Jelenics István didaktikusnak ítéli az utolsó két sort, noha az szervesen épül a korábbi életfölméréshez. Erőteljes ráütés a harmadik strófa be nem fejezett sorára, a röggé, romlás, omlás, ki nehezen mondható, földi mércével fenyegetettséget sugalmazó rettenetére, hiszen a művész mindig a mégis morál bástyája, a cselekvés értelmének hirdetője, különösen, ha a lelkében szüntelenül ott lobog az égő, élő hit ígérete, megújító tavaszi birodalma, az Isten rügyezik benned. Az életúton megállíthatatlanul haladunk előre, méri föl a vers. A látványos, ellentétező képek önnön belső ellentmondásainkat festik. Rest csiga, zúgó zivatar, mai és holnapi én. Erényünk is vélt. A nagy mérlegen talán csak a félelem ösztönének működése. A tetteink rostán kihulló pejvák. Ám e keserves áttekintés szintén valami halovány reményfélében végződik. Nem színig gonosz az ember. Belejátszik-e képsorba a bibliai ígeversek üzenete is, az ő gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Máté 3.12. No meg az adivízió. Kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre, világokat vet ki, és rostál ki vidáman, és nem keseregve. A mindegy módosító szót sem a legyintve lemondó ember sóhajtja, hanem a mindent fölmérő tudat állít vele előtérbe ismét egy végsővé táguló kontrasztot. Az elzizzenő élet, ami az ítélet elé visz, és az örökké ígéretében fölsejlő kegyelem megrendítő kettősségét. Ebből a feszültségből az egyetlen lehetséges föloldás a most méltó megélése, üzeni a költő. Saját lehetőségeit, az önértékelés dilemmáját több helyütt megfogalmazza, például erről val a Dörmögés a múzsával című versében.
1: Becsületben, tisztességben lett a fejed ősz. Fordulj immár csendességgel a nagy csend felé, ritka szód is legyen immár, csak az Istené.
0: A csöndes borongás a késői líra természetverseiben föloldódik a létezés csöndes ünneplésében és az elmúlás békés elfogadásában az időskori bölcsesség tisztes, értéktudó szemléletével hitelesítve.
1: Sík Sándor, az első sárga levél. A fák alatt feküdtem, merengve fölfelé. Hát ellébet fölöttem, bénán, aszály ütötten, egy sárga tölgy levél. Egyetlen, aki lenni, s nem lenni is megért. Valami hívja menni, mennie vagy pihenni? Nem kéri, hogy miért. Nem kérdezés, nem lázad, panasza könnye sincs. Hűlt erein alázat, halk zizegése bágyad, és lelkemen legyint. Törvényemet betöltöm, édes volt odafönn, és jó lesz lenn a földön. Azt, ami lesz, köszöntöm, ami volt, köszönöm.
0: Kései költészetében az istenes versek, a jellegzetes életképek és a természetlíra mellett feltűnően sok az önvallomás, mint a Csak a furuját, Meghalt a visszhang, Megint csak a napot lesem, Bocsásd meg, a fordított Jónás próféta, Hely, voltam én is fiatal, hogy mit szeretnék, az ősz dicsérete, könyvek, kérdések felelet nélkül. Ez utóbbiban az önérték bizonytalanságát vetik föl a strófazáró kérdések.
1: Látszik-e vajon emberi valómon, hogy 50 éve mind ugyanaz gyónom? Meglátszik-e viseltes arcomon, hogy én is a családhoz tartozom? Írtam, daloltam a tőlem telőt. Egy pohár vizet érte más előtt. Akartam mindent szeretetből tenni, amit tettem, több volt-e, mint a semmi.
0: Az ötödik, a kiegyenlítő versszak megnyugtató összegzés, lezárás, de nem búcsúzás. A tevékenységről, adni képességről le nem mondó emberi hűség ragyog a biblikus utolsó képben.
1: De minek ez a sok mi haszna kérdés? A tett a fontos, nem a szürke érzés. Zárlatig úgy is elkészül a mérleg. Csak egy a fontos, égiek, s el ne égiek, mint a pusztai vadrózsabokor.
0: A korszak verseiben finom részletezéssel, játékos derűvel és olykor fanyar öniróniával avagy fájó rezignációval érzékelteti az idősödő létezés fizikai és szellemi állapotát. Ilyenek, ha jő a perc, a mátrai temető, 70 felé, fák és gyerekek, szeptemberi lomb, hosszú élet. Ellenpólusként számos költeményében viszont maga a létezés válik fontossá, a lét egyszerű vágyaktól tisztult szemlélete, és az egyetemes létezés fölötti bensőséges öröm, a mindenséget átölelő szeretet, ahogyan a 60 évesek angyala címűben sóhajtja.
1: Mindent, ami él, mindent, ami van, csak nézni, nézni, simogatni szemmel, semmit se váró békés szerelemmel. Már nem azért, hogy dalba versbe álljon, hogy engem mondjon, nekem muzsikáljon, még csak nem is ajkatlan imának. Csak úgy magában mindent és magának, csak önmagáért, nem én magamért. Csak nézni, nézni, színről színre látni.
0: A nagy, a legnagyobb, az egyetlen csoda a létezés, az ENSZ. A csodálkozás, a szeretet és a hála. Foglalja össze Rónai György elmélyült létszemléletét a költőnek. E gondolatsorhoz idézzük Sík Sándor Alexius című drámájából az Isten iránti szeretetről szóló részt.
1: Aki nem ismer Istent munka mellett, házban, mezőn, ágyban és asztalánál, bizony mondom, imádkozhat napestig, az ítélőnek nem lesz ismerős. Mi bennünk akar az Isten lakást, a szemünkből akar kimosolyogni és cselekedni, ami két kezünkkel, országot akar állítani bennünk, hogy úgy legyünk, hogy már nem ink legyünk, hanem ő legyen bennünk, általunk, hogy fölgyújtsuk a világot vele. Tüzet akar, a szeretet tüzét, mert ő a szeretet, testvéreim, s benne marad, aki a szeretetben.
0: Igen tanulságos az összevetés József Attila Nem emel föl című versével, amely az értékhiányból, az elesettségből, a hit és az irgalom felé nyit távlatot. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Az itt megnyilvánuló szeretetvágyról írta Sík Sándor József Attila Isten élménye című esszéjében, egyik legutolsó versében olvassuk ezeket a sorokat: fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva, ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Ha ennek a csendes Istenhez simulásnak forrását keressük, azt hiszem, József Attila egyik legbensőbb, legátfogóbb ösztönében, legtöbb szenvedése és legnagyobb értékei szerzőjében találjuk meg a nagy, szomjas szeretetvágyban. Ez a szeretetvágy búvik oda Isten verseiben az Istenhez, a mindenség melegének forrásához, és ösztönszerűleg belőle várja a maga szeretet energiájának örökös megújító erejét. Ebben a tükörben láthatjuk leginkább mi is Sík Sándor istenfélő, Isten és ember szerető arcát.
2: Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Erdélyi László. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenei áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én a Calvin téről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes, fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. A Szent Poézis Néma Hattyú Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 200 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését, feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A helyszín a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyhez egyének, gyülekezetek, közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít. A résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretetthid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A déli szél mellett 18-24 fok valószínű. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel. Többfelé lehet eső, mérsékelt légmozgás és 16-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ellentétek. Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik, van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal. Márpedig ilyen helyzet nincsen. Tolsztoj.

0: és az ige testté lett, és lakozik mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János 1.14.
1: Istenünk legnagyobb csodája a kegyelem és a bűnbocsánat. Mindnyájan kegyelemre szorulunk, ifjak és idősek, kicsinyek és nagyok, szegények és gazdagok. Ezt a kegyelmet az Atyától, az egyszülött fiú révén kapjuk meg. Az igazság is az Istenhez tartozó fogalom. A Biblia igazság szava más kifejezéssel hűséget, feltétlen megbízhatóságot is jelent. Isten szavai kősziklák. Mindig rájuk támaszkodhatunk, ahogyan Krisztusra is, aki maga a kegyelem és az igazság. Megtartja, amit ígért. Mi viszont természetünk szerint szinte vakok vagyunk Isten dicsőségének meglátására. Bár kivételes élethelyzetben fölragyog előttünk Isten fiának dicsősége, és elhomályosul a világ ragyogása, Adi versével szólva, ilyenkor a jóság síró vágya vezet. Buzgóságban sohasem lohadni, semmit sem kérni, el se venni. Nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat se hazudni. Mégis víg hitet adni másnak. Kísérő sírás a sírásnak. Milyen jó volna áldni tudni. A talmi csillogás olykor mégis akadályoz bennünket ennek megélésében. Ahogyan ez történik akkor is, ha túlságosan fölnövesztjük saját énünket, ha önmagunkban tetszelgünk. Törekedjünk arra, hogy a megváltó nagysága legyen vonzó számunkra. Hiszen ő tud minket kiemelni bűneink mélységéből. Ő tud az isteni ösvényre vezetni.
0: Áldott Krisztusom! Ma a 286. dicsérettel Batizi András versével fohászkodom hozzád. Jézus Krisztus, kegyelmes megváltónk, Úristentől adatot tanítunk, Szent Atyáddal felséges megtartunk, Szent Lélekkel mi megigazítunk. Azért vallunk téged királyunknak, és örökkévaló főpapunknak, Isten előtt minden gyámolunknak, e világon minden oltalmunknak. Te vagy nékünk, mi nagy igazságunk, jámborságunk és ártatlanságunk. Te vagy nékünk szentségünk, váltságunk, Isten előtt örök boldogságunk. Te vagy nékünk a mi reménységünk, ez világon mi nagy tisztességünk, Isten előtt minden dicsőségünk, mennyországban örök üdvességünk. Édes Jézus, elődbe járulunk, széked előtt arccal leborulunk, keservesen te hozzád óhajtunk, és nagy sírván mennybe fölkiáltunk. Adjad nékünk a te szent lelkedet, terjesztessed a te szent ígédet, ismerjünk meg minnyájan tégedet, dicsérhessük a te szent nevedet. tekints reánk most a magas mennyből, látogass meg királyi székedből, tégy jót bélünk kegyelmességedből, ments meg minket keserűségünkből. Vigasztald meg a mi siralminkat, teljesítsd be mi kívánságinkat. Mi is néked hálaadásinkat bémutatjuk mi áldozatunkat. Édes Jézus, néked hálát adunk jóvoltodért, és fölmagasztalunk, ajándékot előd bemutatunk, dicséretet te nevedre mondunk. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden jelenlévőt, és szeretném elmondani, hogy ennek a ma esti előadásnak az igazi célja valójában az, hogy néhány kulcsot adjak a kezetekbe, hogy megértsük és meg tudjuk nyitni a jelenések könyvét. Mai jelenések kutatók jó része kétségbe vonja azt, hogy a könyvet János apostol írja, vagy írta, annak ellenére, hogy a Jánostól származó iratok közül ez az egyetlen, amely János nevét viseli. János apostol nagyon egyszerűen megnevezi önmagát, megnevezi a helyet, ahol éppen van, és azt is elmondja, hogy miért van ott. A jelenések könyve első rész 9. versét így olvasom, hogy én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amelyet Pátmosznak neveztetik, de János apostol korában egy nagyon kopár börtönsziget volt. A keresztény hagyományból azt is tudjuk, hogy Domitianus császár, aki 81 és 96 között uralkodott, száműzte János apostolt erre a szigetre, arra gondolva, hogy elszakítja így a keresztény közösségektől, Kis-Ázsiától, és talán korlátozni tudja János működését, János apostol hatását. A különös az, hogy éppen ebben a környezetben, ezen a helyen kapta a legkülönösebb, lehet azt mondani, hogy egyedül álló kinyilatkoztatását, amely a Biblia utolsó könyve lett.

Nézzünk egy második kulcsot. Mit mond a könyv önmagáról? Nagyon fontos minden bibliai iratnál, hogy végig gondoljuk azt, hogy a könyv maga mit állít magáról, milyen céllal készült, mi a könyv lényege, miben van a könyv igazi tartalma, mit üzen nekünk Isten a könyvön keresztül. A Jelenések könyve első fejezeténél vagyunk, kérem, hogy lapozzatok most az első vershez. Ennek a versnek az első fele így hangzik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Megint csak Jézus neve. És már a harmadszor. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Jézus Krisztus kijelentése. Ez az utóbbi szó, a kijelentés, görögül apokalipszisz. Mi egy kicsit latinosan úgy mondjuk, hogy apokalipszis, vagy apokalipszisz. A szó ténylegesen azt jelenti, hogy valamit leleplezni, valamit nyilvánosságra hozni, valamit kijelenteni. Tehát ez a szó maga azt jelzi, hogy a könyv nem rejtett, nem titkos könyv, nem kódolt könyv. A Jelenések könyve nem egy bezárt könyv. Addig, amíg Dániel könyve végén például azt olvassuk, hogy zárd be és pecsételd be ezt a könyvet a végső időkig, így a Jelenések könyvében nem találjuk ezt, sőt, a végén éppen azt fogjuk találni, hogy be ne zárd ezt a könyvet. Ezzel együtt hadd mondjam azt, hogy van a könyvnek olyan része, amely mégiscsak zárt. És egy néhány perc múlva odaérünk, akkor ezt is elmondanám. Mit is tartalmaz Jézus Krisztus kijelentése? Azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Mondhatná valaki, hogy mit jelent a hamar? Mert eltelt közel 2000 év, hogy János apostol megírta ezt a könyvet. Vajon mire gondolt, amikor így fogalmazott, hogy a dolgoknak meg kell lenniük hamar? Ez a kifejezés nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon rövid időn belül, hanem hogy a könyvben leírt események közötti idő valószínű nagyon rövid lesz, és mint ahogyan más profétai könyvben, például Habakuk könyvében azt olvassuk, hogy a dolgok a végük felé sietnek. Így el lehet képzelni, sőt nagyon valószínűnek tartom, hogy a Jelenések könyvében leírt események a végük felé sietni fognak. És így lehet igazán megérteni ezt a kifejezést, hogy olyan dolgokról szól, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Az elmúlt év Magyarországon a Biblia éve volt. És a Magyar Biblia Társulat Alapítvány érdekes módon a Jelenések könyve első fejezet harmadik versét választotta mottóul. Ez a vers pedig így hangzik, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Mit érthetünk meg ebből a mondatból? Hogy boldog, azaz áldott az, aki olvassa a könyvet, áldottak azok, akik a könyvet forgatják, akik a könyvet hallgatják, mondhatnánk azt is, hogy akik a könyvet kutatják. Milyen könyv ez? Prófétai könyv. A prófétálás beszédeit tartalmazza, amely beszédek arról szólnak, hogy az idő közel van. A Jelenések könyvében elég sokszor olvashatunk az időről. Ami azt jelenti, hogy ez a könyv különösképpen az időre helyez hangsúlyt, és azt akarja mondani, hogy helyesen gazdálkodjunk az idővel, tanuljunk meg valamit, azt tudnélik, hogy az idő milyen érték. Az idő közel van, azaz a cselekvés ideje nagyon közel van. Van egy harmadik dolog még, amit a könyv végéről szeretnék olvasni, a 22. fejezet 10. versében. Azután mondanékem, tudnélik az angyal, aki a kijelentést közvetíti János apostolnak.
Bene pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Tehát a könyv elején is azt találjuk, hogy az idő közel van. A végén ugyanaz, hogy ez profétai könyv, profétai beszéd, nem kell bepecsételni. Tehát egy nyitott könyv, és az igazi indok az, hogy az idő közel van, annyira közel van a beteljesedés, és az események sorrendje olyan gyorsan változó, hogy igazán ezt a könyvet nem lehet bepecsételni, mert már a közeli napokban, közeli hetekben, közeli hónapokban, években, János apostol után már is teljesedtek dolgok, amelyek a könyvben meg vannak írva. A könyv tehát azt mondja magáról, hogy isteni kijelentés, azaz, hogy leleplezése a történéseknek, prófétai könyv, nem kell bepecsételni, és az időről szól. Nézzünk egy harmadik kulcsot. Ez a kulcs pedig a múltról szól. Valójában a jövő, amelyről ez a könyv szól, a múlt nyelvezetére épül. A felsorolt bibliai versek közül egyet szeretnék csak olvasni, a Jelenések első rész 12. versétől 16-ig, ahol János apostol azt írja, hogy megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél arany övvel körül övezve. És az ő feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kardjő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Hol találkozunk hasonló képpel a Bibliában? Dániel könyve 10. fejezetében. A különbség az, hogy itt 2 további jellemzővel kiegészül ez a kép. Egyrészt, hogy Jézus jobb kezében van 7 csillag, másrészt pedig, hogy a szájából egy 2 élő éles kard jő ki. De a további 5 jellemzőt megtaláljuk Dániel könyvében. Így összesen itt 7 jellemző van. Ez maga is egy érdekes dolog, hiszen a Jelenések könyvében nem csak nagy hetesek, hanem ahogy én szoktam mondani, kis hetesek is vannak. És a kis hetesek azt jelentik, hogy a nagy heteseken belül, a nagy látomásokon belül bizonyos részleteket is 7 jellemzővel ír le az apostol. Így ha megszámoljátok, itt is 7 jellemző van, ezek közül 2 olyan, amely csak a Jelenések könyvében található. De valójában a háttérben Dániel könyvét kell látnunk. Ha olvasnánk a Jelenések könyve 9. fejezetét, amelyben sáskákról találunk leírást, akkor a háttérben Joel könyvét kellene kutatnunk. Ha a Jelenések könyve 22. fejezetéből az első 5 verset olvasnánk, ahol az élet fájáról, vagy az élet vízéről olvasunk, akkor pedig el kéne lapoznunk egészen Mózes első könyvéhez, sőt ott is az első-második fejezethez, a Biblia elejéhez. Mert lehet azt mondani, hogy a Biblia végén, az utolsó 2 fejezetben hasonló gondolatot találunk az Éden kertjéről, az életfájáról, az életvizéről, mint a Biblia első könyvének első 2 fejezetében. A múlt nyelvezete szólal meg tehát a Jelenésekben, soha nem a jövő nyelvezete. A bibliai proféciák megértésénél azt is tudnunk kell, hogy nem világosodik meg minden azonnal. Ugye a kereszténység története már 2000 évet jelent, és gondoljatok bele abba, hogy hányszor prédikáltak ez alatt a 2000 év alatt a Jelenések könyvéről. Mondhatná valaki, hogy, és ez így is van, hogy soha nem hangzott el 2 egyforma előadás, 2 egyforma prédikáció a Jelenések könyvéről, ez alatt a 2000 év alatt, amely több 10 000, hanem 100 000 prédikációt is jelenthetett a könyvről. Ebből az következik, hogy a proféciák megértése folyamatos.
és mindig valahol részleges. Soha nem mondhatjuk azt, hogy teljesen értjük a könyvet. Kérem, hogy lapozzatok velem az első korintusi levél 13. fejezetéhez, amelyben Pál apostol ezt az elvet a következőképpen foglalja össze. Az első korintusi levél 13. rész 8. versétől a 10. olvasom. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret. Rész szerint a profétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Pál apostol szavaiból tehát arra következtethetünk, hogy ténylegesen egy folyamat része vagyunk. Ő maga is így hitte, így tudta, hogy akár nyelvekről beszélünk, akár ismeretről, akár proféciáról, bármiről, ami az emberi léttel összefügg, az ismereteink részlegesek, töredékesek, de folyamatosan bővülőek. Ezért különös ajándék az, hogy a jelenések könyvéről újra beszélhetünk, és újra beszélhetek 8 év után, de hadd tegyem hozzá, így zárójelben, hogy az elmúlt 8 év alatt több jelenések sorozatot tartottam, hosszabbakat, rövidebbeket, és az Adventista Teológiai Főiskolán természetesen folyamatosan tanítjuk a jelenések könyvét, úgyhogy a hallgatókkal hol 14 órában, hol 10 órában, hol 36 órában foglalkozunk a jelenések könyvével. Továbbra a múlt nyelvezetéről, még a jelenések könyvében szeretném elmondani, hogy van 4 nagyon fontos téma, amely a zsidóság számára is létfontosságú, de nekünk keresztényeknek is feltétlenül fontos. Ez a 4 téma, mint motívum, újra meg újra megjelenik a könyvben. Az első a teremtés. A teremtés gondolata nem csak az Éden kertje kapcsán jelenik meg a könyvben, ahogy az előbb említettem, hanem például a jelenések 14. fejezetében, ahol a 3-as angyali üzenetet olvassuk, már az első angyalnál azt találjuk, hogy Istent kell imádni, mert ő teremtett minden dolgot. A második fontos gondolat a könyvben és a zsidóság gondolkodásában is az özönvíz. Ugye Mózes első könyve 7. és 8. fejezetében olvashatunk az özönvízről, és az özönvíz, mint motívum is újra és újra megjelenik a könyvben, különösen is a 12. fejezetben. A 3. ilyen nagyon fontos motívum az egyiptomi kivonulás. Szintén a jelenések könyve

ott állnak az üvegtenger mellett, és éneklik Mózes és a bárány énekét. Hasonlóképpen énekelte Izrael a szabadulás énekét a Vörös-tenger partján, annak idején, amikor átkeltek. Végül a negyedik nagyon fontos kérdés és téma a babiloni fogság és a hazatérés. A Jelenések könyve 16. fejezetében az utolsó 7 csapásnál azt találjuk, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, hogy a napkeletről érkező királyoknak út készítessék. Az Eufrátesz vize valamikor a szó igazi értelmében is kiszáradt, ha nem is egy természeti jelenség folytán, hogy kevés volt a csapadék, hanem inkább azért, mert egy zseniális hadvezér Círus annak idején, amikor is arra gondolt, hogy elég erős most már ahhoz, hogy legyőzze a babilóniaiakat, időszámításunk előtt 538-39 volt, amikor is ő úgy döntött, hogy az Eufrátesz vizét el kell vezetni, mert ez a folyó átfolyt a fővároson, ahogyan a Duna átfolyik Budapesten. És mivel a város egyébként hatalmas falakkal volt körülvéve, nem tudta volna másképpen bevenni, csak úgy, hogyha elvezetik a vizet a folyóból, és azután a folyó medrében a vár falak alatt vonul be a katonáival. És ez történelmi tény, ténylegesen ez így is volt. Tehát a Jelenések könyve mint egy motívumként megemlékezik erről a különös dologról, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, és így a keletről érkező királyok szabadon elfoglalhatják Babilont. Nézzük a negyedik kulcsot. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat? Talán ez a legnehezebb kérdés. Itt a nagy hetesen belül van egy kis hetes. Mert ahogy látni fogjátok, itt 7 pont következik egymás után. Lehetne ennél többet is mondani, de úgy gondoltam, hogy 7 pontban megpróbálom összefoglalni a legfontosabbakat a Jelenések magyarázatáról. Az első dolog, hogy a szimbolikus értelem, a szimbolikus tartalom mindig domináló. Mindig az az elsődleges. A Jelenések könyve a Biblia más irataitól eltérően általában nem szó szerint értendő. A Biblia többi könyve általában szó szerint értendő. Tehát egy nagyon fontos szabály, hogy a Jelenések könyvében szinte minden szimbolikus. Ezért nagyon sok kérdést meg lehet oldani úgy, hogy eleve nem feltételezzük azt, hogy szó szerint kell érteni a mondatot. Ha nem feltételezzük ezt, már is megnyílik előttünk, mert szimbolikusan kell érteni. Egy példát hadd mondjak, Jelenések könyve 5. fejezet, 6. verse. Ezen a képen látunk egy megölött bárányt, és a háttérben egy oroszlánt. Na János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, utána lát egy megölött bárányt, de úgy látja, hogy ez a bárány mégis él, mozog, oda megy a trónon ülőhöz, és elveszi a kezéből a 7 pecsétes könyvet. Nyilvánvalóan szó szerint nem lehet értelmezni ezt a képet, hiszen egy megölött állat nem mozog. Ez már eleve szimbolikus, de lehetne mondani, hogy duplán szimbolikus, hiszen a bárány maga a Jelenések könyvében Jézus szimbóluma, ahogyan János evangéliumában is, látnunk kell a háttérben mindig János evangéliumát is. János evangéliumában, mikor keresztelő János megkereszteli Jézust, akkor azt mondja, hogy ímé az Isten báránya. A Jelenések könyvében tehát a bárány szó, vagy a júdabeli oroszlán, Jézus szimbóluma. És itt mindjárt eljutunk majd egy további kérdéshez, hogy János apostol mást hall, sok esetben, és mást lát. De a kettő mégis ugyanaz. Tehát azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, és lát egy bárányt. És a kettő ugyanaz. A második kulcs. Néha szó szerinti értelem van. Nagyon ritkán ugyan, de a Jelenések könyvében találunk mégis olyan részeket, amelyeket csak szó szerint érthetünk. Például, ha a 16. fejezethez lapoznánk, ahol az utolsó

csapásról olvasunk, és nézzük sorba az első csapást, amely gonosz ártalmas fekély, akkor azt kell mondanunk, hogy ez csak szó szerint lehet érteni. Ártalmas fekély támadt az embereken. Vagy a második, harmadik csapásnál azt olvassuk, hogy a vizek vérré válnak. Megint csak azt kell mondanunk, hogy szó szerint kell ezt értenünk, bár nem tudjuk igazán megmagyarázni kémiai vagy természeti okokkal, hogy ténylegesen mi történik a vízzel, de biztos, hogy ihatatlanná válik. A tengervize is, illetve a tengerben lévő állatok pusztulnak el emiatt, de az édes vizek is ihatatlanná válnak. És lehetne így tovább folytatni az első négy olyan csapás a Jelenések könyvében, amely inkább szó szerint értendő, mint szimbolikusan. Nézzük a harmadik kulcsot. Néha a szimbólumok halmozódhatnak. Ez a kép például a Jelenések 13. fejezetében megjelenő első vadállatot mutatja. Ez a vadállat a tengerből jön elő, bár nem tengeri állat. Ez már maga egy izgalmas kérdés, hogy miért a tengerből jön, holott nem tengeri állat. De ami még különösebb, hogy ez az állat, mintha nem is egyféle állat lenne, ha a háttérben látjuk a Jelenések 12. fejezetét, és a fejezet szól egy nagy vörös sárkányról, amelynek van 7 feje és 10 szarva, akkor érdekes módon úgy találjuk, hogy ennek az állatnak is van 7 feje és 10 szarva. De ez nem sárkány, hanem mintha párduc lenne. Tehát egy kis részben olyan, mint a sárkány, de inkább mintha párduc lenne. Ha fejeket megnézzük közelebbről, akkor meg azt kell mondanunk, hogy ez nem is párduc, hanem oroszlán fejű állat. Ha megnézzük a melső mancsokat, akkor pedig azt találjuk, hogy ez nem is oroszlán, hanem mintha medve lenne. És természetesen fölvetődik az a kérdés, hogy akkor ez milyen állat? Ez egy hibrid állat? Vajon mire gondolhatunk? 3-4 féle állat összegyúrva. Itt is segít a múlt. Ugyanis Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk 4 állatról, de 4 különböző állatról. Ott is szó van az oroszlánról, szó van a medvéről, szó van a párducról, és szó van egy 4. állatról, amelynek 10 szarva van, hasonlóképpen ehhez az állathoz. De ameddig ott 4 különböző állat, 4 különböző birodalmat szimbolizál, addig itt most a 4 állat tulajdonságai összeadódnak, halmozódnak. De egy ilyen szimbólumot megfejteni kicsit nehezebb, mint hogyha mondjuk egy oroszlán bárány kettős szimbólumát próbálnánk megfejteni. Minden esetre találkozunk ilyen képekkel, többen is a Jelenések könyvében. Nézzük a 4. kulcsot, a hallottam és láttam szópár. Ahogy az előbb említettem, a Jelenések 5. fejezetében János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, de nem lát oroszlánt, hanem helyette bárányt. A kettő ugyanaz. Ha a Jelenések könyve 7. fejezetéhez lapoznánk, ahol János apostol azt hallja, hogy 144 ezer elpecsételt, és keresi a szemével a 144 ezret, akkor utána később a fejezetben azt mondja, hogy megszámáltatlan sokaságot látta. 2 különböző dolog mást hall, mondja, hallottam a megpecsételtek számát, de nem látta őket. Mikor már látta őket, akkor megszámáltatlan sokaság. Tehát mind a két állítás igaz. A Jelenések könyve 1. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy János apostol egy trombita hangot hall maga mögött, és amikor megfordul, akkor nem lát senkit, aki trombitát fújna, hanem az ember fiához hasonlót látja a 7 lámpás között. De ez a szópár nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy azt a valóságot, amit Isten kinyilatkoztat János apostolnak, nem lehet egy szóval leírni. Mert az is igaz, hogy oroszlán, az is igaz, hogy bárány. Az is igaz, hogy trombita, az is igaz, hogy az ember fia hangja. Az is igaz, hogy 144 ezer, az is igaz, hogy megszámáltatlan sokaság. Természetesen erre majd kitérünk, amikor oda jutunk, hogy ténylegesen akkor hogyan kell megfejteni
egy ilyen szópárt. De ez tipikusan jellemző az apokaliptikus proféciákra, hogy ilyen párokat használ János apostol. Hallottam, láttam, vagy láttam, hallottam. Nézzük az ötödik kulcsot. Vannak bepecsételt kijelentések, például a Jelenések könyve 10. fejezetében, ahol azt találjuk, hogy János apostol lát valakit, akinek a kezében van egy nyitott könyvecske, és amikor ő megszólal, mintha az oroszlán szólna, akkor ezzel együtt megszólal a hét mennydörgés. És János apostol le akarja írni a hét mennydörgést, mert ő megértette, hogy a hét mennydörgés valójában mit mond. De akkor kapott egy parancsot, a Jelenések könyve 10. fejezet 3. 4. versében olvashatjuk ezt, hogy a hét mennydörgést ne írd meg, mert be vannak zárva és pecsételve. Hát ez az egyetlen olyan része a Jelenések könyvében, ahol azt olvassuk, hogy be van zárva. De egyébként a könyvben végig azt találjuk, hogy ne zárd be, ne pecsételd be ezt a könyvet. A hatodik kulcs a magyarázathoz. Hogy a profécia két irányú. Azok közületek, akik Bécsben jártak és elmentek a Schönbrunni kastélyhoz, és látták ezt a szobrot, amit én is láttam, akkor azt kell mondanunk, hogy tudják, hogy kit ábrázol ez a szobor. A Schönbrunni kastélyban, a kastély kertjében egész pontosan több allegorikus alak szobra látható, többek között ez a kettős szobor is. A baloldali szoborra kell figyelnetek, amelynek érdekes módon két arca van. Az egyikkel előre néz egy fiatal arc, a másikkal hátra néz ez egy idősebb arc. És ez pedig egy római mitológikus alak, Janus. Janus Isten. Janus a küszöbök istene volt, de szokták azt is mondani, hogy az évfordulók istene. Talán tudjátok azt is, hogy Janus nevéről neveztük el az év első hónapját. Tehát január, a január szavunk innen ered, Janus nevéből. Mert Janus volt az, aki egyrészt a küszöböket őrizte, másrészt pedig az évforduló istene volt. Ő volt az, aki egy kicsit mindig vissza tudott tekinteni, és ugyanakkor előre. Ahogy a január hónap valójában egy kis visszatekintés mindig az elmúlt évre, és előretekintés a következő esztendőre. A profécia is ilyen két irányú. Jánosok könyvében elég sokszor olvasjuk azt, hogy írd meg, amit láttál, amik vannak, és amik lesznek. És nagyon sok képnél azt találjuk, hogy János előre megy egy kicsit, aztán visszatér a gondolataiban. Tehát a profécia két irányú. Egyfajta ingadozás figyelhető meg a képek között. Nagyon sok kutatónak, sok biblia olvasónak ez problémát jelent, de ha megértjük, hogy a profécia természetéből adódik, hogy ilyen, akkor ezzel már is egy olyan kérdéshez jutunk, amit könnyebb megfejtenünk. Végül a hetedik. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat, ha az Ószövetség néhány liturgikus elemét találjuk meg? Nagyon fontos, hogy az ószövetségi háttér szerepét lássuk. Ugyanis a Jelenések könyvében körülbelül 2000 utalás van az Ószövetségre. Nagyon sokan 201 néhányról beszélnek, de az nem igaz. 2000, sőt, van, aki azt mondja, hogy 2000 fölött van az utalások száma. De miért nehéz ezeket igazán megtalálni? Mert nincs egyetlen idézet sem. Tehát a Jelenések könyve nem idéz egyetlen más bibliai könyvből sem. Csak utal a könyvre, néha csak egy képre, néha egy szóra. Néha egy mondaton belül több képre is. És az ószövetségi ünnepkör, amely állt ugye a mindennapi áldozatból, és az éves, tavaszi és őszi áldozatokból, ünnepekből, valójában nyomon követhető a Jelenések könyvében az első fejezettől egészen a 22. fejezetig.

Nézzük az ötödik kulcsot. A jelenések könyvének szerkezete. Hát ez az a terület, ahol nekem nagyon óvatosan kell beszélnem, mert itt elveszíthetem az időérzékemet. De ez az a terület, amelyet én magam is sokat kutattam, és kutatok a mai napig. Egy nagyon különös szerkezet, amelyet idegen szóval úgy nevezünk, hogy kiosztikus. Na nem csak a jelenések könyve ilyen szerkezetű, hanem az Ószövetség több könyve, az Új Szövetségben is egy jó néhány könyv. Lehet azt mondani, hogy elsősorban tipikusan is Dániel könyve ilyen, és azután a jelenések könyve. Ez a szerkezet azt jelenti, hogy párhuzamos gondolatokból épül fel. Ha ezt a következő képet nézzük, akkor kitűnik, hogy hol vannak a párhuzamok. Egyrészt az elején van egy bevezető, a prológus. Másrészt van a végén egy befejező rész, az epilógus. Ha ezt a kettőt összevetjük tartalmilag, akkor azt találhatjuk, hogy mind a kettőben van egy kis hetes. Mert mind a kettőben lehet találni hét olyan gondolatot, amely ismétlődő. Természetesen több más gondolat is van ezekben a részekben, de van hét olyan, amely szinte szó szerint egyezik a bevezetőben és a befejező részben. Ha ezt a két részt úgy tekintjük, mint keret, elem, akkor azt kell mondanunk, hogy marad nekünk még összesen hét rész. Három pár és egy páratlan elem. Az első pár a hét gyülekezet és az egy gyülekezet. Egy nagyon érdekes pár, mert itt találjuk meg igazán azt, hogy valahol van egy pont, amire különösen figyelni kell, ahol nem a hetes a jellemző, hanem az egyes. Az összes többi elemben van hét rész, mert van hét pecsét, van hét trombita, van hét csapás, és az ítélet hét jelenete. De ez a B-veszővel jelzett rész, az egy gyülekezet mindenképpen azt akarja mondani, hogy ebben a sok-sok hetesben van egy terület, amely igazán fontos nekünk, amely felé igyekszünk, amely minden keresztény reménysége, és ez az új Jeruzsálem. Ott egy gyülekezet lesz, ott egy város lesz, így olvassuk a Bibliában. Ameddig a jelenések könyve második, harmadik fejezetében pedig találunk hét gyülekezetet. Hát ezeket a párokat fogjuk majd a következő előadásokon tanulmányozni. Nagyon sok esetben így párban. Hét gyülekezet és az egy gyülekezet. És a jellemzőket össze fogjuk vetni, vagy a hét pecsét, az ítélet hét jelenete, vagy a hét trombita, a hét csapás. Végül, és itt van a történetben a legizgalmasabb terület, hogy a könyv közepén, ha egy pillanatra visszamegyünk, a 11. rész 19. versétől a 15. fejezet 4. verséig találjuk azt a részt, amely a sárkány harcát jelöli. Ez egy páratlan elem a könyv közepén. De minden ilyen kiasztikus szerkezetben a lényeg középen van. Vagy ha valaki nagyon pontos, akkor azt kell mondani, hogy két olyan terület van, amely hangsúlyos, az egyik a könyv vége, az egy gyülekezet, a másik pont pedig a könyv közepe, a 12., 13. és 14. fejezet körülbelül, egy-két verssel kiegészítve. Ez azt jelenti, hogy itt mintha a sárkány javára dőlnének el a dolgok. Tehát itt a sárkány harca, vagy lehetne még így is kibővítve mondani, hogy a sárkány és az asszony harca. A jelenések könyve szerkezetét le lehet írni tehát egy ilyen menóra formával is. Itt a képen a háttérben egy hét ágú lámpás van, egy hét ágú gyertyatartó. Hogyha a prológust és az epilógust levesszük a könyv tartalmából, és csak a nagy párhuzamos részeket nézzük, akkor azt mondtam, hogy van három pár, és van egy páratlan elem középen itt is. A gyertyatartónál azt látjátok, hogy van három pár, három ág, háromszor két ág, azaz hat, és egy ág középen a hetedik. Talán ezt az eszközt, ezt a tárgyat akarta a jelenések könyve így is kifejezni, hogy a hetesre épített, vagy pedig a teremtés történetét, a hetes számot, a hét napot akarta hangsúlyozni, vagy mind a kettőt.
A Jelenések könyvében elég sokszor föl lehet tenni a kérdést úgy, hogy mind a kettő, lehet, hogy mind a kettő. De lehet, hogy mind a három, mert még egy harmadik értelmet is találunk. Nézzük a hatodik kulcsot. Ezek gyakorlati dolgok lesznek most már a hatodik és a hetedik kulcs, hogy mire jó mindez. Miért érdemes a Jelenések könyvét kutatni? Mert itt felsoroltam hat okot. Olyan dolgokat, amelyek tanulságul szolgálnak nekünk 2000 év után is, ha Istenre gondolunk. Az első tanulság a következetesség. Az a következetesség tudnilik, hogy ahogy a kijelentést adja Isten, a múlt a jelenre mutat, a jelen pedig a jövőre. Tehát olyan nem lehet, hogy a múlt egyenesen a jövőre mutat. Nem. A múlt mindig a jelenre mutat, és a jelen mutat a jövőre. Hát ez egy nagyon fontos írásmagyarázati elv. Ez egy következetes elv végig a Jelenések könyvében. A múlt a jelenre, a jelen a jövőre mutat. A B pont a szabadság. Úgy ismerjük meg a Bibliából Istent, mint aki egy szuverén lény. Ő mindenek ura. Ő nála van az abszolút szabadság. Márpedig, ha nála van az abszolút szabadság, akkor az ő tetteit nem lehet megjósolni. Ezért nem álmos könyv a Jelenések könyve. Nem olyan könyv, amiből úgy ki lehet következtetni dolgokat pontosan, precízen, és meg lehet jósolni a jövőt. Nem egy jós könyv a Jelenések könyve, mert az isteni tettet nem lehet megjósolni. Ha meg lehetne jósolni, akkor Isten nem lenne szabad, szuverén lény. Harmadik dolog a kreativitás. Isten nem csak, hogy szuverén és szabad lény, hanem kreatív. Mégpedig végtelenül kreatív. Ebből az következik, hogy a jövő soha nem az lesz, amit várunk. Ez talán meglepő vagy megdöbbentő, de ez így van. Hogy a jövő mindig túllépi azt, amit várok. Ezért nem jó, hogy olyan biztosan kiszámítom, hogy mi lesz holnap. Még az időjárás se tudjuk pontosan kiszámítani. Még 24 órára előre sem. Mennyivel kevésbé Isten tetteit. Tehát a jövő mindig túllépi a múltat, de túllépi a jelent is. Tehát nagyon nagy alázat kell, amikor így a Jelenések könyvét megnyitjuk és magyarázzuk. Azonosulás. Ez egy csoda. Ez egy isteni csoda. Hogy ő mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Ahogy megszólította Jánost az első század végén, ahogy megszólította aztán Polikárpot, vagy Papiászt, vagy Iréneuszt, századokon keresztül a keresztényeket, a mai napig bennünket, Isten mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Nem tudjuk és nem értjük igazán, hogy ez hogyan van. De ez a könyv csodája, és ez isteni csoda, hogy mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Most a 21. században minket fog megszólítani. De a tanulságainkat mindig a múltból vesszük. Jelképes értelem. Ahogy mondtam, a Jelenések könyvében szinte minden jelképes, és a múlt nyelvezete sok esetben jelképes tartalommal telik meg. Mondok egy példát, a Jelenések könyve 9. fejezetében olvashatunk sáskákról. De aztán úgy tűnik, mintha a sáskák skorpiók lennének. Később meg úgy tűnik, mintha lovasok lennének. Aztán meg, mintha a lovak farka külön kígyóvá válna. A háttérben ott van Joel könyve, ahol olvashatunk egy sáskajárásról és a sáskákról, és Joel maga is úgy írja, hogy a sáskák alakja olyan, mint a lovasok alakja. De valahogy mégis a múlt nyelvezete jelképes tartalommal telik meg, mert ameddig Joel arról beszél, hogy jönnek a babilóniaiak, addig a Jelenések könyvében már nem a babilóniaiakról van szó, de ugyanazt a képet használja. Hát ugyanaz a kép, a sáska képe, a lovasok képe, de a múlt nyelvezete megtelik valami jelképes tartalommal.
Végül, hogy amikor a jövőről szól a könyv, mindig a múlt nyelvezetén teszi. És ezt azért is teszi, mert a múltbeli tapasztalatainkra akar az Isten építeni. Hát a könyv nem akar elszakadni a mi múltunktól, nem akar elszakadni a jelenünktől sem, és nem csak a jövőről beszél, hanem össze akar kapcsolni minket a jelenünkkel és a múltunkkal is. Ezért csodálatos ez a könyv, mert beszél a múltról, írd meg, amiket láttál, a jelennel összekapcsol, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ezt a kapcsolatot látni kell, mert hiszen a mi életünk is így épül fel, nem? Hogy a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is valahol összekapcsolódik. Végül nézzük a hetedik kulcsot. Egy néhány további gyakorlati kérdés. Miért szeretnénk a jövőt megismerni? Egyáltalán szeretnénk tudni, hogy mit hoz a jövő? Hát mindenki szeretné tudni, hogy mit hoz a jövő. Legalább azt szeretné tudni, hogy meddig fog élni, nem? Ha valakinek rossz szomszédja van, akkor lehet, hogy arra is kíváncsi, hogy a szomszédja meddig fog élni. De akárhogy is van, a jövő mindig izgatott bennünket, embereket. Na de miért szeretnénk tudni a jövőt? Csak a jövő izgalmas? Nem. Ha a jövőt úgy kutatjuk, hogy elszakadunk a jelentől és a múlttól, akkor nem sokat fog érni nekünk. Hogy az előbb is mondtam, hogy a jövő csak azért izgalmas és érdekes, mert a jelenünkre és a múltunkra épül. Ha a jelentől és a múlttól elszakítom, akkor a jövő teljesen értelmetlen dologgá válik. Második dolog, hogy elfogadjuk-e azt, amit a jelenések könyve mond a múltról, a jelenről és a jövőről. Miért fontos ez? Mert a jövő az Isten kezében van. És ezt ne felejtsük el. A jövő nem az ember kezében van. A jövő nem a nagy politikusok kezében van. A jövő nem a nagy hadvezérek kezében van. Történelem folyamán volt jó néhány olyan hadvezér, vagy olyan államfő is, aki azt képzelte, hogy az ő kezében van a múlt, a jelen és a jövő is. Ők az élet és halál urai. A Biblia azt mondja, különösen a Jelenések könyve, hogy a jövő az Isten kezében van. Hogy használjuk fel időnket? A Jelenések könyve erre is megtanít bennünket. Az idő lehet ellenség, de az idő szolgálhat minket is. A kérdés az, hogy urai vagy rabjai vagyunk-e az időnek. A Jelenések könyve abban segít, hogy ne legyünk az idő rabjai. Ne legyünk a számítgatások rabjai. Vannak emberek, akik az egész életüket azzal töltik, hogy számítgatják, hogy mi van még hátra. Még hány év van hátra. Még hány embernek kell jönnie. Még hány pápa lesz, és így tovább. Nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy ilyen számmisztikával valahogy kikalkulálják, hogy körülbelül még ennyi lehet hátra. Ahogyan az előbb említettem, hogy az Isten tettei nem jósolhatók meg, az Isten végtelenül kreatív és szuverén lény, nem lehet megjósolni, hogy a jövő dolgai hogy történnek. De ne felejtsük el azt, hogy ő teremtette az időt. Az idő egy olyan realitás, amit az Isten teremtett, és addig lesz, ameddig ő jónak látja. Ha ő úgy látja jónak, hogy nem kell, akkor nem lesz. Ha olvassátok a Jelenések könyve 21. fejezetét, a vége felé azt találjuk, hogy ott nem lesz éjszaka. Hát ezt a mi idői kötöttségünk miatt nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Vagy hogy nem lesz szükség napfényre. Vagy akkor nem kell pihennünk. Vagy hogyan lesz ez? De ebből, ha annyit megértünk, hogy az Isten kezében van az idő, akkor már valami bölcsességet tanultunk, mert el tudjuk fogadni az időt. Nem félünk az időtől, nem rettegünk, nem vagyunk a rabjai, hanem
urai lehetünk. Végül, hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Mégpedig a jelenések 3. fejezet 20. verse szerint, ahol azt találjuk, hogy Jézus így sürget bennünket, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Azaz, hogy Isten soha nem fog kényszeríteni senkit sem. Ahogy a múltban nem tette, a jövőben se fogja ezt tenni, a jelenések könyve megértésében segíteni akar. Sürget is sokszor bennünket, hogy értsük meg a könyvet, hiszen Jánosnak azt mondta, hogy ne zárd be ezt a könyvet, ne pecsételd be ezt a könyvet, ez a könyv kinyílik, mert az idő közel van, de ezt Isten mégis mindig úgy teszi, hogy nincs benne kényszer. Az ajtó előtt állok és zörgetek, Jézus így mondja, és hogyha valaki meghallja a zörgetést és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek. Ha nem hallja meg, nem nyitja meg az ajtót, nem megyek be. Hogyan döntünk mi? Hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Hát erről fog szólni ez a sorozat. És én kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat, hogy meghalljuk az örgetést. És ami rajtunk áll, megtegyük. Nyissuk meg az ajtót. Engedjük, hogy ő irányítsa a dolgokat tovább, hogy ő bejöjjön, és így mondja, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Mert ő közösséget akar építeni. Így ténylegesen ez a könyv éppen, hogy Jézusról szól. Mert a könyv középpontjában Jézus van. Akár úgy, mint a bárány, akár úgy, mint az oroszlán, akár egyszerűen úgy, mint aki áll és zörget az ajtó előtt. Én kívánom, hogy az Isten segítsen bennünket, hogy ténylegesen ezt a közeledést érzékeljük, észrevegyük, meghalljuk, és majd megnyissuk az ajtót az ő kegyelméből. Amen.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 14-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Példabeszédek könyvének 23. fejezetéből, a 17. versből olvasom. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Az Újszövetségi igét pedig a Lukács szerinti evangélium 24. fejezetének 46-tól 48. versében találhatjuk. Jézus így szólt tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve, és ti vagytok erre a tanok. Kié a szívünk? Aki nem adja teljes szívét Istennek, az kiszolgáltatott marad. Irigykedve néz másokra, elakadhat félúton, vagy talán el sem indult azon az úton, amelyről Jézus ezt mondja, az életre vezet. Miért a szívünk? Mert az ókorban az ember szívét nem egyszerűen csak az érzelmek forrásaként emlegették, hanem az ember lelki életének a középpontjaként, amely mindent meghatároz. Ahol az érzelmek, a gondolatok, a szavak és a cselekedetek mozgatórugói vannak. Nem is ajándékozzuk könnyen másnak a szívünket. Szinte bármiről hamarabb lemondunk. Életünk során ugyan sok mindent kipróbálunk és megtanulunk, sok mindennek utána járunk, de amíg a szívünk nincs benne, addig nem érint meg olyan mélyen bennünket. A szívünket adva azonban mindent odaadunk. A szívünket Istennek adva adjuk oda egészen önmagunkat. Itt nem érzelmi átadásról van szó, hanem az életünknek, az Isten akaratának való alárendeléséről. Amikor a szívemet adom, akkor magamat egészen az ő rendelkezésére bocsátom, keresve akaratát és engedve, hogy alkalmas eszközévé formáljon. Ez hozza az igazi változást, miközben lépésről lépésre, igéjében adott útmutatásához igazodik az életünk. Ez adja a védettség, a biztonság érzését számunkra, és ezt tesz alkalmassá, hogy a környezetünk számára is tartó oszloppá válhassunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, nincs semmink, amit ne tőled kaptunk volna. Hadd adjuk ma is a te kezedbe a szívünket, és vele a teljes életünket. Töltsd be szent lelkeddel, formáld, erősítsd, gondozd, hogy ebben a világban a te szereteted csatornájává válhassunk. Amen. Az áhítatot Kondor Péter püspök írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap. Jézus így szólt tanítványaihoz. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve, és ti vagytok erre a tanok.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: gyógyítás sebészi beavatkozással. A mai ige Hóseás 6:1. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Gondolatok az igéről. Az Úr megsebez, mielőtt meggyógyít. Szíve őszinte szeretetéből teszi ezt, biztos gyógyító kézzel. Megver, mielőtt bekötözne, mert csak így tud teljes munkát végezni bennünk. A törvény az evangélium előtt jár, a szükség a beteljesülés előtt. Próbál a Szentlélek meggyőző és megtörő ereje? Próbál, kedves olvasom, vagy éppen újra a félelem szolgaságába kerültél. Mindez csak előkészület arra, hogy közeledhessen hozzád a gyógyító, bekötöző evangélium, és teljesen rendbe hozzon. Ne esj kétségbe, hanem közeledj az Úrhoz felszakadt sebeiddel, fájdalmaiddal. Egyedül ő tud meggyógyítani, és ő örül, ha megteheti ezt. Urunk tiszte a megtört szívűek bekötözése, és ő valóban ért ehhez. Ne tétovázz, hanem térj vissza haladéktalanul az Úrhoz, aki mellől eltévejettél. Mutasd meg neki tátongó sebeidet, és kérd, hogy vegyen kezelésbe, és vigye véghez benned is a munkáját. Melyik sebész metszi fel betege testét, és azután hagyja elvérezni? Vagy talán azt gondolod, az Úr lerontja régi házadat, és nem fog számodra egy jobbat építeni? Vajon növelte az Úr valaha is fölöslegesen egy szegény, gyötrődő lélek kínjait? Ilyet ő nem tesz. Soha. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A tervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Ez az a nap Szegeden. Az idén, május 30-án a Szegedi Stadion a Szent Gellért Fórum ad otthont az Ez az a nap következő nagyszabású rendezvényének. Ez már az 5. stadion lesz. Budapest, Debrecen, Miskolc és Szombathely után, amit hitük szerint megtöltik Isten dicséretével. Hívnak ismét összegyűlésre, egységben dicsőítve mennyei atyánkat. Várnak mindenkit, nem csak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból és határokon túl is. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Pénteken a felhők mellett több napsütés is lehetséges. Elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fok valószínű. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel. Többfelé lehet eső, mérsékelt légmozgás és 16-23 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Én mindig rettegtem. Jaj, mi lesz, ha jövő hónapban nem lesz elég ügyfelem? Jaj, mi lesz, hogyha nem lesz jó a reklám? Jaj, mi lesz, hogyha ez? Jaj, mi lesz, hogyha az? Mindig bennem volt ez a rettegés. Már ez nincs. Járok az utcán, és tudom, hogy a legjobb kezekben vagyok. Jézus Krisztus kezében. És nem félek a haláltól sem. Mert ha meghalok, hát hozzám megyek.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a lélekhangoló evangélikus műsorral. Hogyan talált békességet, bocsánatot és új célokat egy tehetséges, agilis fiatalember a sikert hajszoló, de megelégedettséget nem adó élet után? A rimaszombati származású dr. Bódi Lászlót, a Gömöriek és Nógrádiak Facebook csoport megálmodóját, nemzetközi kereskedőt Német Ajna kérdezte. Tartsanak ma is velünk!
2: Egy Krisztus által mélyen elkötelezett fiatalembert ismertem meg személyedben, aki igyekszik az életét Jézussal élni, és mégis amikor megkértelek, hogy beszélnél-e erről, akkor hezitáltál, és úgy érezted, hogy ez nem neked való. Miért érezted azt, hogy nem vagy alkalmas arra a feladatra, hogy bizonyságot tegyél?
0: Kezdjük ott a történetet, hogy én nem egy erős hitben élő családból jövök. Volt természetesen vezetésem Jézus felé, ugyanis megkereszteltek, majd pedig konfirmálhattam, de a családunkban nem nagyon hallottam Jézusról, nem nagyon hallottam a Szentírásról, annak fontosságáról. Nem sokat hallottam arról, hogy a bajban kihez forduljak. Viszont nagymamám volt az, aki, ha nyaranta nagybalogon töltöttük tesómmal az időnket és a nyaralásunkat, akkor pont ő volt az, aki ebbe bevezetett minket. Idős korára lett egyre erősebb hitben élő ember, és valószínűleg az imái is meghallgattattak, mert tudom, hogy nagyon sokat imádkozott az unokáért. 2014. november éjszakáján én találkoztam Jézussal először, és az a találkozás nem volt egyszerű, soha nem felejtem el, végig zokogtam azt az éjjelt, és rájöttem arra, hogy teljesen tévúton járok, és nagyon-nagyon rossz példát mutatok is, illetve rossz formában képviselem mindazt, amit otthonról hoztam, illetve amire nagymamám minket tanított. Már úgy, ahogy képes volt, mert azért be kell vallani, hogy egy elképesztő nagy egóval rendelkező fiatal srác voltam. Az egóról tudni kell, hogy az egó valójában az a gyenge embernek a védekezése, amit később jöttem rá, hogy én gyenge voltam, és ezáltal az egómmal védekeztem. És főként a sport, amelyik az egót még jobban erősíti, mert egészen 27 éves koromig fociztam, és hát a futballról tudni kell, ez egy olyan csapatsport, ahol mindenféle társadalmi réteg képviselteti magát, és ezáltal természetesen nagyon nehéz volt megtalálni ott is az, hogy ki az, akitől mintát vagyok, példát kövessek, mert hát az embert formálja, a társadalom formálja a közösség, és én a gyerekkoromat, az iskola, a tanulás és a családom mellett főként a pályán töltöttem, ahol mondhatjuk, hogy mindenféle ráhatások voltak rám, mint személyre, csak semmiféleképpen nem mondhatnám azt, hogy krisztusi és keresztény. Úgyhogy nagyon sokáig gondolkoztam, mert az ember szégyelli az óembert. Így a nyilvánosság előtt beszélni arról, hogy igen, volt egy óember, és 2014 óta fejlődik egy új ember, akire Krisztus rászólt, és azt mondta, hogy de én már most szolgálatba állítalak, és ide fogsz rám figyelni, mert ha nem, akkor újra padlót töröltetek fel veled. Na most erről nem tudtam, hogy beszéljek el nyilvánosság előtt, vagy nem.
2: Milyen változásokat hozott ez az éjszaka, amikor meghallottad Jézus hívó szavát? Egyből megváltoztatta az életedet, vagy ez egy hosszabb folyamat volt?
0: Nagyon érdekes, mert mondhatjuk úgy, hogy Jézus, amikor megjelenik először életünkben úgy igazán, és ez a koppintás, vagy ez a megérintés ki, hogy éli át, ez megtörténik, erre mindenki másképp reagál. Nekem az a szerencsém volt, hogy én Krisztussal azért valamilyen formán mindig együtt jártam. Csak nem tudtam, hogy ő az. Mindig úgy éreztem, hogy van egy csillag, amelyik állandóan követ és vigyáz rám, és olyan szerencsés helyzetekbe kerülök, illetve olyan nehéz helyzetekből tudok kikecmeregni, amelyeket magam se tudtam leírni. És nagyon érdekes volt, hogy a mindenható fiatal srácként tévegésem közepette, azért tudni kell azt, hogy bölcsészettudományit végeztem. Most egy bölcsész az mindig bölcsészkedik, elmélkedik, gondolkodik a világon, elvégre olvassa, én konkrétan német bölcsészszakot végeztem, tehát olvassa a nagy német írók műveit, gondolkozik az élet mindenféle kérdéséről. És nagyon érdekes, hogy a Jóisten engem még elvezetett 2004-ben egyetemi tanulmányaim során a Martin Luther Univerzitétre is, tehát Luther Márton Egyetemére, miközben én reformátusként pont az ő tanai által hithez tartom, vagy hitközösséghez tartozom. És nagyon érdekes volt, hogy én már ott is úgy valahogy éreztem, hogy de mit keresek én a Martin Luther Univerzitéten Halléban? Miért pont ide jöttem? De még mindig nem tudtam összerakni a képet. És úgy Jézus úgy járt mögöttem szerintem, figyelt, és úgy szépen vezetgetett, lögdösött jobbra-balra, és aztán hagyott is elbukni. És ez az elbukás, ez nagyon-nagyon kemény volt. Tehát amikor padlót fogsz olyan mértékben, hogy minden, amit magadról megalkottál kép, és ami ennek te magad elképzeled, és a tükörbe szépen látod, és büszke vagy magadra, sok hazugságot közepette, mint elme és ember, mert természetesen ez mind az elme játéka, és abban, annak pedig a sátán súgja az ostobaságait, akkor rájössz arra, hogy lépésről lépésre haladva, hogy ő téged ébrezgetett, és ez a pillanat, ez eljött. Na és ez a változás, ez nem jön el egyik napról a másikra. Onnantól kezdve tudod, hogy ki a főnököd, én így szoktam mondani, tudod, hogy itt van ez a hatalmas erő, amely ezt a világot megteremtette, de még csak csöpögtetve, mint egy kisgyermek, aki kapja a tejet, csak úgy érzékelt, hogy miről is lehet szó, de hát nem tudod felfogni, ember vagy. Az emberi elme el se tudja képzelni, hogy mit jelent az, hogy teremtő úrunk. Teremtő úrunk, ez a legszebb szó benne, hogy ő teremtette ezt az egész világot. Ha a csillagokra nézünk éjszaka magányunkban, és kintöltünk a sötétben nyáron akár egy-két órát, akkor az ember úgy mindig rájön, hogy de ki vagyok én csak egy porszem vagyok ebben a világban. És nekem ezek a pillanatok eljöttek, de mondok egy nagyon érdekes dolgot, ami az én védekezésem volt. Én beletemetkeztem mindig valamibe. Tehát én annyira nem akartam Istent megérteni és meghallani, hogy én folyamatosan lefoglaltam magam. És amivel lefoglaltam magam, én ezt fanatikusan csináltam. Tehát azért, aki engem ismer, az tudja, hogy én teljes erőbedobással csinálok mindent, ha csinálok, tehát nálam nincs középút. Vagy valamivel foglalkozok, és égek, és meghalnák érte, vagy egyáltalán nem érdekel. Ezzel az életstílussal éltem. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy szórakozás, akkor teli gőzzel. Természetesen nem beszélek az alkoholról, mert az alkoholnak a rabja soha nem voltam, sőt, 25 éves koromig nem is nyúltam csak egy stampedlisehez sem. De ha elmentem bulizni, akkor biztos, hogy Bódi Laci volt az, aki az asztalon táncolt Pozsonba, és akit a kidobók mondtak, hogy szedjék le a gyereket, mert nagyon részeg, miközben mindenki röhögött, hogy ez nem iszik semmit, csak kofolát. Úgyhogy teljes erőbedobással. Ha edzésről volt szó, akkor teljes erőbedobással, akkor az első akartam lenni. Ha a tanulmányokról szólt, akkor én akartam lenni a legjobb. Ha bármit kitaláltam, mondok egy példát, nyelviskolát alapítottam 2011-ben, én 22 könyvet írtam hozzá. Valahol úgy érzem, hogy az Úr pontosan ezt a szenvedélyt kereste meg bennem, amit aztán szolgálatba állított, és akkor így szépen lassan, hogy visszatérve a kérdésedre, szépen lassan elkezdtem fejlődni, és fejlődök. Olvasom az ige magyarázatokat részletesen, hogy megértsem Isten szavát jobban, mert azért a Szentírás egy nagyon komplex írás. Egy-egy igében olyan gondolatok vannak, hogy az ember napokig, sőt hetekig gondolkodik rajta, és esetleg évek múlva jön rá, hogy mit is akar nekünk Urunk mondani, ha egyáltalán rájön. Úgyhogy így szépen megyek az úton 2014 novembere óta, nagyon sok mindent levágott rólam, a személyiségemet is tekintve a tükörben nézek, azt mondom, hogy te jó ég, ki vagyok? Hát, nem gondoltam, hogy ide fejlődhetek. De még mindig csak az elején tartok.

0: A lélekhangoló műsorban Németh Ajna, dr. Bódi Lászlót, gömöri üzletembert, nemzetközi kereskedőt kérdezi.
1: Voltak konkrétan élethelyzetek, amiken Krisztus vezetett át, és amit esetleg nem tudsz a logikával megmagyarázni?
2: Egyértelműen. Ha csak pár példát mondok, mivel nemzetközi kereskedelemmel foglalkozom, fontosnak tartottam, hogy a világ különböző tájain éljek. Gondolom én, valójában az Úr akarta, és az Úr mindig különböző helyekre helyezett. És mindig, amikor úgy elfogyott a tanulni valóm, onnan kiragadott és kivett. 2018-ban hazakerültem, Németországon már otthonról jártam, mert nagyon magányos voltam Münchenben, és éreztem, hogy nincs itt keresni valóm. Tehát az, amiért ide jöttem, azt már megtanultam. Megérkezett a Covid, de én, ahogy már az időszaka előtt otthon mozogtam, én elkezdtem figyelni a gömörieknek a szemét. És én az utcán láttam a kiégettséget, a szomorúságot. És egy ember, aki nemzetközi szinten mozog, különböző körökben, mert a mindenható megadta nekem, hogy valóban a legmagasabb körökig tudok bejutni, akár politikai vagy gazdaságpolitikai szinten. És ezenek az embereknek a szemében tüzet látok. Tehát kihívásokat tesznek maguk elé, mennek előre, tanulni akarnak, újabb és újabb dolgokat akarnak elérni. Otthon pedig teljesen az ellentétjét láttam. Nem akarom megsérteni népemet, mert nagyon szeretem Gömört. Nagyon szeretem a népét. Ez az én népem. Egy vagyok belőle. Amikor hazatértem és mindezt láttam, akkor olyan belső érzésem volt, hogy valamit tennem kell. Egy ilyen küldetéstudat volt bennem. És akkor jött létre első körben a Gömöriek és Nógrádiak Facebook csoport, melynek célja semmi más nem volt, csak közösséget erősíteni azzal, hogy a rendezvények megjelennek, amelyek a régióban megszervezésre kerülnek, ott tudjanak egymáshoz az emberek. De elkezdett felfelé pörögni a szám, közben egyre nagyobb felelősség jött rám, mert 6600 embernek ehhez szólni az nagy felelősség. Emberként éreztem, hogy nem szólhatok bármit, egy idő után egyre jobban, sőt, meg kell válogatnom a szavaimat, mert egyeseket sért. És akkor egyre intenzívebben olvastam a Szentírást, hogy hogy szólt Jézus. Hogy szólt Jézus mindazokhoz, akik ma itt vagyunk, statisztikák szerint 1,5 milliárdan, bár hitben, valóban hitben élőek kevesebben vagyunk, sokkal-sokkal kevesebben, de nem is a számról szól ez, hanem arról, hogy akiben ott ég, Jézus és a Szentlélek ott van, az szolgál, és káprázatos dolgokra képes Isten őt használva. Ezt így ki kell mondani. Tehát soha nem szabad azt mondani, hogy ez az én érdemem. Megkérdeztem a mindenható csopakon, amikor már úgy éreztem, hogy a közösség kiközösített, mert túl nagy a szám, és én elköltöztem a Balaton mellé 2 évre, hogy minden este Isten szavát olvassassam csendbe, hogy senki ne zavarjon. Olyan volt, mint egy remete élet. De azt is tudom, hogy miért kellett oda mennem. Pont azért, hogy Istennel tölthessem az időt, és az igét tanulmányozhassam. Akkor azt mondta nekem, te semmi más ne csinálj, csak beszélj nekik rólam. A többit bízd rám. És jött 2 olyan jel, amikor láttam, 2 percre rám szólt az Úr, hogy na nézd meg, és beleklikkeltem a csoportba, és 2 tag idézett a Szentírásból azokat a gondolatokat, amiket meg szoktam osztani. És rájöttem, hogy megértettem, Uram. Bár mindig előre jön az ego, mindig előre majd én majd valamit mondok, de egyre jobban próbálom visszafogni, és azt mondani, hogy nekem szelídem, mint Jézus, és Istenről kell beszélnem. Úgyhogy ez az egyik példája ennek.
1: Éreztél akkor, amikor Krisztus belépett az életedbe, és szépen fokozatosan ez az ego, az óember kezdett háttérbe szorulni?
2: Megállít. Olyan, mint amikor egy fának csapódsz. Tehát van a sportolók között egy elterjedt mondat, hogy falba ütközés. Ez a maratoni futóknál ismeretes, és azt szokták mondani, hogy a 30-valahányadik kilométernél, talán a 35-nél van a falba ütközés. Amikor eltűnik a cukor a vérünkből, átkapcsol a szervezet más energiatartalékoknak az újrahasznosítására, és ennél a falba ütközésnél nem tudsz tovább menni. Tehát ott dől el, hogy vagy tovább mész ezzel az energiával, vagy itt most, itt elpusztulsz és meghalsz. És én letettem azt az óembert, aki mondjuk úgy, hogy nagyon szerette a nőket, és aki nem tisztelte őket, és amit én szégyellek, és amit nem akartam elmondani, mert ezt az unokáim is fogják hallani, sőt, adja Isten, hogy még sok-sok generációm és a dinasztiám sok-sok leszármazottja, de ezt soha többé nem akartam, és éreztem, ezt nem szabad csinálnom. És plusz még hozzá kell tennem mindazt, hogy nem is volt jó út. És én ezt szégyellem.
1: Mindemellett, hogy ez egy falba ütközés, olyan változást hoz az ember életébe, ami egy jó érzést hoz magával.
2: Jó érzést is. Az első érzésem az volt, hogy én már Mosonmagyaróváron laktam, és már akkor éreztem, már akkor a Szentlélek elkezdett munkálkodni bennem, és én már imádkoztam esténként. A Biblia mindig ott volt az ágyam mellett, ez egy nagyon érdekes dolog. De soha nem ütöttem fel, tehát soha nem olvastam. És akkor már Mosonmagyaróváron 2012-13-ban már tudom, hogy imádkoztam az Úrhoz esténként, és azt kértem, könyörgöm, vigyél el innen, és adj nekem szárnyakat. Ezért könyörögtem hozzá. Bezártam magam a saját rendszerembe, a nyelviskolámban, Mosonmagyaróváron, Pozsonyban és Győrben volt nyelvsulim, és reggeltől estig, mint egy vadállat, már mondtam a történetem elején, hogyha valamit csinálok, akkor a szenvedélyesen, én csak dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam, dolgoztam, mint az őrült. És éreztem, hogy ez nem fog sikerre vezetni. Valahogy, mintha meg akartam volna mutatni, hogy de én képes vagyok erre, hogy sikeressé váljak. Egy sportolónak fontos a siker. Ezt is az Úr tudja. Nem rossz ez, csak tudni kell uralni. És én olyan mértékben bezártam magam az életbe, hogy az életem már nem ért semmit. És akkor nagyon érdekes volt, hogy az Úr tükröt tartott elém, és 2014-ben belépett az életembe egy olyan nő, aki olyan életet élt, amilyet én éltem férfiként. És nekem felfordult a gyomorom magamtól. Tükröt tartott. Én találkoztam magammal női kiadásban. És felfordult magamtól a gyomrom. És azt mondtam, hogy ha én ez vagyok, akkor én egy undorító ember vagyok. És nagyon érdekes a történet, mert tudom, hogy leköptem magam a tükörben egy reggel, és akkor jönnek a kifogások, hogy engem Pozson tett ilyenné, engem a baráti társágom tett ilyenné, és akkor mindenkire ráfogja az ember, csak hogy védje magát. A nagy fenéket. Bele akartam nézni az ördög kapuján a pokolba. Mert ez a pokol, ez a pokolba vezető út. Ez a teljes kiégéshez, a teljes lelki halálhoz vezető út, amin én jártam. És amin nagyon sokan járnak, a mai médiának köszönhetően, amik azt mondja, hogy igen, carpe diem, éld ki még magad. Mit jelent, hogy kiélni magad? A fiataloknak üzenem itt a rádión keresztül. Lelki halált. Már minden partner csak egy szám lesz az életedben. Csak egy szám, semmit se jelent. Az ördög mondata ez, éld ki magad. Egyértelműen. És bármiből él szenvedélyesen. Ha drogokkal, ha sörrel, ha cigivel. Ez az ördögi. Éld ki magad. Élvezd. Mit? Hogy önpusztító életet élek. És akkor innentől kezdve elkezdődött az egész levetkőzni rólam. Aki ezt a műsort hallgatja, és ebben van, szégyeld magad, testvérem. Szégyeld magad úgy, mint én szégyellem ma magam mindazért, ami történt.

0: Hogyan fogadta a környezeted a változást? Megismerted Krisztust, és ezáltal elkezdted ezt az óembert levetkőzni.
1: Itt kezdődik a történet, amikor kezded megismerni azt és felfedezni, hogy ki az, aki az ördögnek szolgál, és ki az, aki Krisztusnak szolgál. És hát nagyon nehéz volt a sátán szolgáit megállítani. Nem megyek, nem érdekelsz, nem kell. Ne hívj, ne írj, ne gyere, nem megyek. Tehát az ördög próbálkozott visszarántani. Próbálkozik mindmáig, de Krisztusba kapaszkodom. Tehát először megpróbáltam magamba kapaszkodni, így súgok mindenkinek, nem fog menni. Csak Krisztussal. Ha te alkohol, mámorban és alkoholfüggőségben élsz, így súgom neked, Krisztus nélkül nincs esélyed. Mert az ördög be fog kopogtatni előbb-utóbb, és megpróbál visszarántani. Ha drog problémáid vannak, itt üzenem neked, nem fogsz kijönni belőle, mert függőség, mint függőség. Vannak a munkafüggők. Ugyanolyan függő vagy, mint a drogos, mint az alkoholista. És ez mind az ember pusztítása, önpusztítás, az ördögnek a munkája. Kezdetektől fogva emberölő volt, így van a Szentírásban megírva. Gyűlöl minket, mert Isten teremtményei vagyunk.
0: Tudjuk, és már te is tudod, hogy van kiút. És ez a kiút Krisztus. Szeretném megkérdezni, hogy megérte őt választani az életedben, és elfogadni az ő hívását.
1: Egyértelműen. Egy csodálatos keresztény lánya, partnerem, akivel együtt olvassuk a Szentírást, ha bármilyen konfliktus közöttünk kialakul, Krisztusba kapaszkodunk, és pár perc után újra a kapcsolatunk helyre rázódik. De ha csak elmondom, én a vállalkozásomat, amikor elkezdtem 2011-ben, akkor én nekem kínszenvedés volt. Én minden egyes centi, amit megkerestem, megszenvedtem. Azt hittem, hogy belepusztulok. 3 nyelviskolám volt 3 különböző városban, 16 alkalmazottan, és nem tudtam egyről a kettőre jutni. Nem az Úr segítségét kértem, és nem áldással éltem. És nagyon érdekes, hogy amikor azt mondtam egy nap, hogy Uram, legyen meg a te akarod. Te teremtettél, te tudod, mi nekem a legjobb. Elengedem. Eljutottam oda, hogy ma 7 vállalat szolgáltatásait és termékeit áruljuk a német piacon a csapatommal. Épp ma éltem meg azt, hogy az egyik megbízóm által 40 családos férfi ült előttünk, aki Németországban az Siemens gyár egyik legnagyobb építkezésén dolgozhat, a csapatom munkája által, nem mondom azt, hogy az én munkám által, mert az Úr adta. Hogy ott tartok, hogy már egy gyönyörű lakásban lakhatom Budapesten, hogy ma a szoftver cégemet kezdem felépíteni, hogy ma havonta repülhetek Londonba, a nagykövetségre, a Magyar-Német Üzleti Szövetség rendezvényeire, hogy vitorlázhatok, hogy egészséges a családom és a szeretteim, hogy barátaim vannak, hogy segítenek idegen emberek az utcán, hogy új kapuk nyílnak az életemben, és most valaki azt mondja, henceg. Nem hencegek. Egy dolgot akarok mondani. Nekem ezek a dolgok fontosak voltak. Vágytam rájuk. Mindig is tetszett a nemesi életnek a szépsége. És ha belegebettem volna, se lettem volna rá képes Krisztus nélkül. Mikor elengedtem, és azt mondtam Krisztusnak, legyen

Hogy mi lesz, hogyha ez? Hogy mi lesz, hogyha az? Mindig bennem volt ez a rettegés. Ma ez nincs. Járok az utcán, és tudom, hogy a legjobb kezekben vagyok. Jézus Krisztus kezében. És nem félek a haláltól sem. Mert ha meghalok, hát hozzámegyek. Hozzámegyek. Minden bajom, bánatom elmúlik. Semmi sem fog már fájni. Ott leszünk együtt. Az emberek rettegnek a haláltól, a betegségtől, a kihívásoktól, attól lebőgnek, leégnek, kinevetik őket, hogy fognak rám nézni. Tele vannak félelmekkel. Én figyelem őket, én hallgatom őket, velük dolgozom. Félelmeikről beszélnek. Mi mindentől fél? És azt mondom, miért félsz? 365-ször van a Bibliában leírva az a szó, ne félj. 365-ször. Szerintem ez egyáltalán nem véletlen. Sőt, Isten minden napra oda cseppentette nekünk a Biblia által. Ne félj. Dolgozom a csapatommal, folyamatosan tanulok, nem csak az imára építem. Ez teljesen természetes. De amikor dolgozom, hittel dolgozom. Tudom jó, hogy amit csinálok, abban Isten meg fog áldani. Meg fogja mutatni, merre menjek. Nincs bennem semmiféle félelem, hogy ez most fölösleges lenne, vagy nincs értelme. Dehogy is nem. Amikor így mozaikonként összerakom az életemet, hogy mi minden történt velem, akkor rájövök, hogy ennek mindnek meg kellett történni, hogy ma az a komplex személyiség legyek, aki újabb kihívás elé néz. Nem aki kész, mert hol lennék kész, csak aki újabb kihívás elé néz, és ehhez mindhez kellett mindez. Tehát például csak a sportot, ha veszem. Én egy középpályás voltam, egy motor. Szélső középpályás. Egész mérkőzésen futottam a védelem és a támadás között. Egy szívós, hajtós harcos voltam. És ezt mind-mind belém kódolta a sport, hogy ugyanez van most bennem. Nekem nem okoz gondot egy ügyfélhez visszamenni 25-ször. És az ügyfél azt mondja, Bódi úr maga nem adja fel, próbáljuk meg. És ez a középpályás, ezt a középpályás virtust, ezt Isten belém rakta egy kölyökként. Tehát nem volt véletlen, hogy nekem ott a szélén a pályának futnom kellett.

0: mi módon próbálod Krisztus országát építeni?
1: Mi motivál ebben, és mi ad erőt, hogy mindezeket tedd?
2: Hogy hogyan építem? Viszem az ő szavát. Beszélek róla. Ha tudok, idézek. Ha nem tudok, akkor körülbelül elmondom, hogy mit üzen. A Szentírást igyekszem olvasni napi szinten, hogy egyre több igét vihessek, hordozhassak. A Gömöriek és Nógrádiak Facebook csoportban igyekszem minden nap az igét elhinteni, elcsöppenteni a 6600 tagjának.
0: Zenél azoknak, akik nem találják a helyüket az életben, vagy rossz úton haladnak, vagy teljesen ki vannak égve.
2: Nagyon érdekes ez, mert elhívás felülről fog jönni. Az ember, amikor bajban van, megpróbál betemetkezni. Ezt nem csak magam, a másokon is észreveszem. Egy átok a mai világban nem csak a televízió most már, hanem a mobil applikációk is, illetve ez a kis kütyű, amit a kezünkbe nyomtak. Ez egy átok. Az emberek elmenekülnek attól, hogy szembenézzenek a csöndben magukkal, a gondolataikkal és Istennel. Tehát mindazoknak, akik elsősorban bajban vannak, azt kérem, hogy kapcsolják ki ezután a műsor után a rádiót, kapcsolják ki a tévét, kapcsolják ki a telefont, tegyék le az asztalra, vegyék szépen a cuccukat, menjenek ki az erdőbe, és legyenek kint az erdőbe egy 3 órát, egyedül a saját gondolataikkal. Egy idő után lehetséges, hogy elkezdenek majd hangosan beszélni, mert én ezt átéltem. És meg fogják kérdezni, hogy itt vagy? Itt vagy, Uram? Az emberiség legnagyobb vétke és hibája az volt, amikor urbanizálódni kezdett, és elhagyta a kapcsolatot az természettel, ezáltal a csönddel, és valóban a természetben látható teremtővel. Körbe kerített magának egy kis részt a világból, miközben a világ káprázatosan nagy. Mondhatom is, mert utazom benne rendszeresen. Vissza a természetbe, lecsendesedni. Lecsendesedni teljesen. Majd megjelennek az első kérdések az elménkben. Ki vagyok? Miért vagyok itt? Miért ide születtem? Mi az én küldetésem? Miért jöttek ezek az emberek az életembe? Kik ők? És milyen szerepem van én nekem az ő életükben, és nekik az én életemben? És akkor elkezdődnek majd a kérdésekre a válaszok. És akkor elkezd az ember elmélkedni, hosszú ideig, majd nekiütközik a fának, nem tudja a választ. Na akkor fogja felütni a Szentírást. És csak a Szentírás tanulmányozásával kezdi el felfedezni a bölcsességet, hogy miről is szó valóban az élet és az emberi lét, és mindez, ami minket körülvesz, és ha kegyelmet kap, akkor ott találkozik Krisztussal.

0: Ez a legnagyobb megtiszteltetés az életünkben. Kegyelmet kapni.
1: Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban a rimaszombati származású, a gömöri és nógrádi magyarok felé elkötelezett üzletembert, dr. Bódi Lászlót hallhatták Német Ajna interjújában. A beszélgetést, amelyben elmondta, hogy miben és hogyan változtatta meg gondolkodásmódját, életét a Krisztussal való találkozás, meghallgathatják az Evangélikus Rádió Misszió honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt. A lélekhangoló műsorral kapcsolatban kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-t is írhatnak nekünk a 0620-620-3679-es számra. Keressenek minket lélekhangoló név alatt a Spotify-on is, és ajánljuk az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját is. Most szeretettel búcsúzunk, további jó rádiózást kívánunk, erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti műsorát hallják. Engem Gondin Györgynek hívnak, ennek a műsornak a rovatvezetője, akkreditált fitoterapeuta, ebből van államvizsgám, ezt azért tartottam fontosnak most elmondani, mert nem akármilyen helyen vagyunk, és pedig a CVAK Unikum Múzeum és bemutató termeit fogjuk virtuálisan végigjárni, és bemutatni a kedves hallgatóknak. Beszélgető partnerünk Szájbér Jernő úr, a CVAK Unikum társaságnak a protokoll vezetője. Szájbér úr, néhány mondatban bemutatkozna a kedves hallgatóknak, vagy mióta dolgozik itt?
1: Igen. Üdvözlöm a hallgatókat. Én 1998 májusa óta dolgozom itt a CVAK Unikumnál, és az Unikumház vezetője 12 éve vagyok. Ez a helyszín, ahol most vagyunk, ez az Unikumház, a CVAK család és az Unikum történetét bemutató intézmény.
0: Elkezdenénk akkor a sétánkat, felsétáltunk az első emeletre, és benn vagyunk a múzeumnak az előterében. Mi az, amit itt tud mondani a kedves hallgatóknak, hogy mi az, amit itt először látunk?
1: A múzeumokba betérve a látogatók először egy filmben ismerkedhetnek meg a CVAK család és az Unikum történetével, máshol nem látható felvételeken követhetik nyomon az elmúlt 230 évét a családnak, illetve az Unikum történetének. Ezt követően a múzeumban nézhetik meg a tálatunkat, különböző vitrinekben található tárgyak és személyes relikviák segítségével ismerhetik meg jobban a család és a cég történetét, ami 1790-ben indul II. Józseffel, osztrák császár és magyar király komoly gyomorbántalmakkal küszködött, és az ő udvari orvosa, dr. CVAK készített számára egy italt, amiben a legendák szerint, amikor belekóstolt az uralkodó, ezt mondta, hogy dr. CVAK, das ist ein Unikum. Ez, ahogy említettem, 1790-ben történt, viszont a nagy közönség számára 50 évvel később, 1840-ben vált elérhetővé az ital, ugyanis CVAK József, aki Battalaugból, Morvaországból költözött Budapestre, ekkor alapította meg az első gyárát a belvárosban, az Erzsébet téren, és itt kezdte el készíteni kis mennyiségben az Unikumot, és már a nagy közönség számára is elérhetővé tette ezt az italt.
0: Mikor lett copyright a CVAK Unikum? Tehát, mert hát az, hogy Unikum, ezek szerint akkor bárki tudott gyártani Unikum néven üdítő italt, illetve valamilyen gyógyhatású italt. Ez mikor tudatosodott a CVAK család, vagy na akkor ez a miénk?
1: 1883-ban védjegyeztették az italt és a receptjét, ekkortól vált védett itallá, tehát innentől kezdve a recept és a palack, a név és az egyéb szimbólumok, amiket az Unikumon használnak, akkortól lett levédve.
0: Menjünk kicsit akkor végig a múzeumon. Itt a tárlóban mi az, ami látható, itt, hogyha jól látom, akkor van az első világháborús, illetve a második világháborús emlékek, illetve háborúra emlékeztető tárgyak. De mit akarnak ezek?
1: Igen, tehát az, ahogy említettem, 1790-től indul a történet, egészen eddig a korig visszamenőleg mindenféle relikviák és fotók segítségével tudjuk nyomon követni a család és a cég történetét. A mostani generáció, aki képviselik a CVAK Unikumot, ők a 6. generáció képviselői, CVAK Sándor és CVAK Izabella. Az ő felmenőik, ugye CVAK József volt az első, aki a gyár alapító volt 1840-től, az ő egyetlen fotója látható a múzeumban, és a generációváltások során végig lehet követni CVAK József fiának, CVAK Lajosnak a történetét, majd ezt követően az ő két fia, 5 gyermeke volt egyébként CVAK Lajosnak, de a két fia, János és Béla vette át tőle a stafétát, a cég vezetését, az Unikum továbbvitelét. Ekkor írjuk a 19. század vége, 20. század elejét, és ez egészen a II. Világháborúig, zajlott a cégnek a siker története, és törés ebben az időszakban következett be a cég életében, ugyanis a II. Világháborúban komoly bombatalálatok érték a gyár épületét. A család a világháború lezárását követően igyekezett helyreállítani a gyár épületét, azonban 1948-ban államosították a gyárat. A család egyik része, Cvak János és a fia Cvak Péter, ők Amerikába menekültek. Cvak Béla egy rövid ideig a gyárban maradt alkalmazottként, azonban később pásztóra kitelepítették őket az államhatalom, és amikor erre lehetőség volt, akkor ők viszont Olaszországba menekültek, így sajnos a család mindkét ága külföldön élt a továbbiakban. A gyárépület megmaradt, továbbra is unikumot készítettek ebben a gyárépületben, viszont egy hamis recept alapján, amit Cvak Béla adott át az akkori gyárvezetés számára, az eredeti receptet pedig Cvak János vitte magával Amerikába.
0: Itt egy kérdésem lenne, ugye a kommunista érára mentünk vissza a Kádár rendszerbe, akkor is lehetett kapni unikumot, és meglehetősen jó volt. Tehát én azért úgy emlékszem annak a hízére, és annak is volt valamilyen gyógyhatása. Mennyiben különbözik, amennyiben ez publikus, mennyiben különbözik ez a recept, amit itt a Kádár rendszerben hoztak forgalomba, attól a receptől, ami Olaszországba került forgalomba?
1: Cvak Béla, ugye az akkori kommunista gyárvezetés számára egy hamis receptet adott át, amiben az arányokat megváltoztatta, illetve kivett bizonyos gyógynövényeket ebből az italból. Aztán később persze a tervgazdálkodás miatt is ugye alacsony volt Magyarországnak a devizakészlete, és ebből ugye nem tudtak nyugatról gyógynövényeket megvásárolni, tehát bizonyos más gyógynövényekkel próbálták pótolni az ital összetételét. Nem volt egyébként rossz az ital, maga Cvak Péter is azt mondta egyébként, amikor megkóstolta ezt a szocialista vagy kommunista unikumot, viszont nem volt az eredeti, tehát nem az eredeti recept alapján készült, ezt ő maga hozta haza 1987-88 tájéken, amikor is ugye visszavásárolta részben a céget, aztán később, amikor erre lehetőség volt, akkor az állami részt is kivásárolta, és akkor alapították meg a Cvak Unikum részvénytársaságot.
0: Tehát akkor azért elképzelhető, hogy Ferenc József erre az Unikumra is elmondta volna, hogy Das ist eine Unikum?
1: Pontosítok, II. Józsefről beszélünk, ugye ő volt az, aki az ital névadójává vált ezzel, hogy a gyomormántalmaira készült italt megkóstolta. Hát furcsa kérdés, elképzelhető, hogy erre is azt mondta volna, viszont tudjuk, hogy ez nem az eredeti ital volt.
0: Ahogy itt sétálunk a tárlók mellett, itt középen található egy íróasztal egy fantasztikusan csodálatos mechanikus írógéppel. Mit lehet erről tudni, erről az íróasztalról?
1: Csodálatos módon ez a Cvak János íróasztala volt és megmenekült, tehát nem csak a II. Világháború viszontagságait, hanem a szocialista időszakot is átvészelte, és ezt a látogatók számára elérhetővé, láthatóvá tesszük. Olyannyira, hogy az íróasztalon egy telefonkészüléket is kihelyeztünk, egy tárcsás telefonkészüléket, amelynek a hívószámait, hogyha felhívják a látogatóink, akkor a Cvak család tolmácsolásában még további érdekes történeteket, sztorikat tudhatnak meg, hogy ismerhetnek meg a látogatók.
0: Kérem szépen, ossza meg ezt a hívószámot a kedves hallgatókkal.
1: Hát én például a 3-as hívószámot javasolnám minden látogatónak, hogy azt próbálják ki. Ez egy mozaik szó, ENR látható a telefonkönyvünkben, és ez a mozaik szó az Édesapám néz rám. Cvak Péter úr meséli az édesapjával kapcsolatos történeteket, ő nagyon tisztelte, nagyon kedvelte az édesapját, és ezt meséli a látogatók számára, hogy ő ezt
0: tehát akkor pontosítsuk, előveszem a kis rádiótelefonomat, és beleírom a 3-as számot, belenyomom, és akkor a Cvak...
1: Nem, az asztalon lévő telefonkészüléket ja, kell használni, és azt a hívószámot, ami ugye kint van a telefonkönyvben, és a tárcsás telefonba kell tárcsázni, és akkor akkor válik hallhatóvá Cvak Péter.
0: Tehát, kedves hallgatóink, aki elfárad ide a múzeumban, oda megy a Szovak családnak az íróasztalához, az ott lévő telefonon tárcsázza a hármas számot, és érdekes történetet fog hallgatni. Mi az, amivel még tudnak kedveskedni a hallgatóknak? Van még más karakter is, amihez fűződik.
1: Például Sándor és Izabella is mesél történeteket a gyerekkorukról.
0: Az a hányas szám?
1: Az az egyes, meg a kettes, illetve a, ha jól emlékszem, akkor a hetes, meg a nyolcas hívó szám azok, amik Sándor és Izabella történetét meséli.
0: Egészen fantasztikus. Ahogy szétnézünk itt a múzeumban, látunk egy csodálatos galériát üvegvitrinekkel. Mik vannak ezekben a vitrinekben?
1: Az is egy büszkeségünk, ugyanis tudomásunk szerint Európa egyik legnagyobb mini palack gyűjteményét láthatják a látogatóink. Ez 17 ezer darabot számlál, és ami a különlegessége, az az, hogy nincs két egyforma palack ezekben a vitrinekben. Lehet, hogy van két üveg unikum bent a vitrinben, de biztos, hogy egy picit a címke más egyik üvegen, mint a másikon. Természetesen ez nem mind a mi termékünk, ez a 17 ezer darab. Ez más konkurens cégeknek a termékei is láthatóak ezekben a vitrinekben. Földrészek szerint, illetve országok szerint van csoportosítva, és mindig bátorítjuk a látogatókat, hogy ezeket érdemes végignézni, hiszen különlegesebb, még különlegesebb figurák, például sakkfigurák, politikusoknak az arcképei láthatóak ezeken a mini palackokon. Tehát nem csak hagyományos üvegek, hanem egészen különleges formák is láthatóak.
0: Hát ez akkor elsősorban azokat a látogatókat fogja nagyon érdekelni, hogy például gyűjtik vagy gyűjtötték a mini üvegeket. Nekem szóval 140-180 mini üvegem van, ebből jó pár 30 évnél idősebb unikumos üveget rendelkezik az én gyűjteményem. Köszönjük szépen, sétáljunk tovább, menjünk le az udvarra a képzeletben, és hogyha kilépünk az udvarra, akkor bal oldalt belépünk egy olyan helyiségbe, ahol valami egészen fantasztikus unikum illat van. Mit tud erről a helyiségről mondani?
1: Az még nem hangzott el a riport során, hogy a gyárépületünk az 1892-ben épült, tehát most már 132 éves, és próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, tehát 21-22 évvel ezelőtt, amikor az épületnek egy átfogó felújítása zajlott, akkor kerültek vissza a tornyok a Soroksár úti épületre, és akkor is próbáltuk az eredeti állapotot helyreállítani, ahol lehetett. És ebben a helyiségben, ahová belépünk, ez a régi lepáló helyisége, ezt eredeti felvételek alapján próbáltuk a korabeli állapotában helyreállítani, és ahogy belépünk ebbe a helyiségbe, valóban az unikum illata csapja meg az órunkat, hiszen ebben az épületben zajlik mai napig is az unikumnak a gyártása, készítése. Ez egy folyamat, párhuzamosan zajlik a gyógynövényeknek a lepárlása és a kivonatolása, és ezt mutatjuk be, ezt meséljük el a látogatók számára, hogy hogyan is készül az unikum.
0: Amennyiben ez nem titok, vagy nem nagy titok, körülbelül hányféle gyógynövény tartalmaz egy félstampedli unikum?
1: Azt szoktuk mondani a látogatók számára, hogy több mint 40 féle gyógynövényből készül az ital. Ezért nem mondjuk, hogy pontosan mennyi, mert hogy mi sem tudjuk, hogy az a fűszer keverék, amelyet a család szerez be, hogy az hányféle összetevőből áll. Ezek a gyógynövények egyébként a világ minden tájáról érkeznek, tehát a többi összetevő, Mexikótól kezdve, Sri Lankán át, Egyiptom, és egy-két európai országból, természetesen ez az éghajlati adottságoktól függ, hogy mely országokból tudjuk beszerezni ezeket a gyógynövényeket. A recept az változatlan az ital első elkészülte óta, viszont a technológia az már modernizálódott, és sokkal modernebb eszközöket, gépeket használunk manapság.
0: Itt szemben látunk egy hatalmas tartályt és két oldalt egy-egy kisebb rézett tartályt. Ezt azért jegyeztem meg, hogy rézett tartályt, mert a háború alatt nem vitték el és nem olvasztották be lőszergyártáshoz. Ezek a berendezések még most is működőképesek?
1: Természetesen igen. Jelenleg nyugdíjazva vannak, tehát csak kiállítási tárgyként láthatóak a régi lepáló helyiségben, de ha szükség lenne rá, akkor a mai napig is egyébként üzemképesek lennének. Ezek több mint 100 esztendős lepáló berendezések.
0: Na most itt a helyiségben egészen fantasztikus unikum illat van, tehát nagyon-nagyon jól érzi magát az ember, aki ide bejön. Ez a gyógynövény illat, ez honnan jön?
1: A helység közepén egy nagy hordón láthatóak különböző fűszerek és gyógynövények, amik akár az unikum összetevői is lehetnek, de ezt elárulom a hallgatóknak, hogy van köztük olyan, ami természetesen nem az unikum összetevője. Például a mustármag is látható, és az nyilvánvalóan nem része az unikumnak.
0: Hát amit szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a gyógyszeriparnak, a gyógyszereinek a 70%-a növényi alapú, illetve szintetizált anyagok növényi gyógyhatásuknak a szintetizálásából jön elő, illetve kerülnek elő. De az, hogy ennyiféle egy új növényből tevődik össze az unikum, joggal feltételezhetjük, hogy komoly gyógyhatása van. Erről én tudok beszámolni, de ez egy másik előadás története a unikumnak a gyógyhatásáról. Hát sétáljunk itt tovább egy picit. Egy fantasztikusan nagy kivetítő tábla előtt állunk. Mi az, amit itt meg tud osztani a kedves hallgatókkal?
1: Ezen a táblán az unikum gyártási folyamatát mutatjuk be a látogatók számára. Itt ismerhetik meg a folyamatok egyes lépéseit. Kezdve onnantól, hogy a gyógynövények beérkeznek a gyárba, 6-számjegyű kóddal ellátott zsákokban érkeznek. Ez azért van, hogy ne tudják beazonosítani, hogyha esetleg illetéktelenek kezébe kerülnének ezek a gyógynövények. És ugye említettem, egy lepárlás és kivonatolási folyamaton megy keresztül.
0: Tehát ez a sorszámozás, ez már a titkosításnak az egyik alapelve.
1: Így van, egészen pontosan így van. És a gyógynövénynek egy részét lepároljuk, ami egy meleg eljárás, ugye már nem beszéltünk a lepárló berendezésről, egy modernebb és nagyobb kapacitású lepárló berendezést használunk ebben az épületben, és közben a gyógynövénynek másik részét pedig kivonatoljuk, ami egy hideg eljárás. Ez azt jelenti, hogy áztatjuk alkohol és lágyított víz keverékében a gyógynövényeket. Ebből lesz egy kivonatunk, a lepárlás során készült ital pedig a párlatunk. Ezt a két folyadékot összeöntjük, a párlatot és a kivonatot, ezt mi úgy nevezzük, hogy mix. Gyakorlatilag ez már egy nyers unikumnak tekinthető.
0: Egy pár mondatban, ha ismertetni a hallgatókkal, hogy a lepárlás, tulajdonképpen a pálinka főzéshez hasonló technológia, hogy
1: teljesen hasonló, igen, a technológia. Hevítjük az alkohol és a lágyított víz keverékét, illetve ugye a gyógynövényeket betesszük ebbe a rézüstbe, és gyakorlatilag ebből készül a párlat.
0: Világos, és akkor a kivonatolásra mit jelent?
1: Ez pedig ugye hideg alkohol és lágyított víz keverékében áztatjuk, ezt egyébként a hallgatók számára talán úgy tudnám legjobban leírni, mint hogyha teát készítenének, ugye a teafüvet beleteszik a forró vízbe, csak mi nem forró vízbe vagy alkoholba tesszük, hanem hideg vízbe és alkoholba, és így áztatjuk körülbelül 2 napon keresztül a gyógynövényeket.
0: De egészen fantasztikus. És mi történik ezekkel a gyógynövényekkel utána, illetve a párlattal, illetve az ázat?
1: Igen.
0: Anyaggal. Mikor lehet meginni?
1: Hát maguta a gyógynövényeket, amiket a gyártás során használunk, ezek a gyártás követően, ez a macerátum, ez egy konténerbe kerül átfejtése, amit elszállítanak tőlünk, és biogázt készítenek belőle. Tehát a hulladék gazdálkodásunk az a leghatékonyabb, hiszen nem kidobjuk, hanem ezt is még hasznosítják.
0: Erre majd a végén térjünk rá, ez egy külön kérdésem lett volna majd, hogy akkor ez a mix ezt hogyan érlelődik, és mennyire érlelődik?
1: Igen. Tehát ez a nyers unikum, ami még cukrot nem tartalmaz, ez körülbelül 3 hónapon keresztül érlelődik töltyfahordóban. Ez fontos, hogy mi töltyfahordókat használunk lent a pincében, hiszen ez egy természetes közeg az ital számára, nem befolyásolja az ital ízét ez az érlelés. Összeérik szépen azok a gyógynövények, amik ugye alkotják az italt. Tehát kb. 3 hónapon keresztül érlelődik, utána egy nagy töltyfakádba átfejtjük az italt, cukrot adunk hozzá, beállítjuk az alkoholfokát, és újabb 3 hónapra szintén töltyfahordókba töltjük át az italt.
0: Hány fok alkoholfok tartalma?
1: Az unikumnak 40 fokos az alkoholtartalma, Az egyéb ízvariánsok, például az Unicum Silva, Unicum Barista, ezek már alacsonyabb alkoholfokúak, 34,5 fokosak az alkohol.
0: Hát egyenlőre maradjunk meg az Unicumnál, de majd egy kérdés lesz, hogy az Unicum Silva ez mit akar. Tehát akkor megtörtént a mixelés, megtörtént a kádva töltés, és megtörtént a kiszerelés.
1: Igen, cukort, ugye cukrot hozzáadunk, beállítjuk az alkoholfokot, és újabb 3 hónapig érlelődik, tehát összesen körülbelül fél éven keresztül érlelődik az ital a tölgyfordulóban, és ezt követően palackozzuk az italt a Dunaharaszti gyáregységünkben, ahová tartálykocsival szállítjuk ki az italt.
0: Fantasztikus. Történik-e még érlelés, illetve érlelődik maga a termék az üvegben, vagy ha már kiszerelték, akkor befejeződött az érlelődése?
1: Akkor már befejezetnek tekinthető, tehát a palacban további érés már nem zajlik.

0: haladjunk itt tovább. Lemehetünk a pincébe, meg mutatták
1: Természetesen,
0: kedves
1: igen, minden látogatók, aki eljön hozzánk ide a múzeumba, ez is a program része, tehát a pincébe is le tudunk menni, igen.
0: Hát, menjünk le ezen a szép nagy vaslétrőn. Húha, én ekkora hordókat még nem láttam, ez hány literes?
1: A legnagyobb hordónk lent a pincében 16 ezer literes, több mint 16 ezer literes. Ebből viszonylag kevesebb van, összességében több mint 500 hordó van lent a pincében, a legkisebb a 100 literes, de a közepes méretű hordóink is azért általában ilyen több ezer literesek.
0: Tehát ezekben a hordókban sorszámozottan érlelődik a félig kész termék, és ebbe válik kész terméké?
1: Így van.
0: Hát itt, ahogy megyünk tovább, itt ilyen aranyszínű hordókat látunk, ezek miről híresek?
1: Ezekben unikum szilva érlelődik. Ez az a termékünk, ami aszfalt szilva ágyon érlelt unikum. Körülbelül fél éven keresztül történik ez az érlelés, vagy ez az áztatás inkább az italnak, illetve az aszfalt szilvának, és ebből nagyon kellemes, nagyon jó gyümölcsös ízű ital készül, ez az unikum szilva.
0: Ennek az unikum szilvának ki a megteremtője, és ez hogyan született meg?
1: Ennek az a története, hogy hát most már lassan egy 15 évvel ezelőtt, 2012-ben debütált egyébként a termékünk, de ezt megelőzően vendéglátó helyeken kóstoltattuk az unikumot aszfalt szilvával, és nagyon jó visszajelzések voltak, hogy ez mennyire jó ízhatást ad, és onnan kezdett el gondolkodni a család abban, hogy hogyan is tudnának egy palacba elkészíteni azt az italt, ami az unikum és az aszfalt szilva elegyét alkotja.
0: De egy kicsit bontolgassuk akkor ezt a kérdést, mert magában a cvakféle unikumban, tehát az eredeti unikumban, ugye említette volt, hogy 40 féle gyógynövény van, ebben a szilva unikumban, ebben mennyiben változik a gyógynövények van?
1: Itt is az eredeti unikumot használjuk az érleléshez, hisz hogy az eredeti italt fejtjük rá az aszfalt szilvára. Itt az aszfalt szilva adja ezt a plusz ízt, azt az aszfalt szilva, vagy szilvás íz hatást. Tehát itt az arányokon nem változtatunk.
0: Tehát összegezzük, kedves hallgatóink, nyugodtan lehet fogyasztani az aszfalt szilvás unikumot is, mert annak is hasonló gyógyhatása van. Köszönjük szépen a felvilágosítást, hát elhangzott az unikum szilva, és még milyen új termékekkel tudnak kedveskedni a unikum kedvelő családnak.
1: Bízom benne, hogy a két új termékünkkel is találkozott már a kedves fogyasztó, illetve rádióhallgató. Az egyik, ami a legújabb termékünk, ez az unikum barista. Ez kávé kivonattal együtt érlelt unikum. Ennek is a magyar vonatkozása, hiszen Bányai László sajnos már nem él, de ő vásárolt Kosztarikában kávé ültetvényt, és ezt a kávét ezt tőle vásároljuk, és ettől a vállalkozástól, amit most Tóth Sándor visz tovább, és ebből a kávéból készítünk kivonatot, és ezzel együtt érleljük az italt. És egy másik termékünk, ami már egy pár éve kapható a piacon, ez az unikum rizárva. Ez a jelenleg a prémium kategóriába sorolható termékünk. Ez a pincében található legnagyobb hordóban érlelt unikum, utána tokajaszkus hordóba érleljük, és a legvégén még palackozás előtt adunk hozzá egy pici tokajaszut, Cvak Izabella tokai pincészetéből, a dobogó pincészetből, és egyébként az ő hordóikban érleljük az italt is. Ez a négy fajta ízvariáns kapható az unikumból.
0: Akkor összegezhetjük azzal az unikum családot, hogy mind a négy variáns tartalmaz az eredeti Cvak doktor által kifejlesztett receptúrát.
1: Így
0: és
1: van.
0: Így megvan az a gyógyhatása, aminek második József császárunk még egyszer mondja el nagyon kedves a hallgatóknak, hogy mit mondott?
1: Ő volt az, aki a legenda szerint azt mondta, amikor megkóstolta az italt, hogy Dr. Cvak, das ist ein Unikum.
0: Mi az, amit még tudunk mondani a hallgatóknak, illetve tud mondani a hallgatóknak, hogyha eljönnek ide a látogatóközpontba? Tehát például csoportokat is fogadnak?
1: Természetesen igen, és számukra a múzeumban is tudunk tálatvezetést tartani, és kedvezményes jegyárral tudnak belépni a múzeum területére. Ha busszal érkeznének, akkor a múzeum bejárata előtt biztosítunk számukra a megállási lehetőséget, és a túráink közül van egy normál túra, ahol az Unikumot Unikum szilvát tudják megkóstolni, és a prémium túrán keretében lehet az Unikum barisztát és az Unikum rizervát is megkóstolni.
0: Körülbelül milyen költségvonzata van egy ilyen buszos túrának, mondjuk 30 fő, 20 fő?
1: A csoportos jegyárunk az most pillanatnyilag 3000 forint per fő. Ez a normál túránk és a prémium túrán pedig 4700 forint.
0: Bejelentkedni kell egy ilyen csoportos túrán, tehát vidékről tudnak jönni, kedves hallgatók.
1: Igen, javasoljuk, hogy telefonon vagy e-mailen az unikumház.hu weboldalon található elérhetőségeinken érdemes bejelentkezni, és akkor tudjuk biztosítani számukra a tárlatvezetést.
0: Hát akkor, hogyha jól értelmezem, illetve remélem, hogy jól értelmezem, itt egy egész napos programot tudnak tölteni a kedves hallgatók. Étkezési lehetőség?
1: Ha szükséges, akkor ezt is tudunk biztosítani. Maga a múzeumi program olyan másfél-két órát vesz igénybe, és abban a helyiségben, ahol most ülünk, ez az úgynevezett füves bárunk, ebben a helyiségben tudunk étkezési lehetőséget biztosítani a látogatóink számára, amennyiben ezt előzetesen egyeztetjük velük. És ha már itt megemlítettem ezt a helyiségünket, az úgynevezett füves bárunkat, akkor erről muszáj, hogy megemlítsem önöket a hallgatók számára, hogy itt olyan gyógy- és fűszernövényeknek a kivonatát is megillatolhatják, vagy akár megkóstolhatják a bátrabbak is, illetve megnézhetik ezeket a gyógynövényeket, amik akár megint csak az Unikum összetevői is lehetnek. Illetve ebben a helyiségben van egy üvegfal, és az üvegfal mögött ténylegesen azokat a fűszereket és gyógynövényeket láthatják, amiket viszont már az Unikum készítéséhez használunk.
0: Itt a pult mögött egy egészen fantasztikus berendezés van. Ez a Unikum gyártásnak egy valamilyen eszköze, vagy mi ez a csodálatos berendezés?
1: Annak tűnhet, viszont ez egy Roventa kávé főző, amit a családtól kaptunk, hiszen nagyon-nagyon sok tárgyat ajánlottak fel a múzeum számára, és ez a kávé főző is így került ebben a helységbe.
0: Üzemképes?
1: Sosem próbáltuk, viszont valószínűleg működőképes lenne, de ez egy nagyon-nagyon régi kávéfőző. Én magam nem is tudom egyébként, hogy ezt hogyan is kell használni tulajdonképpen.
0: Akkor ez mint kiállítási darab, ami szerepel. Ami viszont nem kiállítási darab, de itt a műsor felvételek közben megszámolgattam, olyan 10-12 jó nagy üveg van fönt a polcnak a tetején, illetve ilyen nagyon helyes karcsú kis üvegek különböző párlatokkal, szerintem párlatok. Ezek azok, amiből kóstolót tudnak venni a látogatók?
1: Hát akár ebből is lehet. Ebben a helységben viszont csak a rendezvényekre bejelentkezett vendégeinket tudjuk fogadni. És itt például olyan italkóstolókat, italbemutatókat szoktunk tartani, amelyen akár például az Unikumnak az egyes fázisait, tehát a gyártás során zajló fázisokból, tehát a párlatot, a kivonatot, vagy akár a mixet is meg tudják kóstolni. Ez egy úgynevezett Unikum Mentor program.
0: Mi az, amit még meg tud osztani a kedves hallgatókat? Ha lejjebb megyünk, akkor a alsó szinten ott van egy shop. Itt tudnak vásárolni?
1: Igen, itt a múzeum látogatók számára egy kedvezményes kupont biztosítunk, tehát így kedvezményesen tudnak vásárolni. Ebben az üzlethelyiségben az összes általunk készített, gyártott, illetve forgalmazott szeszes ital és bor megtalálható, illetve nagyon sokféle reklámeszközt tartunk és biztosítunk a látogatóink számára.
0: Hát azért itt van nem reklámeszköz is, ahogy bemegyünk a sokban rögtön bal oldal egy mini lepárlóval találkozunk.
1: Ez a kiállítási tárgyak, ez a dekoráció része az üzlethelyiségben, tehát ez nem vásárolható. Hát ezek a családi relikviákhoz tartoznak, erről pontos információk nincsenek sajnos, hogy ezt a készüléket hogyan is kellett használni annó.
0: Én itt felismertem egy lugózó berendezést, egy múlt századbeli, egy valamilyen darálót. Hát ezek mind olyan értékes kis kiállítási darabok, akiket érdekel hát a gyártás, illetve a technológia, akkor ezeket úgy meg tudja nézni, miközben kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne vásárolni, emlékbe hazavinni. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk lassan lejár. De van még egy-két kérdésem a Ernő felé, aki tájékoztat bennünket, és végig alakult a virtuális kiállításon. Az Unikum cégnek a szerkezeti felépítése és a tőzsdei megosztása, hogy tudok esetleg részvényeket vásárolni.
1: A riport során már említést tettem arról, hogy Szpak Péter úr, amikor 1987-88 tájéken visszatért Magyarországra és visszahozta ugye a receptet, először a magyar állammal közösen hoztak létre egy Szpak Unikum Budapest Kft-t. Aztán később az állami részt ki tudták vásárolni Emil Underberger, aki egy német likörgyáros, és akkor alapították meg a Szpak Unikum részvénytársaságot, aminek a mai napig hasonló a tulajdonosi szerkezete, ez pedig a következő. 50% plusz egy részvény van a Péter Szpak konzorcium tulajdonában, ezt a céget jegyzi a Szpak család és az Underberg család közösen. 26% van a nagy nemzetközi óriás cég, a Diageo tulajdonában. Ők olyan márkáknak a tulajdonosai, mint a Johnny Walker, Captain Morgan, Smirnoff, Baileys, Gordon's Gin. Ezt gondolom a hallgatók már jól ismerik. És 24% mínusz egy részvény van kis részvényesek tulajdonában. Tőzsdei cég vagyunk, NRT a működési formánk, viszont a kérdésére válaszolva, sajnos részvény nem nagyon fog tudni vásárolni a tőzsdén, nagyon-nagyon kevés mozgás van, tehát nagyon kevesen szabadulnak meg a részvényeiktől, hiszen évről évre nagyon jó osztalékot fizet a cég.
0: Összegezzük, a kedves látogatók eljönnek ide a shopba, Unikumot tudnak venni, részvényt akkor nem tudnak venni.
1: Valóban ez így van, de terméket igen, reklámeszközöket igen, de sajnos részvényt nem forgalmazunk itt a mintaboltunkban.
0: Ha nem titok, akkor ha megosztaná a hallgatókkal, körülbelül hány liter Unikum készül per havonta, és tudják-e bővíteni a gyártásukat?
1: Az éves mennyiséget tudom önnek megmondani, ez több mint 3 millió liter, ez a teljes Unikum forgalmunk. Ha szükséges, akkor természetesen tudjuk a kapacitásunkat növelni. Az export stratégiánk az ez egyébként, hogy megpróbálunk minél több országba eljutni, minél több országba megjelenni az Unikummal, vagy esetleg más termékeinkkel. Itt elsősorban európai országokról beszélünk, de távol-keleti országok is szóba jöhetnek, illetve van egy tiszteletbeli nagykövetünk is, ő Péter Szpak Junior, aki Amerikában él, és ott képviseli a céget és a márkát. Amerika egyébként egy óriási piac, megpróbálunk ott is megjelenni a termék. Európában Olaszország az első számú exportpiacunk, hiszen ott egyébként készült is az Unikum, még a rendszerváltozást megelőző időszaktól egészen a 90-es évek végéig. Akkor döntött úgy a család, hogy teljesen hazahozza a termelést, és kizárólag itt Budapesten készítenek Unikumot. Más európai országokban, például Ausztria, Románia, Németország, ezekben az országokban is jelen vagyunk. Ezek azok az országok, ahol egyébként a gyomorkeserők, mert az Unikumot mi ebbe a kategóriába soroljuk, ahol ezek az italok viszont jobban fogynak, népszerűbbek, jobban szeretik a fogyasztók.
0: Igen, hát a gyomorkeserű, például a Underberg és a Unikum között milyen párhuzamot lehet hozni, vagy húzni?
1: Ahogy említettem a kedves hallgatóknak, a cég tulajdonosi szerkezetében ugye Péter Szpak konzorcium birtokolja a cég részvényeinek több mint 50%-át, és ezt a céget alapította Emil Underberg, német likörgyáros, és az ő kis termékét, ami kizárólag 2 centes kis üvegcsében kerül forgalomba, szalmapapírba csomagolva, ez az ital, ami egyébként hasonló, mint az Unikum.
0: Létezhet ennek is gyógyhatása?
1: Ezt nem tudjuk, sajnos ugye mi szeszes italokat készítünk, mi ezt soha nem hangsúlyozzuk, nem is hangsúlyozhatjuk ki, hogy ezeknek gyógyhatásai lenne, hiszen ezek szeszes italok, tehát élvezeti cikként értékesítjük. Mi csak azt mondjuk, hogy ezek gyógynövényből, természetes anyagokból készülnek.
0: Hát én csak arra asszociáltam megint, hogy hát a gyógynövényeknek azért a nevében is benne van, hogy gyógynövény, tehát kell lenni valamilyen gyógyhatásának. Műsoridőnk lassan lejár, de gyorsan-gyorsan még egy kérdést föltennék, hogy amióta a cégnél dolgozik, van-e olyan történet, ami az Unikummal kapcsolatos, és megosztaná a kedves hallgatóknak?
1: Jó néhány ilyen kedves történet van, ebből kettőt szeretnék most kiemelni a hallgatók számára. Az egyik ilyen volt, amikor pár évvel ezelőtt egy amerikai vendégünk elhozott egy üveget magával, amit még az ő egyik rokona vitt ki még a II. Világháború előtt Amerikába, és ő ezt hazahozta ide Magyarországra, és felajánlotta a múzeum számára. Ez is az egyik vitrinünkben látható, ez a palack, és megemlékeztünk a kedves vendégünkről is, akinek a rokona ezt az üveget annak idén kivitte magával. A másik nagyon kedves történetünk itt a múzeumban egy törött nyakú üveg, egy palack, ami szintén a II. Világháború előtti időszakból származik. És ennek az a története, hogy Ázsiágonál, ahol az első világháborúban magyar katonák is harcoltak ezen a fronton, és pár évvel ezelőtt olasz régészek ezt a területet feltárták, és a feltárás során találták meg ezt a törött nyakú üveget, és az egyik olasz régész felhívott bennünket, aki tudta, hogy itt van egy múzeum a Czvak családnak és az Unikumnak, és kérdezte, hogy ha ő ezt elhozná ide Magyarországra, Budapestre, akkor mi ezt kijárítanánk a múzeumba, és hát nagy örömmel fogadtuk, és még egy fényképet is hozott magával, ahol a magyar katonák láthatóak itt a fronton. Ez is többek között látható az egyik vitrinünkben, ez a törött nyakú palack.
0: Kedves hallgatók, hogy gondoljunk bele, hogy sorköteles lett a családnak a ifjú tagja, mit tudtak mellé adni, hát valamilyen gyógyhatású készítményt, hogyha valami baj történik. Valószínűleg ezért is vitték ki Amerikába annak idején a üveget, hogyha valaki esetleg megbetegszik és olyan betegsége van, akkor elő tudják venni. Hát kedves hallgatóink, műsoridőnk sajnos lejárt, odaadom a mikrofont Ernőnek, hogy búcsúzkodjon el, és mondja el a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hol is található ez a múzeum?
1: Ez Budapest 9. kerületében a Dandár utca 1-es szám alatt található. Hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig, és szombaton is 10-től 5 óráig látogatható ez a múzeum. Ez egy magángyűjtemény, tehát mi sajnos állami ünnepekkor nem tartunk nyitva más állami múzeumokkal szemben. A www.unikumház.hu weboldalon kedves látogatók minden szükséges információt megtalálnak a múzeum nyitvatartásáról, elérhetőségeiről.
0: Utolsó kérdésem lenne, hogy létezik olyan, hogy open house nyitott éjszakák, vagy szabadon be lehet jönni a múzeumba?
1: Most már sokadik éve hagyományosan a múzeumok éjszakájához a mi intézményünk is csatlakozik. Ez ugye mindig június 20-valahányadikán Szent Iványéhez legközelebbi szombaton szokott zajlani, és ilyenkor egészen fantasztikus esténk, éjszakánk van, rengeteg látogató jön el hozzánk, és ilyenkor szabadon látogathatóak a különböző tereink, a pincébe is, ahogy egyébként a múzeumprogram részeként is. Itt a múzeumok éjszakáján is a pincébe lemehetnek a látogatók, és itt még nagyon különleges programokkal is készülünk az udvarunkon. Mi mindenkit arra bátorítok, hogyha a múzeumok éjszakáján Budapesten tartózkodik, akkor látogasson el hozzánk is, és részesülhet ezekben a fantasztikus programokban.
0: A műsoridőm sajnos lejárt, búcsúzkodok Önöktől. Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Ugetsu története, Kenji Mizoguchi, 1953.

0: Egyszer volt, hol nem volt. A polgárháború idején a faluban egymás mellett élt Péter és Pál. Péter gazdag szeretett volna lenni, Pál megbecsült, tekintélyes ember, kat, huszár. Így amikor lehetőségük nyílt rá, mert újra kitört a háború, mindkettő ott hagyta feleségét, családját, hogy megvalósítsa álmát, de vajon milyen árat fizetnek ezért ők és családjuk?
1: Így van. Kenji Mizoguchi nagyon szerette a huszár történeteket.
0: De neked most nincs első mondatod?
1: Te úgy ismersz te engem, mint akinek nincs első mondata. Két első mondaton is van. Két tejtestvér, kapzsiság és irigység. Családjaik életével mit sem törődve, háború idején is csak szenvedélyeiket hajszolják. Másik első mondatom.
0: De nekem itt a kérdésem, hogy kapzsiság és irigység?
1: Igen.
0: Nem gyere, inkább a dölf, vagy kevésség?
1: Dölf, azt nem használjuk a főbűnre.
0: De a kevésséget, igen.
1: Igen. A kevésség az a kulcs bűne a többi hatnak. Tehát az a központja, hogy én vagyok a világ közepe.
0: De hogy az egyik szamuráj szeretne lenni, ott egyértelműen azt érzem, hogy egy kevésség áll a háttérben, megbecsültségnek egy túlértékeltsége, még aki gazdag akar lenni, ott érzem ezt a kapzsiságot.
1: Azért tartom jobbnak az irigységet, mert ő látja a szamurájokat, tulajdonképpen már gyerekkorában is a szamurájokat nézte a tévében, meg amikor a főutcán megpillantja őket, akkor utánuk ered. Tehát alapvetően egy irigység van benne.
0: Ez nem féltékenység?
1: Igen, de olyan főbűn nincs. De hát féltékenység? Nem félti a sajátját tőlük, hanem ő is olyan akar lenni, mint ők, viszont nem akar belefektetni energiát ebbe.
0: Hát esélye sincs, hogy energiát rakjon bele. Valamiért azt gondolnám, hogy szamurájnak születni kell.
1: Mint ahogy mi.
0: Igen. Abból indulnék ki, hogy ez egy nemesi, tehát hogy aki eleve harcos volt, a harcosnak a utódja lehetett szamuráj. Aztán el tudom képzelni, hogyha valaki ilyen-olyan körülmények között megedződött a harcokban, és parasztként megmutatta, hogy milyen kiválóan tud harcolni, akkor bevonták ilyen szamurái csapatba. Ő nem így kerül be, nem így indul az ő karrierje. Idefele jövet azon gondolkodtam, hogy vajon hogyan folytatódik a karrierje a történetünk végén, miután megtalálta a feleségét.
1: Ráadásul ugye írt egyféle befejezést a rendező, egy nagyon negatívat, amit végül pozitívra változtatott. Előtte még elmondom a második első mondatomat. A nők tartják fönn a világot, de a férfiak viszik előre. Minek mi az ára e fölállásban?
0: Na, szóval ez a film, ez azért kívánkozott arra, hogy beszéljünk róla, mert ez a top 5, top 10 japán film egyike. Kuroszavát mindannyian ismerjük és ismeritek, aztán van az Osu Yasujirō. Jól ejtem?
1: Igen, Yasujirō Ozu.
0: Na, szóval őt is talán másodszorban ismeritek.
1: És az is egy monogatari, vagyis történet, Tokyo monogatari, tokiói történet, a mi filmünknek is ez a címe, Ugetsu monogatari.
0: Most az 50-es években az, hogy a világ megismerte a japán filmeket, az Kurosawa Viharkapujában nyának volt az egyik következménye, és ennek a filmnek. Ugye Velencében Ezüst oroszlánt nyer, meg Oscarra is jelölik.
1: És annak is köszönhető, hogy a világ megismeri a japán filmeket, hogy a nyugati ízlés felé hajlítják a japán nem csak a filmnyelvet, hanem a japán színházi nyelvet. Tehát maradnak begyökerezve, de azért nyugati fordulatokat átvesznek olyannyira, hogy például ebben a történetben is megtalálható egy Guy de Maupassant novella, amelyet tegnap volt szerencsém elolvasni, a Becsületrendőr, vagy Érdemrend, azt hiszem magyarul így van.
0: Na most a rendező egyidős a századdal, jó, 1898-ban született, 1956-ban fog meghalni szegény, a magyar forradalmat már nem élte meg két hónap hiány, de hogyha osztunk, szorzunk, akkor egyébként egy rendkívül termékeny életműről van szó.
1: Talán túl termékeny is ez az életmű, gondolva most a háborúban játszott propagandafilmes szerepére.
0: De ez nekem csodálatos a történet, hogy ő elmúlt 50 éves, vagy 52 éves, és most jönnek az igazi nagy alkotások, legyen ez az Ugacu története, vagy az Oharu élete, vagy a Sansó tisztartó, vagy a Keresztre feszített szerelmesek, micsoda cím. Ezek ebben a pár évben születnek, és nagyon magasra értékelt alkotások szinte mindenhol.
1: Biztos jó az élete, ha már ezzel kezded, most nem mondjuk el részletesen, csak a...
0: Van hát egy... van két érdekes fordulat.
1: Igen. Az egyik az a nők iránti érzékenysége, ami ebben a filmjében is megjelenik.
0: De miért alakul ez ki?
1: Apuci is, hát példaképei a magyar gentrik voltak.
0: De nem, egy de ő egy asztalos, elkár... egy asztalos jó, mester.
1: Igen, de hogy irreális vállalkozásokba fog, és tönkre megy, ami azért megtörténik már. Csak ugye
0: Móri Zsigmondékkal ugyanez történik.
1: Igen,
0: ugyanekkor.
1: De Móri Zsigmond tudomásom szerint nem adta el a lányát
0: Gésának.
1: Viszont Mizoguchi édesapjával pont ez történik. Borzalmas, ez egy borzalmas fordulat.
0: Azért a Móricz történetében is találkozunk az ilyen furcsa női szerepekkel, ha csak az árvácskára gondolunk.
1: És aztán édesapa eltávozik a világból, miután adta a lányát. Ez a lány pedig felelősséget vállal a fiatalabb fivéreiért.
0: Ez meg József Attila a sorsát idézi nekünk.
1: Magához eszi őket, és eltartja őket, felneveli.
0: Uh-huh. És gyakorlatilag az, hogy a gésák iránt ilyen elkötelezett az érdeklődés a rendezőnek, az
1: lehet, rossz értelemben is.
0: A való életben is.
1: Igen, arra célzok, hogy ő egy ilyen nagy boldogan élő ember volt, bon vivant, és gyakran látogatott gésákhoz, bordélyházba, ami nekem furcsa bizonyos, sőt egy nagy szerelme is pont egy gésa volt, akivel össze is verekedtek, meg volt késelés is, tehát hogy nekem nagyon furcsa, hogy ennyire érzékeny a sanyarú női sorsa iránt, ugyanakkor ő maga is fölhasználó a fogyasztói társadalommal.
0: Igen, de lehet, hogy mi ezt Európából nem ismerjük, nem értjük ezt a gésa jelentőséget, lehet, hogy sokkal nagyobb becsületben vannak. Mondjuk lehet, hogy egy magyar celeb nőhöz lehet hasonlítani, lehet, hogy egy gésát igenis nagyobb tisztelet övez, mint egy magyar celeb nőt, vagy egy nyugati celeb nőt, vagy egy influencer nőt. Mi a filmnek a jelentősége? Tehát mindenhol a legmagasabbra értékelik, a rohadt paradicsomtól a Sight and Soundig.
1: Nálunk is magasra került.
0: Igen, ez rendkívül fontos. Aztán majd erről fogunk beszélni a megértéshez, a valóságnak, meg a fantasztikumnak egy érdekes ötvöződését látjuk, ami nekünk egy picit bonyolult nyugati szemmel és füllel, de lehet, hogy rendet tudunk majd most vágni. Aztán mondjad.
1: Az élettörténél beharangoztat, hogy még egy másik szempontból is fordulatos, és valószínűleg arra gondolunk, hogy ő talán túl közel sodródott filmesként a japán gyarmatosító rendszerhez, propaganda filmeket készített, amelyeket később magyarázkodnia kellett, ebben a háborút dicsőíti, és arra mozgósít, és akkor erre egy érdekes 1953-as felelet, például ez a film, amely a háborúnak az árnyoldalait mutatja be, enyhén fogalmaztam.
0: Semmi szépet nem látunk a háborúból.
1: Igen.
0: Körülbelül azt látjuk itt egy finomabb hangolásban, mint amit pár éve a japánok leműveltek ott Kínában.
1: Igen, tehát megerőszakolás. Különösen a nők sorsa borzalmas és tragikus ebben a filmben, akkor ez így fölfogható, hogy bocsánatkérésként is ez a film.
0: Hát ki az a Jézus Krisztus? Nem, azt akartam kérdezni, hogy ki az az Ugecu, mert hogy ezt mi magyarok...
1: Tetszett neked a története?
0: Megfogott nekem egyébként tetszett.
1: Ugecu.
0: Ugye Ugecu két szó igazából.
1: Jó, de a kivégző osztagot nem akarod mondani.
0: Nem, mert hogy szerintem ez a japán címnek felel meg. Igen. Ugecu az azt jelenti, hogy eső és hold. Nekem ez tetszik.
1: Ez gyönyörű.
0: Hogy nekik van egy, tehát hogy van egyetlen egy szavuk, egy két olyan jelenségre, amit így együtt nem szoktunk látni.
1: Ez egy műfaj, tehát a esős hold, vagy holdas eső történetek, az egy műfaj, egy hangulatot ad át, a napfelkelte előtt, amikor fönn van a hold, és esik az eső, már rögtön mi is ebbe a hangulatba kerültünk, ez elsősorban a szellemeknek az ideje. A holdas
0: meg
1: eső...
0: a meditációnak az ideje.
1: Jól mondott, igen, aranyóra.
0: Ja, a világ határa
1: elmos. Bár az lehet,
0: hogy
1: már a nap fölkeltehez kapcsolódik.
0: Vagy azt várja. Igen, azt várja ebben az állapotban az ember. Akkor ez egy, de ez fontos, mert egyébként az egész történet hogyan indult, 16. századi polgárháború és koratavasz. Ez a kettősség, ahogy a koratavasszal is indulhat valami jó, itt is a reggellel a remény is beköszönhetne.
1: Szépen mondod, és főleg, hogy efele kanyarította végül a filmjét. Ez tehát azt is sejteti, hogy szellemekkel fogunk találkozni.
0: A de kik ezek a szellemek?
1: Kettő szellemmel is
0: vagy
1: találkozunk legalább. De az is lehet, hogy mindenki szellem a történetben. Na de a magyar fordítót akkor is ki kell végezni. Én egy szelíd ember vagyok, Gyula, de mindennek van határa. Ez nem Ugecunak a története, ez egy Ugecu történet, csak az Ugecunak semmi értelme nincsen. Ugye
0: de nem ér, hogyha az lett volna a cím, hogy a eső és hold története,
1: igen,
0: akkor
1: szép.
0: Már jó.
1: Hát vagy holdas eső történet, ez egy műfajt mond, de ez nem ő neki a története, ez két testvérnek a történet, akiket rohadtul másképp hívnak, és ezt azért is mondom, és akkor ugorhatunk tovább, mert hogy keressük, hogy végülis mi történik ezzel az Ugecuval, semmi nem történik.
0: Nem, itt mondom, ez a nyugati, de a filmben meg végig ott van az Ugecu.
1: Te kiérezted az U és a Getsu.
0: Nem, az egésznek az a hangulatát, ez szerintem ez csodálatos, akkor szerintem menjünk bele rendesen az értelmezésbe, a hangulatot fejezi ki,
1: igen,
0: meg ezt a azt. Kettősséget fejezi ki ez a cím.
1: Igen, ezért kellett volna lefordítani, esőfelhős hold.
0: Az túl direkt lett volna.
1: A Ueda Akinari könyvére megy vissza, aki 9 darab szellemtörténetet gyűjtött össze, és ebből 2 emelkedik ki, ez 18. századi ez a történet, és ahogy az előbb is mondtam, ebbe passzintja bele még a Maupassant-nak a szálát, és az egészet egy ilyen két testvér, két feleség, egy ilyen négyszereplős struktúrájú, két szálon futó négyszereplős történetté teszi, ahol még a japán no színháznak az a szerkezet is előjön, hogy egy főszereplő mellett mindig van egy mellékszereplő, ami természetesen a, nem tudom, Don Quixote, Sancho Panza fölállásból is nagyon jól ismerünk Európában.
0: Érdemes elolvasni ezeket a novellákat, mert hogy rövidek, és kicsit megalapoznak ennek a filmnek, a alaptörténet. Van egy-két eltérés, ami azért nem teljesen úgy van. Például a főhős, amikor megismerkedik ezzel az úrnővel, akkor ő a családjától azért engedélyt kap. Tehát, hogy nem nincs magára hagyva ez a szerencsétlen férfi ebben a döntésében, hanem a családja is ennek a döntéshozatalnak és sorsnak a része.
1: Azért is igazad van az esőfelhős jelzőben, mert hogy is akkor Nagy Pál első törvénye, tehát két olyan momentum volt számomra, ahol ez az esőfelhő rám súlyosult, a hold és az eső, és mind a kettő a szellemekhez kötődik. Az is egy erős pillanat, amikor a saját feleségével találkozik a bordélyházban, és hogyha az is egy erős pillanat, amikor a másik férfi az pedig szeretkezik a feleségével végre hazatérve a háborúból, és kiderül másnapra, hogy a felesége már rég halott, és ez csak egy szellem. És ezek olyan erős pillanatok voltak, nem csak Japán, ezek egyetemes emberi pillanatok, ezek a súlypontjai számomra a filmnek.
0: Most említetted a no drámát, jól ejtem, vagy no színházat.
1: Igen, bár a yes színháznak jobban örülni.
0: És abban is megvan ez a rituális, spirituális jelleg, a díszlet minimalista, a mozgás lassú, és maszkokat használnak, és mintha itt is a nőnek az arca, mint a szellemnőnek maszkosítva lett az arca.
1: Igen, mert a szemöldökei azok a homlok a közepén vannak, úgy, mint egy no masknál.
0: És akkor a drámának, vagy ennek a no drámának a szerkezete rímel a szereplőkre, az öt részből áll, itt öt szereplőnk van igazán, most ezen gondolkodtam, hogy mindegyik résznek más a főszereplője, de ez egyelőre...
1: A szellemhölgy, ugye? Arra mondod.
0: Igen, az első rész ugye, amikor átkelünk a ködben esetleg, vagy az a csúcspont, vagy a másodikban, a fejlődésben, amikor ellátogat a úrnőnek a birtokára Genjuro. Aztán a harmadik, amikor gyorsulunk, és ez a Genjuro megpróbál szabadulni. Negyedik, amikor a testét buddhista szent iratokkal festik tele, és a vége, a hazatérése, visszatérés a faluba, és a megnyugvás egy óriási nagy kérdőjellel. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a film főszereplői parasztok, egyszerű emberek. Ez újdonság, kicsit ilyen neorealista hangulatunk lesz ettől.
1: Bárkorán sem amatőr szereplőkről van szó.
0: Ketten már ismerősek számunkra, pont a Vihar kapujában című filmben.
1: Már ott beleszerettünk a
0: mind Genjuroba, mind Vakasa úrnőbe. Ahol egyikük a férj, másikuk a feleség volt.
1: A 18. századi könyv története az 16. századi korba helyez bennünket, tehát már ott is van még 200 év visszaugrás, az állandó polgárháborúk korába. És tulajdonképpen a film azt vizsgálja, hogy a hátország, tehát a parasztok, és főként azok feleségei hogyan próbálnak túlélni a háborúba, hogyan nyomakodik rájuk a háborúnak a borzalma.
0: De itt most igazából nincs hátország. Tehát itt a polgárháború az azért brutálisabb, mert hogy bármikor ide csap a front, ide jön egy alakulat, és megerőszakolja az asszonyokat, megöli a gyerekeket, és elhurcolja a férfiakat, felgyújtja a házat.
1: Olyan értelme sincs hátország, jól mondod, hogy az egyikőjük a szamurájnak vágyakozik, tehát ő szeretne részt venni, csak nincs kötelező sorkatonaság, szeretné kivenni a részét a hadászatból. És aztán el is követ egy hőstettet idézőjelben.
0: Igen. Na, és akkor nézzük meg a szellemeket. Az első az a Vakasa úrnő, a másik a Genjuro felesége, de a harmadik számomra lehetséges, hogy a feleség, aki gésaként megjelenik, mert ő lehetne a feleség szelleme is, mert ez a nő már biztos, hogy nem a felesége csomó szempontból. Ez fontos hangsúlyozni, hogy itt a japánoknál a szellemek azok nem ilyen horror elemek, nem rémisztőek, hanem inkább valami tragikus figurák, azt érezzük, hogy hát mit tudom én, karmikus visszacsapások?
1: De szépen mondod.
0: Hogy mondják ezt szép, még szebben? Szóval, hogy az előző életükben akartak valamit, lehet, hogy csak élni, túlélni, nem kapták meg, tehetetlenek voltak, és most vagy itt maradnak, vagy visszatérnek, és valami céljuk van talán megtenni, ebben az életben megvalósítani azt, ami az igazi életükben nem jött össze nekik.
1: Igen, a szellem történetek, az nem a Ghostbusters-t jelenti itt, hanem mindig az élet értelméről szól, én is így látom, vagyis arról, hogy van egy bizonyos életkorunk, ami adatik nekünk, ami lehet 50 év, vagy 80 év, vajon végbe tudjuk-e vinni az életművünket? A két férfit az életmű kérdése izgatja nagyon, és ha nem, tehát ha lezáratlanul maradtak dolgaink, vagy nem tapasztaltunk meg valami fontosat az életben, akkor jön a szellemek világa, és de innentől már irodalmiként, hogy ez egy olyan világot tár elénk, ahol a szellemvilág is létezik, meg a való világ is létezik, és a kettő között van és lehet kapcsolat, és így, ahogy mondod, hogy valamiképpen árnyék a szellemvilág, tehát mindig valami szomorúság vagy tragédia kapcsolódik hozzá, illetve a halálnak a borzongatása. Azért a horrorfilmek is fölsejlenek némelyik jelenetben, különösen amikor Vakasa úrnő és szolgáló nője tulajdonképpen a halálba próbálják. Egyrészt a szeretkezésbe, az sikerül is, de még inkább a halálba próbálják csábítani az úriembert.
0: Uh-huh. Nekem a horror hangulat az egész hátterében van, hogy sosem érezzük magunkat biztonságban, és a szeretteinket sem. Legfeljebb az van, hogy nem gondolunk rájuk, mert mondjuk elcsábít bennünket ez az úrnő, de a néző akkor is végig tudja, hogy ott nincs rendben, mert az a nő, az nem, nincs biztonságban, nem lehet biztonságban, és a gyerekük is, Jézusom, mondjad.
1: Hogy pont ezen alapul a film, és akkor legyen ez Nagypál második törvénye, hogy...
0: De ha én kezdtem ezt felvezetni, akkor miért a te törvényed?
1: Tök igazságtalan a világ,
0: igen,
1: nem?
0: Igen, igen.
1: És lehet, hogy én a te szellem megfelelőd vagyok. Pont ezt akarom mondani, Nagypál második törvényen, hogy bárki lehet szellem. Tehát ha egyszer bevezettük azt, hogy ez egy szellemtörténet, elmentük, hogy Ugetsu, és hangoztattuk Ueda Akinari nevét, tehát akkor várunk egy szellemet, a filmes képekben pont azzal van játszva, hogy nem világos számunkra, hogy ki szellem, ki nem. Jó, utólag okos kapitány meg tudja mondani, hogy igen, azok a jelek már arra utaltak, de én akkor sem lepődném meg ennél a műfajnál, ha sorban mindenkiről, akár a fazekasról, akár a szamurájról, bárki másról, kiderülne, hogy végig szellemek voltak.
0: Na kérem szépen, általában a japán kísértett történetekben vagy nők voltak szellemek, vagy a szolgák. És akkor túllépünk, hogy persze, akkor itt a nők, de várjunk, tehát itt a szereplőink azok szolgák. De milyen jó, hogy ennek a Tobeinek nem kell kísértetté válnia, mert ebben az életben megvalósíthatja azt, hogy ő szamuráj legyen és kiteljesedjen. A másik meg a gazdagságot.
1: Ezek nagyon mély és fontos kérdések, és akkor egyre emelkedik a film, ahogy elemezzük. Tehát férfiként hogyan lehet teljes az életünk, hogyha szamuráj szeretnék lenni, mit kell ezért megtennem, mit kell ezért feláldoznom. Ha vállalkozó szeretnék lenni, ez esetben a keramikus vagy fazekas, akkor mit kell tennem, és mik a kísértései ezeknek a szakmáknak. És ugyanígy nőként is, hogyha családot szeretném a férjemet támogatni, de háború van, akkor ez milyen áldozatokkal jár. És a szellemtörténetek is, Vakasza úrnő is, meg hát a feleség is pont ugyanerről szól, hogyha a halál keresztbe vágta ezt az én nagy élettervemet, a szellemvilágból még hogyan fejezhetem be, vagy mi az, amit még el kell végeznem.
0: Izgalmasan végig gondolni, hogy nálunk mi helyettesíti a kísérteteket. Itt az biztos, hogy a kísértet szembesít. Szembesíti a főhőst, meg szembesíti a nézőt sokkal erősebben, mintha ő nem lenne, mert például Vakase úrnő, vagy Vakase úrnő, ő például a szerelem illúzióját és az áldozatait segíti számunkra átélni. A felesége szelleme pedig segít megélni egy nagyon fontos japán fogalmat, ezt a mono-no-avarét. Erről akarsz majd beszélni?
1: Nem, fogalmam sincs, hogy ez mit jelent.
0: Na, elmondom. Tehát ezt úgy fordítják, hogy a dolgok pátosza, a mulandóság szépsége, az elmúlás esztétikája. Ez egy korábbi esztétikai ideál a japánoknál, és itt konkrétan ez azt jelenti, hogy vannak a világ jelenségei, és ezek léteznek, de csak akkor, addig és onnantól, hogy ezekre mi nyitottak vagyunk. Legyen ez a családom, a fazekas műhelyem, egy virágzó fa, a feleségemnek a mosolya. Mi történik itt? A férfiak, ez a két férfi nem becsüli ezt a múlandó, de számunkra jelenlevő valós szépséget.
1: Elvágyódnak,
0: ez már így ismerős, és ott hagyjuk a feleségünket a háborús káoszban, hogy megszerezzük a gazdagságot, hírnevet. És aztán mi történik? Elmegyünk, meg lesz nekünk sikerünk, lesz nekünk kudarcunk, de az biztos, hogy elveszítjük, ami korábban a miénk volt, és mire rájövünk, hogy ez a miénk volt, de már nincsen, szóval addigra a feleségünk már csak szellemként térhet vissza hozzánk. És gyakorlatilag ez ennek a filmnek az egyik fő ereje, hogy túl későn jövünk arra rá, hogy mi volt a miénk. És innentől kezdve...
1: Nem tanultak meg vágyakozni az iránt, ami az
0: de gyönyörű, ezt a Mustóék fogalmazzák meg.
1: Hát Simon Weil eredetileg, és Mustó is írja, igen.
0: És gyakorlatilag ebben van a kísérteteknek szerepe, hogy szembesítenek bennünket, mondjuk főleg, amikor a végén megjelenik a feleség, mi érezzük nézőként, hogy itt valami nem stimmel, ez a nő nem élhet, meg a gyerekem sem élhet, stb. De komolyan?
1: Én egyik komolyan reménykedtem. Tehát ugye, mert úgy van, a feleséget megtámadják utonállók, és nem látjuk, hogy megerőszakolnák, és de megsebesítik, meg valahogy fekszik a földön, úgy van megcsinálva, hogy ne tudjuk eldönteni, hogy végzetes sebesülés szenvedett-e, vagy túl fogja élni, csak egy támadás volt.
0: És